0: hogy lehetne hasonló ünnepségeket csinálni Mecsek-Nádasdon, a Skóciai Szent Margit szülőfalujába is hasonló zarándok helyeket lehetne csinálni, és mondta, hogy ő nagyon szívesen segít ebbe, ha udvari püspök úr is gondolja, én továbbítottam, de most elmondom neked, hát ha talán azt mondod, hogy tudsz ebbe segíteni, mert ez egy óriási dolog lenne, hogy Skócia és egyáltalán a Nagy-Britániából két olyan személyiség Magyarország igen. kötődése összehozza.
1: Skóciai Szent Margit tiszteletet talán Skóciában még erősebb, mint nálunk.
0: Igen.
1: Mi a gyermekkorának a körülményeire emlékezünk, Mecsek-Nádasd is a környéke. De ott minden évben tartanak zarándoklatot, nem csak a magyarok szervezésében főleg, de részt vesznek nem magyarok is, a skótok maguk is. Egy ilyenen én is egy pár éve részt vettem, és úgy tudom, hogy idén megint nagy elszántsággal készülnek, lesz. Rendezik, igen.
0: Megmondom őszintén, kicsit miért kötődöm én ehhez, hiszen mi Ungváról menekültünk háborúban, már nem mehettünk vissza, és édesapámat Baranya megyébe helyezték, és így az általános iskoláimat négy helyen mindig elhelyezték máshova, és így Mecsek-Nádasdon végeztem én a nyolcadikat. És abban a püspöki kastélyban volt akkor az általános iskola, ami most ott áll üresen. Ez valamikor nyári rezidenciája volt. És tulajdonképpen akkor már hallottam én erről, hogy milyen neves személyisége van ennek a településnek. Ez egy sváb település máskülönben. És aki később osztálytársamból Bischoff Ádám nevezetű, úgymond polgármester lett, ő kezdte ezt egy kicsit feleleveníteni. Most ugye elhalványodott az egész, és én arra gondoltam, hogy ez az üres kastély, ez lehetne egy zarándokhely.
1: Azt hiszem, hogy napjainkban egyre aktuálisabb.
0: Igen.
1: Amikor Európa identitását keresik, meg Európa értékekről beszélünk, meg hagyományról, keresztény gyökerekről, közös élményekről, tapasztalatokról, értékekről, akkor például Beckett Tamás meg Skóciai Szent Margit is éppen az angol-magyar kapcsolatokban, a magyar-skót kapcsolatokban sokat segíthet és inspirálhat.
0: Én örülök neki, Bischoff Ádinak van egy borzasztó nagy albuma, tele van ezzel kapcsolatos fotókkal is, és beszédekkel és egyebekkel. Nem nagyon ismeri senki. Én csináltam vele egy interjút ebbe a sorozatba. Hát egyedülálló, nem mai gyerek már, de végül is ő is nagyon örülne annak, hogyha Mecsek-Nádasd egy picit valóban ezzel a kapcsolatával jobban a fókuszba kerülne, mert tudjuk, a régi hatos mellett van ez a persze. település.
1: Igen, hát nyilván egy kis település számára egy ilyen komoly történelmi emlék óriási jelentőséggel.
0: És ott áll üres.
1: Minden szempontból, igen. Azon túl is, amiről mi beszélünk, még a turisztikai és a minden.
0: Igen, lesz, igen. És hát nagyon szép barokk kastély, igaz, hogy borzasztó állapotban van. Liszt Ferenc valamikor ott a püspök meg hívására ott még hangversenyt is adott. Az épület azért üres, mert az iskola a kastély udvarán felépült új épületbe került, és így. Annak idején Mayer püspök úr visszakérte, de nem tudott funkciót neki adni, úgyhogy most ott áll, és hát az enyészet fogja. Ha csak nem, Skóciai Szent Margit egy skót-magyar közös, mondjuk uniós projekttel valóban csinál egy remek.
1: Említetted, hogy Mayer püspök úr visszakérte, miért ez korábban egyházi tulajdon volt?
0: Igen.
1: Igen, azt nem is tudtam.
0: Hát igen, mert püspöki kastély, csak ezt is ugye államosították. A templomot, ami mellette van egy nagyon szép kis kápolna, ami együtt volt, az megmaradt, azt tudták használni, de magát az épületet, a általános iskolát csináltak belőle. Úgyhogy a Szeged-Csanád és a Pécsi Egyházmegye, és mondjam, amúgy is egy blokkban van, jól mondom, egy érsekség alá tartozik, ha úgy vesszük.
1: Hát nem? Alá nem tartozik.
0: Hát nem is tartozik, de végül is
1: egy érsekséget alkot
0: igen,
1: részben. Igen, nem már ennek ilyen jogi
0: nincsenek már különösebben. Na mindegy, szóval hát ha talán azt jelenti, hogy a te kapcsolatrendszereden keresztül ebből lehetne valamit, mert ahogy mondod, vallási turizmus is, meg egyáltalán ez a kapcsolatnak sokat segítene a magyar és az angol.

0: kapcsolatokra. Na de hát szakadjunk el. Én minden esetre azért annak örülök, hogy megindult Esztergomba. Te már akkor az Egyházmegye oktatási igazgatója voltál.
1: Nem egészen így volt, hanem mivel ez volt az első iskolája.
0: Igen.
1: Egyház, akkor még az sem volt tisztázva, hogy a katolikus egyház részéről legalábbis a katolikus fenntartású iskolák, köznevelési intézményeknek a fenntartója most a plébánia, vagy az egyházmegye. De nyilván egy plébánia nem alkalmas sem jogilag, sem szakmailag, sem anyagilag, hogy a fenntartói feladatokat ellássa, szemben más egyházakkal, ahol például a helyi gyülekezet a fenntartó, a mai napig a katolikus egyházban Magyarországon, ugye az a szokás előírás, a püspöki kar így határozott egyöntetűen, hogy az egyházmegyei fenntartású iskolák ténylegesen az egyházmegye fenntartásában, nem a helyi plébánia fenntartásában működnek. De ez akkor még nem volt tisztázva, ugye főleg öntevékenyen, úgymond alulról jövő kezdeményezésként jött létre ez az iskola, de aztán, amikor többen csatlakoztak, született egy olyan törvény, hogyha háromnál több köznevelési, akkor közoktatási intézményt tart fenn egy fenntartó, akkor szükségszerűen kell, hogy legyen egy szakmai fenntartó szervezete. És amikor ez megalakult, mivel nálunk alakult az első iskola, engem kértek meg, hogy legyenek ennek az igazgatója, vezetője, és akkor kialakult egy szakmai stáb, azóta is nyilván működik.
0: Igen, igen, hát erre emlékszem, akkor is találkoztunk. Ekif, jó módon?
1: Igen, hát egy kicsit furcsának tartom az elnevezést, túl hivataloskodó talán, de hát egyházmegyei katolikus iskolai főhatóság.
0: Igen, igen.
1: Annak minden hívták egyházmegye. Minden egyházmegye. Aztán ezt egy kicsit domestikáltuk, alkalmasabbá tettük a Szegeden a Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóságot.
0: Most Esztergomból eljutottunk, ugye, ha jól emlékszem, 2004-ben szenteltek püspök.
1: Valószínű, igen.
0: Először segédpüspökként, aztán amikor Gyula Endre...
1: Igen, hát a püspök szentelés az egy... Függetlenül, hogy milyen püspök valaki, segédpüspök, megyés püspök, érsek, vagy
0: Róma püspöke is, ugye?
1: Püspök, igen. Koadjutor püspök, még ez.
0: Igen.
1: Ezek lehetségesek. Én esztergomi segédpüspök voltam, igen, azt hiszem 2 évig körülbelül.
0: Igen. És akkor Gyula Endre szegedcsanádi püspök nyugdíjazása után
1: kerestek egy új szegedi püspököt, és nem tudom miért engem gondoltak erre alkalmasnak. Nem volt számomra természetes, de hát...
0: De az az érzésem, hogy ez egy jó választás volt, és te jól érzed magad Szegeden.
1: Nem tudom, de én mindenhol jól érzem magad.
0: Na most ugye, most már ott vagyunk, ahol szolgálsz, és ezúton is megköszönöm azt, hogy mivel az igazságügyi minisztérium nyugdíjasainak a bizottságát, én, illetve viszem őket elsősorban vallási ismeretterjesztés címszó alatt különböző egyekre, hogy te voltál, aki fogadtad ezt a 50 fős gárdát. Sőt, eljutottunk, és itt visszatérünk most már a sportra is, Gyulára is, ahol a gyulai Grosics Gyula sportiskola vagy akadémiába is eljutottunk, és ott megmutattad azt, hogy hogyan lehet valóban a jövő nemzedéket a sportra és a labdarúgás szeretetére nevelni. Mert végülis hiszem ez volt az alap. Ez mikor?
1: Hát túlzás azt állítani, hogy én azt vindikálom magamnak, hogy mi tudjuk ezt megmutatni. Mi próbáljuk,
0: mások is.
1: Hogy milyen sikerrel, az más kérdés. Mi ezt azért tettük, a többes számon az egyházmegyét értem természetesen, a szegedcsanádi egyházmegyét, mert minden lehetőség adva volt erre. Ez nem valami... varázskifejezés, ez az akadémia, bár sokan használják, akik nem igazán mondjuk teljesítenek, vagy rendelkeznek hasonló körülményekkel. Nagyjából ez azt jelenti, hogy az az intézmény, köznevelési intézmény, ahol tanul a fiatal, az kell hozzá, ugye ez az iskola.
0: Hát
1: Gyulán 2 típusú is volt, van egy szakképzéssel foglalkozó, és illetve egy gimnázium. Tehát mindenki, aki mondjuk a akadémiára jelentkezett. Eleve ebből a szempontból, a iskola szempontjából a számára megfelelő tudta választani, amelynek mi magunk voltunk a fent, vagyunk a mai napig a fenntartói. A másik nyilván akkor a sportbeli képzés, ehhez kell infrastruktúra, itt a Gyulai önkormányzat is segített, akkor még nem volt TAO, meg ilyen dolgok, ezt önerőből hoztuk létre. Szerintem meg egész megfelelő körülménye között, igen, és nyilván nem csak az infrastruktúra, hanem a képzésben segítkezők, magyarul az edzők is kellenek hozzá, főleg a Ferencvároshoz kötődik a család, meg én magam is, nagyon sok barátom, ismerősöm, első időben főleg a volt fradisták közül kerültek ki az edzők, munkatársak, ma is a vezetője az egész sport részleknek az Egyházmegyében, Adem Kapics, aki szlovén ugyan, de hát a Ferencvárosban nem is akármilyen időben futballozott, így van. És a harmadik, amit említed, a kollégium, mert ez nyilván nem 14 év fölötti fiatalok számára van erre lehetőség. Hozzánk jönnek, hát mint más akadémiára is nyilván, határon túlról is, az egész országból. Sokan, hát ez a három egy kézben van, egymással teljesen harmonizál, nem kell a három partnernek egymással, nem tudom én, fölöslegesen egyeztetni, vagy netán konfliktusba kerülni. A cél az, hogy nem csak sportiskola, mert a sport minden iskolánkban fontos és kiemelt, hanem akik úgy gondolják, hogy tehetségesek, és ez egy dolog, hogy ők hogy gondolják, még az sem biztos, hogy aki más gondolja róluk, annak igaza van, nem könnyű ezt meglátni, de mindegy. Tehát akik tehetségesnek bizonyulnak, és az a szándékuk, akaratuk, áldozatkészségük is megvan ahhoz, hogy profilabdarúgókká váljanak, legalábbis úgy tűnik, hogy ez megvan, akkor azok számára adott ez az akadémia, mint más akadémia is egyébként. De itt azt hiszem, hogy minden megvan, és tényleg ez hatékonyan tud
0: működni. Egy nagyon szép, korszerű intézmény, és örültem annak, hogy végül is valóban minden korosztálynak külön edzője van.
1: Hát ez természetes.
0: És végül is emellett a gyerekek jól is tanulnak.
1: Hát arra is figyelmet fordítunk, igen. Talán jobban, mint máshol, igen.
0: Igen, igen.
1: És hát mert főleg a futballban sajnos ezt önkritikával kell bevallanunk. Van egy ilyen szemlélet, gondolkodásmód, hogy hát aki egy kicsit, bár játék intelligenciáról sokat beszélünk, de ez nem azonos a mindennapi életben az intelligenciával. Tehát aki egy kicsit intelligensebb, vagy aki jó tanuló, az eleve nem lehet jó focista. Ezt próbáljuk egy kicsit megváltoztatni, mert ezért nem egészen így van.
0: Pontosan. Maradunk egy kicsit Gyulán, és de végül is egy másik vonatkozásába, hiszen Gál Ferencről említést tettél, Gál Ferenc főiskola, hittudományi főiskolából ma, ha jól emlékszem, öt lábon álló, mondhatnám egyetemi szintű főiskolát hoztatok létre. Ezt kevesen tudják, hogy itt valóban mondjuk Gyulán az egészségügy. De ne igen, én mondjam el.
1: De igen, hát mondjuk az Egyházmegye sajátosnak mondható ebből a szempontból is, hogy például mondjuk az átlagosnál több köznevelési intézményünk van, 12 éve voltán 6, most meg közel 100 feladat ellátási helyen van adott esetben egy kis óvodánk, másik esetben esetleg egy óvoda, gimnázium, általános iskola, tehát egy nagy intézmény, több mint 10 000 diákunk van. Ebben sajátosak vagyunk, de hát egy másik ilyen sajátosság a gyermek és ifjúságvédelem. Több mint 4 000 fiatal van ránk bízva ilyen értelemben.
0: De azt
1: és
0: nem
1: ezt
0: csak
1: az Egyházmegyén kívül is, igen, ahol a helyi ordinárius hozzájárult, mert ugye ott helyben nincs ilyen intézmény esetleg. A harmadik ilyen sajátosságunk épp a főiskola, de hát sehol nincs, ezt mindig mondom, sem a köznevelésben, sem bármilyen közszolgálatban, semmiféle öncélú expanziós törekvésünk. Tehát mi mindig oda megyünk, akkor is, hogyha ez talán nem mindenki számára hihető, de ezt tény, hogy nekünk ez a szándékunk, hogy bármit vállalunk a közszolgálatban, azt akkor tesszük, ha erre felkérnek, igényt megfogalmazzák, és nálunk ilyen vita nincs, hogy akkor most miért kellett ezt vagy azt átvenni. Például általános is, vagy köznevelési intézményt akkor vettünk át mai napig, hogyha a érintett szülő 90%-a írásban kéri, és a pedagógusoknak is 90%-a, persze utána akkor minden megteszünk, hogy ne csak a tábla változon, ez más kérdés, de mi mindennel így vagyunk. Tehát a főiskola is, ugye Szegedi Hittudományi Főiskola volt, mert hát hittudományi kara volt csak.
0: Igen.
1: Nyilván azért nem hívjuk most hittudományi főiskolának, mert az megmaradt, de más is hozzájött egyrészt. Igen. Másrészt meg éppen az előbb említett Gál Ferenc tiszteletére, úgy gondoltam, hogy nem volt róla még elnevezve intézmény Magyarországon. Mindenképpen megérdemli a halálakor, nem is, hanem valamilyen évforduló alkalmából, akkor még nem voltam püspök, de tudták, hogy jó viszonyban voltunk, egy televíziós beszélgetésen megkérdezték, hogy mi a véleményem róla. Azt találtam mondani, hogy hát neki nagyobb tekintélye volt, mint az egész püspöki karnak. Akkor nem voltam püspök, ezt ki is vágták a műsorban. De a halála után is megkérdezték, akkor már nem vágták ki, akkor is elmondtam. De lényeg az, hogy amikor Szegedre kerültem, gondoltam, hogy mivel nem volt általánosságon kívül konkrét neve a főiskolának, hogy róla neveztük el. Tehát a Gál Ferenc név így került a főiskola nevébe, a hittudomány nem kikerült a hittudomány, hanem megmaradt. Bővült. Igen. És ilyen nagy köznevelési intézmény hálózat esetében indokoltnak tartottuk, hogy legyen egy pedagógiai kar is, egy tanítóképző. Szarvason az került először a főiskola kötelékébe, aztán Mezőtúron valamiféle, igen, az nem egészen még egy kar, de képzés egyre inkább folytatódik ott, illetve általunk folytatódik, mert majdnem megszűnt. És annak a fejlesztés az még egy mostani komoly feladat. Gyulán egészségügyi igen. karral bővültünk, és most legutóbb egy néhány hónapja Békés Csabán gazdasági karral. Erre mind kért minket a illetékes önkormányzat, a régió, a minisztérium, az illetékes minisztérium, és úgy gondoltuk, hogy ha valóban az egész helyi társadalomnak tudunk ezzel segíteni, akkor ezt őszintén megtesszük, akkor is, ha olykor bizony áldozatokkal jár.
0: Igen, hát azért mondom, hogy ez már több lábon álló, egyetemi szintű, hát azért ennyi karral rendelkezik, egy főiskola az korábban
1: ez nem. Ez a kép se rossz, hogy több lábon áll, én azt mondom, hogy több szálon függ odaföntről.
0: Igen, és mind tulajdonképpen olyan, a világi életnek adtok tulajdonképpen, hát megfelelő diplomát. Hát
1: főleg azt tartom fontosnak, hogy ne tegyünk ki különbséget, hogy világ, a társadalomat, mert hisz a teológia az nem csak a klérusnak fenntartott tudomány különböző disziplináival, hanem és fordítva is.
0: Igen, legutóbb beszélgettem éppen Kozma Gábor rektorúrral, és mondom, kétszakos képzés is csináltok. Azt mondja, igen, gondolkodunk, egy történelmi hit és világi hit oktató képzés.
1: Hát, sok lehetőség
0: ami szintén
1: van, persze,
0: segítheti akár a saját iskolák, vagy más iskolában lévő pedagógus hiányt is. Végül is jelenleg megszűnt ez az úgynevezett kétszakos képzés a régi főiskolákon.
1: Sokan a mai napig nem csak nálunk, hanem országosan is jelenségszerűen mutatnak rá arra, hogy hát egy intézmény magát katolikusnak definiálja, deklarálja, és hát sokszor úgy látszik, hogy alig látszik különbség a névtől eltekintve a nevelés oktatásban. Tehát erre azt tudom mondani, hogy persze, nem azzal nem változik még semmi, hogy egy adott intézmény esetében a névtáblát kicserélik, vagy hogy kereszt kerül katolikus intézményben mondjuk az épületre, vagy az osztályra. A vicc ismerős nyilván, ezt nem akarom mondani, igen. Ugye, hogy nyilvánvaló, akkor lenne igazán a szándékunk szerinti színvonalon működőképes az intézmény, hogyha mondjuk, már nem is tudom, hol kezdjem el, olyan korán el lehet kezdeni, hogy az a fiatal, aki egy tanúságtevő, élő plébánia közösségben, egy keresztény tanúságtevő gyakorló családból egy olyan hitoktatásban részesül a plébánia saját általános iskolájában, sőt óvodájában, amely alapján megfelelő hivatást választ magának, és mondjuk ez a tanári pálya, vagy a pedagógus pálya, és ezt tudatosan teszi, és ezért megy mondjuk a szarvasi, a mi egyházmegyénkről beszélek, katolikus tanítóképzőbe, ahol olyan tanárok tanítanak, akik mindezt már egyszer végigcsinálták, és ez a fiatal, hogy kikerül pedagógusként egy meglévő iskolánkba, és ha csak ilyenek lennének, akkor mondhatnánk, hogy nagyjából stimmel. Na de hát ilyen nincs. Ez körülbelül olyan, hogyha ezt kívánnánk minden intézménytől, mint hogyha azt mondanák egy neves jó gimnázium mondjuk tantestületének tagjai, hogy mi mindenkit szívesen felveszünk, de előnyben részesítjük azokat, és az lenne az igaz, csak azok jelentkeznének a gimnáziumunkba, akik már érettségivel rendelkeznek. Hát azért vagyunk, hogy ezen dolgozzunk.
0: Egy másik nagy projekt, hogy is mondjam, elindulásár. Kezdtétek el, ha jól emlékszem, áprilisban alapkületétellel együtt, ami Szegednek azért egy ilyen ifjúsági, közösségi nagy központja lesz. Erről egy pár gondolatot.
1: Hát az ünnepélyes alapkületétel, ami mégiscsak egy hagyomány szokás, enélkül is tudunk építkezni. Ez valóban nem olyan régen volt, de a tényleges építkezés fizikailag már szeptemberben ősszel megkezdődött, és jövő tavasszal fejeződik be valamikor. Ez egy elég jelentős projekt, hogy a mai nyelven beszéljünk róla. Közel, egy kicsit több mint 10 hektáron Szegeden, a városban terül el a terület. Az a cél, hogy egy, most még csak ilyen munkaneve van, hogy ifjúsági centrum, de hát valóban ifjúsági, de hát mondjuk a veteránokat se zárjuk ki belőle.
0: Hát elő van, szóval nyugdíjasokat nem elfelejtem.
1: Tehát sport, kultúra, közélet, szórakozás, szabadidő, ifjúság, mindezt tudja szolgálni. Ezért is ezt itt most persze sokan kritizálnak, de ezzel mi nem foglalkozunk, egész félreértelve, vagy tudatosan félremagyarázva, amit akarunk ott csinálni. Valóban, mivel van egy futballakadémiánk, van egy futballcsapata az egyházmegyének, egy stadion is részben, egy 8000-es stadion, egy egész korszerű UEFA 4-es kategóriás, ha valakinek ez mond valamit, amely eleve már úgy van megtervezve, hogy tartalmaz konferencia központot, előadó termeket, sok minden más funkciót is tud. Nyilván 3 edzőpálya is van, és nem csak a felnőtt csapatunk van, meg az akadémia 300 fiatalja Gyulán, hanem Szegeden is közel 300-an vannak, akik a szegedi Grosics Akadémiának a szegedi részlegének a tagjai, csak nagyon nagy gondok vannak, mert nincs egyáltalán megfelelő infrastruktúra, amit az előbb beszéltünk, és ez azt is majd egészen más színvonalra tudja emelni az utánpótlás képzést. De ezen túl játszóterek, szabadtéri színpadok már nem a domtér jellegűek, hanem egy ilyen tábori, ifjúsági jellegű szabadtéri színpadok, mondom, rengeteg játszótér, fedett csarnok, volt ott egy lerobbant romos, ez egy kemping volt korábban, annak volt egy épülete is, tehát egy, nem csak faházak, sátrak, hanem egy téglaépület is szállodaként, hát annak azt is felújítjuk, úgyhogy egy több funkciós csarnok, mondom, aminek a lényeg, hogy valóban minden korosztály, sport, kultúra, igényeit kielégítse, szolgálja, így van.
0: Aranyos Lacikám, nagyon szépen köszönöm a beszélgetés, hát ehhez sok sikert, azért jövő tavasszal majd, ha meghívsz, akkor elmenjünk, és akkor megnézzük, hogy ez hogy is alakul ez az
1: én
0: egész.
1: Én úgy emlékszem, hogy a meghívás már is történt.
0: Már most megtörtént. Ugye én valamikor a SEAC-nak is szurkoltam, hát most akkor lesz egy újabb SEAC, csak más név alatt. Úgyhogy NB1-es foci csapata is legyen ennek a várostak, mert azt hiszem, hát ennek volt azért némi múltja. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen az együttlétet és a beszélgetést.
1: Örömmel, köszönöm én is.
2: Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, tisztelettel és szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, a 67. Zsoltár verseit a következőképpen. Legyen kegyelmes hozzánk az Isten, áldjon meg bennünket, és ragyogtassa ránk orcáját. Ismerjék meg utadat a földön, szabadításodat a népek között. Magasztaljanak a népek, ó Isten, magasztaljon minden nép. Örüljenek, ujjonganak a nemzetek, mert pártatlanul ítéled a népeket, és vezesd a nemzeteket a földön. Magasztaljanak a népek, ó Isten, magasztaljon minden nép.

0: Tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket, mint kis csoportot, akikkel hétről hétre tanulmányozzuk és átvesszük Biblia tanulmányunkat. Szeretettel köszöntjük azokat a gyülekezeteket, közösségeket, akik rendszeresen meghallgatják, megtekintik a mi szombatiskolai tanulmányunkat. Szeretettel köszöntjük a kolozsvári gyülekezetet és a többi erdélyi gyülekezetet. Köszöntjük a svájci testvéreket és a világ minden részén találhatóakat, akik együtt tanulmányozzák velünk együttesen Ézsaiás könyvét. A mostani tanulmánynak a címe Isten szerepében. Azt hiszem, mi nagyon sokszor a hétköznapi életben szeretnénk Isten szerepébe belebújni, de nem tudunk, mert mi emberi szempontból látjuk a másikat, és valahogy a bűnt azt a másikban mindig könnyebb észrevenni, a hibát, a foltot a másik ember életén, mindig könnyebb felfedezni, mint saját magunkban meglátni. Pedig bennünk is van jócskán hiba, mert nagyon sokszor mi gőgösek, büszkék vagyunk. Mire? Hát a profécia magyarázatunkra, arra, hogy ismerjük a jelenések könyvét, a Dániel könyvét, vagy olyan tanítást a Bibliából, amelyet más egyházak, felekezetek nem hangsúlyoznak ki, de szeretném mondani, hogy ezek nem tesznek különbé bennünket. Az Isten előtt mi egyenlőek vagyunk, és jobb, ha ezekről a laudíciai jellemtulajdonságokról, ezekről a gazdagságokról, meg hasonló jellemtulajdonságokról lemondunk, mert nincs értéke. Az Isten előtt értéke van az alázatosságnak, a szeretetnek, a békességnek, a csendességnek és a boldogságnak. Ezt kellene kialakítani a mi gondolkodásunkban. A vasárnapi az a nemzedek feletti ítélet. Igen, a nemzetek felett ott van a mindenható Isten. Ézsaiás könyve 13. fejezet 6., 7., 8. verse. Székely Marika, hogy is mondja a Biblia ezt a szakasza?
1: Jaj, igazsatok, mert közel van már az Úr napja. Pusztulás jön a mindenhatótól. Ezért ellankad minden kéz, megdermed minden ember szíve. Megrémülnek, kínzó fájdalmak fogják el őket, vonaglanak, mint a vajúdó asszony. Riadtan néznek egymásra, és az arcuk ég a szégyentől.
0: Köszönöm szépen. Szóval ez úgy van, hogy amikor Babilonnak jól megy a dolga, és amikor Babilon ledönti Jeruzsálem kapuit, akkor nagyon mosolyog, és akkor nagyon boldog, és azt hiszi, hogy ő a világ legerősebb nemzete. De amikor majd Babilonnak is beveszik a perzsák, szinte kardcsapás nélkül a nagy, hatalmas város elbukik, akkor olyan találó, ahogy olvastad, hogy megdermednek az emberek szívei, megdermednek, rájuk fagy a mosoly. Szóval, hogy mondjam, a nemzetek, ha Isten nélkül vannak, akkor egy olyan hamis látszat biztonságban, egy látszat békében van, amely nagyon-nagyon távol van Istentől. És ez a gondolkodás veszélyeztette az izraelitákat, hiszen ők oda kerültek fogságba. Most gondoljuk el, hogy a jeruzsálemi templom hát összehasonlíthatatlanul parányi volt azokkal a templomokkal, amelyek Babilonban voltak. Ez körülbelül olyan, mintha egy paraszti környezetből egy tanyasi kis gyermek elkerül New Yorkba, a felhőkarcolók világába, és tátja a száját, hát ő ilyet soha az életben nem látott. Igen ám, de nem biztos, hogy a New Yorki felhőkarcolók világában közelebb vagyunk Istenhez, mint a kis tanyasi világban. István, hogy látod ezt a kérdést?
2: Én még ott tartok gondolkodásban a büszkeségről, amit mondtál. Hogy ez a büszkeség fogalma szerintem kétféle értelmezése van, legalábbis én részemről. Egyrészt az, hogy ha van egy ilyen jóleső érzés, megelégedettség, öröm, ezt is büszkeségnek mondjuk, de van a másik, amire itt utaltál, és hogy egy önmagát túltengően sokra tartó, öntelt, ez az a büszkeség, és ennek a leges-leges-legrosszabb fajtája, ha így mondanám, hogy tulajdonképpen ez a lelki gőg, amiről fogunk most tanulni, ez egy dolog. De szerintem az az értelmezés is benne van, hogy amikor jó elégessége, jó leső érzésem van, megelégedett valamivel, örömtöltelt valami miatt, azt is szoktuk büszkeségnek mondani.
0: Igen, büszkeség és büszkeség között különbség van. Amikor ránézel az unokádra, akkor egy jó büszkeség tölt el, egy természetes, egy nem helytelen büszkeség, de lehet bennünk helytelen büszkeség. És amikor azt mondjuk, jaj a katolikus, jaj a református, jaj a többi vallás, csak mi vagyunk a jók, csak mi vagyunk a szépek, azokat Isten nem szereti, dehogy nem, Isten azokat is épp úgy szereti. És Istennek ott is vannak hűséges emberei. És ezek nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket ne csak tudjuk, hanem éljük meg az emberekkel való kapcsolatunkban. Mert a büszke ember az egyre inkább távol kerül az Istentől. A büszke ember az a gravitáció során az távolodik az Istentől.
2: És hogy a vasárnapi gondolathoz visszatérjünk, tulajdonképpen én nagyon fontosnak tartom mindig azt, amit az Ézsaiás könyvének az első versében mondok, hogy megmondja, hogy ki a szerző, tehát Ézsaiás a proféta, és megmondja, én úgy szoktam mondani, hogy mifajt ez egy látomás, vagy mert itt jövendőlésekről van szó. Ugye itt egy fókuszt is fogunk váltani, mert eddig a figyelmünket az Asszíria kötötte le, és most áttérünk egy másik fókuszra, ezt a babiloni fókusznak nevezném ezt a kérdést.
0: Gyorsan mondanánk, hogy Babilon és Asszíria más, vagy Asszíria és Babilon, de lényegében ugyanaz, csak az alanyváltás következik be.
2: Igen, és itt tulajdonképpen csodálatos számomra az, hogy itt annak ellenére van ez a fókuszváltás, megismétli azt, hogy amit tulajdonképpen Asszíriával mondott, hogy úgy lesz, ahogy elterveztem, az következik be, amit elhatároztam, mondja a 24. vers. És akkor Babilonról pedig elindulunk abba, hogy tulajdonképpen Babilon egy gazdag, ősi kultúrával, vallással, politikai hagyatokkal rendelkező ország volt, és olyan szuperhatalommal válik majd a később a történelem folyamán, hogy legyőzi Júdát és elhúzza a népét. Tehát ez nem valami jó jel a júdaiak a zsidóság számára. És tulajdonképpen itt van egy nagyon nagy kérdés, hogy azért lényeges, amit mondtam a bevezetőben, hogy egy látomás, ez egy jövendőlés, mert abban a korban, amiben Ézsaiás élt, tulajdonképpen a babilonitok nem tudták hova tenni. Hát tulajdonképpen Ézsaiás proféta idejében, ez körülbelül a Krisztus előtti 8. századnál tartunk.
0: Ezt egy kisvárosállam volt.
2: Ezt a népet még alig ismerték.
0: Igen.
2: És ebből lett egy tulajdonképpen egy világhatalom, ami nagyon egy szuperhatalommá vált a térségbe, és amely a Júda királyságát is legyőzik. Tehát megint itt egy elővetített előképpel, előproféciával találkozunk.
0: Igen. Bár gyorsan hozzátesszük, hogy a bábeli torony is innen Babilonból kapja a nevét, és ez egy nagyon ősi sumér kultúrának az öröksége, de igazából soha korábban nem tört világuralmi hatalomra, de Asszíriával szemben majd mégis sikerül megszerezni. Marika?
1: Jézus visszatérésekor azt mondja, hogy vajon találok-e hitet a földön? Hogy Isten adott törvényt, adott iránymutatást, hogy aszerint éljünk. Nem kötelez el bennünket, hogy csak így lehet élni, de választhatjuk, hogy az Úrnak tetsző életet éljük Jézus hitébe, vagy pedig a sátáni elvek uralkodnak rajtunk. Más az isteni elv, és mi hányszor esünk bűnbe, és azt mondja itt a versszak, hogy közel van az Úr napja. Az Úr napja az ítéletet jelenti, és hogy közel van. Hát ez egy olyan fogalom, hogy kell, hogy mihez képest közel. De ez fölhívja a figyelmet, hogy ha olvassuk és azt halljuk, hogy közel van, akkor arra készülni kell. Mert nem lehet halogatni, hogy majd ekkor, akkor vagy majd más dolgok teljesülésekor fogok az Úrnak szentelt életet élni. És belegondoltunk-e, hogy a mi bűnünk is ott van a keresztván. Értünk is meg kellett halni Jézusnak, mert mi sem vagyunk bűntelenek, akármennyire is szeretnénk mindent megtartani, de a bűnnek is van egy hatalma, és Jézus Krisztus lehetőséget és reményt ad nekünk arra, hogy ettől a magunkat összepettyezett bűntől meg tud szabadítani. Mert az utolsó időben a gonoszság is megsokasodik a földön. És nekünk nem mindegy, hogy milyen irányelvek szerint élünk.
0: Ez így van. Köszönöm szépen. Menjünk tovább, és nézzük a következő gondolatsort, és ez a hétfő, a hajdani nagy Babilon. Erről el tudjuk mondani, hogy olyan széles volt a várfala a hajdani Babilonnak, hogy körülbelül 7 méter széles, egymással szemben minden külön probléma nélkül 2 harci kocsi el tudott férni, és gyakorlatilag a fal tetején tudtak a katonák a város egyik feléből a másikba pillanatokon alatt akár lovakon is odaérni, hogyha a várost váratlan támadás érné. Na nézzük, mit mond ezzel kapcsolatban Ézsaiás könyve 13. fejezet 9., 10. és 11. verse. Tokics Marika?
3: Jön már az Úr napja kegyetlenül, féktelen izzó haraggal. Pusztává teszi a földet, kipusztítja róla a vétkeseket. Az ég csillagai és csillagképei nem ragyogtatják világosságukat. Sötét lesz a fölkelő nap, nem fénylik a hold világa. Megbüntetem a világ gonoszságát, a bűnösök bűnét. Véget vetek a kevélyek gőgjének, az erőszakosok gőgösségét megalázom.
0: Uh-huh. És azért nyilván... Amikor itt azt mondja, hogy az ég csillagai és csillagképei nem ragyogtatják világosságukat, akkor itt azért Babilonról van szó, mert Babilon az az istenek kapuja, a babiloni csillagképek és a babiloni égkultúra, csillagászat rendkívül fejlett volt. Ne felejtsük el, hogy például ők azok, akik az hatalmas tudósok voltak, és nyilván itt a vallás és a tudomány még az ókor világában nagyon-nagyon közel álltak egymáshoz, és nem volt szigorúan véve tudomány vallás nélkül. És olyan szépen figyeljük meg, hogy ahogy megfogalmazza Ézsaiás, azt mondja, eltűnik majd a fölkelő nap, és nem fénylik a hold világa. Babilonban a hold istenséget tisztelték, még 1000 évvel korábban is. És ugye a Nílus menti kultúrában a napot tisztelték, tehát a nap az atomkultusz volt, Babilonban pedig a hold kultusz, és azt mondja, véget vettek a kevélyek gőgjének, az erőszakosok gőgösségét megalázom. Marika?
3: Igen, Ellen White-nak van egy nagyon érdekes gondolata a Proféták és Királyok című könyvében, Babilonnal kapcsolatosan azt írja, hogy Babilon széles várfalát teljesen lerombolják, és magas kapui tűzben égnek el. Így szüntette meg Jahve, a seregek ura, véget vett a kevélyek gőgjének, az erőszakosok gőgösségét megalázza. Így lett Babilon az országok ékessége, a káldeusok fenséges dísze, Szodomához és Gomorához hasonlóan örökre átkozott hely. nem telepszik le ott többé senki, nem lakik ott senki a jövő nemzedékek során. Nem sátoroz ott az arab, nem deleltetnek ott pásztorok, hanem pusztai vadak tanyáznak ott.
0: Hát hosszú időn keresztül nem is tudtuk pontosan, hogy hol volt az ókori Babilon, mert még az Eufrátesz is elkanyarodott, hiszen valamikor az ősi várost ketté vágta. Babilon egy olyan település volt, ami nem körkörös, általában figyeljük meg az európai és az egyiptomi városok, ezek körkörösek, hanem trapéz alakú volt, és középen ketté vágta a folyó, de olyan hatalmas emeletes házak voltak, és az emeletes házaknak a tetejére nagy fákat, bokrokat ültettek, ezek beárnyékolták a házakat, és a folyóról jövő kellemes szellő, mint egy megannyi légkondicionáló visszahűtötte a várost. Az egész város fala körbe volt ilyen természetes vízzel úsztatva, és kihegyezett cölöpök voltak a várfal körött, hogy szinte lehetetlen volt bevenni. Igen, de volt mégis egy gyenge pontja, és ezt a gyenge pontját a következő perzsa király ezt észrevette, elirányította a vizet, az Eufrátesz folyó vizét, és a kiürült, kiszáradt folyó mederben karcsapás nélkül bejutott. És ilyenek vagyunk mi is. Azt hiszük, hogy mi vagyunk a Babilon, mert mi erősek vagyunk, mert mi stabilak vagyunk, mert mi nekünk van várfalunk. Nem. Isten nélkül ez a város egy elhagyatott várossá vált, és eltűnt a civilizációs, az emberi kultúrának a térképéről. Marika?
1: Szigeti Jenőnek van egy idézete, ami pont ide illik. Nincs elfeledett bűn című könyvéből, az 55-56. Oldalról. Sokszor úgy gondolja az ember, hogy jól szervezett renddel elejét lehet venni a ránk törő káosznak. Csupán szervezés, akarat, erő kérdése az egész. Ez a törekvés vészesen hasonlít a vízözön utáni ember toronyépítéséhez. Isten kegyelme szeretetével megígérte, hogy nem lesz többé vízözön, de az ember a kozmosz rendjének harmóniájához szükséges erkölcsi rendet akarta kiküszöbölni életéből. Ezért Isten tanácsa ellenére inkább égigérő toronyépítésébe fogott. És megépült Bábel. Ez nem csak egy régi történet, hiszen előre látható, általunk előidézett kozmikus katasztrofák fenyegetettsége elől mi se életújulással, hanem Bábel toronnyal akarunk megmenekülni. Nem csak globális Bábel tornyok épülnek, mindnyájan építünk ilyen alkalmatosságot a menekülésre, de mi sem járunk jobban, mint az ősi Sineár földjén lakók. Összezavarodik a nyelvünk, és nem értünk szót egymással. Hmm.
0: Most csak képzeljük el, igen István, látom, hogy szólni akarsz. Képzeljük el, hogy a Babilon fénykorában lettünk volna ebben a városban, és ott elolvassuk Ézsaiás erre vonatkozó proféciáját. Hát ez mennyire hihetetlen, ugye? Mennyire, tehát amikor ez mindenkit képes elpusztítani, és minden katonai erőt legyőzni, csúcsa hatalmában van. Egy közgazdász írt Babilon, az ókori Babilonról, és így jelképezte, hogy az ókor Svájca volt abban a térképen. Tehát viszonylag egy kis terület volt, de mindenki úgy tekintett rá, mint akiben meg lehet bízni. Még az ellenségek is Babilonba fektették be a pénzüket, bembeszélve az egyiptomi fáraóról, vagy az asszír királyról, mert olyan biztos gazdagsága volt. Tehát a gazdaság az, mint egy motor hajtotta előre ezt a várost. De hiába a pénz, ha a pénz hatására az ember elfeledkezik a teremtőjéről. Hiába a pénz és a hatalom, mert a pénz és a hatalom önmagában nem elég, hogy túléljük a katasztrófákat. Oda az Isten segítsége kell.
2: Örülök, hogy ezt más megvilágításban látod, mert én abból indultam, hogy az Ézsaiás mit képzelhetett Babilonról. Ézsaiás korában mondtam, hogy ez egy egyszerű kis szürke városka volt. Te azt mondtad, hogy a fénykorában, igen, Babilon eljutott egy úgynevezett új irodalom idejébe, akik hát csak két dolgot említsük, hogy már asszírokat is legyőzték, akik Izsaiás korában a szuperhatalom,
0: a csúcs volt.
2: A szuperhatalom volt, sőt, még hát a Nabukodonozor idejében pedig Júda népet is legyőzték, fogságba vitték, elhurcolták őket, hát meg kell mindenképpen említeni, hogy 586-ban Jeruzsálemben, ilyet is a templomot is megsemmisítették, lerombolták, és tulajdonképpen ez a híres babiloni fogság is innentől adódik, amikor 70 évig el kellett, 70 év múlva térettek vissza
0: a fogságból,
2: igen. És tulajdonképpen az is érdekes tép, hogy ez a hatalmas birodalom, hogy válik porrá semmivé. Ugye ez Círuszt említsük meg, első Szerxész, aki visszaverte a lázadásokat, mert leverte, elvitte, megrongálta a templomaikat, elvitte a főistenüket, a Marduk főisten szobrát, aki a babiloni birodalom legfontosabb istene volt, és akkor utána elindul egy hanyatlási folyamat, és ez odáig jut, hogy ma van pár például néhány iraki lakja az egyes részét, az ókori települést sose építették újra. Ez is egy csodálat, ez is egy meglepő dolog, hogy ezt a hatalmas birodalom az enyészetbe megy, és sose építették újra.
0: Hogyha meg akarjátok nézni, és ezt mondjuk a kedves nézőknek, gyülekezeteknek, akkor menjetek el testvérek, a Pergamoni Múzeumban, ez Németországban van, Berlinben, és akkor ott meglátjátok fölállítva azokat a falakat, amiket német régészek szedtek szét. A babiloni építészet azok égetett téglákból építkezett, és ezt tették össze, és ezeket a téglákat szétszették darabonként, a mászt csodálatos kék mázzal volt. Ha Babilonnak a színét meg akarjuk határozni, az az ég kékje volt, mert ők mindig az éget nézték és figyelték, és akkor ott azokon a kapukon, az Istár kapun tudunk bemenni, amelyen Dániel nap mint nap bement, amelyen Nabukodonozor, és azoknak a bibliai személyeknek a csoportjai, akikről ezek a bibliai könyvek szólnak. Ezékiel, Dániel, szóval fantasztikus, és ez csodálatos minőségben elő van állítva a Pergamoni Múzeumban. Vagy elmondhatjuk azt is, hogy milyen templomuk volt. Például a szombat szentségét Babilonban fedezik föl a zsidók. És volt ott egy toronytemplom, Etemennanki toronytemplom, amely 7 szintből állt. Lépcső vezetett föl, és ezen a lépcsőn lehetett fölmenni a legfőső 7. szintre, általában nagy ünnepek alkalmával a király és a főpap beléphetett a legfőső szintre, és ez a legfőső szint, ez körülbelül 10-szer akkora volt, mint a Salamoni templom. Tehát ott olyan méretek, és olyan gazdagság, és olyan technika volt, hogy gondoljátok el, hogy mondjuk Marduk istenségének a születésnapján a templomba azon az egy napon világított be a nap. De hát könyörgöm, milyen pontosnak kellett ott a mérnököknek? Mennyire meg kellett tudni határozni, ha ott csak egy centit téved, vagy egy milliméter téved, akkor gyakorlatilag 10 év múlva a nap már nem süt be. Mert gyakorlatilag az a pici, minden évben egy pici eltérés, és évszázadokon keresztül. Szóval a babiloniak nagyok voltak a tudomány vonatkozásában. Csak hogy a tudomány az kellő alapot szolgáltattak arra, hogy elfelejtsenek mindent az igaz Istenről, és gyakorlatilag az ő istenüket rákényszerítették az elfoglalt nemzetekre, a legázolt tartományokra. És az Isten egy ideig ezt tűrte, és egyszer csak megrázta magát az Úr, és Babilon eltűnt, szétfoszlott, mint a hajnali köd egy pillanat alatt. Menjünk tovább, és nézzük a következőt. A hegy királyának bukása, és ezt már részben érintettük is, Ézsaiás könyve 14. fejezet 12. versétől a 14. verséig, Székely Marikát hallgatjuk.
1: Jaj, leestél az égről, fényes hajnalcsillag, lehultál a földre, népek legyőzője. Pedig ezt mondtad magadba, fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az Istenek hegyére a messze északon. Fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a felségeshez.
0: Igen, amikor egy birodalom, amikor a birodalomban minden jól megy, minden hatalom, minden politikai és katonai koncentráció egy helyre megy, akkor ő úgy gondolja, hogy rajta már az Isten sem fog találni fogást. És Izrael Istene ennek a kis legyőzött maroknyi népnek az egyetlen igaz Isten, az hát megtanítja Babilonnal a mennyei egyszer egyet. És én azt hiszem, hogy a Biblia erről szól. Vagy megtanuljuk, vagy az Isten megtanítja. És ez így van ma is, így van a mi életünkben, így van a mai országokban, a mai nemzeteknél, a mai családoknál, és minél inkább Istenhez fordulunk, annál könnyebben vesszük az életben az akadályokat.
2: Itt van megint ez a gondolat előjön, amit a bevezetőben mondtuk, ez a önfelmagasztalás, vagy a büszkeség önfelmagasztalásnak a gondolata, mert klasszikusan előjön itt tulajdonképpen, és tulajdonképpen a Babilon bukásának a végső indítéka, és ezt általánosíthatjuk, ezt egy öndicsőítésnek, egy önfelmagasztalásnak a végső indítéka tulajdonképpen mindig itt ez a Isten károló gőg.
0: Egy erkölcsi dolog.
2: Ez ennek a következménye, és te persze ezt túlmutatod, mert hát ha csak abból indulunk ki, hogy az Édenben is mi volt, tehát a kígyó mit mondott, olyanok lesznek, mint az Isten. Tehát Istenhez akarja hasonlítani, és ezzel már Évát le tudta venni a lábáról, hogy de hát

0: minden széppel, jóval megáldotta az Isten, és ő volt az angyalok között az első, és azt hitte, hogy akkor már ő olyan is lehet, mint az Isten. És onnan kellett neki lebukni. És hát, ha azt vesszük, hogy mi az Isten értékrendje, mi az, amit Isten méltányolni tud az emberbe, az nem a gazdagsága, mert az a világhoz tartozik, és átmeneti állapot. De a mennyei kincs az, hogyha Isten jellemét tudjuk tükrözni, mert az már egy meghívó az örök életre. És bármennyire gazdagok vagyunk, okosak vagyunk, mindent megszervezünk, nem tudjuk bebiztosítani magunkat. Itt van ez a járvány, amely nagyon sokakat érint, és egyik pillanat hiába teszünk meg mindent, egyik védekező eszközöket, minden távol tartunk, és mégis egy teljesen egyensúlyozott, jó állapotból is egy pillanat alatt el tud menni valaki. És hiába a gazdagság nem jelent semmit, az csak egy ideiglenes dolog.
1: És eszembe jut, hogy vajon miért pont Babilonba viszik fogságba Isten népét, és erre egy kiváló rabbi a következő magyarázatot adta, ami a Talmudban olvasható. Isten menyasszonya volt Izrael. És amikor a férfi az ókori világban valami kivetni valót talált a menyasszonyába, mondjuk hűtlenséget követett el az urával, a férjével szemben, akkor a férje fogta, és hazavitte őt az apjához, és visszaadta őt az apjának. És lényegében honnan származik Izrael? Babilonból. Hát Bábelből. Onnan származik Ábrahám. Onnan hívta ki Úr Kazdimból gyakorlatilag, és most Isten oda küldte vissza, hogy egy új kezdettel, egy maradékkal megint majd kihívja, ahogy annak idején Ábrahámot, úgy majd egy maradékot elvisz az ígéret földjére, és előről kezdődik minden. Csodálatos, ahogy így látjuk az Istennek a gondolatmenetét. Igen, és most akkor menjünk tovább, a menny kapuja. Ugye? A menny kapuja, ez a babiloni szó is ezt jelenti, hogy a menny kapuja, de most egészen más összefüggésben látjuk, és azt látjuk, hogy Mózes első könyve 28. fejezet 16. versétől mit is olvashatunk itt, Tokics Marika?
2: Amikor Jákob fölébredt álmából, ezt mondta: bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Félelem fogta el, és így szólt: milyen félelmetes ez a hely, nem más ez, mint Isten háza és a menny kapuja. Reggel fölkelt Jákob, fogta azt a követ, amely a feje alja volt, felállította szent oszlopként, és olajat öntött a tetejére. Azután elnevezte azt a helyet Bételnek. Azelőtt Lúz volt annak a városnak a neve.
1: Bétel annyit jelent, mint az Úr háza, és itt azt mondja, nem más ez a hely, mint Isten háza. Bétel, ugye, mert álmodott, és látta, hogy egy nagy lajtórja összeköti a mennyet és a földet, és látta, hogy az angyalok szépen ezen a lajtórján, ezen a létrán, ez nem lajtórja volt, de itt megint Károli Gáspárnak a zsenialitása jön, ez egy cikkurat volt, ez a cikkurat egy ókori templom, ez a cikkurat, ez egy olyan ókori templom volt, hogy a templomnak a két oldalán vezettek föl a lépcsők, mint ahogy babiloni templomokban is, és úgy lehetett fölmenni a tetejére, és ahhoz,

0: Szóval zseniális volt Károli, hogy azt mondja, egy lajtórja, egy létra, mert a lényeg ugyanaz, hogy föl lehessen menni. És elnevezte ezt a Lúz városát Bételnek, Bételnek, az úrházának, és akkor ennek a településnek, ennek a városnak még óriási jelentősége lesz, hát sajnos nem mindig pozitív vonatkozásában, Izrael történetében. István?
1: Itt az az érdekes, hogy tulajdonképpen, amit mondtál is, hogy Bábel, vagy Akkádul Babili.
0: Igen.
1: És tulajdonképpen a Jákob és a Babilon van összehasonlítva.
0: Igen.
1: És két itt ellentétes irány van, mert tulajdonképpen a Jákobnak a létrája, vagy a mennyből származott, tehát Isten fentről mutatta meg neki, hogy mi a helyzet. Viszont a Babilon tornyai és lépcsős templomban ez lentről fölfele ment.
0: Így van.
1: Lentről fölfele
0: ment. Más volt az irány.
1: Igen, két ellentétes irány. Hát mind a kettő arra utal, hogy az Istennek világába enged bebocsátani. Illetve szerettik volna, hogy
0: bebocsátást nyerjünk. Igen.
1: Igen. Köszönöm. Viszont Jákob az álmában bebocsátást nyert,
0: így van.
1: Igen, de hát nem mindegy, hogy alulról fölfele építkezik,
0: vagy fölülről lefele. Így van. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy van megint egy szigeti Jenő idézet Székely Marikánál.
2: Igen. Jézus megy velünk az úton című könyvéből, a második kötetből, a 177. oldalról olvasom. Egy létrát látott, amely a földtől az égig ért. Angyalok jártak rajta, akik az eget és a földet összekötötték, arra utalva, hogy Isten mennyei világa és a föld között van híd, van összeköttetés. Mai materiális előnyöket hajszoló, gáncsoló, önmagunkat és gyakran megcsaló embereknek is tudni kell, hogy az ég és a föld ma is összeér, és Isten ma is kísér utunkon. De az oltalmazó Isten csak ott őriz meg minket, ahol az ő igazsága vezeti lábunkat. Isten csak úgy marad velünk, ha a mindennapi kötelesség teljesítéseink útján mi is vele járunk. Emlékő hirdette másnap reggeltől, hogy ez a hely új nevet kapott. Isten háza, azaz Bétel lett a város neve. Amikor úgy látjuk, hogy semmerre sincs út, akkor fölfelé nyit utat. Isten megoldásait mindennapi gondjaink és meneküléseink közepette is meg lehet találni, csak látó szemre és igaz álmokra van szükségünk, amelyek megmutatják a próbákon át a célig vezető utat.
0: Köszönöm szépen. A következő gondolatsorunk csütörtök, Sion végső győzelme, ez pedig Ézsaiás könyve 24. fejezet, és ott a 21., 22. és 23. verse. Tokics Marika, hogy is mondja a szöveg?
3: Azon a napon megbünteti az Úr az ég seregeit odafönn a magasságban, és a föld királyait a földön. Összegyűjtik őket, ahogy a foglyokat gyűjtik a verembe. Börtönbe zárják, és hosszú idő múlva megbüntetik őket. Elpirul a sápat hold, szégyenkezik az izzó nap, mert a seregek ura lesz a király a Sion hegyén és Jeruzsálemben, és vénei előtt dicsőség ragyog.
0: Köszönöm szépen. Itt van a tanulmányunkban egy kérdést, hogy Isten valóban elpusztítja a gonoszokat? Ezt ő tudja, de amit ő kinyilatkoztatott számunkra, abban egyértelműen az áll, hogy mindenkinek van kegyelmi ideje, akár nemzet, akár közösség, akár egyén, és amikor lejár, túllépi ezt az időszakot, akkor bizony felelnie kell. És Isten ítélete abszolút igazságos lesz. Isten nem az elpusztításnak az Istene, Isten az igazságnak az Istene. De az igazság nevében bizony néha fájó dolgokat is kell Istennek tenni, és cselekednie.
1: István? Hát ez engem is foglalkoztatott, ez a pusztítás gondolata, de ha abból közelítjük meg a problémát, hogy mi ennek az oka. Tehát a pusztítás, a gonoszság, a bűn és a gőg miatt következik be. És tulajdonképpen itt vannak lépések, amit te is mondtál. Tehát először kapunk egy útmutatást. Utána van egy következmény is. Tehát megmondja, hogy ha leszakítod a fáról a gyümölcsöt, akkor meg fogsz halni. Tehát a következményet is mondod. És még van egy közbeesztő, ez a javítási lehetőség. Mindig van javítás lehetősége, és tulajdonképpen ezután történik ez a pusztítás, aminek az oka nem a gonoszság, hanem a bűn, a gőg miatt történik be.
0: És a végrehajtásnak... És mindennek van jogkövetkezménye.
1: És a végrehajtásnak pedig egyetlen célja van, hogy az helyreállítja az eredeti állapotot. Nem a büntetés, hanem a helyreállítás, a büntetés. És ami csodálatos ebbe, mindig az Isten a kezdeményező. Mindig ő kezdeményező, de ezeknek ellenére. Tehát több fázison, több lépés, több lehetőség adódik, így szoktuk mondani. És a végső lehetőség, amikor már te döntesz, hogy nem, mindent visszautasítod, akkor van ez a dolog. De még egy dolgot szeretnék mondani, hogy tulajdonképpen amit a Marika olvasott, hogy elpirult a hol, megszégyenül a nap, és a seregek ura uralkodik, és Jónhegyén és Jeruzsálembe. Ez a 23. versben volt. Tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ez a elpirul a hold, meg megszégyenül a nap, ez egy világkatasztrófára való utalást is tartalmaz ez a dolog. Bár abból a szempontból is meg lehet közelíteni, hogy mivel mind a holdat, mind a napot istenként tisztelték.
0: Így van, ennek lesz a következménye.
1: Ezért most megfogtálnak a hatalmoktól, a úgynevezett isteni hatalmok, ezek most megfogtál is, és egyedül Isten marad a király. Ez is egy nagyon-nagyon fontos üzenet ebből a dologból. Nagyon szépen és nagyon szép hasonlatokkal, szép nyelv, költői nyelven, pláne ha eredeti tudnánk olvasni, mondja el ezt a proféta, ezt akit egy művelt, intelligens íróként is fel, költőként is fel tudjuk.
0: Igen.
3: Ellen White nagyon szépen írja le azt, hogy Jézus Krisztus, amikor meghozta az áldozatát, és megváltotta az emberiséget, és a mennybe jutott, akkor mit cselekedett? És ezt szeretném felolvasni. Azt mondja, Jézus Krisztus miután meghozta nagy áldozatát, felemelkedett a mennybe, de addig nem fogadta el az angyalok imádatát, míg el nem mondta a kérését. Akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek. Kimondhatatlan szeretettel és súllyal hangzott fel a válasz az Atya trónjáról. Imádják őt az Istennek minden angyalai. Egyetlen folt sem volt Jézusban. Megalázkodása véget ért, áldozatát befejezte, és olyan nevet kapott, amely minden nép felett áll.
0: Nomen est omen. Köszönöm szépen, és eljutottunk az összefoglaláshoz.
2: Még előtte, ha megengeditek, igen, egy kis gondolat, hogy ez az úrnapja, ez nem egy pillanat alatt jön el, mert hosszan tűr érettünk. És milyen csodálatos az, hogy az Úr Jézus személyesen jön el azokért, akik hittek benne. És ha meggondoljuk, hogy bármennyi is most a világon a szenvedés, a fájdalom, a pusztulás, Isten és a jóság végül győzelmet arat a gonoszság fölött. Hát hova jutott a föld az Éden óta? Milyen lett az ember természete, Ádámé, Éváé, hogy az ember kit szolgál, van-e olyan hite. Hogyha ezt végig nézzük, akkor bizony az Úr napja igazságot fog tenni, és ez így helyes.
0: Köszönöm szépen, és hallgassuk az összefoglalást.
2: Ézsaiás látta, hogy Asszíria után Babilon hódítja meg majd Júdát. Isten azt is megmutatta neki, hogy a világ sötét, természet feletti hatalmasságai Istennek az emberi ellenségein keresztül fejtik ki tevékenységüket. Isten szerepében tetszelegnek. Végül azonban Isten bizonyosan győz, és örök békét hoz a bajoktól nyögő bolygónak.
0: Köszönöm szépen, István!
1: Én csak egy mondatot még, hogy nekem mindig eszembe volt, csak nem tudtam elmondani, hogy ha Ézsaiás könyvét tanulmányozzuk, akkor nagyon-nagyon fontos az, hogy ezt a Királyok második könyvével és a Krónikák második könyvével párhuzamosan olvassuk, mert abban egyre több információt kapunk. És aki még tovább akar ezen az úton menni, annak van egy jó hírem, hogy a közeljövőben meg fog jelenni Tokis tanár úrnak Ézsaiás könyve, ami a most adott információkat túl még bőségesebb információkat lát el Ézsaiás korára szemben. Ezt is mindenkinek nagyon nagy szeretettel ajánlom.
0: Köszönjük szépen! Az Úr áldja meg az elhangzottakat a mi szíveinkben, hogy Ézsaiás könyve ne csupán egy olyan mechanikus tanulmány legyen, amelyen túljutunk, hanem Ézsaiás könyve az Úr segítségével végezze el bennünk átalakító munkásságát, hogy mi adventisták ne arról legyünk híresek, hogy büszkék vagyunk a tudásunkra, a profécia ismeretünkre, hanem legyünk arról híresek, hogy az ima emberévé és az Úrhoz forduló közösségé tudunk alakulni. Ezt tegye meg az Úr bennünk, népünkben, az Úr kegyelméből. Amen.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket öregvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat a Testi-Lelki Jólétünk című műsorban. Itt Gábel Bea vagyok, én vezetem ugye ezt a műsort ma, és a vendégem egy számomra nagyon kedves és régi jó ismerősöm, akivel mi ezer éve ismerjük egymást, Kovács Árpád, és pont ki is javított, hogy ő nem református lelkész, hanem református lelki pásztor. Úgyhogy tulajdonképpen vannak a bárányok, a nyáj, és van a pásztor, aki vezeti ezt a nyájat. Úgyhogy, tehát neked lelki pásztor a hivatásod, és szerintem sokan azt gondolják, hogy ez valami ilyen visszafogott, csendesebb hivatás, hogy ugye nagyon sokat kell bölcselkedni, elmélkedni, és hogy egy lelki pásztor csak szerényen üldögél, de én pont azt kedvelem benned, hogy van nagyon sok véleményed, vannak nagyon jó gondolataid, és hogy te a vallásosságod mellett nagyon világi is vagy. És majd ide kötődne az első kérdésem, csak hogy pár szót azért tudnál magadról mondani, hogy lettél pásztor.
1: Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, hogy lesz az ember pásztor, úgy, hogy elhívást kap, mert a pásztor, a bízott juhok, azok sok esetben nem az övéi, hanem annak van egy gazdája, és a gazda az, aki elhívja a pásztort, köt vele egy szerződést, hogy most aztán én rád bízom ezeket a juhokat, és addig, amíg az év tart, addig te legyél a gondviselőjük. És hát így van ez, van egy mennyei gazdánk, az Úr Jézus Krisztus, és ő az, aki elhívja azokat a pásztorokat, akikre rábízza azt a nyájat, akit legeltetni akar, akit gondozni akar, akire figyelni akar, akit eljut, azt akarja, hogy fejlődjön az a nyáj, fejlődjenek azok a bárányok tulajdonképpen. Úgyhogy hát ez az én életemben, ez az elhívás, ez 18 éves koromban jött, születésileg én Békés Csabai vagyok, Békés Csabai református közösségnek voltam én a ifjúsági tagja, vagy az ifjúsági közösségnek voltam én a tagja, és világéletemben humán érdeklődésű ember voltam. A családomban voltak lelkészek, nagypapám Körösladányi gyülekezetnek volt a lelki pásztora, több mint 40 éven át. Úgyhogy nyilván ez is adott egyfajta indítást ebbe felé a pálya felé. Másrészt adott egy visszatartó erőt is nyilván, persze, mert sok mindent láttam az ő életéből, ami nehézsége ennek a pályának. De mégis ott volt valahol a levegőben ez. És amikor dönteni kellett arról, hogy merre, akkor én a Jóistent kérdeztem, Uram, te akarod, hogy én lelkipásztor legyek, el akarsz hívni erre a szolgálatra, vagy nem? És kaptam egy igét Sámuel könyvéből, de ez nagyon nehezen jött ez az ige. Csönd, sokáig, csönd, én meg imádkoztam és kértem is. Tényleg azokban az esti csöndességekben ott gyötrődtem, hogy hát most már valamerre kellene. De én addig nem akarok semmit lépni, amíg ez nem tisztázódik le, hogy jönni kell, vagy nem kell jönni.
0: És megosztod, mi volt ez a...
1: Igen, Sámuel könyvéből volt ez az ige. Íme előtted vannak a nyilak amarra, menj el, mert elküldött téged az Úr. Jonatán mondja Dávidnak. És én akkor úgy éreztem, hogy na most kaptam egy elhívást erre a történetre, erre az életre, és jelentkeztem a Debreceni Református Teológia, akkor még akadémia volt, még nem egyetem volt, lelkipásztor, lelkészképzésre, ahol nem vettek föl. És abban az évben, ez 1991, és abban az évben indult a lelkészképzés Sárospatakon is, és kaptam egy meghívást oda. Ha én szeretnék még úgy gondolom, szeretnék lelkész lenni, akkor menjek el, mert szeretettel várnak egy felvételi elbeszélgetésre. Ez azért érdekes, mert ugye a sárospataki teológia az 40 éven keresztül be volt zárva, azt megszüntették. Megszüntették, nem volt, csak még gimnáziumi képzést is megszüntették. A gimnázium képzés az előbb indult, a teológia az 91-ben, az akkor indult újra. És hát ez volt a kérdés, hogy én szeretnék-e. És akkor én, hát látva, vagy tudva az elhívást, én mentem. És hát lelki pásztorra az ember nem úgy válik, hogy megtanulja azt, amit az órákon elmondanak, és aztán levizsgázik így úgy belőle, hanem az egy hosszú, hosszú folyamat. Az ott kezdődik, hogy megkapja az elhívást és felismerje, és aztán megy végig a tanulmányok, amit megél teológusként, lelkész hallgatóként, aztán kikerül a gyülekezetébe, és ott érik az első érzések, az első benyomások, történnek az emberrel a dolgok, és tanulja, és éli.
0: Igen, igen.
1: És azzal, hogy éli, azzal tanulja, és aztán utána, amikor már sok évet csinálja, akkor egyszer csak azon veszi észre, megtanulni ezt nem lehet, azt azért szeretném, mert megtanulni nem lehet, de egyszer csak azon veszi észre magát, hogy már én nem is tudnék más csinálni.
0: De szép, aha. Tehát, hogy tehát a nyáj között váltál valóban pásztorra, tehát ahhoz kellenek a, úgymond a juhok is, tehát Istennek a bárányai, hogyha egy kicsit bibliai megfogalmazással élek, hogy valaki pásztorra váljon.
1: Pásztor, nincsen nyáj.
0: Igen.
1: Nincsen pásztor igen. nélkül, mert ha nincsen pásztor, akkor szétszéled a nyáj, és ez nagyon fontos, hogy legyen egy szimbiózis a gyülekezet és a lelki pásztor között, legyen egy együttműködés, egymásra találás, egy kölcsönös szeretet, egy kölcsönös elfogadás, mert úgy tudja az ember betölteni azt a feladatot és azt a hivatást, ami rá vonatkozik. És van még egy nagyon fontos, hogy a pásztor a nyáj van bízva. És ez ma egy nagyon-nagyon fontos üzenet szerintem, hogy minden lelki pásztor számára, hogy a nyáj van ránk bízva. A Krisztus közössége, az a közösség, ahová megyünk, és nekünk, ahol szolgálunk, és nekünk arra kell elsődlegesen figyelni arra a közösségre, na persze nem zárt ajtókkal, nem azt Ezt jelenti, értem. Hogy, hanem kifele való nyitottsággal, mert észre kell venni azokat, akik jönni szeretnének, de itt a kompetencia határok azok nagyon fontosak, hogy hol húzom meg a feladatomnak a végét. Mi az, amit tennem kell, és azt kell tennem, és mi az, amit már nem kell megtennem.
0: Ez egy jó kérdés.
1: Ezt már nem tanítják meg a teológiákon. Ezt az élet teológiája, vagy az élet iskolája az, ami ezt megadja.
0: Hát ez egy nagyon szép mondat volt, és most visszakanyarodva ahhoz, amivel bevezettem úgymond a te jelenlétedet itt a rádióban, hogy én nagyon szeretem benned, hogy a vallásosságod mellett világi is vagy. Az a kérdésem, hogy számodra fontos ez a világiság, tehát hogy úgy fogalmaz és úgy közelítsa akár a nyájadhoz is, vagy az emberekhez általában, hogy világi is maradj?
1: Az Úr Jézus, amikor ugye a nagy csütörtökön a Gecsemáné kertben imádkozott a tanítványaiért, akkor annak az imádságnak volt egy olyan része, amiben azt mondta, hogy nem azt kérem, Uram, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy múvd meg őket a gonosztól. Ez egy fontos dolog, hogy a világban élünk. Ez nem azt jelenti, hogy is mondjam, bele kell fetrengeni a világ mocskába, hanem azt jelenti, hogy igenis itt kell helytállni ebben a világban, mert az Úr Jézus bennünket sóul, helyezett ide, meg világosságként helyezett ide. A világiasság az tulajdonképpen ezt jelent. Szokták kérdezgetni, hogy egy hívő embernek szabad-e ezt csinálni, szabad-e ide menni, szabad-e oda menni, mit szabad viselni, hogy szabad mutatkozni.
0: Nagy a kísértés ebben a világban, ez biztos.
1: Tehát, de ez mindig, mindig van egy ilyen az emberek gondolkodásában, hogy az, aki keresztény, annak biztos, hogy ezt vagy azt nem szabad tenni, nem szabad csinálni. Jézus azt mondja, hogy minden szabad nékem, de nem minden használ.
0: Ez de igen.
1: És akkor hol van mégis a korlát, és hol van mégis kérdés. A határ, hogy oké, hát minden szabad nékem, akkor tényleg? De akkor még a megfetrengés is a pocsolyában bármi. Én azt szoktam erre mindig mondani, hogy igazából, ahol elhívod magaddal, gond nélkül az Úr Jézust, lelkiismeret fúrás nélkül. Uram, gyere el itt, ebben a szituációban, legyél mellettem, vagy legyünk együtt, a szabad. A gond akkor kezdődik, amikor már azt mondjuk, Uram, most egy picit...
0: Fordulj el!
1: Igen, fordulj el.
0: Fordulj egy kicsit.
1: Aztán kérdés, hogy az ember ebben mennyire ügyes. Hát ez bűnvallással lehet mondani, meg hatalmas nagy alázattal, hogy nem vagyunk ám, és én magam sem vagyok ám ebben föltétlen biztos, hogy jó. Mert ez egy harc. Az embernek az ösztönlénye, ez a személyiségének az ösztönlénye, és a tudatos Krisztus követő ember között ott van egy hatalmas nagy harc, van egy hatalmas nagy küzdelem. És az ember nagyon sokszor elbuk. És minden pirulás és minden szégyen a miénk akkor, amikor nem vagyunk az Úr Jézusnak jó bizonyságtevői. És azt mondják, hogy hát ilyenek ezek. És milyen érdekes, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy hát nem egyéb, mint emberi kísértés esett rajtatok. És ő az igazi jó pásztor, mert amikor az ember ilyen Krisztustól elveszett állapotba, meg ilyen Krisztustól elkóborolt állapotba kerül, ő utána megy az embernek, és nem azt mondja, hogy figyelj, te egy hamis tanú voltál, te egy rossz tanítvány vagy, te véresre sebezted a homlokomat, mert ő is voltál az én koronámban, és nem kell lesz is, menj innen, hanem utána megy az embernek, és azt mondja, hogy gyere, mert én szeretlek. Nagyon és még akkor is szeretlek, és mindennek ellenére szeretlek.
0: Igen. Nagyon érdekes, amit mondasz, mert én jártam egy évet egy magánegyetemre, és ott pont Debrecenből egy református lelkész, vagy hát lelki pásztor járt át, és egy évig bibliaismeretet oktatott. És ugye én tényleg utána olvastam a bibliai történeteknek, és nekem a kedvenc történetem Mária Magdaléna, de ha valamit úgy a Bibliából rosszul idézek, akkor légy szíves, javíts ki. Tehát Mária Magdaléna volt az, akit ugye meg akartak kövezni, mert ő egy bűnös asszony volt, és akkor mondta Jézus, hogy az vessen először követ, aki önmaga bűntelen, és mindenki letette ezt a követ. És én annyira imádom ezt a történetet, hogy nagyon könnyen és nagyon sokszor nagyon hirtelen próbálunk más emberek fölött ítélkezni. És hogy milyen fontos lenne az, hogy sose tudhatjuk, hogy amögött az élet mögött milyen történet, milyen sors van, és milyen küzdelmek, és hogy nagyon gyorsan próbálunk ítélkezni, és nagyon sokszor helytelenül is szerintem.
1: Ennek is több oka van. Lehet, hogy azért, hogy magunkat pozícionáljuk, azért tesszük ezt. Lehet, hogy azért tesszük ezt, hogy magunkat mosdassuk. Olyan is van.
0: Én mosom kezeimet, ahogy Pilátus is mondta.
1: Mosom kezeimet, igen. Ami biztos, minden ember kegyelemre szorult. Minden ember. Nincs egyetlen igaz sem. Nincs egyetlen tökéletes sem. Persze a világot szeretné látni, hogy a Krisztus tanítványai azok tökéletesek.
0: Mindenki szent.
1: És mindenki a szónak abban az értelmében, hogy tökéletes és 24 karátus glória van a feje fölött, ebben az értelemben szent. De nem. Hát mi mindnyájan Péterek vagyunk, akik megtagadjuk őt, és mindnyájan sajnos mindnyájan Júdások is vagyunk egy kicsit, Mária Magdolnák is vagyunk egy kicsit, parázna asszonyok is vagyunk egy kicsit, samáriai asszonyok is vagyunk egy kicsit.
0: A samári asszony, ez mit jelent? Csak, hogy
1: mindenki hát van egy történet az evangéliumban, amikor ugye Jézus megáll a Samáriában, megáll egy kútnál, és jön egy asszony, és vizet visz, és akkor, és akkor beszélgetésbe eredj ennek. És Jézus elmondja neki, hogy neked volt három férjed, és akivel most élsz, az sem az. Miért kellene nekem tőled vizet kérnem? Hát kérdezi a Samária asszony, hát azért, mert nagy szükséged van rá. És Jézus így elmondja neki, hogy ember, hát milyen életed van. Egymással szemben tudunk építeni ilyen, vagy tudunk fölvenni magunkra ilyen jó kis maszkokat, meg ki tudjuk magunkat színezni, meg el tudjuk magunkat tényleg adni, idézőjelben mondom, el tudjuk minket adni a világ számára, hogy mi aztán milyen nagyszerűek vagyunk, meg milyen tökéletesek, meg Jézus előtt nem. Jézus előtt mindenki olyan, amilyen, és milyen, amilyen valójában. Nem amilyennek te, amilyenné vált ebben a nagy világiasságban. És akkor Jézus milyen jó, hogy erre azt mondja, hogy adj innom vizet.
0: De jó.
1: Szükségem van rád, rám. Még akkor is, hogyha ilyen vagyok, még akkor is. Mert tudsz nekem lenni a segítségem, tudsz nekem lenni a... És amikor az ember ezzel a szeretettel, ezzel a mindent megbocsátó, feltétlen szeretettel találkozik, ezzel az önátadó szeretettel, ezzel a végtelen bizalommal. Na, hogy mondjam, ez az, ami az emberi személyiséget formálja a nagyvilágiasságban. De ha meg egyébként nem a nagyvilágiasságban élnénk, és nem történnének meg ezek a dolgok velünk, a rossz dolgok, meg a bukások, meg a összetörettetések, akkor nem éreznénk ezt a nagy szeretetet Jézus részéről. Nem éreznénk meg.
0: Rengeteget gondolkoztam ezen, hogy nagyon sokszor úgy építjük fel az életet, hogy mindent viszonyítunk. Tehát, hogy akkor fogja az ember az egészségét értékelni, hogyha már volt beteg. Vagy akkor fogja értékelni, hogy milyen boldog házasságban él, hogyha már megcsalatott lesz például, tehát hogyha megüti a bokáját, és mondjuk az élettársa elkövetelne valamit. És olyan érdekes, mert bennem ez mindig megfogalmazódik ez a kérdés, hogy önmagában a dolgoknak szerintem értékesnek kéne lenniük önmagukban is, nem? De valahogy arra vagyunk kicsit predesztinálva, hogy ezt az ott használjam, tehát egy kicsit így az a sorsunk, hogy mégiscsak viszonyítunk, de közben a szép, az önmagában is tud szép lenni, nem? Tehát az ember elmegy egy koncertre, meghallgat egy hangversenyt akár, vagy egy orgona hangversenyt, önmagában is gyönyörű, tehát az orgona hangja az nem a zajhoz képest gyönyörű, nem? És mégis valahogy úgy vagyunk összerakva, hogy mindent így viszonyítunk, tehát, hogy a bűnt viszonyítjuk a büntelenséghez, a szépet a csúnyához, az egészséget a betegséghez, holott meg ez nem feltétlenül egy szükséges, vagy egy muszáj út. Nem?
1: Ez egy nagyon szép, csak az ember nem így működik, hogy önmagában látja. Nem így működik az ember. Az embernek ahhoz, hogy tudjon örülni a reggelnek, a hajnalhasadásnak, a hajnalpírjának, meg a madarak énekének, ahhoz látnia kell az éjszakát.
0: Tehát kell a sötétség a fényhez?
1: Igen. Mert azért van. Nem véletlenül alkotta meg Isten így ezt a világot. A kérdés az, hogy amikor már látom és felismerem az értékben az értéket, akkor mit kezdek vele? Ha felismerem a Jézus szeretetét, a Krisztus szeretetét, akkor mit kezdek vele az életemben?
0: Tehát úgy érted, hogy egyáltalán azt magamévá teszem el, olyan, mint amikor mondjuk eszek egy nagyon finom ételt, és mondjuk beépül-e a sejtjeimbe, és aztán azzal az energiával, ami beépült, az életben mihez kezdek, és mit viszek tovább például.
1: Igen, hát a példa az Péter, bibliai tanítvány Péter, aki nagyon fogadkozott, hogy ő még a keresztre is elmegy Jézussal. És amikor Jézus azt mondta neki, hogy Péter, nyugodjál meg szépen, mire a kakas megszólalt, te háromszor engem meg fogsz találni, és az biztos, hogy nem is. És amikor a kakas megszólalt, és Péter rádöbbent, hogy én megtagadtam, és féltem, és elmenekültem. Pedig mennyit voltunk együtt, mennyit tanultam tőle, és pont a vallástétel pillanatában ott hagytam magára az én mesteremet. Úgyhogy vissza is ment ő szépen a kis hálóihoz, és újra halászni kezdett. És amikor a feltámadott Jézus megjelent a galileai tó partján, ott, ahol Péter ott élte a kis régi életét, és megpróbálta zárójelbe tenni azt a 3 évet, amit Jézussal töltött. És ahogy Jézus odament hozzá, kiszállt a csónakba, odament hozzá, és megtörte a kenyeret, Péter felismerte. Te vagy az én mesterem, te vagy az én Jézusom. És megkérdezte tőle Jézus, hogy és mondd csak Péter, egyébként szeretsz engem? Péter ott összeomlott. Uram, tudod, hogy szeretlek téged. És megkérdezte másodszor is, és megkérdezte harmadszor is, és mindegyikre az volt, hát Uram, tudod, hogy szeretlek téged. Szeretlek téged. És Jézus számára ez a szeretlek téged, ez az, ami nagyon fontos. Ez az, ami nagyon fontos, hogy megvan-e az a szeretlek téged, az az őszinte, az odaborulás, és akkor erre Jézusnak az a válasza, hogy akkor legeltesd az én nyájamat. Hogy mit kezdek a Jézusi szeretettel, utána lett Péterből az az apostol, aki odaállt Jeruzsálemben, a templom mellett, a béna mellé, aki alamizsnát kéregetett, és azt mondta annak a bénának, hogy aranyom, pénzem nincsen, de azt adom, amin van, Jézus nevében mondom, hogy kelj fel és járj. És a béna felkelt és járt.
0: Ez egy annyira szép gondolat volt. Tartsunk egy kis szünetet, és akkor folytatjuk a beszélgetést.
1: Rendben.

0: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor találkozunk valakivel, azzal dolgunk van, tehát van valamilyen dolgunk. De az, hogy ez mennyi ideig tart, milyen mélységben, vagy hogy milyen útra kell esetleg elkísérni az illetőt, az nagyon sok minden nem múlik. És vannak olyan pontok viszont, amikor el kell engedni, vagy hagyni kell, hogy elmenjen. Nem tudom, ezt jól fogalmazom így meg.
1: Igen, vannak olyan pontok, amikor hagyni kell, hogy elmenjen. Nagyon sokféle olvasata van ennek a kérdésnek. Úgy a baráti kapcsolatokra, párkapcsolatokra is érvényes ez. Szóval nyilvánvaló az, hogy az arra kell törekedni, hogy minél mélyebb legyen az az emberi kapcsolat. Akármilyen jellegű kapcsolat, de arra figyelni kell, hogy minél mélyebb legyen, minél őszintébb legyen, és arra az útra, amire együtt kell mennünk, azt kihagyja magából azt, amit ki kell adnia, hogy elérje a célját. És vannak azok a pillanatok, amikor véget érnek a közös utak. És akkor most itt gondolok például nem csak a kapcsolat, nem feltétlen a kapcsolat elengedése, hanem az élet elengedése is. Ja, ez már ugye a gyász témáját boncolgatja, hogy abba a témába csúszunk bele. De hát minden elengedés gyász.
0: Igen, abszolút egy veszteség valahol.
1: Igen. Hát azt is valahogy kezelni kell. Mit csinálok az emberi kapcsolataimmal? Meddig megyek a másikkal? És tudom-e azt mondani, hogy figyelj, idáig tudtam veled jönni, és innentől kezdve most már elengedlek téged, és akkor menj tovább. De ez nem szabad azt jelentse, hogy utána nem jöhet újra egy olyan élethelyzet, amiben meg kell megint szólítsuk egymást. És én azt gondolom, hogy egy igazán értékes és igazán szeretet alapú emberi kapcsolat az nem jelenti föltétlen azt, hogy én állandóan és mindenben partner vagyok, de mindig kész vagyok a partnerségre.
0: Ugye nagyon érdekes, amit mondtál, ez az elengedés, és minden elengedés valahol egy veszteség is. És ha most ugye gondolunk például a párkapcsolati szakításokra, amikor emberek elválnak egymástól, amikor családok ugye részeire bomlanak sajnos, és már nem lesz meg ez az igazi családi egység. Viszont ugye neked van egy saját nyájod is otthon. Ugye van egy fiad, aki az előző házasságodból született, és most van egy kislányod, tehát egy családban élsz, úgymond. Számomra nagyon érdekes kérdés, hogy így, hogy tulajdonképpen egy kicsit világiasabb az életed ilyen szempontból, hiszen apa is vagy, és férj is vagy, családfő is vagy, és valahol ugye régen az volt a férfiaknak a szerep, hogy ők vadásztak a mamutra, tehát mamutvadász is vagy. De mindenre mindjárt kitérünk, hogy akkor most kell a férfiaknak még mamutra vadászni, vagy sem. Tehát, hogy számodra azért ez egy másfajta nézőpontod, gondolatiságot adott az életedben, hogy te átélheted ezt az apaságot, ezt a férj szerepet is, vagy akár a vadász szerepet is, hogy akár tyúkra, akár mamutra vadászol. És ugye, hogy a betevőt azért a családnak elő kell teremteni.
1: Ami a családi életet illeti, arra én azt tudom mondani, hogy én elsősorban úgy fogom fel magamat a családi szerep vállalásomban, hogy én társ szeretnék lenni. Társ szeretnék lenni, mert sokszor meg kell támasztani azt az embert, aki mellettem él. Ez nem könnyű néha. De a szeretet az etet, és az sokszor azt mondja, hogy ha vért izzadva is, akkor is ott állok és támasztalak. És akkor is megpróbáljuk együtt. És ez azt hiszem, hogy a mai házasságoknak talán ez lehet a leginkább nagy feladata. Támaszték lenni a másik mellett. Hatalmas feladat. Nem a mamutvadászat ma már a legnagyobb kérdés, én azt gondolom.
0: Igen, tehát akkor nem szerinted nincs szükség most már mamutvadászokra?
1: Én azt gondolom, hogy ma már mindenki mamutvadász. A férfi is mamutvadász, meg a feleség is mamutvadász, és vannak azok a nem lehet már, nem lehet, nincs az a helyzet, vagy hát én nem találkoztam nagyon sok olyannal, hogy egy férfi azt tudja mondani, hogy én abszolút viszem a hátamon a családomnak az anyagi gondjait, terheit, lehet, hogy van. Én nem találkoztam ilyennel még. Nem szabad abban gondolkozni, hogy most én viszek haza több pénzt, vagy te viszel haza több pénzt, és akkor melyikért többet. Tehát, hogy ezek rossz utak. Nem. Tudok-e társ lenni a másik mellett? Tudok-e védelem lenni a számára? Tudok-e esély lenni a számára? Tudok-e megbocsátás lenni a számára, és tudok-e önérdek elengedés lenni a másik számára? Nagyon nehéz.
0: De akkor most

0: van egy ilyen mondat, hogy ugye kijön az ember is, és akkor az ember is felveszi a gumicsizmát, meg a disznók is, és akkor a legvégén az a mondat, ha jól emlékszem a regényben, hogy is ott voltak a disznók, meg az emberek, és nem lehetett tudni, hogy ki az ember és ki a disznó. Egy ilyen érdekes párhuzam volt, de hogy akkor most már nincs szükség a mamutvadászokra, tehát hogy akkor, hogy mondjam, ez most egy ilyen, tehát tudjuk azért, hogy kinek mi a szerepe, tehát azért egy mamutnak az elejtés, az mégiscsak egy nagyobb feladat, mint mondjuk egy tyúknak a megkopasztása.
1: Ez attól függ, hogy valaki tud egy tyúkot kopasztani, vagy tud egy mamutot elejteni. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy mindenki letegye a családi asztalra a közösbe a közöst, ilyen tekintetben nincs férfi és női szerep, de aztán persze van férfi és női szerep, mert apa csak apa tud lenni, anya csak anya tud lenni. Én hiába vagyok nagyon jó apa, ha a kislányom lázas, akkor anyáért kiállt. És hiába az én feleségem nagyon jó anya, hogyha elromlik a gyereknek a kis játéka, akkor apáért kiállt, hogy apa, légy szíves, segíts megoldani, segíts megcsinálni. Szóval vannak nyilván közül, vannak férfi szerepek, és vannak női szerepek, és van, amiben egy apa az apa, és egy anya az anya. De a család fenntartás tekintetében az, hogy a mindennapi betevő meglegyen a családnak az asztal, ahhoz ma már mindenképpen kell a férfi és a nő egyaránt. Legyünk társak.
0: Ez egy nagyon szép mondat, ez a nagybetűvel, hogy legyünk társak, és ugye az életet is így kéne élni, úgy ez emberi kapcsolatokban is, hogy legyünk társak. És amit ugye mondtál, hogy ez a segítség dolog, hogy segítünk egymásnak, és engem ez nagyon-nagyon régóta foglalkoztat egész gyerekkoromban. Ezt hallottam hívőktől, nem hívőktől, hogy segíts magadon, Isten is megsegít. És erről eszembe jutott egy vicc, amit hát nagyjából így hallottam, nyilván különböző változatai vannak, meg különböző nevekkel, de kb. Ez így hangzik, hogy ugye a faluban a folyó kilép a medréből, árvíz történik, és ott van Józsi bácsi a házában. És akkor Józsi bácsiért is jönnek ugye egy autóval, és mondják, Józsi bácsi, jöjjön, hát elvisszük, mert hogy kiáradt a folyó, és hogy gondban lesz. És mondta Józsi bácsi, hogy nem, fiam, hagyjatok engem itt nyugodtan, mert hogy majd Isten megsegít. És ugye aztán a vízszint emelkedik tovább, és akkor jönnek a Józsi bácsiért csónakkal, akkor már azért ugye eléggé kemény a helyzet, és Józsi bácsi, jöjjön, és akkor Józsi bácsinak megint ez a válasza, hogy jaj, semmi baj, fiam, menjetek nyugodtan, majd Isten megsegít. És aztán már a Józsi bácsi kapaszkodik a kéménybe, jönnek érte helikopterrel, és mondják, Józsi bácsi, azonnal jöjjön, hát meg fog halni, és meg fog fulladni, mert hogy nagyon magas a vízszint. És Józsi bácsi még mondta, hogy nem, fiam, én isteni gondviselés alatt állok, majd Isten megsegít. És aztán Józsi bácsi ugye beleesik a vízbe, és nagyon elkeseredett, nagyon maga alatt lesz emiatt, és elkezd ugye pörölni Istennel, hogy hát Isten, én egy igazi hűvő vagyok, mindig imádkoztam hozzád, és azt gondoltam, hogy most is segíteni fogsz, és nem segítettél, és erre Isten az Úr ugye leszól, hogy hát Józsi bácsi, küldtem érted autót, küldtem érted csónakot, küldtem érted helikoptert, és te egyikbe se szálltál be. És én ezt nagyon-nagyon szeretem, ezt a viccet, ami egyébként egy jó vicc is, ugyanakkor meg nagyon-nagyon szép gondolata, és talán leckéje is van, hogy egy tudást is tartalmaz. Tehát alapvetően akkor az életet hogy kéne élni? Tehát most akkor akár hívőként, akár nem hívőként, tehát ugye ez tényleg a nem hívő emberek számára is egy nagyon szép mondat, hogy segíts magadon, Isten is megsegít. Akkor most várjunk erre az isteni segítségre, vagy akkor mi itt az igazság? Hogy kéne ezt az életet élni?
1: Istennek mi vagyunk a keze meg a lába egymás számára. A Jézusi szeretet az a mi szeretetünkön keresztül nyilvánul meg. Nyilván kell, de meglátni is kell. Tehát, hogy a debreceni teológiának a kollégiumnak a falára, homlokzatára van írva egy latin mondat, orando et laborando, imádkozzál és dolgozzál. Uh-huh. A kettőnek az egyensúlya, a kettőnek a harmóniája,

0: az, ami ezt a segíts magadon, Isten is megsegít mondatot tulajdonképpen jelképezheti talán, amikor Isten felé imádságos nyitottsággal végzem a munkámat. Hogy egyrészt lássam meg, hogy én vagyok valaki számára a mentőautó, vagy az autó, vagy a helikopter, vagy a, vagy a csónak, a mentőcsónak, vagy az, aki jön az én irányomba segítséggel, na azt is tudjuk elfogadni. Ez most egy kicsit a világunkban ez bajos.
1: Hogy nem tudunk segítséget elfogadni?
0: Nem, de adni se.
1: Adni se,
0: elfogadni se, nehéz. De azért az Úr Jézus az működik, meg az Úristen az működik sokszor a mi akaratunk ellenére is. És azt azért fogadjuk el, hogy egymás számára mi tudunk lenni segítő jobb. És hogyha lehetünk, akkor legyünk. Merjünk elfogadni, merjünk az elfogadás bizalmával élni, és merjünk a segítség nyújtás bizalmával is élni. Nyilván, hogyha nem teszünk semmit, akkor nem történik semmi.
1: Igen, így van.
0: Az evangéliumot meg leginkább úgy lehet jól hirdetni, hogyha éljük.
1: Tehát ilyen személyes példaadással akár megélni a dolgokat, úgy érted? Tehát ugye, mert sokszor van az életben az, hogy...
0: Tehát igen, azt hiszem, Ravasz László mondta ezt az evangélium hirdetésről, hogy azt úgy kell csinálni, hogy csinálni kell, és lehet róla néha beszélni is. És kell is nyilván, tehát, hogy a kettőnek a harmóniája az nagyon fontos. Hogy ne csak jó emberkedjünk, hanem tegyük nyilvánvalóvá azt a körülöttünk élő emberek számára, hogy figyelj csak, ezt most Jézustól kaptad, nem tőlem, Jézustól kaptad.
1: Ide most kapcsolódik is a református egyház község, ugye alapított Békés Csabán, egy úgynevezett, tehát ez a neve ennek a központnak, hogy gondoskodás, humán szolgáltató központ. És ha jól tudom, és jók az információim, akkor tulajdonképpen ennek egy nagyon-nagyon fontos és erős oszlopa vagy ennek a gondoskodó háznak. És nagyon érdekes a magyar nyelv, és ezt mindenféleképpen szeretném elmondani, hogy nagyon sokat mondó ugye a nyelvünk. Van ugye, mint a gondoskodás szónak, ugye azt lebontjuk ezt a szót, akkor van a gond, tehát vannak emberek, akiknek sajnos vannak gondjaik, illetve kinek nincsenek, úgymond, tehát mindenkinek ugye megvan a maga keresztje, szoktuk mondani. És ha tovább elemezzük ezt a szót, akkor a gondos, ugye amikor valaki figyelmet szám valamire, gondoskodik a másikról, tehát összességében akkor ez egy olyan fajta gondoskodás központ, centrum, ahova az emberek a gondoskodásért jönnek, vagy ti gondoskodtok róluk, vagy itt akkor mi ez a segítség, ami alapján működik ez a szolgáltató központ?
0: Igen, ez a Dobozi Református Egyházközségnek, ugye mi Református Egyházközségünknek az alapításában létrejött intézmény. 2011-ben alapította a Református Egyházközség presbitériuma ezt az intézményt.
1: És a presbitérium szó, az mit jelent, hogy ezt mindenki tudja?
0: Hát ugye a presbiter, az a presbiteros szóból származik, ami vén.
1: Jaj, mint a bölcsek vének tanácsa.
0: Igen. Hát az a közösség, amelyik vezeti tulajdonképpen a gyülekezetet, a közösséget, az egyházközséget, és élén a főgondnok, lelkipásztorál. Abban az időben Balogh Lajos Barnának hívták ugye a lelkipásztort, ő volt az alapító lelkipásztor, és Bellér Lajos volt ennek az intézménynek az első vezetője, ezt csak úgy azért úgy gondolom, hogy illik megemlíteni az ő nevüket, mert hát nagyon nagy munkát végeztek mind a ketten, ezt nem lehet eltitkolni, meg elhallgatni, mert nem is szabad. Úgyhogy gondoskodás, két szolgálati területe van ennek az intézménynek, az egyik ugye ez a szociális étkeztetés, azoknak az embereknek a számára nyújtunk segítséget, akik hát már nem ilyen-olyan okból maguk számára ételt biztosítani, ebédet, főtételt, úgyhogy mi konyhákkal, 5 konyhával vagyunk szerződésbe, és így módon szociális alapon olcsóbban jutnak ezek az emberek főtt ebédhez, főtételhez, hétfőtől péntekig. És van egy másik, például a házi segítségnyújtás, ahol is olyan beteg, idős, erőtlen embertársainknak nyújtunk segítséget, gondozást, akiknek ez már nehézséget jelent. Mert fizikális állapotuk nem teszi lehetővé. De nem csak ennyiben merül ki ez a gondoskodás. Nyilván ezek az emberek mozgásukban korlátozottak, már nem nagyon tudnak közösségekbe menni. Sokszor az a gondozó, aki elmegy és napja 1 órát ott tölt, az a gondozó a család. Ilyen is van.
1: Szinte van olyan, amikor ő az egyetlen ember, akivel kapcsolata van ennek a személynek akár. Igen, tehát igen. Annyira el van szigetelődve.
0: Igen, mert a gyerekek azok, tudom én, Európában valahol szanaszét, és telefonon, meg Skype-on, meg itt ott tartják a kapcsolatot, és személyesen sokszor lehet, hogy nem is nagyon van, aki rájuk nyitja az ajtót. Úgyhogy ez egy nagyon komoly lelki segítség is tud lenni.
1: Igen, egyébként azért is érdekes, amit most mondtál, és amit most kiemeltél, mert ugye ennek a műsornak az a cím, hogy testi-lelki jól létünk. És ez a kettő, ugye ezt mindig kihangsúlyozza minden filozófia, minden vallás, hogy nem lehet a kettőt szétválasztani. Tehát aki lelkileg nincs jó állapotban, annak előbb-utóbb a testén is megjelennek ennek a nyomai, vagy aki testileg nem egészséges, annak a lelke is megsínli ezt. És mostanában tényleg azt lehet látni, hogy nagyon sokszor azt tapasztalom az életben, hogy valakinek vége van a munkájának, már olyan szempontból mondom ezt, amikor már mondjuk eljut tényleg egy ilyen nyugdíjas korba, és onnantól kezdve igaziból megszűnnek a céljai. Tehát addig volt egy keret az életében, bement dolgozni, emberek között volt, és ezt akarom még kihangsúlyozni, utána pedig nyugdíjasként tulajdonképpen bezárul a világ. Vagy ő kizárja a világot, hogy attól függ, milyen nézőpontból, milyen aspektusból nézzük. És akkor ez alapján szerinted, ez most kicsit lehet egy sarkított kérdés, de itt melyikre van nagyobb szükség? A testi gondoskodásra, hogy valaki mondjuk ételt kapjon, nem tudom, ki legyen cserélve az ágyneműje, borogatás, stb., amire éppen szükség van, vagy még többet tehet az a gondozó, aki kijár, hogy ezzel az emberrel lelkileg is törődik, és van, aki is kérdéseket tesz fel, beszélget egy kicsit vele, meghallgatja a másikat, vagy te melyiknek tulajdonítasz itt nagyobb jelentőséget, ha
0: én azt gondolom, különbséget tehetünk. Én azt gondolom, hogy egy szomjazó embernek a legnagyobb problémája az, hogy nincs víz. Uh-huh. Egy éhező embernek a legnagyobb problémája az, hogy nincs mit egyen. Egy szeretetlenségben, magányban élő embernek a legnagyobb problémája az, hogy nincs, aki szeresse, és nincs, akivel beszéljen 2 szót. Nem lehet szükséget és szükséget egymáshoz mérni, mert mindig az a szükség nagy, amelyik éppen van. Uh-huh. És a kríziseink, az emberi, a saját kríziseink, a problémáink, azok nem a környezetünk miatt van, a krízis az bennem van.
1: Igen.
0: Nem a környezetem adja a krízist, hanem az, ahogy én kezelem azt a krízis helyzetet.
1: Vagy nem tudom kezelni.
0: Vagy nem tudom kezelni azt a krízis helyzetet. Így van. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy minden embernek leginkább arra van szüksége, hogy amiben éppen szüksége van, abban legyen mellette valaki, aki akár társ, akár megoldás tud lenni az ő számára.
1: Azért volt nagyon szép, amit most végigmondtál, mert ebben a gondoskodás központban úgymond, én azt gondolom, hogy amikről beszéltünk, mindenre szükség van. A szeretetre, a türelemre, a megértésre, a hitre is akár, tehát hogy ez így minden így, mint egy ilyen csomag megjelenik, ha jól gondolom. És én egyetlen egy dolgot szeretnék így záró gondolatnak még megkérdezni tőled. és ez nagyon-nagyon érdekel, hogy ugye van a hit, és hogyha mondjuk olyanoknak is szeretnénk üzenni, akik nem csak vallásosak, hanem akik mondjuk nem feltétlenül hisznek Istenben, akkor mi lehet az, amiben az ember higgyen?
0: Abban, hogy van egy gazda, az Úr Jézus. Én nem tudok mást üzenni, mert az ember Isten nélkül nagyon magányos. Uh-huh. És az, aki magányos, az gyenge. Uh-huh. És aki gyenge, az elesik. De ha van egy gazdám, aki a gazdám, akiről tudom, hogy szeret, akiről tudom, hogy fontos vagyok neki, akkor olyan energiákat, olyan erőt, olyan értékeket kapok az életembe, a megküzdéshez, meg az újra talpra álláshoz, mert hogy visszakanyarodjunk beszélgetésünk elejére, az emberi sorshoz hozzá tartozik az elesés.
1: Igen.
0: A teljes élethez hozzá tartozik a szenvedés, a fájdalom. Azt is meg kell élni. Nem csak a jót, mert nem csak a szépet, azt is meg kell élni. De hogyha ezt egyedül kell megélni, Jézus Krisztus nélkül, mert vannak olyan helyek és vannak olyan helyzetek, ahol csak ő tud velünk jönni. Vannak olyan szituációk az életben, amiben ember nem tud társ lenni. Csak ő. Úgyhogy én mindenkit arra buzdítok, hogy nyissa ki a szemét, nyissa ki a Szentírást, és vegye észre, hogy Jézus itt áll, az ajtó előtt, ott áll a szíve ajtajánál, ott áll az élete mellett, az életében is, mindenféle körülményben és mindenféle élethelyzetben Jézus szeretettel és nyitottsággal van az emberek felé, és nem csak az emberek felé, hanem személyesen. Feléd, felém, meg a mi testvérünk felé, így van.
1: Hát Erpény, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy vállaltad ezt a beszélgetést.
0: Örülök neki, hogy engem választottál erre a beszélgetésre, hogy partner legyek benne.
1: Én nagyon örülök, hogy tudtunk beszélni, és tényleg ugye én nyilván, hogy összeraktam pár kérdést, de egy teljesen spontán fonalú beszélgetés kerekedett ki ebből, és én is azt gondolom, hogy akkor így végső üzenetnek, akkor azt hiszem azt tudjuk üzenni, hogy legyünk társak, lelki, emberi társak, és legyen meg bennünk a szeretet.
0: Építsük egymást, etessük egymást, tápláljuk egymást, és ne romboljuk, mert arra annyi minden más van. Ne romboljuk.
1: Így van. Ámen.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Nagyon szépen köszönöm én is. Kovács Árpádot hallották, református lelki pásztort, és Gábor Bea volt rá kíváncsi. Viszont hallásra.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rend.

javadat munkáltam, közbeléptem érted a veszedelem és nyomorúság idején az ellenséggel szemben. El lehet-e törni a vasat, az északi vasat és rezet? Vagyonodat és kincseidet prédára vetem, nem kapsz érte semmit. Sok vétked miatt, melyeket országszerte elkövettél. Ellenségeid szolgájává teszlek olyan országban, amelyet nem ismersz, mert lángra lobbant haragom miattatok ég. Te ismersz, Uram, gondolj velem, és fogd pártomat, állj bosszút üldözőimen, ne légy tovább türelmes, mert elfognak engem. Tudd meg, hogy érted szenvedek gyalázatot. Ha eljutott hozzám ígéd, én élveztem. Ígéd vidámságot szerzett nekem, és szívbéli örömöt, hiszen rólad neveztek el engem, Uram, seregek Istene. Nem ültem vígadozva a tréfálkozók körében. Magamra maradtam, mert kezed rám nehezedett. Bánattal töltöttél el. Miért tart fájdalmam szüntelen? Miért nincs gyógyulás súlyos sebemre? Olyan vagy hozzám, mint a csalóka patak, amelyben nincs állandóan víz. Erre így szólt az Úr. Ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj. Ha értékes dolgokat beszélsz, értéktelenek helyett, akkor szószólom lehetsz. Nekik kell hozzád térniük, nem neked hozzájuk. Bevehetetlen ércfallá teszlek ezzel a néppel szemben. Harcolni fognak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek. Megsegítlek és megmentelek. Így szól az Úr. Megmentelek a gonoszok kezéből. Megszabadítlak hatalmukból. Jeremiás könyve 15. fejezet

0: Támadnak, de nem vagyunk egyedül.
1: Már biztosan mindannyiunkat ért olyan dolog miatt támadás, amit valaki más kérésére mondtunk vagy tettünk. Hogy milyen terhes tud ez lenni, azt élte át a férjem nemrég. Egy kollégája ellen vizsgálatot kellett indítani, akit azzal gyanúsítottak, hogy csalást követett el a cég ellen. Amikor ezt az alkalmazottat ezek után valóban elbocsátották, a többi kolléga a férjemet hibáztatta. Ő csak a felettesei megbízásából cselekedett, mégis ő volt a bűnbak. Kemény dolog elutasítással szembesülni. Jeremiás vívódik, amikor azt érzi, hogy mennyire gyűlölik őt az emberek, csak azért, mert eléjük tárja a hibáikat, és a rájuk váró ítéletet közli velük. Ő Isten megbízásából cselekszik, de a nép haragja ő ellene irányul, aki kivitelezi ezt a kellemetlen küldetést. Magányában és szorongatott helyzetében Jeremiás tekintete elhomályosul. Istennek kell újra a tényekre emlékeztetnie. Maga Isten az, aki mellette áll. Ő mindenben megerősíti. Ő fogja megvédeni, megtartani és megóvni, még akkor is, ha mindenki ellene fordul. Nem mindig könnyű helyesen cselekedni, hisz a következmények néha kellemetlenek. Ha kiállunk Isten és bizonyos értékek mellett, akkor könnyen ellenségeket szerzünk magunknak. De ne felejtsük el, hogy ki az, aki mellettünk áll.

0: Most csöndesítsük el az elménket. Így imádkozva járuljunk bizalommal és odaadó alázattal irgalmas teremtőnk elé.
1: Imádkozzunk!

örökkévaló Szent Isten, légy áldott teremtő jóságodért, hogy remélhetem Szent Fiad révén áldásban és békességben lehet részünk az új napra virradván. Oly jó érzés annak tudása, hogy te egész világot alkottál, és benne az embernek helyet készítettél, hogy végigjárja földi útját, megismerje az örömöt és a gyönyörűséget épp úgy, mint a próbatételt, a nehézségeket. És hogy megtalálhassalak mindezek mögött és mindezek által téged, az ajándékozó mennyei édesatyát, akinek minden nap hálával tartozunk. Köszönöm, Istenem, az elmúlt hét áldásait, életünket, megtartó szeretetedet, azt, hogy volt eleség az asztalunkon, volt fedél a fejünk fölött. Kérlek, lehessen ez így továbbra is. Köszönöm, hogy minden, ami bennem szép, jó és igazán emberi, az tőled származik. Légy áldott. Ámen.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Augusztus 20-a.
2: Ez a nap 1342-től Nagy Lajos uralkodásától kezdve Szent István ünnepének napja, a keresztény magyar államalapítás emléktapja. Első László uralkodása idején, az első István által minden évben Nagy Boldogasszony napján, augusztus 15-én tartott törvénynapokat áttétette augusztus 20-ára, István király szentté avatásának napjára. 1771-ben Mária Terézia nemzeti ünnepként fölvétette a naptárakba. Elhozatta a Szent Jobbot Bécsbe, majd Budára, ettől kezdve minden évben körmenetben vitték végig a városon. 1891-ben Ferenc József az ünnepet munkaszüneti nappá nyilvánította. 1949-től az új kenyér ünnepe is, Kányádi Sándorral együtt kívánjuk. Mindenkinek jusson bőven illatos, fehér, ropogósra sütött, foszlós, nagyanyó kenyér.
1: Debrecenben 1966 óta szinte minden esztendőben virágkarnevállal is köszöntik a mai ünnepnapot. Az 1900-as debreceni újság szerint a városi bicikliverseny fénypontja a virágkorzó, amelyet sok ízléssel, pompával akarnak megvalósítani. Az 1905-ös virágkocsi korzó bevételét már egy mentőkocsi vásárlására szánták. A nézők virágesőt zúdítottak a látványos kocsi sorra. Volt ott a 23 között margarétás, vadrózsás, pipacsos kocsi, és a bevételből meg tudott alakulni a város mentőszolgálata. Ezután több mint 6 évtized telt el, mire megindult a virágkarnevál menete.
2: Eperjesi Mihály, református lelkész, Nagyenyeden tanult, majd 1666-68 között Fogarason volt tanító. Ezt követően külföldi egyetemeket látogatott, Leiden, Marburg, Heidelberg, és 1673-ban teológiai doktorátust szerzett. Visszatérve Nagyenyeden, majd Vízaknán lett lelkész. Támogatta Misztótfalusi Kis Miklós Biblia kiadását. 1715-ben e napon hunyt el. Munkái De libero arbitrio, Deunius Dei Patris Filii et Spiritus Sancti Cognitione, Disputatio Theologica, De Providentia Dei Actuali, valamint egy üdvözlő vers Vásárhelyi Györgyhöz.
1: 1859-ben ezen a napon nyílt meg Pesten az Árva Egylet Árvaháza közös református evangélikus kezdeményezés eredményeként. Palló Sándor, az egylet bizotmányi tagja, később elnöke így emlékezett. A nemzeti ébredés ama szép napjaiban hitbuzgó férfiaknak eszébe jutott a közmozgalomból eredt üdvös hangulatot az emberiség javára érvényesíteni, és megpendítették az árvaháznak a társadalomra nézve oly tevékeny eszméjét. Isten bevetett hittel, biztos reménnyel, az emberek jó akaratában és szeretettel az árvák iránt alakult meg az evangéliumi árvaápoló egylet. Pesten a véget, hogy a magyarországi protestáns egyház mindkét felekezetéhez tartozó elhagyott árvákon könyörüljön, ápolásukról és nevelésükről gondoskodjék.
2: Paul Tillich, német származású amerikai evangélikus lelkész, teológus, vallásfilozófus 1886-ban e napon született. 1912-ben szerzett teológiai licenciátust. 1919-től a berlini, később a marburgi, illetve a frankfurti egyetemen rendszeres teológiát tanított. A Dresdai Műszaki Főiskolán a vallástudományok professzora volt. 1933-ban az Egyesült Államokba emigrált, New York után a Harvardon, majd Chicagóban volt professzor. Munkái. Az ember a fenyegetettség és az elrejtettség között. Vallásfilozófia. Rendszeres teológia. Létbátorság.
1: William Booth, angol metodista prédikátor, Whitechapelben keresztény missziót alapított. Ebből jött létre 1878-ban az üdvhadsereg, amelynek alapításától kezdve 1912-es haláláig generálisa volt. Hamarosan másutt is alakultak az üdvhadseregnek egységei a szegények támogatásáért. Jelenleg 118 országban működik, körülbelül 100 000 önkéntessel. Nálunk 1924-ben jött létre a Hogyan mentem meg lelkemet című kiadványból tájékozódhatunk róla.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire. Isten fiai és leányai. Egyedül Krisztus által mehetünk az Atyához.
3: A mai ige, Zsidókhoz írott levél 7. fejezet 25. verse. Ennél fogva mindenkor üdvözítheti is azokat, akik általa járulnak Istenhez, mert mindenkor él, hogy közben járjon értük. Gondolatok az ígéről. Hogyan békül meg Isten az emberrel? Krisztus műve és érdeme által, aki félretett mindent, hogy a közvetítő lehessen az ember és Isten megbocsátó szeretete között. A törvény, amelyet az ember áthágott, nem változtatható meg, hogy az ember megfeleljen annak elbukott állapotán, hanem megnyilatkozott, mint Jahve jellemének átirata, szent akaratának képviselője, és felmagasztaltatik, nagyjátétetik Jézus Krisztus életében és jellemében. Mégis van út az üdvösség számára, mert Isten szeplőtelen báránya megnyilatkozott, mint az a valaki, aki elveszi a világ bűneit. Jézus a bűnös helyére állt, és magára vette a törvény sértő bűnét. Nézvén a bűnös helyettesére és kezesére, az Úr igaz, és megigazítja azt, aki hisz Jézusban. Annak, aki elfogadja Krisztust, mint az ő igazságát, egyetlen reménységét, bűnbocsánatot nyer, mert Isten Krisztusban megbékéltette magával a világot. Krisztus igazsága, igaz ítélete és szentsége, amelyet Isten törvénye jóvá hagyott, alkotja azt a csatornát, amelyen keresztül az irgalom elér minden bűnbánó, hívő bűnöst. Azok, akik nem hisznek Krisztusban, nem is békélnek meg Istennel, de azok, akik bíznak benne, el vannak rejtve Krisztussal, Istenben. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. János első levele 1.9. Bűnhordozóvá lett, és meghalt a kereszten, hogy biztosítsa az üdvösséget minden bűnös számára, aki megbánja tetteit, és visszatér Isten iránti hűségéhez. Csak Krisztus által juthatunk el az Atyához. Jézus így szól, aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. János 3.37. Krisztus magára veszi a törvényszegő bűnét, és neki tulajdonítja igazságát. Átalakító kegyelme által alkalmassá teszi őt az angyalok társaságára és az Istennel való beszélgetésre.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Én gyógyító Isten vagyok. Gyógyítok összetört testeket, összetört elméket, összetört szíveket, összetört életeket és összetört kapcsolatokat. Puszta jelenlétemben hatalmas gyógyító erők rejlenek. Nem élhetsz a közelemben anélkül, hogy valamilyen mértékű gyógyulást ne tapasztalnál meg. Ám az is igaz, hogy van, akinek nincs, mert nem kéri. A jelenlétemből természetes módon áradó gyógyulásban részesülsz, akár keresed, akár nem. De van ennél több. Sokkal, sokkal több azok számára, akik kérnek. A gyógyulás elnyerésének első lépése, hogy egészen közel élsz hozzám. Ennek felsorolhatatlanul sok előnye van. Minél bensőségesebbé válik a kapcsolatod velem, annál közvetlenebbül kijelentem akaratomat neked. Amikor eljön az alkalmas idő, késztetlek, hogy kérj gyógyulást valamilyen összetöretettségre, magadban, vagy valaki másban. A gyógyulás lehet azonnali, vagy lehet egy folyamat. Ez rajtam múlik. A te részed az, hogy teljes mértékben bíz bennem, és adj hálát nekem a helyreállításért, ami elkezdődött.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Százharmadik Zsoltár, harmadik vers. Jakab levele, negyedik fejezet, második vers. Máté evangéliuma, hetedik fejezet, hetedik vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ezékiel könyve, 16. rész. Példázat a hűtlen Jeruzsálemről. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, szembesítsd Jeruzsálemet utálatos dolgaival. Ezt mond. Így szól az én Uram, az Úr Jeruzsálemhez. Kánaán földjéről származol, ott születtél. Apád Emúri, anyád pedig Hettita. Ilyen volt a születésed. Amikor megszülettél, nem kötötték el a köldökzsinórodat, nem mostak tisztára vízzel, nem dörzsöltek le sóval, pólyába sem tettek. Senki sem szánt meg, hogy bármit is megtett volna ezekből, könyörülve rajtad. Kidobtak a mezőre, mert utáltak, amikor megszülettél. De én arra jártam, és megláttam, hogy véredben fetrengsz. Azt mondtam hát neked, bár csupa vér voltál, maradj életben. Igen, azt mondtam neked, bár csupa vér voltál, maradj életben. Fölneveltelek, mint a mezőfüvét. Nagyra nőttél, fölserdültél, mellett kitelt, szűrött kinőtt, de még teljesen mesztelen voltál. Arra jártam és láttam, hogy már a szerelem korában vagy. Ezért ráterítettem ruhám szárnyát, és betakartam mesztelen testedet. Megesküdtem neked, és szövetségre léptem veled, így szól az én Uram, az Úr, és az enyém lettél. Megfürdettelek vízben, lemostam rólad a vért, és bekentelek olajjal. Tarka ruhába öltöztettelek, és delfinbőr sarut húztam a lábadra, gyolcsba takartalak, sejmet terítettem rád. Földíszítettelek ékszerekkel, karpereceket tettem a kezeidre, és a nyakadra láncot. Orrodba orrperecet tettem, füleidbe fülbevalót, a fejedre pedig ékes koronát. Fölékesítetted magadat arannyal, ezüsttel. Gyolcsba, sejembe és tarka ruhába öltöztél, finom liszt, méz és olaj volt az eledeled. Nagyon-nagyon megszépültél, sőt még a királyságot is elérted. Szépségednek híre ment a népek között, mert tökéletessé tették azok az ékszerek, amelyeket én aggattam rád, így szól az én Uram, az Úr. De elbizakodtál szépséged miatt, és hírhedt parázna lettél. Elárasztottad paráznaságoddal, aki csak elment melletted, és az övé lettél. Fogtad a ruháidat, tarka sátrakat készítettél a halmokon, és ott paráználkodtál. Ilyen még nem volt, és nem is lesz. Fogtad arany és ezüst ékszereidet, amelyeket én adtam neked, férfi szobrokat készítettél, és azokkal paráználkodtál. Fogtad tarka ruháidat, és rájuk terítetted, a nekem járó olajat és illatszert pedig eléjük tetted. Az ételt, amelyet neked adtam, a finom lisztet, az olajat és a mézet, amellyel tápláltalak, eléjük tetted kedves illatú áldozatul. Ez történt, így szól az én Uram, az Úr. Fogtad fiaidat és leányaidat, akiket nekem szültél, és őket is feláldoztad nekik eledelül. Hát nem volt eleged a paráznaságból, hogy még fiaimat is levágtad, és odaadtad feláldozva őket? Sok utálatosságod és paráznaságod közben nem gondoltál vissza ifjúkorodra, amikor még teljesen mesztelen voltál, és a véredben fetrengtél. Sok gonoszságod után, jaj, jaj neked, így szól az én Uram, az Úr, dombot emeltél, és magaslatot készítettél minden téren. Magaslatot építettél minden keresztúton, és szépségedet utálatosságra használtad, szétterpesztetted lábaidat minden arra járó előtt, és rengeteget paráználkodtál. Paráználkodtál a szomszédos egyiptomiakkal, a nagy testűekkel, rengeteget paráználkodtál, így bosszantottál engem. Ezért kinyújtottam kezemet ellened, elvettem a részedből, és kiszolgáltattalak a téged gyűlölő filiszteusok indulatának, akik szégyenkeznek fajtalankodásod miatt. Az asszírokkal is paráználkodtál telhetetlenül. Paráználkodtál, de nem érted be vele. Rengeteget paráználkodtál a Kalmár káldeusok országával, de ezzel sem érted be. Mennyire epekedett a szíved, így szól az én Uram, az Úr, hogy mindezt megtehesd, egy nagy parázna tetteit, amikor dombot emeltél minden keresztúton, és magaslatot készítettél minden téren. Csak abban nem voltál olyan, mint a parázna, hogy nem törődtél a bérrel. Te, házasságtörő asszony, aki az ura helyett idegeneket fog magának, minden paráznának fizetséget adnak, de te magad adtál fizetséget minden szeretődnek. Megfizetted őket, hogy jöjjenek hozzád minden ünnen paráználkodni. A te paráznaságot fordítva történt, mint más asszonyoké. Nem mások jártak utánad paráználkodni, te adtál bért, és nem neked adtak bért, veled tehát fordítva történt. A hűtlen Izrael büntetése. Ezért halld meg az Úr igéjét, te parázna. Így szól az én Uram, az Úr. Mivel mesztelenre vetkőztél, és mutogattad szemérmedet, amikor paráználkodtál szeretőiddel, és minden utálatos bálványoddal, sőt fiaid vérét is nekik adtad, ezért íme összegyűjtem minden szeretődet, akiknek kelletted magad, azokat is, akiket szerettél, meg azokat is, akiket gyűlöltél. Köréd gyűjtöm őket mindenfelől, és leleplezem előttük szemérmedet, hadd lássák egész szemérmedet. Azután elítéllek a házasságtörők és a vérontók törvénye szerint, és kiszolgáltatlak a haragnak és a vérbosszúnak. Kezükbe adlak, szétdúlják domjaidat, lerombolják magaslataidat, lehúzzák rólad a ruhát, elveszik ékszereidet, és ott hagynak teljesen mesztelenül. Gyűlést hívnak össze ellened, megköveznek, és kardjukkal darabokra vágnak. Házaidat fölperzselik, és végrehajtják rajtad az ítéletet a többi asszony szeme láttára. Véget vetek paráznaságodnak, és nem fogsz többé senkinek bért adni érte. Akkor majd lecsillapszik rajtad lángoló haragom, és elmúlik felindulásom. Megnyugszom, és nem bosszankodom többé. Mivel nem gondoltál vissza ifjúkorodra, sőt mindezekkel ingereltél engem, én majd a fejedre olvasom tetteidet, így szól az én Uram, az Úr, és nem folytathatod többé fajtalankodásodat, sem utálatos dolgaidat. Aki szereti a szólásokat, ezt a szólást fogja majd mondani rád, amilyen az anya, olyan a leánya. Anyád lánya vagy te, aki megutálta férjét és fiait. Ugyanolyan vagy, mint a nővéreid, akik megutálták férjüket és fiaikat. Anyátok Hettita volt, apátok pedig Emóri. A nővéred Samária, aki lányaival együtt tőled északra lakik, húgod pedig a lányaival együtt tőled délre lakó Sodoma. Egy kis ideig nem úgy éltél, mint ők, és nem követtél el olyan utálatos dolgokat. De azután mindenben, amit csak tettél, romlottabbá váltál náluk. Életemre mondom, így szól az én Uram, az Úr, hogy még a húgod Sodoma sem tett olyat lányaival együtt, amiket te tettél lányaiddal együtt. Az volt a bűne a húgodnak, Sodomának, hogy bár fenségben, kenyerbőségben és zavartalan békességben volt része neki és lányainak, a nincstelent és a szegényt mégsem támogatta. Felfúvalkodtak és utálatos dolgokat műveltek előttem, azért elvetettem őket, amikor ezt láttam. Samária hozzád képest fele annyit sem vétkezett, hiszen te több utálatos dolgot követtél el, mint ő, nővéreid igazabbak nálad, olyan sok utálatos dolgot követtél el. Viseld azért te is gyalázatodat, mert nővéreid oldalára álltál vétkeiddel, amikor még náluk is utálatosabb dolgokat követtél el, még ők is igazabbak nálad. Szégyeld magad, és viseld gyalázatodat te is, hiszen még nővéreid is igazabbak nálad. Új életreménysége. De majd jóra fordítom a sorsukat, Sodomának és leányainak, meg Samáriának és leányainak a sorsát, és akkor a te sorsodat is jóra fordítom majd az övékével együtt. Viseld azért gyalázatodat, és szenvedd el a gyalázatot mindazért, amit elkövettél vigasztalódásukra. Nővéreid, Sodoma és leányai ismét olyanok lehetnek majd, mint hajdan. Samária és leányai is olyanok lehetnek majd ismét, mint hajdan. Azután te és leányaid is olyanok lehettek majd ismét, mint hajdan. Milyen rossz hírét terjesztetted húgodnak Sodomának, amikor még gőgös voltál, míg le nem lepleződött a te gonoszságod. Ugyanígy gyaláznak most téged a körülötted élő arámok és filiszteusok, akik mindnyájan utálnak téged. Neked is viselned kell fajtalan és utálatos tetteid következményeit. Így szól az Úr. Ezt mondja az én Uram, az Úr. Úgy bánok majd veled, ahogy viselkedtél, mert semmibe vetted az esküt, és megszegted a szövetséget. De én visszaemlékezem szövetségemre, amelyet ifjúkorodban kötöttem veled, és örök szövetségre lépek veled. Akkor visszagondolsz majd a tetteidre, és szégyenkezni fogsz. Magadhoz fogadod nővéreidet és húgaidat, én pedig leányaiddá teszem őket, bár ők nem tartoznak a veled kötött szövetséghez. Szövetségre lépek veled, és megtudod, hogy én vagyok az Úr. Gondolj erre, szégyenkezz, és gyalázatod miatt ne nyisd ki többé a szádat, ha majd megbocsátom mindazt, amit elkövettél. Így szól az én Uram, az Úr.

0: Mai szakasz, Ezékiel 16. rész. Ebben a fejezetben találjuk a Biblia leghosszabb egybefüggő példázatát. A paráznaság a leggyakoribb metafora ebben a példázatban, aminek segítségével Jeruzsálem hűtlenségét az Úr iránt egy utcanő erkölcstelenségéhez hasonlítja. Ahogy olvastuk is már, a próféták sokféle hasonlattal és metaforával éltek, de ez a konkrét jelkép bizonyára nagyon feldühítette a hallgatóságot. Ezékiel úgy utal Jeruzsálemre, mint egy parázna nőre. Az Ószövetségben újra meg újra visszatérő kép, amely szerint Izrael más istenek után jár, ahhoz teszi hasonlóvá a népet, legalábbis lelki értelemben. A parázna, paráznasság, fajtalankodás, házasságtörés, szavak gyakran ismétlődnek ebben a fejezetben, hogy kifejezzék, mennyire lett hűtlen Júda népe az ő istene iránt. Izrael története, amelyet egy mostoha körülmények között megszülető, majd lassan érett korba lépő lány jelképes meséjén keresztül mutat be az írás, azt igyekszik megvilágítani, miért is éri Izraelt oly sok támadás. Ez a leánygyermek nem egy rendes gondoskodó családba születik. A köldökzsinórt elvágni, a kicsit vízzel megmosni, sóval bedörzsölni, majd tiszta ruhába göngyölni, ez a palesztinai bábák szokásos eljárása volt, amit a modernkorban élő arab parasztok körében is megfigyeltek. Miután szövetséget kötött Izraellel, az Úr kiemelte a népet elhanyagolt állapotából, megfürdette, felöltöztette, fölékesítette a 16.9.11 szerint, majd fejedelmi rangra emelte egy királynőhöz illően, áll a 16.13-ban. Jeruzsálem híre elterjedt a népek között. Ez az utalás Izrael tündöklő fénykorára vonatkozik, Salamon idejéből. Csodálatos, hogy Jeruzsálem hosszantartó hűtlensége ellenére a példázat világossá teszi, hogy Isten nem fogja őt örökre elvetni. Fogsága véget ér, és Isten betartja ősi ígéretét, helyreállítja vele szövetségét, tisztává teszi, oltalmába fogadja, és fölébe emeli olyan híres városoknak, mint Samária vagy Sodoma. Izrael bocsánatot nyer, és újra igazzá válik. A példázat arra is utal, hogy Jeruzsálem helyreállításán kívül Isten megbocsátja sok-sok ember bűnét, és végül olyan helyet teremt, ahol az igazság uralkodik, és senki sem lázad többé ellene. Bátorító tudni, hogyha Krisztusban vagyunk, akkor ez az örökkévaló szövetség már is a miénk. Jövendőbeli otthonunk az új Jeruzsálem, ahová örömmel vonulhatunk majd be, Isten hűséges ígéretének beteljesedéseként. Ott nyoma sem lesz a régi korok útálatosságainak, a durvaságnak, az anyagiasságnak, a bálványimádásnak, ami Ezékiel napjaiban a nép vesztét és pusztulását okozta. Újra Isten lakhelye lesz, a szentek örök otthona, ahol a mindenható népével lakozik. Jeruzsálem neve tehát maga is az Istennel való örök, békés és dicső élet jelképévé válik a Szentírásban, és nem a mai földrajzi helyet jelöli. A példázat örömteli befejezése azonban nem az egyetlen olyan pont, ami számunkra is jelentőségteljes. Jeruzsálem gonoszságának története nagyon is tükrözi múltbeli állapotunkat. Amikor vétkeztünk, hátat fordítottunk a szerető és gondoskodó Istennek, így érdemtelenné váltunk szabadítására. Amikor elveszett, gyámoltalan helyzetünkben elutasítottuk őt, sőt, nyíltan föllázadtunk ellene azokat utánozva, akiket a világban csodáltunk, egyáltalán nem viselkedtünk mi sem jobban, mint a parázna Jeruzsálem. Nem Isten fiát csodáltuk, nem rá akartunk hasonlítani. Mégis van remény számunkra, mert Isten továbbra is szeret bennünket. Mindegy, mennyire lettünk romlottak, nem kerültünk annyira távol tőle, hogy ne szabadíthasson meg bennünket, amennyiben hittel válaszolunk Isten hívására.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Azért, ha valaki hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát. Ömlött az eső, és eljött az árvíz. Fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba. De nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. Máté evangélium a 7. fejezet, 24. és 25. vers. Amikor Isten műve új életre kel, akkor mindig megélénkül a gonoszság fejedelmének munkája is. Most is összeszedi minden erejét a Krisztus követői elleni végső küzdelemhez. Nem sokára tanúi lehetünk utolsó nagy csalásának. Az Antikrisztus majd szemünk láttára viszi véghez bámulatos tetteit. A hamisítvány olyannyira hasonlít majd az igazihoz, hogy csakis a Szentírás által lehet különbséget tenni közöttük. Minden kijelentést és minden csodát a Biblia bizonyságtételével kell ellenőrizni. Azok, akik Isten parancsolatainak igyekeznek engedelmeskedni, gúnynak és támadásnak lesznek kitéve. Egyedül csak Isten segítségével állhatnak meg. Ahhoz, hogy el tudják viselni a rájuk váró próbát, meg kell érteniük Isten akaratát, igéjének kinyilatkoztatásait. Csak azok fognak mindvégig kitartani az utolsó nagy küzdelemben, akik erre az időre felvértezték az értelmüket a Biblia igazságaival. Egyszer mindenki fel kell, hogy tegye magának ezt a súlyos kérdést. Istennek engedelmeskedjem-e, vagy az embereknek? A döntő óra már a küszöbön van. Szilárdan áll e lábunk a kősziklán Isten változhatatlan igéjén? Ki tudunk-e tartani híven Isten parancsolatai és a Jézus hite mellett?

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Hogyan válasz mentort? Első rész. Adj tanácsot a bölcsnek, és még bölcsebb lesz. Példabeszédek könyve, 9. fejezet, 9. vers. Minél tovább haladsz a lehetőségeid kiaknázása terén, annál többször kell ismeretlen területre lépned. Ilyenkor bizony nagy hasznát veheted mások tapasztalatainak. Ahogy a kínai mondás tartja, ha meg akarod ismerni az előtted álló utat, kérdezz meg valakit, aki már visszafelé jön rajta. Két dolgot vegyél figyelembe, amikor mentort választasz. Először, olyat válasz, aki bölcs. A mentorok tudása, tapasztalata és bölcsessége segít olyan problémák megoldásában, amelyeket egyedül nehezen tudnánk kezelni. Sokszor néhány szavuk is elegendő a fejlődésünkhöz. Megvilágítanak addig nem látott dolgokat, segítenek elboldogulni a nehéz helyzetekben, rámutatnak lehetőségekre, amelyek egyébként elkerülnék a figyelmünket. Bölcsebbé tesznek, mint amire a korunk és tapasztalatunk alapján képesek lennénk. Másodszor. Olyat válasz, aki barátként támogat. Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Zsidókhoz írt levél 13. fejezet, 5. vers. Ezt ígérte Jézus a mentoráltjainak. Az első dolog, amit a követők általában tudni szeretnének egy mentorról, az, hogy vajon törődik-e velük. Nyilvánvaló okból teszik fel a kérdést. Ki akarná, hogy olyas valaki vezesse, aki valójában nem is mutat érdeklődést iránta? Az önző emberek csak addig segítenek, amíg az a saját érdeküket szolgálja. A jó mentorok viszont barátként támogatnak, és önzetlenül fáradoznak azon, hogy elérd a céljaidat. A tudás támogatás nélkül terméketlen. A tanács barátság nélkül rideg. Az őszinteség törődés nélkül nyersnek tűnik. Ám ha olyas valaki a segítőd, aki törődik veled, az feltölt érzelmileg. A fejlődéshez a fej és a szív egyaránt szükséges, de csak azok osztják meg veled örömmel mindkettőt, akiknek valóban fontos vagy.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük. Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Virágkarnevál Debrecenben, augusztus 18-a és 23-a között. Újra virágba borul Debrecen, az egyhetes programkavalkádon, az elmaradhatatlan virágkocsik és a hazai és külföldi tánccsoportok mellett komoly és könnyű zenei koncert, táncbemutató, táncház, beszélgetés, virágos programok és installációk, megszámlálhatatlan esemény és látványosság várja a látogatókat. A sok éves tradícióval rendelkező karnevál napjainkban lényegesen több, mint látványos virágkompozíciók és nemzetközi művészek, együttesek felvonulása. Egy héten át tartó színes programkavalkád, melyen számtalan látogató megtalálhatja a számára leginkább vonzó szórakozási lehetőséget. A virágkarnevál mára egy egész hetes fesztivállá nőtte ki magát, amelynek során a belvárosban és a Nagyerdőn párhuzamosan zajló programok várják az érdeklődőket. A rendezvénysorozat minden korosztály és célcsoport számára gazdag, sokszínű és tartalmas élményeket kínál. Augusztus 20-a Szent István napját köszöntik Ópusztaszeren. Változatos, hagyományőrző programokkal köszönti Szent István napját ma az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. A közlemény szerint a park augusztus 20-ai programjai között, amelyek a 3D-s filmvetítés kivételével ingyenesek, a család minden tagja találhat kedvére való elfoglaltságot, miközben közelebb kerülhet a magyar népi kultúrához és történelmi örökségéhez. A vendégek kipróbálhatják az íjászatot a Nomád Parkban, részt vehetnek kemencés látványsütésen és kóstolón. A legkisebbeket népi játszóház, kézműves foglalkozások és jurtában kialakított gyermekkuckó várja. A programok között gyógynövény és teakóstoló, a dél-alföldi szélmalmokról szóló előadás, valamint a népi fafaragást bemutató rendezvény is szerepel. A nap egyik látványos eseménye a honfoglaláskori lovas bemutató lesz, amely a lovaspályán idézi meg a magyarok harci hagyományát. Ezer éves időutazás a Bencések Fesztiválján, Arcus Temporum Pannonhalmán, a hosszú étvégén. 5 koncert Bach és Kurtág műveivel Parti Nagy Lajos szép irodalmi iskolája, bepillantás a bencés szerzetesek világába és a főapátság rejtett tereibe, valamint kortárs képzőművészeti alkotások augusztus 21-e és 23-a között, immár 22. alkalommal nyitja meg kapuit a Pannonhalmi Főapátság fesztiválja, az Arcus Temporum. Egy 3 napos összművészeti utazás a zene, az irodalom, a spiritualitás és a képzőművészet világába. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Ma csütörtökön felhős napos az időnk. Zápor előfordulhat. A délnyugati szél élénkül és 30-36 fokunk van. Pénteken napos idő lesz, helyenként felhőképződéssel. Eső is eshet, délnyugati a szél és 30-37 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket is.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét. Hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

Ha átkoznak minket, áldást mondunk. Ha üldöznek, türelemmel viseljük. Ha szidalmaznak, mi szelíden szólunk.

Mit szoktál tenni olyankor, amikor valaki szidalmaz téged? Amikor netán átkot szór rád? Tudsz-e ilyenkor hallgatni, vagy szelíden szólni? Esetleg imádkozni azért a személyért? Mert Isten ezt kéri tőled. Csak akkor tudsz közösségben maradni velem, ha e szerint cselekszel. Viszont ha te is átkozódni kezdesz, ha a szidalmazásra gyalázkodással válaszolsz, akkor ezzel a sátánnak adsz teret az életedben. Vele szövetkezel. A Szentírásban ezt olvashatjuk. Élet és halál van a nyelv hatalmában. Ki mind használja, úgy eszi gyümölcsét. Ha elkötelezett Krisztus követőként szeretnél élni, figyelned kell arra, hogy milyen szavak hagyják el az ajkadat, és arra is, hogy milyen érzéseket, indulatokat tűrsz meg a szívedben. Mert ha befészkeli magát a szívedbe a harag, a neheztelés, a sértődöttség, netán a bosszú vágy, már nem leszel ura a tetteidnek. Hiszen a harag rossz tanácsadó. Bejárat a sátán számára, ami által bűnbe és meggondolatlan dolgokba viszi bele az embert. Amikor indulatból mondasz vagy teszel valamit, annak többnyire nem szokott jó gyümölcse lenni. A gyógyír arra, ha valaki iránt dühöt érzel a szavai vagy a magatartása miatt, az, hogy Istennél keresel menedéket. Tőle kérsz erőt ahhoz, hogy az ő útmutatása szerint cselekedj. Csak így tudsz eleget tenni az ő parancsainak. Többek között ennek is, hogy ne viszonozd a rosszat rosszal, sem a szidalmat szidalommal. Inkább mondj áldást. Hisz arra vagy hivatva, hogy áldás legyen az örök részed. Amen.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, augusztus 20-a. Galatákhoz írt levél 3. fejezet 10-től 14. versig. Mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak, amint megvan írva. Átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amiről megvan írva a törvény könyvében, hogy azt kell cselekedni. Az pedig nyilvánvaló, hogy törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, mert az igaz ember hitből fog élni. A törvény pedig nem hitből van, hanem aki cselekszi, az fog élni általa. Krisztus megváltott minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett értünk. Mert megvan írva, átkozott, aki fán függ. Azért, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a népeké legyen, és hogy a lélek ígéretét hit által megkapjuk. A modern ember nem igazán hisz az átokban. Csak üres fecsegés, mondja. Holott mi sem lehetne messzebb az igazságtól. Az átok azért hat, mert szellemi erő van mögötte. A legtöbbször

lelkünk ellensége van az átok szavai mögött, aki az életünkre tör. Azonban Isten is használja az átkot. Átkozott, aki nem tartja meg ennek a törvénynek az igéit, és nem teljesíti azokat. 5 Mózes 27-26. Mivel egyikünk sem képes maradéktalanul megtartani az isteni törvényeket, ezért átok alá került az életünk. A bűn átka elkezdi mérgező munkáját bennünk, amely végül a halálhoz vezet. A törvény átka alól emberi erővel nem lehet kijönni. Ezért volt szükség isteni erőre, isteni közbeavatkozásra. Az életünkben ható, romboló átkot és annak következményeit egy döbbenetes cserével oldotta meg az örökkévaló. Krisztus, az ő egyetlen fia, helyet cserélt velünk. Belebújt a mi bűnös életünkbe, áthúzta magára a bennünket tönkretevő átkot. Nem csak egy kicsit, nem csak néhány emberét, hanem az összeset. És így maga is átokká vált, hogy rólad és rólam lekerülhessen végre a törvénynek ez az átka. Hogy végre szabad lehess. Már nem a több ezer évvel ezelőtt kimondott átok dolgozik benned, hanem Isten ereje. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Penn Hickerson írta Texasból, az Egyesült Államokból. Isten mindig gondot visel. Legyen velünk Istenünk az Úr, ahogyan őseinkkel volt. Ne adjon el bennünket, és ne vessen el magától. Királyokról írt első könyv 8. fejezetének 57. verse. Hajamat fésültem épp a tükör előtt, amikor barna hajamon őszhajszálakat pillantottam meg. Sminkelés közben alaposan szemügyre vettem az arcomat, és apró ráncokat fedeztem fel. Nagyot sóhajtottam, és azon tűnődtem, vajon mit tartogat számomra a jövő? Öregnek éreztem magam. Idős voltam, és gyorsan közeledett egy jubileumi születésnap. Befejeztem a készülődést, majd elkísértem a férjemet az orvosi vizsgálatára. Miközben a váróteremben ültem, észrevettem egy bekeretezett idézetet. Vénségetekig ugyanaz maradok, őszkorotokig én hordozlak. Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. Ézsaiás könyvének 46. fejezetének 4. verse. Isten Izrael népéhez szólt így, de az üzenet számomra is azzá vált. Vajon nem volt-e Isten velem egész életem során? Valóban, Isten velem volt jó és rossz napokban is. Isten nem hagy magamra és nem hagy cserben, ahogy egyre idősebb leszek. Nem kell félnem az öregedéstől. Isten nem csak idős koromban lesz velem, hanem az örökké valóságban is. Teremtőnk soha nem hagyja el azokat, akik bíznak benne. Drága Úrunk, erősítsd hitünket, és segíts bíznunk szeretetedben és gondolkodásunkban, életünk minden egyes napján. Amen. Napi gondolat. Isten szeretete és gondoskodása állandó és örök. Imádkozunk azokért, akik félnek az öregedéstől.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: Augusztus 20-a Nagy Lajos uralkodásától kezdve szerepel a naptárakban egyházi ünnepként. Szent István királyunk emlékezete is hozzákötődött sokféle változatban a történelmünk során. Versünkkel ma a kenyér ünnepét tiszteljük. Röviden idézzük föl, hogyan is készült régente a kenyér. A megfelelő mennyiségű lisztből, a már erjedő kovásszal, sóval, vízzel, a tésztát, a dagasztás nehéz munkájával egyenletesre dolgozták. Ezt követően hajnalig hagyták, majd átdolgozva szakajtották, kosárba helyezték. Amíg a kenyértészta így pihent, a kemence fölfűtése is megtörtént. Bevetéskor a jól megkelt, rengő kenyértészta lapátra került, féloldalt megvágták, és megmosták a tetejét, majd bevetették a kemencébe. A munka nagy volt. Méltán válhatott a kenyér az életfenntartás szimbólumává, a kenyérszelés pedig szertartás, a megélhetés szimbóluma.

Reményik Sándor, mindennapi kenyér. Amit én álmodom, nem fényűzés, nem fűszer csemege. Amit én álmodom, egy nép szájában betevő falat. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, lelki kenyér az éhező szíveknek, asztal áldás mindenki asztalán. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, nem cifraság a szűrőn, nem sújtás a magyarkán, nem hívságos ünnepi lobogó, kenyér vagyok. Mindennapi kenyér, nem pompázom, de szükséges vagyok. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér. Ha tollat fogok, kenyeret szelek. Kellek, tudom. Kellek nap, nap után, kellek, tudom. De nem vagyok hiú. Lehet magára hiú a kenyér? Csak boldog lehet, hogy megérte ezt. Kellek ezt megérteni egyszerű, és nincs tovább. Az álmom néha kemény, keserű, kérges, barna, mint sokszor a kenyér, de benne van az újrakezdés magja, de benne van a harchoz új erő, de benne van az élet.

0: használjuk fel bölcsen a menny ajándékait.
1: Jézus nyomában járva, bölcs és értelmes szívet adtam neked. Királyok első könyve 3.12. Gondolatok az égéről. A fiatal Salamon király elfogadta atya Dávid választását. Minden földi vagyon helyett bölcs és értelmes szívet kért Istentől, értelme, tudása, uralkodásának dicsősége világcsoda volt. Uralkodásának első felében Salamon tisztelte az Úr nevét. A király bölcsessége és igazságossága bizonyságot tett minden nemzet előtt annak az Istennek a tulajdonságairól, akit Salamon szolgált. Izrael egy ideig a világ világossága volt, s bemutatta a Teremtő nagyságát. Salamon uralkodásának valódi dicsősége nem rendkívüli bölcsességében, mesés gazdagságában, nagy hatalmában rejlett, hanem abban a tiszteletben, amelyet Izrael Istene iránt tanúsított azáltal, hogy bölcsen használta fel a menny ajándékait. Megtérésünkkor elkezdődik a jellemünk átformálódásának munkája. Értelmi képességeink megerősödnek, mivel az Isten iránti engedelmességet választottuk. Isten gondolata és akarata lett az akaratunk, és ha állandóan Istenre tekintünk tanácsért, egyre bölcsebb döntésekre leszünk képesek. Aki feltétel nélkül alárendeli magát a Szentlélek vezetésének, minden téren fejlődni fog.

0: Isten békéje.
1: Az én pajzsom az Isten, aki megszabadítja a tiszta szívűeket. 7. Zsoltár, 10. vers. A történelem során Isten különböző módokon mutatta meg védelmét, pajzsát. Néha határozott, nyilvánvaló tettekkel, mint a Vörös-tengeren való átkelésnél, vagy Dánielnél az oroszlán barlangjában, de leggyakrabban az ő állandó védelmezésével, szelíd, finom suttogással. Egy eset jut eszembe, amely a Kolentina kórházban töltött rezidens koromban történt. Egy reggel hirtelen szédülve egyensúly zavarral és hányással ébredtem. Mivel a tünetek súlyosbodtak, felvettek a neurológiai osztályra, ahol a feltárások akusztikus, ideg, neurinóma gyanúját vetették fel. Az egyik idegsebész professzor konzultációja sürgősségi műtétet jelzett. Eddig semmi sem tűnt szokatlannak. Utólag rájöttem, hogy Isten pajzsa gyengéden és hatékonyan avatkozott be néhány nagyon különleges emberen keresztül. A klinika professzora, ahol dolgoztam, egy nagyon kedves ember azt tanácsolta, hogy ne siessek. Szelíd hangon a remény szavait mondta, ne vágja le a fejét olyan könnyen, beláthatatlan következményekkel járhat. Sajnos akkoriban a mai képalkotó vizsgálatokat, CT-t és MR-t még nem végeztek az országban. A professzor úgy döntött, hogy második szakvéleményt kér, és az osztályvezető főorvos személyesen vitt el a Bagdazar Arzani kórházban lévő kollégájához. A vizsgálatok cáfolták a diagnózist, és a tünetek lassan, fokozatosan javultak. Isten a segítségemre siető embereken keresztül mutatta meg pajzsát, de a megmagyarázhatatlan lelki békében is, amelyet a diagnózis tisztázásáig tartó 3 hét bizonytalanságában tapasztaltam. A tiszta szív nem csupán bűntől való külső megtisztulást jelent, hanem olyan belső állapotot, amely Isten jelenlétére vágyik, és minden őt keresi. Nem ismeri az önzést, nem él az emberi elismerés vágyától. Az ilyen szív szabad a világ hiúságától, és békét talál Istenben. A világ zaklatott, és tele van bizonytalansággal. Sokszor próbáljuk saját erőnkből megőrizni lelki békénket, mégis újra és újra elbukunk. De Isten egy különleges ajándékot kínál a tiszta szívűeknek, az ő békéjét. Ezt a békét nem a körülmények, hanem a jelenléte biztosítja. Aki Istennek él, annak a szívében béke van, amit a világ sem adni, sem elvenni nem tud. Ez a béke olyan, mint a pajzs. Megóv a bűn kísértésétől, a félelemtől és a kétségtől. A mi reménységünk abban rejlik, hogy ugyanaz, aki pajzsot ad nekünk, ismeri a szívünket is, és meg tudja gyógyítani azt, az ő áldozatával. Soha ne felejtsük el, hogy van egy hatalmas pajzsunk, amely életünk bármelyik pillanatában közbeléphet.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

augusztus 20-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét Ezékiel könyvének 37. fejezetének 27. verséből olvasom. Közöttük lesz hajlékom, én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Az Újszövetségi ige János evangéliumának első fejezetének 12. verséből szól hozzánk. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. Az otthonosság érzése lett meg Ezékiel szavain keresztül. Isten az ő teremtményei között köztünk érzi jól magát, velünk vállal közösséget, hűtlenné vált gyermekeivel. Minden tévelgésből és hűtlenségből fakadó hibánk ellenére Isten kinyilvánítja mély, szenvedélyes ragaszkodását, a közelség iránti vágyódását. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a testélet igében, Jézus Krisztusban a lehető legmélyebbre süllyed azért, hogy minket felemeljen. Nem véletlenül döntött sorsunkról, hanem közöttünk lakozott. Szava nem külső nyomás, hanem mindent megújító evangélium, amely nekem is szól. Ez teszi igazán személyessé az Istennel való lakóközösségünket. Ahová ő belép, ott nem csupán díszvendég kíván lenni, hanem Úr és szerető Atya. Olyan, akit nem csak a szívünk tiszta szobájába vezetünk be, hanem életünk rejtett zugaiba is. Ő nem luxus ingatlant keres, ötcsillagos hotelszobát, hanem a rideg valóságot. Meg is kapja. A népe között szállást venni akaró Isten végtére is hontalanként érkezik a világba. Mégis ő készít nekünk otthont, mennyei hazát. Erre az ígéretre hívott meg mindannyiunkat, akik hiszünk benne. Ez pedig az ő valósága, örökké valósága. Imádkozzunk! Urunk! Államalapításunk ünnepén hálát adunk neked hazánkért, minden ajándékodért, amellyel gazdagítasz. Hálát adunk neked ígéretedért is, amellyel arra biztatsz, hogy a te örök országodat és annak igazságát keressük. Add igédet szívünkbe, hogy az vezessen minket a mennyei hazafelé ma és életünk minden napján. Ámen. Az áhítatot Bányai Tamás írta, alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Közöttük lesz hajlékom, én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében.

A nap épp hogy lebukott a fák mögött, hosszú árnyékot vetve a dimbes dombos tájra. Laura merengve ült a patak partján. Miért kell engedelmeskedni Istennek, akit nem is ismerek? Ez a kérdés motoszkált napok óta a fejében. Az élete tele volt bizonytalansággal, és a hit gondolata nagyon távolinak tűnt. Éva néni napi sétáját töltötte, gyönyörködve a természet szépségében. Arcán ráncok, barázdák mutatták az élet tapasztalatait, de a szemében derűs nyugalom tükröződött. Útja Laura felé vezetett. Amikor odaért, leült a lány mellé, és egy pillanatig mindketten hallgatták a csendet, amelyet csak a patak csobogása tört meg.

Éva néni odafordult a lányhoz, és gyengéden Laura kezére téve a sajátját, megszólította őt. Látom, gondterhelt vagy gyermekem. Laura elmesélte aggodalmát. Éva néni, annyit hallottam már Istenről, de sosem éreztem a jelenlétét. Hogyan várhatják el tőlem, hogy engedelmeskedjek valakinek, akit nem is ismerek? Nem értem, miért jó ez nekem. Éva néni elmosolyodott. Értem én az érzéseidet. Hadd meséljek neked egy történetet, amit talán segít megérteni. Képzeld el, hogy a világ egy gyönyörű, hatalmas kert. Ezt a kertet egy gondos kertész teremtette, aki mérhetetlenül szeretett minden egyes növényt és élőlényt is a kertben. Mindent megtervezett a legnagyobb gondossággal, a napfényt, az esőt, a termőföldet. Azt akarta, hogy a kertje a béke, az öröm és a bőség helye legyen. Laura figyelmesen hallgatott, és ez a csodás kép kezdett kibontakozni előtte.

A kertész egyetlen szabályt adott a kert lakóinak, folytatta Éva néni. Ne egyenek egy bizonyos fáról, ami a kert közepén áll. Nem azért, mert ártani akart nekik, hanem épp ellenkezőleg. Mert tudta, hogy annak a fának a gyümölcse fájdalmat, szenvedést és halált hozna rájuk. Az engedelmesség nem korlátozás volt, hanem a védelem és a szeretet megnyilvánulása. A kertész ezzel fejezte ki bizalmát abban, hogy a lakók bíznak az ő jó indulatában. De mi van, ha nem értették, miért épp azt a fát tiltotta meg? Kérdezte Laura. Pontosan, válaszolt Éva néni. Vannak, akik nem értették, vagy nem bíztak eléggé a kertészben. Megkóstolták a tiltott gyümölcsöt, és ahogy a kertész előre látta, a kertben megjelent a rendetlenség, a fájdalom és az elszakadás. Azonban a kertész szíve nem haraggal telt meg, hanem inkább mély sajnálattal és szeretettel. Nem hagyta magára a kertjében élőket, épp ellenkezőleg. Elkezdett egy tervet kidolgozni, hogy visszaállítsa a rendet, és újra elhozza a békét.

Éva néni tekintete messze révett. Laura, ez a kertész Isten. Az ő törvényei, az ő útmutatásai nem azért vannak, hogy elvegyék az örömünket, hanem hogy megvédjenek minket a fájdalomtól, és elvezessenek az igazi boldogsághoz. Ő nem egy távoli, ismeretlen hatalom, hanem a mi mennyei atyánk, aki mindennél jobban szeret minket. Azt akarja, hogy békében és örömben éljünk. Az engedelmesség nem vak követés, hanem a bizalom kifejezése egy olyan Isten iránt, aki a legjobbat akarja nekünk, még akkor is, ha mi még nem értünk mindent. Ő a forrása minden jónak, a mi életünk levegője és a szívünk dobbanása. Laura hosszan elgondolkozott a hallottakon. Ahogy Éva néni mesélt, egyre inkább érezte, hogy a kertész szeretete valóban körülöleli. A nap utolsó sugarai aranyfénnyel vonták be a tájat, és a patak csobogása most már nem csupán zaj volt, hanem egy halk, megnyugtató dallam. De honnan tudhatom, hogy tényleg szeret engem? Suttogta Laura. Nézz körül, mondta Éva néni, intve a kezével a táj felé. Nézd a természet szépségét, a napfelkeltét, a virágok illatát, az emberi kapcsolatok melegét. Ezek mind-mind Isten szeretetének a bizonyítékai. Ő a kezdet és a vég, az alfája és omegája mindennek. És a legnagyobb szeretetet abban mutatta meg, hogy amikor eltévedtünk, ő maga jött el közénk, hogy megmutassa az utat hazafelé. Nem erőszakkal, hanem tiszta szeretettel és áldozattal.

Laura mélyen magába szívta a szavakat. A szíve, ami eddig kemény és zárt volt, most egy kicsit felengedett. A kérdése, hogy miért kell engedelmeskedni Istennek, akit nem ismerek, már nem is volt annyira távoli. Talán az ismeretlenség nem olyan félelmetes fal, hanem egy nyitott kapu, valami sokkal nagyszerűbb felé. Tehát nem azért kell engedelmeskednem, mert muszáj, hanem mert Isten szeret engem, kérdezte Laura, hangjában már nem volt annyi bizonytalanság, csak csendes felismerés. Pontosan, gyermekem, mosolyodott el Éva néni. Az engedelmesség a válaszunk Jézus szeretetére. A bizalmunk kifejezése abban, hogy ő tudja, mi a legjobb nekünk. És minél inkább megismerjük Istent, annál inkább látjuk, hogy az ő útja a béke és az élet útja, és az élet forrása.

Laura hosszasan gondolkodott, tekintete a messze távolba révett. A nap már majdnem teljesen letűnt, és a csillagok lassacskán felragyogtak az égen. A kérdés még mindig ott volt benne, de most már nem terhes súlyként, hanem mint egy meghívás, egy hívás a felfedezésre, ismerkedésre, egy olyan Istennel, aki kertész, mennyei atya és az élet forrása.

mindenben azon az úton járjatok, amelyet megparancsolt Istenetek az Úr, hogy élhessetek, és jó dolgotok legyen, és hosszú ideig lakhassatok azon a földön, amelyet birtokba vesztek. Mózes 5. könyve, 5. fejezet, 33. vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Partneri együttműködést ígér az egyháznak Tar Zoltán miniszteri látogatás a zsinati hivatalban. A református egyház zsinati hivatalában tett látogatást Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, ahol lelkipásztorok által írt kérdésekre adott választ, és találkozott Steinbach József püspökkel, a zsinat lelkészi elnökével. Tar Zoltán számára nem volt teljesen ismeretlen a helyszín, ahová érkezett, hiszen korábban zsinati tanácsosként szolgált az egyházban. Ezért Steinbach József nem csak miniszterként, de régi munkatársként is fogadta. Talán nem is meglepő, hogy a félórás tervezett baráti találkozójuk több mint egy órán át tartott. A püspök úgy jellemezte a beszélgetést, hogy a sürgető ügyeket tárgyalták meg. Például, hogy a Csillagpont Fesztivált tudják-e jövőre a zánkai Erzsébet táborban tartani, vagy hogy az idei bárka táborokra kap-e támogatást idén az egyház. Utóbbiak rengeteg hátrányos helyzetű gyermeknek adnak egy életre szóló lelki, hitbeli feltöltődést. Tar Zoltán kérte, hogy írásban küldjék el neki a részleteket, mert ez egy fontos téma. Jordániában Krisztus megkeresztelkedésének 2000. jubileumára készülnek. Jordánia kormánya nemzeti bizottságot hozott létre Jézus megkeresztelkedésének 2030-ban esedékes 2000. évfordulójára készülve. Augusztus 10-én, hétfőn, Jafar Hassan miniszterelnök vezetésével megtartotta az első ülését a bizottság, amely felügyeli a rendkívül jelentős vallási és történelmi jubileum kapcsán rendezendő ünnepségeket. A Jafar Hassan elnökletében működő bizottság miniszterekből, vallási vezetőkből és különböző intézmények képviselőiből áll. Második Abdullah jordán király irányelveivel összhangban minden szükséges erőforrást mozgósítanak a jubileum méltó megrendezése érdekében. Többek között egy helyi múzeum és egy közeli zarándokfalu létrehozása is a tervek között szerepel. A bizottság az ünnepségek előkészítésének és felügyeletének nemzeti kapcsolattartó szerveként szolgál, és felelős az általános irányelvek szolgáltatásáért a nemzetközi ismeretterjesztő tevékenységek, valamint az évfordulóhoz kapcsolódó események tervezéséért. Magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban szeptember 6-án, vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben. Molnár Lilla lelkész szolgál. Lehetőség szerint a részvételi szándékot kérik jelezni a london@lutheran.hu e-mail címen. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Ma csütörtökön felhős napos az időnk. Zápor előfordulhat. A délnyugati szél élénkül és 30-36 fokunk van. Pénteken napos idő lesz, helyenként felhőképződéssel. Eső is eshet, délnyugati a szél, és 30-37 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Akik az elmúlt alkalommal is velünk voltak, emlékezhetnek arra, hogy kinyitottuk a Bibliánkat a Filippi levélnél is, ahol Pál apostol a Timóteushoz fűződő viszonyáról, illetve Timóteusnak a szolgálatban való helytállásáról nagyon-nagyon szép dolgokat mond a harmadik fejezetben. Ma más okból nyitjuk ki a Filippi levelet, hiszen ezen az alkalmon, és hogyha az Úr akarja, és élünk még a következő alkalmon is, itt a nehéz esetek között Pál apostol, illetve a Filippi gyülekezet kapcsolatáról, illetve eseményekről fogunk beszélni, amelyek ezt a kapcsolatot megpróbálták, megerősítették, kiteljesítették, illetve ahol teljesen egyértelmű, hogy Pál apostolnak még távollétében is komoly hatása, befolyása van a gyülekezetre, a Szentléleknek a segítségével és a Szentléleknek az erejével. De hogy ne beszéljek rébuszokban, nézzük meg az indoklást a Filippi levél megírására. Ugye ilyenkor általában a levél elején szoktunk kereskedni, hát leginkább most a levél végéhez kell mennünk, mert igazából Pál csak a legeslegvégén árulja el, hogy mi volt az alap ok arra, hogy a gyülekezetet megszólítsa levélben. A Filippi levél 4. fejezetéből a 10. verstől így olvasom. Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre. Mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek, tudok szűkölködni és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jó lakásba, éhezésbe, bővölködésbe, nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban. És a 17. verstől folytatom, nem mintha az ajándékot kívánnám, hanem azt kívánom, hogy bőségesen kamatozzék az a ti javatokra. Átvettem mindent, és bővölködöm. El vagyok látva, miután megkaptam Epafroditosztól, ami tőletek jött, olyan kellemes illatként és kedves áldozatként, amely tetszik az Istennek. Ha valaki ezt végigolvassa, és gyanítom, hogy nagyon sokan végigolvassák, azt mondhatják, hogy na hát ez egy tulajdonképpen baráti levél, ami egy különleges baráti kapcsolatról árulkodik, és lám Pál apostol éppen milyen nagyon boldog azért, hogy ez a gyülekezet nem felejtkezett meg róla, és támogatta őt. Igen, nem csak egy dolgot nem szabad elfelejteni, a hátteret. Mégpedig azt a különlegesen nehéz hátteret, hogy amikor ez a gyülekezet arra buzdul, hogy támogassa Pált, és elküldik Epafroditoszt, és vele az ő adományukat, ajándékukat, akkor Pál éppen Rómában van, a császár fogjaként, és arra készül, hogy ítéletet fognak róla mondani, és ez az ítélet, ez abban az időben még nem volt bizonyos, hogy milyen kimenetelű lesz. Ez Pál apostolnak az első római fogsága, ami ismereteink szerint, amiből úgy tudjuk kiszabadult, de aztán nem sokkal később egy újabb következett, amit az elmúlt alkalmakkor föl is emlegettünk a Timóteushoz írt második levél kapcsán.

0: kapcsán, ahol aztán az életét is áldozta. Igen ám, de abban az időben a politikai jellegű fogság okok miatt nagyon sokan elfordultak egymástól. Ez egy kicsit bonyolultan mondtam talán. De ha beletetszenek gondolni, az emberek valahogy mindig egyformák. Afelé az oldal felé szeretnek húzni, ahol győztesek mellé lehet állni. Minthogyha a világ történelmet végig kísérné ez az emberi gyarlóság vagy gyengeség. De nagyon szeretném, hogyha nem enyhítenénk ennek a súlyát túlságosan, mert hogy ez az emberi gyengeségnek vagy gyarlóságnak mondott dolog sokszor árulás, sokszor képmutatás, sokszor a másik arculverése, megtagadása, és tulajdonképpen a szembefordulás azokkal, akikkel korábban lehet, hogy együtt szolgáltunk, vagy együtt baráti kapcsolatban voltunk. Pál apostol és a filippi gyülekezet között azonban valami más kapcsolat volt. És nagyon-nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem most kezdődött a fogságnál, de a fogság nem volt elég arra, hogy a filippi gyülekezet elforduljon az apostoltól. Ez egy elgondolkoztató dolog. Minden harcosnak szükség van háttérre, hadtápra, olyan bázisra, ami ott van mögötte. És Pál apostol, amikor fogságba került, tulajdonképpen sok szempontból légüres térbe kerülhetett volna. Hiszen tessenek csak arra gondolni, Jeruzsálemben esik fogságba, ott eltölt néhány hetet az Antónia vár börtönében, aztán amikor kiderül, hogy merényletet terveznek ellene, az ezredes gyorsan kimenekíti Cézáreába, igen ám, de Cézáreában ott felejtődik, évekre ott felejtődik a várbörtönben. Aztán amikor a császára appellál az ő perében, mint római állampolgár egyébként ezt megtehette, akkor egy nagyon hosszú utazás után sok szenvedés, sok nyomorúság, hajótörés és egyebek után eljut Rómába, ahol ugyan a fogsága egy picit enyhébb, hiszen a saját bérelt szállásán lehet, bár római katonához rögzítve, a bilincs, amolyan pórásszerű, az mindig ott van rajta, és a római katonán is, de mégis ez az enyhébb fogság meggátolja őt abban, hogy bárhova is kimozduljon. Ebben az időben jó pár levelet útnak indít, jó pár munkatársat útnak indít, de mégsem lehet azt mondani, hogy úgy zajlik az élete, mint évekkel korábban, ahol egyik gyülekezetbe és másik gyülekezetbe is ellátogathatott, erősíthette a hívőket, élő szóban, személyes jelenléttel, most ez egészen más. És nem tudjuk, hogy a gyülekezetek nagy lelkesen igyekeztek volna Pált támogatni a fogságában. De azt tudjuk, hogy a filippi testvérek úgy döntöttek, hogy nem maradnak távol az ő szeretett apostoloktól, hanem odaállnak mögé. Tessék csak nézni, nem véletlen, hogy a levél így kezdődik. Az első fejezet 3. versétől olvasom. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemben, örömmel imádkozom mindnyájatokért, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal, az első naptól fogva mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, el is végzi a Krisztus Jézus napjára. Ez a közösség vállalás például Lídiáékkal kezdődött. Ezt a legtöbben tudják, hogy az első európai keresztény az egy nő volt, Lídia. De azt sokszor elfelejtjük, hogy ez az első európai keresztény nő, ez a bíborárus asszony, amikor átadta a szívét az Úrnak, akkor átadta az otthonát az apostolnak és a munkatársainak. És onnantól kezdve Lídia otthona missziós bázis lett. Ma valahogy ezt nehezen tudjuk elképzelni. Nekünk általában se időnk, se helyünk, se elégséges anyagi vagy fizikai erőnk nincs arra, hogy a misszió az otthonunknak a része legyen. Abban az időben, ha így gondolkoztak volna a korai keresztények, akkor a kereszténység soha nem jutott volna ki már Jeruzsálemből se. Mert hogy nem voltak templomaik, nemhogy székes egyházaik, hatalmas nagy bazilikáik, gyakorlatilag még csak imaházaik sem voltak. Ha valaki megtért, és az otthonában elindulhatott a gyülekezet, akkor fejlődhetett, gyarapodhatott. És ebben az időben, amikor Pál Rómában fogságban van, úgy tudjuk, hogy tízezrekben kellett már számolni a Rómában élő keresztényeknek a létszámát, miközben egyetlen hivatásos lelkész vagy hivatásos szolga nem állt a gyülekezet élén, és nem volt egyetlen imaházuk vagy összejöveteli helyük se, amire nagy betűkkel ki lett volna írva, hogy templom vagy imaház. Minden helyen a családok voltak a központok, a bázisok. Természetesen ehhez nyilván kellettek olyan otthonok, ahol befogadhatták a testvéreket. De azért hadd mondjam el mindenkinek, hogy a misszió hőskorában, az egész világon, így Magyarországon is, kiki a saját otthonát nyitotta ki először az evangélium előtt. Tehát amikor Pál apostol azt mondja, hogy közösséget vállaltatok velem és az evangéliummal, akkor ezt a legmélyebb, leggyakorlatibb közösségvállalásként tessék értelmezni. Aztán ez a közösség egy egészen más szintre is kiterjedt. Pál apostol és a Filippiek között valami egészen bensőséges kapcsolat alakult ki. Pedig, ha beletetszenek gondolni, az a gyülekezet missziológiai szempontból nem volt ám éppen olyan ideálisnak mondható, legalábbis az alapításakor, ami az összetételét illeti. Hát volt ugye egy kereskedő asszony, Lidia. Aztán a következő, aki minden bizonnyal a gyülekezet része lett, az a megszabadult jóslány. A következő meg egy börtönparancsnok. Hát ez mindjárt három olyan ember, akit nem nagyon szoktak mondani, hogy biztos jó, hogyha ők alakítanak egy közösséget, egy gyülekezetet. Hát hogy lesznek ezek közös nevezőn? Erre gyorsan válaszolni kell Isten lelke által. Mert hogy Lidiának megtérésre volt szüksége, ennek a kis jóslánynak megtérésre, szabadulásra volt szüksége, és a börtönparancsnok maga kérdezte, mit cselekedjek, hogy én is megszabaduljak? Amikor azt kérdezte, hogy üdvözüljek, a görög szó ezt jelenti, mit cselekedjek, hogy én is megszabaduljak? És amikor Pál apostolék elindítják ezt a gyülekezetet, akkor bár nekik tovább kell menni, de a szívük ott marad, és a Filippiek valahogy körül ölelik a szolgálatban, és kísérik a szolgálatban Pált. Nem túlzás ezt mondani? Tessék csak visszalapozni a negyedik fejezethez. A 15.-16. verset. Nézzük meg együtt. Azt pedig tudjátok ti is, Filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor eltávoztam Macedóniából, az ajándékozás és elfogadás tekintetében egyetlen gyülekezet sem állt velem kapcsolatban, csak ti egyedül. Mert egyszer-másszor Tesszalonikába is küldtetek szükségleteimre. Milyen megdöbbentő. A korintusi második levél vége felé azért úgy szép csendesen Pál az ellenségessé váló korintusi gyülekezetnek megsúgja, hogy csak nem azzal bántottalak meg benneteket, hogy nem voltam terhetekre anyagilag. Hát a macedón testvéreket rövidítettem meg azért, hogy nálatok végezhessek szolgálatot. Erről nem nagyon szoktunk szószékről beszélni, de a macedón testvérek nyilván a filippi gyülekezetet jelentik, hiszen itt maga mondja Pál, hogy egyetlen más gyülekezet sem állt vele az ajándékozás és elfogadás terén ilyen kapcsolatban. Ez ugyanis egy rendkívüli bizalmi kapcsolat. Mert hogy csak akkor lehet elfogadni támogatást a misszióra, ha a támogatás adó nem próbál befolyást gyakorolni arra, akit támogat. Nem akarja ő megmondani, hogy hol végezze és hogyan a misszió munkát, és pláne nem akarja megmondani, hogy mi legyen az ige hirdetésnek a témája, a mondani való. Ez nagyon-nagyon fontos, ezt ma rengetegen eltévesztik. Valaki egyszer azt mondta, hogy ugyan már mindenki megvehető, és aki fizet, az pötyögtet, bocsánat ezért a csúnya kifejezésért. És sokan úgy gondolják, hogy ha valaki adakozik, az megmondhatja a prédikáció vázlatát is akár, vagy a témáját, de különösen azt, hogy miről nem szólhat a prédikátor vagy a prédikáció. És amikor eljut idáig az adakozás és az elfogadás, az katasztrófához vezet lelkileg. Meghamisítja az ige üzenetét, és kialakít egy olyan kapcsolatot, ami teljesen idegen Krisztus testétől. A Filippiekben nem volt ilyen késztetés. És Pál apostol velük kapcsolatban érezte egyedül azt, hogy ő nyugodt szívvel elfogadhatja a támogatásukat, mert emögött a támogatás mögött nem anyagi erő áll, hanem szellemi erő. Az Istentől jövő támogatás, biztatás. Nem tudom, hogy hány misszió van, amelyik mostanában azon gondolkozik, hogy honnan érdemes elfogadni. Néha olyan érzésem van, mintha a legtöbbször arról szólna csak az üzenet, hogy több pénzt, meg még annál is több pénzt. És milyen áron? Az mindegy. A lényeg az, hogy jöjjön, aztán majd mi csinálunk beszámolókat, majd mi elmondjuk azt, hogy milyen fantasztikusan sikeresek vagyunk. Olyan üres, olyan szégyenletes, amikor a keresztény misszió ebbe az irányba eltéved. Pál apostol a filippi testvérekkel egészen más úton járt. És olyan jó látni azt, hogy ezen a területen lehet ilyen kiegyensúlyozott a kapcsolat. Nem elvárások, nem valamiféle feltételrendszer, hanem a Krisztus által megélt lelki közösség mozgató rugója van emögött a kapcsolat mögött. Ez a kapcsolati minőség azt is jelenti, hogy amikor jön Epafroditus, akkor nem csak azt hozza, amit adnak a filippiek, hanem nyugodt szívvel, lelki atyaként, lelki társként tárhatja a filippi gyülekezet helyzetét, harcait, küzdelmeit, éppen soros problémáit Pál apostol elé. És Pál is úgy érzi, hogy ugyanezzel a lelkülettel viszonyulhat a filippi testvérekhez. Tessék csak nézni az első fejezet 12. versétől mit mond. Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja, mert ismerté lett az egész testőrségben és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem a bilincseimet. Úgyhogy az Úrban testvéreink többsége fogságom körülményeiből bizalmat merítve, félelem nélkül bátran szólják Isten igéjét. Börtönbe került apostol. Alapvetően nem szégyen volt ez a keresztény közössége. Politikai, megbízhatatlan, valamiféle sötét árnyék lebeg körülötte. Amikor ezeket a szavakat használom, nem tudom elkerülni, hogy eszembe jussanak azok a testvérek, akiket még személyesen ismertem, igaz, hogy gyermekfejjel, akik maguk is börtönt szenvedtek a Krisztus Jézusért. De azt is tudom, hogy nagyon sokan elfordultak tőlük. És nagyon sokan azt mondták, szó szerint, hogy maguknak keresték. Miért nem tudták befogni a szájukat? Miért kellett nekik evangelizációt tartani? Miért kellett nekik papírokat aláírni? Miért kellett nekik ezeket a dolgokat vállalni, felvállalni, amit az állam nem szívesen látott? Hát persze, hogy nem szívesen látta. Egy kommunista diktatúrában tették azt, amit Krisztusért tenni kellett. És Pál nagyon jól tudja, hogy a filippi gyülekezet számára óriási bátorítás lesz, hogyha megüzeni nekik, megírja nekik, hogy az ő fogsága, miközben sokan esetleg szívesen vennék szégyent foltként, egyébként áldás forrás lett. Evangélium a testőrök között. Evangélium a császári udvarban. Egy egyébként olyan hely, ahova be nem juthatott volna polgári személy olyan egyszerűen. De hát oda zárták Pált. Eszembe jut, amit az Úr Jézus mondott. Ti vagytok a föld sója. Tessék mondani, hogyha egy kiló sót börtönbe zárnak, elmúlik sónak lenni? Azt is mondta, hogy ti vagytok a világ világossága. Ha valaki lámpát gyújt egy sötét helyen, ott annak nem sok esélye van, ugye? Dehogy nem. Hát azt már a kínaiak is tudták, hogy nem lehet akkora a sötétség, hogy ne lehessen érdemes meggyújtani egy gyertyát. És Pál apostolnak a személye a benne lakó Krisztus miatt bevilágította ezt a sötét területét az emberi társadalomnak. Ott szólalt meg az evangélium, ahol a legkevésbé várták volna, vagy a legnagyobb híjával voltak ennek. Hiszen a társadalom krémje, ahogy szokták mondani, a felső 10 000, akkoriban egyébként Rómában ez nem is felső 10 000 volt, csak felső néhány ezer, sokszor úgy gondolja, hogy az ő gazdagsága megmenti őt az örökké való következményektől is. És Pálnak az üzenete nagyon józanítóan, amolyan világító fákjaként kellett, hogy felragyogjon ott a börtönben. És sokan a császári udvarból is megtalálták Krisztust. Onnan is tudjuk, hogy a Filippi levél végén ott van egy megjegyzés, hogy köszöntenek benneteket a velem levőek, kiváltképpen azok, akik a császár udvarából valók. Ez egy elképesztő ajándék, hogy Isten az ő szolgáját ebben az emberileg lehetetlennek tűnő helyzetben arra használja, hogy lelkek meneküljenek meg a kárhozattól. Azt is el kell mondani, hogy ugyanakkor voltak olyanok is, akik elérkezettnek látták az időt arra, hogy a terepet átvegyék. Tessenek csak nézni a 15. verstől. Némelyek ugyan irigységből és versengésből, mármint hogy szólják az Isten igéjét, de mások jó akaratból hirdetik a Krisztust. Ezek szeretetből, mert tudják, hogy az evangélium védelmére rendeltettem, azok pedig számításból, nem tiszta lélekkel hirdetik a Krisztust, mert azt hiszik, hogy gyötrelmet okoznak nekem a fogságomban. Lehet, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki azon gondolkozott, hogy hogy lehet úgy prédikálni, hogy közben úgy kisandít az ember valahonnan a szószék mögül, vagy az ige hirdetési vázlata mögül, hogy a mai kor szavaival éljek, és azt nézi, hogy na, elég rosszul esik a másiknak, hogy még sincs rám szükség annyira. Hát megy minden tovább ő nélküle is. Vége az ő korszakának, hát lejárt, hát megy ez tovább. Hú, de csúnya szavak ezek, ugye? De hát amikor irigységből, vagy rámenőségből, nagyravágyásból, pozícióvágyból szólal meg az evangélium, az lehet áldás. És a börtönben levő Pál nem veszíti el a józanságát. Azt mondja, nekem az élet Krisztus, mert miről is van szó? Egyedül arról, hogy bármelyik módon, akár színlelésből, akár meggyőződésből Krisztust hirdetik, és én ennek örülök. Sőt, még inkább örülni fogok, mert tudom, hogy az üdvösségemre válik a ti könyörgésetek és Krisztus lelkének segítsége által. De ez nem azt jelenti, hogy Pál, miközben ezt leírja, ne lenne tudatában annak, hogy mi zajlik azoknak a szívében, és azt akarná elérni, hogy hát akkor a filippiek adjanak hálát ezekért az álszent emberekért, ezekért az hamis lelkű tanítókért. Tessenek csak a 3. fejezethez lapozni. A 3. fejezet 17. versétől ezt fogja írni Pál. Legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogy mi példát adtunk nektek. Tehát nem azokra, akik mondják a magukét, még ha látszólag dogmatikai szempontból rendben is lennének a dolgok, amiket beszélnek. Figyeljetek arra, ahogy élnek, és vessétek egybe azzal, amit tőlünk láttatok. Ha egyezik, rendben van. Még egyszer szeretném hangsúlyozni. Itt nem csak a tanításnak kell egyezni, ezt már az Úr Jézus is elmondta annak idején, hogy amit a farizeusok mondanak, arra figyeljetek oda, azt tartsátok meg, egyébként ahogy élnek, a semmiképpen ne kövessétek. De nem fejezi be itt Pál, itt jön egy nagyon kemény jellemzést, mert sokan élnek másképpen, akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva mondom, hogy ők a Krisztus keresztjének az ellenségei. Az ő végük kárhozat, Istenük a hasuk, és azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk. Megkérdezheti valaki, szabad ilyen jellemzést adni, ami kedves testvéreinkről? Hát lehet, hogy megtévedtek szegények, de hát igazán nem szabad ilyen keményen beszélni róluk? Miért nem ez az igaz? És hogyha másképp beszél Pál, föl fogja ezzel áldozni Filippi testvéreknek a bizalmát, a hitét, az etikáját? Mi nagyon sokszor felejtjük el, hogy amikor a bűn mellé odaállunk és elhallgatjuk, akkor ezzel áldozattá teszük azokat a gyengébb testvéreinket, akik nem is képesek talán fölismerni, hogy miről van szó. És Pál ezt nem akarja. Miközben azt mondja, hogy én örülök, hogy hirdeti Krisztust, mert tudja, hogy a Krisztus evangéliuma majd elvégzi a maga munkáját. De azt is akarja, hogy ne ezen a nyomon induljon el senki a filippi testvérek közül se. Testvéreim, sok mindent kell végig gondolni. Például a mi viszonyainkról, kapcsolatainkról. Őrizzen az Úr bennünket attól, hogy hamis lelkű emberekké váljunk. Amen.
1: A Mera Rádió műsorát hallották.

Csorba, Linda. Köszönöm. Rohan a világ. Még csak meg sem pihen. Körül se néz, csak rohan szüntelen. De én mégis megállok. Lassan körülnézek. És egy csendes percben csak reád figyelek. Előbb fájdalmas, könnyes a tekintetem. S tőled csak azt kérdem, miért tetted ezt velem? Miért hagytad, hogy annyit szenvedjek? A boldogságot miért vetted el tőlem? Miért? Miért? Szokogok, és közben csak ennyit kérdek halkan. Miért engedted? Bár szavam fájó, de belül mégis érzem. Mint mindig mindent, ezt is értem tetted. Lassan térdre ereszkedem. Imára kulcsolom kezem, lehunyom kísért szemem, s lelkem te hozzád emelem. Bár az imént még választ vártam tőled, szívemben most mégis valami mást érzek. Most már kezdem érteni, miért tetted ezt, s imám csak ennyi. Köszönöm neked. Most már hála van szívemben, még a szenvedésért is. Most már tudom, élni megtanít a sok szenvedés, gyötrelem, kín. Most már tudom, csak próbára tettél, de nagyobb keresztet nem kaptam, mint mit elviselnék. Te végig velem voltál, segítettél nékem. S lélekben te hozzád közelebb kerültem. Most már még jobban érzem, mennyire szeretsz, s végig fogod kezem, el nem engeded. Most már járni akarok, véled egy úton. Tudom, ha így teszek, tévútra nem jutok. Lassan kinyitom szemem, hisz indulnom kell. Az életnek útját még csak most kezdtem el, de még előtte téged arra kérlek, hogy életem mindig áldás lehessen. Ahogy lassan-lassan lépegetek, tekintetem ismét az égre emelem. Felhőket látok, a kék eget, a napot, és egy felettem suhanó fehér galambot. Lassan egy tóhoz érek. Most a víz tiszta, csendes. Szívemet béke tölti meg, látva, hogy mindezt te adtad nekem. Szívem most már boldog, és tudom, e sok jót te adod. Imámban ismét hozzád fohászkodom, s e sok-sok szépért néked hálát adok.

0: Egészségpercek.
1: A datóját sokáig, mint alapélelmiszert tekintették, az utóbbi időben kezdtek vele komolyabb tudományos vizsgálatokat folytatni. Helyettesítheti a lisztet a tészták alapanyagaként, így allergiások, lisztérzékenyek is fogyaszthatják. A gyümölcs nagyon sok szénhidrátot, valamint ásványi anyagot és nyomelemet tartalmaz. Emellett magas a rost tartalma is. A gyümölcs húsa is tartalmaz olajat, de magjából ennek körülbelül 15-20-szorosa nyerhető ki. Ezáltal biztosítva van a kellő mennyiségű telítetlen zsírbevitel is. Ezen kívül 23 aminósavat is tartalmaz, amelyek közül számos, még a legnépszerűbb gyümölcsökben alma, narancs, banán sem található meg. Így módon biztosítja a szervezet számára a fehérje szintézishez szükséges kiindulási anyagokat. Kimutatták, hogy a datójából készült vizes kivonat igen erős antioxidáns hatással bír, valamint rák ellenes hatása is van. Így rendszeres fogyasztása hozzájárul az egészség megőrzéséhez. Azt is kimutatták, hogy bár a napon való aszalással egyes értékes antioxidáns anyagok eltűnnek a datójából, ugyanakkor más antioxidáns vegyületek koncentrációja pedig megnő. Így lényegében nincs különbség az aszalt és a friss gyümölcs között.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: A példabeszédek könyve, 8. rész. A bölcsesség mindennél nagyobb kincs. Nem kiállt-e a bölcsesség, nem hallatja-e szavát az értelem? Kiáll a magaslatok ormára, az útra, a keresztutakra. A városba vivő kapuknál, a bejáratoknál hangosan kiállt. Hozzátok kiáltok, férfiak, szavam az emberekhez szól. Legyetek okosak, ti együgyűek, legyetek értelmesek, ti ostobák. Hallgassatok rám, mert fontos dolgokat mondok. Ha felnyitom ajkamat, helyes, amit mondok. Mert szám igazságot szól, ajkam utálja a gonoszt. Számnak minden szava igaz, nincs bennük csalárdság vagy hamisság. Mind világosak az értelmeseknek, és az ismeretre vágyóknak érthetők. Intésemet fogadjátok el, ne az ezüstöt, inkább a tudást, mint a színaranyat. Mert értékesebb a bölcsesség az igaz gyöngynél, és nem fogható hozzá semmiféle drágaság. Én, a bölcsesség, együtt lakom az okossággal, és nálam van a megfontolt tudás. Aki féli az urat, gyűlöli a rosszat. A kevét és a kevéséget, a helytelen utat meg az álnok beszédet gyűlölöm. Enyém a tanács és a jutalom, én vagyok az értelem, enyém a hatalom. Általam uralkodnak a királyok, és rendelkeznek igazságosan a fejedelmek. Általam vezetnek a vezérek, és ítélkeznek igazságosan az előjárók. Szeretem azokat, akik engem szeretnek, megtalálnak engem, akik keresnek. Gazdagság és megbecsülés van nálam, maradandó vagyon és igazság. Gyümölcsöm drágább az aranynál, a színaranynál is, és jövedelmem a színezüstnél. Az igazság ösvényén járok, és a törvénynek az útjain, hogy örökséget adjak az engem szeretőknek, és megtöltsem kincstárukat. Az Úr útjának kezdetén alkotott engem, művei előtt, réges-régen. Az ősidőkben formált engem, kezdetben, mielőtt a föld létrejött. Mikor még nem voltak mélységek, megszülettem, mikor még nem voltak tele a források vízzel. Mielőtt a hegyek helyükre kerültek, a halmok létrejötte előtt megszülettem, amikor még nem alkotta meg a földet, a rónákat, még a világ legelső porszemét sem. Ott voltam, amikor megszilárdította az eget, amikor kimérte a látóhatárt a mélység fölött, amikor megerősítette odafönt a fellegeket, amikor felbúzogtak a mélység forrásai, amikor határt szabott a tengernek, hogy a víz át ne léphesse partját, amikor kimérte a föld alapjait, én már mellette voltam, mint kedvence, és gyönyörűsége voltam minden nap, színe előtt játszadozva mindenkor. Játszadoztam földje kerekségén, és gyönyörködtem az emberekben. Ezért, fiaim, hallgassatok rám, mert boldogok, akik megőrzik útjaimat. Hallgassatok az intésre, hogy bölcsek legyetek, és ne hanyagoljátok el azt. Boldog ember az, aki hallgat rám, ajtóm előtt vigyázva minden nap, ajtófélfáimat őrizve. Mert aki engem megtalál, az életet találja meg, és kegyelmet nyer az Úrtól. De aki vétkezik ellenem, magának árt. Gyűlölőim mind a halált szeretik.

0: Mai szakasz, példabeszédek, 8. A közönséges viselkedés és beszéd nagyon zavaró minden napon. Tiszteletlen ifjúkorom színes kifejezései beleívódtak emlékezetembe, de mára már nagyon szeretném kitörölni mindezt az elmémből. Hamar rájöttem, nem sokat tehetek az ellen, hogy egyes emberek a jelenlétemben káromkodjanak. Viszont tehetek lépéseket annak érdekében, hogy szabályozzam, mi jut be a fülembe a közönséges stílus világából. A trágárság ellen való küzdelemben szerencsére többen részt veszünk. Hamar rájöttem, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki arra törekszik, hogy Salamon szavai szerint éljen. Számnak minden beszéde igazság szerint való, semmi sincs ezekben tisztességtelen vagy romlott dolog. A The Washington Post című napilap szabályzatát idézhetjük példának. Ez megtiltotta a napi újságcikkekben a trágár, a vulgáris szavak használatát, sőt, még a közvetlen idézetekben is, és az egyes betűk jelekkel való helyettesítésének módszerével sem élhetnek. Sajnos nem is olyan nehéz megfeledkeznünk arról, hogy minden közönséges szó, pletyka és sikamlós tréfa a gonosztól származik. Salamon így figyelmeztet bennünket. Az Úrra figyelés a gonosznak gyűlölése, a kevésséget, a felfúvalkodást, a gonosz utat és az álnok szájat gyűlölöm. Az Isten iránti szeretet a gonosz szavaktól való megundorodást is jelenti. Milyen jó, hogy sokan egyetértünk a közönségesség elleni kiállásban, de még ennél is jobb, ugyanazon az oldalon állni, ahol Isten áll.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, mert a maga lelkéből adott mi nékünk. És mi láttuk, és bizonságot teszünk, hogy az Atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. Aki vallja, hogy Jézus Isten fia, az Isten megmarad abban, és ő is Istenben. Fontos, hogy miután átadtad magad Jézusnak, ne lépj vissza, ne távolodj el tőle, hanem mondd el nap, mint nap. Krisztusé vagyok, neki adtam át magam. Ezzel együtt kérd Jézust, hogy adja neked szent lelkét, és tartson meg kegyelme által. Ahogy az Istennek való önátadás és a megváltóba vetett hit által lettél az ő gyermekévé, ugyanúgy élhetsz is tovább Krisztusban. Pál apostol így fogalmazza meg ezt. Amiképpen vettétek az Úr Jézus Krisztust, aképpen járjatok ő benne. Előttünk vannak a Biblia gazdag ígéretei. Hogyan is adhatnánk helyt a két tehenek? Hogyan is képzelhetjük, hogy amikor egy szegény bűnös vágyakozik visszatérni mennyei atyánkhoz, hogy elnyerje bűnei bocsánatát, akkor Isten majd szigorú rosszallással visszahúzódik tőle. Vessük el magunktól az eféle gondolatokat. Semmivel sem árthatunk jobban a lelkünknek, mintha ilyen téveszméket tűrünk meg mennyei atyánkkal kapcsolatban. Isten gyűlöli a bűnt, de szereti a bűnöst. Krisztus személyében önmagát adta azért, hogy mindazok, akik akarják, üdvözülhessenek.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Hogyan válasz mentort? Első rész. Adj tanácsot a bölcsnek, és még bölcsebb lesz. Példabeszédek könyve, 9. fejezet, 9. vers. Minél tovább haladsz a lehetőségeid kiaknázása terén, annál többször kell ismeretlen területre lépned. Ilyenkor bizony nagy hasznát veheted mások tapasztalatainak. Ahogy a kínai mondás tartja, ha meg akarod ismerni az előtted álló utat, kérdezd meg valakit, aki már visszafelé jön rajta. Két dolgot vegyél figyelembe, amikor mentort választasz. Először, olyat válasz, aki bölcs. A mentorok tudása, tapasztalata és bölcsessége segít olyan problémák megoldásában, amelyeket egyedül nehezen tudnánk kezelni. Sokszor néhány szavuk is elegendő a fejlődésünkhöz. Megvilágítanak addig nem látott dolgokat, segítenek elboldogulni a nehéz helyzetekben, rámutatnak lehetőségekre, amelyek egyébként elkerülnék a figyelmünket. Bölcsebbé tesznek, mint amire a korunk és tapasztalatunk alapján képesek lennénk. Másodszor. Olyat válasz, aki barátként támogat. Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Zsidókhoz írt levél 13. fejezet, 5. vers. Ezt ígérte Jézus a mentoráltjainak. Az első dolog, amit a követők általában tudni szeretnének egy mentorról, az, hogy vajon törődik-e velük. Nyilvánvaló okból teszik fel a kérdést. Ki akarná, hogy olyas valaki vezesse, aki valójában nem is mutat érdeklődést iránta? Az önző emberek csak addig segítenek, amíg az a saját érdeküket szolgálja. A jó mentorok viszont barátként támogatnak, és önzetlenül fáradoznak azon, hogy elérd a céljaidat. A tudás támogatás nélkül terméketlen. A tanács barátság nélkül rideg. Az őszinteség törődés nélkül nyersnek tűnik. Ám ha olyas valaki a segítőd, aki törődik veled, az feltölt érzelmileg. A fejlődéshez a fej és a szív egyaránt szükséges, de csak azok osztják meg veled örömmel mindkettőt, akiknek valóban fontos vagy.

A reformáció története a mélyen vallásos Luther Márton életrajzának 34. utolsó szakasza. A 100 választó fejedelemnek hű barátok segítségével sikerült elrejtenie Luthert barát és ellenség elől egyaránt. De Isten nem csak azért vonta ki Luthert a közélet színpadáról, hogy ellenségei haragjától megvédje, nem is azért, hogy nyugodtan végezhesse ezeket a fontos munkákat. Amikor az ember az igazság nyújtott a szabadságnak örvendezik, szívesen dicsőítik azokat, akiket Isten eszközként használ fel, hogy a tévejgés és babona láncait széttörje. Sátán igyekszik az ember figyelmét Istenről emberi eszközökre irányítani, hogy Isten helyett emberekhez kötődjék. Azt akarja, hogy a puszta eszközt becsülje, és figyelmét eltereli arról a gondviselő kézről, amely az eseményeket irányítja. Nagyon sokszor a dicsőített és nagyra becsült vallási vezetők szem elől tévesztik, hogy Istentől függenek, és kezdenek önmagukban bízni. Ebből pedig az következik, hogy igyekeznek azoknak az embereknek a gondolkozását és lelkiismeretét irányítani, akik hajlamosak arra, hogy Isten igéje helyett tőlük várják az eligazítást. A reformáció munkáját sokszor gátolja támogatóinak e fajta lelkülete. Isten szeretné megóvni ettől a veszélytől a reformáció ügyét. Azt akarta, hogy a reformáció munkája az Isten pecsétjét és ne emberi bélyeget viseljen magán. Az emberek Lutherre az igazság magyarázójára néztek. Isten eltávolította Luthert, hogy mindenki az igazság örökké való szerzőjére tekintsen. Isten épp olyan elgondolás szerint választotta ki az egyház reformátorait, mint alapítóit. A mennyei tanító mellőzte a föld nagyjait, a rangosokat és gazdagokat, akik hozzászoktak a vezetőknek kijáró dicsőítéshez és hódolathoz. Egy gőgös, beképzelt, felsőrendűségben tetszelgő emberek soha nem szántak volna meg másokat, és az alázatos názáreti nem tudta volna őket munkatársaivá formálni. Jézus a tanulatlan, szorgos galileai halászokat szólította meg. Kövessetek engem, és azt mívelem, hogy embereket halásztatok. Máté 4.19. E tanítványok alázatosak és tanulékonyak voltak. Minél kevésbé kerültek koruk hamis tanításainak hatása alá, Krisztus annál nagyobb eredménnyel tudta őket szolgálatra tanítani és képezni. Így volt ez a nagy reformáció idején is. A legnevesebb reformátorok szerény születésű emberek voltak, akiket nem szédített meg a rang, nem befolyásolt a fanatizmus és a papi furfang. Isten egyszerű eszközökkel akart nagyszerű eredményeket elérni. Így nem embereké a dicsőség, hanem Istené, aki általuk akarata és tetszése szerint munkálkodik. Luther Márton életrajzát Ellen Gould White a Nagy Küzdelem című könyvéből olvastuk fel, 34 részben.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Minden nap szabadítás. A mai ige Jób könyvéből, 5. fejezet, 19. vers. 6-szor is megment a nyomorúságból, 7-szer sem ér veszedelem. Gondolatok az igéről. Isten igazságát mondja itt. Lehet, hogy annyi a bajunk, hogy a hét minden napjára jut belőle, de Isten, aki 6 napon át munkálkodott, ma is munkálkodik értünk, amíg meg nem szabadít mind a 6-szor a nyomorúságból. De eljön számunkra a szombat, amikor vele és benne megnyugodhatunk. Ha a próbatételek gyorsan követik egymást, hitünk különösen nagy próbának van kitéve. Még fel sem ocsudunk az egyikből, már következik a másik. Majd ismét egy újabb, és szinte megtántorodunk alattuk. De ilyenkor gyors egymás utánban jön a szabadítás is, amely megerősít és megvidámít minket. Abban pedig biztosak lehetünk, hogyha az Úr akár 6 próbatételt is mér ki ránk, az egyel sem több, mint amennyi akaratával megegyezne. Előfordulhat viszont, hogy nincs pihenésünk, mert egymás után 7 baj következik ránk, és akkor a 7. sem ér veszedelem. Tombolhat a gonosz mellettünk, de legfeljebb csak kartávolságig jöhet felénk, és nem is érinthet minket. Forró lehelete megijeszthet, de a kisujját sem teheti ránk. Ezért felövezett derékkal szálljunk szembe a 6 vagy 7 nap bajával, és hagyjuk a félelmet azoknak, akiknek nincs atyjuk, sem megváltójuk, sem megszentelőjük. Változatos programok várják ma is az érdeklődőket, Szent István király ünnepén, Pannonhalmán is. Első királyunk ünnepén, augusztus 20-án Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei lehessenek az itt élő hagyományoknak, lelkiségnek, kultúrának. A túzi Szent Márton tiszteletére emelt pannonhalmi monostor története szorosan összefonódik hazánk történelmével. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencés szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Egész nap ingyenes programok várják az érdeklődőket, lehetőséget adva a feltöltődésre. Új programok az idei nyitott porta napokon. A tiszántúli református egyházkerület idén újra szereplője lesz a nyitott porta napoknak. A rendezvénysorozat a vidéki Magyarországot népszerűsíti augusztus 22-e és október 4-e között 5 hétvégén keresztül az ország 19 térségében. A nyitó hétvégén lehet megismerkedni a szatmárberegi térséggel. A természeti, kulturális értékek mellett a helyi termékek és gasztronómiai élmények is középpontba kerülnek. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Ma csütörtökön felhős napos az időnk. Zápor előfordulhat. A délnyugati szél élénkül és 30-36 fokunk van. Pénteken napos idő lesz, helyenként felhőképződéssel. Eső is eshet, délnyugati a szél és 30-37 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják. Mai műsorunkban doktorandusz Kormos Erik teológiai tanár előadását hallgathatjuk meg Ézsaiás könyvéről.
3: Nagy tisztelettel és kiemelt szeretettel köszöntök mindenkit ebből az alkalomból, hogy itt lehetek. Köszönöm a bevezető szavakat. És hát azzal kell kezdenem, hogy nem a legkönnyebb feladatot kaptam. Ugye kétszer is elhangzott, hogy az Új Szövetség szöveg kritikájával, annak egyes kérdéseivel foglalkozok. Hát az Ézsaiás könyv az nem Új Szövetség, és ráadásul az Ószövetség leghosszabb összefüggő könyve. Ugye jól tudtam, hogy a leghosszabb Jeremiás könyve sem sokkal rövidebb. De azért nem áll messze az Új Szövetségtől, amit a végén majd külön szeretnék is elmondani, hogy az Ézsaiás könyvének milyen hatása volt, és van jelenleg is az Új Szövetségre. Hát hadd kezdjem az elején. Könyv elnevezésével és egy kicsit Ézsaiás prófétával foglalkozzunk a bevezetőben. Ha kinyitjuk a Bibliánkat, a könyv első részének első verse, így szól Ézsaiásnak, Ámós fiának látása, melyet látott Júda és Jeruzsálem felől Uziásnak, Jótámnak, Akháznak és Ezékiásnak, a Júda királyának napjaiban. Már a könyv elnevezése körül is van némi kérdés, hogy Izajásnak vagy Ézsaiásnak nevezzük. Ugye, akik katolikus Bibliát olvasnak, inkább az Izajás elnevezést ismerik. Protestánsok pedig inkább az Ézsaiás, vagy netalántán S-sel írva Ézsaiás elnevezést tudhatják. Ugye, hogyha elolvassuk az első rész első versének feliratát, így hívjuk mindig a bevezető szakaszt a adott bibliai könyveknél, ennek a kiejtéséből ered a többféle elnevezési lehetőség. A héber elnevezést a görög fordítás követte, majd a latin fordítás, a protestáns olvasatban az Ézsaiás vagy Ézsaiás elnevezés inkább a görög átiratot követi, míg a katolikus fordításban az Izajás inkább a latin átírást. Néhány szó essen erről a problémáról is először. A Vulgáta fordítás képezi a katolikus teológia egyik legjelentősebb forrását az 5. századtól kezdve. Ezt Jeromos készítette, aki 347 és 420 között élt. Nem önálló fordítást készített, hanem az úgynevezett Vetus Latina hagyomány gyűjtötte össze a régi latin szövegeket, különböző anyagokat dolgozott föl. Ebben vízió, Izaé, Fili, Ámos szerepel a könyv feliratéktaként, innen ered az Izajás elnevezés. A keresztények az első Biblia fordítását

Ezrael elnevezés. A két elnevezés ellenére Ézsaiás vagy Izaiás könyve egy bizonyos irat, és bármelyik biblia fordítást veszük kezünkbe, a könyv felirata nem zavar bennünket a tartalom szempontjából. A könyv prófétájának neve úgynevezett Teofor név. Teofor név az, amikor a névben helyet kap Istennek a neve. S habár a héber gondolkodásban mindig is féltek Istent néven nevezni, valójában nem Istennek egy bizonyos neve fordul elő, hanem a létét kifejező megnevezés, amelyet Jahvének szokás ejteni. Így Izaiás vagy Jészaiás azt jelenti, hogy Jahve a szabadulás, ez tehát a próféta neve. A könyv elején álló felirat szerint Uziás, Jótám, Áház és Ezékiás királyok idejében működött a próféta Júdában, pontosabban annak a fővárosában, Jeruzsálemben. A felsorolt királyok nevéből láthatóan kortársa volt más neves személyiségeknek is az Ószövetségben. Mindenképp ebből a szempontból meg kell említeni egy kis prófétát, Hózseást. A Hózseás könyve első rész, első verset, ha elolvassuk, ezt találjuk, ez az Úr igéje, amely Hózseáshoz, Beéri fiához szólt, Uzziának, Jótámnak, Áháznak és Ezékiásnak, Júda királyainak az idejében, és Jeroboámnak, Jóás fiának, Izrael királyának az idejében. Ugyanígy kortársa volt a Júdában prófétáló Mikeásnak is. Másik kis próféta, a mi Bibliánkban a kis prófétáknál hátul találjuk meg az Ószövetségben Mikeás könyvét. Itt az első rész, első vers így szól, ez volt az Úr igéje, amely a móreseti Mikeáshoz szólt, Jótámnak, Áháznak és Ezékiásnak, Júda királyainak idejében. Ézsaiás prófétai fellépését pontosan meg lehet határozni korban is, hogyha a könyv hatodik rész első versétől terjedő részeket kezdjük olvasni, mely szerint prófétai elhívását Uziás király halála évében nyerte. Így szól az Ézsaiás könyve hatodik rész első verse, Uziás király halála évében láttam az Urat, magasra emelt trónon ülve. Palástja betöltötte a templomot. Ez Krisztus előtt 740 körül lehetett, más számítás szerint egész pontos dátumot is tudunk, 735, természetesen a Krisztus előtti időszámításra kell gondolni. Albright neves ószövetség kutató szerint Uziás egész pontosan 738 és 742 között uralkodott, egy másik neves ószövetség kutató Andersen szerint 769 és 741 között. Ezek a dátumok tehát hozzávetőlegesek, annyit bizonyítanak, hogy többféle számítás lehetséges, a kronológia mindig nagyon nehéz a Biblia esetében, még az Új Szövetségnél is, hát még az Ószövetségnél, hogyha 2000 és 700 évet kell visszaszámolni a történelemben. Bármely számítást veszük alapul, amit a szakirodalomban találunk, tulajdonképp egy-két év eltérést határozhatunk meg prófétai fellépésével kapcsolatosan, amelynek alapjában véve nincs nagyobb jelentősége, hozzávetőlegesen a 740-es Krisztus előtti év körüli valamely évre kell gondolni. Korának nagy politikai és háborús eseményeire többször reflektál proféciáiban, így a 734-733-ban bekövetkező szír-efraimita háborúra különös figyelemmel fordít időt a proféta, amelyet a 7.-8. részekben találunk meg. Egy jelentős mondatban, hadd foglaljam össze az ott olvasottakat, amit a 7. rész 8. versében találunk. 65 év múlva összeomlik Efraim, és nem lesz többé nép. Ez egy profécia volt akkor, amely előre mutatott, és megmondta, hogy mi fog történni 65 év múlva. Ez be is teljesedett. A királyok könyvében, az Ószövetség másik részén találjuk meg, már arról olvasunk, hogy pontosan mi történt az esemény beteljesedése után.
királyok második könyve 17.

0: 24. versben találjuk meg ezeket. Asszíria királya azután másokat hozott Bábelből, Kútából, Avvávból, Hamádból, és letelepítette őket Szamária városaiba, Izrael fiai helyébe. Azok birtokba vették Szamáriát, és letelepedtek városaiba. Efraim ekkor Izrael északi ország részének volt az elnevezése. Magával az Efraim névvel, ha csak egyszerűen utána nézünk egy bibliai lexikonba, több problémánk is lehet. Ez személynevet is jelent, népcsoportot is jelent, ezért nagyon nehéz pontosan meghatározni, hogy melyik időszakban mit takar pontosan a név. Ézsaiás korában ez Izrael északi országának volt a neve. A jövendőlés tehát arról szól Ézsaiás 7. részében, hogy Izrael egy jelentős területe, az északi rész el fog néptelenedni. A szír efraimita háborúnak nevezett esemény miatt, amely egy szövetségkötéssel ért véget, és végül Izrael jelentős területét Asszíria be is kebelezte. Erről olvasunk több helyen a Királyok második könyvében, hogy az idézett részen kívül a 15. részben találunk róla feljegyzéseket. Az utolsó izraeli király, Hózseás idejében bekövetkezett Izrael teljes meghódítása a lakosság nagy részének deportálásával együtt, ez Krisztus előtti 722-ben lehetett. A Királyok második könyve 17. rész első 6 verse foglalja ezt össze, amelyből az első 3 verset olvasom a kronológia miatt. Áháznak, Júda királyának 12. évében Hózseá, Élá fia lett Izrael királya, Samáriában 9 esztendeig. Azt tette, amit rossznak lát az Úr, bár nem annyira, mint Izrael előbbi királyai. Ellene vonult fel Szalmanasszer, Asszíria királya, Hózseá pedig szolgája lett, és adót fizetett neki. Ha ezeket az eseményeket egymás után illesztjük, amelyeket felsoroltam, könnyen megállapíthatjuk, hogy Ézsaiásnak az első nagy proféciája, amit a 7. részben olvastunk, és így szólt, hogy 65 év múlva összeomlik Efraim, és nem lesz többé nép, be is teljesedett. Kronológiai szempontból a következő képpen nézesz ki. Uzziás halála 740 körül volt, Hózseás teljes uralkodásának ideje az Albright szerinti meghatározás szerint 732 és 724 között lehetett. Könnyen kiszámolhatjuk, hogy Ézsaiás proféciája pontosan teljesedett be, hiszen ha 740-ből kivonjuk a 65 évet, 685-öt kapunk, ugye visszafele kell számolni a történelemben. Szalmanasszer támadása pedig 722-ben volt, tehát nagyjából 2,5 évtized alatt el tudott néptelenedni az a terület, amelyre Ézsaiás a proféciát mondta. Nagyon jelentős ebből a szempontból a 701-ben történt nagy asszír Júda elleni hadjárat megjövendölése is, amellyel már az első rész 7. verse kezdődő részek is foglalkoznak, majd részletesebben pedig a 36. 37. részekben találkozunk. Jelképesen képi, költői formában jövendöl a próféta, nagyon látványos. Szinte látjuk a szemeink előtt azokat a képeket, amelyeket itt felvonultat a próféta. Két verset idézek innen is, első rész 8. és 9. verseit. Olyan maradt Sion leánya, mint kunyhó a szőlőben, mint csőzház az uborka földön, vagy mint egy ostromlott város. Ha a seregek ura nem hagyott volna néhány menekültet, olyanok lennénk, mint Sodoma Gomorrához hasonlítanánk. Ez a két kijelentés és ez a profécia vázlat, amely mindjárt Ézsaiás könyve első részében található, az elsőtől 8. terjedő részekig, megalapozzák történeti szempontból a könyv hitelességét, amely egyaránt fontossá teszi Ézsaiás könyvét a zsidóság, a kereszténység számára, bármilyen felekezet szerint gondolkodjunk azokról, egyaránt fontos forrásanyag lesz az Ószövetség ezen könyve. Érdekesség, hogy egy kései nem kanonikus irat, tehát olyan, ami nincs benne a Bibliában, Ézsaiás mártír haláláról egy legendát mond el, amely szerint az asszír Isten tiszteletnek hódoló, proféta gyilkos Manassé király parancsára menekülő, Ézsaiás egy odvas fába rejtőzött el, és így a fát kettéfűrészelve a proféta is életét vesztette abban. Ezt a forrást Origenész említi először a Krisztus előtti első században. Az Új Szövetség viszont többször idéz olyan kijelentéseket, amelyeket nem találunk meg a Ószövetség kanonikus, tehát Bibliában használatos szövegrészeiben. Ilyen ez is. A zsidókhoz írt levél 11. részében találunk egy szóval utalást erre. A zsidókhoz írt levél 11. rész hithősöket ír, és itt a 33. 34. versekben, majd a 37. versben olvasunk erről. Így szól ott a ige. Ezek hitáltal országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűzerejét oltották ki, kard érétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg, megkövezték, megégették, szétfűrészelték, kardérre hányták őket. És ugye itt egy szóval találunk utalást Ézsaiásra, szétfűrészelésre. Minden valószínűség szerint a 600-as évek elején történhetett a haláleset, hogy valójában úgy volt-e, hogyan az apokrif irat leírja, ezt nyilván nem tudjuk, de elképzelhető lehet, hogy a 600-as évek elején ez a haláleset így történt meg. Proféta személyes körülményeiről viszonylag keveset lehet tudni a Szentírás szavai alapján. Egy félreértést azonban érdemes tisztázni. Az apját Ámócnak hívták, akinek neve nem tévesztendő össze Ámós prófétával. Már a héber szövegben is kétféle írásmóddal találkozunk. A proféta neve Ámósnak van írva, a Ézsaiás apja pedig Ámócnak, és ahogyan a magyar nyelvben az S és a C hangzók között különbséget teszünk, így van a héber nyelvben is. A félreértés oka azonban nagyon egyszerű, a görög nyelvben nincsen C hangzó, így a görög fordításban Ámósznak írták Ámóc nevét is, ezért néhány régebbi irodalomban könnyen összetévesztik Ámósz prófétával. Annyit tudunk még Ézsaiásról, hogy családos ember volt, két gyermeke kapott jelképes nevet, úgy, ahogyan Hózseás is jelképes nevet adott gyermekeinek, így ő is. Azért ezt nagyon érdekes megfigyelni és elolvasni. Az Ézsaiás könyve 7. rész 3. és 8. rész 3. verseit. A 7. rész 3. versében ezt olvassuk, akkor így szólt az Úr Ézsaiáshoz, menj ki Seár-Jásub fiaddal együtt Áházhoz a felsőtó vízvezetékének a végéhez, a ruhafestők mezejéhez vezető útra. A Seár-Jásub azt jelenti a maradék megtér. A 8. rész 3. versében már nincsen a héber név megemlítve, hanem lefordítva találjuk a Bibliánkban, de azért ezt is olvasom. Miután a proféta asszonynál voltam, teherbe esett és fiút szült. Akkor ezt mondta nekem az Úr, legyen a neve hamar a zsákmányra, gyorsan a prédára. Ez héberül így hangzik, mahér, salál, hás, báz. Hamar a zsákmányra, gyorsan a prédára. Mind a két név elárulja azt, hogy Ézsaiás nem csak prédikál bizonyos jelenségekről, de a családja nevével, feleségét proféta asszonynak, vagy proféta nének nevezte, gyermekeit pedig egy ilyen jelképes névvel, illetve kifejezte, hogy a család elkötelezettje annak az üzenetnek, amit mindvégig képviselt. Az egész könyvére jellemző mind a 66 részre, hogy választékos stílusú, szép nyelvezetén meglátszik, hogy a főváros neveltje, előkelő származású lehetett, aki bejáratos volt a királyokhoz is, Áház, és különösen Ezékiás tanácsadója volt. A királyok második könyve 19. részében olvasunk erről. Azután elküldte Eljákimot, a palota felügyelőjét Sebnál kancellár, és a papok véneit zsákruhába öltöztetve Ézsaiás prófétához, Ámóc fiához. Azt mondta neki, ezt üzeni Ezékiás. Nyomorúságnak, büntetésnek és szégyennek a napja ez a nap, mint amikor a gyermek az anya még szájáig jut, de nincs erő a szüléshez. Talán meghallja Istened az Úr, a kincstárnok minden szavát, akit ide küldött ura az asszír király, hogy gyalázza az élő Istent, és talán megbünteti Istened az Úr azokért a szavakért, amelyeket meghallott. Imádkozza még meglevő maradékért. Amikor Ezékiás király szolgái megérkeztek Ézsaiáshoz, így szólt hozzájuk Ézsaiás. Mondjátok meg uratoknak, így szól az Úr. Ne ijedj meg azoktól a beszédektől, amelyeket hallottál, amelyekkel káromoltak engem az asszír királynak a szolgái. Íme, én olyan lelket adok bele, hogy hírt halva visszatérjen országába, saját országában pedig kard által ejtem el. Ugye ez a pár szó, vagy pár mondat is kifejezi, hogy Ézsaiás minden körülmények között kimondta azt, amit Isten neki sugalt, lelke vezetése által, akár királyról volt szó, akár a teljes népről, nem rejtette véka alá véleményét. Elhívása eseménye, amelyről a hatodik részben számol be a könyv, úgy mutatja be Ézsaiás, mint aki kapcsolatban állt a templommal és a templomi kultusszal is. A hatodik rész ötödik versében olvassuk, hogy jaj, nekem elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. Az ott részletesen leírt mondatokból nem csak ennyi derül ki, hanem a oltárt engedi meg láttatni, az a beszámoló, ami a templomban volt, és az egész kultuszi központot, ahova ezek szerint Ézsaiás bejáratos lehetett. Teológiai gondolkodásához hozzátartozott a hit, és a hitnek egy sajátos eleme a templomhegy, Sion és a Szentváros, Jeruzsálem, Isten különös oltalma, védelme alatt. A templom és Sion nem csak mint földrajzi hely jelenik meg, mint konkrét hely, hanem a jövőben beteljesedő proféciák szimbólumaként is előfordul, így a második rész második versében, ahol ezt olvassuk, az utolsó napokban szilárdan fog állni az Úr házának hegye a hegyek tetején. Kimagaslik a halmok közül és özönlik hozzá valamennyi nép. Gondolatvilága, szóhasználata e vonatkozásban olykor párhuzamos egyes zsoltárokkal, amelyeket főként a templomban énekeltek, vagy mondtak, így a 46., 48. zsoltár, 76. zsoltár többek között megemlíthető. E zsoltárok első mondata, felirata elárulja azt, hogy a templomban mikor és milyen körülmények között használták. Még az egyházi hagyomány némelyekhez azt is hozzáteszi, hogy reggel vagy este énekelték-e azokat. Mivel Ézsaiás könyve nagyon hosszú, ezért a szerzőségével kapcsolatosan van egy vita, amelyet bármilyenféle Ézsaiás irodalmat a kezünkbe veszünk, biztos, hogy találkozni fogunk vele. A vita lényege, hogy a hossza miatt és néhány eleme miatt azt feltételezik, hogy nem egy személy írta, hanem több, esetleg egy egész prófétai iskola műve lehet Ézsaiás könyve. Két utalás van arra a könyvben, ahol Ézsaiás arról beszél, hogy saját maga is írt. Ez a 8. rész 16. verse, ahol így olvasunk, lezárom ezt az intelmet, lepecsételem ezt a tanítást a tanítványaim számára. Itt tehát arról beszél, hogy ő is írt. És a 30. rész 8. versében olvassuk, most pedig menj és írd föl jelenlétükben egy táblára, jegyezd föl egy könyvbe, hogy megmaradjon mindvégig örökre szóló okmányként. Ugye Isten indítatását írja le, hol parancsot ad rá, hogy írja is le mindazokat, amelyeket lát. Ebből a két mondatból nem arra kell gondolni, hogy valamilyenféle írói hajlam indította Ézsaiást arra, hogy írjon, hanem nem is a saját nevének akar dicsőséget emelni, hanem úgy gondolta, hogy túl nyomatékos és súlyos az az üzenet ahhoz, hogy egyszerűen csak elmondja, és meghalva az emberek engedelmeskedjenek neki. Ézsaiás feltételezhette, hogy szavait hosszú évek múlva előveszik, olvassák, majd alátámasztják szavaival a beteljesedett jövendőléseket. Szerzőség szempontjából viszont a következő problémát találjuk a különböző irodalmakban. Három nagy időszakkal foglalkozik a könyv. Az első a fogság előtti, ami nagyjából a 40. részig, tehát 39. rész végéig tart. A második szakasz a 40. résztől az 55. fejezetig tart, ez a fogság alatti történeti eseményeket dolgozza fel. És a harmadik korszak az 56-tól a 66. terjedő részek, mint egy 10-11 rész, pedig a fogság utáni esemény. Mivel óriási nagy korszakot ölel fel, ezért egyesek elvitatják egy személytől, és azt mondják, hogy nem egy Ézsaiás volt, hanem legalább három, akiből az első Ézsaiást ismerjük, a másik kettőt pedig névtelen prófétának kell tekinteni. Ez a felfogás Bernhard Tumtól ered, de Magyarországon ismeretes irodalom, főként Gerhard von Rad magyar nyelvre fordított ószövetségi teológiai művéből tájékozódhatunk erről, aki feldolgozza ezt a témát, viszont megoldást nem ad sem ő, sem Dun arra, hogy hogyan lehet kezelni a három Ézsaiás vagy egy Ézsaiás jelenségét. Az egyik nagy probléma ezzel, hogyha három részre osztjuk a könyvet, és azt mondjuk, hogy legalább három személy munkájáról lenne szó, akkor proto-Ézsaiás, tehát az az első Ézsaiás, akinek személyével foglalkoztunk, Mikeáshoz kapcsolható korban, így is tárgyalja Gerhard von Rad, majd ettől különválasztva beszél egy második deutero Ézsaiásról, aki teljesen különálló személy, mint egy hozzá szerkesztve az anyaga az első Ézsaiás anyagához, és a harmadik Ézsaiás pedig Ageus, Zakariás és Malakiás vagy Jónás tevékenységéhez hasonlítja, és korban Gerhard von Rad például ezekhez a személyekhez csatolja. Azon túl, hogy e problémát megoldani nagyon sokféleképpen lehet, néhány olyan szempontot szeretnék csupán megemlíteni, ami a mostani, modernebb ószövetségi irodalmakban figyelhető meg, és igyekszik azt a jelenséget megoldani, hogy nem három, hanem egy Ézsaiás is írhatta a könyvet. Az első támpont Jézus ben Sirach könyve, aki Krisztus előtt 190-ben már teljes terjedelemben ismerte Ézsaiás könyvét, illetve a Krisztus előtti második és Krisztus utáni első századból való akkor keletkezett holtengeri iratok is adnak némi támpontot. Különösképp a holtengeri tekercsekre, iratokra kell koncentrálni, amelyek jelentőségére a végén még szeretnék egyszer reflektálni. Ezek a anyagok, Jézus ben Sirach írása, illetve a holtengeri iratok is egységes könyvként kezelik Ézsaiás könyvét. Három megoldási lehetőség van egy problémára. Az egyik a nyelvi problémák megoldásának a kérdése. A három felsorolt részben nem csak a téma és a korszak változik, de a héber nyelv is. Hogyha valami nagyon hosszú, és több korszakon át írnak valamit, akkor pontosan ugyanúgy dinamikusan változik benne a nyelv, fejlődik, mint ahogyan a mi nyelvünk, vagy bármilyen mai más nyelv változik és fejlődik. Ezt nem szükségszerűen lehet úgy megoldani, hogy három különböző személy írta, hanem egy személy is írhatta. Történészektől tudom, hogy még a 19. században is teljesen természetes volt, hogy egy személy többféleképpen tudott egy nyelven írni. Érdekességként jegyzem meg, a Sárospataki könyvtárban található egy olyan levelezés, ahol egy személy esetében meg lehet figyelni háromféle stílust és háromféle nyelvhasználatot latinul. Egy másik könyvben Luther Márton aláírása található, amelyet sokáig hamisítványnak hittek, mert nem hasonlít Luther kézírására, majd kiderült, hogy eredeti, de Luther többféle kézírással is tudott írni. Tehát a háromféle szókincs nem kizáró ok, hogy azt mondjuk, hogy Ézsaiás könyvét három személy írta volna, a szókincs felől írhatta egy személy is. A másik a történelem szemlélet kérdése, ami segít a megoldásban. A három Ézsaiás egy könyv elmélet a 18. században keletkezett, amikor a Biblia kritika egyes irányzatai megszülettek, és ennek alapja egy filozófiai sajátság, a deizmus. A deisták mindent a logika alapján közelítettek meg. Ha egy könyvben eltérő stílus találunk, a deista logika szerint az nem lehet egy szerző műve, mert egy ember nem logikus, hogy két vagy három féleképpen tudjon írni. A Biblia azonban nagyon sok esetben rámutat olyan tanításokra és kijelentésekre, amelyek nem logikusak. Például, hogy a keresztények vagyunk, hogy egy példát mondjak, Szent Háromság sem logikus. Azt sem lehet logikai érvek alapján megmagyarázni. Így a logika nem az egyetlen elv, ahogyan meg lehet közelíteni bármilyen problémát, pláne nem a Biblia magyarázatban. Ez a szemlélet nem véletlen, hogy a 17.-18. században keletkezett. És a harmadik megoldási javaslat erre, vagy lehetőség, a profécia és az eszkatológia, mint két műfaj találkozása az Ézsaiás könyvében. Az elképzelések szerint az Ézsaiás 40. részével lezáródik egy olyan korszak, amelynek beteljesedését még Ézsaiás megérte, és a saját szemeivel láthatta a beteljesedését mindazoknak, amelyeket korábban megjövendőlt. Későbbiekben azonban olyan távolinak tűnő jövendőlések találhatók, amelyekre azt mondják az Ószövetség szakértői, hogy Ézsaiás korához képest túlzottan távoli jövőben teljesedtek be, tehát ezeket el kell vitatni Ézsaiástól. A profécia, mint műfaj, az az általános felfogás szerinti műfaj, hol azt mondják az Ószövetség magyarázók, hogy nem a jövőben beteljesedő üzenetet akarja kifejezni az író vagy a ige hirdetője, hanem arra akar rámutatni, hogy a jelenben Istennek mi a útmutatása vagy fedése és intése. Gerhard von Rad is ezt a nézetet képviseli. Az eszkatológia, mint műfaj, a jövőben beteljesedő eseményeket, vágyakat vagy váradalmakat fejez ki, amelyhez hozzárendel műfaji elemeket, ugye említettük Jeruzsálemet, Sion hegyét, mint jelképes üzenetet. Nincs a jelenből kiinduló idősíkja, hanem csak a végpontja ismert, így nem tudni, mikor írták és ki írta. Ha műfaji szempontból két feltétel szerint osztályozzuk az iraton belül található egységeket, az alábbiakat figyelhetjük meg. Az első egységben, amit első Ézsaiásnak neveznek, található apokaliptikus rész, ez a vég felé mutat. Az apokaliptika nem azonos az eszkatológiával, de a két műfaj között majd mindjárt a párhuzamot elmondom. Ez a rész a vég felé mutat, annak képi megjelenítésében Jeruzsálem a fő téma. Majd a harmadik egységben, amelyet a biblia kritikusok trito Ézsaiásnak, tehát harmadik Ézsaiásnak neveznek, megjelenik ismét ugyanez a műfaj erőteljesen, igaz más témával, a téma célja az üdvösség feltétele, ahol képi formában fejezi ki ezeket. A második egységben, ami a fogság alatti időszakról szól, van egy rész, amit így hívnak, hogy Cyrus orákulum, tehát a Cyrusszal kapcsolatos látomás, hogyha nem Ézsaiás írta, akkor profétikusnak kell nevezni, éppen úgy, mint az első részben, Izrael északi részéről szóló részt, hiszen akkor ez a második névtelen személy, aki Deutero Ézsaiásnak neveznek, ott volt, látta, és le tudta írni Cyrus személyére nézve azt a proféciát, hogy hogyan teljesedik be mindaz, amelyet elmond. Ha azonban feltételezzük, hogy egy személy írta, és ez az egy személy az az Ézsaiás, aki az első 39 vagy 40 részt is írta, akkor ennek a műfajnak, vagy ennek a résznek a műfaja nem profécia, hanem apokaliptika, tehát a jövőben beteljesedő eseményt előre jövendölte meg Ézsaiás. Az apokaliptika és az eszkatológia között van különbség. Erre maga Gerhard von Rad is rámutat, de jellegét tekintve egy azonosság kimutatható a két műfaj között, mind a kettő a jövőben lejátszódó eseményekre mutat, ellenben proféciával, amely inkább a jelenben mutatja be Isten üzenetét. Ha tehát feltételezzük, hogy egy személy írta mind a három részt, a műfaji azonosságok alapján juthatunk el a megoldáshoz. Ezt egyébként a szakirodalom műfaj kritikának nevezi, ami az Ószövetségre pontosan ugyanúgy alkalmazható, mint az Új Szövetségre. E módszer érdekessége, hogy a műfaj kritika pontosan akkor keletkezett, amikor a szélsőségesebb biblia kritikai irányzatok is, amelyek elvitatják a szerzőséget, azonban ez a műfaj inkább azt próbálja bizonyítani, hogy az elvitatott iratokat hogyan lehet visszatársítani az eredeti hagyomány szerinti szerzőjéhez. Így tehát a megoldás az ellentmondások áthidalásában van, amely egyébként zárójelesen megjegyzendő, soha és semmilyen körülmények között nem érintette az Ézsaiás könyve ihletettségét. Tehát akárhány szerző műve is, bárhogy is gondolkodnak róla a teológia tudósai, soha nem vetődött fel az a kérdés, hogy egyáltalán ihletette Ézsaiás könyve vagy nem, hiszen teljes értékű könyvnek tekintették azt. És ha már a könyv hitelességéről és annak a ihletettségéről szóltam, essen szó még két vonatkozásról. A régészeti adatok hogyan erősítik meg Ézsaiás könyvét. Az egyik legértékesebb Ézsaiás tekercs Jeruzsálemben a Könyv Szentélye Múzeumban található, atombiztos körülmények között őrzik. Bejegyzett értéke szerint 250 000 dollár. Ez egy 7,5 méter hosszú tekercs, az eredeti szöveget tartalmazza, kora hozzávetőlegesen Krisztus előtti második századra tehető, tehát mindenképpen Krisztus születése előtt keletkezett, és ugye Krisztus születésének, illetve egyes szolgálati aspektusainak a jövendöléseit megtaláljuk az Ézsaiás könyvében. Jelentősége a mai Biblia hitelessége szempontjából felbecsülhetetlen, hiszen 1947-ig felfedezésének évéig az úgynevezett maszoréta héber szöveg állt rendelkezésünkre, amelyet Krisztus után 895-ből hagyományozott ránk egy Mósze ben Áser nevű másoló, ennél régebbi példány nem állt rendelkezésre. Ennek nyomtatott változatát dolgozta fel a Bombergiana, az első olyan kiadás, ahol héber betűt nyomtatva, nyomdából adtak ki, ez 1518-ban, majd második kiadásában 1521-ben jelent meg, erősen befolyásolva a reformáció biblia fordítói szemléletét. A kumráni tekercsek kora kétséget kizáróan Krisztus előtti második század, és a Krisztus utáni első század, ott is nagyjából a 70-es évek első fele, 72-74-ig képzelhető el, hogy az utolsó iratot megírták. Ha kiszámoljuk Mósze ben Áser könyve, vagy kódexe, és a kumráni tekercsek közötti idő különbséget, ez hozzávetőlegesen 1000 év. Mennyi különbség lehet vajon két irat között, amit 1000 év távlatában nem tudunk követni, hogy hányszor és kik másoltak le? Két ószövetség kutató, a már nevezett Albright és Grayson Asher véleménye erről. Grayson Asher így írja, kumráni első számú barlangban felfedezett két Ézsaiás könyve másolat szóról szóra azonosnak bizonyult a mi héber bibliánk szövegével, a szöveg több mint 95%-a esetében. Az 5% eltérés pedig főként nyilvánvaló elírásokból és helyesírási variációkból adódott. néhányat megnéztem ezek közül, egy sem olyan jellegű eltérés, amely bármilyen irányba, akár a zsidóság, akár a kereszténység hitét befolyásolná és megváltoztatná a hagyományokat. Albright így írja, biztosak lehetünk abban, hogy a Héber Biblia mással hangzós szövege olyan pontossággal maradt fenn, amely valószínűleg páratlannak tekinthető a közel-keleti irodalmi művek teljes viszonylatában. Ugye ez elegendő bizonyítékot szolgáltat arról, hogy Ézsaiás könyve szövegét vegyük komolyan, és ne pedig azt a problémát próbáljuk túl reagálni, hogy hány személy írhatta vajon a könyvet. És hát az idő rövidsége miatt a végén itt kell megjegyezni, amivel kezdtem, hogy bár én új szövetséggel foglalkozok, nem ószövetséggel, de van-e köze az Ézsaiás könyvének az új szövetséghez. Éppen a kumráni vonatkozások mutatnak rá, hogy az új szövetség szempontjából miért olyan fontos Ézsaiás könyve. Hát essen egy pár szó erről is. Kumráni tekercsek megtalálásával együtt derült fény arra, hogy kik voltak a kódex másolói, az esszénusok, akikről korábban kevesebbet tudtak a kutatók. Pusztában éltek, nagyon egyszerű körülmények között, két csoportjuk volt. A belső mag, a szerzetesi életmódot folytató csoport, Kirbet Kumrán településén élt, ők nem lehettek többen 300-nál vagy 400-nál, és volt egy külső csoport, akik több ezren, akár 4000-en is lehettek, ők kapcsolatot tartottak a külvilággal, illetve a belső körrel, a Kirbet Kumránban élő esszénusokkal. Az új szövetség története Keresztelő Jánossal kezdődik, aki kiáltó szónak a pusztában nevezi magát, amely Ézsaiás könyve 40. részének egy részletéből való idézet. 40. rész 3. vers Ézsaiás könyvében így szól, egy szó kiált, pusztában készítsétek az Úrnak útját, ösvényt egyengessetek a kietlenben mi Istenünknek. Ezt Máté evangélista is idézi, de így idézi vissza Máté 3:3-ban. Ez az, akiről Ézsaiás próféta szólott, ezt mondván kiáltó szó a pusztában, készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek meg az ő ösvényeit. Néhány kutató ebből és egyéb adatokból következtet arra, hogy Keresztelő János esszénus lehetett. Az esszénusok foglalkoztak örökbefogadással ugyanis. Keresztelő születésekor szülei már nagyon idősek voltak, így valószínűleg hamar meghalhattak. Így kerülhetett János az esszénusok közé. Mivel a jámbor emberek, ugye az esszénus szó ezt jelenti, az Ószövetség egyes iratainak másolásával foglalkoztak, az idézett Ézsaiás 40. részben János magára ismerhetett, elhagyhatta a közösséget, így lett kiáltó szóvá pusztában. Erre enged következtetni a keresztelés is, amely eredetileg bemerítés. Amit ő tesz, az még nem keresztény keresztség, hiszen nincs szó a Szent Háromságra való bemerítésről, azt majd csak Jézus mondja akkor, amikor a tanítványokat megbízza a világ missziójával, keresztelő a bűnök bocsánatára merítíve az embereket. Ez pedig az esszénusoknál ismert gyakorlat volt, aki Kirbet Kumránba érkezett, önmagát merítette be vízbe, és ezzel jelképesen tisztult meg a világgal való kapcsolattól. Néhányan ugyan tagadják ezt az elméletet, de ennek ellenére is megállja a helyét a feltételezés. Még egy utolsó lépés ezzel kapcsolatosan, az Ószövetség görög nyelvű fordítása jelentős forrása, minden új szövetségi szövegnek, úgy a fordításnak, mint annak, ahogyan az új szövetség írói idézik az Ószövetséget. Stanley Porter, egy neves új szövetség kutató, ő említi, hogy az Ószövetség görög nyelvű fordításának olyan hatása volt, hogy még Jeruzsálemben is használták egyes zsinagógákban felolvasásra a hellenizálódott zsidók, miközben mások ezt a Szentírás megszentségtelenítésének tartották. Jézus korában tehát nem csak az arám nyelv és nem is csak a héber nyelv volt az egyedül uralkodó, amely nyelveken az Ószövetséget olvasták, illetve értelmezték, hanem egyre szélesebb tömegek olvasták görögül is az Ószövetséget, amely jelentős mértékben hozzájárult az új szövetség kialakulásához. Ennek maga a messiási proféciák beteljesedése a legszebb bizonyítéka. A zsidóság nagy rétege nem fogadta el Jézust messiásnak ebben a korban, sőt később sem, amelynek oka nem a teológiai meggyőződés, hanem Ézsaiás könyve görög szövegre és a maszoréta héber szövege közötti különbség lehetett. Így olvassuk a Máté evangéliumában, íme szűzfogam méhében és szül fiat, és annak nevét Imánuelnek nevezik, ami azt jelenti, velünk az Isten. Ez egy nem szó szerinti idézete az Ézsaiás könyve 7. részének, abból a görög változatnak, amely így szól, ezért jeltád nekünk, néktek az Úr, íme a szűzfogam méhében és szül fiat, s nevezi azt Imánuelnek. Ez egy profétai beteljesedés volt, de ez csak a görög szöveg alapján ilyen egyértelmű. A héber maszoréta szöveget már másképpen is lehet fordítani, és ezzel a protestáns újfordítású Bibliában találkozunk, ahol így olvassuk, ezért maga az Úr fog nektek jelt adni, íme egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és Imánuelnek nevezik. A különbség mutat rá, hogy a görög ószövetség fordítás, különösen az Ézsaiás könyvéből vett részletek, amelyek közül, ha jól tudom, több mint 600-at találunk az új szövetségben, jelentősen befolyásolta annak szövegét, illetve jelentősen befolyásolta a keresztények hitét és a proféciák beteljesedését Jézus Krisztusban. E szavakkal szeretném zárni előadásomat. Köszönöm szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmét, abban bízva, hogy ha ezek után kezünkbe vesszük Ézsaiás könyvének a szövegét, akkor más perspektívából, más szemmel fogjuk olvasni, és sok érdekességet fogunk abban felfedezni. Köszönöm szépen a figyelmüket!
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosból.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ézsaiás könyve 6. rész. Ézsaiás elhivatása. Uzziá király halála évében láttam az urat, amint egy trónon ült. Magasztos volt és felséges, palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek, 2-vel az arcát takarta el, 2-vel a lábát takarta el, 2-vel pedig repült. Ezt harsogták egymásnak felváltva. Szent, szent, szent a seregek ura. Dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam. Jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. Ekkor odarepült hozzám egy szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról, számhoz érintette, és ezt mondta. Íme, ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Majd az úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi. Kit küldjek el? Ki lesz a követünk? Én ezt mondtam. Itt vagyok, engem küldj. Ő így felelt. Menj, és mondd meg ennek a népnek. Halván halljatok, de ne értsetek. Látván lássatok, de ne ismerjetek. Tedd kövérré a nép szívét, tedd süketté a fülét, és kösd be a szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen, és megtérve meg ne gyógyuljon. Megkérdeztem, meddig tart ez, uram? Ő így felelt, míg el nem pusztulnak, és lakatlanok nem lesznek a városok, a házak elhagyatottá nem lesznek, a föld pedig pusztává nem válik. Eltávolítja az úr az embert, és nagyon elhagyott lesz az ország. Ha megmarad belőle egy tized, azt is újból pusztulás éri, ahogy a csernek vagy a tölgynek a kivágás után lelegelik az új hajtásait. De egy ilyen hajtás végül szent maggá válik.

0: Mai szakasz, Ézsaiás 6. Valamikor régen élt Uzziás király, aki büszke volt eredményeire, teljesítményeire, és úgy gondolta, nem tartozik számadással senkinek sem. Egy napon vakmerően bement a templomba, és olyan szertartást végzett, amit csak papoknak volt szabad végezni. Amikor a papok megdorgálták, dühös lett, és azonnal lepra sújtotta őt. Olvashatjuk a Krónikák 2. 26. fejezetében, a 16-tól 21-ig terjedő versekben. Uzziással ellentétben Ézsaiás prófétát a templom előcsarnokának egy eldugottabb részében láthatjuk, mint aki nem érzi magát méltónak arra, hogy bemenjen. Hogyan lehet biztos Isten elhívásában, hogy figyelmeztesse a büszke, makacs és vakmerő vezetőket, például a királyt? Az ilyen merészség veszélyes. Ahogy ezek a gondolatok forogtak az agyában, Ézsaiás látomásba ragadtatott, és úgy tűnt neki, mintha a templom falai fölemeltetnének. Majd a mennyei tróntermet látta, ahol a királyok királyát körülveszi a mennyei lények kórusa, amely azt énekli, hogy szent, szent, szent. Ezt követően alázatos szívvel a saját bűnösségétől és népének gonoszságától vádoltatva Ézsaiás így kiált föl: jaj, nékem! Alig érti, hogyan élhette túl azt, hogy a világ mindenség urát, a seregek urát látta, aztán egy angyal arról biztosítja, hogy bűnei megbocsáttattak. Akkor hát, Uram, küldjél el engemet, sóhajt a próféta, vállalva a további feladatokat. Ézsaiásnak 60 éves szolgálata alatt, amikor ellenállással, próbákkal és üldöztetéssel találkozott, csak arra volt szüksége, hogy erre a látomásra emlékezzen. Mi most még csak hitáltal látjuk a mennyei királyt, de egy napon majd szemtől szembe találkozunk. Biztosan voltak olyan időszakok, amikor Ézsaiáshoz hasonlóan mi is méltatlannak éreztük magunkat. Ilyenkor Isten millió útja közül egy bibliai ígéret, egy bátorító szó, vagy valamilyen kedvesség révén újra meg újra bátorságot kaptunk ezt mondani: itt vagyok, küldjél el engemet, lehessek méltó a feladatokra. Uram, újíts meg bennünket, hogy másokat is bátorítani tudjunk, hogy türelmesek legyünk, hogy szeressük Jézust, hogy hálásan megtartsuk parancsolataidat.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Augusztus 20-a. Nemzeti és katolikus ünnepek. Alternatív neve Szent István király ünnepe, az államalapítás ünnepe, az alkotmány ünnepe és az új kenyér ünnepe. A magyar történelemben az államalapító király 1083. augusztus 20-i szentéavatásától szerepet játszik Szent István emlékezete, amit koronként eltérően értelmeztek és ünnepeltek. Magyarország alkotmányát 1949. augusztus 18-án fogadta el az országgyűlés, a jogszabály két nappal később, augusztus 20-án lépett hatályba. Az alkotmány Magyarország államformáját népköztársaságként határozta meg. A népköztársasági alkotmány az alapító jogok széles körét biztosította a dolgozók számára. Az arató ünnep nem augusztushoz kötődik. Az aratás rendszerint akkor indul, amikor megroppan a gabona töve. Péter Pálkor, vagyis június 29-e után. Az új kenyér viszont egy katolikus ünnep, amely a népi arató ünnephez kötődik. A reformátusoknál pedig augusztus utolsó vasárnapja hagyományosan az új kenyér ünnepe, amit a gyülekezetben általában úrvacsorával ünnepelnek. Augusztus 20-a és az arató, illetve kenyér ünnep összekapcsolása viszont már politikai akaratból történt meg. Államalapítás és haladás. Államalapításunk előestéjén, tegnap este, augusztus 19-én, 18 órakor ökumenikus hálaadó istentiszteletet tartottak a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében a Budavári Evangélikus Templomban. Az ünnepi istentiszteleten a tanács szolgálatában is együttműködő hazai egyházak főpásztorai végezték a szolgálatot. Steinbach József, református püspök, hirdette az igét. Továbbá szolgált Erdő Péter bíboros és Kondor Péter evangélikus püspök, a tanács alelnöke is. Az ünnepi eseményre a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány és az Evangélikus Egyház országos irodájának munkacsoportja által szervezett protestáns sokadalom fénypontjaként került sor. Negyedik protestáns sokadalom a budai várban. 2026-ban is megtartják a rendezvényt augusztus 19-e és 20-a között Budapesten, a budai várban. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó eseményen a református, evangélikus, baptista és metodista egyházak mutatják be értékeiket kulturális és hitéleti programokkal várva a családokat. A rendezvény központi helyszínei a Bécsi kaputér és a Kapisztrán tér. A mai program lényege a színházi előadás. Ma mutatják be augusztus 20-án a Gálya Rab oratóriumot. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Ma csütörtökön felhős napos az időnk. Zápor előfordulhat. A délnyugati szél élénkül és 30-36 fokunk van. Pénteken napos idő lesz, helyenként felhőképződéssel. Eső is eshet, délnyugati a szél, és 30-37 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Keresd a virágot. Minden talajban megterem valamiféle virág. Minden napnak van valamilyen öröme. Neveld rá a szemedet, hogy meglássa azt. Vas Albert.

0: nem volt hiába való.
1: Jézus pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett. Lukács evangéliuma 23. fejezet, 41. vers.

Az iskolai bált a tornateremben tartották. Bálint kigondolt magában egy bizonyos fintort, amikor majd el fog haladni a fal mellett gyülekező lányok előtt. Felső ajkát csücsörítve egyfajta morgást hallatott, hogy érdekesebbnek tűnjék, amire majd a lányok hasonló morgással válaszolva adják tudtára, hogy jobb lenne félreállni az útból, mert eltakarja előlük a közelben lévő igazi férfiak látványát. Végül a lányok megszánták őt, amikor a cipő fűzőjére lépve hatalmas nyögéssel elterült előttük a földön. Viszont épp ekkor ért eléjük a foci csapat kapitánya. Így egy szempillantás alatt megfeledkeztek a földön fekvő szegény Bálintról. Nem maradt más választása, mint egyszerűen behúzódni a legközelebbi sarokba. Isten barátokat keres, de nem szabad őt összetévesztenünk egy olyan osztálytársunkkal, aki mindenáron szeretné meghivatni magát a bálba, ha nem másként

miért halt meg Jézus? Isten az Éden kertjébe helyezte Ádámot és Évát, hogy örökké boldogan éljenek egymás és az ő barátaiként. Csak hogy Ádám és Éva úgy döntött, hogy nem Istent, hanem önmagukat fogják szolgálni. Vétkeztek és tönkretették barátságukat Istennel. Ennek következtében Istennek mindent előről kellett kezdenie. Választott magának egy új népet, amelyet megszabadított a rabszolgaságból. Ennek ellenére, miközben épp közölte velük a szabályokat, immár sokadik alkalommal, a nép Isten ellen fordult, pedig az Úr sokszor figyelmeztette őket, hogy ellenkezésük büntetése halál lesz. Az egész emberiség fellázadt, és mindannyian halálra lettek ítélve. Ezt a büntetést Isten fiának kellett magára vállalnia. Amikor a kereszten függött, a mellette kivégzett egyik lator felfigyelt Jézus ártatlanságára. Őt nem a saját bűneiért, hanem a mi vétkeinkért büntették meg. Erről szól egy Ótestamentum prófécia is. És ő megsebesített bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért. Ézsaiás könyve 53. fejezet.

0: Isten elküldte fiát meghalni a mi bűneinkért. Mivel ezt senki más nem végezhette el rajta kívül. Csak Jézus volt tökéletes és bűntelen. Egyedül ő halhatott meg, és vehette magára a bűneinket. Jézus nem hiába halt meg. Annyira szeretett, hogy önként halt meg értünk.
1: Közreműködött Balázs László.

0: Növekedjetek az ismeretben.
1: Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Unger Károly most következő ige magyarázatában kiemeli, hogy az Úr Jézus szeretett példázatokban tanítani. Vajon mit üzen nekünk ma az igaz gyöngy példázata?
2: Hallgassuk meg, szeretett testvéreim! Istenünk igéjét úgy, ahogyan az írva található Máté evangéliumának a 13. részében, a 45. és 46. versekben eképpen. Jézus mondja, ismét hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöket keres. Aki találván egy drága gyöngyre elméne, és mindenét eladván, amije volt, megvevé azt. Amen. Szeretett rádióhallgató testvéreim, Jézus Urunk sok példázatot használt a prédikációiban. Mielőtt azonban kibontanánk az igaz gyöngy tanítását, ismerjük meg, mi is.

0: is Jézus célja ezekkel. A példázat görögül parabolé. Jól ismerjük ezt a szót, hiszen használjuk a matematikában, a fizikában, de a házunk falán is. Mire való a parabola antenna? Arra, hogy az igen messziről leadott sugárzást, jeleket észlelje, összegyűjtse és számunkra láthatóvá alakítsa. Jézus pontosan ezt teszi a mennyekből jövő isteni sugallatokkal. Részünkre átalakítja és érthetővé teszi az isteni adást. Ezért mondta a tanítványainak, néktek megadatot, hogy érthessétek a mennyek országának titkait, ezeknek pedig nem. De jó, hogy Jézus érti a mennyei adást, és Szent Lélek által megjelenti azt nekünk ma is. Rövid példázatunknak két aspektusa van, azaz két nézőpontja. Az egyik az emberi, a másik a krisztusi. Kezdjük az emberivel. A középpontban az igaz gyöngy áll, melyet a kereskedő keres. Sokszor mi is ilyenek vagyunk, mint ez a kereskedő, akik keressük az igazit. Az élet nagy területein, mint például a szerelem, a párkapcsolat, tesszük fel ezt a kérdést, ki az igazi, ki az, akiben bízhatunk, ki az, akivel egy életre összeköthetjük magunkat. Az élet másik nagy területe a munka, melyik az igazi számunkra. Hol fogom jól érezni magamat? Hol kabatoztathatom képességeimet a leginkább? Ezzel rokon egy még nagyobb kérdés, de mi az élet igazi értelme? Miért is vagyok ezen a világon? Aztán ott van az isteni kérdés is. Ki az igazi? Kinek higgyek? Melyikben bízzak? Melyik vallás kövessem? Jézus azt vallotta magáról, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ha ez így van, akkor erről én meg akarok győződni. Mikor indulunk el megkeresni az igazit? Akkor, amikor már elegünk lett a hamisítványokból, az után gyártott dolgokból, az ál szeretetből, az álhídből. Mikor indulunk el megkeresni az igazit? Amikor már elegünk lesz a csalódásokból, a szenvedésekből, a szép ígéretekből. Amikor eldől a mi szívünkben végérvényesen, nekünk az eredeti, a tiszta, az igazi kell. Hogyan keresi a gyöngyhalász az igaz gyöngyöt? Először is beveti magát a vízbe. Ez a mozzanat látszólag nem mond nekünk semmit, pedig nagyon is fontos. Az, hogy beveti magát a vízbe, ez azt jelenti, hogy elhagyja azt a közeget, ahol eddig élt, tartózkodott, és egy vadonatújba lép be. Ez pedig a gyülekezet. Igaz gyöngy kint a szárazon nincs. Isten országát sem fogjuk megtalálni kint a hitetlen világban, csak is a gyülekezet közösségében. Ezért mondta Jézus, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, én ott vagyok. Pál is erről ír, tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Aztán mit tesz a gyöngyhalász? Mélyre úszik, azaz nem marad a felszínen. Testvérek, amikor belépünk a gyülekezetbe, ott sem maradunk a felszínes kapcsolatok szintjén, hanem törekszünk az egyre mélyebb, egyre komolyabb ismerettségre. Beszélgetéseinkben, kérdéseinkben is az egyre mélyebb összefüggéseket keressük majd. És igaz gyöngykeresésünkben óhatatlanul belépünk egy vadonatúj világba, a Szentírás világába, és ott sem maradunk a felszínen. Az igének egyre jobb megértésére fogunk törekedni. Aztán minél mélyebbre úszunk, annál nagyobb lesz rajtunk a nyomás. A kereső ember ugyanis már nem leplezi magát sem otthon a családban, sem a barátok között, de még a munkahelyen sem. A hitetlen környezet azonban egyre nagyobb nyomást fog gyakorolni ránk beszólásaikkal, megvetésükkel vagy elutasításukkal. És akkor viszont döntenünk kell, vállaljuk-e a ránk neheződő nyomást, a meg nem értést, az ellenállást, még akkor is, amikor a kísértő súgni fogja, megéri ezt te neked? Biztosan kell ezt ennyire komolyan venned? És akkor döntenünk kell, hogy ússzunk tovább lefelé, vagy feladjuk és visszamegyünk a partra, és folytatjuk életünket az igaz gyöngy nélkül. Testvérek, az igaz gyöngyre csak az igazi keresők találnak rá. Azok, akikben az Úr vonzása erősebb a világ vonzásánál. Ne feledd, az igaz ember hitből él. És ez az ige az Istent kereső emberre is érvényes. Mert az Urat kereső ember is Jézus hitéből és lelkének vezetéséből él. És ezt látja az Úr. Ő jön, és segít megtalálni a Szentírás tengerében azt az igét, amelyben az igaz gyöngy lesz. Azt olvasok az igében, hogy a kereskedő miután rátalált a drága gyöngyre, elment és eladván mindenét megvette azt. Ez azt jelenti, hogy életünkben a legdrágább kincs a rátalálás pillanatától kezdve az igaz gyöngy lesz. De vigyázz, mert Jézus figyelmeztet és azt mondja, gyöngyeiteket ne hányjátok a disztók elé, hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal. Ezek után nézzük meg ugyanezt a példázatot krisztusi szemszögből. Tudod, mi az igaz gyöngy? Te magad. Mert Jézus szemében igaz gyöngy vagy. Te éretted, elhagyta ő a mennyet, és belevetette magát ebbe a romlott világba. Idézőjelbe téve leúszott utánad a mélységbe. Nem hagyott a tenger fenekén egyedül, magára hagyva, bezárva egy kagylóba. Vállalta a mélységet, vállalta a ráneheződő súlyt, a nyomást, a megvetést, az el nem fogadást. Miért? Mert értékes, drága kincs vagy a számára. Lehet, hogy a világ nem értékel méltó módon. Lehet, hogy nem ismerik el értékeidet. És lehet, hogy önmagaddal sem vagy kibékülve. Önmagad megítélésekor is sötétben látod az életedet. A bűneset után mit kérdezett Isten Ádámtól? Hol vagy? Hol van a te kincsed? Válasz, a fák között, Uram, sötétségben vagyok. Rejtőzködöm, mert félek és rettegek. Aztán ott van a tékozló fiú esete is. A benne lévő drága kincs hová került? Kik közé? A disznók közé, a moslékos tál mellé. De jó, hogy az Úrnál létezik a kegyelem. Ő nem hagyja, hogy a mi drága kincsünk a fák sűrűjében maradjon, vagy a disznó vájunál, vagy a tenger fenéken, elsüllyedve, elrejtve a bűn kagylójának börtönébe. Ézsaiás 49-ben ezt olvassuk, újjongjatok egek, és föld örvendez. Újjongva énekeljetek hegyek, mert megvigasztalá népét az Úr. És könyörül szegényein. És szól Sion, elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr. Mire Isten azt mondja, hát elfeledkezheti-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek, én te rólad el nem feledkezem. Ímé az én markaimba metszettelek fel téged. Kőfalaid előttem vannak, szüntelen. Az Úr ma kinyitja a tenyerét, és markába metszve elolvassa a nevedet, és elindul, hogy megkeressen téged is, az ő elveszett igaz gyöngyét. Így legyen. Amen.
1: Az igaz gyöngy keresésünk által bejuthatunk egy teljesen új világba, a Szentírás világába, így egyre jobban törekszünk majd megérteni az igét. Belegondoltak már, kedves hallgatóink, abba a kiváltságos helyzetbe, hogy Jézus szemében mi igaz gyöngyök vagyunk. Mert értünk hagyta el a mennyet, eljött ebbe a romlott világba, hogy megmentsen minket a kárhozattól. Kedves hallgatóink, szeretettel búcsúzunk Urunk áldását megtartó kegyelmét kívánva, Zika Klára és Nemessegyi Zoltán. Viszont hallásra!

Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Juditot hallják. Nőként, feleségként, egészségben és betegségben egy erős férfi mellett. Keresztényként, Isten meleg szeretetében és a hit próbái között. Mai vendégünk Garádi Péterné Tünde, örömeit és küzdelmeit, reménységét osztja meg hallgatóinkkal.

0: Garádi Péterné Tündével beszélgetek mai interjúnkban, aki Garádi Péternek, evangélikus egyházunkban aktív, laikus, szolgálattevőnek a felesége, akiről kevesebbet hallunk. Mikor érezted úgy először, ha el tudod mondani, hogy téged szeret az Isten?
1: 16 éves voltam, amikor vissza tudok emlékezni, elhívtak egy csendes hétre. Én nagyon nem éreztem jól magamat, mert ugye abban az időben nem lehetett nyíltan ilyen alkalmakat tartani, ezért egy nagyon zárt kis közösség volt, reggeltől estig töményen szólt az ige, a magyarázat, nagyon feszélyezve éreztem magam, és annak ellenére egy ilyen érzés volt, hogy mintha az Isten valahogy bennem, a lelkembe valamit elindított volna, és maga felé terelgetne. Hívtak engem bulikba, nem éreztem jól magam, mikor nemet kellett mondani, mert ezáltal egy kicsit kiközösítette. És egy idő után kezdett bennem ez úgy tudatosulni, hogy nem lehet egyszerre két úrnak szolgálni. És akkor már határozottan bennem volt az, hogy igen, Uram, szeretném a te utadat járni.
0: Valamiféle tudásod is rakódott össze Istenről közben?
1: Megmondom őszintén, nekem úgy tűnik, hogy egy hamis Isten képem alakultott ki, hogy az Isten engem nagyon szeret, majd ez megóv engem sok minden bajtól és veszedelemtől, tehát egy védett burokba éreztem magamat, de én az Istenből csak ezt láttam, az Isten az egész más, nem csak a szeretete van ott, hanem az ítélete is. Nem volt egy olyan Isten képem, ami a valóságos Isten, de egy ilyen védőburkot adott, és ez nekem nagyon jó volt. Jártam Isten tiszteletre, meg elkezdtünk járni az óbudai ifjúságba. Na most nekem ez az óbudai ifjúság azért volt nagyon jó, mert mindig az igéről beszélgettünk, de nagyon sokszor ugye a hétköznapi dolgokból indultunk ki, hogy hogyan építsük be az életünkbe azt, ami a hitünk.
0: A párválasztásodat hogyan befolyásolta aztán már a hited, ami így alakult?
1: Nem voltak barátaim, mert kiközösítettek. Az Isten kicsit úgy kompenzálta, hogy nagyon korán megismertem a férjemet. Tehát 16 éves voltam, amikor a Péter elhívott egyszer egy szilveszteri közös alkalomra, és utána, amikor hazakísért, akkor emlékszem, hogy a Duna parton órákig sétáltunk és beszélgettünk. De akkor én még nem gondoltam arra, hogy ebből valami lesz. Nekem nem is azt tetszett, hogy egy fiúval sétálok, hanem az, hogy végre valaki beszél hozzám, meg valakivel lehet beszélgetni. Úgyhogy így kezdődött az egész kapcsolatunk, és utána elég sokáig maradt ilyen szinten. Én nekem azt tetszett, hogy annyira más egyénisége volt, hogy ő mindenre tudta a választ, és egy magabiztos volt, nem egy ilyen bizonytalankodó, és nekem nagyon tetszett az, hogy van, akivel lehet így beszélgetni, és van, akinek fontos vagyok.
0: Mikor lépett szintet a kapcsolatotok, és hogyan bíztátok ezt Istenre? Hogyan váltál esetleg tudatosabbá az Istennel való kapcsolatodban közben?
1: Komolyan imádkoztunk azért a külön-külön is és együtt is, hogy az Isten adjon hívő házastársat. De nekem ez nem tudatosult, és még csak az se tudatosult, hogy ez nem természetes. És már régen házasok voltunk, amikor egy fiatal asszonnyal beszélgettem, mondtam azt, hogy hát én azt hittem, hogy ha két fiatal találkozik, és kérjük az Isten áldását, akkor az egyértelmű, hogy megtalálom a páromat, akit Isten rendelt, és hát aki ismer minket, az tudja, hogy mi olyan vagyunk, mint a tűz meg a víz, tehát a természetünk annyira ellentétes, hogy ha Isten nem lenne, akkor törvényszerű lett volna, hogy nem maradunk együtt. És ez a fiatal asszony azt mondta, hogy Tünde, nehogy azt hitt, hogy ez természetes. Nagyon kevés olyan ember van, aki megtalálja elsőre a társát, és az egy életen keresztül kitart. Mert mi nagyon komolyan gondoltuk azt, hogy ez egy életen keresztül tartó kapcsolat lesz, és megmondom őszintén, hogy így 70 évesen, így visszatekintve döbbenek rá, hogy az Isten mennyire csodálatos, mert tényleg azt mondom, hogy nem természetes, hogy kitartottunk, erről nem szívesen beszélek, de életemben kétszer volt olyan alkalom, amikor előjöttek ezek a különbözőségek. az Isten velem beszélt, és azt mondta nekem, hogy miért akarom a másikat megváltoztatni. Én magamat se tudom megváltoztatni, és megtapasztaltam ennek az áldását is, hogy a Péternek ilyen a természete. Mert ha egy ilyen bizonytalankodó gyenge lenne, mint én, akkor hova mentünk volna? Én meg szintén nem tudom magamat megváltoztatni, de ha imádkozom, akkor az Isten ami csodálatos módon megoldja.

0: Péternek a munkájával járt, hogy Brazíliában éltetek évekig. Hogyan élted meg azt, hogy Péterrel mész, tűri az utat, és neked követned is kell, és ott vagy mögötte a családdal?
1: Pont a Péter volt egy olyan biztos pont, hogy ezek a kérdések föl sem merültek. Mai világban nem egy divatos gondolat, de az, hogy a családnak a feje a férfi, és én nekem is az a jó, hogyha azt teszem, amit ugye ő elhatározott, és örömmel is mentem. Most az, ami egy nehézséget okozott, hogy amikor mi eldöntöttünk, hogy megyünk ki, ugye akkor jelentkezett a negyedik gyerekünk váratlanul. Mondjuk azt el kell mondani, hogy ugye a négy gyerek közül egyik se akkor jött, mikor mi terveztük. Egy bukás volt az számomra, ahogy megéltem, probléma vetődött föl a terhesség alatt. Mondta az orvos, hogy be kell feküdni a kórházba. Akkor azt mondtam az orvosnak, hogy ha baj van, akkor vegye el. Még a férjemmel sem beszéltem erről. Ez egy hirtelen döntés volt akkor, mert ugye megijedtem. És az volt számomra egy megdöbbentő dolog, hogy ez a hitetlen orvos mondta nekem azt, hogy asszonyom, bírjam ki pár hetet a kórházba, és akkor majd a sors eldönti, hogy ez a magzat életképes-e. És akkor viszont tudtam, hogy nem a sors fogja eldönteni, meg nem én fogom eldönteni, hanem az Isten közbeszólt. Így mentem ki Brazíliába 7 hónapos terhesen. Az az igazság, hogy végig bennem volt annak a szorongása is, hogy bármikor bármi történhet, de valahogy ez volt bennem, hogy az Isten ezt az életet már akkor megmentette, akkor történjen bármi, tovább kell menni az úton. Még volt egy olyan nehézség is, hogy az utolsó hónapban én elkezdtem fogyni, és a ottani ultrahangos vizsgálat is azt mutatta ki, hogy egy nagyon kicsi, fejletlen magzat van. Olyan helyen laktunk ott Petrolinába, ahol kórház se volt rendes, semmi nem volt rendes, és akkor így jött el a szülésnek az ideje, és amikor megszületett a fiam, kiderült, hogy egy 4 kg 60 dekát erős, egészséges csecsemő volt. Nem szeretem ezt a szót mindenre használni, hogy csoda, de tulajdonképpen, hogy valamilyen szinten az Isten akkor is ott volt, ez egyértelmű volt. Ugye ott azonnal kiraktak a kórházból, mert ott az volt a szokás, és otthon meg nagyon magas lázam lett. Ugye a Péter az dolgozott, a kislányok azok meg kint játszottak, én meg olyan állapotba kerültem, hogy föl se tudtam kelni, és azt éreztem, hogy megy ki belőlem az erő. A csecsemő meg ott volt, és nem tudtam hozzá fölkelni. Azt mondtam az Istennek akkor, hogy Uram, ha most elkezd sírni ez a csecsemő, nem tudok fölkelni, akkor föladom. A láthatatlan Isten láthatóan közbelépett. Egyrészt a kislányok vidáman játszottak, semmiről nem tudtak, hogy mi zajlik. A csecsemő meg békésen órák óta aludt. A férjem meg hazajött, és elvitt az orvoshoz. Már akkor majdnem eszméletlen állapotban voltam, amikor elvitt, és már akkor ott Brazíliában azért a trópusi meg az elhagyatott környéken is voltak olyan gyógyszerek, ami még Magyarországon sem volt, meg olyan injekciót, és úgy el tudtak látni, hogy utána haza tudtam menni, és másnapra teljesen elmúlt. Tehát a fertőzés is, és számomra ez volt egy Istennek megint az, hogy nem is gondoltam volna, hogy ő hogy fogja megoldani ezt a kérdést.

0: Lehet, hogy néha el kell jutnunk odáig, hogy feladjuk már az erőlködést, de Isten nem hagy magadra az ilyen tragédia közeli helyzetekben sem, és ha valami nem oldódik meg, akkor is közelebb jön Isten. Erről van tapasztalatod?
1: Én mindig azt tapasztaltam, és a gyerekeinknek is, én mindig azt mondtam, hogy az Isten a én életemben vagy úgy segített, hogy vagy erőt adott, vagy a körülményeimben változtatott. Az volt számomra egy megdöbbentő, most megint egy nagyon hosszú időt ugranék előre. Egyszer a fiam egy nagyon nehéz élethelyzetben volt, egy utolsó szakvizsgájára készült, építkezett, a felesége gyermeket várt, és úgy ment el erre a vizsgájára, hogy ugye mondogattuk, hogy az Isten vagy erőt ad majd neked, vagy megsegít, és ott azt érezte, hogy ereje sincs, a körülményei se változtak, teljesen összeomlott, és egyszer azt érezte, hogy ott van az Isten. Utána volt az, hogy egy kicsit kezdett úgy annyira magához térni, hogy végülis az Isten segítségével sikerült ez az utolsó vizsgája, és a munkájával kapcsolatban muszáj volt ezt a vizsgát letenni. És mikor erről bizonyságot tett a férjemmel, akkor döbbentünk rá, hogy éveken keresztül, ugye, amit mi gondoltunk, hogy Isten erőt ad, vagy a körülmény változtatott, mert mi ezt tapasztaltuk. Uh-huh. Hogy van ennél még egy sokkal csodálatosabb dolog, az, hogy ott van az Isten.
0: Azokból a tapasztalatokból, amelyekről beszéltél, tudtál építkezni a további életedben is? Volt olyan, ami még komolyabban megingatott téged, vagy váratlanul ért?
1: Amikor a férjemnek a munkahelye megszűnt, én meg addig az Isten megengedte, hogy otthon lehettem ugye a gyerekeket nevelgetni. Imádkoztam azért, hogy Isten hát adjon valami munkát számára, mert ugye ez így nem fog hosszú távon működni. És mondtam az egyik hívő barátomnak, ő azt mondta, hogy Tünde, imádkozzál, és majd az Isten megmondja. Gondoltam magamba, de hát én hogy fogom megtudni, hogy ez a türelmetlenség. Hát ugye én beadtam a jelentkezésemet, mint óvónő, de nagyon reménykedtem, hogy nem fogják elfogadni, mert ugye nekem sok éves kimaradásom volt. És eltelt ez az egy hét, és egy vezető óvónő, aki szintén egy keresztény vezető óvónő volt, és ráadásul ott Biatorbágyon, ahol laktam, mondta, hogy van egy lehetőség, és akkor mehetek oda dolgozni. Világosan láttam azt, hogy az Istennek ez a válasza. Én nem ezt akarom, de miután ő ezt adta, ezért én azt mondtam, hogy jó, Uram, köszönöm, én nekem ezt végig kell csinálni. Tehát nem volt az a igazi lelkület, hogy Uram, köszönöm neked, ennek a csodálatos érzésével, hogyha ő ezt adta, akkor majd átsegít. Nagyon nehéz volt az első 3 év.
0: Jó, hogy ezeket elmondott, hiszen ez a hívő ember útjához hozzátartozik, hogy néha örömmel engedelmeskedünk, vagy egyből megérezzük azt, hogy mit miért szán nekünk, és kapjuk az erőt hozzá, de igenis igaz, hogy nem mindig megy ez automatikusan. Volt egy pont, hogy jobb lett?
1: Komoly hívő vezető óvónő volt. Ő egyszer mondja nekem azt, hogy Tünde, látom, hogy te szenvedsz, ezért átraklak egy másik csoportba. És akkor én mondtam, hogy hagyj engem szenvedni. Mondta, hogy figyelj, Tünde, ez nem így működik. És akkor volt, hogy átrakott egy másik csoportba, és akkor megint megtapasztaltam azt, hogy az Isten valami csodálatos módon valamit bennem átformált, mert egyszer csak leszakadt rólam ennek a terhe. Tehát akkor én már nem mártírként, meg nem összeszorított fogam, hanem próbáltam úgy, hogy Uram, köszönöm azt, hogy adtad ezt a lehetőséget, és segíts meg, hogy örömmel tudjak minden nap menni, az, hogy egy új nap, egy új kezdet, a múltbeli hibáim, a rossz döntéseim ne nyomasszanak, és attól kezdve egy olyan csodálatos kapcsolat alakult ki köztem meg a gyerekek között, egy bizalmi kapcsolat, egy elfogadás, és ami nekem nehézséget okozott ezek után, hogy amikor a legjobban sikerült minden, akkor történt az 62 éves koromban, hogy én voltam épp a záros, már egyedül voltam, egy dajka volt még ott, amikor rosszul lettem, és csak annyi erőm volt, hogy kimenjek és szóljak ennek a dajkának, hogy rosszul vagyok, és összeestem a munkahelyemen.

0: A lélekhangoló vendégem a Garádi Péterné Tünde, nyugdíjas óvónő.
1: Ez már a betegsége története, ami egészen máig meghatározza az életedet. Ebből is nagyon fontos, hogy amit tudsz, megosz velünk, és elmondd, hogy hogyan éled meg ezt akkor.
2: Ugye az első tünetek azok voltak, hogy semmi zajt nem bírtam elviselni. A fényekkel is gondom volt, és az agyam semmi külső információt nem akart befogadni. Először a pszichiátrián kezeltek, azért kerültem a pszichiátriához, mert megmondták, hogy csak úgy tudnak betegállományba tartani hosszabb időtartamig, hogyha a pszichiáter kezel. Nagyon zavart, hogy engem egy pszichiáter kezel, mert én úgy gondoltam, hogy ha nekem lelki problémám van, akkor az Isten kezeljen engem, és nem tudtam dolgozni. Olyan rohamaim voltak, hogy nem tudtam mit kezdeni vele, és ez, ami nagyon nehéz volt, hogy bennem ugye éveken keresztül tudat alatt is azért az volt, hogy ha ilyen problémák vannak, akkor imádkozni kell, akkor majd az Isten megsegít. Ha félek, akkor imádkozom, és elveszi a félelmet. Nem akartam először elfogadni azokat a gyógyszereket sem, ami ugye ilyen, mint kiderült, hogy depresszió elleni, meg pánikrohamos gyógyszer. Amikor a férjem látta, hogy mennyire rossz állapotban vagyok, akkor mondta azt, hogy csináljuk azt, hogy még egyszer elmész a pszichiáterhez, és azt mondtam, hogy jó, akkor elfogadom azt, amit az orvos mond. Tehát félrerakom az én addigi elgondolásaimat, úgy veszem, hogy ez a terve, hogy az én akaratom ellenére ugye nem úgy fog meggyógyítani, ahogy én szeretném, hanem más úton, módon. És a doktornő utána elküldött egy MR vizsgálatra, és az MR vizsgálat kimutatta, hogy egy jóindulatú daganat van, és ami nekem nagyon nehéz volt, hogy a vizsgálat alatt ugye próbáltam, hogy legalább a mi atyánk jusson eszembe, és mindig, mikor odáig jutottam el, hogy legyen meg a te akaratod, egy olyan iszonyú rettegés fogott el, mert ugye ha legyen meg az ő akaratába, benn van a gyógyulás is, de benn van az is, hogy nem. Mind a ketten a férjemmel együtt összeroppantunk egy kicsit, és ami számomra egy nagyon nehéz volt, hogy ilyenkor, mikor jött a roham, imádkozni se tudtam, egyetlen egy igen nem jutott eszembe. Volt, hogy roham közben mondtam, hogy Péter, imádkozz értem. És egyszer csak az ő imádsága, ahogy imádkozott, éreztem, hogy a roham múlik el.
1: Ami erről eszembe jutott, hogy ez egy tökéletlenné vált világ, bűnössé lett az ember. Viszont Isten igenis az orvosokat is, és a pszichiátereket, aki gyógyszerrel tud gyógyítani, is adta számunkra, hogy segítsenek. És ez egy nagyon fontos történet, amit megosztottál, és a te harcaidat ebben, hogy hogyan jutottál el odáig, hogy kiderüljön a baj, ami végül kezelhetővé is vált, és hogy vannak ilyen eszközök, hogy a Péter imádkozik érted. Ez is Isten ajándéka az egészben, nem? És azóta hogyan alakultak akkor most a napjaitok?
2: Hát úgy alakulnak, hogy Isten folyamatosan vezetést tanít, és a megtérésemnél nekem nem volt egy olyan ige, amibe kapaszkodhattam volna, hanem lépésről lépésre vezetgetett az útján, és szeretgetett magához, de mégis volt két olyan ige, ami 16 éves korom óta végig kísért. Az egyik 1 Korintus 9.26-ban van megírva, hogy én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, és a másik az Filippi 3.14-ben van megírva, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve, futok egyenes a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusba adott jutalmáért. Egyrészt van egy biztos cél, ami 16 éves korom óta mindig ott volt, hol talán egy kicsit homályosabban, hol kristálytisztán, és ugye a betegségemmel kapcsolatban is ez az, ami talán előrébb visz, hogy van egy cél, ami fele megyek. És valahogy meg kell tanulnom azt, hogy ne nyomasszon a múlt, mert ugye pont a betegségem miatt van egy ilyen, hogy mikor jön a roham, akkor ugye egyrészt nem tudom, hogy ez most az a bizonyos utolsó roham, vagy pedig mi a következő. És ez a Ez a következő lépés az, hogy ugye ez a betegség kivált nálam egy ilyen pánikrohamot is. Mint kereszténynek erről nekem nehéz beszélni, mert nekem volt egy olyan hamis képzetem, hogy a keresztény nem lehet pánikos.

0: léteznek az agyi állapotunkra visszavezethető betegségek. Attól függetlenül, hogy igen, vannak a bűnök, meg van a szellemi támadás is az életünkben hívőként.
1: Hát igen, és Isten folyamatosan próbál nevelgetni abba, hogy elfogadjam, hogyha rosszul vagyok, akkor vegyem be azt a gyógyszert, ami javasoltak, vagy ha a pánikrohamok jönnek, akkor fogadjam el azt, hogy ez nem azért van, mert én most hitetlen vagyok, mert tényleg nagyon sok csodálatos ige van, és próbáltam ezeket az igéket ilyenkor elővenni, és nem működtek automatikusan. Nem úgy volt, hogy elmondtam, és akkor megszűnt. De ugyanakkor azért azt is megtapasztaltam, volt, hogy az Isten annyira kegyelmes volt, hogy egyszer csak ezt a szorító érzést elvette, és két olyan ének volt, amit az egyik lányom javasolt nekem. Az egyik az, hogy erőt adsz minden helyzetben, a másik az, hogy hűségen végtelen. Mikor már ugye imádkozni se tudtam, akkor ez a két ének volt az, ami egy kicsit úgy tovább lendített, és főleg ez a hűséged végtelennek az az egy sora, hogy hiányon pótolott hatalmas kézzel. Ha ő azt mondta, hogy pótolja, akkor ne akarjam érezni. Ugye ebben is rá kellett jönnöm, hogy ne akarjak mindig érezni, hanem ez egy tudatos döntés, hogyha ő azt mondta, hogy ott van, és szeret, és az övé vagyok, és ő halálosan komolyan vette azt, hogy 16 évesen, amikor mondtam, hogy igen, Uram, köszönöm, hogy a tiéd lehetek, akkor ne akarjam mindig ezt érezni, hanem legyen ebbe egy tudatosság. És azt még elmondanám, hogy 10 vagy 15 évig ebben a védett burokban voltam. Már megvolt a három kicsi lányunk, mikor egy hívő asszonynak mondtam ezt, hogy lehet az, hogy az Isten ennyire ebbe a védettségbe tart bennünket, hogy jöttek nehézségek, de még a nehézségbe is valahogy ott volt ez a védettség. És az idős asszony mondta azt, hogy lehet, hogy ez azért van, hogy majd, ha jönnek nehezebb időszakok, legyen mire emlékezni. Nagyon szeretem azt az igét, hogy emlékezz vissza az útra, amin vezetett Istened az Úr 40 éven keresztül. Uh-huh. Nem nekem mondta, de megmondom őszintén, én magamat mindig behelyettesítettem. Arra lehet építeni, hogyha addig ő velem volt, akkor higgyem el, hogy ezután is, mert azt ígérte, szeret engem, és velem van. Egy ige hirdetésben hallottam azt a mondatot, hogy nem az a valóság, amit érzek, amit megtapasztalok, hanem a láthatatlan Isten a valóság. Ugye, amit a fiam bizonyságtételével kapcsolatban lelkembe vésődött, hogy van egy olyan állapot, amikor elment az erőm, minden összeomlott. És hogyha tudatosan arra gondolok, amit az Isten mondott, hogy ő ott van, akkor fogalmam sincs, hogy működik, de egyszer csak az ember érzi, hogy tényleg ott van. Tehát a Szentlélek nem úgy működik, hogy most azonnal gyere, Uram, mert bajba vagyok, de viszont amikor ő jönnek látja, akkor viszont jön és ott van.
0: Hogyan összegeznéd a tanulságot mondjuk magad számára, illetve ahogyan most tekintesz előre az életedre?
1: Azt kell nekem megtanulni még, hogy ugye hogyan kell együtt élni ezzel a betegséggel. Sokáig nem mertem társaságba menni, és meg kellett még azt is tanulni, hogy ne aggódjak a jövő miatt, mert bennem a kényszer, hogy fölkészüljek. Eljön az a végső pillanat, akkor ne éppen a félelmeimnek a szorongása, hanem méltósággal tudjak az Úrral találkozni. És azt is meg kell tanulnom, hogy ne féljek a rosszulétektől, mert sokszor ugye a rosszulét is attól erősödött, hogy már féltem előtte. Tehát, hogyha jön a rosszulét, akkor majd elmúlik. És ha meg nem múlik el, mikor jön az a pillanat, az elszakadás a földi élettől, hogy akkor Jézus ott lesz, és nem csak odát lesz, hanem ezen az úton is majd átsegít.

kedves hallgatóink! A végéhez közeledik lélekhangoló műsorunk. Mai interjúnkban Garádi Péterné Tündét hallhatták, aki 4 gyermekes édesanya, nagymama. Tünde beavatott minket hitének alakulásába, és hogy hogyan dolgozta fel, és éli meg, hogy egy el nem múló betegséggel küzd. A műsorban elhangzottakat megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió honlapján, amelynek webcíme missio.lutheran.hu. Keressék a lélekhangoló többi interjúját is a honlapon a rádió menü alatt, illetve a Spotify-on lélekhangoló műsorként. Most szeretettel búcsúzunk kedves hallgatóinktól.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Virágkarnevál Debrecenben, augusztus 18-a és 23-a között. Újra virágba borul Debrecen, az egyhetes programkavalkádon, az elmaradhatatlan virágkocsik és a hazai és külföldi tánccsoportok mellett komoly és könnyű zenei koncert, táncbemutató, táncház, beszélgetés, virágos programok és installációk, megszámlálhatatlan esemény és látványosság várja a látogatókat. A sok éves tradícióval rendelkező karnevál napjainkban lényegesen több, mint látványos virágkompozíciók és nemzetközi művészek együttesek felvonulása. Egy héten át tartó színes programkavalkád, melyen számtalan látogató megtalálhatja a számára leginkább vonzó szórakozási lehetőséget. A virágkarnevál mára egy egész hetes fesztivállá nőtte ki magát, amelynek során a belvárosban és a Nagyerdőn párhuzamosan zajló programok várják az érdeklődőket. A rendezvénysorozat minden korosztály és célcsoport számára gazdag, sokszínű és tartalmas élményeket kínál. Augusztus 20-a Szent István napját köszöntik Ópusztaszeren. Változatos, hagyományőrző programokkal köszönti Szent István napját ma az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. A közlemény szerint a park augusztus 20-ai programjai között, amelyek a 3D-s filmvetítés kivételével ingyenesek, a család minden tagja találhat kedvére való elfoglaltságot, miközben közelebb kerülhet a magyar népi kultúrához és történelmi örökségéhez. A vendégek kipróbálhatják az íjászatot a Nomád Parkban, részt vehetnek kemencés látványsütésen és kóstolón. A legkisebbeket népi játszóház, kézműves foglalkozások és jurtában kialakított gyermekkuckó várja. A programok között gyógynövény és teakóstoló, a dél-alföldi szélmalmokról szóló előadás, valamint a népi fafaragást bemutató rendezvény is szerepel. A nap egyik látványos eseménye a honfoglaláskori lovas bemutató lesz, amely a lovaspályán idézi meg a magyarok harci hagyományát. Ezer éves időutazás a Bencések Fesztiválján, Arcus Temporum Pannonhalmán, a hosszú étvégén. 5 koncert Bach és Kurtág műveivel Parti Nagy Lajos Szép irodalmi iskolája, bepillantás a bencés szerzetesek világába és a főapátság rejtett tereibe, valamint kortárs képzőművészeti alkotások augusztus 21-e és 23-a között, immár 22. alkalommal nyitja meg kapuit a Pannonhalmi főapátság fesztiválja, az Arcus Temporum. Egy 3 napos összművészeti utazás a zene, az irodalom, a spiritualitás és a képzőművészet világába. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Ma csütörtökön felhős napos az időnk. Zápor előfordulhat. A délnyugati szél élénkül és 30-36 fokunk van. Pénteken napos idő lesz, helyenként felhőképződéssel. Eső is eshet, délnyugati a szél és 30-37 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat, meghívott vendégünk, illetve pontosabban mi vagyunk a meghívott vendégek, Ópusztaszer, az Emlékpark. Műsorunknak aki bennünket tájékoztat és navigálni fog a riport alatt, Kertész Péter úr, az Emlékparknak az ügyvezető igazgatója. Kertész Péter úr, egy pár mondatban bemutatkoznál a kedves hallgatóknak, hogy mióta vagy te igazgató, és mit a fő feladatod?
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Nekem nagyon szoros kapcsolatom van az Emlékparkkal, hiszen annak idején már egyetemista koromban, hiszen én néprajz és történelem szakon végeztem a Szegedi Tudományegyetemen, és már amikor felvételiztem, akkor Juhász Antal néprajzkutatónál felvételiztem, aki az Emlékpark egyik alapítója és építője, hiszen ő kapta a feladatot a 70-es években, hogy egy szabadtéri néprajzi múzeumot létesítsen ide az Emlékparkban, és hát én az egyetemi gyakorlataimat is itt töltöttem, úgyhogy azt is mondhatnám, hogy ifjúságom szabadidejének egy részét itt az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban töltöttem el. 2012 óta vezetem egyébként az Emlékparkot, ügyvezető igazgatóként, és hát az én feladatom magának az Emlékparkot üzemeltető KFT-nek a vezetése és az itt folyó munkák koordinálása, hiszen az Emlékpark ott egy non-profit KFT üzemelteti, az ONTE non-profit KFT.

0: kategóriába sorolják. A múzeális kiállító hely abban különbözik a múzeum intézményétől, hogy nekünk gyűjtési feladatunk és kutatási feladatunk elméletileg nincsen. Tehát mi saját gyűjteménnyel nem rendelkezünk, nekünk nincsenek gyűjtemény raktáraink. Mi más múzeumok anyagaiból készítünk kiállításokat, amit aztán bemutatunk az ide érkező kedves látogatóknak. Természetesen rengeteg állandó kiállításunk is van, de évente legalább 2 időszaki kiállítással várjuk az ide érkező vendégeket.
1: Mielőtt a riportot megcsináltuk volna, előtte én kicsit ránéztem a weboldalukra, egy olyan 15, de lehet, hogy 20 évvel ezelőtt én voltam, amikor megmutatták először a nyilvánosság előtt a háború utáni feszti körképet, hát én csak ájultam és pistogtam, hogy mekkorát változott a ópusztaszeri emlékpark. Ha jól emlékszem, 40 féle helyszín van, amivel a rádióhallgatók, ha eljönnek egy hétvégi családi kirándulásra, akkor tudnak nézni 40 féle helyszínt, illetve ez városlegenda, vagy valóban úgy van, hogy van külön gyerekprogram kislányoknak, illetve kisfiúknak is, van skanzenjük. Tulajdonképpen milyen programokkal tudnak kedveskedni a rádióhallgatóknak a Opusztaszeri Emlékpark?
0: Az idő kicsit halad, hiszen a körképet most már kicsit régebben adták át, mint 15 év, hiszen 1995-ben nyitották meg a rotunda épületet, amely tulajdonképpen a körkép bemutató épülete, illetve jelen pillanatban 13 állandó kiállítás található most benne, ugye 3 emeleten keresztül, de visszamennék egy picit az emlékpark megalapításához. Ugye itt 1896-ig visszamehetnék, hiszen Göndös Benedek már akkor írt a kormánynak, hiszen ő a pusztaszeri főapát volt, és országgyűlési képviselő is, hogy itt emlékparkot kell létesíteni, hiszen 1896-ban itt avatták föl a honfoglalás millenniumi ünnepségeinek egyik jelképes emlékművét, ugye Kalósede szobrászművész alkotta Árpád emlékművet. De egészen 1970-ig kellett várni, amíg tényleges építkezések megindultak. Elsősorban a szabadtéri néprajzi gyűjtemény indult el. Ezt akkoriban egy szabadidőparknak tervezték, nem feltétlenül történeti kiállító helynek, inkább egy szabadidőparknak, aminek a honfoglalás és a magyarság története az egyik fő attrakciója, és ezen az emlékhelye. Aztán később ez változott, hiszen ahogy haladtak elő a korral, mindig egy-egy ötlet felmerült, hogy hogyan is kéne bővíteni az emlékparkot, ezért egy picit eklektikus jellege van. Tehát ha valaki belép, akkor azt látja, mintha valahova mindig lepottyantottak volna valamit. Ez valóban így is történt, és ennek az az oka, hogy mindig született egy-egy ötlet, és néha gyakran sajnos megfelelő koncepció nélkül kellett az emlékpark vezetésének ezt végrehajtani. Ez nyilván a tulajdonosoktól egy felüljövő, gyakran politikai nyomás is volt, főleg itt a 80-as évekről beszélek elsősorban, úgyhogy jelen pillanatban a következő képen néz ki az emlékpark. 55 hektáron működünk, ebből vannak különböző szegmenseink, ilyen például a látogatóközpontunk. Ha valaki bejön, akkor egy vendégforgalmi kiszolgáló épületen kell keresztül haladnia, ami tulajdonképpen egy pénztár épület, de ott már vannak vizesblokkok, mosdók, turinformiroda van mellette, és ha belép a főkapun, akkor rögtön egy látogatóközpontba érkezik a kedves vendég. Ebben a látogatóközpontban van kávézónk, 3-dimenziós mozivetítő termünk, ahol az emlékpark történetét meséljük el, Szermonostor történetén keresztül egyébként, illetve egy Magyarország története 3-dimenziós animációs filmben mutatjuk be, elsősorban az ifjúság számára, illetve a külföldiek számára, hiszen számos nyelven ez megtekinthető mindkét filmünk, tulajdonképpen a magyarság történetét és az emlékpark történetét, mint már említettem. A látogatóközpontunkban van egy ideiglenes kiállítóterünk is, ahova folyamatosan tervezünk évente legalább 2 kiállítást. Most a Zsibzsup Kender Zsupa, vagy a Kender 1000 éve című kiállításunk tekinthető meg jelen pillanatban. És itt található a Trogmayer Otto konferencia termünk is. Trogmayer Otto régész professzorról annyit érdemes tudni, hogy ő volt ténylegesen az emlékparknak a

0: létrehozója tulajdonképpen az ő vezetésével alakult ki annak idején az Óbusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark jelen formája. A látogató központtól, ki tovább jövünk, ott a szoborkertünk található, itt számos történelmi szobrunk látható. A központjában természetesen a 1896-ban felállított Kallós Ede szobrászművész által megalkotott Árpád emlékmű áll, és ez az emlékpark központi eleme is. Ha kicsit tovább sétálnak a látogatók, akkor élnek el a múzeum épületünkben, ahol az állandó kiállításaink láthatók, ezek főleg történeti, régészeti és néprajzi kiállítás is látható itt, hiszen ha csak a szegedi paprika kiállításra gondolok, de egészen a honfoglalás kortól a millennium koráig utazhat az időben itt a kedves látogató, illetve csatlakoztunk az Egy a Természet vadászati világkiállításhoz is. A Csongrád-Csanád megyei vadászkamarával közösen létrehoztuk az úgynevezett vadászkiállításunkat, amely a rotunda épületünknek a tetejében látható, a tornyában helyezkedik el, de ugye itt látható a híres neves alkotás is, a Feszti körkép, amely Magyarország legnagyobb képzőművészeti alkotása. Van szabadtéri néprajzi gyűjteményünk is, amely a délalföldi népi építészetet mutatja be. Ez azért különleges, mert talán ez az egyetlen olyan falu múzeum, amely igazából a város, hiszen ugye elsősorban városi épületek láthatók benn, amelyben ugyanakkor ugye egy agrárnépesség lakott, ezek az alföldi mezővárosok tipikus építészetei, amely a paraszti építészetet tükrözi, a Makói háztól kezdve a Szegedi ház, Makói tanya, a Hódmezővásárhelyi olvasókör, de nem sorlom fel az egész skanzenünket, illetve van egy nomád parkunk, ahol ugye jurták vannak felállítva, és a nomád életbe pillanthatnak bele a kedves látogatók, hiszen hagyományőreink ott igyekeznek egy picit rekonstruálni, hogy hogyan is telhettek a honfoglaló magyarok hétköznapjai. Tehát, hogyha valaki oda bemegy, akkor ott szőhet, fonhat, megnézhet jurtákat, amely reményeink szerint ugye hitelesen van berendezve, hiszen mindig a régészeti kutatásokat vesszük ebben alapul, és hát mi is dolgozunk, ugye, van a kollégák között egy szakmai csoport, amely tulajdonképpen az emlékpark munkájának a tudományos háttérmunkáját készíti elő, mert régész, néprajzos, történész és természettudós van benne egyébként, hiszen van nekünk egy gyógynövénykertünk is. A gyógynövénykertünk és feldolgozónk, gyógynövényházunk úgy alakult ki, hogy sokat törtük a fejünket, hiszen itt látható az Alföld legnagyobb monostorának romjai, a szer monostor romjai, és gondolkodtuk, hogy hogyan lehet jobban bevonni a látogató térbe. És mivel az itt élő bencés szerzetesek ugye nem csak a lelki gyógyért, hanem testi gyógyért is hoztak az ide érkezőknek, és a régészeti ásatások során lehetett azonosítani azokat a gyógynövényeket, amikkel ők foglalkoztak, ezért létrehoztunk egy rekonstruált gyógynövénykertet egyébként, itt a Szentgáleni apátsággal együtt, ugye, és a pannonhalmi bencésekkel együtt közösen dolgozva, ezt megpróbáltuk ezt is hitelesen rekonstruálni, hiszen be tudták a régészek azonosítani azokat a növényeket, növénymagvakat, amelyeket annak idején itt használtak gyógyításra a szerzetesek, és egy 10 000 tőből álló gyógynövénykertünk van, és ez nagyon érdekes egyébként. Itt oktatásokat is szoktunk tartani, természetesen foglalkozások is vannak, hogyan lehet a gyógynövényekből teákat, főzeteket, forrázatokat készíteni. És hogyha tovább haladunk, akkor van egy lovaspályánk is egyébként, ahol honfogláskori lovas bemutatót tartanak a kollégák. Ez is megtekinthető, bár ide előzetes bejelentkezés szükséges mindig. És hát az emlékpark egy része, ugye fás és ligetes erdőből áll tulajdonképpen, ott nekünk egy irodalmi tanösvényünk van, amelyet játszótérnek is nevezhetünk, de azért ez több, mint játszótér, hiszen a gyermekek különböző akadálypályákon és mászókákon kell, hogy áthaladjanak, és mindig egy-egy irodalmi alkotás van, amely a feladatot kijelöli. Gondolok én arra, hogy van egy nagy mászókánk, amely vára stilizál, és ugye azt el kell foglalniuk, ugye Nyögte Mátyás Búshadárt Bécsnek büszke vár.
1: Egészen fantasztikus. Van egy kis tavacskájuk, ha jók emléképei. Mit lehet tudni a kis tavacskáról, illetve a nyugdíjasok, a nagyon nyugdíjasok ezt a írdatlan nagy területet 40 helyszínt, ha jól emlékszem. Muszáj nekik végiggyalogolni, vagy létezik valamilyen kis elektromos jármű, amit tudnak bérelni?
0: Kezdeném a tóval. A tó az egy tűzivíztároló, ugye Körtvétónak nevezzük, hiszen a Gesta Hungarorumból tudjuk, ugye Anonymus leírásaiból, hogy a Körtvétó mellett a gyümölcsény erdőnél álltak meg honfoglaló őseink, tehát ezt a területet jelöli meg ennek, és hogy itt tartották meg az első országgyűlést, az első magyar országgyűlést, és mi ezért ezt a tűzivíztározót, amely egy szép tónak lett kialakítva, nevezzük el Körtvétónak. Most a tóval a legnagyobb kihívásaink vannak, hiszen az Alföld, a Dél-Alföld egy komoly sivatagosodáson megy keresztül. Borzasztó a csapadékvíz hiány, és itt tűnnek el ezek a kis tavacskák, hát mi igyekszünk ezt a megmenteni, hiszen ez nekünk nem csak azért kell, mert szép az emlékparknak, nagyon nagy a vízcsökkenés, úgyhogy mi ezt most igyekszünk rekultiválni. Igazából a tavat elkezdte benőni a nádas, elkezdett egy mocsarasodás, és hát különböző biológus szakemberek próbálnak ezen segíteni, bevalljuk őszintén, és próbáljuk újra táplálni is a vizet. Környékünkön már számos ilyen kis tó eltűnt sajnos. Nekünk is nagyon nagy a vízapadásunk, most ezt próbáljuk pótolni, ezt a vízapadást, hiszen nekünk ez a tó vigyáz tulajdonképpen a feszti körképre és az egész rotunda épületére, hiszen egy automata tűzoltó rendszer van ebbe az épületben. Egyébként ennek pont a napjainkban történik a felülvizsgálata, és tulajdonképpen a megfelelő karbantartása, pontosan a szárazság miatt nézzük, hogy mit is bír a rendszer. Hál' Istennek még a tóban van annyi víz, hogy ez el tudja látni ezt a feladatot, de ez nagy kihívások elé állít minket, és hát természetesen majd a fenntartó minisztériumunkat, hiszen ez komoly anyagi beruházás lesz, majd most készülnek erről egyébként a tanulmányok, hogy hogyan is lehet megmenteni. A másik kérdés pedig ugye az 55 hektáros területet azért bejárni. Ebből az 55 hektáros területből egyébként 22 hektár valóban a beépített, kiállító terünk. A többi, amit már említettem, ugye inkább a természetvédelmi területhez tartozó kis erdőrész, hiszen az emlékpark a Kiskunsági Nemzeti Park területének része, és mi is Natura 2000 terület vagyunk, madárátvonulási hely egyébként. És igen, tehát itt elektromos kisautók bérlése, jelen pillanatban is van egy elektromos kisautó, amit lehet bérelni. Sajnos éppen a Covid előtt igyekeztünk volna ezeket lecserélni és megújítani, hiszen ezek előregettek sajnos. A gazdasági válság okán jelen pillanatban még ennek a forrás előteremtése folyik, de van egy-két elektromos kisautó, amit folyamatosan bütykölünk és működik, úgyhogy lehet bérelni azt is, igen.
1: Egészen fantasztikus. Nem a tárgykörhöz tartozik, előző riport alanyaimtól tudom, hogy Magyarországon, Alföldön leginkább, a vízhiány az okozza, hogy több víz folyik ki az országból, mint amennyi befolyik. De ez egy másik műsornak lenne a tartalmi része. Sétáljunk tovább itt a rotondába, és tud-e valami izgalmas dolgokat még mondani? Gyerekek, milyen programok vannak, gyerekprogramok, mielőtt odaérünk a feszti körkép bejáratához?
0: Számos gyerekprogramunk van. Általában érdemes a honlapunkon tájékozódni, mielőtt valaki ideérkezik. Az emlékpark eleve egy gyerekbarát múzeum, muzeális kiállítóhely, családbarát kitüntetést is kaptunk már többször. Van lent egy baba-mama szobánk a körkép bejáratával kapcsolatban, ahol az ilyen csöpségeket akár el lehet altatni, tisztába lehet tenni, rendbe lehet tenni, és az anyukák is ki tudják magukat pihenni, hiszen fotelek, kis haltatóhinta és minden más található benne. Tehát a legkisebb néhány hónapos gyermektől egészen én azt gondolom, hogy a fiatal felnőttekig mindenkinek tudunk biztosítani megfelelő komfortérzetet is, és hát természetesen megfelelő programokat is. Számos múzeumpedagógiai foglalkozásunk van, amire viszont előzetesen be kell jelentkezni, és ezekkel a múzeumpedagógiai foglalkozásokat akár egy személy is kérheti, kérhet akár tárlatvezetést is, egy személy is, csoport is, és természetesen családok is kérhetik. Itt a legkisebbektől kezdve, tehát óvodáskorú gyermekektől kezdve egészen a középiskolásokig tudunk biztosítani megfelelő programokat. Ezeket általában főleg csoportok szokták kérni, hiszen a családok számára már az, hogy elindulnak és beleállják az emlékparkot, ehhez is kevés egy nap, de van nekünk az úgynevezett kalandos emlékhely programunk, amely a skanzenre fókuszál elsősorban, és ott mindig várjuk hétvégenként elsősorban, hiszen a családok elsősorban hétvégén érkeznek, várjuk különböző népi játszókkal és foglalkoztatókkal az ideérkező kedves családokat.
1: Közben besédáltunk egy fantasztikus helyre, itt századfordulós ruhákban vannak öltözködve.
0: Ez tulajdonképpen ez a promenádunk, amit úgy nevezünk a Kisváros és Nagyváros promenád, ez a fesztikőrkép megfestésének, tehát az 1800-as évek második felének az időszakát mutatja be. Ez két szegmensre oszlik, most ahogy mi most itt állunk, ez a Kisváros promenádunk. Ez például egy kis vidéki város, akár ha Szentes vagy Makót, tudnám minden sorolni, életét mutatja be, hogy a sétáló utcán tulajdonképpen milyen élet zajlott, de ez elsősorban viselettörténeti kiállítás. Ha tovább haladunk, akkor a fesztiék kingyesi tanyáján találhatjuk magunkat, és az eredeti gerendákat is bemutatjuk, hiszen a felvidéken kingyesen volt Feszti Árpádéknak egy tanyájuk, Ógyallán. Itt volt a műterme is, számos képét itt alkotott meg, és itt a kor hírességei összejártak egyébként, és tulajdonképpen ezek a gerendák, amik ide fel vannak függesztve, ezek egy ilyen kis vendégkönyvként is szolgáltak. Tehát itt, hogyha nézzük például Bársony Istvántól kezdve, itt kísérjük azokat a feliratokat a falra, Jókai Mór, Jankovics Marcell, országgyűlési képviselő, Tuba János, jogász országgyűlési, Lányi Géza, Pósa Lajos, Gárdonyi Géza, ezek mind kijártak, Dankó Pista, Bródi Sándor, Rákosi Viktor, Sipulusz, ugye, ők mind kijártak a fesztik tanyára, és tulajdonképpen ezeken a gerendákon látható az ő kézírásaik igazából, és ez egy picit, ez az interjúr a fesztiéknek ezt az életét mutatja be, amikor, és egy kis panoptikum jelleggel is látható. Itt lehet fotózkodni nyugodtan a látogatóknak, leülhetnek akár a székekre, és csinálhatnak kis fotókat, szelfiket ezekkel a bábukkal, a korabeli élet és a feszti baráti kör, a kingyesi baráti kör alakjait jelenítik meg. Itt például Bródi Sándor mellett haladunk el, mellette ő beszélget például Feszti Árpád feleségével, ugye Jókai Rózával, de láthatjuk, ahol éppen Spányi Béláék dolgoznak a körképen, de ilyen kis jeleneteket próbálunk itt bemutatni, és hát itt audiogájdos, QR-kódos lehetőségek vannak, amit letölthetnek mobiltelefonra a látogatók. Egyébként van az emlékparknak egy mobil applikációja, ahol ha az ideérkező látogató ezt letölti, akkor számos kiállításról olvashat érdekes dolgokat, de egy narrációs vezetést is kap az egész emlékparkról egyébként. Tehát egy audiogájdos, végig mennek az okostelefonnal, és egy-egy pontokon, hogyha elindítják, akkor egy kellemes hang fog nekik beszélni és gépi tárlatvezetést tartani, de aki nem szereti a modern, azt mondom, hogy a legmodernebb technikával, hanem szeret inkább emberi kontaktusokat létrehozni, ők kérhetnek személyes tárlatvezetést is természetesen.
1: Egészen fantasztikus. És most milyen helyre érkeztünk, hol vagyunk?
0: Ez a nagyvárosi itt, promenád, tehát a kisvárosi promenád ellentéte, ez azt próbálja bemutatni, hogy a korban, tehát a 19. század második felében, ugye, mint mondtam, egy viselettörténeti kiállítás kapcsán, és egy kis építésztörténeti kiállítás kapcsán, hogy például egy szegedi főutca, egy Kárász utcán milyen élet is lehetett abban az időszakban, amikor a feszti körképet festették, milyen hangulat.
1: Itt látunk egy fűzőboltot, egy fehér nemű készítőboltot, egy csizmadia volt az előbb kirakva, méterárú, tehát a századfordulón hogy néztek ki ezek a boltok, és milyen ruhába öltözködtek akkor a polgárok. És itt látok egy csendőrt is.
0: Így van, hát a csendőrség, sokan a csendőröket azt gondolják, hogy ez a 20. század második felének volt egy fegyveres testülete, pedig nem, hiszen a csendőrség már a 19. században is működött, ugye rendfenntartó szerepeket látott el, volt nyomozati szerepük és felelősségük is, viszont ők, hogyha kinyomoztak bármilyen bűncselekményt, soha nem használtak sem fogdát, sem börtönt, hanem ők rögtön átszállították a hatóságoknak az elfogott bűnözőket. Az emlékparknak egyik érdekessége, hogy az Óbusztaszeli Nemzeti Történeti Emlékpark skanzenjében található Magyarország egyetlen állandó csendőrkiállítása, amely közadakozásból épült, és tulajdonképpen ez a csendőrkiállítás a Magyar Királyi Csendőrsi Bajtás Közösség, Washington székhelyel működik egyébként ez a közösség, gyűjtéséből tudott kialakulni, és ennek Szakály Sándor történész professzor a kurátora, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezért is érdemes ide jönni, hogy egyetlen egy Magyarországon állandó csendőrkiállítást megnézzen a látogató, hiszen nagyon érdekes a csendőrség története.
1: És most megérkeztünk a honfoglalás kiállításra.
0: A kiállításról mondanék néhány szót, hogy mi is alkotta meg ezt a kiállítást, mi is volt a koncepció. Ezt Révész László, a Szegedi Tudományegyetem régész tanszékének professzora alkotta meg ezt a kiállítást, az ő koncepciója alapján épült föl. A lényege tulajdonképpen az, hogy egy picit a feszti körképpel párhuzamba állítsuk a honfoglalók valódi életét. Tudjuk, hogy a feszti körkép a romantika korában készült, ugye az 1800-as éve végén, ugye a millenniumra 1894-re készült el, és igazából egy romantikus szemléletet ad be, ahol még a korabeli régészet történettudomány nem volt teljesen tisztában a honfoglalókkal, ezért mind a viseletek, mind maguk a jelenetek azért nem történeti hitelességet mutatnak be. Ha ide belép a látogató, itt viszont egy történeti hitelességet lát magáról a honfoglalók életéről. Tehát itt láthatunk egy jurtát, aminek a váza van fölállítva például, és itt egy család, tehát az asszonyok állítják föl a jurtát, és a mögötte a képen látható, hogy hogy nézhetett ki egy honfogláskori falu, egy település. Itt láthatunk ékszereket, ruhadíszeket, ezek eredeti ékszerek, ásatásokról, sírokból kerülnek elő, láthatunk fegyvereket, karokat, láthatunk állatcsontokat egyébként, hogy milyen állatokat tartottak honfoglalóink. Nagyon kevesen tudják, hogy például elterjedt volt a teve, ezt egyébként a feszti körképen hitelesen ábrázolják, hiszen ott is láthatók tevecsontok, láthatunk mezőgazdasági eszközöket, korabeli sarlót, szőlőmetszőkést, ásópapucsot, láthatunk egy földbemélyített háznak a rekonstrukcióját, ahol a 10.-11. századi elejéig tulajdonképpen télen, a téli szálláson laktak ilyen földbemélyített házak, egészen az Árpád korban, itt láthatók különböző ékszerek, a híres bezdédi tarsolylemeznek, ugye egy nemes másolata van kiállítva, amely sokak szerint az első keresztény emlékünk, hiszen a közepén, a tarsolylemez közepén egy kereszt található. Úgyhogy mi igyekszünk a honfoglalás korról egy valós képet mutatni, és amikor ezt megnézik a kedves látogatók, össze tudják hasonlítani a feszti körképpel tulajdonképpen.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, akkor beléphetünk a feszti körképhez?
0: Igen, mehetünk a körképhez.
1: Egy-két érdekességet fogunk hallani még a feszti körképről. Alakok, akik itt vannak, a női alakok, ezek az eredeti ásatásokból előkerült ruházatok, és hát picik voltak az emberek?
0: Az ásatásokból ugye kevés ruházat kerül, némi foszlány, némi textilmaradvány előkerül, de az nagyon minimális, inkább a ruháknak az anyagát lehet megállapítani. Ebből egyébként a zsíp-zsup, kender-zsup kiállításunkban ilyet mutatunk be. Elsősorban a ruhadíszek elhelyezkedéséről, de hát nagyrészt ez a fantázia, hiszen modern párhuzamokat próbálnak hozni, nyilván egy keleti népcsoport, vagy kaftánba öltözött, és a keleti párhuzamok alapján próbálják rekonstruálni a honfoglalók viseleteit, öltözeteit. Most már nagyon sokat tudunk erről, de azért még mindig azt gondolom, hogy inkább csak a fantáziánkra van bízva, hogy hogyan is nézhettek ki maguk a honfoglalók. És hát természetesen az emberek mérete azért nem volt ilyen nagy és magas, mint a napjainkban, hiszen azért a táplálkozás nagyon meghatározta ezt. A honfoglaló eleink azért kásaételeket fogyasztottak, ugye ők egy nomád tejgazdaságot vittek. Nagyon érdekes az is, hogy a honfoglalás során először a só lelőhelyeket, a só bányákat foglalták el, főleg az erdélyi területeket. Ennek az volt az oka, hogy ugye az állattartáshoz, a nomád állattartáshoz és a bőrfeldolgozáshoz, a hústartósításhoz a só az elsődleges, ugye, ami kell.
1: Közben nagy ricsaj közepette mentünk, átjöttünk a bejárati aulán, ahol nagyon sok látogató volt, ez volt a háttérzaj. Beérkeztünk egy előtérbe, és mindjárt fölérünk a festi körképhez.
0: Tehát visszatérve magához a körképekhez, tulajdonképpen Robert Breaker ír, festő volt az, aki ezt kitalálta, magát a műfajt, és ezt szabadalmaztatta is. Ezért minden körkép 15 méter magas és 120 méter hosszú volt. Ő ezt levédette tulajdonképpen. Európában nagyon sok körkép volt, körkép létezett, és ezek tulajdonképpen utaztak. Ez volt a kor helyes háromdimenziós mozia. Nagyon érdekes, hogy Feszti Árpád, amikor a párizsi világkiállításon járt, akkor látott először körképet. Ő az özönvizet szerette volna lefesteni, megfesteni, hiszen a körkép műfajban, a történeti műfaj, az Napóleonnal kezd elindulni, hiszen előtte tájképeket festettek, főleg tájképeket mutattak be, és Napóleon volt az első, akinek a fejéből kipattant, hogy ezt propaganda célokra is lehetne használni, és ő a saját csatáit akarta megfestetni körkébe. Egyébként ez el is készült, festettek is ilyet, Feszti ezt is látta, és ez így lette meg egyébként a körkép műfajára, de először az özönvizet szerette volna megfesteni, a bibliai özönvizet, hiszen akkor egy vallásos festői korszakát élte. Viszont apósa Jókai Mór rábeszélésére nekiállt élete legnagyobb fő művének, a Magyarok bejövetele című festménynek, amelyet most itt láthatunk, és meg is érkeztünk ide.
1: Így van, megérkeztünk a legfelső szintre. Tehát csoportos látogatás van. Most a csoport, akik itt voltak fönt, ők lemennek szépen, és fog feljönni a következő csoport, itt fél óránként van csoportváltás. Ahova is érkeztünk most meg?
0: Hát tulajdonképpen a Rotunda épületünkben található Magyarok bejövetele című körképhez, amely Feszti Árpád és számos alkotótársa munkája. Ugye azért kötődik Feszti Árpád nevéhez, hiszen ő vezette a munkákat, tehát Vágó Pál, Spányi Béla, Pálya Celesztin dolgoztak ezen a képen, hogy a teljesség igénye nélkül említem most csak a legnagyobb neveket, de hát dolgozott rajta például Feszti Árpád felesége is, Jókai Róza, aki szintén festő volt, ő festette például a képre a halottakat.
1: Egészen fantasztikus. Itt átmegyünk a háromdimenzióból a kétdimenzió, vagy a kétdimenzióból a háromdimenzióba, ott szembe Árpád vezérünk látható?
0: Így van, pontosan, tehát a jelenetek ilyen snittekből állnak tulajdonképpen, ennek is megvan a maga oka, hiszen a Feszti körképen nem más láthatunk, mint Jókai Mór Levente című színdarabját tulajdonképpen megfestve. Ez a Levente színdarab, ez nem került soha bemutatásra, de ugye hát Jókai azért elég nagy hatást gyakorolt Festire, és ezt alapul véve, tehát amit láthatunk, ugye rögtön a fő jelenet Árpád és vezérei. Az érdekesség, hogy Feszti magát festette meg Árpád vezér szerepében, ahogy a vezérek nézik a csatát, viszont apósa ott látható, Jókai Móra legyőzött Latorc vezér alakjában egyébként, és hát felesége, Jókai Róza, nevelőapja kezét fogja éppen a képen, mint Latorc vezérnek a lánya. Ugye láthatjuk a fejedelem asszony jelenetét, ahogy a fejedelem asszony bevonul, ugye ökrös szekéren. Nagyon érdekes, hiszen szürke marhát vették alapul, azt gondolták, hogy ez volt a legeslegősibb magyar marha fajta, amely a honfoglalókkal együtt érkezett. Ugye ezt már tudjuk a régészeti leletekből, hogy a honfoglalókkal egy kis szarvú marha érkezik a Kárpát-medencébe, és itt az őstulókkal és minden egyéb más itt talált jószággal történt tenyésztés következtében alakul ki az a szívós fajta, amit ma magyar szürke marhának nevezünk, és ez már a 12. századra, 12.-13. századra elnyeri ezt a végleges alakját. Kitűnő húsjószág egyébként, és a legnagyobb előnye az, hogy lábon lehet elhajtani, egészen Lengyelországig, vagy akár Dél-Olaszországig ezeket a marhákat ugye hajtották, az úgynevezett hajdúk, őket ismerjük a történelemből.
1: Világos, itt milyen csata jelenet, éppen kik csépelnek itt?
0: Tulajdonképpen a csata jelenet nem másról szól, mint ahogy a honfoglaló magyarság lerohanja a Latorc vezér harcosait, ugye az itt talált szláv harcosokat. Nagyon érdekes az ábrázolás mód egyébként. Erről van egy történet, van egy anekdota, hogy amikor először kiállították Budapesten a körképet, akkor egy idős öreg úr nagyon hosszan sokáig nézegette a csata jelenetet, és a teremőrhöz fordulván azt mondta, hogy ő nagyon sok csatában részt vett már életében, és egy lovas csatának valóban ilyen a hangulata. Beírt a vendégkönyvben, és az aláírás nem más volt, mint Görgei Artúr. Úgyhogy az ő szájba tudjuk, hogy valóban egy lovas csata jelenet hitelesen van ábrázolva. A csata jelenetet egyébként Vágó Pál festette, ugye, akit a festő Petőfinek is neveztek, vagy a festő Petőfinek is mondtak, hiszen számos alkotás van, amely a 48-as csatákat jeleníti meg. Talán az is érdekes, hogyha jövünk, hogy itt látható...
1: Kérdésem lenne, hogy ezt a bejegyzést a látogatók meg tudják nézni, Görgei?
0: Nem, ezt nem tudják a látogatók megnézni, ez a vendégkönyv sajnos nincs a birtokunkban, ez nálunk elsősorban anekdotaként él. De nagyon érdekes, tulajdonképpen a helyszín, amit látunk, ahol ők megfestették, ahol a vázlatokat készítették, ugye ez Kenderesként van Munkács mellett egyébként, itt láthatjuk, hogyha megnézzük a Tátos asszony jelenetét, és hogyha egy hegyet látunk jobb oldalon, ez a Munkácsi Várhegy, amit látunk. Egyébként a helyszín már beazonosításra került. Popovics Béla történész és Popovics Lőrinc az ő nevüket említeni, meg kárpátaljai nagyon jeles kollégák ők, és hát ők megtalálták azt a pontot, ahol a vázlat elkészült, Munkács mellett egyébként ott egy emlékmű is épült, és az az érdekes, hogy amit látunk, az azt a kis erdőírtást, az a mai napig létezik, és hátborzongató volt, mikor kimentem és láttam, hogy ez még mindig létezik a helyszínen, tehát felismerhető egészen a Latorca, felismerhetők a hegyek, a dombok, tehát 100%-osan be tudjuk azonosítani, hol készültek el a
1: annyira még nem vagyunk előre, itt ha egy füst felszáll, és egy karjait széttartó ember van, én arra asszociálok, hogy esetleg egy táltost látunk itt, és a körbe...
0: Egy táltos asszonyt látunk egyébként, és az érdekessége az, hogy a modell nem más volt, mint Jókai Róza Feszti Árpád felesége, ezért ha láthatjuk, hogy kecses kéztartás, egy kecses női kéztartást, hogyha láthatunk, ha megfigyelünk, hogy igazából...
1: Nem akartam ennyire előre menni.
0: Ezt nem tudja a látogató, be azon, hogy férfi vagy nő, csak hogyha alaposan megnézi, mi tudjuk, hogy Jókai Róza volt a modell a táltos asszonynak.
1: Ilyen kéztartás csak egy csodálatos asszonynak van.
0: Igen.
1: Kik az egyéb szereplők, akik körbeveszik?
0: Hát tulajdonképpen itt egy fehérlóáldozást láthatunk. Maga a jelenetnek az érdekessége az, hogyha szembefordulunk, akkor pont szembe a Várpád és vezérei jelenetet láthatjuk. Itt az eget érdemes megfigyelni. Feszti Árpád az égnek nagyon nagy jelentőséget adott minden munkájában. Ha megnézzük, Árpád és vezérei fölött az ég borús, sötét, viharfellegek vannak még. Ennek a jelképe nem más, mint hogy a magyarság még egy borús, sötét égbolt alatt van, bizonytalan a magyarság sorsa, nincs hazája, vándorol, most próbálj újhazát foglalni, és hát a szembelévő jelent, hogyha megnézzük a fehér lóáldozást, ott már tiszta az ég, gyönyörűen süt a nap, száll föl a füst a szellemek, ilyeneknek. Ugye üzenjük és köszönjük, hálát adunk, hiszen a magyarság új hazára talált, és ez az égbolt, hogyha nézzünk a távolba, egyre jobban tisztul, és ennek a jelképe pedig az, hogy a magyarság jövője biztosított, és egy feszti kitűnően ábrázolja ezt.
1: Fantasztikus, fantasztikus, fantasztikus. És a táltos asszony körül lévő, hogy úgy mondjam, hallgatóság és nézőseregből lehet-e még valamit tudni? Tehát vannak-e?
0: Hát ugye igriceket látunk, ahogy táncolnak. Az érdekesség az, hogy itt 19. századi népviseletben láthatunk honfoglalókat. Ugye ők nem tudták, tehát nem volt még akkor a régészet tudománya oly fejlett, hogy tudták volna. Ők azt gondolták, hogy a népviseleteink egészen régre nyúlnak vissza. Ma már tudjuk akár etnográfiából, viselettörténetből, vagy a régészetből, hogy ez nem így történt. Úgyhogy úgy népviseleteket láthatunk egyébként az itt lévő szereplőkön. Nagyon érdekes a bivaj ábrázolás egyébként. Egy háti bivajon ül egy figura egyébként. Ez is 19. századi kuzsok van rajta, hogyha megnézzük. Egy ilyen kis bunda. Viszont arra jól ráéreztek, hogy bivajok, azok már itt éltek a Kárpát-medencében, ha a szürke marha még ugye nem is, még akkor nem volt, nem létezett maga a fajta, mert itt, mint ahogy említettem, itt került kitenyésztésre, de a bivajok már az avarkorból itt voltak a Kárpát-medencében. És ha majd tovább sétálunk, hogy a tevéket is láthatjuk, amit már a honfoglalás kiállításban említettem, nagyon sok teve érkezett a honfoglaló magyarokkal ide a Kárpát-medencében. Ott láthatók a tevék, hogyha szemben nézünk. A teve mellett láthatunk kettő kis pontot, két kis kutyát. Ennek az az érdekessége, hogy csak egy puli kutya szerepelt eredetileg a körképen. Amikor a restaurátorok, ugye egy lengyel restaurátorok, nemzetközi csoport restaurálta a körképet, akkor itt Augusta szere melléjük szegődött egy kis kóbor puli kutya. Mégis majd az a kóbor puli kutya, ami a legjobb tudomásom szerint aztán Krakkóba folytatta tovább az életét, hiszen magukhoz fogadták, viszont azt gondolták, hogy ne árválkodjon az a szegény puli kutya ott egyedül a képen, ráfestették azt a puli kutyát a restaurátorok, akik itt hozzá szegődött. Ez nem károsítja a képet egyébként, hanem ez egy jó dolog, ettől él a kép és élővé válik.
1: Egészen fantasztikus. Az. Sétáljunk tovább, itt egy kőbányát látunk esetleg?
0: Ez nagyon érdekes, hiszen ez eredetileg nincs rajta a tájon, ez a sziklás rész. Viszont kutattuk, hogy ez mi is lehet. Azt tudjuk, hogy a körképet kivitték a londoni világkiállításra, és amikor kint volt a körkép Londonban, akkor a Feszti családnak Budapest város fölmondta a szerződését, hiszen eredetileg a körkép palota a mai Szépművészeti Múzeum helyén volt. És építettek a Városligetbe egy új épületet a körképnek, viszont az egy picit nagyobbra sikeredett, és egy részt bele kellett toldani a körképben. Pósa Judit világított rá arra, Pósa Lajos leszármazottja, hogy Feszti Árpád nagyon sokat járt Pósa bácsi szőlőjébe, úgynevezett Eszrőnek hívták azt a helyet a felvidéken, ahol ez a szőlő volt, és hogy abból a szőlőből van egy kilátás, ami majdnem pontosan ugyanilyen, mint ez a táj, tehát nagy valószínűséggel, mikor Festinek az épület megnagyobbodáson véget az új épület miatt bele kellett toldani a körkébe, valószínűleg Pósa Lajosnál borozgatva jutott az eszébe, hogy ezt tudja folytatni, ezt a tájat, és bele tudja illeszteni ezt a sziklás részt a körkében. Tehát ez az egyetlen, ami nem a munkács mellett készülhetett, hanem valószínűleg a felvidéken, Gömörben készülhetett.
1: Az előbb említetted, hogy Budapesten volt kiállítva az eredeti Feszti körkép. 1945 az egy viharos időszaka volt kis hazánknak. Ez egy város legenda, hogy igaz, hogy 45-ben őrizetlen volt a rotonda, és a jó magyar pesti emberek jelentős része kiment egy késsel, és kivágtak egy-egy darabot a képből, majd bekeretezték és hazavitték.
0: Ugye ezt a viccet mondhatnám, hogy ugye ismerjük a kisebb korosztály még, hogy nem osztogatnak, hanem fosztogatnak. Tehát van alapja, de ez nem így történt. Valóban ugye 1945-ben Budapest ostrom, akkor nem az volt az emberek legnagyobb problémája, hogy egyes művészeti alkotásokat védjenek. Valóban a körképpalota egy gyújtóbomba találatot kapott. Nagy valószínűséggel angol gépek, mikor bombázták Budapestet, akkor kapott egy gyújtóbomba találatot. És nagyon hosszú ideig volt, ugye félig leégett állapotban, ugye eső esett rá, stb. Nagyon rossz állapotban volt, és bizony kivágások is történtek, de mi ezt úgy tudjuk, hogy a szovjet kiskatonák vágták ki, pontosan a mesztelen hölgyeket, tehát a ruhátlan, fedetlen kemlő hölgyeket valóban kivágták a szovjet kiskatonák, és ezt magukkal vitték. Egyébként csak egy kis kulisszatitok, a lengyel restaurátorok elárulták, hogy az itt dolgozó restaurátor hölgyek álltak modellt a most látható jelenetre.
1: Köszönjük! Lassan visszaérünk a körképnek a elejéhez, ahol feljöttünk, itt láthatunk egy romos épületet. Mi lehet tudni a kedves hallgatóknak erről a romos épületről?
0: Hát ez maga a körkép épületén egyébként, ez egy lányrablási jelenet látható. Ugye nagyon sokan felszokták nekünk tenni a kérdést, hogy hát de ez milyen, hát a honfoglaló magyarok, hát nem bántottak itt senkit, és hát kérem szépen, a kornak a bevett szokása volt a lányrablás, a nőrablás, szintén úgy, ugye ezzel vérfrissítést hoztak tulajdonképpen, és ezt nem csak a honfoglaló magyarok üzték, hanem ezt mindenki a korban üzte, tulajdonképpen ezt láthatjuk mi itt, igazából, hogy a lerohant szlávok, ugye elfeszték át a szlávoknak a sorsa, hogy a nőket, a honfoglaló magyarok viszont magukkal viszik, és a feleségnek, ugye ágyasnak és bármilyen másnak, amit a kor szokásaiban ugye benne volt, és hát ez teljesen általános volt. Mert még emlékszek általános iskolai olvasókönyvemből is a Szabírnők elrablása című olvasmányunkra, úgyhogy hát itt viszont a szlávnők elrablásait látható. De viszont talán érdekesebb a fejedelem asszonyról beszélni egy kicsit, hiszen ő nem más, mint Bazsó Lidi, egy ógyallai asszony, ő állt modellt egyébként a fejedelem asszonynak, és a történet érdekessége, hogy ő nem látta magát a körképen, csak életében egyszer, amikor rákos beteg lett, és Budapesten kellett, hogy kezeljék, és akkor elment, és akkor megtekintette talán magát egyetlen a körképen. De csak másik érdekességet is tudok mondani, a fejedelem asszony szekere mellett a bekötött félszemű alak Tula János országgyűlési képviselő, Komárom megye országgyűlési képviselője volt, Esztiéknek volt nagyon jó barátja egyébként. A fent kiállított Kingyesi gerendákon, amiről beszéltünk is, hát ő is hagyott ott egy kis kézjegyet és írást.
1: Egészen fantasztikus volt. Műsoridőnk lassan lejárt, de itt egy-két hallgató, illetve feszti körkép néző csatlakozott hozzánk. Fölteszem a kérdést, hogy van-e kérdése esetleg, amit föltesz az igazgató úrnak, a látottak, illetve hallottakkal kapcsolatban?
2: Abszolút nem. Tökéletes magyarázat volt. Végig a teljes körképben teljes tökéletes magyarázatot adott arról nekem, aki én székely vagyok, mármint Erdélyben születtem, és sajnos ugye a magyar nevem miatt anno anyukám ugye román iskolában adott, és én ezekről a dolgokról nem tudtam. Az utóbbi években folyamatosan gyűjtök így információkat, úgyhogy nagyon köszönöm, és hálás vagyok ezekre a fontos, értékes információkért.
1: Visszaadom az igazgatónak egy mondatra a szót, egy búcsúzkodásról.
0: Nagyon örülök, hogy ilyen nagy az érdeklődés, egyébként ez látható is a feszti körkép iránt, és én csak arra szeretném megkérni a hallgatókat, hogy amikor ideérnek, ők valamiféle olyan történeti ábrázolást várnak, egy olyan történelmet, amely a legújabb történeti kutatásokba kapasznak. Ne ezt várjuk. Az 1800-as években sem a régészet, sem a történettudomány még nem állt ilyen magas fokon, mint napjainkban. Ezek a tudományok akkor kezdtek elindulni, akkor kezdtek kiépülni. Ez egy romantikus történelem szemlélet, ahogy Festiék és a kortársai gondolták és látták. Csak egy példát mondhatok még, a honfoglalókon látható ruhák, azok török ruhák egyébként, ami középkori török ruhák, ez nem másról van, tehát nem, láthatjuk, hogy nem olyan vannak, mint amik mag mondom, hogy a honfoglalók lehetek, ez nem másról van, mint Festiék a legközelebbi párhuzamokat szerették volna, megkérdezték, hogy milyen lehetett egy keleti népnek tulajdonképpen a ruha, és egy keleti népet vettek mintának, egy keleti nép történetét. Vagy ha megnézzük akár ott az íjász alakot, aki egy picit ért az íjakhoz és a reflex íjakhoz, ott láthatjuk egy a nyilazó alakot, ahogy kihúzza lovát, ezt ha jobban megnézzük, az íj fordítva van felajzva. Azt tudták, hogy hogy nézhetett ki a honfoglalóknak az íja, de azt nem tudták már, hogy hogy kell megfeszíteni, és feszítetlen állapotban szerepel a képe, mint hogyha úgy lőttek volna vele. De néhány ilyen érdekesség felfedezhető, ne azt gondolják, hogy a történelem megcsúfolása miatt ábrázolták egy Festiék, mert Festiék tulajdonképpen a kor történeti tudását az ő tudásukkal 100%-osan vitték a vászorra. Én azt gondolom, hogy ideérkezvén a magát, a nemzeti romantika hangulatát kell tekinteni, és azt vegyék át a kedves látogatók, és a körkép él. Valahogy a körképnek van egy olyan hatása egyébként, amely én azt gondolom mindenkire hat, és mindenkire rányomja a bélyegét, és valami varázslattal tölti el a magyar lelkeket.
1: Nagyon szépen köszönjük, akkor még egyszer egy búcsúzkodás, köszönjük a hallgatótól.
0: Köszönöm szépen, hogy szerepelhetem ebbe a kiváló műsorban, remélem ezt minél többször megtehetem, és remélem, hogy a hallgatókkal személyesen is tudok beszélgetni és találkozni itt a magyarság bölcsőjében, Ópuszta Szerem.
1: Ezt meg én ígérhetem meg, hogy vissza fogunk még ide térni, mert itt könyvtárnyi anyag van, amivel kell, hogy tájékoztassam a hallgatókat. Kedves hallgatóim, Isten áldja önöket, műsoridőnk lejárt, jövő héten találkozunk.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Minden nap szabadítás. A mai ige Jób könyvéből, 5. fejezet, 19. vers. 6-szor is megment a nyomorúságból, 7-szer sem ér veszedelem. Gondolatok az igéről. Isten igazságát mondja itt. Lehet, hogy annyi a bajunk, hogy a hét minden napjára jut belőle, de Isten, aki 6 napon át munkálkodott, ma is munkálkodik értünk, amíg meg nem szabadít mind a 6-szor a nyomorúságból. De eljön számunkra a szombat, amikor vele és benne megnyugodhatunk. Ha a próbatételek gyorsan követik egymást, hitünk különösen nagy próbának van kitéve. Még fel sem ocsudunk az egyikből, már következik a másik. Majd ismét egy újabb, és szinte megtántorodunk alattuk. De ilyenkor gyors egymás utánban jön a szabadítás is, amely megerősít és megvidámít minket. Abban pedig biztosak lehetünk, hogyha az Úr akár 6 próbatételt is mér ki ránk, az egyel sem több, mint amennyi akaratával megegyezne. Előfordulhat viszont, hogy nincs pihenésünk, mert egymás után 7 baj következik ránk, és akkor a 7. sem ér veszedelem. Tombolhat a gonosz mellettünk, de legfeljebb csak kartávolságig jöhet felénk, és nem is érinthet minket. Forró lehelete megijeszthet, de a kisujját sem teheti ránk. Ezért felövezett derékkal szálljunk szembe a 6 vagy 7 nap bajával, és hagyjuk a félelmet azoknak, akiknek nincs atyuk, sem megváltójuk, sem megszentelőjük. Augusztus 20-a. Nemzeti és katolikus ünnepek. Alternatív neve Szent István király ünnepe, az államalapítás ünnepe, az alkotmány ünnepe és az új kenyér ünnepe. A magyar történelemben az államalapító király 1083. augusztus 20-i szentéavatásától szerepet játszik Szent István emlékezete, amit koronként eltérően értelmeztek és ünnepeltek. Magyarország alkotmányát 1949. augusztus 18-án fogadta el az országgyűlés, a jogszabály 2 nappal később, augusztus 20-án lépett hatályba. Az alkotmány Magyarország államformáját népköztársaságként határozta meg. A népköztársasági alkotmány az alapító jogok széles körét biztosította a dolgozók számára. Az arató ünnep nem augusztushoz kötődik, az aratás rendszerint akkor indul, amikor megroppan a gabona töve. Péter Pálkor, vagyis június 29-e után. Az új kenyér viszont egy katolikus ünnep, amely a népi arató ünnephez kötődik. A reformátusoknál pedig augusztus utolsó vasárnapja hagyományosan az új kenyér ünnepe, amit a gyülekezetben általában úrvacsorával ünnepelnek. Augusztus 20-a és az arató, illetve kenyér ünnep összekapcsolása viszont már politikai akaratból történt meg. Augusztus 20-a Szent István napját köszöntik Ópusztaszeren. Változatos, hagyományőrző programokkal köszönti Szent István napját ma az ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. A közlemény szerint a park augusztus 20-ai programjai között, amelyek a 3D-s filmvetítés kivételével ingyenesek, a család minden tagja találhat kedvére való elfoglaltságot, miközben közelebb kerülhet a magyar népi kultúrához és történelmi örökségéhez. A vendégek kipróbálhatják az íjászatot a Nomád Parkban, részt vehetnek kemencés látványsütésen és kóstolón. A legkisebbeket népi játszóház, kézműves foglalkozások és jurtában kialakított gyermekkuckó várja. A programok között gyógynövény és teakóstoló, a dél-alföldi szélmalmokról szóló előadás, valamint a népi fafaragást bemutató rendezvény is szerepel. A nap egyik látványos eseménye a honfoglaláskori lovas bemutató lesz, amely a lovaspályán idézi meg a magyarok harci hagyományát. Negyedik protestáns sokadalom a budai várban. 2026-ban is megtartják a rendezvényt augusztus 19-e és 20-a között Budapesten, a budai várban. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó eseményen a református, evangélikus, baptista és metodista egyházak mutatják be értékeiket kulturális és hitéleti programokkal várva a családokat. A rendezvény központi helyszínei a Bécsi Kaputér és a Kapisztrán tér. A mai program lényege a színházi előadás. Ma mutatják be augusztus 20-án a Gálya Rab oratóriumot. Magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban szeptember 6-án, vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben. Molnár Lilla lelkész szolgál. Lehetőség szerint a részvételi szándékot kérik jelezni a london@lutheran.hu e-mail címen. Új programok az idei nyitott porta napokon. A tiszántúli református egyházkerület idén újra szereplője lesz a nyitott porta napoknak. A rendezvénysorozat a vidéki Magyarországot népszerűsíti augusztus 22-e és október 4-e között 5 hétvégén keresztül az ország 19 térségében. A nyitó hétvégén lehet megismerkedni a szatmárberegi térséggel. A természeti, kulturális értékek mellett a helyi termékek és gasztronómiai élmények is középpontba kerülnek.
1: Kulturális programajánló.
2: Változatos programok várják ma is az érdeklődőket. Szent István király ünnepén Pannonhalmán is. Első királyunk ünnepén augusztus 20-án Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei lehessenek az itt élő hagyományoknak, lelkiségnek, kultúrának. A túzi Szent Márton tiszteletére emelt pannonhalmi monostor története szorosan összefonódik hazánk történelmével. Szent István királyunk rendelése szerint

0: és 23-a között. Újra virágba borul Debrecen, az egyhetes programkavalkádon, az elmaradhatatlan virágkocsik és a hazai és külföldi tánccsoportok mellett komoly és könnyű zenei koncert, táncbemutató, táncház, beszélgetés, virágos programok és installációk megszámlálhatatlan esemény és látványosság várja a látogatókat. A sok éves tradícióval rendelkező karnevál napjainkban lényegesen több, mint látványos virágkompozíciók és nemzetközi művészek együttesek felvonulása. Egy héten át tartó színes programkavalkád, melyen számtalan látogató megtalálhatja a számára leginkább vonzó szórakozási lehetőséget. A virágkarnevál mára egy egész hetes fesztivállá nőtte ki magát, amelynek során a belvárosban és a Nagyerdőn párhuzamosan zajló programok várják az érdeklődőket. A rendezvénysorozat minden korosztály és célcsoport számára gazdag, sokszínű és tartalmas élményeket kínál.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Iskola kezdés együtt. 2000 fejlesztő órára indul pénz adománygyűjtésért az Ökumenikus Segélyszervezet. Az elmúlt másfél évtizedben összesen 20 000 gyermeket támogató Iskola kezdés együtt segélyakcióját kibővítve idei kampányában a rászoruló gyerekek számára egész tanévben nyújtott kapaszkodók biztosítására indít pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. A július elejei kormányzati bejelentésre reagálva a kreatív szervezet a tanszercsomagokról az egész éves tanulást segítő komplex támogatásra helyezi a hangsúlyt. Szakembereik 2000 órányi fejlesztő foglalkozással szeretnék folyamatosan segíteni a rászoruló gyerekek felzárkózását az összegyűlt adományokból. A jótékonysági felhívás és a segélyprogram részleteiről augusztus 13-án sajtótájékoztató keretében számolt be Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke, és Rácsok Balázs, a szervezet stratégiai és módszertani igazgatója. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Az átmeneti lehűlés után visszatér a melegedés. Ma csütörtökön felhős napos az időnk. Zápor előfordulhat. A délnyugati szél élénkül és 30-36 fokunk van. Pénteken napos idő lesz, helyenként felhőképződéssel. Eső is eshet, délnyugati a szél és 30-37 fok várható. A hétvégéig tovább fokozódik a meleg. Szombattól megnő a bizonytalanság, de most úgy tűnik, hogy mérséklődik a meleg. Viszont továbbra is nyári idő várható.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották. A Szabadság dalai címmel zenei összeállításunkat hallhatják. Szabad emberek vagytok, de nem arra való a szabadságotok, hogy a gonoszság takarójának használjátok, hanem mint Isten szolgái, úgy éljetek vele. Péter első levele, 2:16.

legyünk, de nem tudjuk, hogy honnan jöttünk, sová érkezünk. Lelkünk mélyét őrzi titkát a kék virág.

Megtanulom, megőrzöm, tanítom, továbbadom a szüleim nyelvét a gyerekeim hangján, elvenni nem hagyom.

akarom. Fontos ne legyek magamnak. A végtelen falban legyek egy tégla. Lépcső, min felhalad valaki más. Ekevas, mely mélyen a földbe ás. Ám a kalász nem az ő érdeme. Legyek a szél, mely hordja a magot, de szirmát ki nem bontja a virágnak, s az emberek, mikor a mezőn járnak, a virágban hadd gyönyörködjenek. Legyek a kendő, mely könnyet töröl, legyek a csend, mely mindig enyhet ad. A kéz legyek, mely váltig símogat, legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok. Legyek a fáradt pillákon az álom, legyek a déli báb, mely megjelen, és nem

legyek a vén föld fekete szívéből, egy mély sóhajtás fel a magas égig. Legyek a drót, mint üzenet megy végig, és cseréljenek ki, ha elszakadtam. Sok lélek alatt legyek a tutaj. Egyszerű, durván összeútladik, mit tengerbe visznek mély folyók. És legyek a hegedű, mely a végtelenbe sír, míg le nem teszi a művét.

A Szabadság dalai zenei összeállításunkat hallották. Ha kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. János 8:31.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Partneri együttműködést ígér az egyháznak Tar Zoltán miniszteri látogatás a zsinati hivatalban. A református egyház zsinati hivatalában tett látogatást Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, ahol lelkipásztorok által írt kérdésekre adott választ, és találkozott Steinbach József püspökkel, a zsinat lelkészi elnökével. Tar Zoltán számára nem volt teljesen ismeretlen a helyszín, ahová érkezett, hiszen korábban zsinati tanácsosként szolgált az egyházban. Ezért Steinbach József nem csak miniszterként, de régi munkatársként is fogadta. Talán nem is meglepő, hogy a félórás tervezett baráti találkozójuk több mint egy órán át tartott. A püspök úgy jellemezte a beszélgetést, hogy a sürgető ügyeket tárgyalták meg. Például, hogy a Csillagpont Fesztivált tudják-e jövőre a Zánkai Erzsébet táborban tartani, vagy hogy az idei bárka táborokra kap-e támogatást idén az egyház. Utóbbiak rengeteg hátrányos helyzetű gyermeknek adnak egy életre szóló lelki, hitbeli feltöltődést. Tar Zoltán kérte, hogy írásban küldjék el neki a részleteket, mert ez egy fontos téma. Jordániában Krisztus megkeresztelkedésének 2000. jubileumára készülnek. Jordánia kormánya nemzeti bizottságot hozott létre Jézus megkeresztelkedésének 2030-ban esedékes 2000. évfordulójára készülve. Augusztus 10-én, hétfőn, Jafar Hassan miniszterelnök vezetésével megtartotta az első ülését a bizottság, amely felügyeli a rendkívül jelentős vallási és történelmi jubileum kapcsán rendezendő ünnepségeket. A Jafar Hassan elnökletével működő bizottság miniszterekből, vallási vezetőkből és különböző intézmények képviselőiből áll. Második Abdullah jordán király irányelveivel összhangban minden szükséges erőforrást mozgósítanak a jubileum méltó megrendezése érdekében. Többek között egy helyi múzeum és egy közeli zarándokfalu létrehozása is a tervek között szerepel. A bizottság az ünnepségek előkészítésének és felügyeletének nemzeti kapcsolattartó szerveként szolgál, és felelős az általános irányelvek szolgáltatásáért a nemzetközi ismeretterjesztő tevékenységek, valamint az évfordulóhoz kapcsolódó események tervezéséért. Magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban szeptember 6-án, vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben. Molnár Lilla lelkész szolgál. Lehetőség szerint a részvételi szándékot kérik jelezni a london@lutheran.hu e-mail címen. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Ma csütörtökön felhős napos az időnk. Zápor előfordulhat. A délnyugati szél élénkül és 30-36 fokunk van. Pénteken napos idő lesz, helyenként felhőképződéssel. Eső is eshet, délnyugati a szél és 30-37 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, tisztelettel és szeretettel köszöntünk hallgatóinkat. Bevezetésként igét a 103. Zsoltárból olvasom, ahogy azt írva találjuk a 8. verstől a 12. versig terjedően a következőképpen. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el a vétkeinket.

Tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket, és nagyon sok szeretettel köszöntöm azokat is, akik bármilyen formában hallanak bennünket, akár országhatáron belül, vagy országhatáron

0: Lincolnban egy zsidó kántort és a feleségét rendszeresen zaklatták telefonon. Aztán megpróbálták kinyomozni, hogy ki az, aki zaklatja, és kiderült, hogy egy tiltott csoporthoz, a Ku Klux Klan egyik tagjához vezetnek a telefonhívások. És ez a zsidó kántor, ugye a zsidó kántor az, aki az imádságokat vezeti a zsinagógában, és énekel az Isten tisztelet alkalmával. Szóval ez a zsidó kántor és a felesége meglátogatta ezt a telefonon zaklatót, aki nagyon csúnya, illetlen, trágár szavakkal illette őket, mint zsidó embereket, és megdöbbenéssel tapasztalták, hogy ez egy mozgássérült ember, aki nagyon nehezen tud gondoskodni magáról. Ételt vittek, és étellel együtt szeretetet is vittek, és igazi mély barátság alakult ki közöttük. Annyira, hogy ez a volt Ku Klux Klan tag még azon is gondolkozott, hogy betér a zsidókhoz, a zsidósághoz. Ez mi volt, ha nem a szeretet háborúja? Mert nagyon sokszor az a probléma, hogy figyeljük meg, hogyha gyűlöletet kapunk, akkor gyűlölettel válaszolunk. Mennyivel könnyebb lett volna fölhívni a 112-es számot ott kint, és azt mondani, hogy uraim, ez egy vallási fenyegetés, legyenek szívesek, nyomozzák ki, és büntessék meg a tettest. De nem, ők a szeretethez fordultak. És a mi életünkben is vannak számtalanszor ilyen helyzetek, amikor a szeretet, amikor a gyűlöletre szeretettel tudunk válaszolni, és ez meg fogja tudni változtatni az emberek gondolkodását. Én azt hiszem, hogy ez az igazi misszió. Amikor Jézus is hányszor az Új Szövetségben azt olvassuk, hogy gyűlölettel, indulattal fordultak irányába, és ő mindig nyugodt tudott maradni, szeretettel tudott válaszolni. Én azt hiszem, úgy gondolom, hogy erről fogunk tanulni most a Biblia tanulmányozásunk során. Ez lesz most itt az elmélet, amit átveszünk az elkövetkezendő 40-43 percben, és majd amikor vége is megyünk haza, akkor lesz majd a gyakorlat. Parancsolj, Jakó Gyula.
1: Mennyire szinkronban van a történet a jézusi önfeláldozással? Hisz Lucifernek nem úgy válaszolta, hogy kellett volna, hanem a szeretettel. És hát a szeretet diadala, ez a mi üdvösségünk.
0: Így van, köszönöm szépen. Ézsaiás 55. fejezetének az első 5 verse elgondolkoztató Biblia szöveget tartalmaz, és üzenetet számunkra. Hallgassuk csak meg, mit mond.
2: Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek. Jöjjetek, vegyetek, és egyetek. Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért, és nem fizetségért. Miért adnátok pénzt azért, ami nem kenyér? Fáradozásotok jutalmát olyanért, amivel nem lehet jól lakni. Hallgassatok rám, és finomat ehettek. Élvezni fogjátok a kövér falatokat. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám. Hallgassatok rám, és élni fogtok. Örök szövetséget kötök veletek, mert a Dávid iránti hűségem rendíthetetlen. Tanúvá tettem őt a népek között, fejedelemmé és parancsolóvá a nemzetek fölött. Pedig olyan népet hívsz, melyet nem is ismersz, és olyan népek futnak hozzád, amelyek nem ismertek. Istenednek, az Úrnak dicsőségére, Izrael szentjének dicsőségére, hogy fölékesítsen téged.
0: Köszönöm szépen. Azt látjuk, hogy ez a szakasz szintén a szeretetről szól. Az Úr szeretettel hívja népét, aki más értékek után megy, és visszamegy az alapértékhez, és azt mondja, gyertek, vigyetek vizet ingyen. Ingyen adok szeretetet, és úgy gondolom,

0: hogy ez a mai napig, ez a kútforrás, ez a forrás adja a vizet, méghozzá az örök életnek vizét, amely után nem fogunk megszomjúhozni. Tibor?
1: Egy barátom járt Izraelben néhány évvel ezelőtt, és nagyon megdöbbent, amikor útközben fölhívták a figyelmüket, ők zenekarral mentek ki, hogy el ne felejtsék, hogy naponta 4-5 liter vizet mindenképpen fogyasztaniuk kell, ha nem, inniuk kell, mert ezen az éghajlaton, aki nem szokott hozzá, pillanatok alatt kiszárad. És amikor ezt az igét olvasom, azóta ez sokszor eszembe jut, mert hogy úgy szólítja meg a hallgatóit a próféta, mint aki ennek a kiszáradásnak van kitéve. És hogyha nem figyel, vagy mindenféle lélőttyöt iszik az éltető víz helyett, akkor pórul fog járni. És itt föl is teszi ezt a kérdést, hogy miért adnátok oda a ti fizetségeteket azért, amivel nem lehet jól lakni, meg ami nem is víz. És hogyha belegondolunk, egy olyan világban élünk, amikor az emberek iszonytató pénzeket, és konkrétan iszonytató pénzeket elköltenek arra, hogy mindenféle dolgot a spirituális szomjúságukra elfogyasszanak. Annyiféle lelki kóla, meg minden, bocsánat, most nem a kólát akarom bántani, de szóval mindenféle olyan dolgok vannak, amitől inkább még inkább szomjas lesz az ember, meg még inkább szomjas, és azt mondja itt Isten igéje, hogy ezt abba kéne hagyni, oda kéne menni, ami valóban életet adó, a lelki szomjúságot oltó, tiszta, élő víz.
0: Köszönöm szépen, Kulcsár Anikó, és aztán István.
2: Egy középiskolai tanárral beszélgettem egy pár évvel ezelőtt, egy jól szituált gimnáziumban tanít, jól szituált környéken. Ezt szeretném előre bocsátani. És ő mondta, hogy nem az a fő feladata ma egy pedagógusnak, hogy az adott szaktantárgyat nagyon hitelesen átadja, ez csak az egyik rész. A másik rész, ami azt mondta, hogy ő úgy érzi, hogy majdnem fontosabb, hogy törődjön a diákok lelkével. Azt mondta, hogy annyira sok kereső, szomjas emberke van az iskolában, aki nem tudja, hogy hol keresse a megoldást. Ő mondott konkrét dolgokat, azt mondja, látszik rajta, tehát sok éve, évtizede tanít, látszik azon a gyereken, hogy elkezdett drogozni, hogy olyan társaságba keveredett, és olyankor ő mindig azt csinálja, hogy úgymond korepetálásra vagy magánbeszélgetésre hívja, és azt mondta, hogy nagyon sokszor az otthonába a gyereket, vagy egy szakkörbe, vagy olyan helyen, ahol nem nagy tömeg van, és amikor a gyerek megmer nyílni előtte, azt mondta, hogy olyan élethelyzetek tárulnak föl, amit az ember nem is gondol egy nagyon jól szituált család sarjáról. Tehát nem ennivaló probléma van, nem pénzkérdés van, sőt, az nagyon sok van, de a lelkük annyira szomjas a gyerekeknek, és annyira nem tudják, hogy hol kell betölteni ezt a szükséget, a szeretetéséget, hogy kimondjuk, hogy keresnek mindenhol, és nagyon rossz társaságba keveredik a legtöbb. És azt mondta, hogy ő a tanítás mellett ezt látja a küldetésének, hogy ezekkel a gyerekekkel foglalkozzon, és Isten szeretetét tolmácsolja feléjük.
0: Köszönöm szépen. Szigeti István.
3: Amikor én olvastam ezt az első verset, nekem ilyen modernebb megközelítés jutott eszembe. Valahogy úgy éreztem, hogy valami piaci nyelven kifejezett képeket használ itt az apostol. Gyere, vegyél, egyél. Ehhez mi nagyon-nagyon hozzá vagyunk szokt, hogy gyere vele, egyél. Nem értéktelen dologra van szó, tehát nem arról van szó, hogy rá akar erőltetni, mint a mai környezetünk ez diktálja, hogy minden, hogy milyen, csak vegyél, és gyere, hanem tulajdonképpen ez egy nagyon-nagyon értékes dolog, aminek a fókuszában a bűnbocsánat van, és ezt ingyen kínálja nekünk. Ennek ellenére, hogy nagyon-nagyon nagy árat fizetett ért a kereszten, tehát ennek ellenére nekik ingyen kínálja. És tulajdonképpen a tanulmányunk központjában az is szerepel, hogy mindenféle úton próbálnak eljutni az üdvösségre az emberek. De ennek nagyon-nagyon fontos, hogy két nagyon-nagyon fontos feltétele az, hogy egyrésztről az, hogy tudni kell Jézusról. Tehát ha nem tudok Jézusról, akkor ezek csak ilyen beszédek lennek, és másikról azt sem szabadna elfelejteni, hogy mit értünk a kereszten. Tehát ez a két nagyon-nagyon fontos feltétele annak, hogy te ingyen juthassuk a bűnbocsánathoz, a megváltáshoz.
0: Köszönöm szépen. Székely Marika.
4: Nekem olyan gondolataim támadtak, hogy ugye az élethez enni kell, inni kell. És amikor Jézus a keresztsége után a pusztában ott van, akkor 40 napig nem vesz magához semmit. És ő is ember, és megéhezik. És akkor jön a kísértés, és azt mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hogy nekünk manapság nagyon fontos az, hogy nagyon sok helyen tényleg nem az a szituáció van, hogy a falat kenyeret is meg kell gondolni, hanem miután éhezünk, és szomjazzuk mi az Isten igéjét, és ki az, aki úgy akar adni valamit a mai világba, hogy nem kér érte semmit, se az önköltségi dolgot, pláne azt, hogy ugye valami pluszt rá tegyen, hanem ingyen szeretetből kínálja az Úr azt, ami tőle jön. És a másik, hogy a mindennapi kenyerünknek azt kéne, hogy legyen, hogy reménységünk van az Úrban, és bízunk az Úrba. Tehát a mindennapi kenyér nem csak az élelmiszert jelenti, hanem a lelki kenyeret és a reménységet.
0: És a lelki italt. Így van, köszönöm szépen. Van egy nagyon szép szigeti idézetünk Tokics Marikától. Honnan is van ez az idézet?
5: Dr. Szigeti Jenő, Jézus megy elől az úton című könyvéből a 89. oldalról olvasom. Meg kellene tanulnunk azt, hogy Isten nélkülünk is cselekszik. Ki kell ábrándulnunk abból a tévtanításból, hogy Isten bennünket cselekedeteinkért üdvözít. Az üdvösség nem az igaz tanítás diadala, hanem a Krisztusra talált emberek célba érkezése. Természetesen Pál apostol írásainak ismeretében nem hiszünk üdvözítő cselekedeteinkben. Ezt tudva, mégis abba a frázisba csomagoljuk be saját erőfeszítéseink izzadmányait, hogy én nem magamért, hanem hálából az Úrért cselekszem. Saját jó cselekedeteim szennyes ruháját akarom a lélek gyümölcseként eladni. Az alany az énem maradt, a hála meg a ködösítő álca lett. Ez Sátán kábítószere. Emellett persze elfér a Biblia összes fontos tanítása, csak a megváltás lényege tűnik el, az, hogy az első lépés mindig Istené. Ő tesz értem valamit, mégpedig a maga munkájához felekezeti, vallási, világi nézeti különbség nélkül hív engem munkatársául. Nem azért, mert nincs nálam tehetségesebb, vagy mert az igazság ismeretében én jutottam a legtöbbre, vagy mert egy jó vallási közösségbe keresztelkedtem, hanem meg akarja osztani velem a megváltás örömét, hogy életem ne legyen céltalan és értelmetlen. Ezért lehetett a bálványimádó Círus is, Isten szolgája, mint ahogyan sok más mai ember is, aki a néki adott hatalommal Isten akarata szerint él.
0: Köszönöm szépen, menjünk tovább a következő gondolatsorhoz. Isten gondolatai és útjai. Ézsaiás 56. fejezet 6. versétől Székely Marika.
4: Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki. Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál.
0: Köszönöm szépen. Nem olyan rég hallgattam Kulcsár Tibor egyik prédikációját a rádióban, és akkor volt egy nagyon jó gondolata Tibornak, hogy azt mondtad, hogy úgy gondoljuk el a jó Istent, hogy ő egy kicsit erősebb és nagyobb, mint mi, pedig Isten abszolút más, és Isten az abszolút végtelen, és mi vagyunk a véges, és a véges még elgondolni sem tudja a végtelent, és nagyon sokszor a véges azt gondolja, hogy Isten egy kicsit nagyobb, mint a véges. Nem, abszolút, azt mondja. Hogy olvastad, Marika? Az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Szóval ez, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál. És úgy gondolom, hogy ezt soha nem szabad elfelejtsük. István?
3: Csak egyetlen mondatot akarnék mondani, hogy ez számomra nem azt jelenti, hogy Isten gondolatai, szándékai, elképzelései átláthatatlanok lennének számunkra, hanem azt jelenti, hogy Isten tervei és lehetőségei messze meghaladják az emberi képzeleterőt.
0: Ez így van, és amire mi úgy gondoljuk, hogy talán hát ezt még az Úr is meg tudja csinálni, hát ez nála ugye a szájának lehelete is erősebb és nagy. Szóval egyszerűen nála nincs lehetetlen. Miért? Mert ő a törvényt ő alkotta. A biológiát ő alkotta, az embert ő alkotta. Hát nehogy azt gondoljuk már. Ugye nagyon érdekes, amikor Ford legyártotta az első Ford kocsijait, akkor ugye kezdtek az utakon Fordok menni, és ott volt lerobbanva egy autó, és akkor hát nem ismerte föl a tulajdonosa, hogy itt most a Ford állt meg, és azt mondja, mi van, nem megy az autó? Azt mondja, hát nem tudom, mi lehet a baja. És akkor oda ment a Ford, hát ugye ő szerkesztette. Picit valamit tett, vett, hozott valamit, kicserélt valamit, és abban a pillanatban. És megkérdez, hát ki miért, ki maga? Azt mondja, hát én szerkesztettem ezt az autót. Na most, ha Ford ennyire értett a Fordjához, ugye az ő autójához, hát akkor a jó Isten mennyivel gazdagabb? Hát hogy ne ismerne? Betegség, nála nem lehetetlen, szóval minden lehetséges. Anikó?
2: Igen, és ennek ellenére sokszor esünk abba a hibába, hogy kivetítjük a saját gondolatainkat Istenre, mint ahogy erről szó is esett az előbb. Például, ami ingyen van, ahogy az előbb beszéltük, azt sokan úgy gondolják, hogy az nagyon drága. Mert valamikor egyszer úgy is be fogják nyújtani a számlát, és az nagyon drága lesz. Mi emberek ezt megcsináljuk sajnos sokszor, tehát úgymond ingyen van, aztán kiderül egy idő után, hogy hát az nagyon drága volt az az ingyen. Isten nem csap be minket. Ő valóban ingyen adja a kegyelmet. Ez volt az egyik gondolat. A másik pedig, nekem tetszik ez a kép, hogy ahogy az eső és a hó lehull, és termővé teszi a földet, és magot ad, és termést ad, de ez nem történik mindig abban a pillanatban meg. Hát például az elvetett magnak mennyi idő kell arra, hogy kicsírázzon, hogy szárba szökkenjen, hogy kalász legyen, és hogyha nem lett volna eső, akkor a csírázás sem indul meg. Tehát Isten munkálkodik. nem mindig látjuk azt, vagy legalábbis mi szeretnénk sietetni, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, hogy azonnal megtörténnek az események, nem mindig látjuk. Még az is lehet, hogy bizonyos dolgokat a saját életemben nem fogok meglátni. De hogy ő munkálkodik és elvégzi a munkáját, ebben biztos lehetek.
0: Köszönöm szépen, Tibor.
1: Engem ez az amíg foglalkoztat, lehet, hogy pontosan azért, mert elég sokszor állok emberek előtt beszélve az Úr Jézusról, és sokszor látom, és azt hiszem, hogy akik már hirdettek igét, nagyon hamar tudják majd, hogy miről beszéltem, lehet, hogy más nem fogja egészen érteni, ezért elnézést kérek, de hogy milyen az, amikor falba prédikál az ember, úgy visszajön, úgy érzi az ember, hogy hiába mondom, azt ott nincsenek fülek. És ez az, amíg eszembe juttat egy férfit, én nagyon pici gyerek voltam, 2-3 éves, amikor rendszeresen találkoztam vele. Hát ő akkor volt a 40-es éveiben, és hát hogy szokták ezt mondani, az aranyifjú. Rokon volt, távoli rokon a családban, és ő volt az, aki mindig azt mondta a hívő részről, hogy ó, olyan buták vagytok. Ahelyett, hogy örülnétek és élveznétek az életet, állandóan templomba, meg imaházba mászkálás, minek? Ő tudja, hogy ezt hogy kell csinálni. Mert most kiélvezi az életet, hát tudott élni, ahogy szokták mondani, bár ezt ugye hívő szempontból nem egészen ugyanazt jelenti. Igen, de szóval ismerték a cigány prímásoktól kezdve a szép lányok, mindenki ismerte a környéken, mert tudott élni. De ő elhatározta, hogy majd mielőtt ő úgy gondolja, hogy meg fog halni, majd előtte gyorsan megtér, és ezzel besöpörte magának a világot is, meg besöpörte magának a mennyet is, úgyhogy ezt ő megoldja. Igen ám, de agyvérzést kapott 70-es éveiben, és teljesen váratlanul, nem volt leépülési szakasza, tehát mint egy kasza suhintás, egyszer csak agyvérzést kapott, és azt mondták el a kórházban a társai, hogy borzalmas volt. Tehát lehetett látni, hogy ő valamit mindenképpen, mintha el akarna rendezni, mintha mondani akarna. És egy szörnyű néhány napos kínlódása volt, de nem adatott meg neki, hogy beszélni tudjon. Nem jött vissza ez a képesség, azaz amíg, az úgy tűnik, hogy elmúlt, mint esély. Természetesen minden jogosítvány Istené, tehát mi nem vehetjük át az ítéletet, de a mi oldalunkról nézve, emberi oldalról nézve ez rettenetes, hogy az amíg elmúlt. És ezzel nem szoktunk számolni, hogy egyszer csak kiszaladhat alólunk az idő.
0: Köszönöm szépen. Székely Marika, úgy látom, hogy te is hoztál valami szép idézetet. Honnan?
4: Szigeti Jenő, még egy esély, hogy a rosszat jóvá tegyük című kis füzetéből, a 15. oldalról olvasom. A kegyelem arra szolgál, hogy a bűn csapdájából, mely tönkreteszi életünket, szabadulni tudjunk. A bűn földi következménye visszatart sok rossztól, de magunktól képtelenek vagyunk legyőzni a bűn abszolút következményét. Nem tudunk saját erőnkből hidat építeni a bűn szakadéka fölött. Kegyelemre szorulunk, hogy még egy esélyünk legyen arra, hogy emberek legyünk, emberek maradjunk. Szeretetből szeretetre teremtettünk. A kegyelem az az út, amin visszatalálhatunk az Istennel, a másik emberrel és a teremtett világgal való harmóniához. De a kegyelem megtalálásához kell a világban egy archimédeszi pont. Ez Jézus keresztje.
0: Köszönjük szépen. A következő gondolatsort a bőjt foglalja össze. És van egy nagyon szép Biblia szövegünk, Ézsaiás 58. fejezet 3. versétől. Anikót megkérjük, hogy mondd el számunkra.
2: Miért bőjtölünk, kérdik, ha te meg sem látod? Miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla? De hiszen ti a bőti napokon is megtaláljátok kefteléseiteket, és az embereiteket mind munkára hajszoljátok, hiszen pörölve és veszekedve bőjtöltök, sőt, bűnösen, ököllel verekedve. Nem úgy bőjtöltök, ahogyan ma illenék, nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Ilyen az a bőjt, amely nekem tetszik. Ilyen az a nap, melyen az ember a lelkét gyötri, ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákruhát ölt és hamut szór maga alá, azt nevezett bőtnek és az Úr kedves napjának.
0: Köszönöm szépen. Szóval ne felejtsük el, hogy a bőjt és a koplalás nem ugyanaz. Az orvos elő tud írni koplalást, és azt mondja, hogy kérem szépen, most nem szabad ennie két napig. Az Úr pedig bőjtött. Az egyik és a másiknak is teljesen más a célja. Van bennük közös, nem veszek táplálékot. De én a bőjtöt mindig úgy szoktam a diákjaimnak fogalmazni, hogy bőjt az, amikor az Úr által adott és elrendelt dolgokról, tehát jó dologról lemondok, egy még nagyobb jó dolog miatt, annak következtében, hogy azt megkapjam. Ugye, mert úgy teremtett bennünket a Jóisten, hogy ennünk kell, és ez egy jó dolog, mert hozzátartozik az életünkhöz, a mindennapunkhoz. De vannak időszakok, amikor letesszük az ennivalót, és azt mondjuk, hogy ezt sem engedjük, hogy elirányítson, mert most egy dologra koncentrálunk, az Úrra, az ünnepre, ugye a nagy engesztelési napra, most ha az Ószövetséget nézzük, és mit mond? Itt azt mondja, hogy ököllel verekedtek bőjt napon. Hát ez azt jelentette, hogy mindenre figyeltek, csak az Úrra nem. Ez koplalás volt, ez nem bőjt. És nagyon vigyázunk, hogy ez ma is fenyeget bennünket. Szoktuk mondani, hogy most bőjtölünk, de azért nagyokat nevetünk, jól érezzük magunkat keresztény társaságban, nem csinálunk mi bűnt, tehát nem rosszat csinálunk, csak a bőjt az azt jelenti, hogy az Úrra figyelek, és az Úrra hallgatok. Mit mond az Úr? Anikó?
2: Egy pár évvel ezelőtt egy fiatal lányzó újságolta, vagy mesélte, hogy mi a véleményem arról, hogy az ő gyülekezetében meghirdettek egy hétvégi tábort, de az volt a kikötés, hogy senki semmiféle kütyüt nem vihet magával. Tehát ez volt az alapfeltétel, és azt mondták, hogy tekintsétek úgy, mint egyfajta technikai bőjt. Magyarul nem netezhet, nem Facebookozhat, és semmit nem csinálhat. És azt mondja, hogy nagyon meglepődtek, és többen hát úgy meg is sziszentek, hogy te három napot kibírni, hát azt nem lehet. A kezdeléseiteket űzitek. Ha én megtalálom azt, hogy mivel töltöm az időt, akkor lehet, hogy nem eszek, de ha egész idő alatt csetelek mondjuk, akkor
0: az nem
2: bőjt. Igen. Tehát figyeljünk, hogy mit csinálunk, mert különben becsap minket az ördög.
0: Köszönöm szépen. Tibor?
1: Talán meg fogod neked bocsátani, hogy az udvariasságotól én el szeretnék tekinteni. Szóval tisztázzuk, hogy éjségsztrájkról van szó, vagy pedig bőjtről. Tudnélik, ha megfigyelitek, nem szoktuk ezt mi bevallani magunk között keresztények, mert azért ennél mégiscsak hívőbbek vagyunk, hogy van, amiért fohászkodunk, van, amiért kitartóbban imádkozunk, és hogyha az Úr nem válaszol, könyörögni kezdünk, és hogyha a könyörgésünkre sem válaszol, akkor a következő fokozat az a bőjt lesz. Na jó, csak hogy itt ez miről is szól? Addig fogok imádkozni, amíg Isten be nem látja, hogy jobb, ha azt teszi, amit én kérek tőle. Egyébként a szöveg erre utal is, miért bőjtölünk, ha te nem látod meg? Ami azt jelenti, hogy azért csinálom, hogy csodálkozzon már rá Isten, hogy micsoda embere van. A bőjtnek pedig az lenne a lényege, hogy csodálkozzak már rá, hogy micsoda Istenem van. És ez a kettő kibékíthetetlen egymással. Tehát amíg a bőjtömnek én magam vagyok a centrumában, és az is rólam szól, és a végeredménye is rólam szól, addig igazából nem véletlen, hogy ilyen cinikus válasz van a mennyből, nem szeretjük ezt a szót használni, de itt a mennyből cinikus válasz jön. Tessék csak nézni, azt mondja, hogy hát olyan az a bőjt, amikor az ember lehajtja fejét, mint a káka, hamut szór maga alá, meg zsákot húz magára. Hát ez azt jelenti, hogy azt üzeni az Isten, hogy ez nevetséges, ez színjáték. És még egy dologra hadd irányítsam a figyelmet. Én nagyon természetesnek tartom egyébként, hogy aki éjségsztrájba kezdett, egy idő után nem ura magának, hiszen stressz helyzetet teremt a teljes szervezetének. És a stresszből adódóan még az is előfordul, hogy addig böjtöltem, míg nyakon vágtam a gyereket. Hát miért beszél úgy, ahogy? Máskor lehet, hogy nem csináltam volna. De hát én ideges voltam. Persze, hogy ideges voltam a szervezetemnek, én teremtettem egy stressz helyzetet. Ha igazán az Úrral vagyok, imádkozva vagyok, akkor megbékülni fogok. Akkor is, hogyha esetleg a szervezetem éhes lenne.
0: Köszönöm szépen, István.
3: Én csak egy gondolatot ehhez hozzáfűznék. A Tibor azt mondta, ezt az éncentrikusságot szeretném egy kicsit megvilágítani, mert az az igen nagyon-nagyon mai és mai emberhez szólal mondja ezt. Ugye a cselekedetek látszata tökéletesen rendben van. Ugye, mert azt olvasta Anikó, hogy úgy tesz, mintha igaz módon élne, nem hagytad el az Isten törvénye. Tehát én rendben vagyok. A látszat ezt mutatja. És nagyon érdekes a reagálás is, mert a reagálás az, hogy felháborodás, hogy azt mondja az ige, hogy miért böjtölünk, meg sem látod, hogy gyötörjük magunkat, meg észre sem veszed, nem akarsz tudni róla. És itt benne van egy ilyen emberi momentum, és ezt akarnám még aláhozni, hogy ugye azt várja, hogy megdicsérje őket a kegyességükért, hogy Isten jóléttel jutalmazza vallásos fáradtságokat. Tehát ez az éncentrikusság benne van, de ez nem az a bölt lényeg, amit Tibor nagyon jól kifejtette, hogy nem ezt kéne a fókuszba tenni, de Ézsaiás nagyon-nagyon mai módon emberileg mond nekünk is ezeket a jéket. Ez a jelenség, hogy a látszat cselekedete, meg a felháborodás, ez egy szokásos emberi magatartásra vált.
0: Köszönöm szépen, Marika.
4: Sokszor van, hogy mi nem az Úrnak akarunk böjtölni, hanem a másiknak, hogy lássák, hogy mi milyen keresztények vagyunk, milyen hívők vagyunk, szomorúak, savanyúak, és hogy még ráteszünk két lapáttal, hogy lám mi mit meg tudunk csinálni. És ugye az Úr nem ilyen böjtöt szeretne. És mire való a böjt? Hogy egy kicsit elszakadjunk a hétköznapok valóságától, és az a böjti nap, vagy böjti időszak más legyen az életemben, mint az egyébkénti hétköznapok. És nagyon fontos az, hogy nem csak testi, hanem lelki böjtöt is tartani. Mert hogyha mi megtisztítanánk gondolatainkat attól a sok rárakódott szennytől, akkor az tetsző, és azt meghallgatja az Úr.
0: Köszönöm szépen, Kulcsár Tibor.
1: Csak röviden annyira hadd emlékeztessek minden velünk levőt, hogy amikor az Úr Jézus kiment a pusztába, akkor ő nem azért ment ki, hogy 40 napig böjtöljön, hanem azért, hogy az Úrral legyen. És 40 nap után egyszer csak megéhezett, úgy rátört az éhség. De nem számolta az Úr Jézus, hogy már csak 3 nap, ugye, már csak 2.
0: Már egy hét eltelt.
1: Mert az Úrral volt, és egyszer csak kiderült, hogy hoppá, hát én nem ettem mióta is. Na most az olyan böjt, amikor az Úrral vagyok, minden mást kitakarít, még a gondolataimból is.
0: Köszönöm szépen. Menjünk a következő gondolathoz. Megfelelő böjt, és most látsuk ezt, az Ézsaiás 58. fejezet 6. versétől, Jakó Rózsika.
6: Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a jogtalanul fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármót. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény hajléktalant. Ha meztelen embert látsz, ruházd fel, és ne zárkozz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnal hasadás, és hamar beheged a seb. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted.
0: Köszönöm szépen. Olyan szépen mondja itt a bevezető gondolat, hogy a trombita szó arra emlékeztette, ami nem is trombita szó volt, hanem sofár. Tehát a trombita szó arra emlékeztette Isten népét, hogy 10 nap múlva az engesztelés napján az Urat nyilvánítják a királyuknak, és alázatos önmegtakadásukkal megerősítik iránt a hűségüket. Tehát úgy gondolom, hogy a böjt ma is erről szól, hogy az urat egy más szemszögből látom, sok mindent, ami a hétköznaphoz hozzátartozik, el tudok vonatkoztatni. Nem kell fölállni, nem kell ebédet melegíteni, nem kell mosogatni, mert ezek mind kizökkentenek az Úrral való kapcsolatom mélységéből, hanem, és természetesen nem azt mondom, hogy ezt minden nap így kell csinálni, mert sajnos úgy vagyunk teremtve, hogy ennünk kell, de amikor valami fontos dolgok történnek az életünkben, és nem másoknak böjtölünk, nem mások előtt, nem azért, hogy lássanak bennünket, hanem az Úr előtt, és a böjtnek mindig van egy változtató, az ember gondolkodását, az ember jellemét, az Istenhez való odafordulást más szemszögből, más oldalról látom az Urat. Köszönöm szépen, Marika.
4: Felmerült bennem az a gondolat, hogy különbség van a vallásosság és a hívőség között. Hogy bárki lehet vallásos, vallási szertartásokon vehet részt, akár helyes szertartásokon is, jó időben, mindig megfelelő alkotóelemmel. Az Úr viszont nem csak ezt akarja. Ahogy az ő élete mutatja, hogy gyógyította a betegeket, szükségleteikről gondoskodott, és mellette ő is hűséges volt a szertartásokhoz. Tehát a kettőnek együtt kell lenni, mert ha csak az egyik van, és templomba járunk, akkor csak vallásosak vagyunk, de nincs bennünk a hívő tudat.
0: Köszönöm szépen, Tibor.
1: Azt hiszem, hogy itt egy olyan sort olvasunk, amire Isten azt mondja, hogy nekem az olyan böjt tetszik, ami mellett nem mehetünk el. Mert ez kapcsolati böjt. Nincs az a, bocsánat, de istentelen ember, aki ha nagyon megacélozza a maga erejét, egy néhány napot ne tudna eltölteni úgy, hogy nem eszik. És nincs az a vallásos ember, aki ezt kibírja. Mert hogy ide miről van szó? Hogy tudatosan tagadja meg azokat az előnyöket, amit lehet, hogy hosszasan szereztem meg magamnak. Ide az van írva, leoldod a járom köteleit. Ami azt jelenti, hogy a rabszolgáidat nem kínoszhatod. Hát ő vette a saját pénzéből. Most a korba megyünk vissza. Azt mondod, hogy a jogtalanul fölrakod bilincseket. Magyarul lehet, hogy megnyertem pereket korábban, és ennek súlyos következményei lettek, de hát én itt visszaéltem dolgokkal. Le kell lepleznem magam. Aztán azt mondja, hogy törj össze minden gyármot. Ha pedig nem ilyenekről van szó, oszd meg a kenyeredet az éhezőkkel. Keresem magának, nem? És egy csomó, ha mesztelent látsz, ruházd föl, majd az én ruhásszekrényemből. Ha pedig ezeket komolyan veszem, akkor egyszer csak, mintha a Lukács evangélium a 9. fejezetével találnám magam szembe, csak Ézsaiásul van írva, azt mondja az Úr Jézus, hogy aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét minden nap, és úgy kövessen engem. Ez tulajdonképpen az ézsaiási megfogalmazása a Krisztus követő kereszthordozásnak.
0: Köszönöm szépen, Anikó.
2: Én ezt a gondolatot szeretném folytatni, mert nagyon sokan viszont ebből azt vonják le, hogy hát az a kereszténység, hogy jótékonykodok. Ez a kettő körülbelül szinonim kifejezés. Nem. Az, hogy én mondjuk éhezőnek enni adok, ettől én még nem vagyok keresztény, ettől én még jó ember vagyok. Akkor vagyok keresztény, ha Krisztus él bennem. És utána lehet, hogy ha meglátom az éhezőt, akkor fogok rajta segíteni azért, mert Isten szeretetével fordulok felé. Viszont van egy olyan terület, amiről kevesebbet beszélünk, mégpedig a szellemi rabigák, vagy lelki bilincsek, amit nagyon könnyen rárakunk egymásra. Mondjuk olyan meggondolatlan kijelentésekből, hogy te soha nem fogsz megváltozni, vagy te mindig is ilyen ember voltál, és még sorolhatnám, Tudjuk, hogy ezek milyen sebeket okozhatnak akár a gyerekekben. Ha ezeket Isten jelenlétében, amikor elmélyülünk előtte, felismerjük, ezeket a bilincseket se olyan könnyű leoldani, mert akkor oda kell menni és azt mondani, hogy bocsáss meg. Én olyanokat mondtam, amit nem lett volna szabad. És ezzel én megterheltelek, megbélyegeztelek. Ehhez is nagy alázat és Isten ereje kell.
0: Köszönöm szépen. Jakó Gyula.
7: Múlt héten a statikus jött, hogy megnézze, hogy a vasalást jól megcsináltuk, és egy katolikus hittestvér, és hát megpróbálták ott a fiúk megkínálni, hogy fogadjon el valamit, és azt mondja, hogy elkezdte a 40 napos bőjtet. És eszembe jutott ez a tanulmány.
0: A húsvét előtti katolikus egyházban 40 napos bőjt.
7: Amikor a szokás és a tradíció fölülire mindent, ilyen kérdőjelet tettem föl, vagy szót fogadok, mert ha meglátjuk itt az előző nap, amikor felolvastuk az igét, hát Istent kérik számon, hogy rájuk se figyel, nem is hallgatja meg, pedig ők tényleg jó szándékból és őszintén ragaszkodnak és kiabálnak a mindenhatóhoz, és mégis nincs eredmény. De a Jóistennek teljesen más az elvárása, a kívánalmai, és amit Kulcsár testvér most felolvastál, tehát rámutat, én úgy értékelem azt, az Isten rámutat, hogy mindaz a hiányosság, ami hiányzik, hát azt kéne rendbe tenni, és akkor ha nem is eszel, vagy ha minden nap eszel, de ha ezeket a hiányosságokat rendbe tetted, akkor minden rendbe lesz.
0: Köszönöm szépen, István.
3: Amit a Tibor mondott, ez nagyon beragadt bennem, mert én azt úgy fordítanám le magamra, hogy tulajdonképpen ebbe egyetértünk, hogy nem annyira a eledeltől való tartózkodásnak van a fókuszban, hanem a szeretetnek a gyakorlása. És az önző önsanyargatás helyére egy olyan áldozatnak kéne kerülni, igaz bőjként, ami hasznára válik a szűkölködő fele barátnak. Tehát a bőtnek célja van, tehát hasznára váljon a másik ember javára. Nem, csak az önsanyargatáson múlik itt a dolog.
0: Köszönöm szépen, és menjünk tovább a nekünk adott idő. Ézsaiás 58. fejezet 13. versétől Anikót kérem. Légy oly kedves, mondd el számunkra, mit mond az ige.
2: Ha nem járkálsz a nyugalom napján, ketteléseid után az én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abba hagyod munkáidat, nem keresed ketteléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről, akkor gyönyörködni fogsz az Úrban. Én pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és táplállak ősödnek, Jákobnak örökségében. Az Úr maga mondja ezt.
0: Köszönöm szépen. Néhány évvel ezelőtt, pont amikor megérkeztem Izraelbe, akkor volt a nagy engesztelési nap. Én ilyet nem tudtam volna elképzelni. Képzeljétek el, hogy a busz, amivel Tel Avivból Jeruzsálembe mentünk, egyetlen autóval sem találkoztunk az autópályán, egyetlen embert sem láttunk Jeruzsálembe, tehát mintha egy kihalt szellemvárosba vagy szellemországba érkeztünk volna, és ez nekem azért nagyon tetszett. Ez nekem nagyon tetszett. Miért? Mert ez a nekünk adott idő. És a nekünk adott időben ne mászkáljunk, ne császkáljunk, ne menjünk el a szép területeket megnézni, ne kiránduljunk, menjünk máskor. De amikor az Úrral kell lenni, akkor legyünk az Úrral. Egy nagyon szép Szigeti Jenő gondolatot hallgassunk meg Rózsikától. Honnan van ez a idézet?
6: Dr. Szigeti Jenő Megtalált kincsünk a Nyugalom nap című könyvéből a 135. oldalról. A szombatünneplés nem vallásos kérdés. Többről van benne szó, mint arról, hogy melyik napot tartjuk ünnepnek, hogy mit csinálunk és mit nem csinálunk ezen a napon. Az önmaga elől menekülő 21. századi embernek létkérdése lett a szombat. Ez az ünnep találkozás Istennel, világgal, a másikkal és önmagammal kiteljesedik.
0: Köszönöm szépen, és hajtsuk meg fejünket egy csendes imára. Urunk, köszönjük azt, hogy a szeretet harcában mi is részt vehetünk, és a szeretet oldalán, nem a szeretet ellen harcolunk. Áld meg életünket, szolgálatunkat, és olyan kis dolgok azok, amiket mi tehetünk a te nagy műved értekében. Add, Urunk, hogy ezt a picit megtegyük. Ha böjtölésről, ha szeretetről, ha imádságról van szó, ha arról van szó, hogy elfogadjuk tőled az örök életnek vizét, akkor ezt megtegyük és észrevegyük a jó alkalmat. Áld meg mindenhol a te népedet, a hozzád kiáltókat, a nyomorúságban, a szenvedésben lévőeket. Urunk, várjuk a te eljöveteledet, minél előbb gyere el, és vegyél magadhoz bennünket. Jézus nevében. Amen.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Minden nap szabadítás. A mai ige Jób könyvéből, 5. fejezet, 19. vers. 6-szor is megment a nyomorúságból, 7-szer sem ér veszedelem. Gondolatok az igéről. Isten igazságát mondja itt. Lehet, hogy annyi a bajunk, hogy a hét minden napjára jut belőle, de Isten, aki 6 napon át munkálkodott, ma is munkálkodik értünk, amíg meg nem szabadít mind a 6-szor a nyomorúságból. De eljön számunkra a szombat, amikor vele és benne megnyugodhatunk. Ha a próbatételek gyorsan követik egymást, hitünk különösen nagy próbának van kitéve. Még fel sem ocsudunk az egyikből, már következik a másik. Majd ismét egy újabb, és szinte megtántorodunk alattuk. De ilyenkor gyors egymás utánban jön a szabadítás is, amely megerősít és megvidámít minket. Abban pedig biztosak lehetünk, hogyha az Úr akár 6 próbatételt is mér ki ránk, az egyel sem több, mint amennyi akaratával megegyezne. Előfordulhat viszont, hogy nincs pihenésünk, mert egymás után 7 baj következik ránk, és akkor a 7. sem ér veszedelem. Tombolhat a gonosz mellettünk, de legfeljebb csak kartávolságig jöhet felénk, és nem is érinthet minket. Forró lehelete megijeszthet, de a kisujját sem teheti ránk. Ezért felövezett derékkal szálljunk szembe a 6 vagy 7 nap bajával, és hagyjuk a félelmet azoknak, akiknek nincs atyuk, sem megváltójuk, sem megszentelőjük. Változatos programok várják ma is az érdeklődőket, Szent István király ünnepén, Pannonhalmán is. Első királyunk ünnepén, augusztus 20-án Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei lehessenek az itt élő hagyományoknak, lelkiségnek, kultúrának. A túzi Szent Márton tiszteletére emelt pannonhalmi monostor története szorosan összefonódik hazánk történelmével. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencés szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Egész nap ingyenes programok várják az érdeklődőket, lehetőséget adva a feltöltődésre. Új programok az idei nyitott porta napokon. A tiszántúli református egyházkerület idén újra szereplője lesz a nyitott porta napoknak. A rendezvénysorozat a vidéki Magyarországot népszerűsíti augusztus 22-e és október 4-e között 5 hétvégén keresztül az ország 19 térségében. A nyitó hétvégén lehet megismerkedni a szatmárberegi térséggel, a természeti, kulturális értékek mellett a helyi termékek és gasztronómiai élmények is középpontba kerülnek. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Ma csütörtökön felhős napos az időnk. Zápor előfordulhat. A délnyugati szél élénkül és 30-36 fokunk van. Pénteken napos idő lesz, helyenként felhőképződéssel. Eső is eshet, délnyugati a szél és 30-37 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Bleier Gábor műsora.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Hidak heti magazin adását hallják. A mikrofonnál Bleier Gábor. Mai vendégem dr. Tényi Géza ügyvéd, akivel egy kicsit az adatvédelemről és a jogi tudatosságról, mint civil erényről fogunk beszélgetni, de hogy egy kicsit a hallgatóink is megismerjék őt, ha megengedik, a riport során tegeződni fogunk. Szeretnék hallani arról, hogy hogy találtál a jogi pályára.
4: Szervusz Gábor, üdvözlöm a hallgatókat. A jogi pályára úgy találtam, hogy a családon belül volt már ennek egy hagyománya, hogy a ügyvéd és bíró több személy is akart lenni, és én voltam az első, aki ezt sikerre is vitte.
3: Hogy akart lenni, tehát ez mit jelent? Tehát, én rendezvényszervező akartam lenni, és az lettem, de a családodban hogy nem jött ez jobban össze?
4: Vannak történelmi körülmények, amik úgy megakadályozzák azt, hogy az ember bizonyos pályákat elfoglaljon, egy háború, egy rendszernek a megváltozása, és ezek ilyen objektív akadályok voltak, de nekem szásnak sikerült meg.
3: Lehet ezt nevesíteni, vagy nem publikus, hogy mik voltak az akadályozó körülmények?
4: Csak... Hát például, amikor az embert harmadéves joghallgatóként a II. Világháborúban behívják tisztnek, és utána nem igazán tud visszatalálni, vagy adott esetben nem feltétlenül a rezsimnek a kegyeltje, és így a jogi pálya azért egy megbízhatósági kérdés.
3: Igen, azt hiszem 45, főleg 48 után rengeteg olyan példa volt, így hogy van. Milyen káder volt, milyen származású, akkor így már érthető a igen. dolog. És te melyik egyetemre jártál?
4: Na, Pécsi Egyetemen végeztem. Ott én pécsi vagyok, pécsi származású vagyok egyébként is, és ott folytattam a tanulmányaimat, majd Németországban is tanultam még, Frankfurtban.
3: Azt hiszem, mind a két dologról érdemes egy picit beszélni, mert aki Pécsről származik és Pécsi Egyetemre járt, az... Én nem származom Pécsről, de én is Pécsi Egyetemre jártam. Pécsen van egy olyan fajta lokálpatriotizmus és egy olyan kultúra és többlet, gondolom, legszent jogi többlet is, ami meghatározza az embert, erről mit tudsz mondani?
4: Pécsnek van egy nagyon erős kulturális küldetés tudata, mindig is volt, úgy gondolom. Tehát egyrészt egy nagyon, nagyon komoly lokálpatrióta mozgalom is van, ugye a tükék, másrészt a kultúra, mint olyan, a mai napig is szerepet játszik a városban, nem lett európai kulturális főváros.
3: Értem. És hogy kerültél Németországba a tanulmányaid során?
4: Ugye a Baranyában egy elég komoly német kisebbségi közösség van, akik úgy saját iskolát is fenntartanak, én itt érettségiztem. És miután az ember egy ilyen iskolába tanul, egy elég komoly útravalót is kap, ezért érdekelt engem a diploma megszerzése után, hogy egy posztgraduális diplomát is szerezzek.
3: És lehet tudni, hogy mi ez a posztgraduális diploma? Tehát ez a jognak egy különös szegmense, vagy kifejezetten a német műveltséggel kapcsolatos dolog?
4: Ez egy olyan diploma, ami egy általános bevezető, általános ismeretek a német jogból, tehát aki ezt elvégezte, aki egy ilyen diplomát szerzett, az általában jól eltájékozódik, a kollégákkal könnyebben kommunikál. Egyébként pedig specializálódtam, ott kezdtem el komolyabban az internettel, adatvédelemmel és ilyen dolgokkal foglalkozni.
3: Azt hiszem, ez nagyon-nagyon fontos, és erről sokat fogunk ma még beszélni. De még mielőtt erre a témakörre rátérnénk, te, mint jobbaforgó ember, meg rengeteg olyan emberrel foglalkozol, aki általában, nem azt mondom, hogy bajban van, de jogra van szorulva. Hogyan látod, hogy most a 21. század közepén itt Európában, vagy elején inkább, Európában mennyire vagy tudatosan használjuk a jogot, mennyire vagyunk tisztában a dolgokkal, akkor fordulunk csak már ügyvédhez, amikor szükséges, vagy általában azért tisztában vagyunk legalább a saját területünkön avval, hogy hogyan kell ezeket a dolgokat használni?
4: Nagy általánosságban nehéz lenne ezt megfogalmazni, de úgy gondolom, hogy a Magyarországon a jogi tudatosság az még komoly fejlesztésre szorul. Tehát sajnálatos módon nagyon sokszor csak akkor fordulnak ügyvédhez, amikor már komolyabb problémáik vannak, és ugye nagy hagyománya van annak, hogy megegyezéssel, barátokon keresztül valahogy elintézzenek az emberek ügyeket, holott egyébként egy rutinszerű konzultációval, vagy egy olyan úgymond egy állandó ügyvédi kapcsolattal sokkal több kérdés gyorsabban és rövidebben tisztázható lenni, tehát a problémák megelőzhetők lennének.
3: Ezt hogy kell elképzelni? Tehát van egy van, akinek állandó pszichiátere van, most csak időzőben mondom, valakinek meg állandó ügyvéde, tehát van egy olyan fajta állandó konzultáció az életében, most teszem azt minden hónap, van olyan paciensed, aki minden hónap egyszer felkeres, és akkor elmondja, hogy mi történt felette, meg nagy bölcsen elmondott, hogy mivel kell foglalkozni, és mivel nem.
4: Azt gondolom, hogy azért meghatározza ezt a fajta tudatosságot az, hogy vállalkozó az illető, vagy egy állásba levő magánszemély az, hogy mivel foglalkozik. Uh-huh. Úgy gondolom, általában Magyarországra, vagy az itteni embereknek nem feltétlenül jellemző az, hogy tervezzenek. De ha már terveznek, ha már vannak bizonyos szándékaik, céljaik a vállalkozásukban, vagy a magánéletükben, akkor érdemes konzultálni ügyvéddel. Uh-huh. Tehát ilyen szempontból érdemes fönntartani csak egy olyan ügyvédi kapcsolatot, akit, ha szükséges, időről időre, mondjuk évente egyszer felkeresünk, kicsit úgy, mint ahogy a fogorvosunkhoz is elmegyünk, és elmondjuk, hogy megnézi ugye az állapotunkat, az ügyvédnél pedig elmondjuk azt, hogy mi történt velünk, mi várható, milyen terveink vannak, és akkor tud bizonyos szempontokat mondani, mire le kell és lehet odafigyelni, mikor kell az ő közreműködése.
3: Két eklatáns példát mondtad, beszéltél arra, aki

0: Tehát az ember vagy egyedülálló, vagy családja van, ingatlant vesz, autót vesz, különböző beruházásokat próbál megtenni, megtakarít, mindenféle szerződéseket köt a hétköznapi életbe. Ezek általában azért apró problémák, itt is vannak azért bizonyos pontok, amire érdemes figyelnünk. Hogyha valaki ugye állásban dolgozik, akkor, és azt tervezi esetleg, hogy vált, hogy tovább lép, érdemes megnézni a munkaszerződését, mielőtt bármilyen kötelezettséget vállal. Adott esetben ilyen egyszerűbb probléma lehet egy társházban az, hogy hova, milyen működés van a társháznak, milyen felújítások történnek, milyen folyamatok történnek. Ezek mondjuk úgymond a idézőjelben a hétköznapi problémák, ez mindannyiunkkal előfordulhat. Uh-huh. Aki vállalkozó, neki azért már egy komolyabb felelőssége is az, hogy van-e ügyvédje, van-e jogi tanácsadója, kezdve azon, hogy a vállalkozói státusznak a kialakítás, hogy egyéni vagy társvállalkozás, hogy az adózását hogy intézi, milyen szerződései vannak, esetleg az interneten keresztül mit kommunikál, az ügyfeleivel hogy bánik, milyen adatokat kezel. Tehát ez egy sokkal nagyobb és sokkal komolyabb kérdéskör.
1: Igen, és mennyiben szorul könyvelőre, és mennyire szorul ez esetben ügyvédre? Tehát, mert mind a kettő, kicsit határtalált nekem, hogy kezdkedjek egy picit, mert azt mondom, hogy oké, hogy milyen vállalkozás, ez egy jó könyvelő megmondja. Amiket még említettél, ott is azt mondom, hogy egy csomó dolgot, de miért kell a jogi szabályozással ennyire foglalkoznia?
0: Én azt gondolom, hogy a könyvelő ennek az adózási számviteli kérdéseit tudja megvilágítani. Az ügyvéd egyébként egy jó ügyvéd, egy jó könyvelővel kéz a kézbe dolgozik. Tehát igen. Már egy-egy oldalát tudják megvilágítani a problémának.
1: Azt hiszem, ez nagyon fontos, amit mondtál, és akkor egy picikét evezünk át a fő témára, ugye, mert ugye itt egy nagy doktrínaváltás volt a 20. század vége felé, ugyanis, ahogy szokták mondani, Gutenberg galaxis felváltotta az internetes szuperstráda, és ez adatkezelési szempontból is nagyon-nagyon sok mindent megváltoztatott, de még mielőtt erre rátérnénk, egy kicsit nézzük meg, hogy mit tud egy átlag ember arról, hogy adatkezelés, mi az, amit használ belőle, és mi az, amiről fogalma nincs.
0: Én azt gondolom, hogy általában nem találkozunk ezzel, vagy csak nagyon a felszínen. Ilyen találkozási pontok lehetnek, amikor mobiltelefon előfizetést kötünk, és kéri a szolgáltató, hogy különböző adatkezelésre adjuk a hozzáállásunkat, amit szinte automatikusan megteszünk, vagy az interneten különböző oldalakot keresünk föl, ahol fölugrik egy-egy ablak, hogy itt különböző ilyen programok, ilyen cookie-knak az elfogadása, vagy használata történik.
1: Mit jelent ez? Mert nagyon sokan elfogadjuk, de nem tudjuk, hogy mit fogadunk el.
0: Én azt gondolom, erre érdemes visszatérni, de itt olyan beleegyező nyilatkozatot teszünk, ami alapján a személyes adataink, a különböző böngészési számítástechnikai egyéb adataink kezelésre kerülnek, és ezzel dolgozik a másik fél.
1: Statisztikára kell nekik, vagy piackutatásra?
0: Többféle célra jó lehet. A szolgáltatás fejlesztése, marketingre, de egyébként olyan jellegű, ugye pont te említetted azt, hogy egy digitális forradalom közepén élünk, egy olyan jellegű technológiai megoldásra is alkalmas, hogy lényegében nyomon követhető, hogy ebben a digitális térben merre járunk, és mindenütt azonosíthatók vagyunk. Ami lehet, hogy túlnyúlik azon egyébként, amihez beleegyezni szeretnénk.
1: Picikét kanyarodjunk vissza az előző dologhoz. Beszéltünk, és utána egy picit tovább görgetjük a dolgot. Beszéltünk olyan emberrel, aki valahol alkalmazott, vagy munkában van, és beszéltünk vállalkozóról. Ez két másfajta adatvédelmi magatartás feltétele az én aspektusomban. Hogyha én egy sima alkalmazott vagyok, de mondjuk vegyük úgy, hogy nem használok számítógépet. A másik esetben sima alkalmazott vagyok, de számítógépet használok, akkor milyen adatvédelmi dolgokra kell odafigyelnem?
0: Ugye alkalmazottként eleve van egy alapadatkezelés, amikor a munkáltatót kezeli az adataidat, a munkaszerződés fennállásához kapcsolódóan. Az is lényeges egyébként, hogy használsz eszközt, vagy nem. Az eszköz saját célra is használhatod el, vagy csak a munkáddal összefüggő célokra. Tehát alapvetően mindenkinek a személyes adatait kezelik, pont a munkaviszony miatt. belépsz egy adott helyiségbe, van-e beléptetőrendszer, kamerarendszer, tehát ezek egy
1: alap. Ezek mind különböző szegmensei az én személyes adataimnak.
0: Így van, pontosan. Amennyiben ugye te számítógéppel dolgozol, az egy kicsit szorosabb és fontosabb figyelmet érdekel, vagy érdemel, mert hogy a

0: nagyon sokszor ugye minden munkahelyen, miközben dolgozunk, előfordul egyébként, hogy egy pár saját célú böngészést is megvalósítunk, vagy üzenünk a Facebookon, vagy saját e-mailt is használunk. Ez már egy határterület a között, hogy mégis a munkáltató eszközén tesszük ezt meg, de a saját céljainkra használjuk, mennyiben ellenőrizheti, mennyiben nyúlhat bele, mit mire használhatunk, saját mobiltelefonunkat esetleg arra használjuk, úgyis fordítva mondjuk ilyen a céges feladatoknak a megoldására, ahhoz hozzáférhet-e a munkáltató, mit tud ezzel csinálni. De azt gondolom, hogy ez mind az a kör, hogy itt alapvetően felhasználók vagyunk, tehát mi vagyunk azok, akiknek a személyes adatát kezeli. Ugye kérdésedre visszatérjek, a másik kérdés az, hogyha vállalkozóként találkozunk ezzel a típusú kérdéssel.
1: Bocsánat, hogy megszakítalak kérdéssel. Csak, mert ez nagyon szépen elmondtad, de belépek egy munkahelyre, honnan tudjam? Közlik velem? Kéne, hogy közöljék?
0: Közöljük el veled. Tehát eleve a munkaszerződés megkötésekor már van egy tájékoztatási kötelezettség, ugyanúgy a munkakörödet, a munkahelyedet, minden részletet el kell, hogy mondják, ugyanúgy tájékoztatniuk kell. Teszem azt, hogy egy számítógépet használsz, kapsz egy laptopot, kapsz egy telefont, mire használhatod, hogy használhatod, kapsz mondjuk egy autót, mert olyan típusú feladatod van, van-e az autóban GPS, megfigyelik-e a mozgásodat, ezt mind tájékoztatniuk kell, és akkor tudod megadni a szerződéssel a hozzájárulásodat.
1: Ez meg is történik? Az a tájékoztatás szerinted?
0: Ez hullámzó szinten történik meg. Magyarországon is van ennek azért egy fokozódó tendenciája, és várhatóan ez egyre erősebb.
1: Kérdés van a következő. Amikor én aláírom a munkaszerződést, vagy akkor én akár tájékoztattak, akár nem, akkor az adatvédelmi feltételeket is elfogadom?
0: Részben igen. Tehát mégiscsak, hogyha tegyük föl, mondjuk te az alkalmazottan vagy, bért kell, hogy fizessek, bérszám fejtsek el, nyilvántartom, hogy mit dolgozom, milyen munkaköröd van. Egyfajta nyilvántartást vezetek rólad, ami akkor is fönn kell, hogy maradjon, amikor már megszűnt a munkaviszonyod. Uh-huh. Amennyiben ennek még további jellemzői vannak, amit már említettem, akkor ehhez mind-mind külön kell a hozzáállásodat adni, külön kell a tájékoztatásod. Uh-huh. Ez egy dokumentumban is történhet, de az a biztos, hogy ez külön nyilatkozattal történik.
1: Most csak azért akarok, mert teszem azt, dolgozom egy munkáján, elvileg minden nagyon flottul megy, jól megy. És véletlen, vagy én kiadok egy olyan információt, amit nem kéne, vagy rólam kiadnak egy információt, és akkor van egy konfliktus helyzet, ugye a feszültség köztem és a vállalatom közt, vagy elvileg még rosszabb, hogy az én munkám kapcsán a vállalat és más valaki közt. Most nagyon nem tudok elképzelni, és akkor én arra jövetkozok, hogy jó, én aláírtam valamit, de nem tudom, hogy mi volt benne, vagy én erre a szegmensre nem emlékszem. Tehát mit lehet egy ilyen dologban csinálni?
0: Önmagában az, hogy aláírtál valamit, és erre nem emlékszel, vagy nem tudod, mi van benne, ez egy elég nem megfelelő védekezés.
1: Persze, de most laikus szemével gondolkodom.
0: Nagyon sok olyan dokumentumot is aláíratnak egyébként. Ugye most anélkül, hogy belemennék ennek a részleteibe, a munkáltató általi adatkezelésnek van egyfajta célhoz kötöttsége. Tehát kell egy olyan cél, nem kezelheti minden további nélkül mondjuk a privát telefonszámodat, uh-huh. az olyan privát dolgaidat, amit esetleg mondjuk a felvételkor megtudott. Nem ellenőrizhet mondjuk a hétvégén, amikor már a munkaviszonyodon kívül van. Tehát nem feltétlenül csak az számít. Lényeges az, hogy milyen nyilatkozatot tettél, uh-huh. de azon belül mindig a munkáltatónak, az adatkezelőnek kell az bizonyítania, hogy egyébként jogszerű, célszerű volt, szükségszerű, arányos.
1: Értem, itt, és akkor picit evezünk ezek után át a másik részre, mert azt hiszem, vállalkozás esetében ez már sokkal bonyolultabb. Hozzáteszem, hogy vállalkozás és vállalkozás között óriási különbség van, mert beszélhetünk egy egyfős vagy maximum háromfős vállalkozásról, beszélhetünk egy közepes vállalkozásról, ami mondjuk már 15-től akár közepesnek hívom még a 100 főt is, tehát és beszélhetünk ennél nagyobb, amikor már szinte nagy cégről beszélünk, de az is vállalkozás.
0: Alapvetően minden vállalkozásnál meg kell különböztetnünk úgynevezett belső és külső adatvédelmet. Belső adatvédelem a saját alkalmazottaknak, a belső folyamatoknak az ellenőrzése, ezeknek a szabályozás uh-huh. és ezeknek a jogszerűsége. Külső adatvédelem, amikor az ügyfeleink adatát kezeljük valamilyen módon, amikor átveszünk adatokat, van egyfajta külső input, és ezeket kell valahogy kezelnünk. Uh-huh. A kisebb, nagyon sok olyan vállalkozás van, egy sarkipékség, egy kávézó, ahol a külső adatkezelés nem jelenik meg, mivel nem is foglalkozik azzal egy alap esetben, hogy milyen ügyfelek állnak hozzá, aki bejön, fizet, egy gyors üzletmenet van, és ezzel megvalósul a dolog. Ennél azért a vállalkozások nagy része azért ennél több adatot kezel, hiszen szükségszerűen, és most már ugye ez a trend is, hogy minél jobban rögzítsem azt, hogy ki az ügyfelem, magamhoz tudjam kötni, kialakítsa, kommunikáljak vele a Facebookon, a weboldalamon. Tehát szükségszerűen magával hozza azt, hogy a vállalkozások az ügyfelek adatáit kezelik.
1: Gyűjti. Itt csomó olyan rendszer is van, ami ugye az klasszikus SAP, amiről bocsánat, lehet, hogy ez nem annyira, tehát a vállalatirányítási rendszerek, akár a nagy Mahinától, egy csomót most nem akarom nevesíteni, vagy vannak olyan partnerkezelő rendszerek. Itt azért nagyon komoly etikai és üzletvezetési problémák vetülnek fel, ami akár a jogterületére is áteveszhet. Viszont a modern marketinghez, meg egy csomó mindenhez azért kellenek ez az adatok. Ezt a feszültséget, vagy ezt a célszerűséget hogy lehet megfelelő mederbe kezelni?
0: Alapvetően ahhoz, hogy adatokat kezeljél, mint vállalkozás, három jogalapod van. Az egyik, amikor törvény kötelez rá, hogy kezeljed, amikor valakinek számláztál, és névre állították, és számlát névre teljesítettél megrendelést, bizonyítanod kell tudni, hogy ez hogy történt, mint történt. Itt számviteli szabályok vannak, 8 éves adatkezelési időtartammal. Itt is azért a minimális adatokat kell, tehát mondjuk 8 évig nem kell megőrizned mondjuk ha Szabó vagy adott esetben a csípő méretét. A következő ilyen kör, amikor szerződésben állsz fel, és muszáj teljesítened. Ebben az esetben is szükséges az, hogy kezeld az adatát. Tehát, hogyha én, mint ügyvéd, ugye a te adataidat, neked nyújtok egy szolgáltatást, akkor egyrészt ahhoz, hogy nyújtani tudjam a szolgáltatást, tudnom kell, hogy kinek nyújtom, hova nyújtom, milyen jellemzőkkel. A harmadik kategória, amiben a marketing és egyéb ilyen kommunikációs csatornák tartoznak, amikor alapvetően hozzáállási alapon kezelem az adataidat. Tehát hozzám jelentkezik valaki munkavállalónak, és addig, amíg eldöntöm, hogy fölveszem vagy nem veszem, addig kezelem az adatait. Ilyenkor szoktak például, vagy különböző marketing alapú megkereséseknél, hírleveleknél szoktak hozzárulást kérni. Ezek meghatározott időre, a meghatározott célra kell, hogy szintén történjenek, és utána főszabály szerint, ha nincs más adatkezelési jogalapom, akkor ezeket az adatokat törölnöm kell.
1: Igen, itt azért pont azon gondolkodom, mert itt tulajdonképpen mi tisztában vagyunk avval, hogy mi az adatvédelem?
0: Az adatvédelemmel, mint olyannal nincs ez teljesen tisztázva. Alapvetően adatvédelem kérdések alatt a személyes adatoknak a kezelését és az ehhez kapcsolódó jogterületet értjük. Személyes adatok pedig minden olyan adat, ami egy adott személlyel egy belátható erőfeszítések közvetlen kapcsolatba hozható. Tehát, hogy most példákat mondjak, ugye a legalapvetőbb személyes adataink, a nevünk, a születési helyünk, az édesanyánknak a neve, a lakcímünk, az adószámunk, a tajszámunk. De ezen túlmenően az e-mail címünk, hogyha nevünkön van egy gépjármű, akkor annak a forgalmi rendszáma, az internet kapcsolatunknak az adatai, a mobiltelefonunk. Minden. Tehát ez egy hihetetlen halmaz, és van egy olyan halmaz egyébként, amit nem is érzékelünk, azok a metaadatok, azok az informatikai adatok, amik egyébként keletkeznek például, amikor internetet használunk.
1: Mert itt egyébként tényleg bizonyos webhelyeken feljönnek figyelmeztetések, hogy látnak minket statisztikát, minek stb. És bennem fel sem merül, mert böngészek éppen ez érdekel, az érdekel, ide megyek, oda megyek, és kicsit olyan, mintha az utcán közlekedik és nézegetnék kirakatot, és ez nem ugyanarról van szó.
0: Az interneten keresztül, az informatikai rendszeren keresztül működik, ahhoz, hogy ez működni tudjon, szükséges bizonyos adatoknak a rögzítése, különben nem tud elég hatékonyan működni. Az még ráadásul ki is bővíti a kört, hogy ugye mivel minden folyamatunk lassan az analógról teljesen átír a digitálisra, minden digitalizálódik. Digitalizálódik az összes személyes adatunk, a fényképfelvételünk, és minden adattá minősül. Tehát ugyanúgy, ahogy egy kamerának az üzemeltetése, adott esetben nézegetek egy bolti kirakatot, nem mindegy, hogy a túloldalt van-e kamera, amelyik fölvesz engem, vagy sem. Tehát ilyen szempontból még a fénykép is személyes adat, minden, ami kapcsolatba hozható velem, és egyedi jellemzőket takar, és hozzám köthető.
1: Tulajdonképpen akkor ennek a jelentőséget fel se tudjuk mérni, hogy már az egész adatvédelemnek, adatkezelésnek, hogy mi az, ami már az, és mi az, ami nem az.
0: Akkor tudjuk általában fölmérni, amikor egyébként sérülnek ezek a jogaink. Tehát amikor valami fajta akár enyhébb visszaélés is történik, akkor azt tapasztaljuk, hogy van ugye a privát címünk, ahol emlékként nem nyilvános, és még akár a belügyminisztérium adatbázisába is bejelentkeztem, és azt a nyilatkozatot tettem, hogy nem adhatják ki különböző marketing célokra, és egyszer csak elkezd hozzánk áramolni mindenféle postai küldemény, amire egyébként nem fizettünk el, amit kifejezetten nem kértünk. Vagy van egy privát e-mail címünk, amin egyszer csak mindenféle hirdetések megjelennek, olyanok is, ami finoman szólva már kellemetlen.
1: Igen. Erről azt hiszem részletes is lehetne írni. Itt egy picikét még azon gondolkodtam, hogyha mondjuk valami sérelmére az embert, az nagyon egyszerű. Tehát, hogyha kirabolják, vagy hogyha sikkasztanak a vállalatára, meg minden, akkor arra, hogy élesebben odafigyel, mint hogyha adatvédelmi problémái vannak. Tehát ez akár a büntető, akár a polgári jog tekintetében kell-e akkora jelentőséget tulajdonítani neki, mint mondjuk, hogyha anyagi kárba vagy erkölcsi kárba történik valami velünk, vagy ez ugyanaz a terület, mert ez egy picit az emberekbe bagatelizálódik.
0: Én azt gondolom, hogy ez ugyanaz a terület, csak nem annyira látványos egyelőre. Nyugat-európai példákat ismerünk már, amikor adatkezelés történik, nem jogszerű adatkezelés történik, és egyfajta adatfölhalmozás történik az adott személyről, ez kiszivárog. A legbelsőbb titkaink is ezáltal leképezhetők. Tehát föltérképezhető egy személy azáltal is, hogy adott napon belül mit böngészik, mit csinál, kivel csetel a Facebookon, egyéb milyen kommunikációkat használ, milyen videókat néz, egy személy profilt lehet erről fölállítani.
1: Egyébként, hogyha valaki például van a legnagyobb ilyen videókezelő rendszer, amiben nagyon jó zenéket lehet hallgatni, egy idő után a rendszer kiadja neked, hogy te mit hallgatsz és mit ajánl neked. Tulajdonképpen nem kéred, de ott van. Tehát ez is már egy...
0: Ebbe az ajánlásba, ez még a marketing tevékenység része, ebbe még beleegyezel. De ha mondjuk... Te például nem akarod nyilvánosra tenni azt, hogy milyen ízlésvilágod van, és ugyanaz a rendszer mondjuk a Facebookon elkezdi posztolni minden ismerősének, vagy akár ismeretlennek is, hogy egyébként te valamiféle zenei irányzatot hallgatsz, és azt gondolod, hogy ez egyébként senkinek semmi köze, akkor azért olyan szférádba hatolnak már bele, ami neked kell.
1: Mondjuk az én esetemben speciálisan, mivel hogy kultúrában mozgok, én mindent nagyon nyilvánosan csinálok. Nem azért, mert exhibicionista vagyok, hanem ez az oldalt kifejezetten szeretem kidomborítani, meg egy csomó minden más is. Tehát az én esetemben ez más, de erről majd beszéljünk. Viszont most azt javaslom, hogy tartsunk egy kis szünetet, hallgassunk egy kis zenét, és utána visszatérünk.

0: Nagyon fontos kérdésnél hagytuk abba a szünet előtt, hogy ugye, hogyha kirabolnak minket, csikkasztanak tőlünk, betörnek a lakásunkba, vagy egész egyszerűen csak egy üzleti logot nem tartanak be, rögtön ügyvédhez fordulunk, vagy jogi segélyhez, illetve, de adatvédelmi okok problémákkal nem vagyunk tisztában, holott ugyanolyan súlyosak a te megfogalmazásod szerint.
1: Úgy gondolom, hogy ugyanolyan nagy sérelmek érhetnek bennünket ezen a területen is, hiszen minél, tehát ezek a technológiai kérdések egyre jobban átszövik a mindennapjainkat. Egyrészt közvetlenül lehet maga az adatkezelőhöz fordulni, az, aki ugye az adott magatartást tanúsítja, föl lehet szólítani az eltiltásra, lehet közvetlenül kommunikálni. A másik útja, módja a dolognak, hogy a NAIH-hoz, a Nemzeti Adatkezelés és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni, akinek ugye Péter Falvi Attila a vezetője, ők pedig hivatalból kötelesek a panasz esetén eljárni és ezt kivizsgálni.
0: Ez még ombudsman rendszer egyébként?
1: Nem, az ombudsman rendszerből ők kikerültek, kifejezetten hatóságként vizsgálják, mert ez sokkal szervesebb része a mindennapjainknak.
0: Ha már erről beszélünk, ha jól tudom, májustól a szabályozás is változik. Tudsz erről valamit mondani?
1: Így van, májustól hatályba lép egy új európai rendelet, amelyik egy adatvédelmi rendelet, ami közvetlenül alkalmazandó, tehát nem kell átültetnünk. Emellé egyébként megjelenik több más kísérő jogszabály is a hírközlésre, mindenféle területekre vonatkozóan, amelyik egyébként megszigorítják a jelenlegi szabályozást, új, komolyabb kötelezettségeket vezetnek be, és megerősítik egyébként az ügyfeleknek a jogait.
0: Ez a magyar szabályozásokhoz képest sokkal szigorúbb lesz?
1: Szigorúbb lesz, meg a felépítését is átstruktúrálja, tehát az adatnak a fogalma, az alapvetések azok ugyanazok maradnak, ugyanakkor adatalanyként, ügyfélként sokkal erősebb jogaim vannak, sokkal több és aktívabb magatartást vár el az új szabályozás a vállalkozásoktól az ügyfelek irányába.
0: Akkor egy picit nézzük meg ezt először, mint sima alanya, tehát akinek nagyobb jogai vannak, és illetve nézzük meg, hogy mennyivel érinti szigorúbban a vállalkozásokat. Tehát akkor nézzük meg, hogy én eddig milyen jogokkal éltem a saját adataimmal kapcsolatban, és ezután milyen jogokkal fogok élni. Bemegyek bárhova, ahol adataimat kezelik, mi az, ami tudnom kell, hogy másképp kell, hogy hozzám álljanak, mint eddig?
1: Eddig is kaphattál felvilágosítást, sőt kérhettél, kaphattál felvilágosítást, rendelkezhettél az adataiddal, jelezheted, mi az, amit töröltetni akarsz. Tehát eddig is volt egy ilyen jellegű kötelezettségüd. Most, ami lényeges az, hogy amennyiben ezeket a kötelezettségeket nem teljesítik, sokkal nagyobb kockázat, sokkal nagyobb bírsággal, nagyobb hatósági ellenőrzésekkel szembenézniük, illetve ami még lényeges, és ami még eddig nem volt biztosítva, az, hogy ha például szolgáltatót váltasz, akkor ki kell adniuk az adataidat, a te kezelt adataidat, és meg biztosítaniuk kell azt, hogy az adataidat át tud vinni a másik szolgáltatóhoz.
0: Aha.
1: Ami eddig konkrétan csak bizonyos szegmensekben is nagyon szűken tudott
0: megvalósulni. Az is jelenti, hogy nekik utána az adataimhoz nincs közük, vagy effektíve törölni kell a rendszerbe, azt nem tudom ellenőrizni.
1: Te nem tudod ellenőrizni, de nekik ezt alá kell támasztani, ha nem elég meggyőző, akkor a hatósághoz fordulhatsz. Magad is egyébként pert indíthatsz, de a hatósághoz is fordulhatsz, nekik megfelelő szakembereik vannak erre, akik ezt végig tudják hajtani.
0: Hát, szépen lassan át is vesztünk a másik oldalhoz. Aki felhasznál adatokat, annak mennyivel keményebb direktíváknak kell megfelelniük?
1: Az adatkezelői oldalról ez egy sokkal komolyabb szervezési kérdést igényel. Egyrészt az adatvédelem, ahogy már említettük, ugye egy nagyon komoly technológia áll a háttérben, az egy műszaki kérdés, egy szervezési kérdés, és egy jogi szabályozási kérdés. Tehát közösen az informatikai, meg a jogi oldalnak kell egy új rendszert kialakítania. Ebben a rendszerben pontosan meg kell határozni, hogy milyen folyamatok zajlanak, milyen adatokat kezelnek, meddig kezelik, milyen jogcímeket, amit már elmondtam, hogy a törvényi, vagy hozzárulási alapon, vagy szerződéses, ugye jogos érdek érvényesítésével kapcsolatban. Nagyobb rendszerek esetén kell olyan belső felelőse legyen az adatvédelemnek, akihez te, mint felhasználó fordulhatsz, aki egyébként a vállalaton belül érvényesítenie kell az adatvédelemnek a követelményeit, és a cégeknek pedig szembe kell azzal nézniük, hogy akár az évi forgalmuk 4%-át elérő bírságot is kaphatnak, amennyiben ezt nem valósítják meg.
0: Na, tulajdonképpen akkor itt a hatósági ellenőrzésnek is egyre nagyobb lehetősége nyílik, ugye? Itt beszéltél erről az adatvédelmi intézményről, bocsánat, ha még egyszer elismételnéd a nevüket.
1: Ez a NAIH, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
0: Maga ez a, ő fogja végezni, tehát ő a felügyelő szervernek, vagy más hatóságok is bekapcsolódnak?
1: Alapvetően ő a felügyeleti szerve, egyébként a fogyasztóvédők szoktak még ebbe bekapcsolódni. Na most a hatóság az ugye eddig általában panaszok alapján járt el, május végétől kezdve pedig saját maga fog vizsgálatokat végezni, kiszáll ennek. A vizsgálatnak egy része az, hogy megtekinti magát a jogi dokumentációkat, lekéri a folyamatokat. A másik része az, hogy informatikusok kiszállnak, és megnézik, megvizsgálják a rendszereket. Mennyire biztonságos, mennyi megfelelő.
0: Bocsánat, ez egy kicsit úgy, elnézést, lehet, hogy nagyon hülyén képzelem, de kicsit úgy képzelem, mint egy APEC ellenőrzés. Tehát, hogy kiszúrok valamit, és nincs is semmi baj, de kíváncsi vagyok, és megnézem.
1: Ennél egy picit összetettem.
0: Direkt, de, hogy mondjam, provokatív van, volt a kérdés.
1: Van, tehát közelít ahhoz a fajta ellenőrzéshez, mivel a jogosulatlan adatkezelés az adott személynek az életét, a legbelsőbb titkait szivárogtathatja ki. Nagyon nagy a kockázat. Ezért lényeges az, hogy a kockázattal szemben egy komolyabb jogi szabályozás és komolyabb hatósági ellenőrzés legyen.
0: De nagyon érdekes dolog, miközben itt beszéltél, nekem elkezdett ketyegni valami a fejemben, hogy ugye van a valóság és van a virtuális valóság. A virtuális valóságot viszont az adatainkból állítják össze.
1: Ez így van.
0: Hogy ezt a jogban hogy kezeli? Tehát, hogy vagy ebben nekünk is tisztában kell lennünk?
1: A virtuális valóság is ugyanolyan jogi szabályok alá esik, mint a rendes valóság. Tehát ha valakit sértegetsz a Facebookon, az ugyanúgy jó hírnév sérelme, bármilyen jogi szankciónak ki van téve. Ugyanígy van arra joggyakorlat egyébként, hogy különböző virtuális játékprogramokba történt egy személyeket ért sérelem, jó hírnév sérelme, a különböző eszközeinek az ellopása, az ugyanolyan szankciót von maga után, mint egyébként a valóságban. Tehát hogy erre mondjuk azt, hogy az internet, ezek a virtuális informatikai világok, ezek nem jogmentes területek. Ott is ugyanúgy szerepet játszik a jog.
0: Kicsit úgy érzem, mintha egy kezdeti, nem káoszból, de ex-lex állapotban most kezdenénk elmenni egy szabályozottabb, egy ugyanolyan szabályszerű világban, mint ahol a külsőbe értünk volna.
1: Ez teljesen jó a párhuzam. Az elején szükségszerűen nem voltak még erre szabályok, mert magát a jelenséget se tudták leképezni. Most ezért már elég komoly struktúrák épültek ki, és tipizálhatók magatartások, folyamatok, és ennek megfelelően jogi szabályozás is rendelkezésre áll.
0: Nekem ebből még egy dolog jön ki, tehát az, hogy ugye, mivel hogy most már nagyon tudatosan használjuk ezt a dolgot, és tényleg ez a második világ rendelkezik, hogy van az oktatásban, a gyerekeknél, akár mondjuk ne általánosban, de gimnáziumban, vagy később, amikor már egyetemre megy, mennyire kéne ezt tudatosan tanítani, az adatok használatát, a szabályozást, gondolom már tanítják is, de hogy mikor lenne érdemes elkezdeni, és itt most kifejezetten nem csak informatikai, hanem jogi szempontból is értem a dolgot.
1: A gyerekek szempontjából ez egy nagyon érdekes kérdés, mert már az általános iskolásoknál van egyfajta fölkészítés, hiszen ők is már aktív internet használók. Ugyan jogilag 13-16 éves kor alatt nem használhatnának bizonyos platformokat önállóan, de megteszik, azon kívül, hogy egyébként a tanítás az oktatás az irányba halad, előbb-utóbb erre tér rá. Amit kapnak, az mondjuk egy biztonságos internet használat oktatás, de ilyen adatvédelmi és ilyen kérdésekkel nem nagyon szembesülnek.
0: Neked lenne erre javaslatod?
1: Volt már. Volt már. Vannak különböző felvilágosítási kampányok, aminek a részeként ezt meg szokták tenni. Alapvetően önmagában, ha már az tudatosítok a gyerekekbe, hogy nem adja meg az adatait senkinek, vagy csak nagyon szűk körben, az már egy eredmény lenne.
0: Nekem volt most egy nagyon eklatás példa, egy projekthez önelhajzott kellett írnom, és nem tudtam normális önéletrajzot leszedni az internetről, mert egész egyszerűen mindenhol azt mondták, hogy regisztrálják a rendszerükbe, adjak fel álláshirdetést, és könyörgöm, én csak egy sima internetes internetről le akartam szedni egy önéletrajz mintát, mert nekem csak pár adatot kellett ebbe a formába megadni, és azon gondolkodtam, hogy ezt vajon hogy tudnám kiküszöbölni.
1: Ezt nagyon nehezen tudod kiküszöbölni. Magyar nyelven ráadásul ugye még a nyelvi korlátok miatt szűkebb is a keresztmetszet, amiben kutathatsz. Ilyenkor egy dolog javasolt, hogy ugyanezt a szolgáltatást álnéven regisztrálsz, egy ilyen kitalált néven, kitalált történetet illesztesz hozzá, és utána tudod igénybe venni.
0: Most a saját példámat hoztam, ez is egy eklatáns példája az adatvédelmi buktatóknak, vagy a virtuális valóság zsákutcáinak, de egy kicsit átneveznénk más vizekre, mert ugyanis beszéltünk már különböző fajtája és formája vállalkozásokról, meg különböző fajta munkavállalókról, és egy picit visszakanyarodnék arra, hogy vajon milyen fajta adatvédelmi dolgokkal jár az, hogyha én talán már nem hoznám újra szóba, hogyha sima munkavállaló vagyok és alkalmazott, mert azt nagyjából elmondtad, de mit történik akkor, hogyha én vállalkozó vagyok, ettől három vagy maximum 10 főig, mi történik egy középvállalkozásnál, mi történik egy nagyvállalkozásnál, mert az sokan tudják, hogy különböző jogi formákban, akár KFT, akár egyéb jogi formák, most nem akarok nagyon belemenni, mert nem vagyok szakember, ahol már azért több száz, vagy ne adj Isten, még nagyobb embertömegeket mozgatnak, és struktúrált formákat, akkor mire kell figyelni? Akkor nézzük először egy kisvállalkozást.
1: Én azt gondolom, hogy alapvetően egy kisvállalkozásnál, ha csak nem olyan jellegű tevékenységet végez, ami nagyon sok ügyféladattal jár, és azt mozgatja, alapvetően a belső adatvédelemre kell figyelni. Tehát kell lennie egy olyan informatikai tanácsadásnak, egy olyan támogatásnak, ami ugye a különböző vírusvédelem, hardveres és egyéb védelmet megoldja, ugye magán a rendszeren belül, megoldja azt is egyébként, hogy a munkavállalókkal szemben, a jogoslatlan hozzáféréssel szemben ez védve legyen maga a rendszer, és kell egy olyan alapvető belső szabályzat, ami meghatározza azt, hogy melyik adathoz kiférhet hozzá a könyvelési, bérszámfejtési adatokhoz, és mi van akkor, ha valaki mondjuk kiválik a szervezetből, ha új ember lép bele, tehát a belső folyamatokat kell alapvetően letisztázni. Amikor már egy nagyobb vállalkozásról beszélünk,
0: van külön pénzügyi osztály, van
1: így
0: külön...
1: Így van, mondjuk egy ilyen 250-300 főig, amikor már megjelennek ezek az elkülönült egységek, ott a belső szabályozás még fontosabb, ott már megjelenik mindenképpen az ügyféladatkezelés, a külső adatkezelés, ezeknek ki kell alakítani a folyamatait, szabályozást kell rá találni, itt még fontosabb egyébként az informatika feladata, illetve az, hogy az informatika még a jogi szabályozás egybe kapcsolódjon, például hol tároljuk az adatainkat, saját szerven, a felhőbe tároljuk, milyen eszközöket használnak a munkatársak, milyen védelmi vonalakat alakítunk itt műszakilag, jogilag, és a kettő ugye egybeilleszkedjen. Egy nagyvállalati rendszerben pedig általában már van erre külön, mondjuk egy ilyen 200 főnél mindenképpen egy külön adatvédelme felelős, ugye akinek ha bármiféle adatvédelmi incidens, mondjuk referálnia kell a hatóság felé, jelentést kell tennie, intézkedést kell tennie, tehát egy működési folyamatnak kell összeállni, amik mondjuk egy 250 fő felett mindenképpen.
0: Azt, hogy milyen formában alakul, hogy KFT, BT vagy egyéb jogi forma, annak van jelentőség adatvédelmi szempontból?
1: Önmagában nincs. Inkább itt a méret meg az adat intenzitása lényeges. Tehát én, mint egyéni vállalkozó, ha egyébként olyan kúrás szolgáltatást végzek, hogy online adott esetben valamit nyújtok, hogy 300-400-500 ügyfelem van, nekem ugyanúgy ezt meg kell tennem, csak kétségkívül, mivel egyedül vagyok, egyszerűbb maga struktúra, de a műszaki egyéb védelmeket akkor is meg egy adatkezelési szabályzatot föl kell állítanom.
0: Még egyfajta specializációt nézzünk meg, ugye, mert három szektorról is beszélhetünk, ugye az első az állami szektor, ilyen szempontból, a másik a gazdaságért, és a harmadik pedig, ami elvileg a harmadik szektor alapítványok, tehát olyan közjószágok, ha jól értelmezem, amit közjó értelmében hoznak létre, de nem tartoznak szorosan véve, bár állami feladatokat, tehát a állami feladatot végeznek, de a közjó értelmében, tehát ezt hívják harmadik szektornak, ami mondjuk Magyarországon olyan felemás, de mondjuk a skandináv országokban erre már nagyon jó példákat lehet látni, hogy ezek mennyire más adatkezelési szempontból.
1: Alapvetően ugyanazoknak az elveknek kell érvényesülni ebben a három csoportosításban, amit felsoroltál. A különbség alapvetően az, hogy mondjuk egy állami szervezetrendszernél ott sokkal erősebb a jogszabályi háttér, mivel ő egy állami feladatot lát el, különböző rendelete egyéb szinten megvan határozva, milyen feladatai vannak, és ezek meg is adják az adatkezelésnek a keretét. Uh-huh. Az alapítványi kérdés az megint egy érdekes dolog, átugrottam egy ugye a...
0: Picikét beszéljünk arra, hogy alapítványok miért is jöttek létre, tehát elvileg közfeladatot látnak el, de nem állami szabályozással, hanem olyan, tehát mint az egészségügyben, kultúrában, szociális ügyben hoznak létre olyan termékeket, amit fogyaszthatóvá tesznek minden állampolgár részére. Nagyon profánul mondtam, bocsánat.
1: Az adatvédelmi kötelezettségek ugyanúgy érvényesülnek rájuk. Rájuk abból a szempontból sokkal erősebben, mint mondjuk az államra, majdnem a vállalkozásokkal vannak egy szinten, Független attól, hogy milyen szolgáltatást nyújtanak. Tehát ő rájuk ugyanúgy vonatkoznak ezek a szabályok, ugyanúgy az informatikai minden háttérről biztos gondoskodniuk kell.
0: Te melyiket érzed a legprobléma? De nagyon-nagyon érdekes, hogy tényleg átugrottad a gazdaságot. Miért?
1: Azért, mert a gazdaságban egy bizonyos méret fölött már megjelenik maga a gondolat. A tudatosságnak nem hívnám. De megjelenik az, hogy igen, ügyfeladatokat kezelünk, mit lehet ezzel tenni? Tehát nem a védelem oldalán, vagy a kötelezettség oldalán, hanem a lehet is, mit tudok ezekkel csinálni. Nagyon sokan úgymond egy adatvédelmi, vagy adatkezelési porszívót indítanának be, minél többet tudjuk az ügyfélről, vagy azért, hogy ugye minél jobb szolgáltatást nyújthassak, vagy adott esetben azért, hogy eladhassam az ügyféladatokat, mert ezeknek komoly értéke van.
0: Két nagyon érdekes témát tartogattam a végére. Egy kicsit hagy beszéljek haza, hogy én a kultúra területén mozgok, és bizony ebből kifolyólag most nem fogok titkot csinálni, rendezvény szervező vagyok, mind a saját adataimat, mind azokat a művésznek az adatait jobban, tudatosabban és jobban használom, vagy nyíltabban használom, mint egy átlag ember, de ez muszáj, mert csak így lehet publicitást nyerni, hogy ezt a területet mennyivel látod másnak?
1: Annyiból más, hogyha az illető egy közismert személy, egy közszereplő, és közszereplő nem csak politikus lehet művész, sportoló, aki egyébként publikusan éli az életét, akiről azért sokkal több mindent lehet tudni, mert maga is közzé teszi, hiszen a nyilvánosságból, részben nyilvánosságból él, ezek az adatok, ezek azért kikerülnek az adatvédelem köréből. Tehát azok az adataim, amiket magam adott meg, saját honlapomon közzé teszek, azok nem teljesen más védelem alá esnek, mint azok, amik egyébként egyfajta szűkebb jogviszonyban érvényesülnek csak.
0: Jó, természetesen így adnak ki gazdasági adatokat, meg egyéb adatokat, de ami a tevékenységgel kapcsolatban publicitás nyer, sőt piacot nyer, ennek vannak etikai korlátai?
1: Etikai korlátai lehetnek egyébként, és én azt gondolom, hogy érvényesülnek is azért, hogy mi az a mélység, amíg egy művésznek, egy közszereplőnek kiadjuk az adatait, mi az, ami tényleg magánéletnek minősül, és nem a művészi közszereplői tevékenységhez kapcsolódik.
0: Azt hiszem, ez egy nagyon nehezen mérhető és differenciál dolog, viszont mégis másképp kell kezelni. Szerinted ilyen szempontból érdemes akár egy kultúrás menedzsment irodának, egy művésznek, vagy egy ilyen szempontból olyan tevékenységet végző, művészeti tevékenységet végző intézménynek, vagy személynek néha ügyvédhez, vagy adatvédelmi biztoshoz fordulnia, hogy ti jobban tisztában legyen vele, vagy csinálja úgy, ahogy eddig csinálta?
1: Én azt gondolom, hogy érdemes, itt két oldala van ennek a dolognak. Az egyik az, hogy milyen adatokat kezelnek rólam, közszereplő vagyok, milyen mélység engedek belelátni. A másik az, hogy amit viszont közé teszek, azok helyesen érvényesülnek-e. Mert ugye érdekem az, hiszen ebből élek részben, abból a nyilvánosságból, abból a publicitásból, hogy megfelelő adatok keringjenek, és azok pontosak és a számomra előnyösek legyenek.
0: Tehát itt azt hiszem, arra hívott fel a figyelmet, hogy ne legyenek pontatlanok. Tehát, vagy ne olyat állít csak, ami esetleg fals lehet. Tehát, mint tudom, én most azt mondom, hogy nemzetközi verseny nyertem díjat, és kiderül, hogy ez egy magyar verseny volt, most csak mondtam valamit, ahol igaz, hogy második lettem, és nagyon jó, de ne legyenek ilyen csúsztatások még művészeti életbe se.
1: Sokkal hátrányosabb lehet a számomra, hogyha pontatlan dolgok derülnek ki, vagy nem megfelelő adatok. Egész más fényben tüntetnek fel, mint ha adott esetben mondjuk a magánéletemről kiderül, hogy hány gyerekem van.
0: Te egyébként a saját tevékenységedben biztos, mert ügyvéd vagy, de a saját környezetedben mennyire próbálod erre felhívni a figyelmet?
1: Próbálom, ez egy ambivalens kérdés, mert Magyarországon nagyon könnyen adjuk meg az adatainkat. Ami magában nem feltétlenül baj, csak nem nézzük azt, hogy milyen célra veszik föl az adatainkat. Tehát az ember próbálja fölhívni erre ugye a családjának, a kollégáinak a figyelmét, de ugye önmagában meg hogy mondjam, hogy ügyvédek is adatkezelők, és az ügyvédek adatkezelése sincs rendben, a saját kamaránk sem feltétlenül aktiválja magát ebben a szempontból.
0: Bocsánat, azt hiszem ügyvédeknél az egyik legfontosabb, amikor már a jogi egyetemet elvégzitek, nagyon hamar szemben veletek a titoktartás, tehát azt hiszem, hogy ti, legalábbis azt feltétlenül, hogy ti ebben nagyon-nagyon tisztában vagytok.
1: A titoktartási rész az, én úgy gondolom, hogy érvényesül, viszont az, hogy milyen számítógépes rendszereket használok, hogy vigyázok arra az adatokra, azokra az iratokra, amiket átad valaki, hogy gondoskodom ahhoz, hogy az egyébként 3 évente, 5 évente vállalkozó kollégák mit visznek magukkal, azért itt van nagyon sok tisztázatlan kérdés.
0: Azt hiszem, hogyha jól értelmezem a szavaidból, egy teljesen új rendszer, amik most a szabályozásra kezd kialakulni, még bőven nem járunk a végén, tehát itt 5-10 éven belül egy olyan új jogi háttér, meg informatika háttér fog létrejönni, ami egy teljesen új lábon álló, de ugyanolyan korrekt rendszer, mint az eddigi jogi rendszerek. Tehát ha jól értelmeztem a szavaidból a folyamatokat.
1: Ez nem egy egyedi dolog, hogy májustól egy új rendszer fog. Ez a következő 10 évünket mindenképpen meghatározza, ahogy egyébként is egyre jobban meghatározza mindennapjainkat az, hogy milyen informatikát, milyen rendszereket használunk.
0: Sok mindenről beszéltünk már, de úgy nem fejezem be a riportot, hogy még egy picit ne tudjunk meg róla természetesen, ami csak publikus lehet. Ha jól tudom, azon kívül, hogy jogászkodsz, ami nagyon fontos az életedben a család kérdése, ugye?
1: Ez így van, itt jönnek az én személyes adataim.
0: Amiről ha akarod, nem beszélünk.
1: Nem, hát én ezt nem szoktam titokba tartani, valóban nős vagyok, 2 lánygyerekünk van. Tehát ez a háttérország, ez nekem nagyon fontos.
0: És azt lehet tudni egyébként ilyen szempontból, hogy a családod az milyen beletöltségű, tehát inkább humára áll, mi az, amivel az időtöket töltitek?
1: Inkább humán, úgy gondolom. Uh-huh. Tehát elég sokat olvasunk, eléggé sokat sportolunk. Talán ennyi elég is így a magánéletemben.
0: Jó, nem akarok ennél jobban belemenni. Azt lehet tudni, hogy egyébként tehát a sport az mit akar nálad? Most már ne a családról beszéljünk.
1: Én például elég sokat szeretek futni, kerékpározni, ilyen jellegű tevékenységeim vannak.
0: Aha, sok az mit jelent, hogyha nem titok?
1: Heti 3-4 alkalom, hogyha meg tudom tenni, meg jó idő is van.
0: Kilométerben a futás?
1: Kilométerre futás mondjuk 3-5 kilométer átlagosan. Uh-huh. De most pont készülök egy félmaratonra, úgyhogy ez ennél több lesz.
0: A félmaraton az 22 kilométer?
1: Az 21,6, ha jól emlékszem.
0: Aha, hát ez nagyon izgalmas, úgyhogy, és mert mondtad olvasást, stílusokban mi az, ami közel áll hozzád?
1: Én alapvetően modern irodalmat szeretek olvasni, hát mondjuk a 20. század meg a jelenkornak az irodalma. Ezen belül azért elég nagy a szórás.
0: Modern az mondjuk nyugat-európai, magyar?
1: Vegyesen, tehát alapvetően mai írókat is, de ezenből van japán, magyar, német.
0: Aha, tehát érdeklődési szinte. Zene például az életedben?
1: A zene elég komoly szerepet játszik, valaha elég sokat zenéltem, most már csak hallgatóként egyébként.
0: Mit zenéltél?
1: Én tanultam klarinétozni, zongorázni, egyébként játsszuk még basszusgitáron, meg szaxofonon is.
0: Ó, ezt azt hiszem a saját szempontomból is megjegyzem. És amit akartam még mondani, hogy színház?
1: Ritkában jut rá sajnos idő. Uh-huh. És sajnos a jó darabokra nem olyan egyszerű bejutni, de egyébként érdekel, igen. Igen, előfordul.
0: Értem, azt hiszem, hogy ilyen szempontból tényleg nagyon keveset tudtam kiszedni belőle, de hát ez van. Nagyon szépen köszönöm Tényi Gézának, hogy itt volt, illetve a hallgatóink megtisztelő figyelmét. Önök a Hidak heti magazin adását hallották.
1: Köszönöm szépen.
0: Én köszönöm.

Híd a vallások között című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet! Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Augusztus 20-a. Nemzeti és katolikus ünnepek. Alternatív neve Szent István király ünnepe, az államalapítás ünnepe, az alkotmány ünnepe és az új kenyér ünnepe. A magyar történelemben az államalapító király 1083. augusztus 20-i szentéavatásától szerepet játszik Szent István emlékezete, amit koronként eltérően értelmeztek és ünnepeltek. Magyarország alkotmányát 1949. augusztus 18-án fogadta el az országgyűlés, a jogszabály két nappal később, augusztus 20-án lépett hatályba. Az alkotmány Magyarország államformáját népköztársaságként határozta meg. A népköztársasági alkotmány az alapító jogok széles körét biztosította a dolgozók számára. Az arató ünnep nem augusztushoz kötődik. Az aratás rendszerint akkor indul, amikor megroppan a gabona töve. Péter Pálkor, vagyis június 29-e után. Az új kenyér viszont egy katolikus ünnep, amely a népi arató ünnephez kötődik. A reformátusoknál pedig augusztus utolsó vasárnapja hagyományosan az új kenyér ünnepe, amit a gyülekezetben általában úrvacsorával ünnepelnek. Augusztus 20-a és az arató, illetve kenyér ünnep összekapcsolása viszont már politikai akaratból történt meg. Államalapítás és haladás. Államalapításunk előestéjén, tegnap este, augusztus 19-én, 18 órakor ökumenikus hálaadó istentiszteletet tartottak a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében a budavári evangélikus templomban. Az ünnepi istentiszteleten a tanács szolgálatában is együttműködő hazai egyházak főpásztorai végezték a szolgálatot. Steinbach József, református püspök, hirdette az igét. Továbbá szolgált Erdő Péter bíboros és Kondor Péter evangélikus püspök, a tanács alelnöke is. Az ünnepi eseményre a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány és az Evangélikus Egyház országos irodájának munkacsoportja által szervezett protestáns sokadalom fénypontjaként került sor. Negyedik protestáns sokadalom a budai várban. 2026-ban is megtartják a rendezvényt augusztus 19-e és 20-a között Budapesten, a budai várban. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó eseményen a református, evangélikus, baptista és metodista egyházak mutatják be értékeiket kulturális és hitéleti programokkal várva a családokat. A rendezvény központi helyszínei a Bécsi kaputér és a Kapisztrán tér. A mai program lényege a színházi előadás. Ma mutatják be augusztus 20-án a Gálya Rab oratóriumot. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Ma csütörtökön felhős napos az időnk. Zápor előfordulhat. A délnyugati szél élénkül és 30-36 fokunk van. Pénteken napos idő lesz, helyenként felhőképződéssel. Eső is eshet, délnyugati a szél, és 30-37 fok várható.
0: Híreinket hallották.

ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket lélekhangoló műsorunkkal. Hogyan hívja magához Isten a sok generáció óta vándoréletet élő cirkuszi artistát, és miként válik Isten folyton úton lévő misszionáriusává? Erről szól következő fél óránkban interjúnk Németh Kray Dzsinával, akivel Szeverényi János beszélget. Műsorunk második felében egy házaspár a vendégünk. Nemeskéri Pál, a Bibliai Házassággondozó Szolgálat vezetője. Munkatársa ebben a felesége Éva is. Beszélgetésünkből kiderül, hogy miért tették félre sikeres üzleti múltjukat, és hogy mentette meg őket és házasságukat a Jézus Krisztussal való találkozás.
1: A tomboló szél megáll.
2: Szeretettel köszöntöm stúdiónkban Németh Kray Dzsina artistát. Az interneten ismerkedtünk meg, mégpedig a Facebookon, és minket nem a cirkusz világa hozott össze, hanem az evangélium tulajdonképpen, mert én is közlöm naponta a különböző kis üzeneteket, anyagokat, és akkor reagáltál erre, és közben megtudtam, hogy te egy élőhitű valaki vagy, de ugyanakkor artista is vagy. Hadd kérdezelek arról, hogy a családotokban ez a cirkuszos vonal milyen régi, mióta tudsz te erről, hogy itt egy családotok cirkuszos volt?
3: Legalább 9 generáció, de onnan tudom ugye, hogy Németországban vannak rokonok, és valaki írt ott egy könyvet erről az egész családról, a Picard részről, és akkor hogy a francia forradalomban már volt. Tehát ők onnan származnak.
2: És akkor te ebben nőttél föl,
3: igen.
2: Tehát egy cirkuszos családban,
3: igen.
2: Kis gyerekként,
3: igen,
2: és
3: utaztunk.
2: Hogy éltél, hogy éltetek?
3: Minden nap másik helyen voltunk, falukat jártuk javarészt, és minden nap máshol jártunk iskolába a testvéreimmel, de mindenki, tehát nem csak mi, az összes cirkuszos így nőtt fel.
2: És már gyerekként is volt feladatod a cirkuszban?
3: Igen, hát mindig is szerettem volna szerepelni. Anyuéknak akkor még nem volt saját cirkuszuk, nagybácsikájánál utaztak, lehet, hogy hallottatok róla, ők a Donnert família, és beengedtek, hogy a 4-5 éves voltam, hogy a kígyó tánccal ott én is szerepeljek, táncolhassak az unokatestvéremmel. Az nagyon nagy boldogság volt, azt apukámmal csináltunk egy ilyen akrobata számot, akkor voltam ilyen 8-10 éves körülbelül, és utána folyamatosan ugye, amit éppen...
2: Mi mindent csináltál? Egy kicsit múlt időben beszélünk, mert előzetesen szót váltottunk, és azt mondtad, hogy 4-5 éve, vagy 5-6 éve ez a hagyományos, klasszikus, cirkuszos, vándorcirkuszos életet most megáll, de más valamit is csinálsz, de a cirkuszos idődben mi mindent csináltál te a cirkuszban?
3: Mondom, ezzel kezdődött, és akkor utána ugye folyamatosan bővült, egy kerekű biciklivel szerepeltünk utána. Bűvészkedtem anyukámmal, amit nagyon nem szerettem, de hát megcsináltuk, ugye. Akkor nagyon megtetszett nekem a légtornászkodás, és akkor azt utána kaptam apukámtól egy kötelet, ugye én azon szerepeltem, ez ilyen légi balett, úgy hívják. Azt tanultam meg 13 évesen, és azt nagyon szerettem csinálni. De az mellett megtanultam kézen állni, zsonglőrözni. Igaz, nem léptem fel úgy, mond ezekkel úgy komplett számban, de kiegészítőnek beraktuk mindig valahova. Ugye így minden gyereknek általában megvesznek rekvizitákat. Én is mindent kipróbáltam, a lábzsonglőrt, aztán a dróton menés, de ezek mind olyan kudarcok voltak, hogy nem is mertem még egyszer megpróbálni. Akkor
2: de mégis mi volt az, amit éveken keresztül
3: csináltál? A légtornász, igen,
2: azt
3: nagyon szerettem. Tehát az olyan, mindenkinek van egy tehetsége, és akkor nekem az arra irányult. Minden
2: párban
3: gyereknek.
2: Voltál valakivel fönn?
3: Nem, egyedül szerepeltem.
2: Egyedül.
3: Igen, igen.
2: A felvétel előtt beszélgettünk, rákérdeztem, hogy volt-e baleset? Mondd el, légy szíves,
3: igen,
2: itt a műsorban?
3: Leestem, ugye nem figyeltem, rosszul lett felszerelve ez az egész cucc, és hát elég nagy baleset volt, mert a medencém eltört, a szemérem csontom, a bordáim, a csuklóm az itt fönn volt a könyökömnél valahol.
2: Őrve.
3: És, hát
2: és ez Romániában történt, és akkor hogy reagáltak erre?
3: Műsor alatt történt az egész, előadás közben. Én nem emlékszek ugye semmire. Utána arra eszméltem fel, hogy az autóba berakott a férjem, ugye vitt egyből a kórházba. A szegény lányomnak az ilyett arcára emlékszek a mai napig. és hát akkor itt a balesetibe tettek össze, mert ott Romániában egy kicsi városban voltunk, még röggen se volt a kórházba.
2: De jött volna, érted, egy helikopter?
3: Ami lezuhant. Utólag tudtam meg, a tesóm intézte, hogy akkor minél hamarabb Pestre kerüljek, ugye, de végül mentővel hoztak.
2: És akkor meggyógyítottak, összekalapáltak? Több hét alatt?
3: Ez nagyon nagy szerencsém volt, mert a medencémet nem kellett megoperálni, mert nem mozdult el. Azt mondta az orvos, annyira szerencsém van, hogy az izmok, hogy izmos vagyok, és az izom tartotta össze. Azt mondta, hogy ha kibírom, hogy egy hónapig nem mozdulok, tehát így fekszek, akkor nem kell megműteni. A csuklómat kellett csak operálni, amit sajnos ott Romániába engedtem, hogy hozzányúljanak, mert azt mondták, hogy ők helyre teszik műtét nélkül, és olyan rosszul rakták össze, hogy szegény orvos itt a balesetibe egy csomót szenvedett vele, hogy jó legyen, viszont azt mondta, ha betartom, amit mond, akkor utána teljesen fel tudok épülni, és tudok még dolgozni.
2: És ez meg is történt.
3: Igen, tehát azért volt bennem egy félsz, de mivel nem találtunk akkor éppen másik légtornászt, akkor utána muszáj volt visszamenni.

0: lélekhangoló evangélikus műsorunkban német Kraj Ginával Szeverény János beszélget.
1: Azt tudom, hogy nagyon-nagyon sok mindent csináltál, tehát egy kreatív ember vagy, mindig kitaláltál valamit. Volt egy személyes programod, akkor erről is pár szót mondjál, légy szíves meg, amiket most csináltok. Az is egy érdekes dolog, amit hallottam tőled.
2: Igen, most egy tarantula kiállítással utazunk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a tarantula madárpókokat teráriumokban kiállítjuk, és akkor ezt mi megszervezzük. Lényegében hasonló életforma, mint a cirkusz, csak nem kell előadást csinálni. Ezzel 6. éve utazunk. Van ehhez egy sátor, nyáron sátorban csináljuk, télen meg megyünk plázákba, vagy művelődési házakba, sportcsarnokokba.
1: Más rovarok is vannak ott.
2: Igen, vannak.
1: És akkor bejönnek az emberek, és kiveszitek néha
2: hát
1: őket?
2: A férjem igen, ő kiveszi, meg lehet simogatni a madárpókot, de ugye sokan félnek. Inkább ez a kiállítás a lényeg, hogy meg lehet nézni, az is érdekli az embereket.
1: Meg tudtam tőled, hogy te hitre jutottál. Megtértél körülbelül 6 évvel ezelőtt, 2017-ben. Mondd el, hogy milyen utad volt a megtérésedig.
2: Ugye nagyon rossz állapotban voltam, nagyon rosszul értünk a férjemmel, külön is voltunk, és a nagynénikém szólt, hogy hát Gina, van az Úr Jézussal boldog élet, és hát ugye ez olyan kicsit idegen volt nekem, én... Hozzáteszem, hogy a utazó életben a cirkuszosok azok úgymond vallásosak, de rájöttem utána, amikor már megtértem, hogy inkább babonásak voltunk, vagy hát vagyunk, és ebből is nehéz volt megtérni, de fura volt, amikor mondta nekem, hogy van boldog élet, és ez engem annyira vonzott, mert ugye mindig a boldogság után vágyakoztam.
1: És miért nem voltál boldog?
2: Férjemmel rosszul éltünk, ugye, és ez azért ezért tönkretette egy kicsit az lelkemet is, és minden nagyon Nikémhez jártam oda beszélgetni, nagyon tetszett, ahogy olyan kedvesen beszélgetett, meg ahogy imádkozott, mert akkor én még nem imádkoztam. És akkor egyszer elhívta a lelkészt is, ők Vasadon laknak. Az nagyon megfogott, mikor azt mondta a lelkész, hogy tegyem rendbe az én helyzetemet és életemet Istennel. És akkor utána ő helyre fogja tenni az én életemet, mindent meg fog adni, ami az én szívem kívánsága. Akkor ez elkezdett érdekelni. Kaptam a nagynénikémtől egy Spurgeont, a napi áhítatossat, és én azt elkezdtem olvasni, és úgy a magam módján elkezdtem imádkozni. És utána én eljutottam Biatorbágyra, ott a misszióba, 5 napra, akkor én ott megtértem, az Úr Jézus Krisztust elfogadtam a szívembe, és én olyan boldogságot kaptam, amit soha előtte nem éreztem.
1: Azt mondd el, légy szíves, hogy jelentél ott meg, ez nekem így nagyon tetszett, és hogy fogadtak téged?
2: Nagyon, nagyon kedvesek voltak a biatorbágyiak. Én nem gondoltam, hogy ilyen kedvesség fogott engem várni, meg nem is tudtam, hogy mire számíthatok. Azt tetszett, hogy mondta a nagynénikém, 5 napra lehet menni pihenni, ingyen, és hogy ottan a lelkem is helyre fog jönni. És mikor én oda ugye megérkeztem, én miniszoknya, tűsarkú, műköröm, festett haj, műhaj, és akkor ugye ez nem botránkoztak meg rajtam. Tehát én ahogy ott körülnéztem, ugye nem olyan embereket láttam, és ez annyira megfogott engem, hogy nem azt mondták, hogy na most ez mit keres itt, vagy valami, hanem olyan szeretettel fogadtak, hogy én azt előtte nem is tapasztaltam. És...
1: Hogy lehet megtérni? Tehát ha most én mások nevében is ezt kérdezem, hallgatja valaki ezt a műsort, és akkor azt mondta, hogy megtértél, de ez micsoda?
2: Hát először is rájöttem arra, hogy nem tudom az életemet jó irányba irányítani. Tehát én akkor 42 éves voltam, és rájöttem, hogy elég nagy csődben vagyok. És azt elfogadtam, hogy Isten az, aki tudja az életemet helyre rakni, és boldoggá tenni. Elég sok mindenre rávilágítottak ott Biatorbágyon, hogy ugye mennyire nagy bűn házasságon kívül élni, akkor mennyire nagy bűn, hogy ugye nem úgy viszonyulunk a gyerekeinkhez, a szüleinkhez, a családunkhoz, és hát ezeket én elfogadtam. És akkor azt mondtam, hogy leteszem, hogy

akkor oké, én ezt nem jól csináltam, és hogy én kérem az Isten segítségét, és kitisztítottam a szívemet, elmondtam az összes bűnömet az Úr Jézus Krisztusnak, elvette, ami olyan csodálatos volt, hogy fellélegeztem, és utána azt mondták, hogy na, akkor most kérhetjük a Szent Lelket a szívedbe is, és én kértem a Szent Lelket a szívembe is. Igazából, mikor elmondtam azt, hogy az Úr Jézus költözz a szívembe, nem hittem el, hogy ez meg fog történni. De abban a pillanatban, ahogy a kétségeim voltak, abban a pillanatban megkaptam azt a boldogságot, szeretetet, amit nem lehet elmondani. Tehát ezt, hogyha valaki nem éli át, nem tudja, hogy miről marad re. Az élet értelméről marad re, és én ajánlom mindenkinek, hogy ezen az úton elinduljon, mert ettől van boldog élet.

0: 6 év azért eltelt azóta, és ez valóban akkor nem egy ilyen átmeneti élmény volt, ami elmúlt. Hogyan tekintesz vissza erre a 6 évre, most itt a hit szempontjából?
1: Hát ott, amikor én eljöttem, akkor én elkezdtem imádkozni egy férjért. Mi akkor az élettársammal külön éltünk, és nem gondoltam volna, hogy ő fog megkeresni engem, hogy ő nem tud nélkülem élni, és nagyon szeret, és el akar venni feleségül, de ezt ugye én nem akartam elhinni. Ugye azt mondták Biatorbágyon, hogy ha szeretnék közösségbe járni, hogy akkor menjek a reformátusokhoz, vagy evangélikusokhoz, hogy ottan akkor segítenek nekem így a hitben fejlődni, megmaradni. És ugye akkor egy kérdés előtt álltam, és bementem egy asszony órára Lajos Mizsén, és akkor ott megismertem a Bércesnét, lelkész asszonyt, és akkor én mentem hozzá imádkozni, hogy most akkor ugye mit csináljak, mert nem akarok már úgy élni, ahogy előtte, és hogy én az Úr Jézus szeretném követni. Mondta az Évike, hát Csina, én nem tudom, hogy mit csináljál, de az Úr tudja. És akkor imádkozott velem, és egyszer csak olvastuk az igét, és azt mondta nekem az Úr, hogy ne aggodalmaskodj. És akkor leesett, hogy tényleg én mit aggódok? Most az Úr Jézus, ő a családokat egybe akarja tartani, nem szétzilálni. És akkor úgy döntöttem, hogy akkor elfogadom azt, hogy a volt párommal akkor újra összejöjjünk, és összeházasodjunk. És tényleg az Úr formálta ezt az egészet, mert nagyon nagy áldások vannak az életemben, vannak nehézségek, de az Úr Jézus mindig ad erre.
0: Mik ezek az áldások?
1: Hát, hogy a férjem is meghallgatja az igét reggel, ez egy nagyon nagy áldás szerintem. Akkor apukám ugye nagyon beteg volt, meghalt, és mikor megtértem rá egy kis időre, még a házból is kizavart, mikor imádkozni akartunk a sógornőmmel, de utána már imádkoztam mellette, megengedte, hogy olvassam neki az igét, és mert ugye a lelkész asszony biztatására mondta, hogy ne hagyjam abba.
0: Hány évesen hunyt el, édesapa?
1: 68. Mi utaztunk is közben, anyuék meg már otthon voltak, az orvos véget, meg minden, és nem utaztak már. De amikor tehettem, meg télen otthon voltunk, akkor mindig én vittem az orvoshoz, akkor imádkoztam mellette. Amikor benn volt a kórházban, megkerestem a diakónusokat, akik oda járnak a kórházba, hogy keressék meg apát. Jó, velem lehet nem beszélget, de ugye nem tudhatjuk, hogy most Kecskeméten is volt kórházban, ott is volt, aki bement hozzá. És ott jó volt, mert egy idős lelkész ment be hozzá, egy nyugdíjas, és ő vele beszélgetett apa. Nagyon jó, hogy az Úr megtartott ebben is, mert apát nagyon szerettem. Nagyon nehezen engedtem el. De az Úr biztatott, mert aznap, amikor meghalt, az volt az ige, hogy levettem a válláról a terheket. És így biztos vagyok benne, hogy az Úr megmentette őt is.
0: De milyen csodálatos ez, hogy mondod, hogy megtérésed után még szinte ki is zavart téged,
1: igen,
0: és akkor te tudtál érte végig imádkozni. Milyen nagy dolog, amikor a gyermekeket is felhasználja Isten a szülők felé, a szülők irányába. Tudom, hogy most egy időt Szlovákiában töltöttetek, tehát ott dolgoztatok. Ez az élet hogy zajlik ilyenkor? Elmentek esetleg valami helyi gyülekezetbe? Ez működik valahogy?
1: Amióta megtértem, én azóta mindig elmegyek, ahol éppen vagyunk, a helyi reformátusokat megkeresem. Volt olyan most Pozsonyban, hogy lerobbant az autó, és benne a belvárosba képzeld el, hogy ott volt egy ilyen polgármesteri hivatal, akitől mi területet akartunk volna bérelni ettől a hivataltól, és hát be kellett menjek személyesen. És egy ilyen nagyon kis eldugott utcába parkoltam, igazából nem volt kiírva, hogy nem lehet parkolni, mindegy. Az autóval egész nap ott kellett várjak az autómentőre, amíg jött, és már este 6 óra volt, és nagyon jó volt, mert az autótól így egy olyan 30 méterre volt egy nagyon nagy templom, kiderült, hogy katolikus templom, de magyarul volt az ige hirdetés. Ott megismerkedtem egy asszonnyal, és azóta is tartjuk a kapcsolatot, szoktunk imádkozni, de ugye utána én elmentem a reformátusokhoz, oda jártam. Hiszem azt, hogy azért kellett bemenjek, hogy ezzel az asszonnyal megismerkedjek. Editnek hívják ott Pozsonyban, és ő is szegény, úgy egyedül van, a gyerekei mindenfele, és azóta együtt jártunk bibliaórára, utána a reformátusokhoz, együtt voltunk Isten tiszteleten, és ez jó volt tényleg így. És mindenhol, például Szlovákiában, Nagymegyeren élőhitű reformátusok vannak, akkor ez a réte, egy pici falu, ott Szent mellett, és olyan csodálatos bibliaórán voltam. Vagy például Pécsen egy 4 éve egy szobába voltunk 4-en, házi bibliaórán. Olyan csodálatos volt.
0: És ezeket így megtalálod, fantasztikus.
1: Hát a neten meg lehet. Igen. Vagy hogyha nincs kiírva, akkor telefonálni szoktam. Uh-huh. Vagy például most a sógornőm is megtért, és a tesóm még Horvátországban dolgoznak a cirkusszal, és Splitten találtak református. Tegnap volt a istentiszteleten.
0: Így a munkád kapcsán mely országokba jártál? Tehát most hallottuk a Szlovákiát, Romániát.
1: Moldáviába és Makedóniába voltunk még cirkusszal.
0: Tulajdonképpen így is mondhatjuk, hogy a munkatársaknak, a gyülekezetnek, a családnak ilyen misszionárusa is lettél, tehát szépen Isten ebbe belevezetett téged.
1: Próbálom, ugye, amit tudok, mert ez így elég nehéz, ugye, ott Biatorbágyon én kaptam egy olyan igét, hogy az egész Izrael népe meg fog térni, vagy valami ilyesmi volt, és én ezt annyira a szívemre vettem, hogy tényleg az utazóknak kell mondani. Senki nem mondja nekik. Lényegében nagy része a rokonom is, és hát azért így belegondolva, hogy ugye ne vesszenek el, és az Úr Jézus azt mondja, hogy azért jött, hogy megmentse őket, akkor próbálok nekik is.
0: És a lányod felé tudsz elépni, ilyen szempontból ő vele mi van, merre van?
1: Ő 25 éves, Veronába járt artista iskolába, 13 évesen ment el, 18 éves koráig volt ott, és csak ilyen nyári, meg téli szünetekben jöhetett haza. Nehéz volt elengedni, de mivel a jövője volt ezzel, ugye, mert az artista szakmát, ez csak fiatalon lehet. Tehát ezt a ügyességet, meg ezeket a hajlékonyság, ezt nem lehet 20 évesen. Igen.

0: lélekhangoló evangélikus műsorunkban német Kraj Ginával Szeverény János beszélget.
1: Te nagyon sokat mozogsz, hasonlóan én is sokat utazok, de talán még közelebb vagy a valósághoz, azokhoz az emberekhez, akik ma élnek mindenfele. Milyen ez a kor? Milyenek az emberek? Hogy látod őket, ezt a mai világot? Hogy érzed a kereszténységnek a felelősségét mindezekben?
2: Hát ez egy elég nehéz dolog, ugye, mert nekem mindig az jut eszembe az a felsorolás, amit a Pál apostol, vagy nem tudom már melyikben mondja, ugye, hogy milyenek lesznek, szeretetlenek, önzőek, pénzsóvárak, és ez sajnos tényleg nagyon így látom, hogy nem néznek nagyon körül, maguk körül. Körülnéznek az emberek, nincs azzal semmi gond, csak ahogy ugye az ige is mondja, hogy mindent elfogadnak. Csak az evangéliumot nem. Sokan mondják nekem, hogy ugye, hogy milyen ez a világ, meg hova tartunk, meg mi lesz, meg hogy lesz. Hát mondom, figyelj, a Jelenések könyvét el tudod olvasni, vagy van róla, a Biatorbágyiak csináltak egy nagyon jó videósorozatot, és mondom, hogy ha azt megnézed, vagy elolvasod, akkor Jézus felkészít. Jóra nem lehet számítani, de erre lehet felkészülni, vagy felkészülni tenni a körülöttünk lévőket, aki elfogadja. Hozzáteszem, mert ugye nagyon sokan úgy gondolják, hogy nem úgy lesz, de én biztos vagyok benne, hogy ami le van írva, az úgy lesz, és ez egyre nehezebb lesz.
1: Tehát nyilván te is úgy látod, hogy hát minden hitre jutott keresztény gyakorlatilag misszionáros is, tehát tennünk kéne. Tehát ez nem elég, hogy beülünk egy hűvös templomba és nézzünk előre. Ezt hogy látod, hogy a keresztények mennyiben töltik be ezt a felelősséget? Valamennyire igen, mert te is így jutottál hitre, mert volt egy nagynéni, meg volt egy lelkész, meg minden, tehát ez azért történik, tehát ne legyünk pessimisták, de talán aktívabbnak kéne lenni a keresztények zömének, tehát sokan elég passzívak, nem?
2: Én igazából, én el tudnám képzelni ugye így a magam életéből kiindulva, hogy ugye én nagyon sok mindent kéregetek, mert hogy ugye a lelkész asszonytól kapom ezeket a kis evangéliumi kis füzeteket, meg mindent, ugye, és akkor én szoktam rendelni, meg igéskártyákat, meg mindent, és akkor a férjem mindig azt szoktam mondani, hogy szórólapozok. Kellene jobban még mondani és szólni, és hogy ugye ma is azt mondta, hogy az a szeretet, amit mi kapunk, azt kéne, meg hogy észrevegyük a másikat, hogy bajban van, vagy lássuk azt, hogy segítségre van szüksége, hogy tudjunk segíteni, és hát ugye megpróbálom, amit tudok. Nagyon tetszett nekem, az is a Cseri Kálmán mondja, hogy ugye, hogyha túl van csordulva a szív az Úr Jézusra, akkor tudunk adni másoknak is. És hogy ugye ezt próbálom, hogy tudjanak róla egyáltalán. Tehát már az is jó, hogyha olyan helyzetbe kerül, és tudja azt, hogy van az Úr Jézustól segítség, akkor tudja azt, hogy odafordulhat hozzá.
1: Jézuson kívül a Bibliában milyen szereplőket szeretsz? Kik tűntek föl neked? Kik tetszenek?
2: Hát az Eszter nagyon tetszik.
1: Igen?
2: Igen.
1: Uh-huh. Miért?
2: Hát az alázat. Ezt nem lehet tanulni. Ezt az alázatot, amivel ő volt akár a férje felé, akár a, úgymond a népe felé, Isten felé.
1: És ő is egy eszköz volt, egy misszionárus, egy nő, aki gyakorlatilag a saját népéért dolgozott.
2: Igen. Nekem ez nagyon tetszett. És ugye, ami még, hát tegnap is olvastuk, ugye mi most, van egy ima csoportunk a Facebookon a négynénikémmel, és hát elég sokan vagyunk benne, de most azt beszéltük, hogy karácsonyig a Lukácsot olvassuk minden nap egy fejezetet, és tegnap olvastuk ugye a Mártát, és nekem az is egy nagy tanulság volt. Én a Liza néninek a Csendes heteket szoktam még meghallgatni, és legelsőnek, mikor meghallgattam, ugye a Mártáról volt neki, és hogy ugye, hogy tud dirigálni, és tényleg ilyenek vagyunk, hogy meg akarjuk mondani, hogy ez mit csináljon. Az még az Úr Jézusnak is akarunk
1: dirigálni. Ez így van. Ez az ima csoport hogy működik? Látjátok is egymást? Látjátok,
2: igen.
1: Halljátok?
2: Igen, Messengeren.
1: Úgy beszélgettek és imádkoztok.
2: Igen. Általában hetente egyszer, de most ugye minden nap olvasunk, és akkor így tényleg van olyan, amit most is olvastunk, és idáig nem tűnt fel.
1: Van olyan ige vagy igék, amelyek nagyon fontosak neked, akár a megtérés körüli igék, vagy azóta is?
2: Ami így az életem során így végigvezetett, amióta én megtértem, ugye ez a ne aggodalmaskodj, ez is egy nehéz dolog volt. De ez nem úgy megy, hogy akkor hú, most akkor mindent rábízok, mert az is egy könnyelműség, én úgy gondolom, hogy most akkor jó, akkor hagyjuk úgy mindent. Nem, ezért dolgozni kell, és tényleg, ami a szívünkben benne van a legmélyén is, azt is, mikor az Úr rámutat, hogy adjuk át, hát 50 milliószor átadtam már neki dolgokat, de van, amit visszaveszek. És ugye utána megint rádobjanak, hogy hát de most mit akarok én? Ez volt az akkor, amikor ugye apu meghalt, akkor volt az, hogy levettem róla. És ugye ez még, amikor azt mondja, hogy alkalmas és alkalmatlan időben is szóljunk. Ez, ami nekem a legfontosabb mindig. És ugye sokszor volt az, hogy nem úgy szóltam, kérni kell az Úrtól a szeretetet, hogy szeretettel beszéljünk a másik embereknek.
0: Lélekhangoló műsorunkban Németh Kraj Dzsina artistával hallhattak beszélgetést. Nem mindennapi élete fordulataiba adott betekintést nekünk Szeverény János vele készült interjújában.
3: Ez itt a Lélekhangoló.
4: Kívánok! Köszöntöm az Evangélikus Rádió Misszió.
5: Szeretettel köszöntöm az Evangélikus.
6: Önök továbbra is a Lélekhangoló
5: evangélikus műsort hallják.
6: Lélekhangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk.
7: Jövök a kereszthez.
0: Nemeskéri Pállal és feleségével, Nemeskéri Tóth Évával beszélgetünk a házasságukról, annak megújulásáról, Krisztus feltámadása fényében. Hogyan indult a ti kapcsolatotok? Benne volt Isten a képben már az elejétől fogva?
8: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, én is köszönjük a lehetőséget. Ha szabad így fogalmazni, az én családom élete nyomokba tartalmazott ilyen lelki gondolatokat, Istennel kapcsolatos tanítást. Ez alatt azt értem, hogy el kellett menni egy kis képzésre az első áldozás előtt, és lelkileg mindig sokat kaptam, de hát sajnos ugye ez 6-7 éves korunkban valahogy véget is ért. Isten igéje az nem volt jelen, Isten személyese. Ilyen értelemben sajnos egy lelki sötétségben éltünk.
9: Az én családom egy kommunista rendszert szolgáló család volt. Édesapám egy paraszt családból származott, akit Budapestre fölhoztak az elvtársak. Már Istennel értettem meg, hogy nem voltak sem tradíciók, sem szokások, olyan tartalom, amit egyik generáció átadhat a másiknak. Nem is kaptam semmiféle információt, sem arról, hogy milyen egy nő, vagy milyen egy anyai életút, és Isten pedig egyáltalán nem ismerve. Nem volt kapaszkodom. Csak vágyaim, terveim voltak, és ezeket próbáltuk aztán Palival megvalósítani.
0: Fiatalon házasodtatok össze?
8: Megismerkedni fiatalon ismerkedtünk meg, Évi 13 és fél éves volt, én már 16. A szerelem megmaradt, de mi azért egy nyár után itt szétváltunk. De 2 év után újra találkoztunk, és onnantól elkezdtünk úgymond járni. És hát akkor fölmerült így a hosszú évek után, igazából Évibe, hogy hát azért mégiscsak össze kéne házasodnunk. Bennem ez nem merült föl még, és akkor Évi mondta, hogy hát akkor viszontlátásra. Én gondoltam magam, hogy úgyis majd vissza fog jönni szépen, de hát nem jött vissza, és akkor rájöttem, hogy vagy elveszítem őt, és őt nagyon szerettem, és hát 27 évesen az ember legondolja azt, hogy még 17 éves, mert már nem annyi, tehát itt van az ideje a házasságkötésnek, családalapításnak, ugye újra találkoztunk, és aztán össze is házasodtunk.
0: Ugye Évi azt mondtad, hogy nem volt kiforrott az, hogy milyen is legyél, mint feleség vagy anya. Mégis elindultatok valamerre. Ez milyen irány volt?
9: Meg volt a közös cél, hogy mi meggazdagodunk. És pont a rendszerváltást éltük, mi akkor végeztünk az egyetemen, és tényleg sok lehetőség volt a vállalkozásra, és mi bátrak voltunk, és ez nagyon sikeres is volt. Én nekem még volt egy olyan motivációm is ebben, hogy mindig éreztem, hogy nem tudok első számú lenni Pali életébe, hanem édesanyja, testvére mindig ott vannak elől. Édesanyja elvált, és ezért sokat támaszkodott a fiára, lelkitársként is, és ugye én így csak kapálóztam, és úgy gondoltam, hogy az anyagi elismertség által engem el kell majd ismerni, és így a nemeskéri családba be kell, hogy fogadjanak.
0: Mondják, hogy a házasságokban az anyagiak körül alakul ki a konfliktusok nagy aránya, de alapvetően ezzel nem lett volna gond, nem? Mikor gondoltátok ezt így át, hogy hoppá, nem volt jól meghatározva a cél?
8: Nem bűn egyébként a meggazdagodás. Általában az oda vezető út szokott nagyon kemény lenni, és sajnos bűncselekményekkel is terhelt sokszor, de hát hogyha egy házasságban mind a két fél ugye vállalkozó, mindenféleképpen ki fog alakulni egy rivalizálást. Olyan beszélgetéseink voltak, hogy ki mennyit keresett, milyen üzleti terveink vannak, de ezt is maximum este, mert már ott tartottunk, hogy reggel 8-9-re jött az első, pótmama utána 4-kor a másik váltotta. Tehát mi este 8-9 fele értünk haza, és ebbe a lelki sodródásba mi nem láttuk, hogy nagyon eltávolodtunk egymástól. Az ember így nem mondja ki, meg nem is látja, hogy ő most imádja a pénzt. Hát ő szereti a jólétet. Na de nagyon sokat kell odaadni önmagamból, a házasságomból, a gyerekeinkből. Tehát itt Isten nélkül nincs reális látás. És mi így is kerültünk ebbe a mélységbe, hogy akkor ez már hosszú hónapok, inkább már évekig tartott, amikor fölismertem, hogy hát én nagyon mélyen vagyok. A feleségem elköltözött a bátya lakásába, én ott maradtam a két gyerekkel, és akkor életemben először kellett kimondanom, hogy én ebből a mélységből nem tudok fölállni. Föl kellett tennem magamnak a kérdést, hogy ha én a vacsorára nem tudom leültetni a családomat egy asztalnak, akkor valóban én ilyen nagy ember vagyok?

0: Lehetett volna korábban lépni már szerintetek, vagy el kellett menni eddig a falig? A hétköznapokban hol volt az a pont, ahol már szakadt az egész?
1: Én kerestem a megoldást arra, hogy hogy tudnánk újra abban a szerelemben találkozni, ami mi mindig is körbevette a mi kapcsolatunkat, csak ledarálódott. És az egyik barátnőm ajánlotta, hogy ő is elment egy természetgyógyászhoz, és hát ha én is elmegyek, akkor biztos, hogy kaphatok jó tanácsokat. Ez egy tartmasször volt, aki tulajdonképpen lelki háttérrel rendelkezett, méghozzá a gonosz erejével. Nem ismertem Istent, és épp ezért a gonoszra se gondoltam úgy, mint valóságos, jelenlévő erőre. Egy materiális ember voltam, azt hiszem, amit látok. És ezek a dolgok, amit aztán ott ennél az embernél tapasztaltam, először csak érdekesség volt, mondjuk egy jóslás, egy beszélgetés, például az előző életembe visszamentünk. És ezeken való tapasztalások először csak érdekességnek tűntek, de aztán egyre inkább eluralkodott rajtam egy belső félelem, egy feszültség, és tulajdonképpen egy irányítottság, és valóban azokat a tanácsokat kaptam, amit a gonosz adott, így utólag ugye ezt már tudom értelmezni, és ezek a tanácsok arra irányultak, hogy váljak el, alapítsak külön céget, és a gyerekeim, hát a gyerekeim majd fölnőnek úgy, ahogy bárki másnak fölnőttek a gyerekei, a legfontosabbak az anyagiak, és az, hogy valósítsam meg önmagam. Ez különben minden nőnek föladatik ez a lecke a mai világba, hogy hova helyezi a hangsúlyt. Ezeket a tanácsokat kapva, ebbe az irányba elindultam, és meg is valósítottam, létrehoztam a saját cégemet, Palival megállapodtunk, hogy annak fejébe, hogy én elviszem azt a márkanevet és azt a kereskedelmi tevékenységet, amit én fölépítettem, a gyerekek Palinál fognak maradni. Lelkileg összerezzenek most, és tudom már, hogy mit is ajánlottam én akkor föl az anyaságomnak, az életutamnak a fő tartalmát, két gyermekemet, lányomat tulajdonképpen odaadom az anyagiakért, de ez is a gonosznak a terve. Sokat ígér, keveset ad, és a végén mindent elvesz, hisz milyen ember lennék én most itt? Azok a döntések mentén ment volna tovább az életem, amit ott eldöntöttem. De Istennek van hatalma a gonosz munkáját letörni, és ez a mi életünkben meg is történt.
0: Pali, hozzád fordulok, mert azt hiszem ennek a mozgatórugója végül te lettél. Egy lelkészhez fordultatok.
2: Ugye a nagy elkeseredésemben egyszer csak eszembe jutott, hogy hívjam föl a Torockó-téri református gyülekezetet. Édesanyám járt oda, és nekünk is egy évbe kétszer el kellett vele menjünk, ez volt ugye a húsvét és a karácsony. És akkor ebbe a templomba már az Isten tisztelet alatt engem többször megszólított Isten. Lelki érzéseim voltak, az egyik az, hogy nagy szeretettel, nem is keményen valaki kiemel engem, ez lelkileg értendő a székből, hogy hát mit csinálsz te, hogy élsz te, és utána nagyon nagy szeretete visszaültet, és nagyon kedves hangon mondja, hogy hát merre kéne menned inkább. És közben én teljesen leizzadtam, de szinte minden alkalommal így volt. De amikor kijöttem a templomból, azt igyekeztem elfelejteni. A templomba az öregek járnak, a betegek, a döntésképtelenek serege itt van. Én mégiscsak egy vállalkozó vagyok. De ugye érdekes, hogy ebbe a mélységbe mégis ez jutott eszembe, hogy hol lehet valamit kapni. És a lelki pásztortól kaptam egy időpontot azzal, hogy ha egy mód van rá, akkor a feleségem is jöjjön el. Hát ebbe a beszélgetésbe folyt belőlünk az életünk nyomorúsága és keserűsége, és ez a kedves lelki pásztor mondott nekem egy igét az 1 Mózes 2.24-ből, hogy annak okáira férfi elhagyja atyát, anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. És engem ez az igem elbevágott. Néha szoktam mondani, hogy 100 pszichológus nem hozott volna össze egy ilyen lelki diagnózist, amit Isten. Én fölismertem az első részéből az igének, hogy én nem hagytam el a régi családomat. Az előzőből le kell lelkileg válnia. Ez egy döntés, és ugyanúgy szeretem a régi családomat, de már nem ők az első közösség az életemben, hanem a házastársam és a családunk. A középső igeszakasz így hangzott, ragaszkodik feleségéhez, és belém hasított ez a tudat, hogy én nem ragaszkodtam a feleségemhez, és nagyon sok helyzetben, hogy Évi mondta, családi dolgokba, üzleti dolgokba én magára hagytam, és a végén testileg sem ragaszkodtam hozzá, és ezt is fölismertem, hogy ez egy nagyon komoly bűn, és hogy lesznek ketten ugye egy testé, ezt pedig úgy értettem meg, hogy a vállóper előkészítése közben többször átéltem, mint hogyha a mellkasomnál fogva valami szétakarna, vagy valaki szakítani. Mindenhol megállapították, hogy tökéletes az én szívem és az egész szervezetem. Itt értettem meg, hogy lelki tragédiához és egy szakadáshoz kanyarodott az életutam, és ordított ez a kérdés, hogy hát ha én ennek igazat adok, ennek az igének, én akkor egy elveszett bűnös ember vagyok. De ugye Isten, ha föltárja a nyomorúságunkat, a bűneinket, akkor nem hagyott, hanem fölismerhetjük a kegyelmet. Mi a beszélgetés után kimentünk a Torockó térre, és hát egy órát sírtunk. Ez már remény sírása volt, hogy nem kell elveszni, egy utat kaptunk, Isten fölfedte ezt az utat, ezt kell járjuk. De volt még egy nagy üzenete a lelki pásztornak, amit a búcsúzáskor mondott.
1: Azt mondta akkor Kálmán bácsi, hogy Pali, Évi magukat csak az imádságba ágyazott élet mentheti meg. Hát ez nekünk akkor nagyon pátoszos volt, de evel a beszélgetéssel kapcsolatban, ami nagyon fontos volt, a számomra ez az ige Isten üzenetét, reményét, lehetőségét jelentette, hogy tulajdonképpen, amit én szerettem volna, hogy az én férjem az enyém legyen, és hogy első számú ember lehessek ő mellette, Isten erre azt mondja, hogy igen, ennek így kell lennie. Letaglózó volt, hisz az a tanácsos, ahol előtte jártam, azt mondta, hogy ezt a házasságot föl kell bontani, itt pedig az Isten azt tanácsolja, hogy egy egészen új úton nekünk van jövőnk, a mi házasságunkat meg lehet menteni, és ezért volt annak a reménynek a sírása, amikor kimentünk a Torockó téri játszótérre, és ott együtt leültünk. De mindenféleképpen el kell mondanom, hogy erre a beszélgetésre én teljes bizonytalansággal mentem, úgy éreztem, hogy ennek nincs semmi értelme. Nem volt közöttünk már semmilyen bizalom. A gonosz által indukált gondolatok azok olyanok voltak, hogy féljek a férjemtől, tehát amit már utólag tudok, hogy a gonosz emberülő volt kezdetektől fogva, azt ő úgy kezdi, hogy az emberi kapcsolatainkat kezdi felszámolni, és amikor egy lélek egyedül marad, akkor jön azokkal a gondolatokkal, hogy hát nincs értelme az életnek. Ezt az Isten megakadályozta, és tanácsolt Palin keresztül az Istennek az igéjét hallhattuk, ami megmentett minket. Csoda történt.

0: Vendégünk a Lélekhangolóban Nemeskéri Pál és felesége Éva, akikkel a témánk Jézusban való hitre jutásuk és házasságuk feltámadása.
1: Istennek mi a szándéka? Amivel kezdtem, mi a szándéka terve az emberrel és a házasságokkal, így a nagy héten Jézus Krisztusra tekintve, akit aztán megismertetek, hogyan ismerhető meg ez az isteni szándék?
2: Mindenféleképpen ugye a hit hallásból van, jó, ha az ember hallja az igét, és engem ugyanvel ezt az igét, amit mondtam az előbb, ugye megszólított, és helyes irányba fordított. De én akkor még Jézus nem ismertem föl, hanem mi az imádkozással vártunk, hát magyarul sumákoltunk még hosszú napokig. És akkor elkezdtünk úgy imádkozni, érdekes, hogy ez az első imádságunk is egyszerre volt, hogy leoltottuk a lámpát, szinte magunkra húztuk a takarót, és akkor mindenki az imádságát elmondta. Nekem az volt az első imádságom, nem volt hosszú, hogy de jó lenne ezt a sok szemetet kisöpörni az életemből és az életünkből. És Isten csodálatos módon szokott válaszolni, ha a szív nyílik Isten felé, akkor ő biztos, hogy oda belép, és azt a lelket elkezdi tisztítani és megmenti. Évi is imádkozott, és akkor elkezdtek az életünkbe megrendítő dolgok történni, tehát Isten elkezd válaszolni. Nekünk ez a vállalkozás halmaz, amit létrehoztunk, ezt kellett lebontani, és szándékosan ismétlem azt meg, hogy nem azért, mert bűn a gazdagság, hanem az volt a bűn, hogy mit csináltuk, mint például az adócsalás, korrupció. Isten ezt nem tudja megáldani, a sötétséget és a lopást, csalást és a hazugságot. Ezt először meg kell tisztítani. Ennél a vállalkozásunknál megtisztítás módja az volt, hogy eladjuk. Egy olyan szabadítás, hogy az ember rájön, hogy ezt el is lehet engedni, abba is lehet valamit hagyni. És akkor ezt megtettük, és ezen áldás lett, és akkor következő ajtókat nyitott Isten, hogy merre menjünk és mit tegyünk. És ebbe a folyamatba jött az a döntő fordulat, ami nélkül ugye Jézust nem tudjuk fölismerni, hogy egyrészt hozzáfordulunk imádságba személyesen. Én sokáig Istenhez imádkoztam, ők ugye egy isteni személy, de Jézus mondja azt, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki nem mehet az atyához, csak én általam. A szívembe úgy éreztem, hogy Isten azt mondja, hogy nagyon várlak, nagyon szeretlek, de gyere Jézus felől. És akkor elkezdtem imádkozni azért, hogy Jézust megismerhessem. Olyan bizonyosságot ad Jézus önmagáról, hogy azt nem lehet elvenni. Tehát akkor megértettem azt, hogy mondjuk valaki hogy lesz mártír, mert ő biztos abba, hogy a megváltóba hisz. Viszont amikor Jézust az ember segítségű hívja, akkor meglátja a saját bűneit is. És ezekkel a bűnökkel nem tudunk igazán mit kezdeni, mert ezeknek nagyobb hatalma van, mint ami erőnk, és ez csak Jézus győzte le a bűnt és a halált. Tehát Jézus elé kell tárni. Ha megláttam egy bűnömet, én elé tártam és bocsánatot kértem tőle. És ezt a bűnbocsánatot el is kell fogadni, hogy igen, ez vagyok, ezt tettem, kérlek, bocsáss meg, és a bűnbocsánatot pedig az ember megkapja. És ez egy élettisztítás és élettakarítás volt, az addigi életemet rendbe kellett tenni, és a mai napig ugye ebből élek, hogy ha bűnt ismerek föl az életembe, akkor azt Jézus elé viszem és bocsánatot kérek, de ez volt a döntő találkozás, és így kaptam arról bizonyosságot Jézustól, hogy ha meghalok, ha mondjuk itt infarktusba leesek a székről, akkor azért megköszönöm, ha egy kicsit sajnálok, de nagyon nem kell sajnálni, mert én Isten mellett fogok fölébredni, hozzá tartozom. Ugye a világnak a legnagyobb kérdés az élet vagy halál kérdés. Ezt senki nem tudja megválaszolni, mint az életnek az egyetlen királya és ura, Jézus. És ha valaki így módon már hozzátartozhat, hogy elmondtam, akkor van örök élet, akkor nem kell félni a haláltól. Úgyhogy én így ismertem meg Jézust, a megváltót, így támad föl a mi házasságunk a halálból, de személyesen én, mint Nemeskéri Pál a halálból, és ugyanezen az úton ment át én.

0: Évite egy materialista családból származó lányként egy ilyen nagy találkozás után Istennel hogyan tudsz Jézusra tekinteni, és hogy hiszel akkor te is már az örökké valóságban, illetve az örök életben?
1: Akkor, amikor kijöttünk a beszélgetésről, hogy Isten, Jézus, Szentlélek, Szent Háromság, ilyen fogalmak egyáltalán nem léteztek bennem. A reménység volt meg arra nézve, hogy Isten létezik, meg akartam ismerni Istent, és mint egy menekültem a gonosz elől, mert én éreztem, hogy nagyon komoly dolgok közül kell választani, élet vagy halál. Visszamentünk további lelki beszélgetésekre, nem is lehetett minket lerázni, hogy így mondjam, és Halesbynek a Hogyan lettem hívő keresztény című kis könyvét ajánlotta nekem az egyik lelkész, és abban olvastam el, hogy Jézust én behívhatom a szívembe, és az életem urává tehetem. És az egyik éjszaka ezt az imádságot elmondtam, és ez is egy ugye fontos dolog, hogy megmenekült a házasságunk, de ez az előzte meg, hogy mind a ketten külön-külön Isten elé mentünk, és személyesen bocsánatot kértünk, és a személyes kapcsolatunkat rendeztük Istennel, illetve ő rendezte velünk, és megengedte, hogy megértsük, hogy Jézus az igazság, az út és az élet. Jézus oda nem fog beköltözni, ahol nagy sötétség van, tehát ott először ki kell takarítani, és az a takarítás az valahol nagyon fájdalmas, mert sok olyan emlék, olyan bűn, egészen gyermekkoromtól fogva lévő események előtódultak. Egy-egy reggel fölébredtem, és eszembe jutott egy újabb és egy másik, és voltak olyan dolgok, amiért Istentől kellett bocsánatot kérnem, és voltak olyan bűnök, ami a kapcsolatunkat terhelte, hazugságok, szerelmi dolgok. Ez is olyan érdekes, hogy nagy szerelmi kapcsolatba is belefér az, hogy az ember megcsalja a másikat, és nem is tudom megmagyarázni az okát, és ezeket a dolgokat Istennek is megvallani, és egymásnak. És annak a lehetetlensége, hogy Uram, pont most mondjam el ezeket a házastársamnak, aki ezért lehet, hogy nem fog megbocsájtani. De nem tehetem meg, hogy nem mondom el, tehát ez volt az a nagy lelki műtét, mert a gonosz ezeket a csapdákat, ezeket a bombákat azt akarja, hogy bennmaradjanak az életünkbe, de Jézus fel akar szabadítani ez alól. Nagyon mélységes időszak volt, és azt kellett kimondanom, hogy az az ember, aki kirajzolódik ebben a megvilágításban, ez az ember halált érdemel. És hogy ez a házasság már nem is létezik. A lábunkkal megtiportuk, és teljesen valóságos az az ítélet, ami jár ezért. És nem ez történt, hanem Jézus azt mondta, hogy megújítalak titeket, és újjáteszem a házasságotokat. Akkor értettem meg, hogy Jézus váltságára van nekem szükségem, és ezért imádkoztam, hogy megérthessem, hogy miért olyan fontos a kereszt. Ez volt számunkra is a titok, hogy miért olyan fontos a kereszt, és ki Jézus, miért is ez a központ, és mit végzett el Jézus. És azt értettem meg, hogy Jézus bűntelen volt, és meghalt helyettem az én bűneimért, és ezért én tisztán és szeplőtelenként állhatok meg Isten színe előtt, majd az utolsó napon, az ítéletkor, mert engem eltakar Jézus. És ez az a váltság, amire nekem szükségem van, és én erre igent mondtam.
0: Hol mondhatjuk ki, hogy egy házasság halott, és van-e értelme feltámasztani?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, hogy honnan tudhatjuk, hogy egy házasság halott. Most a magunkéból kiindulva mi nem tudtuk, hát nagyon rosszul éltünk, ennek ilyen nyilvánvalóvá kellett lennie. Sok kapcsolat van, ami évtizedekig így ellavíroz van, ami pedig hónapok alatt főrobban, és az emberek a mai világba érzelmekbe kezdenek el gondolkozni, hogy az ember mindenáron ki akar lépni, mert az érzelmek megkoptak. És a világban nagyon sok most az az ember, akit az érzelme irányítanak. Egyébként nagyon fontosak az érzelmek, tehát én nem valami jégcsap tanácsot szeretnék adni, hanem csak Isten által lehet az igazi szeretetet megtapasztalni és az érzelmeket. Tehát sokan nem is tudják, hogy halott a házasság, vagy nem merik kimondani. A világunk a sikersztoriról szól, csak hát a sikerek mögött sokszor már rothadó életek vannak és rothadó kapcsolatok, és ezt a sebet csak Isten tudja kitisztítani. Hogy a házasságot érdemes-e föltámasztani, ez is nagyon jó kérdés. Hát, hogyha már érezzük, hogy nagyon mélyen vagyunk, és hogy a mi házasságunk feltámasztásra szorul, és önmagunk is, akkor azért Isten segítségül lehet hívni. De ha kidobjuk az életünkből, nem fog visszajönni az ablakon, de mi megszólíthatjuk életünk bármelyik szakaszán, és akkor abba a nyomorúság megállóba fog minket fölvenni, ahol mi eljutunk odáig, hogy tényleg segítségre szorulunk, és őszintén segítségül hívjuk őt. Ő a házasság alkotója, és egyben orvosa is, tehát az a legjobb, hogyha én valaminek az alkotójához fordulok, és tőle kérek segítséget, és ő biztos, hogy utat fog mutatni.
0: Kedves hallgatóink, arról hallhattak a megelőző fél órában, hogy hogyan hívta el követésére Jézus Krisztus Nemeskéri Pált és feleségét Évát. Megtérésük után helyreállt a házasságuk, és további két gyermekkel is megajándékozta őket az Úr. Szeretettel ajánljuk hallgatóinknak a bibliai házassággondozó szolgálatot, amelynek vezetője Nemeskéri Pál, és amelyről a következő webcímen tudakozódhatnak: bhs.hu. Ezt a beszélgetést és további interjúinkat is megtalálhatják a Magyar Evangélikus Rádiómisszió honlapján, a misszió.lutheran.hu webcímen. Nekünk a következő módon üzenhetnek: e-mail címünk evmis@lutheran.hu, SMS-t pedig a 0620 620 36 79-es számra várunk. További jó rádiózást és áldott Krisztusra hagyatkozást kívánunk kedves hallgatóinknak. Most búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Virágkarnevál Debrecenben, augusztus 18-a és 23-a között. Újra virágba borul Debrecen, az egyhetes programkavalkádon, az elmaradhatatlan virágkocsik és a hazai és külföldi tánccsoportok mellett komoly és könnyű zenei koncert, táncbemutató, táncház, beszélgetés, virágos programok és installációk, megszámlálhatatlan esemény és látványosság várja a látogatókat. A sok éves tradícióval rendelkező karnevál napjainkban lényegesen több, mint látványos virágkompozíciók és nemzetközi művészek, együttesek felvonulása. Egy héten át tartó színes programkavalkád, melyen számtalan látogató megtalálhatja a számára leginkább vonzó szórakozási lehetőséget. A virágkarnevál mára egy egész hetes fesztivállá nőtte ki magát, amelynek során a belvárosban és a Nagyerdőn párhuzamosan zajló programok várják az érdeklődőket. A rendezvénysorozat minden korosztály és célcsoport számára gazdag, sokszínű és tartalmas élményeket kínál. Augusztus 20-a Szent István napját köszöntik Ópusztaszeren. Változatos, hagyományőrző programokkal köszönti Szent István napját ma az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. A közlemény szerint a park augusztus 20-ai programjai között, amelyek a 3D-s filmvetítés kivételével ingyenesek, a család minden tagja találhat kedvére való elfoglaltságot, miközben közelebb kerülhet a magyar népi kultúrához és történelmi örökségéhez. A vendégek kipróbálhatják az íjászatot a Nomád Parkban, részt vehetnek kemencés látványsütésen és kóstolón. A legkisebbeket népi játszóház, kézműves foglalkozások és jurtában kialakított gyermekkuckó várja. A programok között gyógynövény és teakóstoló, a dél-alföldi szélmalmokról szóló előadás, valamint a népi fafaragást bemutató rendezvény is szerepel. A nap egyik látványos eseménye a honfoglaláskori lovas bemutató lesz, amely a lovaspályán idézi meg a magyarok harci hagyományát. Ezer éves időutazás a Bencések Fesztiválján, Arcus Temporum Pannonhalmán, a hosszú étvégén. 5 koncert Bach és Kurtág műveivel Parti Nagy Lajos Szép irodalmi iskolája, bepillantás a bencés szerzetesek világába és a főapátság rejtett tereibe, valamint kortárs képzőművészeti alkotások augusztus 21-e és 23-a között, immár 22. alkalommal nyitja meg kapuit a Pannonhalmi főapátság fesztiválja, az Arcus Temporum. Egy 3 napos összművészeti utazás a zene, az irodalom, a spiritualitás és a képzőművészet világába. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Ma csütörtökön felhős napos az időnk. Zápor előfordulhat. A délnyugati szél élénkül és 30-36 fokunk van. Pénteken napos idő lesz, helyenként felhőképződéssel. Eső is eshet, délnyugati a szél és 30-37 fok várható.
0: Híreinket hallották. Thank you.
2: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik. Ferenc Kuna Valéria műsora.
3: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt ismét a Merkaba műsora, a mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria. Vendégünk Fináli Gábor vallási vezető rabbi, akivel a mai műsorban a neológia témakörét fogjuk körbejárni. Üdvözöllek, köszöntelek, örülök, hogy eljöttél.
4: Én köszönöm a meghívást, és köszöntöm a rádió hallgatókat.
3: A neológia egy specifikusan magyar irányzat, de aki esetleg nem ismeri, vagy nem hallott még róla, mondjuk el néhány szóban, hogy mit is jelent, honnan ered, illetve mik a történelmi háttere ennek a mi kis neológ világunknak.
4: A neológia valóban egy teljes mértékben magyar specifikum, ugye a görög neológos szóból van. A zsidóság útkeresésének egy Kárpát-medencében megfogalmazódott módja. Annyit kell tudni, hogy a felvilágosodás és a francia forradalom, illetve a napóleoni korszak után megváltozott a zsidóságnak a környezete, és ehhez a különböző zsidó közösségek Európa más-más helyén más-más választ tudtak adni, másképp tudtak és akartak hasonulni a környezetükhöz. A 800-as évek legelején, illetve a 1700-as évek végén Németországban egy óriási reformmozgalom soport végig, és győzött. Annak szemtanúja volt egy Hatam Sofer névre hallgató rabbi, aki Pozsonyban lett később rabbi, és azt mondta, hogy ezt meg kell állítani. És Magyarországon, a Magyar Királyság területén csaptak össze a reform és a reformmal ellentétes erők. Egy darabig úgy nézett ki a 30-as évek, mondjuk a reformkorszak elején, hogy talán az ellenzők győzedelmeskednek, viszont az úgymond újítók, akik mondjuk csak annyiban voltak újítók, hogy a zsidóságnak a külalakját próbálták kicsit a befogadó nemzethez hasonlítani, hasonlóvá tenni a zsinagogák küllemét, a rabbik öltözetét, az ülésrendet, esetleg a prédikáció nyelvét jidisről magyarra cserélni. Ezek a konzervatív köröknek már túl soknak bizonyultak, és ez ellen léptek fel, és itt Magyarországon nem a reform, a Németországon meghonosodott reform, és az Amerikában később továbbfejlesztett reform vált uralkodóvá, hanem egy mérsékeltebb, de mégis a napóleoni háborúk előtti világnak hátat fordító, de nem olyan radikálisan hátat fordító zsidó irányzat, mint nyugatabbra. Ez lett a neológia.
3: Ez lett a neológia. Tehát, ahogy említetted, így a vallási részben nem sokat változtattak. Mégis mik azok a különbségek, amik ellen a hagyományőrzők felléptek, vagy amiket nem szerettek volna?
4: Ugye három-négy dologban tetten érhető ez. Egy része külsőség, egy része veleig hatoló változás. Egyrészt az öltözködésnek a módosulása mind a zsinagógában zsidók, vagy a zsinagógában járók, a neológiai zsinagógában járók részéről megkövetelt öltözködési etikett és formák, vagyis a befogadó társadalom divatjához való alkalmazkodás, akár hajviselet és arcőrzet férfiaknál viseletének a megváltoztatás, illetve ahhoz való hasonlósulás. A nők, például a nők helyzetének az irányú megváltoztatása, hogy míg a ortodox zsinagógákban, vagy legalábbis a hagyományos zsinagógákban, inkább így mondanám, mert ortodoxia csak a neológiára válaszul fejlődött ki, szóval a hagyományos zsinagógákban nem lehetett látni nőket az imák alatt, addig a neológ zsinagógákban nem úgy, mint a keresztény templomokban, hogy vegyesen ültetve legyenek a nemek, de mindenképpen látható helyen külön ültetve, karzaton vagy egy másik pacsorban, de mégis látható helyen foglaltak helyet a nők. A zsinagógák külalakja is változott, és hasonultak tornyokkal, orgonával, és egyéb külsőségekkel, esetleg a belső tér elrendezésével a keresztény templomokhoz, ezzel is egy gesztus gyakorolva befogadó nemzet felé. Az ima módja is megváltozott, és akkor nagyon divatos opera világát csempészték bele, és ezzel módosították meg a kántoroknak a világát. Azelőtt előtti jelölmeghatási mód más volt, merőben más volt. Nem voltak úgy is olyan módon képzett zenészek és énekesek, mint ekkora kortól kezdve. Szóval az opera világa lett becsempészve, az akkor nagyon divatos opera lett becsempészve a zsinagógába. Ezek külsőségek. Amit mondjuk egy ponton érintettem az orgonát, az már veleig hatoló változás, hiszen az orgona, mint hangszer szombaton használatra tilos tárgynak van lett korábban minősítve, ugyanígy a hegedű, a dob és minden más hangszer.
3: Mert hogy a hangszerjáték munkának számít.
4: Hangszerjáték munkának számít, illetve ami nem elektromosan működik, az nem számítana munkának, csak félő, hogy kiszakad, elszakad, megreped, dob, és akkor az ember meg akarja javítani. És akkor ez egy rabbinikus tiltás, nem tórai, hanem rabbinikus tiltás, hogy esetleg az ember ne tántán hozzányúlna, ha már rossz. Ugyanezért nem szabad biciklizni meg egyebek, mert hogy az ember akkor nem hagyja ott a biciklét. Biciklizni lehetne, de meg van tiltva rabbinikusan, mert. Na most orgona is meg van tiltva, és mégis elkezdték használni. Ez nem csak külsőségben és egy felületes módban módnak vagy törvénynek volt a megváltozás vagy szokásnak, hanem bizony a szombattartás módja is megváltozott, és plusz ezen kívül meg elmondható az is, hogy a vallásfegyelem, a vallási micváknak a megtartása ettől a kortól kezdve, főleg a neolók zsinagógákban ki lett mondva, hogy az egyénnek a felelőssége, és a rabbik tényleg csak jó szívvel irányították az embereket afelé, de semmiképpen nem ágáltak, és nem bántó, és nagyon szigorú, dergedelmes predikációkat mondtak a tartásra, hanem egy sokkal kedvesebb hozzáállással próbálták az embereket a hagyomány megtartására sarkalni.
3: Az előbb megfogott egy mondat, amit mondtál, hogy az ortodoxia, a neológia ellenében jött létre. Tehát mielőtt ez a szakadás megtörtént ugye 1868-ban, gyakorlatilag nem beszélhettünk ortodoxiáról, mert hogy egységesen csak zsidóság volt?
4: Egységesen nyilvánvaló, ez olyan, mint amikor egyszer azért még az első... Inkább ezt nem az politika, ezt nem mondom el, de lényeg az, hogy kívülről úgy tűnik másoknak is, hogy a magyarok nagyon egységesek, legalábbis sokszor ezt tűnik mondjuk egy románnak, vagy egy orosznak, vagy egy

0: egység uralkodott. És mert egységes volt a környezet is. Nagyjából egységesen volt ellenséges a muszlim és a keresztény környezet. Néha általában a muszlim kicsit jobb volt, a keresztény általában egy kicsit rosszabb, aztán ez persze 1700 után változott csak meg az arány, és akkor lett a keresztény sokkal barátságosabb a keresztény világ, mint a muszlim. De alapvetően elmondható volt egy világ a világban fajtájú életmód. Azzal, hogy megszülettek a modern államok, és egy központosítás és egy nagyon erős kontroll lépett fel az állam részéről, hogy a zsidóság adja fel az autonómiáját, ebben a pillanatban a különböző, ez a politikai és gazdasági igény plusz a uralkodó ideológiák érezhetően egy új valóságot teremtettek, és erre valaki így, valaki úgy válaszolt. És akkor erre mondható el az, hogy már az 1600-as években, főleg az 1700-as években kezdődik egy nagy változás, maga a haszidizmus is már a modernitással, és illetve a Kelet-Európa leszakadó régióiban lévő nyomorra adott válasz volt, mert nem volt kielégítő az azt megelőző status quo.
1: Igen.
0: És utána, amikor a francia forradalom elment egészen Moszkváig, Kairóig, és mindenhol lerúgta a gettóknak a kapuját, ez egy olyan új világot teremtett, tényleg új időszámítást, amiben ki, mi, hogy, más, de másképp reagált rá. Hatem Soferék idejében, Hatem Sofer még büszke volt arra, hogy hatóság, karhatalommal tudta elvitetni azt, aki szombatot szegett. Börtönbe záratta. Wow. Ilyen erős volt mondjuk 1810-ben vagy 1820-ban a napóleoni korszak után újra a rabbik ereje, és ez középkorban ennél sokkal erősebb is volt. Szóval
1: gyakorlatilag a vallási és a világi törvénykezés teljesen összefolyt.
0: Abszolút. Ezt nem kell felejteni, hogy a középkorban a rabbik hatalma természetesen az uralkodó réteggel együtt, áldásával karöltve, az irányította a zsidó közösséget, és ugye, hogyha a hatalmi ágak szétválasztásról beszélünk, ugye ez egyáltalán figyelhető meg a zsidóságban. A zsidóságban szinte, legalábbis a tradicionális zsidóságban elválaszthatatlan állam az egyháztól.
1: Igen.
0: És egy testület alkotja a törvényt, ugyanaz a testület ítélkezik is, vagyis a bíróság és a parlament, alkotmánybíróság és a parlament az egy, a bíróság is egy, és utána pedig a végrehajtás is ugyanebben a kézben összpontosul. Ja, és ezen kívül pedig általában a középkorban nem jelenhetett meg olyan mű, amin nem volt rajta rabbinak az ajánlása, az pedig a cenzúra volt maga, úgyhogy szabad sajtó sem volt, úgyhogy minden így hatalmi ág a rabbik kezében összpontosult, és egy olyan korszak jött el, amikor az állam elvette a rabbiktől ezt a hatalmat. Most akkor erre hogy válaszol a közösség? Van, aki azt mondja, hogy szép szóval, van, aki pedig azt mondja, hogy küzdök ezzel, ameddig csak tudok, hogy ezt az államnak ezt a lépését kiküszöböljem, bezárkózom, mert nekem a régi világ, a régi világnak a status quo-ja kell. Viszont azóta 200 éve meg lett vonva a zsidó közösségtől az a fajta hatalom, az a fajta világ, a világ, ország az országban, ami addig jogukban állt behajtatni a zsidó egyéneken. És aki ennek nem felelt meg, az kiátkozták.
1: Kiátkozták?
0: Persze.
1: Fú, ez nagyon, nagyon keményen hangzik, de mégis ez vetette el a magját annak, hogy létrejöhessen a neológia és az ortodoxia, mint gyakorlatilag már csak a vallásra koncentrál. Tehát, hogy a vallási életet próbálja megszabályozni, és a neológia esetében ez kevésbé terjed ki az ember mindennapi dolgaira?
0: A zsidó halacha, a zsidó vallásjog, a zsidóknak, hát vallásjog az ugye mindig azt gondolom valaki, hogy csak a jogra kiterjed, de ez ugye az etikára, morálra és az teljes életstílusra kiterjed, hogy attól kezdve, hogy hogyan fűzi be az ember a cipőjét, azon át, hogy mit vásárol a boltba, hogyan eszi meg, illetve este hogyan fekszik a felesége mellé, ezt mind-mind szabályozza a halacha. Ezért nem lehet azt mondani, hogy vallásosság, inkább azt lehet mondani, hogy életmód, egy egész civilizáció. A neológia próbálta több-kevesebb sikerrel és sok-sok leszakadással megvalósítani azt, hogy az ember együtt éljen, benne éljen a modern világba, és próbáljon legtöbb dolgot magával hozni a régi világból, az óvilágból, a halachából, és akár tudományt segítségre beemelve megkritizálja a saját forrásait és hagyományát.
1: A saját

0: forrásait?
1: Igen, a saját forrásait, hagyományát. Ezzel szemben az ortodoxia, a kritika, legyen az biblia kritika, legyen az talmud kritika, legyen az bármifajta kritika, ami kritikusan nézi a forrásait és a múltját, ezzel teljes mértékben süket volt, és hallani sem akart róla, és a lehetőségekre, amit a modern kirám fölkínált, megköszönte azt, nyilvánvaló az országnak, ez a halákának a része, törvények engedelmeskedett, de csak addig, ameddig nagyon muszáj volt. Például akáért, azt tudni kell, hogy a zsidó halákában, hogyha az ember teheti, tegyük föl, mondjuk egy másik zsidóval van jogos peres ügye,
0: igen,
1: akkor ugyanolyan vallási kötelessége, mint szombatot tartani, mint kóser ételeket enni az, hogy zsidó bíróság elé menjen, és ne menjen nem zsidó bíróság elé, mert akkor azzal felülértékeli a világi jogrendszert a halakikus jogrendszer fölé. Vagy azt jelenti, hogy egy ortodox zsidó, ha például 1850-ben vagy 1910-ben egy zsidó barátját a világi bíróságon perelte be, azzal olyan büntetett, mint a szombatot szegett volna.
0: És a neológia ezzel szemben elismerte a világi bíróságot?
1: A neológia, erre nem tudok konkrét példákat mondani, vagy egy irodalmi értelme sem van. Itt ez nyilvánvalóan minden sokkal szoftosabb volt, mondom, egy állandó kísérletezés része az, hogy ki hogyan értelmezte. Nagyon valószínű, hogy nagyon kevés pillanat volt arra, vagy legalábbis én szerintem, és amit én hallottam, mert ugye erről könyvek nagyon kevés szól, hogy hány neológ fordult vallási bírósághoz peres ügyekben. Szerintem a legtöbb neológ zsidó a magyar bíróságokat használta, és ezt a rendszert, ezzel nem élt már.
0: Néhány perc szünet következik, és innen folytatjuk tovább. Nagyon izgalmasak ezek a témák, rengeteget lehet tanulni, és igen, megdöbbentő tények is napvilágra kerülnek. Egy kis zene következik, nem is akármilyen zene, hiszen tőled hallgatunk meg egy dalt, és jövünk vissza rögtön a neológia témájával.

0: Vissza is tértünk, a remek muzsika után folytatjuk a neológiát bemutató beszélgetésünket. A vendégünk a Merkaba stúdiójában Finálli Gábor vallási vezető rabbi helyettes. Említetted, hogy nagyon sok változás történt a neológia és az ortodox között, ami elsősorban inkább a külsőségeket érintettem, mint sem, hogy a vallás kérdéseiben szabályozott volna. Például az öltözködés, ami a nőkre, vagy a férfiakra, vagy esetleg a rabbik megjelenésére vonatkozik. Mik voltak a legszembetűnőbb változások, amiket az ortodoxia nem akart elfogadni, a neológia pedig mindennapossá tett?
1: Hát kezdjük akkor a hölgyekkel, ugye a hölgyek az elsőbség. Az ortodox világkép, vagy legalábbis a hagyomány, inkább így fogom, a hagyományos zsidó világképben a nő teste, testnek felületei, haja, hangja, szinte minden elrejtésre ítéltetett, persze nem kell csadorban járni, de bizony, ha valaki, főleg, hogyha már eljegyeztetett, vagy pedig megházasodott, akkor fejfedő, hajfedő hordására köteleztetik. Ez lehet a modern kor, mint a 18-19 században már paróka is, korábban és a mai napig a többségnél ez kendőt, sapkát, stb. Jelent. Nem kell hermetikusan csak az arcra hagyatkozni a kitakarásra és a többi résznek eltakarására, hanem a hajnak, a hajkoronának a nagy részének vagy teljes egészének befedésére. Ezen kívül természetesen az összes olyan testfelület, ami akár egy picike, ugye erotikát is tartalmaz, hordozhat magában, ez persze relatív, hogy kinek mit hordoz erotikát, de lényeg az, hogy a minimálisra szorítkozásra kötelezi a nőket, és ezt törekednek már a kislányoknál a kamaszkor beállta előtt ezt bevezetni és hozzászoktatni, és így a térd alatt, vagy akár a bokáig érő szoknya hordására, a vállakat bőven, vagy akár a könyök alá nyúló ruhaszárakat hordására szoktatják a kislányokat, illetve a lányokat, és természetesen minden, ami ettől még durvább kitárulkozás lehetne az nőknél, dekoltás, egyebek, arról mind persze szó sem lehet, és ez a fajta elleplezése a női nemnek, ez a szemérmesség jegyében zajlott, mondván, hogy nem kell az egyébben emberben meglakozó rossz ösztönt alátenni a lovat, és felkorbácsolni azt. És akkor a zsinagógában, hogyha mondjuk egy liturgikus világot nézzük meg, akkor mondtam a testfelületen kívül, a bőrön kívül, a hajon kívül a hangot is. A zsinagógákban, a hagyományos zsinagógai térben külön szólót, vagy külön csak nőkből álló kórus, női hang külön szólóként, vagy pedig női kórus együtt nem szólhatott. Nem volt képzett vegyes kórus sem, hanem hogyha volt egy kántor, vagy volt esetleg kántor, egy férfi kántornak, előimádkozónak pár énekes társa, akkor, és ez akkor akik magukkal vitték és vezették az egész közösség ének hangját, akkor abba belekeveredve a nők nyugodtan együtt énekelhetnek, viszont külön női szólózás és női, csak nőkre, női hallgatása az tilos volt, és nem volt tilalmas.
0: Ezzel szemben a neológiára nem fektet akkor a hangsúly?
1: A neológiában sem voltak, honosodtak meg a női kántorok, viszont vegyes kórus, képzett vegyes kórus már otthonra találta a nagyobb zsinagógákba. Majdnem minden, azt lehet mondani, ahol volt nagy orgona, ott a vegyes kórus is felbukkant.
0: És az öltözködésre vonatkozó szabályok honnan erednek?
1: A Tóra különböző részleteiből erednek az öltözködési viseletek normái, amik értelmezve lettek későbbi korokban, és ahhoz még egyéb események hozzá csapódtak és módosítottak rajta. Ugye beszélünk most a nőkről, akkor beszélünk a férfiakról. Illetve gyorsan intézzük el a rabbikat, mert az csak egy apró változás, hogy a rabbik úgy öltözködtek, mint mindenki más, minden más, bármelyik más férfi. Nem volt semmi különbség a rabbi ruhája és más férfi ruhája között, de ebben a korszakban, főleg a keresztény egyházi személyek öltözete hatására ornátust kezdtek el viselni a rabbik, mint akár a református vagy evangélikus lelkészek.
0: Ez mind a mai napig megmaradt, ugye?
1: Ez mind a mai napig megmaradt, de van egy ilyen ortodoxiában való visszafordulás, és van, akik ezt nem annyira preferálják, nem annyira hordják. Ezt esete válogatja.
0: Ízlés kérdése.
1: Illetve mondom, hogy ilyen visszagyökrekhez feeling van, és akkor ezért ezt próbálják van, akik elhagyni. De ami általában férfit illeti, és most így ugye kérdezted, hogy honnan ered, és hogy mi honnan van, itt van eklatáns példája. A férfiaknak is különben ugyanúgy, mint a nőknél a cniut, a szemérmesség elve dominál, amiben valaki erős, amiben valaki vonzó lehet, vagy felülkerekedett fel a barátainak, legyen az mondjuk egy nagyon szép, erős, izmos test. Azt fitoktatni, és a másik orrára dörgölni nem szabad.
0: Még egy férfinek sem.
1: Férfinek sem. Férfinak sem. Itt ne botránkoztass meg, ne nyomj el, és ne is legyél, ne vessél vak elé gáncsot, vagyis jön mellesleg nyilvánvaló izgatni sem szabad.
0: Persze.
1: De lényeg az, hogy dicsekedni is nagyon szabad. Ahogy egy ékszerrel dicsekedne az ember, ugyanúgy az izomzatával vagy a testével sem dicsekedhet.
0: Tehát úgy általánosságban elmondhatjuk, hogy ugyanazok az elvek, mi a szemérmességre vonatkozóan, amit a személyiséggel kapcsolatban megkövetel a vallás, az ugyanúgy az öltözködésnek is tükröznie kell, akár nőről, akár férfiről van szó. És
1: igen,
0: ezt a neológia is tovább vitte. De felmerül bennem a kérdés, ugye a neológia is elismeri a Shulchan Aruchot, azon
1: igen,
0: alapszik minden.
1: Igen.
0: Akkor hogy lehet mégis az, hogy különbséget tehetünk egy neológ fejfedés és egy ortodox fejfedés között? Mm. Mivel magyarázzák? Vagy ez egyszerűen csak egy ilyen engedmény?
1: Nem. Most, amit te mondtál, hogy a zsidóság is, vagy a neológ zsidóság is a Shulchan Aruchon, a terített asztal című művön nyugszik. Erre mindjárt visszatérek, mert ugye akartam mondani, hogy a rabbik után itt vannak a férfiak, és akkor legyen a fejfedő a következő példánk. Sehol a Tórában, és a Tanakh 24 könyvében, ami nagyjából ugye a teremtéstől kezdve, vagy nem a teremtéstől számoljuk, mi a kivonulástól kezdve, mondjuk történelmileg egy 1400 évet fed le, vagy 1600-700 évet fed le, nem kerül elő sehol a férfi fejfedő. Egyedül egy embernek van fejfedő, a főpapnak. A Talmudban sem kerül elő a fejfedő, annyi van írva, hogy aki Isten félő, az befedi a fejét, és akkor le van írva egy szép példa, mese arról, hogy egy ember, egy asszony hogyan fedte be a gyerekének a fejét, és amikor leesett róla véletlenül a fejfedője, akkor egyből félre siklott az élete, és bűnkövetett el. Mert hogy a Isten félelem, az befedett feje jár. Akkor nagyon érdekes, hogy a nagy ellenségeink, első pillanattól kezdve szinte ellenség, konkurenseink voltak, ugye a hellén Görögországban, mindig fedetlen fejjel mutattak be áldozatot, és fedetlen fejjel imádkoztak. Ezzel szemben a rómaiak mindig fedett fejjel imádkoztak. És pont ebben a korban kezdik el így emlegetni a Talmudban, hogy mi is fedett fejjel kezdjünk el járni. Ami tény és való, nem tudom pontosan a Talmudon kívül, ugye nincsen más forrás annak, hogy be kell fedni a fejünket, és még Maimonides is, Rambam, aki az 1100-as évek végén élt, 1204-ben halt meg, ő is azt írja a Misné Torájában, a Tóra megismétlésében, a legelső nagy kodifikált halachikus műben, zsidójogi művben, hogy az imához vegyél fel cipőt és fejfedőt.
0: De csak az imához?
1: Igen. És akkor a Shulchan Aruchban rá 400 évre egy kabbalizmussal már, egy misztik, ugye túl a keresztes hagyaratokon, túl a vérvádakon, a nyugat-európai kiűzetésen, a spanyolországi kiűzetés után, az összes sok-sok után, miután már a kabbala is átfordul egy ilyen teurgikus kabalává, egy ilyen proaktív kabalává, ebben a korban, ahol a miszticizmus győz a racionalitás felett, ebben a korban már azt mondja Shulchan Aruch, hogy egy zsidó felnőtt férfi nem tehet négy lépést fejfedő nélkül. De ez korábban valószínűleg így
0: sehol volt. Máshol nem lehető, mert csak a Shulchan Aruchban van erre.
1: Hát lehet, hogy más misztikus művek már kezdték ezt sugallni, de Maimonides korábban ez nem így volt, a Talmud korábban az valószínű szinte konkrétan megállapított, ez nem így volt. Úgyhogy a sulhánuk alapján állunk, a sulhánuk egy nagyon hosszú, széles mű, nagyon minden, sok mindent felülel, viszont azt úgy nyomtatják általában ki a sulhánukat is, hogy egy fóliánson, egy lapján a lapnak a 10%-át fedi le a sulhánuknak a betűi, és a többi 90%-on pedig kommentár van. Úgyhogy amit tudjuk nagyon, hogy a kommentár az meg is tudja változni a szövegnek a tökéletes értelmét az ellenkezőjére. Úgyhogy a neológiának az álláspontja, hogy a sulhánrukhon áll, az kb. Olyan, mint amikor a Rambam leírja a More Nevuhim, a tévegek útmutatója bevezetőjében, hogy én most újat nem fogok mondani. És utána csak új dolgot mond. Lényeg az, hogy a zsidóság, mint minden más vallásnak, ami ugye próbál generációra vezetni vissza önmagát egy forrásra, annak árcpolitikája az, hogy én nem mondok újat. Mi nem csinálunk semmi újat, csak mégis történik új, de nem mondhatunk ki, hogy történik új. Úgyhogy így állunk mi a sulhánruk alapján.
0: És ez a nőkre is vonatkozik, gondolom. Tehát, hogyha bemegyünk egy ortodox templomba, vagy egy neológ templomba, akkor az az első, ami szembe tűnik, hogy a hölgyek ugye az ortodoxoknál vagy parókát hordanak, vagy teljesen tényleg az szinte az utolsó hajszáluk is be van fedve. A neológiában meg sokszor láthatjuk ezeket a szép kis csipke, hát szerintem ilyen csipketerítőre hasonlító fejfedőket a hölgyeken, vagy éppen hogy csak egy kendőt, ami jelzés.
1: És az is csak a zsinogán belül hordják.
0: És csak a zsinogán belül, így van.
1: Hiába a házasok utcán is fejfedő nélkül járnak.
0: Erre sincs konkrét utalás, vagy konkrét parancsolata, akár a sulhán aruch előtti időből, hogy mennyire kell ezt befedni, vagy honnan eredett?
1: Nem, a nőknek a haja valószínű befedésre került már az ókorban is. Ugye, ilyen egyszerűen fogalmazva, hogy ugye mindenki láthassa, hogy egy áru már elkelt, vagy még eladásra vár, illetve hogyha esetleg megözvegyült a hölgy, vagy elvált esetleg, akkor újra mutassa, hogy ő eladósorban van. Úgyhogy jegygyűrűt kapnak a nők a zsidóságban és a esküvő alatt. Ortodoxiában különben a férfi nem kap gyűrűt, csak a férfi ad gyűrűt.
0: Igen.
1: De nem ez volt a jelzésértéke a társadalom felé annak, hogy valaki házas, hanem az, ahogy mind a magyar nép közmondás mondja, hogy bekötik a fejét. És hogy ez jelezett mindenkinek, hogy most már ő elkelt.
0: Tehát gyakorlatilag inkább egy népszokás, mint egy vallási hagyomány.
1: Igen, de mondom, szóval a Talmud leszögezés, hogy a nő haja erogén, és ezért, hogy ne lehessen azzal úgy csábítani, vagy ne is akarjon, vagy ne is véletlenül se csábítson úgy vele, ezért inkább a rabbik megelőzésből ráparancsolnak a házas nőkre, hogy inkább takarják el.
0: Említetted, hogy az opera világa nagy hatással volt a neológ liturgiára, mint a kántorok dallamait, énekét tekintetében. Elmondhatjuk, hogy azelőtt nem is voltak kántorok? Tehát ezt a szakmát is gyakorlatilag ez a szakadás hozta létre?
1: Hát mindig a sulhánokra hivatkoztunk, maradjunk a sulhánoknál. A sulhánokra le van írva az, hogy aki megbízható személyiség, aki olyan előlete van, és még szép is hangja, az imádkozzon elő, akit az ember beküldené képviseletül maga helyett a király elé, hogy ő képviselje a királyok király előtt a személyét. Na, ilyen embereket választottak ki mindig imára, akiknek az előlete is és a magánélete is olyan volt, plusz még szép volt a hangja, hogy mindig volt valami fajta zene és ének. És lehet, hogy volt kórus is mellette. De az sokkal inkább megmaradt mármint technikáját, illetve a természetesebb éneknél, és nem annál a magas, hiper-szuper szintre fejlesztett egész, nem tudom, több ezer négyzetméternyi belső teret beéneklő hangá, amire a opera képezte ki az embereket, illetve valószínű sokszor inkább a szöveg legtöbbször alárendelte a szöveg dominálta az imának a menetét, viszont a modern kántorok világában, 19. századtól kezdve, sokszor a zene néha hatással van úgy a liturgiára, hogy ismétel a kántor, csak hogy kijön a dallam, viszont nem szabadna ismételni a halaká szerint a szövegben.
0: Pedig tényleg sűrűn van ismétlés, ha így belegondolok.
1: Ezt... Mondjuk Isten nevének az ismétlés, vagy bármi más, hogy eljátszogat vele. Szóval néha felülkerekedik az esztétikum, a zsidó jogom.
0: Erre visszatérünk főleg az oktatás részére, hogy hol is képezték a kántorokat és a rabbikat, hiszen a neológiának szintén egy nagyon fontos részét képezi a rabbi egyetem, gyakorlatilag a zsidó egyetem itt Magyarországon. Egy rövid szünet, egy kis zene után ismét visszatérünk.

0: Sok szeretettel köszöntöm ismét a hallgatókat, ez még mindig a Merkaba stúdióban. Ferenc Guna Valéria vendégünk, Fináli Gábor vallási vezető, rabbi helyettes. Eléggé részletesen körbejártunk már a neológia témáját több aspektusból, de ha már a neológiánál tartunk, akkor azt hiszem mindenképpen érdemes megemlítenünk az országos zsidó egyetemet, gyakorlatilag a rabbi képzőt, hiszen ez is sokban köszönheti a létrejöttét annak a szakadásnak, úgymond, vagy annak a megújulásnak, amit az 1868-as kongresszus jelentett. Mennyire fontos a magyarországi neológia életében ez az intézmény, és mennyire nélkülözhetetlen, illetve mennyire egyedülálló ez a világban?
1: Abban a korban, amikor megszületett, egyáltalán nem volt egyedülálló, mert akkora már olasz honba, illetve a német császárság vagy Poroszország területén már voltak rabbi képzők, úgyhogy a rabbi képzők sorában nem első számú volt ez. Az, hogy ugye a léte már eleve kapcsolódik ugye a szakadáshoz, a kongresszushoz, ami szakadáshoz vezetett, mert ugye a kongresszuson bennmaradtak a neológiát képviselők, és kivonultak az ortodoxiához felé húzó rabbik és vezetők, közösségi vezetők, és ezért a kormánnyal, az akkori bécsi rezsim kormányával, illetve a magyar kormánnyal meglévő viszony miatt a kongresszusiak, vagyis a későbben a neológok kapták meg azt a pénzt, amit hadisarcként a 49-es szabadságharcban részt vállalt zsidó részvétel miatt kiszabtak a zsidó közösségre. Ez addig kamatozott, ami ezt hajnalú szedte be, és utána ezt visszafizették, és többek között ebből a hadisarcból, vagy büntetésből épült föl, visszaforgatva ezt az összeget, az országos rabbi képző, ami már az első világháború környékén már az első Ferenc József rabbi képző nevet viselte. És hát onnan kerültek ki azok a láng elmék és nagy nevű rabbik, akik utána hát világhírűvé tették ezt az intézményt. És akkor ott, igen, nem a megbetegedésében abszolút fontos, ez az intézmény több száz rabbit termelt ki magából, és tudni kell, hogy így bár a kongresszus idején még csak ilyen 35-40%-a volt az országnak a neológiához köthető, és 60% volt ortodox, vagy még mind a kettőből kiváló, később status quo nevet kapó közösséghez tartozó egyén, de ez az aránya a II. Világháború környékére már fele-fele tagot számlátva, és a folyamat az folyamatosan a neológia felett dőlt el, hogyha nem jöttek volna az első világháború utáni szörnyű és szomorú események, Trianontól kezdve egészen a holokausztig, akkor valószínű, hogy ez a trend tovább folytatott volna, hiszen a progresszió az nem állt volna meg, és nem fordult volna vissza reakcióba. De a neológia, és a rabbi képzőnek ez a különös unikális mi volta, ez nem csak a közép-európai óriási magyar zsidóság megléte okozta, hanem az, hogy a kommunizmus alatt egyedül ez az intézmény működhetett tovább a varsói, vagy a vasfüggöny mögött. És azt jelenti, hogy mindenhonnan, ahol ha Oroszország, Szovjetunióban, vagy Jugoszláv, Csehszlovákiában valaki rabbi akart volna lenni, az itt hallgathatott, és ez működhetett tovább. És ez okoz neki egy ilyen különleges, ad neki egy különleges bukét, hogy még akkor túlélte a holokausztot, hiszen a magyar zsidóság a pesti része túlélhette azt,
0: igen,
1: és még tovább tudta ezt működtetni, és még a rendszer is megtűrte, és ezért érintetlenül maradt a híres könyvtára, szóval ezek mind ilyen unikummát teszik a rabbi
0: képzőt. Gyakorlatilag meg is erősödött a neológia Magyarországon a második világháború után.
1: Hát a második világháború után azért esetünk a neológia, mert kiirtották az ortodoxiát. Szóval a vidéki zsidóság falvakban élő része az általában ortodox volt, a vidéki nagyvárosok zsidósága fele-fele arányban megoszlott, vagy azt jelenti, hogy ha 200 ezer zsidó élt majd Budapesten, és akkor minden ötödik ember Budapesten zsidó volt a háború előtt, 19 ezer zsidó élt Újpesten,
0: igen,
1: és stb. Szóval lényeg az, hogy ezekben a városokban a neológia túlsúlyban volt, messze a túlsúlyban. Vidéken, a falvak világában, a ortodoxia volt túlsúlyban, és a falusi városokban nagyjából volt fele-fele. De vidéknek a 70-80%-át kiirtották.
0: Aki megmaradt, pedig kiment többnyire.
1: Aki megmaradt, az meg nem szívesen jött vissza, vagy ha visszajött, akkor is Pestre költözött. És aki nem ment ki 49-ig, mert nagyon sokan mentek 49-ig, és több tízezeren, azok hazajöttek a háború után, vagy 56-ban nem menekült el, mert azt is tudjuk, hogy az elmenekültekből 56-ban, akik elmentek volna, 30-40 ezer zsidó volt. Szóval akik többek azért mentek el, ha nem csak a simán a diktatúra ellen elől menekültek, akkor azért mentek el, hogy hogy tarthassák a szombatot, hogy meghatottassák a hagyományt. Nyilvánvaló azok maradtak, akik neolók voltak, akik már teljesen asszimiláltak voltak, vagy akiket nem értek el, nem ez semmi, hátat fordította neki, vagy szó szerint, vagy rosszabbik esetben hívő kommunisták voltak, és azért maradtak. Szóval a lényeg az, hogy a zsidóságnak a valláshoz kevésbé ragaszkodó része maradt meg, és maradt itt. És akkor innen.
0: És nekik talán jobb kompromisszumot tudott nyújtani a neológia által, kicsit szabadabb, világ felé nyitottabb környezet. És ha már itt tartunk, igen, akkor mennyire lehet párhuzamot vonni az egyébként világméretű tendenciában a reformáció, illetve a modern ortodoxia tekintetében? Mennyire hasonlít a neológia, vagy talán melyikhez áll a legközelebb? Hogyha egy külföldinek akarnánk elmagyarázni, hogy mi is ez a neológia, te hogy definiálnád?
1: Ez olyan sokszor van baj, mert hogy a mai rabbi kar, vagy inkább azt mondanám, hogy a mindennapi életét X módon megélő rabbik közössége, ez 13-14 főből áll, leginkább a modern ortodoxiához hasonlítható. De hogyha megnézzük azt, hogy őket elfogadja a modern ortodoxia, az ő hekserjüket, az ő kosársági pecsétjüket ételken, az ő betérítéseiket, akkor azt lehet mondani, hogy az ortodox, még a modern ortodox világ sem fogadja el. Ezért hogyan valhatom magam azokhoz tartozóvá, akik engem, az én pecsétemet, az én álmenjeimet és változtatásaimat a világban, például a betérítéseimet nem fogadja el. Az azt jelenti, hogy ha én imádkozok egy közösségbe, ahol mondjuk 10 emberből, ami kell a legtöbb imához, 10 férfihoz, 5 betérített, akkor ott még egy modern ortodox zsidó is nem imádkozhat, mert nincs meg a minyen neki. Úgyhogy lehet, hogy sokan magukat oda sorolnák szívük szerint. Én semmiképpen nem, akár legendő kollégáimról nem szó, semmiképpen nem akarnám őket ebbe az illúzióba rengetni, hogy ezt sértetlenül és jogosan megtehetik, hiszen nem közösködnek velünk a modern ortodoxok sem. Magyarországon élő neológiát, akár a mai korszakot is, leginkább a konzervatív, amerikai konzervatív mozgalomhoz hasonlítanám, ami eleve a legnagyobb krízisen megy most keresztül Amerikába, és szétszakadni, vagy repedések mutatkoznak az épületén, és szakadás előtt áll, hiszen nagyon széthúz. Egyrészt van egy rész, egy oldala, amelyik hozzánk közelebb áll, ami valószínű a modern ortodoxia fele húz, szintén úgy, mint mi, küzd ezzel a valóságával, viszont egy másik része, és ez egy egységes szervezet, ahol komoly, közös halakha könyvek vannak, hogy mit vall és hogyan él egy konzervatív ember. Szóval nem a sulchánruh, hanem a sulchánruh mintájára vannak nekik responzum irodalmuk, hogy hogyan kell élni, és válaszaik mindenre. De avatnak női rabbikat.
0: És ebben van a konfliktus?
1: De ez most a liberális oldala.
0: Igen.
1: Ami közössége válogatja, eléggé autonómok a zsidó közösségek, és ezért hiába van egy ernyő szervezet, vannak konzervatív zsinagógák, és vannak hát liberálisabb, konzervatív képzavarral érve zsinagógák. Az egész konzervatív mozgalom Amerikában az amerikai reformhoz képes nevezte magát konzervatívnak. Eleve progresszívebb és modernebb és liberálisabb, mint a neológia, csak mivel két része van szakadva, vagy repedezik, ezért van egy olyan oldal, ami hozzánk közelebb áll, de mondom, ők pont abban szakadnak szét, hogy a nők szerepe és szerepvállalása és megítélése tárgyában betérítések és egyebek tárgyában várható ott a vagy mentén várható szakadás, illetve a halakhához, a zsidó joghoz való aprólékos, vagy nem annyira aprólékos ragaszkodást. Ugye tegyük, ugye a legtöbb konzervatív responzum, ami született az elmúlt pár évtizedben szombattartás ürügyén, megengedi például a szombati autózást, hogyha az kifejezetten kikerülhetetlen az amerikai, főleg az amerikai távolságok miatt. Persze valószínűleg hozzátesz az amerikai konzervatív rabbinikus responzum, hogy valószínűleg tömegközlekedésre jobb menni, mint saját magunknak vezetni, de hogyha vezetünk és munkát végzünk és égetünk benzint szombaton, akkor is direktbe menjünk el a zsinogába és visszafelé, és nem menjünk el utána autókázni, nem menjünk el utána bevásárolni, hanem hogyha megoldhatatlan másképpen a zsinogába, akkor fontos a zsinogába lenni közösségbe, mint sem otthon egymagunk éljük meg a szombatot. Egy ortodox nyilvánvaló ezzel
0: ez nem, fel sem,
1: ez fel sem merülhet, és akkor nem tudom, hogy ementén fog-e szakadni a konzervatív mozgalom, de ott is vannak olyan rabbik, akik sokkal jobban megtartják, és akkor az ő közösségük pedig él ezzel a lehetőséggel, de általában majdnem minden közösségben el is várt, hogy a rabbi, ez persze ez nonsens, de mégis elvárt, hogy a rabbi vallásosabb legyen, mint mindenki
0: mint
1: más.
0: Mindenki más,
1: de ez teljes mértékben megalapozatlan.
0: Akkor gyakorlatilag ők egy olyan szakadás előtt állnak, mint nekünk 1868-ban ez a kongresszus volt, vagy valami hasonló mehet ott végbe, de térjünk vissza egy kicsit hozzád.
1: Jó.
0: Tudom, hogy ortodox közösségben is jársz, illetve ugye rabbi képzőn tanulsz. Neológnak vagy ortodoxnak vallod magad?
1: Egyiknek sem.
0: Egyiknek sem? Akkor egy másik kicsit talán provokatív kérdés. Ezt minden irányzat képviselőjének föl fogom tenni. Már volt nálunk ortodox, majd jön a reform is. Szerinted ki a zsidó?
1: Ugye ez egy nagyon faramúci kérdés, főleg utolsó, hogyha csak már kevesebb 3 percünk van. De hogy... hát alapvetően, hogyha a Talmudot nézem, és egy annak veszem a példámat, akkor elvileg szívében már az zsidó, aki kevesebb, mint 1 másodperc alatt azt gondolja, és azt vallja, hogy Ábrám, Izsák és Jákob Isten az igaz Isten. És arról egységes istenként gondolkodik. Ez úgy van ott leírva a Talmudban, hogy aki éppen vágni készül egy állatot, pont kóser módon vág le egy állatot, és a vágás egy másodperciből, ami tényleg egy másodpercig tart, abban ezt végig gondolja, akkor a Talmud eljátszik azzal ötlettel, hogy az ő általa levágott állat már kósernak minősül-e, hiszen ő abban a pillanatban betért.
0: Értem.
1: Szóval, és mindenki, aki megtagadja a bálványokat, az már valamilyen szinten zsidónak számít. De nyilvánvaló, ahogy ugye szárazon, feketén, fehéren le van írva a később kifejtett rabbinikus könyvekbe, hogy mi számít betérésnek, nyilvánvaló a betéréshez kellene ilyen formális emberi bíróság, rabbinikus bíróság által megszabott szabályok. Kezdve a mikvétől, a bemerítkezéstől kezdve, a férfiak esetében a körülmetélésen át, egészen a fogadalomig, amikor tanúk előtt vallja meg az ember, hogy hisz a sinái kínálkoztatásban, és az egy Istenben. Innentől mindesetre valaki tényleg zsidónak, addig rejtett zsidó. addig csak az örökké való, és ő tudja, hogy zsidó. Lehet, hogy több mint 100 millió ember járkál a világba. Úgyhogy valószínűleg sokkal több minyen tag lehetne, amelyet most számolunk vele.
0: Még egy nagyon kicsit beszéljünk azért rólad, és hogy te most hol, milyen közösséget vezetsz?
1: Én nem is olyan rég kerültem a Hunyadi térre, ahol bár sokáig voltam ilyen kiszolgáló és segélyszemélyzet az akkor ott működő Domán főrabbi mellett. Most, amikor Domán főrabbi ősszel beteg lett és nem tudta ellátni feladatait, decemberben utánam nyúlt, és visszaszólt nekem a közösség, hogy visszatérhetnék, hiszen 6 évig voltam ott, és januártól meg is állapodtunk, hogy továbbá nem fogom magam szétaprózni, és csak erre a közösségre fog koncentrálni, és február 1-től ide kerültem, és most 6. kerületben így én lettem a Hunyadi téren a de facto rabbi. Persze csak rabbi helyettesi diplomám van, de rabbi funkciókat látok el. Pláne most úgy, hogy 2 héttel ezelőtt ugye elveszítettük Dohán fölrabiózott, és nem fog ugye visszatérni, pedig ugye számítottam rá, hogy ha betegségből fölépül, akkor még ott mellettem ott lesz tekintélynek, és egy figyelő szemnek, de ez most már nem fog elkövetkezni.
0: Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást, és itt voltál velünk. Nagyon tartalmasra sikerült ez a műsor. Köszönöm a beszélgetést. További sok sikert és kitartást kívánok a rabbi munkához, a közösség vezetéséhez. És még egy kis személyes gratuláció, hiszen nem is olyan régen született meg gyönyörű kislányod, a csodálatos feleséged, de nek mindkettőtöknek nagy mazel tov, úgyhogy a családi életben, a szakmai életben is minden jót kívánunk neked a Merkaba hallgatói nevében. Még egyszer köszönjük, hogy itt voltál. Fináli Gábor vallási vezetőt, rabbi helyettest hallották. További jó szórakozást kívánok mindenkinek. Ez volt a Merkaba. Viszont hallásra!
1: Viszont hallásra!
2: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin műsorunkat hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Partneri együttműködést ígér az egyháznak Tar Zoltán miniszteri látogatás a zsinati hivatalban. A református egyház zsinati hivatalában tett látogatást Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, ahol lelkipásztorok által írt kérdésekre adott választ, és találkozott Steinbach József püspökkel, a zsinat lelkészi elnökével. Tar Zoltán számára nem volt teljesen ismeretlen a helyszín, ahová érkezett, hiszen korábban zsinati tanácsosként szolgált az egyházban. Ezért Steinbach József nem csak miniszterként, de régi munkatársként is fogadta. Talán nem is meglepő, hogy a félórás tervezett baráti találkozójuk több mint egy órán át tartott. A püspök úgy jellemezte a beszélgetést, hogy a sürgető ügyeket tárgyalták meg. Például, hogy a Csillagpont Fesztivált tudják-e jövőre a zánkai Erzsébet táborban tartani, vagy hogy az idei bárka táborokra kap-e támogatást idén az egyház. Utóbbiak rengeteg hátrányos helyzetű gyermeknek adnak egy életre szóló lelki, hitbeli feltöltődést. Tar Zoltán kérte, hogy írásban küldjék el neki a részleteket, mert ez egy fontos téma. Jordániában Krisztus megkeresztelkedésének 2000. jubileumára készülnek. Jordánia kormánya nemzeti bizottságot hozott létre Jézus megkeresztelkedésének 2030-ban esedékes 2000. évfordulójára készülve. Augusztus 10-én, hétfőn, Jafar Hassan miniszterelnök vezetésével megtartotta az első ülését a bizottság, amely felügyeli a rendkívül jelentős vallási és történelmi jubileum kapcsán rendezendő ünnepségeket. A Jafar Hassan elnökletében működő bizottság miniszterekből, vallási vezetőkből és különböző intézmények képviselőiből áll. Második Abdullah jordán király irányelveivel összhangban minden szükséges erőforrást mozgósítanak a jubileum méltó megrendezése érdekében. Többek között egy helyi múzeum és egy közeli zarándokfalu létrehozása is a tervek között szerepel. A bizottság az ünnepségek előkészítésének és felügyeletének nemzeti kapcsolattartó szerveként szolgál, és felelős az általános irányelvek szolgáltatásáért a nemzetközi ismeretterjesztő tevékenységek, valamint az évfordulóhoz kapcsolódó események tervezéséért. Magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban szeptember 6-án, vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben. Molnár Lilla lelkész szolgál. Lehetőség szerint a részvételi szándékot kérik jelezni a london@lutheran.hu e-mail címen. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Ma csütörtökön felhős napos az időnk. Zápor előfordulhat. A délnyugati szél élénkül és 30-36 fokunk van. Pénteken napos idő lesz, helyenként felhőképződéssel. Eső is eshet, délnyugati a szél, és 30-37 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Bodor Lóránd.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: India anyánk, Mehbubkán 1957. Lóri, te jössz.
1: Szívszorító indiai parasztepos, egy anya és 1001 fájdalom, igazságtalanság és tragédia, az indiai mestermű, mely több mint méltó párja az elfújta a szélnek.
0: Férje és csecsemője halála után a két gyermekes eladósodott anya átalakítja faluját. Azáltal, hogy az önfeláldozásig kitart, és mindig a magas erkölcsi döntéseit hozza meg.
2: Hát nekem is kéne valami első mondat. Az indiai polgárháború idején játszódott történet főhőse egy gujaráti ültetvényes, gyönyörű lánya, a tüzes és makacs teremtés, ja várjó, ez az elfújta a szélnek az indiai változata. Ne haragudjatok, akkor nem is folytatom, hogy a tüzes és makacs teremtés szerelmes a szomszéd birtokos legidősebb fiába. Kibe szerelmes ez a lány? Egyáltalán szerelmes valaha? Én lehet, hogy ezzel kezdenék, hogy Szabival már nagyon-nagyon sokszor vitatkoztunk arról, például a Tarkovszkijnál, hogy szerintem egy magyar ember nem értheti a Tarkovszkij filmjét legfeljebb, vagy nem érezheti legfeljebb 25%-ban, és egy indiai filmnél sokszor azt érezzük, hogy ez lehet, hogy csak 15%, vagy legalábbis azt érzem, hogy bizonyos szimbólumok azok ránk nem biztos, hogy úgy hatnak magyar emberként, amik egy indiait beindítanak, bennünk meg így semmi különöset nem vált ki, amikor a nőnek a szemek között ott van az a pötty, akkor az arra egy indiai beindul, bevadul, mi meg nekünk az egy, ez egy jaj, de szép esztétikai pötty.
1: Vagy ha nincs ott.
2: Vagy ha nincs ott.
0: Tehát szigorú értelemben nyilván csak ebben a percben készített magyar filmet érthetjük meg. Minden más film, melyet akár Magyarországon korábban, akár más országokban, akár más földrészekben készítettek, az nehezen érthető számunkra. Ezért az a feladatunk, hogy utána olvassunk, utána gondoljunk.
2: De attól még csak érteni fogjuk, de nem érezni. Egyébként én magammal vitatkozom olyan értelemben, és az jó megközelítés, hogy e percben, és akkor még az a társadalmi réteg készítse azt a filmet mi rólunk.
0: Itt Budapesten.
2: Igen, igen, igen. És akkor körülbelül 3 filmet mondhatunk. Szóval...
0: Bár volt, ha nem én készítettem, akkor megint nehezen érthető.
2: Igen, de hogy például volt, amikor azt éreztem, hogy valamelyik Szőcs István filmet nézem, már csak a képek miatt is, vagy a Földnek a fontos szerepe, ugye az Ének a búzamezőről című filmnek.
0: De ha már Föld, akkor Alekszandr Dovzsenko 1930, vagy az anya Vszevolod Pudovkin 1926. A szovjet filmek, ugye Indiának mindig sajátos viszonya volt a szocializmushoz és a Szovjetunióhoz, ezek azért visszacsengenek.
1: Viszont Gyula, egyből meg is támadnám ezt a Tarkovszkij dolgot, úgy támadlak, mert hogy van nekünk krasznahorkaink, és van nekünk Tarbélánk, és a kettő azért eléggé rokon, legalábbis életérzésben. Nekem személyesen az volt, és így például ez az indiai sztori is elég...
2: Szerintem Tarbélát se érzem. Eleve van az a Békés-megyei világ, és akkor azt így, annak a nihilista olvasata, vagy megfejtése, de nem biztos, hogy ebbe az irányba menném.
0: Egyetemes emberi dolgokkal foglalkozik ez a film, tehát akkor innen érdemes megközelíteni, hogyha ismerjük az emberi természetet és a saját emberi természetünket, akkor tudunk beleereszkedni ebbe a filmbe.
2: Na, és akkor még magammal szembe szóljak, aztán majd Szabival is. Egyik indiai csoportba beléptem Facebookon, és gondoltam, indiaiakat Sunil fogok kérdezni erről a filmről. Eszement jókat írtak, az volt a legfontosabb válasz, hogy ők már Netflix filmeket néznek.
1: És ez nincs fent a Netflixen?
2: Ez nincs fent, vagy nem tudom, hogy fent van, de ezt nem nézik.
0: De én ismerem ezt az indiai csoportot, és itt indiai aik válaszolgatnak neked.
2: Ja, az is lehet. És az a lényeg, hogy ők szinte nem is értették a kérdésemet, hogy milyen filmre vonatkozik. Szóval, hogy lehetséges, hogy akkor mégis csak nekünk többet mond ez a film, mint egy indiainak, mert mi ezt láttuk.
0: Ez az első Oscar jelölt film, tehát akkor ez azért együtt dobbant 1957-ben az amerikai közönséggel. Összesen 3 Oscar jelölése van egyébként a hindi nyelvnek, és 30 évig megállás nélkül játszották a mozik Indiában, és csak a 90-es évek változik ez meg, ahogyan az indiai mozinézési szokások, ugye ez bennünket is megrázott 30 éve, hogy változnak az indiai mozinézési szokások, tehát, hogy ez amikor elmégy, rászánod az estét, van egy intermisszió közben, addig kimégy, nem patogatott kukoricát, hanem csapatit venni, és meg mindenféle italokat, és amikor tánc van, akkor meg fölálltok, és együtt táncol az egész mozi.
1: Ez érdekes, ez a 30 év, mert hogy a film válaszként Catherine Mayo-nak, amerikai írónőnek az 1927-es...
2: Hát kinek ne az lenne a kedvenc irodalmi műve?
1: Pontosan. India anyánk című könyvére jött, és amikor elkezdték a filmet forgatni, és megtudták a kormányban, az akkori indiai kormányban, hogy ez a film készül, akkor bekérték a forgatókönyvet.
0: Micsoda, ezt
1: hogy mi, így van, hogy akkor ez most annak a rettegett és agyonutált és többszörösen elégetett könyvnek a megfilmesítése lesz, és akkor mondták, hogy nem, pont, hogy az ellentéte.
0: Mayo a rossz indulat hermeneutikájával közelít Indiához, nem azt mondom, hogy hazugságokat mond, csak nagyon egyoldalúan emeli ki a társadalomnak, a vallásnak és a kultúrának.

0: Már beszéltünk mi indiai filmekről, az egyik kedvenc rendezőnk, de tényleg a kedvenc, nekem tényleg a top 10-ben van.
1: Satyajit Ray.
0: Na ezt köszönöm szépen, hogy kimondtad. Szóval, és nem fogom kimondani, nagyon érdekes, hogy ő Bengáliából származik, és ugye az Út éneke, az Apu trilógia révén beszéltünk róla, illetve a Zeneszalon még egy fontos műve, meg még a Csarulát, de arról még nem készítettünk filmet.
2: Ez a Bollywood, aki készíti ezt a filmet, ez hindu és muszlim vegyes felvágott, és ez a filmben is sokféleképpen előjön, hiszen ez pontosan ez a film egyik üzenete, hogy össze kell fognia.
0: Ez nem a Legánnak a üzenete? Mert hogy ez a rendező viszont India teljesen másik részéről származik. Úgy tudom, hogy ő muszlim, gujarati.
1: Igen, és a forgatókönyv is, az írók, mivel urdu irodalmon nőttek fel, ezért a szöveg is úgy íródott.
0: És nagyon izgalmas, gondolom ti is megnéztétek a gujarati Wikipédia oldalát ennek a filmnek, minden megfejtés fönt volt, de én azért elgondolkodtam, hogy azután, hogy India létrejött és szétesett, egy muszlim rendezi meg az India anyánkat, ez nem olyan, mint hogyha mondjuk egy felvidéki magyar rendezné meg a Szlovák anyácska című filmet, aminek a szlovák címe a Matica Slovenska. Na mindegy, most itt viccelek is, meg nem is.
2: Hát tehát, az indiai nemzeti önazonosságtól függ azért, ugye India maga ez a szó is, ez nem egy önelnevezés. Bharatmata a filmnek a hindi címe. Hát ekkoriban próbálják gyurmázni a gyarmatosítás által összerakott nemzetnek, vagy nemzeteknek a konglomerációjának a közös önazonossága.
0: Jó, csak arra céloztam.
2: És mai Indiában ma is több tízmillió muszlim.
0: Igen, igen. Nem, erre céloztam, hogy azért vallási lag és földrajzilag fog három részbe, vagy négy részbe törni ez az India. Tehát van ez a kelet-nyugat Pakisztán, meg még lent a Sri Lanka. Nyilván egyéb dolgok is lehetnek, mondjuk
2: és
0: a drabidák.
2: Bangladesz.
0: Hát az a Kelet-Pakisztán, arra gondoltam.
2: Igen. Ma Bangladesz.
0: Igen. De hogy arra azt akartam mondani, hogy azért az egy nagy törésvonal volt, hogy te milyen vallású indiai vagy. Ez nyilván azóta sokat változott, de közvetlenül India születésekkor azért ez izgalmas lehetett India közepén, bizonyos értelemben kulturális fővárosában muszlimként élni.
2: Lehet, hogy a történetre térnék rá, azért ez nagyon megrázó sok szinten. Egy nőről szól, aki egyedül marad. Egyedül marad abban a tekintetben, hogy a férjének a két kezét amputálni kell. Ez egy nagyon megrázó jelenet, megvalóm nem is bírtam teljesen oda nézni. És ami utána történik a kezetlen férfival, az is nagyon megrázó.
1: De hát már a felvezetés, hogy veszíti el a kezét, az a megerőltetett munka, azok az izzadó arcok.
2: Igen, az ökör nem tudja vállalni azt a feladatot, igen. És ezért az ember
0: csinálja. De várjátok, ti már nem azt, hogy elkezdtétek, hanem már benne vagytok a közepén. Én még előzményként azért elmondtam volna, vagy szerintem nem hangzott el, hogy ennek a rendezőnek már készült ugyanerről egy filmje, 1940-ben.
2: Asszony címmel.
0: Szóval ez milyen Anna. Már, hogy én 17 éve készítettem egy filmet, és most újra én csinálom meg a remake-ét ennek a filmnek. Ez elképesztő számomra. És a másik, amin elgondolkodtam, hogyha arra az amerikai könyvre reagál, akkor ez bizonyos értelemben egy ilyen propagandafilm lenne, ami lehet pozitív, meg negatív is, mert a Casablanca is propagandafilm. Viszont a filmnek a nagy része az egy flashback, mert hogy látjuk az öreg színésznőt, vagy az öreg főszereplőnőt.
2: Ugye valószínűleg nem arra a könyvre reagált, tehát az eredeti film 1940-es Asszony a címe. Igen. Lehet, hogy akkor még nem is olvasta a Májó könyvét, tehát őt ez a téma foglalkoztatja, az egyedül maradó asszony. És aztán behozza ezt a címet, hogy India anyánk, nem csak a Májó könyvre reagálva, hanem a mindannyian szeretjük a hazánkat nőiesíteni, és ő egy olyan asszony alakot állít elénk, aki minden nehézség dacára erkölcsileg tiszta marad.
0: És akkor egy ilyen furcsa szituáció, hogy egyszerre látjuk a traktorokat, a gépeket, meg a villanyvezetékeket.
1: És azokat a snitteket, amik rettenetesen emlékeztetnek az ilyen szovjet
2: traktoroperákra.
1: Igen. És plakátokra.
0: De mindeközben meg a vízcsatornát meg kellene áldani, ez meg így ellent mond neki ennek az egész világnak, nem? Tehát ahogy a modernség, meg a hagyomány így össze...
1: Igen,

0: mert te európai vagy, azért mondasz na, ilyet, de ide Indiában ez semmi probléma.
1: Jó, láttunk ilyet Európában.
2: Tehát balos, nemzeti és vallásos. Ez a három gond. Együtt, semmi gond. Igen.
1: És akkor egy esküvőn járunk, ahol nem tudjuk, hogy a mennyasszony az, mintha sírna és boldogtalan volna, de aztán, ahogy a filmet később látjuk, ahogy ez a mennyasszony a férje eltűnte miatt, vagy annak okán, vagy annak következtében nehéz helyzetében boldogtalanná válik. Zárójel a eredeti filmben, az 1940-es filmben a férj az nem szikla miatt távozik, hanem a nő terhessége miatt, következő terhessége miatt.
2: Ez már túl sok. Ennyire nem akarta rossz fényben feltüntetni
1: igen,
2: a férfiakat.
1: Igen, szóval, hogy a nő az később boldogtalan, és akkor ezt a mennyasszonyi állapotot csak később színezi át, vagy csak azért volt akkor ott boldogtalan, mert tudta, hogy azzal, hogy felveszik azt a kölcsönt, az egész életük rá fog menni.
2: Igen, bár én nem láttam boldogtalannak, és számomra a történet későbbi pontján derül ki, 5 perccel később, akkor mondja el nekik az anyós, hogy eladósította, és akkor derül ki a szerződésből, mert hogy írástudatlanok mindannyian, igen. Hogy bele lett írva egy olyan dolog, hogy a 3/4-ét a termésnek mindaddig, amíg vissza nem fizetik.
0: 3/4-ét vagy 2/3-át?
1: Én is 3/4-re.
2: Tehát akkor derül ki, hogy őket tulajdonképpen átverték, és akkor még egy ilyen hitelen tárgyalótermi drámává változik a történet. A falu öregjei nem az igazságosság mellett döntenek.
1: Mi az igazság, csalás... Szabi?
2: Hát igen, de itt egy csalás történt írástudatlanoknak, írásban beleírt valamit a szerződésbe.
1: Ja, ez biztos?
0: És hogyha már ezt írja a szerződés, akkor a papírt követjük. Kb. Ez a döntés.
2: Igen. Meg, ja, meg a fennálló társadalmi rend.
1: Várj, ez nekem nem állt össze. Tehát nem az volt, hogy az anyós kötött egy ilyen szerződést,
0: de igen,
1: előnytelen
0: szóban.
1: Szerződést.
0: Viszont nem tudott arról, hogy ez bele volt írva a szerződésre.
1: Ez fontos és... különbség. Akkor innentől, ez azért fontos, mert akkor a Birju egész működése az innentől kezdve egy igazság helyreállító dű is. Igen. Tehát, hogy onnantól kezdve nekem nem annyira egy elvetemült gonosz bandita, csak aki az igazságot helyre akarja billenteni.
2: Hát az is erre mutat, hogy Krisna egyik neve a Birju. Tehát ez a fajta rombolás, vagy a ártó erők megbüntetik a még gonoszabbakat, vagy helyreállítani az igazságosságot rombolással, hogy ennek is a metaforája.
1: És akkor nagyon-nagyon fontos, hogy onnantól kezdve az apa távozott, onnantól kezdve ez a nő már nem csak India anya, hanem India apa is.
2: Ezt jól mondod. És ugye az anyósa is meghal, tehát így is elindul marad, és a 4-ből 2 gyereke is meghal. Én azt az egyedül létet ezért hangsúlyozom.
0: A tragédiák száma annyira felpörög, mint hogyha az apu trilógiának az összes fájdalmát szteroidokra nyomnánk, és úgy következnének egymást.
1: Az apu trilógia az 2 évvel korábban kezd megszületni, és ebben az évben mutatják be a második részét. Vicces, hogy a apu trilógia rendezője, akinek a nevét te szebben ejtett ki.
2: Rai.
0: Mr. Rai.
1: Ő egy nemzedékkel fiatalabb, mint itt a rendező. Ott az apu trilógiában a halálokat sokkal plasztikusabban látjuk, meg a gyászt. Itt ez a megrendítő, hogy egyik pillanatban még ott van az a gyerek, a következőben már nincsen.
0: Nincs idő sírni. Igen.
1: És az vagy csak nagyon kevés idő. Tehát kergetjük az apát a semmibe, a mezőbe, aztán
2: jó, ezen én is gondolkodtam. Azért a filmes szempontból az is árnyalja ezt, hogy vágás. Tehát, hogy nem mutatja nekünk azt a 3 hónapot, 1 évet, 3 évet, amíg teljes depresszióban van, hanem vágás, és mit tudom én, eltelik 15 év.
1: Oké, de az apuban pont ezek a legbrutálisabb, legszívenütőbb jelenetek, amik nincsenek kivágva ilyen értelemben. És nagyon érdekes a zenének és a daloknak a szerepe, amik először megijesztik a nézőt, az európai nyugati nézőt, de kimondottan gyönyörű dalokat hallunk benne.
2: annyiban nem rémeszti meg, hogy a musical, a hollywoodi musical, az hasonló idétlen. Mondok egy példát, Evita, Ellen Parker, én nem tudtam, hogy musical, tehát amikor gyönyörűen megy a politikai izé, és összeállásod, és egyszer csak dalra fakadnak, én azt hittem, meghalok, tehát engem teljesen, hogy ez micsoda, aztán nyilván utána kiderült, hogy tehát arra próbálok célozni, hogy aki úgy megy be, hogy ez egy, hát musicalnek ezt nem nevezném, de zenés, táncos betétekkel tarkított film, azt ez nem fogja meglepni.
1: Megkockáztatom, hogy még közelebb álltak ezek a zenék hozzám, mint egy amerikai musicalnek a zenéi.
0: Valahonnan így ilyen magyar népdalokra is hajaznak.
1: Nem merek ilyen nagy gondolatokat kimondani.
0: De benned volt.
1: De vagy lehet, hogy a magyar népdalban ismerjük a cigány siratókat valamilyen módon.
0: Hát, és amikor akkor azt... megy az aratás, vagy a földeken dolgoznak, és együtt ott a boldog énekeket nyomják, ez nagyon hasonlít arra, mint amikor mi Kalákában.
1: Zárójel, már utaltam magyar filmes utalásokat, akkor ha már ezeket említed, én kiemelném azt a jelenetet, amikor a esküvőre vonulnak az ökrös szekerekkel, hát ez teljesen az egy évvel korábbi Körhintának a lakodalmi jelenete, csak ott magyar népdalokat énekelnek zenekarral, itt meg indiai dalokat. Nem tudom, hogy látta a rendező a Körhintát, láthatta, de hogy abszolút rokon jelenet.
2: Ez a film kettős keretben van, mert a gátnyitással kezdődik, és azzal is végződik, és egy visszaemlékezés maga a film, de van egy belső keret is, amit most említettél, egy lakodalommal kezdődik, és egy lakodalommal végződik.
1: Az
2: uzsorás lánya lakodalmával.
0: És közben az emlékeken belül is emlékszik.
1: Szerintem a filmnek ez az egyik legnagyobb ereje.
0: Meta.
1: Amikor ott van az esküvőn, az gondolom ugyanarra gondolunk, igen, és akkor odalép hozzá játszani a két felnőtt fia,
0: a hideg. Igen.
1: Majd eszébe jut a két kisebb fia, majd ugyanazon helyzetben a férje, ahogy vele játszott. Na, az tényleg hátborzoló jelenet.
2: Nyilván azért, mert Ottlieb Géza volt a kedvenc írója, akinek két évvel később, 59-ben jelent meg az iskolahatáronja, ami ugye egy ilyen lépcsőzetes emlékezés történet, hogy eszembe jut az, amikor eszembe jutott az, amikor eszembe az. A végén már is tévedünk, hogy most melyik idősíkon játszódunk, de ez az állandó visszaemlékezések.
1: De ez fél. Nagyon fontos, nem tudom, nektek helyszínhez vagy máshoz köthető. Nekem van egy ilyen erdélyi település, ahol szerelmes lettem 17 évesen, és arra a településre vissza-vissza szoktam menni. Valahogy viszek embereket magammal, Szabi, téged is elvittelek már oda.
2: Én is szerelmes
1: több
2: lettem.
1: Osztályomat is elvittem oda, és ami nagyon érdekes, amikor egy idő után eljutsz oda, hogy már nem is meséled senkinek azt a történetet.
0: Mert már éled?
1: Mert meg már nem, vagy meg már ezt úgyse tud elmondani, már...
2: Annyi réteg rakódott fel.
1: Igen.
0: És melyik ez a település? Csak
1: ez majd műsor után elmesélem.
2: A te szülőfalud.
0: Tényleg?
2: Nem, vicceltem.
1: Jó.
2: A zenét egyébként Nausad szerezte, 12 dal található benne, ez a 6 vagy 12 dal, ez úgy tűnik, hogy egy recept Bollywoodban, és ez bekerült a 100 legjobb bollywoodi zene közé. Nyilván a többi 99 is szeretitek.
1: Itt, ha ezt a kulcsszót kimondtad, akkor azért említsük meg, az Apu trilógiánál beszéltünk róla, hogy az indiaiaknál nem csak a Bombay lett ilyen Hollywood, a film...
0: Bollywood.
1: Igen, a film fővárosa, hanem az összes nagyváros, és a nyelvekhez is kapcsolhatóan van ott Tollywood, meg Zollywood, meg nem tudom, legalább 12 ilyen
2: a filmes... A magyar, nem?
1: Zollywood? Csak viccel. Ja, jó, vicceltél, bocsánat.
2: Vagy kivágjuk.
1: Okay, vagy Lollywood. Szóval, hogy de ez tényleg, tehát míg az Apu az nem Bollywood, addig ez igen.
0: Igen.
1: Aztán van egy-két olyan figura, meg egy-két olyan jelenet, amivel én európai emberként nem tudtam mit kezdeni.
0: Halljuk.
2: Na mondd.
1: A jelenet mondjuk legyen a tetőről etetés, amikor a Birgyú eteti a lányt, valamelyik lányt, nem tudtam a lányokat mindig egymástól megkülönböztetni.
2: Te nem így válszad őkkel, Gyula?
1: És egyszerre tök cuki, ahogyan felébreszti, már ilyen Lilion Fi című film jut eszünkbe annak a játékossága, aztán utána a lányról azt hiszik a szülei, hogy fölakasztotta magát. Szóval ez a tragédia meg a komédia nagyon-nagyon sokszor egybecseng, és ezt mi nem mindig értjük, és a figurákban is...
2: A legzavaróbb nekem az uzsorás volt.
1: Igen. Ja, mert ez egy paródia.
2: Mert igen, karikatúra. Olyan, mint egy ilyen színházban, nem tudom, így Shakespeare-szerűen előadta volna ezeket a munkákat, miközben amiket mond, azok a leggonoszabb dolgok igen. a világon.
1: Tudunk-e ilyen figurát a mi irodalmunkból? Szerintem a Döbrögi. A gonosz, akin röhögünk.
0: Én rajta nem tudtam röhögni. Ne, ez a fajta színészi játék inkább a gonosz karakternek az ambivalenciáját hozta azt, hogy gonosz, de közben eljátsza, hogy ő az áldozat. Mindig ő az áldozat, és mindig ő az, aki többet tesz másokért, hogy megsegítsen másokat. Egyébként még a kerethez annyit szeretnék hozzatenni, hogy igen, az egész egy emlékben van, a mamának a megnyitós emlékében, de olyan, mintha két filmet néznénk. Tehát van az első rész, kb. Addig, amíg elönti a víz az egész falut, és akkor elindul a falu népe, hogy elhagyja a földet, és akkor egy gyönyörű énekben, az egy ilyen szinte vallásos jelenet, vagy ilyen mitológiába illő, visszatartja a falu népét az anya, és a két fia, és akkor marad a falu, és egyesült erővel, akkor ott szántják a sarat. És utána következik a film második része, ami mintha egy teljesen másik film lenne. Mert az első rész az tiszta tragédia szerintem, a második meg egy ilyen tragikomédia izé.
1: De nekem ami még furcsa volt, hogy nagyon sokszor ez a fölbukkan az idill is, meg ez a tragédia, ami lecsap rájuk, és az idill meg nem úgy, hogy jaj, de jó, itt ülünk a tengerparton, és iszunk egy cappuccinót, vagy frappuccinót, hanem majdnem mindig a munkában, vagy a közös együttlevésben jön elő ez az idill.
2: Mert most sikerül valami, hogy betakarítottuk.
1: Vagy reménykedünk, hogy akkor ebből majd lesz.
0: Meg a lábmasszázsban. Igen. Arra kíváncsi voltam, hogy mit fogtok mondani azokhoz a jelenetekhez, mint például, amikor oly gyakran visszatér, hogy a feleség masszírozza a férjének a lábát, pedig ugyanannyira ki vannak merülve.
1: Ez egy nő dolga.
2: Jaj, de szépen mondott. De ez maga a mennyország.
0: Igen. A másik meg, hogy amikor odaviszi a férjének a saját ékszereit, hogy akkor add ezt el, és vegyél állatot. És hogy ezen miért borul annyira ki a férfi, mert egy nőnek, egy asszonynak nem sok tulajdona van, viszont a mennyasszonyi ékszerei azok.
1: Hát meg ez kicsit úgy értelmeznénk, hogy egy jegygyűrűt, hogyha így zaciba adunk, és azt elbukjunk.
2: Ez is, de a szépség is ott van. Tehát, hogy nem tudom, milyen gyakran veszi ezeket föl, akiket én ismerek Magyarországon, azok ezeket a stafírungot, ezt nem veszik föl soha, de hogy ezek olyan ékszerek, amelyek erotikusak. Tehát ezek a nőnek a legfelsőbb szépségét emelik ki. Tehát, ha van egy kis esze, akkor a legmeghittebb pillanatokban ezekkel megörvendezteti
1: a férjét. Jó, de ez elsősorban ez a házasságukat jelképezi, és hogyha ezt odaadja.
2: Jó, de az erotikát is, és hogy...
1: De szerintem akkor, ez fontosabb, de
0: a biztonságot is.
2: Megtagadná,
1: ha... Én azért mondom, én szerintem a jegygyűrű az, én azt erősebb példának tartom, hogy...
2: De ezek nem jegygyűrűk, ezek bukaláncok, ami a legerotikusabb ékszer a világon, karkötő,
1: de ezek az
2: karperecek,
1: ezek esküvőre kapott
2: igen, házasságot gyönyörű jelki. Benne a nő.
1: Igen, de hogy onnantól kezdve, hogy ezeket elbukja, a házasságát is el fogja bukni. Tehát, hogy ez
2: meg a szerelmünket.
0: Meg az életet. Nekem inkább ez az anyagi vonatkozása tűnt elő, tehát ez az utolsó tartalék mindig. Tehát az, amihez soha nem nyúlunk. Tehát az arra van, hogyha a nő mondjuk megözvegyül, akkor legyen, amire támaszkodnia.
2: A film két részét, ahogy mondtad, nekem az is kihangsúlyozta, többféle helyről próbáltam megnézni ezt a filmet, hogy a felénél abban maradtak a feliratok. Majdnem az összes változatnál, aztán egy kicsit újra előtűntek, stb.
1: Voltak, de...
2: Igen, értem. És hogy akkor gondolkodtam ezen, hogy felirat nélkül hát elő kellett vennem a szanszkrit tudásomat.
1: Érdekes.
2: De hogy ilyet pont ezt akarom mondani, hogy értettem, és miért, ugye írástudatlanok a főszereplők, ezért tudják átfágni őket a szerződéssel, a nyelv bizonyos értelemben másodlagos. Tehát ez a film arra törekszik, hogy a képi megvalósítással, a történetvezetéssel, az arcjátékkal akkor is tud követni, hogyha nem beszéled ezt a nyelvet, ezt még nem próbáltam ki, meg én nem is fogom, majd lesz egy kísérleti nyulam, hogy ő végigköveti angol feliratot nélkül, de így, hogy egy nagy részét értettem, ki tudtam helyettesíteni,
1: amikor nagyon egyszerű szövege volt. Én is azért bajlódtam a feliratokkal, majd legközelebb szólj nekem, Szabi, hogy segítsek. Ezért is írtam rád egyébként, Lóri, hogy minden rendben van-e.
0: Igen.
1: Oké. Van egy-két érdekesség. A Szabi mindig ki szokta nézni, hogy melyik színész hány éves.
2: Igen. Egy idős a Nargis és a Sunil Dutt.
1: Magyarul a Rada, az anya, és a Birju, a fia.
2: Ez azért is fontos nekünk, mert volt egy baleset a forgatás során.
1: A tűz.
2: És ez látszik is a filmben, tehát eszméletlen nagy tüzet kreáltak, innen is szeretettel gratulálunk. Életveszélybe került a főszereplő hölgy, és a filmben a fia menti őt ki. A való életben ez pedig egy korú színész között egy szerelmet kezdeményezett. És én is hozzávennék ahhoz, aki kimentett a tűzből.
1: Igen, sőt, házasság is lesz belőle. Nem olyan egyszerű ez a történet, mert a nőnek egyébként ott már volt egy házassága, amit újra kell gondolni. Ők 1981-ig lesznek együtt, és 3 gyermekük van, és az egyik gyermekük az én nagy kedvenc színészem, Sanjay Dutt,
2: aki akciófilmek meg játékos.
1: Bollywood sztár.
2: Egyik ők muszlim, másik hindú, ez is szép dolog, és életük végéig együtt maradnak egyébként.
1: Bár lehetséges, hogy ott ezt nyugati szemmel nehéz elképzelni.
2: Azért is, mert úgy lett muszlim a hölgy, hogy az apja a hinduból áttért muszlimmá.
1: De most úgy bólogatsz a fejeddel, mint egy gyönyörű indiai nő. Na, és amit még akartam mondani, hogy nekem van egy Kuldeep nevű, lehet, hogy ezt most nem kellett volna elmondanom, indiai cimborám, aki hindú, de az anyja talán muszlim, és őt keresztény iskolába iratták, tehát hogy ott nagyon sokszor...
2: Mindenkit keresztény iskolába iratnak Indiába.
1: Ezt mondod komolyan?
2: Hát a keresztények lendítették föl a brit keresztények az iskolaügyet. Na, szóval, hogy
1: ezek nagyon-nagyon jól megvannak egymás mellett, ez számunkra megint elképzelhetetlen. Amit mindenképpen behoznék, egyrészt a hindu mitológia hogyan jelenik meg a filmben. Egyrészt ugye mondják, hogy Rada az Krishna, Isten szerelme.
0: Pontosan. Ez nekem mindig furcsa volt, hogy az egyik leghíresebb indiai mitológiai szerelmes pár, az nem egy, tehát az egy illegális párkapcsolat. Radhának férje van, és nagyon meg is hurcolja a szegényt az egész családja, amiért ő Krishnával etyepetyé.
2: Némi joggal.
0: Igen,
2: de talán. Ez mindezik talán ezt.
1: És akkor itt van ez a szelíd fiú. Zárójel, nekem eszembe jutott ez a film. Az egyik kedvenc regényemet, Steinbecktől, a Édentől kellett rét, ahol van a két fiú, az egyik a jó fiú, jó gyerek, a másik pedig a gonosz, de nyilván a Káin és Ábel is sokszor eszünkbe jut. Zárójel, egyéb bibliai dolgok is eszünkbe juthatnak, majd ezt hozzuk elő, de hogy a Ramu, az meg egy szintén Ráma istenhez hasonlít állítólag.
2: Tehát ez a jó és a rossz, igen, ez egy ilyen keresztény nyugati dualizmus. A hármas istenségben, a hinduizmusban, ott a teremtés, fenntartás, rombolás, az egy ilyen körkörösségben van, és mindegyiknek megvan a maga szerepe. Tehát ez a filmben is jól előjön, ugye a házasság létrehozásra kezdődik, az anya mint fönntartó, de az anya tud romboló is lenni, hogyha erre van szükség, hogyha a fia átlépi a nőtiszteletnek, meg az egyenes útnak a határait.
1: A becsület az egy fontos szempont, még erre menjünk el, és van egy olyan megközelítés is, amit a Szabi magasból lelegyintett, mégpedig az, hogy az anya és a fiú között egy ilyen dipális, oidipuszi viszonyról írtak sokan.
2: Hát, amire rájátszik, hogy a színész és a színésznő egy ilyen rá összeházasodnak.
1: És ez hogy esetleg közöttük itt más viszony is érződik, akkor...
2: Szerintem ez a vonal számára nem vezetett sehova, de attól még elmondhatjuk, tehát, hogy a kézlevágása a férjnél az a kasztráció, és aztán a férj ki is kerül a történetbe, és akkor a nemi vágyát a nő anyai ösztönné alakítja át, végig van egy kétértelműség, a fiú az megszállott az ékszerekkel, amit én az előbb is hangsúlyoztam, az erotika oldaláról közelítek, tehát mindenért hajlandó az uzsorásért, végsőkig elmegy, hogy anyjának az erotikus házassági ékszereit megszerezze. Azért az egyik kritikus azt írta, és ez nagyon tetszett nekem, hogy olyan vontatott a film, hogy nehéz anya ölési indulatok nélkül végignézni. Ha már Ödipus.
0: Nem tudom, hogy az indiaiak mennyit olvastak Freudot, de egy kicsit talán beleerőltetésnek is tűnhet. Nem tudom.
1: Én mindenképpen kiemelném még, hogy feministáknak való film. Egyrészt, mert egy feminista klubban nagyon-nagyon jókat lehetne vitatkozni róla, és szoktak is, hogy akkor itt most gyakorlatilag ez a nő alak, ez a már csak azáltal is, hogy ő a főszereplő, ő a függetlenné válásnak az útján van, az erős nő, aki helytáll, vagy inkább a hagyományos női szerepeket viszi tovább. De az biztos, hogy ez a film számunkra megmutatja, hogy a világtörténelem nem egy Starbucks kávézó, ahol a férfiak 80 ital közül választhatnak, matcha tonik, meg karamel, frappuccino közül. A szerencsétlen nőknek meg kellett elégedni az eszpresszóval, láttéval és cappuccinóval, hanem nekem ez a film ez azt mutatja, hogy az élet alapja azért a világtörténelemben a közös munkamegosztás volt, és hogy a férfiak és nők azok együtt küszködnek, tipródnak, szenvednek, szopnak, nem tudom, borzasztó volt az embereknek a tömegeinek a történeteit évezredeken keresztül. Zárulja, mindenki menjen el a Tatabányai Bányászati Múzeumba, hogy lássa, hogy ez Magyarországon is így ment 60 évvel ezelőtt egy bánya közelében vagy bányában.
2: Ugyanez a feminizmusról a véleményem, tehát, hogy mind a kétféleképp értelmezhető, és értelmezték is feministák, mert hogy ő azért nagyon benne marad ebben a társadalomban, és a végén meg is öli a fiát, lankasztás, lohasztás, bágyasztás.
1: Na, szóval miért kellett ezt elmondani?
2: Tehát azért, mert elemezni is szeretném egy kicsit, érdekel a véleményetek. Egyrészt, amikor lő, az egy ilyen ikonikus képe az indiai filmművészetnek. Másrészt akkor értettem meg, hogy ez más síkon megy, most akkor nevezhetjük indiaiként mitológiai történetnek, nekem a görög drámák jutottak eszembe, vagy így tudom kötni. Tehát, hogy nagyon megrázott, és láttam benne az igazságot. Én nyilván nem ezt csináltam volna anyaként, de hogy így üt erősen a történet.
1: Ami furcsa, hogy mármint, hogy nem furcsa, a nő innentől kezdve viszont már mindenét elvesztette. Nem? Tehát, hogy innentől kezdve, hogy a szeretet, nem azt mondom, hogy egy szülött fiát, de azt a fiát, akit igazán szeretett, mert azért azt látjuk, hogy ő érte küzd, ő vele háborog, ő az, aki az ő cselekvéseit és érzéseit legjobban áthatja és meghatározza. Szóval innentől kezdve ő már csak egy ilyen mumia ott a faluban.
2: Nem, vagy hát igen, de nem. Tehát ugye azzal ér véget a film, hogy ő megnyitja a gátat.
1: Igen,
2: ő ez a megvetett asszony, aki eladósodott volt, és akinek a fia rablónak állt, tehát igen. Így nehéz mélyebbre süllyedni. Ezzel a tettével, most a megváltás szó az túl erős, vagy félrevezető, egy eszméletlen becsületet szerez a faluban. Őt kérik fel arra, hogy megnyissa a gátat. Tehát, hogy ő egészen megváltoztatja a falunak a klímáját.
0: Szimbólummá válik.
1: De feláldozza magát. Úgy értem ezt. Tehát a saját boldogságát igenis feláldozza ezzel a tettel.
0: Hát nem tudom, hogy mennyi maradt még abból a boldogságból. Volt-e még, amit feláldozom.
2: De most van társadalmi megbecsültség, azért ezt ne becsüljük alá.
0: És akkor persze az utolsó kép a kiömlő vér.
1: Igen. Igen.
2: Hogy víz helyett vér ömlik szét a földeken. Az indiai nép vére, amellyel küszködött. Minden hindi film India anyánk köpönyegéből bújt ki. India anyánk, Mehbubkán 1957. Ez volt a tekercs és tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
0: Én Bodor Lóránd.
1: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: Bibliai idők öröksége. Közmondások tanulságai a Szentírásból. Kárpáti Petronella műsora.
1: Aki nem dolgozik, ne is egyék. Vannak régi közmondások, amelyeknek az eredete lassan a homályba vész. Kevesen tudják, hogy ennek a kifejezésnek van egy ősi gyökere, mert eredetileg a Bibliából származik, csak egy kissé átalakítva. Ugyanis az évszázadok során az irodalom és a politikai gondolkodás is sokféleképpen feldolgozta. Egyesek Leninnek tulajdonítják, mert ő elég kemény tudott lenni, ha a munkáról volt szó, és azt mindig nagyon komolyan gondolta.

Aki nem dolgozik, ne is egyék. Szólásmondás. A munka erkölcsi kötelességét hangsúlyozza, amely arra utal, hogy aki nem járul hozzá a közös erőfeszítésekhez, az ne is élvezze azok gyümölcsét. A lusta, a közösségért nem dolgozó ember nem érdemli meg a közösből való részesedést. Ez egy olyan elvnek az összegzése, aminek lényege a szorgalom és a munka értéke, dicsérete. A munkavégzés és a társadalmi részvétel elvárását fogalmazza meg az erőforrások elosztásával kapcsolatban, ezért politikai vitákban is gyakran előfordul. Mert sokan úgy tartják, hogy a munkakerülő ember, aki nem vesz részt a közös munkában, annak nincs joga és nem érdemli meg, hogy jusson neki a javakból, ami mások munkája eredményének köszönhető. A különböző korokban a munka más-más értelmet nyert a keresztény erkölcstől a politikai ideológiáig. Több magyar és európai szerző is a munka erkölcsi jelentőségét tárgyalja írásaiban. Sőt, ez a mondás, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék, új politikai értelmet kapott különösen a 20. században, amikor már a munkásmozgalom és a társadalmi munkamorál jelszava lett.

Találkozunk ennek a közmondásnak más megfogalmazási formáival is, aminek mondani valója gyakorlatilag ugyanaz, csak más szavakkal kifejezve. Ilyenek például: aki nem teszi hasznossá magát, nem érdemel ételt. A rest béresnek henyélés az ebéde. Vagy: ki dolgozni nem szeret, nem érdemel kenyeret. A munka dicséretével kapcsolatos pedig a következő: munka után édes a pihenés. De térjünk vissza a leggyakrabban és már idézett változatra, ami nagyon komoly kérdéseket vált ki belőlem. Aki nem dolgozik, ne is egyék. Elsőre talán igazságosnak és logikusnak tűnik számunkra ez a tömör mondás, de pont ezért igencsak félreérthető. Mert ha szó szerint vennénk, akkor ez rendkívül kegyetlenül hangzik, hiszen ez szerint a kicsin gyermeknek, a maga tehetetlen betegnek, és az életét végig dolgozott, megfáradt öregnek nemhogy nyugdíj, de egy falat kenyér se járna. Véleményem szerint még belegondolni is szörnyű, és éppen ezért veszélyes dolog közmondásokkal érvelni, főleg, ha nem ismerjük annak eredetét.

Ezek után éppen ideje, hogy visszatérjünk az eredeti forráshoz, a Szentíráshoz, ahonnan származik. Pál apostol a Tesszalonika-beli gyülekezetnek írott leveleiben ír a munka fontosságáról, és inti a hívőket, saját példaadásával felhívja a figyelmüket arra, hogy kerüljék a restséget és a lustaságot, mivel sokan nem voltak hajlandók dolgozni. Tanácsolja, hogy a keresztény közösségben mindenkinek kötelessége hasznosan tevékenykedni, nem szabad másokon élősködni. Arra buzdítja őket, hogy tisztességesen éljenek a kívülállók szemében, és ne szoruljanak másokra, vagyis ne legyenek terhére senkinek, ezt így fogalmazta meg az első levelében, a 4. fejezetben. És tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek. A 2. levél 3. fejezetében pedig még részletesebben kitér erre a problémára, és itt olvashatjuk a tárgyalt közmondás eredeti változatát. Magatok is tudjátok, hogyan kell minket követni, mert nem éltünk rendetlenül közöttetek. Ingyen kenyeret sem ettünk senkinél, hanem fáradtsággal és veszültséggel éjjel-nappal dolgoztunk, hogy közületek senkinek se legyünk terhére. Nem azért, mintha nem volna hozzá jogunk, hanem hogy önmagunkat követendő példaként állítsuk elétek. Mert amikor nálatok voltunk, meghagytuk nektek, hogyha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Mert halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek közöttetek, akik semmit sem dolgoznak, hanem haszontalanságokkal foglalkoznak. Az ilyeneknek azonban elrendeljük és intjük őket, ami Urunk Jézus Krisztusban, hogy csendesen munkálkodva a maguk kenyerét egyék.

hogyha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Ez a mondás tehát egészen másképpen hangzik, mint ahogy manapság használják. Az akar kifejezés nagyon fontos és lényeges, ami a munkához való viszonyulást hangsúlyozza. Ha egy munkabíró ember nem akar dolgozni, és nem a maga kenyerét teszi, az másét veszi el, és ezzel kihasználja embertársait. Az apostol részéről ez nem csak egy tanács, hanem fontos erkölcsi kötelesség, a keresztény élet gyakorlati oldalára mutat rá.

hogy miért kellett erre felhívni a gyülekezet figyelmét? Mert az egyes görög bölcselők tanításában és a korabeli pogányok között gyakran előfordult a munka, különösen a kétkezi foglalkozás lenézése. Voltak, akik a munkát rabszolgák dolgának tartották, mások azt mondták, hogy a szabad ember naponként legfeljebb 2 órát dolgozzon. Pogány életfelfogásuknak ez a maradványa a keresztényeket is kísérthette, mert voltak némelyek, akik így éltek. Pál apostol és társai nem azért mentek a tesszalonikaiakhoz, hogy szolgálataikért ételre és pénzre tegyenek szert, hanem hogy megosszák velük Jézus Krisztus evangéliumának örömüzenetét. Megélhetésükről saját maguk gondoskodtak, hogy ne legyenek a gyülekezet terhére.

Isten igéje egyértelműen tanítja, hogy a munka áldás, és nem szabad megvetni. A Biblia gyakran bűnként említi a restséget, vagyis a lustaságot. A példabeszédek könyvének 18. fejezetében a 9. vers ma is így tanít minket. Aki munkájában hanyag, az testvére annak, aki tönkretesz. Bölcs Salamon ugyanebben a könyvben, a 19. fejezet 15. versében pedig még ezt is hozzáteszi. A restség mély álomba merít, és a lusta ember éhezik. Ebben a példabeszédben egyértelmű a kapcsolat a dolgozni nem akarás és a munka gyümölcseihez való hozzájutás, pontosabban hozzá nem jutás között. A Prédikátor könyvének 10. fejezet 15. verse szintén a lustaság negatív következményeire hívja fel a figyelmet. Ha rest az ember, megroskad a gerenda, és ha ő beteszi a kezét, csöpög a háztető. Fontos újra rámutatni, hogy az az intés, amely kimondja, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék, inkább az akarat, sem mint a képesség hiányára utal. A kettő közötti különbség igencsak jelentős. Jakab apostol levelének első fejezetében arról ír, hogy Isten előtt az az igazi Isten tisztelet, ha gondot viselünk az árvákról és az özvegyekről. A gyermekek, a betegek, a fogyatékkal élők, a speciális szükségletű embertársaink, az idősek, valamint mások, akik nem képesek önön megélhetésük biztosítására, a segítségünkre vannak utalva. Ezért rendkívül fontos, hogy egészséges munkamorálunk legyen, és segítsünk a rászorulókon, mert ez Isten előtt is kedves.

Bibliai idők öröksége. Közmondások tanulságai a Szentírásból. Kárpáti Petronella műsorát hallották.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe Minden nap szabadítás. A mai ige Jób könyvéből, 5. fejezet, 19. vers. 6-szor is megment a nyomorúságból, 7-szer sem ér veszedelem. Gondolatok az igéről. Isten igazságát mondja itt. Lehet, hogy annyi a bajunk, hogy a hét minden napjára jut belőle, de Isten, aki 6 napon át munkálkodott, ma is munkálkodik értünk, amíg meg nem szabadít mind a 6-szor a nyomorúságból. De eljön számunkra a szombat, amikor vele és benne megnyugodhatunk. Ha a próbatételek gyorsan követik egymást, hitünk különösen nagy próbának van kitéve. Még fel sem ocsudunk az egyikből, már következik a másik. Majd ismét egy újabb, és szinte megtántorodunk alattuk. De ilyenkor gyors egymás utánban jön a szabadítás is, amely megerősít és megvidámít minket. Abban pedig biztosak lehetünk, hogyha az Úr akár 6 próbatételt is mér ki ránk, az egyel sem több, mint amennyi akaratával megegyezne. Előfordulhat viszont, hogy nincs pihenésünk, mert egymás után 7 baj következik ránk, és akkor a 7. sem ér veszedelem. Tombolhat a gonosz mellettünk, de legfeljebb csak kartávolságig jöhet felénk, és nem is érinthet minket. Forró lehelete megijeszthet, de a kisujját sem teheti ránk. Ezért felövezett derékkal szálljunk szembe a 6 vagy 7 nap bajával, és hagyjuk a félelmet azoknak, akiknek nincs atyjuk, sem megváltójuk, sem megszentelőjük. Változatos programok várják ma is az érdeklődőket, Szent István király ünnepén, Pannonhalmán is. Első királyunk ünnepén, augusztus 20-án Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei lehessenek az itt élő hagyományoknak, lelkiségnek, kultúrának. A túzi Szent Márton tiszteletére emelt pannonhalmi monostor története szorosan összefonódik hazánk történelmével. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencés szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Egész nap ingyenes programok várják az érdeklődőket, lehetőséget adva a feltöltődésre. Új programok az idei nyitott porta napokon. A tiszántúli református egyházkerület idén újra szereplője lesz a nyitott porta napoknak. A rendezvénysorozat a vidéki Magyarországot népszerűsíti augusztus 22-e és október 4-e között 5 hétvégén keresztül az ország 19 térségében. A nyitó hétvégén lehet megismerkedni a szatmárberegi térséggel. A természeti, kulturális értékek mellett a helyi termékek és gasztronómiai élmények is középpontba kerülnek. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Pénteken napos idő lesz, helyenként felhőképződéssel. Eső is eshet, délnyugati a szél, és 30-37 fok várható. Szombaton napos időre van kilátás, de felhőkkel. Néhol eshet eső. A nyugatias szél mellett 28-35 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Keresd a virágot. Minden talajban megterem valamiféle virág. Minden napnak van valamilyen öröme. Neveld rá a szemedet, hogy meglássa azt. Vas Albert.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éted Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast Érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Mai témánk, Márk.
4: Léteznek-e csodák?
3: Úgyhogy így hívtuk meg Krisztián Gyuszi barátunkat. Szeretettel üdvözlünk. És köszöntük az Érted Podcast legújabb adásában.
5: Köszönöm a meghívást.
3: Lásd csodát! Tisztázzuk először ezt a fogalmat. Mit is értünk csoda alatt?
5: Ez szerintem nem kérdés, az, hogy léteznek-e csodák, mert az egyértelmű. Felmerült bennem a téma a csodával kapcsolatosan, hogy Jézus megkérdezi, hogy vajon mi nagyobb. Az, hogy most megbocsátottak a te bűneid, hogy meg tud bocsátani bűnt, vagy az, hogy most kelj fel és járj. És vajon Jézus ezt miért tette fel ezt a kérdést? Nagyobb csoda az, hogy az ember, aki benne volt az ágyba, az felkelt és járt, vagy az, hogy megbocsátottak az ő bűnei. Hogyha belegondolunk ebbe, és a csodáknak a gyakoriságára gondolunk, nekem is gondolok én, milyen gyakori az, hogy a bűneink megbocsátatnak? Mindennapi. Szóval szerintem ez egy mindennapi csoda. Az, hogy valaki meggyógyul, akár rákból, vagy akár azt mondom, hogy fáj a fejem, imádkozz értem, Lóri, meggyógyít az Úr, az egy csoda, de valameddig tart. Előbb-utóbb meghalunk, vagy eljön az Úr. Viszont az, hogy megbocsátottak az én bűneim, egy örökké valóságra kitart. Szóval ennél nagyobb csoda szerintem nincs, és ezt nap mint nap átéljük.
4: Én, ahogy látom a dolgokat, az embereknek a személyiségétől is függ az, hogy hogyan határozzák meg ők maguk a csodát. Van, aki nagyon széles látószögen határozza meg a csodát, és számára minden csoda. Az is csoda, hogyha egy ima meghallgatás jön, például késik, és imádkozok, hogy jön a busz, jön a csoda, úgy csoda történt. Hogyha a gyerek egészségesen megszületik, az is csoda. Viszont van az is, mikor nagyon szűk látószögben nézzük a csodát, például, hogyha tényleg a lehetetlen történik meg. Tényleg, mikor valami abszolút lehetetlen történik, mikor tudjuk, hogy ilyet csak Isten tud. Ugye a csoda maga azért van, azért keletkezett, hogy bebizonyítsa, hogy létezik egy Isten. Hogy létezik valami, ami a természet fölött áll, aminek hatalma van arra, hogy uralkodjon a természeten. És az egész azért van, hogy higgyünk. Hogy higgyünk abba, hogy ő már megtett bizonyos dolgokat, és hogy higgyünk abba, hogy ő az ígéreteit be fogja tartani. És hogyha nekem személy szerint elég volt annyi csoda, hogy imádkoztam és jött a busz, és ez elősegíti a hitemet, akkor igen, ez egy személyes csoda, és nekem az segíti a hitemet. Hogyha nekem egy hatalmas gyógyulásra van szükségem az életembe, ilyen formán kell megtapasztaljam a csodát, hogy higgyek, akkor nekem olyan csodára van szükségem. Tehát a csoda az kicsit mindenkinek más, de hogy a végcél az ugyanaz kell legyen, hogy higgyünk Istenbe, hogy erősítse meg a hitünket.
3: Van abban, amit mondasz, már egy óriási dolog is, meg egy figyelmeztetés is. De tényleg ez, hogy ezen a célja, hogy megerősítsen az Isten hitemben, hogy aláhúzza azt, amit megértettem mondjuk Istennek az igéjéből. Viszont ott van figyelmeztetésként az, hogy ne én legyek az, aki Istennek megszabom, mikor milyen csodát adjon, és akkor hiszek benne, vagy nem hiszek benne, ez nagyon jó. Engem az nagyon sokat foglalkoztat, hogy miért van az, ezt már te is érintetted, hogy egyesek úgy affinitást éreznek e felé, mások annyira nem keresik. Hogy egyesek nagyon keresik a csodákat, mások pedig úgy jól el vannak nélküle. Hogy ez tényleg ember függő, vagy miért van ez? Nem tudom, ti észrevetétek ezt a jelenséget, így, hogy ismeritek a barátaitok, a családtagjaitokat, vagy a gyülekezetet éppen ahova jártok?
5: Szerintem a félelem az egyik dolog, ami ezt nagyban befolyásolja. Félünk a kudarctól. És néha azt mondja, hogy ha közeledünk Istenhez, ő közeledni fog hozzánk. Na most volt egy időszak, amikor én mind azt kerestem, hogy a gyógyulások, mi a recept a gyógyulásra. És kutattam, kerestem az összefüggéseket, hogy milyen gyógyulások között milyen összefüggések vannak, mert tényleg érdekelt nagyon a dolog. És tudod, mire lyukadtam? Legalábbis eddig.
3: Nincs
5: összefüggés. Szóval nem lehet azt mondani, hogy a hitet megtartott, másnak a hite, így kell csinálni, úgy kell csinálni. Annyira változatos, hogy egyszerűen nem lehet egy konkrét receptet adni erre, hogy na most hogyan fog Isten csodákat tenni. Ma, amikor csodákról beszélünk, konkrétan erre gondolunk, hogy a nagy dolgok, a természete feletti dolgok.
3: De nem csak.
5: De a Bibliában Gedeon története. Mentek ottan fújkálni pár edényt, megijedtek az emberek. Most abban mi természet feletti van?
3: Ez nagyon tetszett, amit mondtál, Gyuszi, hogy tehát a hétköznapi, vagy az élet eseményeimben, ha beengedem Istent, akkor tulajdonképpen a csodát élem át. Miért? Mert a természet feletti bejön az én természeti életembe, és hogy te erről igyekszel bizonyságot is tenni, meg ezért is, hogy itt így van, tehát ez is motivált bennünket.

0: Visszatérnék az előző gondolatunkra, hogy vajon ez, hogy a természet feletti beszól a természetesbe, vagy megpiszkál a természetest, hogy ez csak Istentől vannak csodák, vagy létezhetnek mástól is, más hatalomtól, hogy látjátok, esetleg van erre nézve valamilyen meglátásotok, tapasztalatotok?
1: Tapasztalatom hál' Istennek nincs ezzel kapcsolatosan, viszont hogyha csak belegondolunk abba, hogy az ördögöt a hazugság, a szemfényvesztés atyának nevezzük, akkor szerintem kimondhatjuk azt is, hogy vannak olyan dolgok, amiket a gonosz akar elhitetni velünk. Lehet olyan, hogy csodának látunk valamit, ami igazából nem olyan csoda, ami Istentől jött.
0: Te hogy látod ezt, Jussi?
2: Egyértelmű, a Bibliában ez meg is van írva. Mózes jut most nekem hirtelen eszembe, amikor ad egy jelt az Isten a pálcával, hogy na, ledobja és kígyóvá változik. És akkor jönnek a varázslók, és ugyanezt eljátszák. Szóval egyértelmű, hogy az ördögnek is van természetfeletti hatalma, és sokan ezzel szoktak játszani, hogy fehér mágia, meg ilyesmi, olyasmi, amivel próbálják elszürkíteni a fekete és a fehér közti különbséget.
0: Ez azért figyelmeztetés is, hogy attól, hogy valami csoda, nem biztos, hogy az Istentől van, és tehát egy az egyben nem kell minden csodát óhajtanom az életemben. Illetve nekem új szövetségi helyek is jutnak eszembe, hogy

0: most is tévesszen meg bennünket. Én most ezzel nem azt akarom, hogy na, új, hideg zuhany, és minden csodát ólóalkodjunk, és ne éljünk át semmi csodát, hanem nekünk a legfontosabb az lenni, hogy isteni mércéhez, az isteni igéhez igazítsuk az életünket, és akkor történhetnek velünk az életesemények, akár csodaszerűen is, fogjuk tudni mérlegelni, hogy kit olyan. Élhetünk át, éltünk át csodákat. Ha most nem konkrét csodákról szeretném beszélni, hanem inkább azt, hogy számotokra mit jelentett. Akár egy hétköznapi csoda, hogy mit jelentett ez, milyen hatása volt rátok. De...
1: Nekem az első dolog, ami így eszembe jut, a Istennel való kapcsolat. Az, hogy meghallgatja az Isten a mi imáinkat, kéréseinket, ez egy csoda. Mert amikor kérsz valamit Istentől, legyen az bármi, egészség, fizetésemelés, juss el be az iskolába, amíg szeretnéd, szóval, és megtörténik, ez egy fantasztikus dolog. Szóval én leginkább ebbe, amikor én elkezdtem a szakmámat, és én konkrét nekem ez ima téma volt, hogy na uram, hova szeretnéd, hogy menjek? Ugyanúgy a párválasztás, meg a minden fontosabb ügyet, amit az Úr elé tettem, mindenre kértem vezetés, hogy na igen, jobbra, balra, hova menjek tovább. És ahogy az Úr vezet, mondhatni, hogy a hibáim, meg a hibákat is, amiket elkövettem, nem tudom azt mondani, hogy elszúrtam, vagy elszúrt lenne az életem, hanem minden napom egyre szebb és egyre jobb, mert kapcsolatban lettek Istennel, és egyszerűen tapasztalom azt, hogy milyen jó az, amikor meghallgatja az imáimat, és cselekszik. Lehet, hogy nem pont úgy, ahogy én szeretném, de cselekszik.
2: Most nem tudok anélkül belemenni ebbe, hogy ne hivatkoznék kisebb vagy nagyobb csodákra, de hogy maga az, mikor ismerőseim megtérnek. Hmm. És az mekkora örömet kivált bennünk. Tehát nem is velünk történik, és mennyire szép, hogy az Isten így alakított ki minket, hogy a másiknak az örömének is tudunk örülni. És a csodának van egy ilyen hatása is, hogy egy valakivel történik, de nekünk keresztények, hogy az egész közösségnek örömet okoz. És hogyha egy valakiben megerősödik a hit, akkor automatikusan húzza fel az egész közösséget, a gyülekezetet. Tehát a csodának van egy ilyen hatása is. Meg hogyha meséltünk ezekről az esélyekről is, lehet, hogy most az csoda, mi látjuk bele, hogy most ebbe bele kellett volna halni, és az illető nem halt bele, de mégis az akkora örömet kivált abból a személyből. És hogyha, és neked ez egy olyan pont, ami élete végén vele marad. És hogyha jönnek a nehéz idők, akkor vissza fog rá emlékezni. Tehát emlékeztetőként is tud szolgálni ez, hogy igen, régebben az Isten ezt megtette velem, nem véletlenül hagyott engem életbe biztos, és hogy ezért céllal vagyok itt a Földön. És hogyha már így gondolkodunk, már az rengeteget tud segíteni a hívő életünkbe, és ahogy mondtam, nekünk is, és a közösségünknek is. Tehát a csodáknak, meg a nem mindennapi dolgoknak van egy ilyen hatása is az életünkben.

0: olyan klasszikus, vagy örökzöld téma a csodák kapcsán, amivel biztos szembesültetek többször, hogy vajon én, mint hívő ember kérhetek-e csodát, vagy kérhetek-e jelet Istentől? Annak ezek a klasszikus példák a Bibliából is, hogy valamilyen megerősítsen, hogy vezessem, hogy ott állok egy út kereszteződésnél. Ha válaszolnánk erre, biztos a hallgatóink közül többen vannak, akiknek ez kérdés, hogy kérhet-e egy hívő ember jelet Istentől? Tehát csodát, mondjuk ki azt, hogy kérhetek egy csodát Istentől. Hogy tapasztaltátok ti ezt? Hogy látjátok? Mit mondanátok azoknak a fiataloknak, akik hallgatnak bennünket, hogy mennyire folyamodjanak ilyen csodakérési eszközökhöz, vagy sem?
1: Egyszer hallottam egy nagyon jó példát, és csak ezt szeretném elmondani. Ugye fiatalok gyakran kérnek jeleket párválasztáskor, és ilyenkor gyakran összekeverjük a csodákat az egyszerű véletlenekkel. És mi csak annyit imádkozunk, hogy Uram, hogyha ő az, akkor írjon nekem egy üzenetet. De ez nem csoda. Lehet, hogy oké, imádkoztad,
0: manapság és pont... főleg nem?
1: hogy oké, imádkoztál érte, és megtörtént. Igen, lehet Isten következőadkozott, de ez nem csoda, nem természetfeletti, megtörténik minden nap. Viszont, ha te tényleg hiszel Istenben, akkor törd össze a telefonodat, vedd ki belőle a SIM-kártyát, dobd el a víz mélyére, és hogyha úgy is ír neked, na az már csoda, és akkor biztosan Istentől
0: van. Ez nagyon jó, akkor levelet kell írni.
1: Tehát miután ezt hallottam, kicsit én is óvatosabban bántam az egésszel, viszont tényleg mérlegeljük jól azt, hogy mi az, ami csoda, és mi az, ami csak egyszerű véletlen.
0: Gyuszi, hogy vagy ezzel a jelkérés tematikával?

0: Érdekes, hogy én amondó vagyok, hogy véletlen nem létezik, mert hogy minden, ami történik, az okkal történik. Hogy én nem látom annak a jelentőségét, az egy dolog, de okkal történik. Bármi. Szóval, hogyha én most megfognám ezt a pohárvizet és innák belőle egy kicsit, bármi, ami történik, az okkal történik. Még akkor is mondom, hogyha nem tudom, hogy miért. És igen, persze, ez a klasszikus példa, szerintem mindenki átérte, hogy uram, hogyha ez vagy az, akkor így történne, vagy úgy történne, és hát kicsit ez szerintem nem jó, mert lekorlátozunk Istent, szerintem egy kicsit ilyen Isten kísértés, hogy uram, ezt így akarom el, hogyha nem, akkor másképp fogom fel. Szóval, na.
1: De amúgy visszajelzéseket mindenféleképp kérhetünk Istentől, nem? Viszont ahogy te is mondtad, hogy ne korlátozzuk le, hogy hanem uram, add valahogy a tudtomra. Isten sokkal bölcsebb, mint mi, sokkal régebb óta létezik, kreatívabb, mint mi, bízunk rá. Imádkozzunk, higgyünk benne, de hittel kérjük az egészet. És akkor tényleg történetnek csodák, illetve nem véletlenszerű dolgok.
0: És erre ráállsz úgy, hogy hittel imádkozol egy rákos betegért, ami lehet, hogy egy olyan, akit lehet, hogy nem is ismersz. Na és ott hittel álljál rá. Lehet gyakorolni.
2: Igen, ez nagyon érdekes, hogy jelet legtöbbször magunknak kérjük. Nem másnak, hogy na uram, ha Gyuszinak ezt terveszed, akkor add neki ezt a jelet. Tehát, hogy önző, ezt mondod?
0: Önzőek vagyunk igazából. Igen.
2: Provokálni akarok benneteket. Azt is elárulom, hogy egyetértek veletek, csak még akarom egy kicsit körüljárni ezt a kérdéskört, mert engem nem hagyunk adni. Áháznál van egy ilyen az Ézsaiás próféta könyvében, hogy Isten kijelen neki valamit Ézsaiáson keresztül, és azt mondja, hogy kérjen jelet Istentől, hogy megerősítse, pecsétet rakjon arra, amit kijelentett. Tehát látunk a Bibliában arra példát, hogy volt jelkérés, vagy anyakérés. Az is igaz, Chambers mondja ezt, Oswald Chambers, hogy véleménye szerint, és mi is e felé hajlunk, hogy Isten jelejére várni, vagy Istentől jelet kérni, az megtestesült hitetlenség. Hogy lehetnek olyan helyzetek, amikor kérhetünk jelet Istentől, vagy kérhet a hívő ember jelet Istentől, csak én azt mondom, ne legyen ez sportszerű, hanem tényleg legyen nekem már kapcsolatom Istennel, és ő legyen az, aki megerősít ebben, aki készített erre, hogy na most itt kérhetek egy jelet, vagy egy megerősítő tényezőt. De lehet, addig már egy csomó minden összeáll a kép, vagy ahogy te mondod, hogy semmi nincs véletlenül, mindennek van valami okozata, és akkor vezetem visszafele, de nekem kell egy pecsét Istentől. Úgyhogy hogy látjátok ti ezt?
0: Miért kell jelet kérni Istentől, mikor szóba állhatsz fel, és megkérdezheted, uram, mi a te véleményed? Isten adta nekünk a szent lelket, az ő szent lelkét, és akkor beszélgethetünk Istennel. Szóval na, ki legyen az én párom, és akkor Timivel kapcsolatosan volt az imám, megkérdeztem Istenem, mi legyen, hogy legyen. Én az igéből kaptam rá választ. És nem úgy, hogy na, ezt se.
2: Végre megtaláltad
0: a megfelelőt. Na, felcsapom a Bibliát, és akkor ez lesz az ige.
2: Nagyon jó. Tehát akkor az elsődleges és legfontosabb számunkra, hogy Istennel kapcsolatban legyünk. És ez a kapcsolat bennünket az élet útvesztőjében vezetni fog, és amikor ő ezt jónak látja, akár hétköznapi, akár meglepetésszerű csodákat is adhat a mi életünk.

0: Egy kicsit nézzünk már bele, srácok, abba, hogy vajon a Bibliában milyen gyakoriak a csodák.
1: Ahogy egy kicsit belástam magam a témába, a Biblia azért van, hogy ránagyítson ezekre a csodákra, ezeket helyez előtérbe. A csodákra van kérezve. És bele kell gondolnunk abba is, hogy az Ószövetségben is sokkal kevesebb csoda történt, mi ezt elképzelnénk. Ott se történt csoda minden utca sarkon. És a másik oldalról. Manapság meg lehet, hogy nem látunk annyi csodát. Azért, mert le vagyunk korlátozva, mert lehet az interneten nem olyan menő csodákat kitenni, és úgy látjuk, hogy manapság már nincsenek csodák. Közben ez se igaz. Szerintem az igazság ott van, hogy régebben a Bibliában sokkal kevesebb csoda volt, mint mi azt gondolnánk, manapság meg sokkal több csoda van, mint mi azt gondolnánk. És hogyha ezt az igazságot valahogy elhisszük, és tudunk úgy imádkozni Istenhez, hogy Uram, legyen meg a te akaratod, de kérlek, tedd meg ezt és ezt, akkor ott történnek a csodás dolgok a mi életünkben.
2: Az Ószövetsége, nekem most eszembe jut a királyok. Milyen érdekes, hogy azoknál a királyoknál, ahol úgymond nem volt istenfélelem, nem történt sok minden, csak egyre lejjebb ment a nép. Viszont ott, ahol hallgattak Istenre, ott viszont egyre több dolog történt. Mózes is mennyit imádkozott, és kapcsolatban volt az Úrral napokon, heteken keresztül, és történtek a dolgok. Szóval tényleg ez a kapcsolat Istennel, ez a legmeghatározóbb. Minden távolabb vagy Istentől, annál kevesebb dolog történik az életedben.
0: Én is kicsit utána néztem, mert milyen durva, azt gondolok bele, tehát Mózes azért tett egy-két csodát ott a pusztai vándorlás kapcsán is, látta a nép, és mégis lesett a legnagyobb bűnbe. Amikor felmegy a 10 parancsolatért, mire visszajön a nép, már bálványszobrot imád, már a borjút imádja is paráználkodnak. Tehát döbbenet, hogy ott van a tapasztalat, a csoda, nem akármilyen csodákat éltek át. Tehát azt hiszem egyet se éltünk mi olyan mértékű, tehát, mint amit ők átértek, képzeld el, ketté vál a tenger is ott jönnek, vagy víz fakad a kősziklából, stb. Tehát, vagy a keserű víz édessé válik. És még sorolhatnánk a csodák sokasságát, amit átélnek, és mégis süllyednek. Tehát, hogy nem a csoda tart meg, hanem Isten tarthat meg bennünket. És nagyon érdekes az Új Szövetségben is. Ott azt hinnénk, hogy ott lehet, hogy gyakor, vagy sűrítettebb egy kicsit, mint az Ószövetségben, de az van, hogy te mondasz már, hogy a kijelentést, azt meg kellett pecsételjék, hogy amit az apostolok állítanak, amit Jézus mond, az valóban úgy van. Tehát ennek mindig azt a célt szolgálta, nem a szenzációt, nem az önzőségem kielégítését, ahogy mondta ezt a Gyuszi, hanem hogy az Isten igazságot, Istennek a szavát, Istennek a tervét ezt megpecsételje. Tehát Márk 2 azt mondja, amikor az Úr meggyógyít egy bénát, azt mondták, hogy soha nem láttunk ilyet. Nem tegnap előtt volt meg egy ilyen eset, vagy két évvel ezelőtt emlékeztek, mikor a sógromat meggyógyította, hogy soha nem láttunk ilyet, vagy nem hallottunk olyat, hogy egy vaknak meggyógyítja a szemét, ezt mondja a János evangéliumában. Tehát lehet ez van, amit te mondasz már, sőt, biztos is, bocsánat, hogy így fogalmaztam, hogy lehet, hogy észre kellene velünk Istennek a csodáit a hétköznapjainkban, és elhinnünk azt, hogy azért attól, hogy mi sűrített formában látjuk az Ószövetséget, meg az Új Szövetséget egy könyvben, a Bibliában, az nem azt jelenti, hogy minden napra jutott egy csoda.
2: Apropó Új Szövetség, a 10 leprásból hány ment vissza Jézushoz? Pedig csodát éltek meg. És mégis nem azt határozta meg, hogy megtérnek, és akkor mind a 10 megy vissza, rohan Jézushoz. És én tudok olyan gyülekezetet, ahol történt olyan, hogy és a közvetlen közelembe meggyógyult a béna, és nem tért meg senki, és nem újult meg a gyülekezet. Szóval tényleg nem meghatározó, még azt gondolnánk, hogy Uram, igen, gyere a gyülekezetünkbe, elkezdünk imádkozni az emberekért, és akkor meggyógyulnak, és milyen nagy megtérések lesznek, de igazából a mi gondolataink nem az Úr gondolatai. Szóval ez egy olyan tökéletes példa szerintem, a 10-ből 1.
0: Vagy amit most behúzod, Gyuszi, nekem nagyon tetszik, és köszönöm, hogy ezt felhoztad, hogy a csodának a intenzitását, gyakoriságát és megnyilvánulási formáját is bízom Istenre. Kérhetem én, hogy Uram, akkor törjön szét a telefonom, és jön az üzenet, de rá kell ezt bízni, nem én kell kielőszakolni. És ő tudja, hogy mikor látogassa meg az én életemet, család életemet, a gyülekezetemet egy-egy csodával, akár a hétköznapok csodáival, vagy olyan csodával, ami természet fölött és nem magától értetődő. Remélem, senkinek nem úgy tűnik a hallgatóság, hogy mi a csodák ellen beszélünk. Mi Isten mellett beszélünk, aki adhatja a csodákat, de arra is felhívjuk a figyelmet, hogy itt belemehetünk egy csapdába, hogyha ezeket hajhásszuk, illetve hogyha az ámító becsap bennünket a csodák kapcsán.

0: Itt a podcast végén szeretném, ha néhány személyes példával is élnénk, olyan csodákra, amelyeket átéltünk. Ha meg tudnátok ilyesünket osztani velünk a hallgatósággal, én ezt megköszönném, és én is majd társulok hozzátok.
1: A legfőbb csoda ugye nekem a megtérésem, és ahogy már említettem, onnantól kezdve minden megváltozott. A legfontosabb csodák az életemben, így ahogy gondolkozom, az ima meghallgatás. Meg amikor kértem Istentől dolgokat, most egy példa jut így hirtelen eszembe, nem ez az első, és nem is az utolsó között van, amit megéltem. Az úr úgy intézte, hogy megismerkedtem egy olyan személyvel, aki hát most lehet, hogy nem tartod, nem annyira a témába illő, de egy striptease bar tulajdonos. Igazából zongorákon keresztül vette fel velem a kapcsolatot, és én ezt nem tudtam, hogy mi a helyzet vele.
0: És te mentél zongorát hangolni?
1: Igen, meg vásárolt is tőlem. De az egészet miért mondom el? Mivel az úr nekem lehetőséget adott arra, hogy beszéljek vele, hogy bizonyságot tegyek, és fogadta, és még kérdezett is Istentől dolgokat, és mondtam neki, hogy állj le ezzel, mert ez nem jó. Tönkre fog menni a családod, meg minden, és így lett. Eltettek az évek, és ezt tapasztaltam. És még egy fontos dolog, Budapesten, amikor jártam a gyülekezetbe, ott említettek egy szituációt, hogy mentek az imaházba, és volt egy striptease bar így az úton, ahogy mentek arra fele, és elkezdtek imádkozni, hogy az zárjon be. És megragadott engem a gondolat, és nagyon tetszett maga az irány, ahogy ők mondták, hogy imádkoztak azért, hogy zárjon be, hogy fogjon ki a pénzforrásai, de maga az embert, aki azt vezeti, azt meg mentse meg az úr. És elkezdtem én is így imádkozni. Akárhányszor elmentem amellett a bár mellett, elkezdtem így imádkozni. És mondtam, hogy legyen átkozott ez a hely, de fogjon ki a pénzforrása.
0: Komoly csodát kérte.
1: Komolyan. És kértem azt, hogy de ments meg, uram, az embert, mert épp ismertem is. Nem telt el egy pár hónap, bezárt az a hely. Nyitott egy másikat, kidőlt a fala annak a helynek. Nyitott egy harmadikat. És így csodálkozom, látom azt, hogy az úr akar cselekedni annak az embernek az életében. Köszönöm. És érted, most nem tudom azt mondani, hogy igen, mert én azt mondtam, vagy azt kértem, de az úr meghallgatta, és meghallgatja, és nekem ez folyamatosan még ima témám. Volt egy olyan periódus, amikor mondtam, hogy uram, miért kellett ezt az embert elém hozzad, de aztán kezdtem megérteni, hogy egyrészt én is tanuljak ebből, azért mondom, minden, ami történik velünk, az okkal történik, és nincs véletlen, mert mondtam, hogy ez nekem káromra van. De amikor elkezdtem bizonyságot tenni, beszélgetni, akkor láttam, hogy nem. Egy mennyegzőn voltunk, és beszélgettünk megismerkedtem Timinek a családjából egy bár emberkével, és az egyiknek, unokatestvére mutatta, hogy a kezén volt egy seb, mondta, hogy baltával rácsapott, és ahogy mozgatta az ujjait, az egyik így átpattant a másikon, nagyon furcsa, és mondta is, hogy ez neki nagyon fáj. Na és néztem, hogy hát na, a szegény feje, mellettem sógor, nem mondja, hogy imádkozhatok, érted? Néztem, és akkor elkezdett imádkozni, érte, hogy az úr gyógyítsa meg. És akkor elkezdett imádkozni egyszer, kérdezett, hogy fáj még? Igen, fáj. Na, jó. Imádkozott még egyszer, és harmadjára, hogy ha már nem fáj, és nem is mozgott úgy az én. De mondom, szóval semmi extra nem így volt, van. És akkor aztán mindenki ment dolgára. Hallod? Én mondom, te. Visszamegyek a csávhoz, mutasd meg még egyszer a kezedet. Megint megmutatta,
0: hitetlen
1: mozgatta,
0: Tamás.
1: Működött. Néztem, hogy az igen, ezek szerint ez tényleg működik.
0: Ajaj, jó.

0: Én is láttam már több ilyen gyógyulást különböző eseményeken, és szép volt meglátni, ahogy Isten így is tud munkálkodni, és formálta az emberek hitét, viszont számomra is a legnagyobb csoda az, mikor azokat az embereket hívtál és térítette meg, akiknek én már semmi esélyt nem adtam. És önbizonyságtételeket is hallhattunk, hogy voltak emberek, akik konkrétan meg voltak szárva bizonyos démonoktól.
1: Így van.
0: És őket megtérítette az Isten. Tehát egy pillanatig ne legyen számunkra az kérdés, hogy ki hatalmasabb, hogy ki az erősebb, és hogy kiben kell bízni. Mert hogyha ezeket hallottuk, ezeket átéltük, ezeket láttuk, akkor tudjuk, hogy ki a győztes, kinél van a megoldás, hogy kiben kell bízunk. Az meg, hogy hogyan akarja elintézni azt, hogy bizonyos emberek meggyógyuljanak, itt a földön vagy ott a mennybe, azt meg bízunk rá, és majd ő elintézi.
1: Én nem a legnagyobb csodákra akarok beszélni az életem, egy-két dolgot említek, az többször előfordult, hogy nem tudtam, ki fékez, de valaki fékezett. Vagy oda a lábamat, hogy fékezek, és úgy nem mentem bele egy másik kocsa, hogy megvolt az úr balesettől. Tehát szinte egy havonta, két havonta előfordul, összeteszem, hogy uram, áldalak, köszönöm, hogy megóvtál megint, mert már zárokban lennék, vagy benne lennék, vagy ki tudja, hol lennék. De egy másik csoda, amit így átéltem, és ez elég friss is. Egy évvel ezelőtt kb. A 4 éves lehetett a kislányom, faluról jövök vele hazafele, a legkisebbel, Lizettel. Nagyon el voltam csüggedve, egy ilyen kudarcos időszakban voltam. Én amilyen szangvinikus vagyok, úgy tudok, így nagyok az amplitudók is nálam, hogy egyszer fenn, egyszer ellen. És akkor nagyon lent voltam. Szakmai sikertelenség, szolgálatok sem mentek úgy, kilátástalan volt minden, nem is annyira tapasztaltam, hogy Isten mit akar. Itt látok, és ugye el voltam a gondolataimban, a kislány hátul a hátsó ülésen. És úgy tényleg úgy magamban voltam, hogy zakkanva, zuhanva, és egyszer csak megszólal a kicsi. Tehát utazunk, tudom is, hogy hol szólalt, meg emlékszem Biharon, hogy hol vagyok a kocsival, és azt mondja, apa, énekeljünk. És mondom, jól van, kislány, mit énekeljünk? És akkor elkezd énekelni, hogy hinni kell, küzdeni, teljes szívvel szeretni, látni kell, hol a cél, futni könnyedén, és a végén vár majd ránk az Úr kezében egy aranykoszorú, mit megkap minden győztes, jól tudom. Amikor elmeséltem a feleségemnek, zokogtam. Tehát én totál csodaként élem meg, hogy a 4 éves kislányomat Isten akkor megszólította, hogy na jó, nem énekelt ezt végig, csak én utána raktam össze fel a fejembe, mert a refrén tudja, hinni kell, küzdeni addig, és aztán én énekeltem a tőt, hogy hihetetlen. Tehát, hogy Isten a gyerekemen keresztül szólt, és ez tényleg csoda. És élhetünk át csodát. Én is ezt húznám alá, amit ti mondtok, srácok, hogy ne feledjük el, hogy nekünk van egy csodálatos Istenünk. És ez a legnagyobb csoda meg, ez a fantasztikus Isten bennünket létrehívott, és még létezünk. Egyébként én vágyok arra, hogy imádkozzanak értem emberek. Nyilván ilyen isteni józansága gyógyulják meg. Nekem van egy nyavaján például a lábommal, amiből nem gyógyított még meg az Úr, minden nap kérem. De mi van, ha nem gyógyít meg, akkor nem fog benne bízni. Tehát, hogy ne a csoda legyen az Istenem, hanem valóban Isten legyen a mi Istenünk.
2: Kettő dolog jutott még eszembe, amíg ilyen kimagasló pont, és úgymond természet felettinek lehet mondani, és isteni csodának. Az egyik a középső fiam. Mikor elmentünk az orvoshoz, akkor mondták, hogy hát rosszul létek voltak, a terhesség még nem látszott így teszten, és akkor csináltak egy ekográfot, és mondták, hogy méhen kívül van valami. Menjünk el a nőgyógyászhoz. Elmentünk a nőgyógyászhoz, azt mondta, hogy hát ő méhen belül nem lát semmit, de mondta, hogy ez valószínű terhesség, várjunk vele egy kicsit. Timi elkezdett örülni, és mondta, hogy hú, de jó, akkor baba, mondom, Timi, te ezt nem érted? A gyerek méhen kívül van. És elkezdtünk imádkozni a családba ezért, hogy az Úr helyezze azt jó helyre. Eltelik egy hét, kettő, mentünk az orvoshoz, és jó helyen volt a gyerek, hála az Úrnak. Ez az egyik. A másik dolog, mentem missziózni, vinni pár csomagokat, családi csomagot, ilyen karácsonyi csomagot, és egy elég nehezen elérhető helyen volt. Van a baptista tábor, azon túl még megyünk, lefele dínben dombol, már csak egy ház van, egy amerikai család, és tél volt. Nagyon én örültem, mentem, odaadtam a dolgokat az Úr Jézus nevébe, és mondta nekem a családfő, hogy hogy jöttem én el idáig. Mondom, nagyon jól, nem volt semmi gond. Hát mondta, hogy csak dzsippekkel lehet járni, meg ilyenek. Igen, mert én lefele mentem. Akkor jött a probléma, amik én nem gondolkoztam, hogy fel is kell menni azon a jeges úton. Na és akkor elindultam, egy-két dombot megmásztam, a harmadik dombot már nem tudtam, és nekifutottam egyszer, kétszer, háromszor, mondtam, Uram, segítsél meg, mert itt valahogy nem tudok, mindig a felénél elakadtam, és a felén túl nem tudtam menni. És elindultam harmadik nekifutásra is, hát van az autóban a kipörgésgátló, azt ismeritek, szóval az azt jelenti, hogy lepadlózod, a motor pörög, de hogyha érzi, hogy túl pörögne, akkor ott szétkapcsolja. Na és megyek padlógázva felfele, megy az autó, középen megáll az autó, ilyenkor tudjátok, hogy két dolog van, vagy visszacsúszol, vagy a jobbik eset az, hogy megállsz egy helyen. És mikor megállt az autó, padlógázzal lenyomva, mondtam, Uram, dicsőítsd meg a te nevedet. Nem történt semmi más, nem jött egy szél, vagy ilyesmi, egyszerűen az autó elindult, és felmentem a dombon. És ezt úgy szintén egy ilyen csodának éltem meg, hogy mondta, természetfeletti dolog volt, mert mondom, nem csináltam semmit sem másképp, a gáz nyomva maradt, és amikor megállt az autó, ennyit kértem, hogy az Úr dicsőítse meg az ő nevét, és elindult az autó.
1: A tanúságtételedből is látszik, hogy Isten jól tudja, hogy mikor kell bennünket megerősítsen, akár ilyen váratlan csodákkal is. Bízunk ezt rá, és valóban bízunk teljes mértékben az életünket rá. Köszönöm ezt a beszélgetést nektek, Jussi és Márk. Isten áldjon, kedves hallgatóink!
2: Sziasztok!
1: Sziasztok!
3: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Érted már? Majd megfogod!

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Én vagyok az Urad. Keres úgy, mint barátot, és mint a lelked szerelmesét, de ne feledd, hogy én a királyok királya is vagyok. Mindenható Úr, mindenek fölött. Készíthetsz terveket, ahogy szemügyre veszed az előtted álló napot, fontos azonban, hogy csak lazán kötődj ezekhez a tervekhez, számítva arra, hogy nekem lehetnek más elgondolásaim. A legfontosabb azt eldönteni, hogy mit tegyél épp most. Ahelyett, hogy életed látóhatárát fürkésznéd, keresve azokat a dolgokat, amiket meg kell csinálni, összpontosíts az előtted álló feladatra, és arra, aki soha nem hagy magadra. Minden más hadd olvadjon bele a háttérbe. Ez segít rendet rakni az elmédben, és lehetővé teszi számomra, hogy egyre jobban betöltsem a tudatodat. Bíz bennem, hogy megmutatom, mi a teendőd, amikor befejezted azt, amit most teszel. Lépésről lépésre vezetlek, ahogy akaratod meghajlik az enyém előtt. Így közel maradsz hozzám a békesség ösvényén.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Példabeszédek, 19. fejezet, 21. vers, Lukács evangéliuma, 1. fejezet, 79. vers.

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Ünnep van. Államalapító Szent István királyunkra emlékezünk, és az új kenyérért is hálát adunk. Már, ha eszünkbe jut, hálát adni. S nem veszük természetesnek, hogy van. Mégpedig bőségesen, ki tudná megmondani, hogy hányféle formában, összetételben és ízvilággal. Pedig, ha őszinték vagyunk, egyáltalán nem magától értetődő, hogy van. Különösen, ha belegondolunk abba, hogy milyen extrém időjárás volt az elmúlt hónapokban. Forróság, aszály jellemezte a nyarunkat, s így kés csoda, hogy mégis volt termés, mégis lehetett aratni, és ezért lehet kenyér az asztalunkon. Habár hallottam olyan gazdáról, aki kevesebbet aratott, mint amennyi vetőmagot elvetett. Isten különös gondviselésének kell tekintenünk, hogy ez nem mindenkinél történt így, hiszen nem érdemeink szerint bánik velünk. Mert ha őszinték vagyunk, a legtöbb esetben nem a hála és a köszönet jellemzi népünket, hanem sokkal inkább az elégedetlenkedés, a morgolódás, az ez sincs, az sincs, ez is rossz, az is rossz hangoztatása, miközben a világ számos helyén a sokkal kevesebbet is örömmel vennék, ha lenne, de az sincs. Persze, tudom én, hogy úgy van az ember, hogy az, ami van, az természetes, és azt nézi, azért sóvárog, amit szeretne megszerezni. Sok viszály, megromlott kapcsolatok, háborúk kiváltó oka volt a történelem során, és ez így van ma is, a sok van, de soha nem elég lelkület. Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Teszi fel a kérdést Jakab apostol levelében, s a választ is megadja. Nem a tagjaitokban dúló, önző kívánságok okozzák ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni, harcoltok és viszálykodtok, írja. És ezt a levelet nem a világnak címezte, hanem elfben újjászületett, megtért embereknek. Nem szeretnék pálcát törni első testvéreink feje fölött, mert a helyzet napjainkban is hasonló. Sajnos. Ha tovább olvassuk a negyedik fejezetet Jakab levelében, a kimenekedés útját is megírja ebből az áldatlan helyzetből az apostol. Engedelmeskedjetek azért az Istennek. Szól az ellentmondást nem tűrő felszólítás, de álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. Ezek a mondatok sorra felszólító módban íródtak, nem esetleg választható lehetőségeket vázol fel az apostol. A ma embere viszont, legyünk őszinték, nem szereti ezt a hangnemet. A legtöbb ember nem tűri ugyanis, hogy neki parancsolgassanak, s megmondják, hogy mit tegyen, s mit ne. S ez még az Istennel való kapcsolatra is igaz. Ha nekem tetszik, ha úgy döntök, akkor megteszem, amit kér. Ha pedig valami miatt nincs ínyemre a dolog, akkor nem teszem meg. Ezt még Isten se kérheti tőlem mottóval. Az esetek nagyon nagy százalékában Isten el is fogadja döntésünket, hiszen szabad akarattal ruházott fel minket. Tanácsolja, hogy válasszuk a jó utat, kér és figyelmeztet, de nem kényszerít. A kényszerből megtett lépések mögött ugyanis nincs ott az a szeretet, mellyel ő szeretett minket, s még egyszülött fiát is odaáldozta értünk, s amit viszonzásul el is vár. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből, hangzott már az Ószövetség legelején, s ez a parancsolat azóta is érvényben van. Ezek a gondolatok különösen felerősödtek a szívemben, az ünnepre készülődve, hiszen István királyunk annak idején az erőszaktól se félve kényszerítette népét a keresztény hit felvételére. Semmiképpen se szeretnék ítélkezni felette, hiszen csodálatos államférfi volt, bölcs uralkodó, aki helyesen mérte fel a történelmi szituációt, s a portyázó, vándorló törzsekből megalapított egy erős keresztény államot itt a Kárpát-medencében. De legyünk őszinték, kényszerből még senki nem született újjá, és senki nem lett Krisztus tanítványa. Megkeresztelni vagy bemeríteni bárkit lehet, különösen ha ehhez erőszak vagy egyéb érdek társul, de új szívet egyedül Isten képes adni. És az élet előbb-utóbb megmutatja, hogy mi van az ember szívében, pontosabban, hogy ki uralkodik ott. Isten, vagy csak a világosság angyala, aki, mint tudjuk, a sátán maga, legyen bár még olyan megtévesztő is a külseje. Napjainkban, mintha egy fordított államalapítást figyelhetnénk meg. Nem Istenhez és a keresztény hithez fordulnak ugyanis sokan, hanem vissza azokhoz az ősi paponákhoz, melyekből kihozott minket Isten. Sámánokkal, táltosokkal találkozhatunk, néha egészen nyíltan, különféle rendezvényeken, vagy az interneten hirdetve szolgáltatásaikat, máskor burkolt formában, néphagyományok, mesék, mondák, hagyomány őrző népszokások képében. Ezzel párhuzamosan az Isten hit, mintha elveszni látszana, vagy egyszerűen ötvöződik a népi vagy egyéb hitvilággal, s lesz belőle egy felismerhetetlen valami, ami nyomokban még kereszténységet is tartalmaz, mint a málna ízű szörp. Kár, hogy így van, mert Istent nem lehet fél szívvel követni. Ő féltőn szerető Isten, vagy más szavakkal kifejezve féltékeny Isten, aki nem tűri a kétfelé sántikálást, s nem tűri a bűnt és a hitszegést. Ahogy ezeken a súlyos dolgokon gondolkodtam, eszembe jutott egy sok évtizeddel ezelőtti missziós utunk, amikor is Isten kegyelméből ellátogathattunk Dél-Koreába egy ottani gyülekezet vendégeiként. Nagyon tanulságos volt az ott létünk több szempontból is, én most ezek közül egyet elmesélnék. A csoport egyik tagjának támadt egy ötlete, s elkezdte kérdezgetni az embereket, hogy mi a titka Korea gazdasági és társadalmi fellendülésének. A válasz megdöbbentő volt, mert mindenki ugyanazt válaszolta. Az, hogy Jézus ide jött az országba. És a válaszadók nem csak keresztények voltak, ezt szeretném nyomatékkal hangsúlyozni. De a válasz minden esetben ez volt. Az, hogy Jézus ide jött az országba. Érdemes lenne ezen egy kicsit elgondolkodnunk így Szent István királyunk ünnepén, mert bár lehet, hogy kissé erőszakosan is, de azt szerette volna, hogy népe a keresztény hitre térjen, s Jézus ide jöjjön magyar népünk közé. Adódik a kérdés, hogy jó 1000 évvel később mi, ma élő magyarok mit szeretnénk. Mert bár annyi bal szerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem, él nemzete hazán. Vörös Marti szózatából idéztem a fenti sorokat. A kérdés csak az, hogy másik híres költőnk, Kölcsey Ferenc himnuszának kezdő sorait, nemzeti imádságunkat komolyan veszük-e, vagy csak elénekeljük, vagy egyre többször csak meghallgatjuk jó esetben. Isten, áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel, nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Isten karja nem rövidült meg. Ő ma is képes és kész megáldani és megsegíteni bennünket, de nem erőszakoskodik. Tiszteletben tartja döntésünket. Érdemes lenne elgondolkodni ezen, akár ezen a szép ünnepen is. Adásunkat Bódás János, Békülj ki Úristen című versével folytatjuk, Verebes Zoltán tolmácsolásában hallhatjuk.
1: Békülj ki, Úristen! Bódás János verse. Fejemet a lehetetlenség konok szikláiba verem, s elérhetetlen haj a szentség, békülj ki velem, Istenem! Te tudod, hogy mennyit vívódtam sok verejtékes éjjelen, s feléd oly hiába loholtam, békülj ki velem, Istenem! Felettem nagy, sötét hatalmak, lábam körül csapda, verem, úgy megfognak, ahogy akarnak. Békülj ki velem, Istenem! Csók, dal, méz, test, hír és dicsőség, szépség, könnyűség, kényelem, szívódnak értem, hogy is győznék. Állj mellém, s győzz te, Istenem! Én csak csodálom ama Jánost, ki él gyökérem, férgeken, de nem tudom követni, látod, békülj ki velem, Istenem! Ő nem kapart öt gyermekének, hogy mi a gond, én ismerem, s hogy rúg, vág, ront, teper az élet, békülj ki velem, Istenem! Ne haragudj! Látod, hiába nyilalt villámot testemen, nem javított a tűz, a bomba, békülj ki velem, Istenem! Vedd hát le rólam már az átkot, megérdemlem, beismerem, de nem lettem más tőle, látod, békülj ki velem, Istenem! Békülj ki! Kis nyugvást, ha látnék, s hogy házunkban füttyis terem, ablak lesz, s a gyereknek játék, békülj ki velem, Istenem! Ha rózsát nevelhet a trágya, viruljon ki rossz szívemen dicsőséget híre, virága, békülj ki velem, Istenem! S lásd meg, bennem egy népül gyászban, fajom sikolt és nemzetem, egy velem kínban és sírásban, békülj ki velünk, Istenem! Vad ostor ver ezer év óta, seb a testünk, sötét verem volt nékünk mindig Európa. Békülj ki velünk, Istenem! Add végre legyen jobb napunk, szebb álmunk, tejünk, kenyerünk, hisz már-már sírba roskadunk, Úristen, békülj ki velünk! Nem magunkért, bár vétkeinkért kegyetlenül megszenvedünk, de Krisztusért, ki értünk jött el, Úristen, békülj ki velünk!
0: Bodás János, Békülj ki, Úristen, című versét hallhattuk Rebe Zoltántól. Az adás végén nekem már csak a búcsúra van lehetőségem, a viszonthallás reményében köszönök el, Kulcsár Anikót hallották.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Minden nap szabadítás. A mai ige Jób könyvéből, 5. fejezet, 19. vers. 6-szor is megment a nyomorúságból, 7-szer sem ér veszedelem. Gondolatok az igéről. Isten igazságát mondja itt. Lehet, hogy annyi a bajunk, hogy a hét minden napjára jut belőle, de Isten, aki 6 napon át munkálkodott, ma is munkálkodik értünk, amíg meg nem szabadít mind a 6-szor a nyomorúságból. De eljön számunkra a szombat, amikor vele és benne megnyugodhatunk. Ha a próbatételek gyorsan követik egymást, hitünk különösen nagy próbának van kitéve. Még fel sem ocsudunk az egyikből, már következik a másik. Majd ismét egy újabb, és szinte megtántorodunk alattuk. De ilyenkor gyors egymás utánban jön a szabadítás is, amely megerősít és megvidámít minket. Abban pedig biztosak lehetünk, hogyha az Úr akár 6 próbatételt is mér ki ránk, az egyel sem több, mint amennyi akaratával megegyezne. Előfordulhat viszont, hogy nincs pihenésünk, mert egymás után 7 baj következik ránk, és akkor a 7. sem ér veszedelem. Tombolhat a gonosz mellettünk, de legfeljebb csak kartávolságig jöhet felénk, és nem is érinthet minket. Forró lehelete megijeszthet, de a kisujját sem teheti ránk. Ezért felövezett derékkal szálljunk szembe a 6 vagy 7 nap bajával, és hagyjuk a félelmet azoknak, akiknek nincs atyjuk, sem megváltójuk, sem megszentelőjük. Augusztus 20-a. Nemzeti és katolikus ünnepek. Alternatív neve Szent István király ünnepe, az államalapítás ünnepe, az alkotmány ünnepe és az új kenyér ünnepe. A magyar történelemben az államalapító király 1083. augusztus 20-i szentéavatásától szerepet játszik Szent István emlékezete, amit koronként eltérően értelmeztek és ünnepeltek. Magyarország alkotmányát 1949. augusztus 18-án fogadta el az országgyűlés, a jogszabály 2 nappal később, augusztus 20-án lépett hatályba. Az alkotmány Magyarország államformáját népköztársaságként határozta meg. A népköztársasági alkotmány az alapító jogok széles körét biztosította a dolgozók számára. Az arató ünnep nem augusztushoz kötődik, az aratás rendszerint akkor indul, amikor megroppan a gabona töve. Péter Pálkor, vagyis június 29-e után. Az új kenyér viszont egy katolikus ünnep, amely a népi arató ünnephez kötődik. A reformátusoknál pedig augusztus utolsó vasárnapja hagyományosan az új kenyér ünnepe, amit a gyülekezetben általában úrvacsorával ünnepelnek. Augusztus 20-a és az arató, illetve kenyér ünnep összekapcsolása viszont már politikai akaratból történt meg. Augusztus 20-a Szent István napját köszöntik Ópusztaszeren. Változatos, hagyományőrző programokkal köszönti Szent István napját ma az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. A közlemény szerint a park augusztus 20-ai programjai között, amelyek a 3D-s filmvetítés kivételével ingyenesek, a család minden tagja találhat kedvére való elfoglaltságot, miközben közelebb kerülhet a magyar népi kultúrához és történelmi örökségéhez. A vendégek kipróbálhatják az íjászatot a Nomád Parkban, részt vehetnek kemencés látványsütésen és kóstolón. A legkisebbeket népi játszóház, kézműves foglalkozások és jurtában kialakított gyermekkuckó várja. A programok között gyógynövény és teakóstoló, a dél-alföldi szélmalmokról szóló előadás, valamint a népi fafaragást bemutató rendezvény is szerepel. A nap egyik látványos eseménye a honfoglaláskori lovas bemutató lesz, amely a lovaspályán idézi meg a magyarok harci hagyományát. Negyedik protestáns sokadalom a budai várban. 2026-ban is megtartják a rendezvényt augusztus 19-e és 20-a között Budapesten, a budai várban. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó eseményen a református, evangélikus, baptista és metodista egyházak mutatják be értékeiket kulturális és hitéleti programokkal várva a családokat. A rendezvény központi helyszínei a Bécsi Kaputér és a Kapisztrán tér. A mai program lényege a színházi előadás. Ma mutatják be augusztus 20-án a Gálya Rab oratóriumot.
0: Kulturális programajánló.
1: Változatos programok várják ma is az érdeklődőket. Szent István király ünnepén, Pannonhalmán is. Első királyunk ünnepén, augusztus 20-án Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei lehessenek az itt élő hagyományoknak, lelkiségnek, kultúrának. A túzi Szent Márton tiszteletére emelt pannonhalmi monostor története szorosan összefonódik hazánk történelmével. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencés szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Egész nap ingyenes programok várják az érdeklődőket, lehetőséget adva a feltöltődésre. Ezer éves időutazás a Bencések Fesztiválján, Arcus Temporum Pannonhalmán a hosszú étvégén. 5 koncert Bach és Kurtág műveivel Parti Nagy Lajos szép irodalmi iskolája, bepillantás a bencés szerzetesek világába és a főapátság rejtett tereibe, valamint kortárs képzőművészeti alkotások augusztus 21-e és 23-a között, immár 22. alkalommal nyitja meg kapuit a Pannonhalmi Főapátság fesztiválja az Arcus Temporum. Egy 3 napos összművészeti utazás a zene, az irodalom, a spiritualitás és a képzőművészet világába, amelynek középpontjában idén Szent Benedek gondolata, az Úr szolgálatának iskolája áll. A fesztivál nyitányaként augusztus 21-én pénteken 2 generációkon átívelő életút találkozik. Ezen az estén a több mint 800 éves Szent Márton bazilikában tartják az Arcus Temporum első koncertjét, ahogy mind az 5 hangversenyen, a nyitókoncerten is az idén 100. születésnapját ünneplő Kurták György és a klasszikus mester Johann Sebastian Bach életműve szólal meg egymás mellett. Virágkarnevál Debrecenben, augusztus 18-a és 23-a között. Újra virágba borul Debrecen, az egyhetes programkavalkádon. Az elmaradhatatlan virágkocsik és a hazai és külföldi tánccsoportok mellett komoly és könnyű zenei koncert, táncbemutató, táncház, beszélgetés, virágos programok és installációk megszámlálhatatlan esemény és látványosság várja a látogatókat. A sok éves tradícióval rendelkező karnevál napjainkban lényegesen több, mint látványos virágkompozíciók és nemzetközi művészek együttesek felvonulása. Egy héten át tartó színes programkavalkád, melyen számtalan látogató megtalálhatja a számára leginkább vonzó szórakozási lehetőséget. A virágkarnevál mára egy egész hetes fesztivállá nőtte ki magát, amelynek során a belvárosban és a Nagyerdőn párhuzamosan zajló programok várják az érdeklődőket. A rendezvénysorozat minden korosztály és célcsoport számára gazdag, sokszínű és tartalmas élményeket kínál.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Iskolakezdés együtt. 2000 fejlesztő órára indul pénz adománygyűjtésért az Ökumenikus Segélyszervezet. Az elmúlt másfél évtizedben összesen 20 000 gyermeket támogató Iskolakezdés együtt segélyakcióját kibővítve idei kampányában a rászoruló gyerekek számára egész tanévben nyújtott kapaszkodók biztosítására indít pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. A július elejei kormányzati bejelentésre reagálva a kreatív szervezet a tanszercsomagokról az egész éves tanulást segítő komplex támogatásra helyezi a hangsúlyt. Szakembereik 2000 órányi fejlesztő foglalkozással szeretnék folyamatosan segíteni a rászoruló gyerekek felzárkózását az összegyűlt adományokból. A jótékonysági felhívás és a segélyprogram részleteiről augusztus 13-án sajtótájékoztató keretében számolt be Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke, és Rácsok Balázs, a szervezet stratégiai és módszertani igazgatója. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Az átmeneti lehűlés után visszatér a melegedés. Pénteken napos idő lesz, helyenként felhőképződéssel. Eső is eshet, délnyugati a szél, és 30-37 fok várható. Szombaton napos időre van kilátás, de felhőkkel. Néhol

Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Aki velünk volt az elmúlt alkalommal is, pontosan emlékezhet rá, hogy a Filippi gyülekezetbe egy különleges levél érkezik Pál apostoltól, mégpedig azon a munkatárson keresztül küldi, akit eredetileg a filippiek küldtek Pál apostol mellé segítőnek, szolgálattevőnek a római fogság idején. Nem csak személyesen volt jelen Pál mellett, hanem vitte a filippi gyülekezetnek a szeretet adományát, ajándékát, kifejezve a gyülekezet törődését, gondoskodását, hűségét, ragaszkodását. Ezek mind nagyon-nagyon fontos dolgok voltak, de most a levelet egy nagyon furcsa, különleges szempontból fogjuk vizsgálni, mégpedig azt keressük a levélbe, hogy Epafroditosz beszámolói alapján milyen élethelyzetek lehettek a filippi gyülekezetben, amire Pál apostol reagál. Mert hogy reagál. És tetszik tudni, úgy van ez, hogy ezek a reakciók Pál apostolnak a szelídségét, bölcsességét nagyon erőteljesen megmutatják. Ugyanakkor az is látszik, hogy Isten lelke milyen nagy kedvességgel terelgeti, irányítgatja a gyülekezetet, hogy lehetőleg ne sodródjon bele egy súlyos, válsággal terhes állapotba. Először is, amikor

0: az egész történetbe belekezdünk, azt kell tudni, hogy ez a gyülekezet most mindenképpen egy nehéz élethelyzetet él meg. Tessék csak hallgatni. A Filippi levél első fejezetéből a 29. verstől olvasom. Mert nektek nem csak az adatot meg Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek érte, és hogy ugyanabban a küzdelemben álljatok, amelyet tőlem láttatok, és amelyet most rólam hallotok. Van itt egy különös szó, és az egész levélnek a lelkülete, ez a lelki testvériség, a kölcsönös segítség, és a Pál apostolon keresztül Isten lelke a megerősítés üzenetével jön, de hát ez a háttér. A gyülekezetben, és nem a gyülekezeten belül, hanem a kívülről elindul egy folyamat, ami a gyülekezetnek a megpróbálása. Azt mondta az Úr Jézus, hogyha valaki kősziklára építi a házát, akkor is jön az eső, akkor is jön a vihar, akkor is belekapaszkodnak a szelek, és akkor is megrendül az egész épület, ezt a megrendült, ezt úgy tessék érteni, hogy beleremeg az egész épület a külső hatásokba, de mivel szilárd az alap, megáll. És Pál apostol tudja, hogy most a Filippi gyülekezetnek pont egy ilyen időszaka van. De nem azt mondja, hogy őszinte részvétem, testvérek, jaj, de sajnálom, ez borzasztó. Imádkozunk azért, hogy hát ne legyen ilyen. Hát Krisztusnak a követőit nem is érhetnék ilyen problémák, hanem éppen azt hangsúlyozza Pál, hogy ti méltónak találtattatok arra, hogy velem együtt szenvedjetek a Krisztusért. Ez egy kiváltság, ez egy ajándék, ez egy csodálatosan gazdag ajándék, amit mi, mai modern keresztények, semmibe veszünk. Tessenek csak arra gondolni, nem sokkal pünkösd után vagyunk. Az apostolokat letartóztatják, aztán megfenyegetik, aztán alaposan megverik őket, megveszőzik őket, úgy mennek vissza a jeruzsálemi főpapok elől a tanítvány társaikhoz, és ők örvendeztek azon, hogy méltónak találtattak arra, hogy Krisztusért szenvedjenek. Nem volt egyik sem mazoista. Pál apostol sem volt az, aki Krisztusért elszenvedi a fogságot. A filippi testvéreink sem vágytak arra, hogy minél több kín érje őket. De tudták, hogy az Úr Jézus Krisztus oda ajándékozta az életét. Mindnyájunkért váltságul. És amikor minket ér szenvedés, a Krisztus nevéért, a Krisztus ügyeért, akkor ugyanabban a szolgálatban állunk, amit Isten Krisztusra bízott, amit ő átadott a tanítványainak. Ránk bízta ezt a feladatot, és ezért a körülmények is nagyon sokszor hasonlóvá válnak. Milyen érdekes, ahogy ezt Pál hírül adja. De úgy adja hírül, hogy közben azért egy-két tanácsot is meg is előlegez ebben a dologban. Tessék csak figyelni, hogyha előrébről olvastam volna csak két verssel a 27. verstől. Ezt fogjuk találni. Csak hogy a Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek. Hogy akár oda megyek és látlak titeket, akár távol vagyok, azt halljam rólatok, hogy megálltok egy lélekben, egy szívvel együttközve az evangéliumi hitért. Hogy semmiképpen meg nem rémültök az ellenfelektől. Ez nekik a kárhozat, nektek pedig az üdvösség jele lesz, mégpedig az Istentől. Végig lehet ezt olvasni egy szuszra is, csak nem érdemes. Vegyük már sorba mindazt, amit Pál ennek a gyülekezetnek ebben a szituációban a lelkére köt. Úgy kezdte, hogy Krisztus evangéliumához viselkedjetek méltóan. Ez a méltó, ez egy különleges kifejezés az új szövetségben. Mert ez a méltó, ez nem a büszke ember rátarti méltóság tudata, hanem ez egy mérce. Mit tett Krisztus, és bocsánat a szóért, csak nem találok ennél jobb kifejezést, kedves hallgatóim, föl tudok-e nőni ahhoz, aki Krisztus, és amit értem, és minnyájunkért tett. A méltó az ilyen értelemben minősítő jelző ebben az esetben. Tessék megnézni. Azt mondja Pál, ezt a méltóságot egyébként úgy tudjátok most ebben a helyzetben leginkább kimutatni, hogy megálltok egy lélekben, egy szívvel, együtt küzdve. Annak idején, amikor katona voltam, akkor nagyon sokszor elmondták, hogy méltónak kell lenni az egyenruhához. Méltónak kell lenni a katonai eskühöz, és még nagyon sok mindent mondtak. De tulajdonképpen bármilyen mosolyogtató is lehet ez a mai fülnek, abban az időben, amikor Pál leírt ezt a levelet, valami hasonlóképpen gondolkozott ő is, és a gyülekezet is a Krisztus követésről. Mert hogy mint Krisztusnak a hadserege vagyunk itt jelen ebben a világban, és bizony ez nem gyerekjáték, nem anyámasszony katonáinak való. Megálltok egy lélekkel, egy szívvel, együtt küzdve. Tessék mondani, az a katona, aki nem számíthat bajtársai támogatására, hanem faképnél hagyják a tűzvonalban. Vajon mit él át? Méltók-e a többiek arra, hogy katonáknak lehessen őket nevezni? Bajtársaknak semmiképpen. Inkább csak úgy, ahogy az egyszeri ember mondta, hogy hát bajtársam vagy már, mint hogy elég nagy baj az nekem, hogy a társam vagy. De ilyen esetben nem biztos, hogy nekünk ki kellene ezt próbálni. Mert hogy miről is van szó? Cserben hagyhatjuk-e egymást mi hívők? Most akkor teljesen legyünk világosak. A gyülekezet megismerszik-e arról, hogy a tagjai vészhelyzetben, veszélyhelyzetben összezárnak? Amikor a római katonák annak idején megtanulták a Nagy Sándor féle hadi műveleteket, akkor az egyik ilyen hadi művelet az az összekapaszkodva harcolunk. Egymásba karolva, és a másik kézben a kard. És nem tudnak csak úgy bennünket föloszlatni. Vagy a pajzs van úgy összeakasztva, hogy gyakorlatilag egy mini erődítmény jön belőle létre. És a gyülekezet, Krisztus teste, vajon összekapaszkodik baj esetén? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és a mai egyre jobban kiéleződő helyzetben a keresztények számára még azt a kérdést is fölveti, hogy vajon a felekezeti ellentétek fognak-e éleződni, vagy pedig Krisztus gyermekei, akik új életet kaptak a Krisztusban, megtalálták az üdvözítőt, tudják, hogy ha megvallottuk bűneinket, ő hű és igaz, és megbocsátotta, és megtisztított minket minden hamisságtól, tudunk-e egymás mellett imatársként ott állni a harcainkban? Ráismerünk-e egymásra a munkahelyeinken, ahol esetleg nagyon speciális helyzetekbe keveredünk a mai lojalitási szabályoknak az elvárásai miatt, vagy az új aláírni valók miatt, amit egyre több munkahelyen megkövetelnek? Aztán kerülünk-e olyan helyzetbe, hogy a gyermekeink miatt, mint szülők, keresztény szülőkkel, hogy kiálljunk a nézeteink, a hitelveink, az életvitelünk mellett, és kimerjük-e mondani egészen bátran, hogy mi Krisztusért vállaljuk és támogatjuk a másinkat. Megálltok egy hitben, egy szívvel, egy lélekkel, és ez az egy lélek, ez egy nagy ellel írandó, és még nagyobbal értendő lélek. Itt Isten szent lelkének a jelenlétéről van szó, kedves hallgatóim, mert enélkül nem megy a gyülekezet semmire. És ebben a kiélezett, üldözéses helyzetben, szenvedéses helyzetben a filippi testvéreknek rendkívüli szükségük volt erre. Vannak olyan jelek, abból, amit Epafroditosz elmondott, amiről Pál arra következtethet, hogy azért valami esetleg elkezdett lazulni ebben az általa annyira nagyon szeretett gyülekezetben? Úgy tűnik, igen. Tessék csak figyelni a második fejezet elejét. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva, ugyanarra törekedjetek. Kell-e parancsolni ezt ott, ahol ez tökéletesen működik? Fiatal korom jut eszembe, amikor a TMK, az mozgalommá nőtt Magyarországon, hogyha valaki nem érti, ez a tervszerű megelőző karbantartás, aminek hát akkor, hogy mondjam, nagyobb volt a füstje, mint a lángja, mert olyan demagóg szövevként nagyon sok helyen hirdették, de nagyon sokan túlléptek rajta, pedig ha belegondolunk, ez alapvetően fontos. Hiszen ezért visszük rendszeresen szervizbe az autónkat, olajcserére, guminyomást ellenőrzünk, fékeket ellenőriztetünk, most már egyre inkább a komputert is ellenőriztetni kell, mert különben egyszer csak cserben hagy bennünket útközben az autó. Ezért megyünk mindenféle egészségi szűrésekre, mert egyszer csak kiderülhet, hogy hát nagy bajt előzhetünk meg, hogyha kicsit észreveszik. És nem azért megyünk egy-egy ilyen felülvizsgálatra, mert baj van, hanem azért, hogy ne legyen. A lelki életben is szükség van ilyen felülvizsgálatra, tehát amikor Pál apostol ezt elkezdi mondani, akkor tulajdonképpen, mintha az Ószövetség Zsoltárasának a gondolatát venné elő, vizsgálj meg, Uram, hogy vajon helyes úton járok-e. De egyébként sajnos a Filippi gyülekezetben, remélem lesz időnk rá még a tanítás során, és akkor elő tudjuk venni név szerint is, hogy már látszik az, hogy valami billen, valami egyensúlyvesztés kezdődik. És azt mondja Pál, ha van helye Krisztusban a szeretetből való figyelmeztetésnek, ha van vigasztalás, ha van irgalom, könyörület, közösség a lélekben, tegyétek teljessé az én örömömet. Teljessé pedig az kell tenni, aminek most van egy kis hiánya. Nyilván Epafroditosz elmondott néhány vészterhes jelet, és Pál apostol úgy gondolta, hogy itt van ez a kedves gyülekezet, éppen most ajándékoztak meg engem nagyon, éppen most fejezték ki a szeretetüket, nem tehetem, hogy hallgatok. Milyen érdekes. Mi pont azt várnánk, hogy hú, hát most aztán nem mondhatok semmit, hát éppen most tettek velem jót, hát most fogom elmondani a problémákat. Igen, mert Pál apostol Isten lelke által látja a gyülekezetet, és veszi észre azt, hogy hol kell segíteni. Egy orvos nem akkor kedves a betegéhez, ha megsimogatja és mosolyogva útnak engedi, mikor tudja, hogy egy halálos kór kezdett benne terjedni. Hanem akkor, hogyha nagyon kedves vele ugyan, de világos és egyértelmű, mert akkor még esetleg menteni lehet a menthetőt. És azt mondja Pál, egyébként, hogyha ez így van, akkor egyet akarva ugyanarra törekedjetek, semmit nem téve önzésből, hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál. Tetszik tudni, amikor a gyülekezet létrejön, megalakul, lobogó szeretet lehet egymás iránt is, meg az Úr iránt is. De aztán, amikor telnek az évek, akkor egyszer csak úgy hűlhet ez a lobogó szeretet. Rendszerint sajnos be is következik. És a legnagyobb vulkán kitörés után is, amikor már megfelelően kihűlt a talaj, ott bizony kihajt a gyomnövény. És a gyülekezeti élet is ilyen, meg a lelki életünk is ilyen. Ha nem figyelünk oda, ott egyszer csak megjelennek ezek a rúd dolgok. A hiúság, a dicsőségvágy, az önzés. És azt mondja Pál, menjetek vele ezzel szembe. Tartsátok alázattal egymást különbnek. Ami nem azt jelenti, hogy akkor is úgy beszélek valakiről, minthogyha sokkal, de sokkal, de sokkal többet tudna, ha ez egyébként nem igaz. Nem azt mondta, hogy aki kiválóan tud játszani orgonán, vagy bármelyik hangszeren, a zenei analfabétákról mondja azt, hogy mennyivel jobbak zenéből, mint én. Ez ostobaság, nem erről szól a dolog. De azt, hogy igenis szeretetben, alázatban támogatjuk egymást, ez rendkívül fontos lenne. Egyszer beszélgettünk egy cimbalmossal. Kiváló volt a szakterületén, roma származású, és megtért. Egyébként nagyon-nagyon sok neves nemzetközi turné volt mögötte, meg nagyon híres szállodákban játszott, és amikor láttuk azt, hogy milyen alázattal vesz részt egy roma gyülekezet zenekarába, akkor feleségem megkérdezte tőle, hogy hát hogy tud így besimulni a nála teljesen egyértelműen, sokkal képzetlenebb zenészek közé. És elmosolyogta magát, és azt mondta, hogy ja, hát ez nem arról szól. Hát nekünk nem leuralni, meg elnyomni kell egymást, nekünk emelni kell a másokat. Hát nekünk együtt kell szolgálnunk, úgy a szívembe hasított az, hogy ez a kedves roma testvérem milyen bölcsen látja, mintha a Filippi levél szólalt volna meg rajta keresztül. És aztán azt mondja Pál, van egy nagyon fontos dolog, Filippiek. Az az indulat, az a lelkület, az a hozzáállás, vagy ahogy idegen szóval gyakran mondjuk, attitűd legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban megvolt. És utána idéz a Filippieknek egy olyan himnuszt, egy éneket, amit nyilván a Filippiek is énekelnek. És arra gondoltam, tetszik tudni, kedves hallgatom, hogy milyen sokszor éneklünk mi olyan éneket, amivel sehogy nem fogunk tudni elszámolni Isten előtt. Tudom, sokan éneklik, erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk. Ha ő velünk, ki ellenünk, ő a mi diadalmunk. És az utolsó verszaka úgy hangzik, hogy hitvest, gyermeket, életet, mind elvehetik, mit használ ő nekik, milyen a menny örökre. Végig szoktuk gondolni, hogy mit éneklünk. Van egy más közösség. Azt szokták énekelni, mindenem az Úrnak adom, minden az övé, tényleg? Aztán egy másik ének, mindenről lemondok érted, tényleg? Nagyon sokszor beleveszünk az ének szépségébe, és oda lesz a tartalma. És itt van ez a gyönyörű himnusz Krisztusról. Azt mondja Pál tulajdonképpen, hogy Filippiek, hát alkalomról alkalomra eléneklitek, dicsőítitek a Krisztust. És azt mondjátok, hogy olyan nevet kapott, amely minden név fölött való, hogy az ő nevére minden tért meghajoljon, mennyeké, földieké és föld alatt valók, és minden nyelv vallja, hogy Krisztus Jézus Úr az Atya Isten dicsőségére, de hát akkor a mi nyelvünk is vallja, és az életünknek is vallani kell. Aztán úgy folytatja, szeretteim, ahogy mindenkor engedelmeskedtek, nem csupán jelenlétemben, sokkal inkább most, amikor távol vagyok, félelemmel és rettegéssel munkáljátok az üdvösségeteket. És azt tanácsolja nekik, hogy zúgolódás és vonakodás nélkül tegyenek mindent. Na úgy tűnik, hogy ezen a területen is van egy kis bomlás. Hát hogy lesz bomlás? Pál nem szégyelli, hogy néven nevezzen két testvérnőt. Olyanokat, akiknek valami problémájuk támad. Úgy tűnik egymással. Tessenek csak a negyedik fejezet elejéhez lapozni. Onnan leginkább az örüljetek az Úrban mindenkor szoktuk idézni, pedig érdemes odafigyelni, hogy is kezdődik ez a fejezet. Evódiát intem, és Szüntühét is intem. Legyen köztük egyetértés az Úrban. Ezek szerint nincs. Sőt, téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik, akik együtt küzdöttek velem az evangéliumért, Kelemennel és a többi munkatársammal is, akiknek a neve be van írva az életkönyvébe. Itt van ez a két testvérnő, aki többet tud róla, mint én, nyugodtan írhat levelet, és elmondhatja, hogy mit tudott meg róluk az új szövetségben. Mert én csak a nevüket tudom. Meg azt, hogy most éppen fasírban vannak egymással. Milyen kár, hogy csak ennyit tudunk róluk. Ne tessenek azt mondani, hogy ennyit tudunk, dehogy is, én is többet tudok. Azt mondja róluk Pál, együtt küzdöttek velem az evangéliumért. Munkatársaink, ami valami egészen megdöbbentő nagy dolog, hiszen Pál apostol a legtöbbször úgy nyilatkozik, hogy a nőknek a szolgálatát azt lehetőleg más területeken kell végezni. Ez az Evódia és Szüntühé pedig ott állt az első vonalba. Úgy tűnik, hogy nagyon hasonlóan Dorkás testvérnőnkhöz, aki egy különleges szolgálatot végzett annak idején, még a jeruzsálemi gyülekezet környékén, meg nagyon-nagyon hasonlóan más testvérnőkhöz, akik viszont ott álltak, a kenkreai gyülekezet élén például. De most ez a két testvérnő valamiért szembefordult egymással. Azt találta mondani az imént, hogy amikor kihűl a talaj, ott előbb-utóbb kihajt a gyomnövény. Valamikor együtt küzdöttek, valamikor együtt harcoltak, valamikor munkatársak voltak, ám most Pál apostol börtönben van, Kelemen, úgy tudjuk, hogy nagyon hasonló időben, mint Pál apostol, ő is börtönben került, egy pár évvel később, mint Pált, kivégezték őt is, és amikor a nagyok, most ezt tessék jól érteni, kedves hallgatóm, de azok, akik erősek voltak a hitben, valamiért kikerülnek a látótérből, akkor egyszer csak megindulhat a nagyakodási törekvés. Tudom, hogy nincs ilyen szó, ne tessenek visszaírni, de ilyen lelkület van. Ugye tetszenek tudni róla? Amikor a helyükre akarunk állni, amikor úgy gondoljuk, hogy na most eljött az én időm, amikor most én fogom átvenni az irányítást. Szörnyű dolgok lehetnek belőle. És Pál apostol, ha megengedik, most sportnyelven fogok szólni, kioszt gyorsan két sárga lapot a szabálytalankodóknak, mert éppen ez a két testvérnő nem a labdával törődik, ahogy a sportnyelven mondanák, hanem egymás bokáját piszkálgatják. És azt mondja Pál, segíts nekik, munkatársam. Ez olyan megdöbbentő, mert a legtöbbször, ahol két atyafi vagy nőtestvér egymásnak ugrik, a legtöbben már pucolunk is a környékről, mert még a végén mi is belekeveredünk, és úgyis mi fogjuk húzni a rövidebbet. Azt mondja Pál, ne hagyjátok, mert testvéreim, megromolhat a gyülekezet egy ilyen lelkülettől, ahol a rivalizálás, vagy éppen az egymás feje fölé való törekvés előkerül. És úgy fejezi be Pál az intését, egyébként testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. És a többit, hát azt meg ne. Pletykák indulhattak el a filippi gyülekezetben? Talán. Rossz példa? Talán. És azt mondja Pál, vissza az igéhez, filippiek, vissza a krisztusi lelkülethez, mert a Krisztus teste a gyülekezet. Másként nem élhet. De igen, élhet, hogyha nem felejti el, milyen lelkület volt a Krisztusban. Amen.
1: A Mera Rádió műsorát hallották.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Penn Hickerson írta Texasból, az Egyesült Államokból. Isten mindig gondot visel. Legyen velünk Istenünk az Úr, ahogyan őseinkkel volt. Ne adjon el bennünket, és ne vessen el magától. Királyokról írt első könyv 8. fejezetének 57. verse. Hajamat fésültem épp a tükör előtt, amikor barna hajamon őszhajszálakat pillantottam meg. Sminkelés közben alaposan szemügyre vettem az arcomat, és apró ráncokat fedeztem fel. Nagyot sóhajtottam, és azon tűnődtem, vajon mit tartogat számomra a jövő? Öregnek éreztem magam. Idős voltam, és gyorsan közeledett egy jubileumi születésnap. Befejeztem a készülődést, majd elkísértem a férjemet az orvosi vizsgálatára. Miközben a váróteremben ültem, észrevettem egy bekeretezett idézetet. Vénségetekig ugyanaz maradok, őszkorotokig én hordozlak. Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. Ézsaiás könyvének 46. fejezetének 4. verse. Isten Izrael népéhez szólt így, de az üzenet számomra is azzá vált. Vajon nem volt-e Isten velem egész életem során? Valóban, Isten velem volt jó és rossz napokban is. Isten nem hagy magamra és nem hagy cserben, ahogy egyre idősebb leszek. Nem kell félnem az öregedéstől. Isten nem csak idős koromban lesz velem, hanem az örökké valóságban is. Teremtőnk soha nem hagyja el azokat, akik bíznak benne. Drága Úrunk, erősítsd hitünket, és segíts bíznunk szeretetedben és gondolkodásunkban, életünk minden egyes napján. Amen. Napi gondolat: Isten szeretete és gondoskodása állandó és örök. Imádkozunk azokért, akik félnek az öregedéstől.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Augusztus 20-a.
2: Ez a nap 1342-től Nagy Lajos uralkodásától kezdve Szent István ünnepének napja, a keresztény magyar államalapítás emléktapja. Első László uralkodása idején, az első István által minden évben Nagy Boldogasszony napján, augusztus 15-én tartott törvénynapokat áttétette augusztus 20-ára, István király szentté avatásának napjára. 1771-ben Mária Terézia nemzeti ünnepként fölvétette a naptárakba. Elhozatta a Szent Jobbot Bécsbe, majd Budára, ettől kezdve minden évben körmenetben vitték végig a városon. 1891-ben Ferenc József az ünnepet munkaszüneti nappá nyilvánította. 1949-től az új kenyér ünnepe is, Kányádi Sándorral együtt kívánjuk. Mindenkinek jusson bőven illatos, fehér, ropogósra sütött, foszlós, nagyanyó kenyér.
1: Debrecenben 1966 óta szinte minden esztendőben virágkarnevállal is köszöntik a mai ünnepnapot. Az 1900-as debreceni újság szerint a városi bicikliverseny fénypontja a virágkorzó, amelyet sok ízléssel, pompával akarnak megvalósítani. Az 1905-ös virágkocsi korzó bevételét már egy mentőkocsi vásárlására szánták. A nézők virágesőt zúdítottak a látványos kocsi sorra. Volt ott a 23 között margarétás, vadrózsás, pipacsos kocsi, és a bevételből meg tudott alakulni a város mentőszolgálata. Ezután több mint 6 évtized telt el, mire megindult a virágkarnevál menete.
2: Eperjesi Mihály, református lelkész, Nagyenyeden tanult, majd 1666-68 között Fogarason volt tanító. Ezt követően külföldi egyetemeket látogatott, Leiden, Marburg, Heidelberg, és 1673-ban teológiai doktorátust szerzett. Visszatérve Nagyenyeden, majd Vízaknán lett lelkész. Támogatta misztótfalusi Kis Miklós Biblia kiadását. 1715-ben e napon hunyt el. Munkái De libero arbitrio, Deunius Dei Patris Filii et Spiritus Sancti Cognitione, Disputatio Theologica, De Providentia Dei Actuali, valamint egy üdvözlő vers Vásárhelyi Györgyhöz.
1: 1859-ben ezen a napon nyílt meg Pesten az Árva Egylet Árvaháza közös református evangélikus kezdeményezés eredményeként. Palló Sándor, az egylet bizotmányi tagja, később elnöke így emlékezett. A nemzeti ébredés ama szép napjaiban hitbuzgó férfiaknak eszébe jutott a közmozgalomból eredt üdvös hangulatot az emberiség javára érvényesíteni, és megpendítették az árvaháznak a társadalomra nézve oly tevékeny eszméjét. Istenbe vetett hittel, biztos reménnyel, az emberek jó akaratában és szeretettel az árvák iránt alakult meg az evangéliumi árvaápoló egylet. Pesten a véget, hogy a magyarországi protestáns egyház mindkét felekezetéhez tartozó elhagyott árvákon könyörüljön, ápolásukról és nevelésükről gondoskodjék.
2: Paul Tillich, német származású amerikai evangélikus lelkész, teológus, vallásfilozófus, 1886-ban e napon született. 1912-ben szerzett teológiai licenciátust. 1919-től a berlini, később a marburgi illetve a Frankfurti Egyetemen rendszeres teológiát tanított. A Dresdai Műszaki Főiskolán a vallástudományok professzora volt. 1933-ban az Egyesült Államokba emigrált, New York után a Harvardon, majd Chicagóban volt professzor. Munkái. Az ember a fenyegetettség és az elrejtettség között. Vallásfilozófia. Rendszeres teológia. Létbátorság.
1: William Booth, angol metodista prédikátor, Whitechapelben keresztény missziót alapított. Ebből jött létre 1878-ban az üdvhadsereg, amelynek alapításától kezdve 1912-es haláláig generálisa volt. Hamarosan másutt is alakultak az üdvhadseregnek egységei a szegények támogatásáért. Jelenleg 118 országban működik, körülbelül 100 000 önkéntessel. Nálunk 1924-ben jött létre a Hogyan mentem meg lelkemet című kiadványból tájékozódhatunk róla.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem.
1: József Attila, amit szívedbe rejtesz című versében így sóhajt föl. De úgy kell a boldogság, mint egy falat kenyér. Általában nélkülözhetetlen feltétele az életünknek a kenyér. A régiek szerint a jó kenyérhez három dolog szükséges. Kovász, szív és lélek. Ez kell ahhoz is, hogy életben maradjunk, sőt, hogy teljes emberi életet éljünk. Jézusnak mindig gondja volt az emberek kenyerére. A mi atyánkban a testi szükségeink közül ez az egyetlen, amiért külön könyörgett. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És mielőtt a mennyei kenyérről szóló részletes tanítását elmondta, jól tartott kenyérrel egy éhes sokaságot, és összeszedette velük a maradék darabokat, mert Jézus számára a kenyér szent volt, Isten ajándéka. Ősi, áhítatos honi szokás az, hogy a magyar ember, akinek az élete a földdel nőtt össze, az új termésből készült mindennapi kenyér első darabját hálaáldozatul leteszi az Úr asztalára. Az Úr adta a föld termőerejét, az esőt, a napsugarat, a termést, az eredményt, az áldást a munkára, és az ő kegyelméből válik az elfogyasztott kenyér újra munkává, akarattá, gondolattá, erővé, életté. Sajnos a kenyér szentségének a tudata ma elhalványulóban van. Sokan turkálunk a kenyérben, válogatunk, kidobjuk, és elfelejtjük azt, hogy 1 milliárd ember ma este is éhesen fog lefeküdni. A Biblia hangsúlyozza, hogy legyen mindannyiunknak fontos a másik ember kenyere is. Így nyíljon meg az ige kovászával a jóságra szívünk, lelkünk.
0: Hálás szívvel köszönöm, Jézusom, fontos igazságodat, hogy nem csak valós kenyérrel él az ember. Ahogyan a János 6.26-ban figyelmeztet, ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Isten. Köszönöm, hogy lelkem táplálékául nyújtod ígédet, hogy megtanulhatom belőle az Istennek való engedelmességet. Így a lelki táplálékomból nem hiányzik az élet kenyere, és az általa megerősödő lelki szervezetemnek fokozódik az ellenálló ereje a kísértések áradatával szemben. Hálás vagyok azért a tanításodért is, hogy nem az lesz igazán gazdag, aki valamit kér tőled, hanem aki téged akar. Mert teljes emberi életet csak az él, aki ugyanúgy törődik a lelkével, mint a testével. Élő Jézusom, ezt mondottad, én vagyok az életnek kenyere. Kifejezve ezzel a te nélkülözhetetlen voltodat, azt, hogy te életszükséglet vagy mindnyájunk számára. Ezért ajándékoztad a veled való örök kapcsolatot. aki eszi az ember fiának a testét, annak örök élete van, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Az úrvacsorában tested kenyerével ezáltal azonosulhatunk, válhatunk egyé veled. Így engedelmeskedve neked, megváltómnak, jóra vezető uramnak, újra és újra igent mondhatunk akaratodra, hiszen az mindig fontosabb, mint az én saját akaratom. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Augusztus 20-a. Nemzeti és katolikus ünnepek. Alternatív neve Szent István király ünnepe, az államalapítás ünnepe, az alkotmány ünnepe és az új kenyér ünnepe. A magyar történelemben az államalapító király 1083. augusztus 20-i szentéavatásától szerepet játszik Szent István emlékezete, amit koronként eltérően értelmeztek és ünnepeltek. Magyarország alkotmányát 1949. augusztus 18-án fogadta el az országgyűlés, a jogszabály két nappal később, augusztus 20-án lépett hatályba. Az alkotmány Magyarország államformáját népköztársaságként határozta meg. A népköztársasági alkotmány az alapító jogok széles körét biztosította a dolgozók számára. Az arató ünnep nem augusztushoz kötődik, az aratás rendszerint akkor indul, amikor megroppan a gabona töve. Péter Pálkor, vagyis június 29-e után. Az új kenyér viszont egy katolikus ünnep, amely a népi arató ünnephez kötődik. A reformátusoknál pedig augusztus utolsó vasárnapja hagyományosan az új kenyér ünnepe, amit a gyülekezetben általában úrvacsorával ünnepelnek. Augusztus 20-a és az arató, illetve kenyér ünnep összekapcsolása viszont már politikai akaratból történt meg. Államalapítás és haladás. Államalapításunk előestéjén, tegnap este, augusztus 19-én, 18 órakor ökumenikus hálaadó istentiszteletet tartottak a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében a budavári evangélikus templomban. Az ünnepi istentiszteleten a tanács szolgálatában is együttműködő hazai egyházak főpásztorai végezték a szolgálatot. Steinbach József, református püspök, hirdette az igét. Továbbá szolgált Erdő Péter bíboros és Kondor Péter evangélikus püspök, a tanács alelnöke is. Az ünnepi eseményre a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány és az Evangélikus Egyház országos irodájának munkacsoportja által szervezett protestáns sokadalom fénypontjaként került sor. Negyedik protestáns sokadalom a budai várban. 2026-ban is megtartják a rendezvényt augusztus 19-e és 20-a között Budapesten, a budai várban. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó eseményen a református, evangélikus, baptista és metodista egyházak mutatják be értékeiket kulturális és hitéleti programokkal várva a családokat. A rendezvény központi helyszínei a Bécsi Kaputér és a Kapisztrán tér. A mai program lényege a színházi előadás. Ma mutatják be augusztus 20-án a Gálya Rab oratóriumot. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Pénteken napos idő lesz, helyenként felhőképződéssel. Eső is eshet, délnyugati a szél, és 30-37 fok várható. Szombaton napos időre van kilátás, de felhőkkel. Néhol eshet eső. A nyugatias szél mellett 28-35 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Krisztus zászlóvivői. Istennek minden korban voltak kiválasztott emberei, akik újabb és újabb bibliai igazságokat felismerve képviselték Istennek az egyes történelmi korszakoknak szóló üzenetét.
1: A reformáció története, az elutasított intés, 8. rész. Washburn, Wisconsin kormányzója 1873. január 9-én üzenetében ezt mondta. Úgy látszik, valamilyen törvényre van szükség azoknak az iskoláknak a feloszlatásához, amelyek hazárdjátékosokat nevelnek. Ezek mindenütt ott vannak. Semmi sincs olyan romboló és kábító hatással, különösen az ifjúságra, mint a munkanélkül szerzett pénz, illetve vagyon. Tiszteletre méltó emberek fognak ilyen szerencsejátékokba, és azzal a meggondolással könnyítenek a lelkiismeretükön, hogy a pénzt nemes célra fogják használni. Így aztán nem meglepő, hogy az ország fiataljai gyakran válnak a szokások rabjaivá. A világhoz való igazodás szelleme átitatja az egyházakat az egész keresztény világban. Robert Atkins egyik prédikációjában, amely Londonban hangzott el, sötét képet festett az Angliában eluralkodó lelki hanyatlásról. A valódi igazak száma csökken a földön, és senki sem veszi észre. Korunkban a vallásos emberek minden egyházban szeretik a világot, és igazodnak a világhoz. Nagy figyelmet szentelnek saját kényelmüknek, és tekintélyre törekszenek. Szenvedniük kellene Krisztussal, de még a szégyentől is visszariadnak. Hitehagyás, hitehagyás, hitehagyás, ez van minden egyház homlokzatára vésve. És ha ezt tudnák, ha ezt éreznék, még lenne remény, de jaj, ezt kiáltják. Gazdagok vagyunk, meggazdagodtunk, semmire sincs szükségünk. Babilon nagy bűne az, hogy paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek. A megittasodás kelyhe, amelyet a világnak nyújt, azokat a hamis tanokat jelenti, amelyeket a föld nagyjaival való meg nem engedett kapcsolat következtében fogadott el. A világgal való barátság megrontja hitét. Ő viszont olyan tanok hirdetésével áraszt romlott befolyást a világra, amelyek a Szentírás legvilágosabb kijelentéseivel ellentétben állnak.

Róma a reformáció előtt visszatartotta a Bibliát az emberektől, és mindenkitől azt követelte, hogy helyébe fogadja el az ő tanításait. A reformáció feladata az volt, hogy visszaadja az embereknek Isten ígéjét. De vajon korunk templomaiban nem arra tanítják-e az embereket, hogy hitüket inkább egyházuk hitvallásaira és tanításaira építsék, mintsem a Szentírásra? Charles Beecher ezt mondta a protestáns egyházakról: a hitvallások ellen mondott minden durva szóra épp oly érzékenyen reagálnak, mint szent atyáik tették volna az általuk istápolt szentek és mártírok iránti növekvő tisztelet durva kárhoztatására. Az evangéliumi protestáns közösségek annyira megkötötték egymás kezét és a sajátjukat, hogy egyiküknél sem lehet prédikátor az, aki a Biblián kívül még más könyvet is el nem fogad. Semmi képzeletszülte dolog nincs abban az állításban, hogy a hitvallás tekintélye kezdi a Bibliát kirakeszteni, épp úgy, ahogy Róma tette, ha bár nehezebben megfogható módon. Amikor lelkiismeretes tanítók magyarázzák Isten ígéjét, megjelennek művelt, a Szentírást állítólag értő lelkészek, akik a józan tanítást eretnekségnek bélyegzik, és ezzel előzik az igazság után érdeklődőket. Ha a világ nem volna kétségbeejtően megrészegítve Babilon borával, Isten szavának világos, metsző igazságai tömegeket győznének meg. De a vallási elvek olyan zavarosnak és ellentmondónak tűnnek, hogy az emberek nem tudják, mit fogadjanak el igazságként. A világ megátalkodottsága az egyház ajtajáig jutott.

0: Krisztus zászlóvivői.
1: A reformáció története, az elutasított intés, 9. rész. A második angyal, jelenések 14. fejezete, üzenete először 1844 nyarán hangzott fel, és akkor elsősorban az Egyesült Államok egyházaira vonatkozott. Az ítéletre való figyelmeztetés is ott szólalt meg a leghangosabban, ott talált a legnagyobb visszautasításra is, és az egyházak hanyatlása ott volt a legrohamosabb. A második angyal üzenete azonban 1844-ben még nem vált egészen valóra. Az egyházban abban az időkben erkölcsi romlás volt tapasztalható, mert nem fogadták be az advent üzenetben foglalt igazságot. De a bukás még nem volt teljes. Mivel azonban továbbra is elvetették a különösképpen arra az időre szóló igazságot, egyre mélyebbre süllyedtek. De még mindig nem mondható, hogy leomlott Babilon, mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek. Babilon még nem itatott meg minden népet. Korunk próbatevő igazságaival szemben a világhoz igazodó, közömbös lelkület áll és hódít a keresztény világ minden országának protestáns egyházaiban. Nekik is szól a második angyal komoly és súlyos ítélete. A hitehagyás munkája azonban még nem tetőzik. A Biblia kijelenti, hogy az Úr eljövetele előtt Sátán a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárdságával fog dolgozni, és Isten engedi, hogy azok, akik nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre, megkapják a téveigés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak. 2 Tesszaloniki 2, 9-11. Amíg ez az állapot nem következik be, amíg az egyház és a világ nem egyesül teljesen az egész keresztény világban, addig Babilon még nem bukott el egészen. A változás fokról fokra történik, és a jelenések 14:8 teljes megvalósulása még a jövőben van. A Babilont képező egyházak lelki sötétsége és Istentől való elidegenedés

0: Nem kevés azoknak a száma, akik elégedetlenek jelenlegi állapotukkal és nagyobb világosság után vágynak. Hiába keresik Krisztus képmását abban a közösségben, amelyhez tartoznak. Amint ezek a közösségek egyre jobban eltávolodnak az igazságtól, és szorosabb szövetségre lépnek a világgal, a két csoport közti különbség nő, amelynek végső következménye a szakadás. Eljön az idő, amikor azok, akik Istent mindenek felett szeretik, nem tudnak olyanokkal kapcsolatban maradni, akik inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. A Jelenések 18. fejezete arra az időre mutat, amikor a hármas intés, lásd Jelenések 14:6-12, elutasításának következményeként az egyház teljesen eljut a második angyal által megjövendőlt állapotra, és Isten felszólítja a még Babilonban lévő népét, hogy szakadjon el attól a közösségtől. Ez az üzenet az utolsó, amelyet a világ kap, és ez az üzenet elvégzi a maga munkáját, amikor azok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban, 2 Tesszaloniki 2:12, Sátán súlyos csalása következtében elhiszik a hazugságot, akkor az igazság fénye ráragyog mindazokra, akiknek a szíve nyitva van a befogadására. Az Úr minden gyermeke, aki még Babilonban van, hallgat e hívásra. Fussatok ki belőle, én népem! Jelenések 18:4.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: A reformáció története. A beteljesedett proféciák. Első rész. Elmúlt az az idő, 1844 tavasza, amikorra a Krisztusvárók uruk visszajövetelét első ízben várták. Azokat, akik hittek megjelenésében, egy ideig kételj és bizonytalanság vette körül. Bár a világ szemében teljes kudarcot vallottak és illúziót dédelgettek, Isten igéjében most is vigaszra találtak. Sokan tovább kutatták a Szentírást, újra megvizsgálták hitük bizonyítékait, és a proféciákat gondosan tanulmányozva újabb világosságot kerestek. A Biblia bizonyság tevése, amely alátámasztotta állásfoglalásukat, világosnak és perdöntőnek tűnt. Félreérthetetlen jelek mutatták, hogy Krisztus eljövetele közel van. Az Úr különleges áldása, amely egyrészt a bűnösök megtérésében, másrészt pedig a keresztények közötti lelki megújulásban jelentkezett, azt tanúsította, hogy az üzenet a mennyből jött. És bár a hívők nem találtak magyarázatot csalódásukra, biztosan tudták, hogy Isten vezette őket, és ő irányította az eseményeket. A proféciákban, amelyeket a hívők Krisztus második eljövetelére vonatkoztattak, olyan eligazítások is voltak, amelyek különösképpen ráillettek bizonytalan és kétségekkel teli állapotukra. És arra bátorították őket, hogy türelmesek.

kegyelmes hittel várjanak, mert az, ami most érthetetlen, idejében fog világosodni. E proféciák között volt az, amit Habakuk második fejezete első négy versében található: örömhelyemre állok, és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám, és mit feleljek én panaszom dolgában. És felele nékem az Úr, és mondá: írd fel a látomást, és vésd táblákra, hogy könnyen olvasható legyen. Mert e látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet, és meg nem csal. Ha késik is, bízzál benne, mert eljön, el fog jönni, nem marad el.

0: Ímé felfuvalkodott, nem igaz ő benne az ő lelke, az igaz pedig az ő hite által él. E proféciában adott utasítás írt fele látomást és vést táblákra, hogy könnyen olvasható legyen, már 1842-ben Charles Fichte egy olyan profétikus táblázat elkészítésére készítette, amely a Dániel és a jelenések könyvében olvasható látomásokat szemlélteti. E táblázat közzétételét a Habakuk által adott parancs teljesedésének tartották. De akkor még senki sem vette észre, hogy ugyanez a profécia a látomás teljesedésének késését is jelzi. A csalódás után ez az ige szakasz nagyon sokat mondónak tűnt. E látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet, és meg nem csal. Ha késik is, bízzál benne, mert eljön. El fog jönni, nem marad el. Az igaz pedig az ő hite által él. A hívők ebből az ezékieli proféciából is erőt és vígaszt meríthettek. Lőn az Úr beszélde hozzám, mondván, embernek fia, micsoda közmondástok van néktek Izrael földjén, hogy azt mondjátok, a napok csak haladnak, ám semmivé lesz minden látás. Ez okért mond nékik, ezt mondja az Úr Isten. Elközelgettek a napok, és minden látás teljesül. Én szólok, s amely szót szólok, meglészen, nem halad tovább. Izrael háza ezt mondja, a látás, melyet ez lát, sok napra való, és messze időkre profétál ő. Ez okért mondjad néki. Így szól az Úristen, nem halad tovább semmi én beszédem. Amit szólok, az a szó meglészen. Ezékiel 12:21-25. A várakozók örültek. Hitték, hogy az az Isten, aki ismeri kezdettől fogva a véget, áttekintette a korszakokat, és előre látva csalódásukat, bátorító, reményt keltő üzenetet küldött nekik. E szentírási igék nélkül hitük e nehéz órában elhagyta volna őket.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Második rész. A 10 szűz példázata a Máté 25:1-13 terjedő versekben szintén az adventi nép sorsát szimbolizálja, amikor a tanítványok Krisztus eljövetelének jelei és a világ vége felől érdeklődtek, lásd Máté 24:3, Krisztus fölhívta figyelmüket néhány nagyon fontos világ- és egyháztörténelmi eseményre, amelyek az első és második adventje között történnek majd meg. Ezek Jeruzsálem pusztulása, az egyház nagy nyomorúsága a pogány és a pápai üldözés alatt, a nap és hold elsütétedése, és a csillaghullás. Majd beszélt arról, hogy el fog jönni, és elhozza országát. Azután elmondta a reálváró szolgák két csoportjáról szóló példázatát. A 25. fejezet ezekkel a szavakkal kezdődik. Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa a ma 10 szűzhöz. E példázatban Jézus az utolsó napokban élő egyházat mutatja be. Ugyancsak erről van szó a 24. fejezet végén. Jézus egy keleti menyegző eseményeivel illusztrálja azt, ami az egyházzal történni fog. Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa a ma 10 szűzhöz, akik elővevén az ő lámpásaikat kimennének a vőlegény elé. 5 pedig közülük eszes vala, és 5 bolond, akik bolondok valának, mikor lámpásaikat elővevék, nem vivének magukkal olajat. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vivének az ő edényeikben. Késvén pedig a vőlegény mindannyian elszunnyadának és aluvának. Éjfélkor pedig kiáltás lőn, ím hol jő a vőlegény, jöjjetek elébe!

0: A hívők felismerték, hogy a vőlegény jövetele Krisztus eljövetelét szemlélteti, miként azt az első angyal üzenete meghirdette. A Krisztus közeli eljövetelének hirdetése alatt végbe menő hatalmas reformáció megfelelt annak a kijelentésnek, hogy a szűzek kimenének. Ebben a példázatban, akár csak abban, amelyet a Máté 24-ben olvashatunk, két osztály van. Mind a kettő vette a lámpását, a Bibliát, és fényénél elindultak a vőlegény elé. Akik bolondok valának, mikor lámpásaikat elővevék, nem vivének magukkal olajat. Az eszesek lámpásaikkal együtt olajat vivének az ő edényeikben. Az utóbbiak részesültek Isten ajándékában. A Szentlélek, aki az ígét lábunk szövétnek évé és ösvényünk világosságává teszi, megújító, megvilágosító erejében. Isten félelemmel kutatták a Szentírást, hogy megismerjék az igazságot, és buzgón igyekeztek szívüket és életüket megtisztítani. Személyes tapasztalatokat szereztek. Istenbe és szavába vetett hit ébredt bennük, amelyet nem vehetett el sem csalódás, sem késedelem. Mások pedig, akik csupán az érzéseikre hallgattak, amikor lámpásaikat elővevék, nem vivének magukkal olajat. Az ünnepélyes üzenet hallatán megijedtek, de csak testvéreik hitére támaszkodtak, és meg voltak elégedve a kellemes érzések pislákoló fényével. Nem értették igazán az igazságot, és ezért Isten hatalma nem tudta átalakítani szívüket. Elindultak, hogy találkozzanak az Úrral, és azt remélték, hogy azonnal megkapják jutalmukat. De a késésre és csalódásra nem voltak felkészülve. Amikor jöttek a próbák, nem volt elég hitük, és lámpájuk csak pislákoló fényt adott. Késvén pedig a vőlegény mindannyian elszunnyadának és alúvának. A vőlegény késése a csalódást, a látszólagos késedelmet szemlélteti, azt, hogy elmúlt az az idő, amikorra az Urat várták. E bizonytalanság közben a felszínes és lagymatag hívők érdeklődése csak hamar alább hagyott, és erőfeszítésük megcsappant.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Harmadik rész. Azok, akiknek hite a Biblia megismerésén nyugodott, sziklán álltak, amelyet a csalódás hullámai nem tudtak a lábuk alól elmosni. Mindannyian elszunnyadának és aluvának. Az egyik csoport közömbösen, hitét feladva, a másik csoport türelmesen, nagyobb világosságra várva. Mintha azonban a próba éjszakáján az utóbbiak lelkesedése és hitbuzgalma is kissé alább hagyott volna. A lagymatagok és felszínesek pedig nem támaszkodhattak már testvéreik hitére. Mindegyikük egyedül állt vagy bukott. Ez időtájt megjelentek a fanatikusok is. Egyesek, akik az üzenet lelkes híveinek mutatták magukat, nem tartották Isten igéjét egyedüli, csalhatatlan útmutatónak. Azt állítva, hogy a lélek vezeti őket, saját érzéseikre, benyomásaikra és elképzeléseikre hagyatkoztak. Olyanok is voltak, akik elvakult buzgóságukban elítéltek mindenkit, aki nem szentesítette eljárásukat. Fanatikus elgondolásaik és cselekedeteik nem találkoztak az advent hívők nagy testületének rokonszenvével, és szégyent hoztak az igazságra. Sátán így próbálta Isten ügyét meghiúsítani és megsemmisíteni. Az advent mozgalom nagy hatással volt az emberekre. Ezrével tértek meg a bűnösök, a hithű emberek pedig még a késlekedés ideje alatt is buzgón hirdették az igazságot. a gonoszság fejedelme egyre több alattvalót veszített el. Hogy gyalázatot hozzon Isten ügyére, megpróbálta elámítani és szélsőségekbe kergetni azokat az embereket, akik hitet tettek az igazság mellett. Követői kapva kaptak minden tévedésen, minden kudarcon, minden szégyenletes cselekedeten, és a lehető legjobban eltúlozva mondogatták ezeket az embereknek, hogy az advent hívőket és hitüket gyűlöletessé tegyék. Minél több olyan embert tudott Sátán rávenni a második adventben hívőkkel való látszólagos azonosulásra, akiknek a szívében ő volt az Úr, annál inkább tudta az advent hívők egész közösségét befolyásolni. Sátán, a mi atyánk fiainak vádolója, ő késztet embereket arra, hogy az Úr népének tévedéseit és hibáit figyeljék és kipellengérezzék, nemes tetteikről pedig hallgassanak. Mielatt Isten lelkek megmentéséért fáradozik, Sátán is serénykedik. Amikor Isten fiai megjelennek az Úr előtt, Sátán is közéjük lép, és igyekszik minden megújhodási mozgalomhoz megszenteletlen szívű és zavart gondolkozású embereket is csatlakoztatni. Ezek a megtéretlen emberek az igazság egyes pontjait elfogadva a hívők közé kerülnek. Általuk Sátán olyan elméleteket visz a közösségbe, amelyek megtévesztik a vigyázatlanokat. Nem biztos az, hogy valaki őszinte keresztény pusztán azért, mert Isten gyermekei között található, még akkor sem, ha az imádkozás házában van, vagy az Úr asztala körül ül velük. Sátán gyakorta jelen van a legünnepélyesebb alkalmakon is azok személyében, akiket eszközeiként felhasznál. A gonoszság fejedelme harcol minden talpalatnyi földért, amelyen Isten népe a mennyei város felé halad. Az egyháztörténelem minden reformációs mozgalmának súlyos akadályokkal kellett megküzdenie. Így volt ez Pál korában is. Ahol az apostol gyülekezetet alapított, mindig akadtak olyan látszathívők, akik eretnekséget hoztak magukkal. Az eretnek tanítások elfogadása végül kiszorította volna az igazság szeretetét. A folytatása jövő hétvégi hírmagazinban lesz.

Krisztus zászlóvivői. Istennek minden korban voltak kiválasztott emberei, akik újabb és újabb bibliai igazságokat felismerve képviselték Istennek az egyes történelmi korszakoknak szóló üzenetét.

A reformáció története. A beteljesedett proféciák. Negyedik rész. Luthernek is sok nyugtalanságot és aggodalmat okoztak a fanatikusok, akik azt állítva, hogy Isten közvetlen általuk szól, saját elképzeléseiket és nézeteiket a Szentírás bizonyságtétele fölé helyezték. Sok hitetlen, tapasztalatlan, magának túl nagy fontosságot tulajdonító embert, akik szerettek valami újat hallani és mondani, elámítottak az új tanítók kérkedései, és segítettek Sátán eszközeinek lerombolni azt, amit Luther Isten indítására felépített. A két Wesley és mások is, akik befolyásukkal és hitükkel, áldásukkal szolgáltak a világnak, minden lépésnél Sátán mesterkedéseivel találták szembe magukat, aki megpróbálta a túlbuzgó, kiegyensúlyozatlan és megszenteletlen embereket fanatizmusba taszítani. William Millernek sem voltak rokonszenvesek azok az emberek, akik a fanatizmust terjesztették. Lutherrel együtt ő is kijelentette, hogy minden lelket ki kell próbálni Isten szavával. Napjainkban az ördögnek nagy befolyása van egyesekre, mondta Miller, de honnan tudjuk, milyen lélek van bennük? A Biblia adja meg a választ. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Sokfajta lélek van a világban, és mi azt a parancsot kaptuk, hogy próbáljuk meg a lelkeket. Az a lélek, amely nem készteti az embert arra, hogy józanul, becsületesen és Istent félve éljen a jelen való világban, az nem Krisztus lelke. Egyre jobban meggyőződöm arról, hogy Sátánnak sok köze van ezekhez a féktelen mozgalmakhoz. Sokan közülünk végtelenül szentnek mutatva magunkat, emberi hagyományokat követnek, és nyilvánvalóan épp olyan járatlanok az igazságban, mint mások, akik nem keltenek ilyen látszatot. A tévejgés szelleme eltérít az igazságtól, Isten lelke pedig elvezet az igazságra. De, mondott te, sok tévejgő gondolhatja azt, hogy az igazságban jár. S akkor mi a teendő? A válaszunk: a lélek és az ige között összhangban. Ha az ember megbírálja magát Isten szavával, és úgy látja, hogy a teljes igével összhangban van, akkor azt kell hinnie, hogy az igazságban jár. De ha úgy találja, hogy az őt vezető lélek nincs összhangban Isten törvényének vagy igéjének lényegével, akkor vigyázzon, nehogy az ördög kelepcéjébe essen.

0: sokszor jobban meggyőzött a belső kegyességről egy könnyes arc, egy elcsukló hang, mint a nagyhangú kereszténység, mondta William Miller. A reformáció korában a reform ellenségei azonban éppen azokat vádolták fanatizmussal, akik a legbuzgóbban munkálkodtak a fanatizmus ellen. Hasonlóan jártak el az advent mozgalom ellenfelei is. Nem elégedtek meg azzal, hogy a szélsőségesek és a fanatikusok tévedéseit eltúlozzák, hanem kedvezőtlen híreket is terjesztettek, amelyek csöppet sem hasonlítottak az igazsághoz. Ezeket az embereket az előítélet és a gyűlölet sarkalta. Nyugalmukat megzavarta az a hír, hogy Krisztus az ajtó előtt áll. Féltek, hogy ez igaz lehet, de remélték, hogy nem. Ez volt az advent hívők és az advent elleni hadjáratuk hátterében. Miként nem lehet elítélni Pál és Luther munkáját, amiért fanatikusok és csalók is voltak koruk egyházában, az advent mozgalom isteni eredetének megtagadását sem teszi indokoltá az a tény, hogy néhány fanatikus furakodott soraikba. Ébredjen fel Isten népe az álomból, és lépjen komolyan a megtérés és a reformáció útjára. Kutassa a Szentírást, hogy megismerje úgy az igazságot, ahogy az Jézusban van.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Ötödik rész. Nem a második angyali üzenet hirdetése hozta létre a fanatizmust és a megoszlást. Ez az állapot 1844 nyarán már jelentkezett, amikor az advent hívők kétkedve és bizonytalankodva nézték helyzetüket. Az első angyali üzenet hirdetésének és az éjféli kiáltásnak éppen az volt a célja, hogy elfojtsa a fanatizmust és a viszályt. Ennek az ünnepélyes mozgalomnak a résztvevői között harmónia volt. Szívük telve volt az egymás és Jézus iránti szeretettel. Uruk közeli eljövetelét várták. A közös hit, a közös áldott reménység minden ellenük irányuló emberi befolyást hatástalanított, és pajzsként védte őket Sátán támadásai ellen. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott: íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására. Ekkor felébredtek a szűzek mind, és rendbe hozták lámpásukat. Máté 25:5-7. 1844 nyarán a megjövendőlt 2300 év először várt vége és az év ősze között, ameddig későbbi meglátásuk szerint ez az időszak terjedt, az üzenet pontosan a Szentírás szavai szerint hangzott: imhol jő a vőlegény. Ezt a mozgalmat az a felfedezés indította el, hogy a 2300 éves időszak kiinduló pontja, azaz Artaxerxész rendelete, amelyet Jeruzsálem újjáépítésére adott ki, az időszámítás előtti 457-es év őszén lépett hatályba, nem pedig az év elején, ahogy korábban gondolták. 457 őszétől számítva a 2300 év 1844 őszén ért véget. Az ótestamentumi jelképes szolgálatból vett érvek is azt bizonyították, hogy a szent hely megtisztításával jelképezett eseménynek ősszel kell történnie. Ez világossá vált, amikor figyelmesen tanulmányozták, hogy a Krisztus első eljövetelére utaló előképek miként lettek valósággá. A páska bárány megölése Krisztus halálának előképe volt. Pál ezt mondja, a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk. Korintusi első levél 5-7. Pál, amikor az Úrnak és egész népének feltámadásáról beszél, ezt mondja, első zsenge a Krisztus, azután, akik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor. Korintusi első levél 15-23. Miként a meglóbált kéve, amely az aratás előtt betakarított első érett gabonatermés volt, úgy Krisztus is az első zsengéje azoknak a megváltottaknak, akiket majd a nagy aratáskor Isten feltámaszt és begyűjt csűrébe. Ezek az előképek valóra váltak. Az előképezett esemény nem csak beteljesedett, hanem időben teljesedett. A zsidó időszámítás első hónapjának 14. napján, pontosan azon a napon, amelyen 15-20 századon át a páska bárányt megölték, Krisztus, miután elfogyasztotta tanítványaival a páskát, megalapította azt az ünnepet, amely emlékeztet halálára, mint Isten bárányának halálára, aki elveszi a világ bűneit. Ugyanezen a napon gonosz kezek megragadták, hogy keresztre feszítsék és megöljék. És mint a meglóbált kéve által előképezett valóság, Urunk, aki zsengéjük azoknak, akik elaludtak, és előképe mindazoknak az igazaknak, akiknek a nyomorúságos teste elváltozik, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, feltámadta halálból a harmadik napon. A második adventre utaló előképeknek szintén valósággá kell lenniük a jelképes szolgálatban megjelölt időben. Az ószövetségi korban a szent hely megtisztítása, illetve a nagy engesztelési nap a zsidó időszámítás 7. hónapjának 10. napján volt. Mózes 3. könyve 16-29-34-ig. A főpap, miután egész Izraelért engesztelést végzett, azaz a bűnöket a szent helyről eltávolította, előjött és megáldotta a népet.

Hatodik rész. Az adventhívők hitték, hogy a mi nagy főpapunk a földre fog eljönni, hogy a földet a bűn és bűnös megsemmisítésével megtisztítsa, és várakozó népének örök életet adjon. A hetedik hónap, tizedik napján, a nagy engesztelési napra, a szent hely megtisztításának idejére, ami 1844. október 22-ére esett, várták az Úr eljövetelét. Ez a meggyőződésük összhangban volt a már elmondott bizonyítékokkal, amelyek szerint a 2300 nap 1844 őszén ér véget. Ez a következtetés megtámadhatatlannak tűnt. A Máté 25. fejezetében feljegyzett példázat szerint a várakozást és a szunnyadást a vőlegény jövetele követi. Ezt igazolták a proféciák és a jelképes szolgálatok érvei. Ezek az érvek nagyon meggyőzőek és biztosak voltak, és az éjféli kiáltást a hívők ezrei hirdették. A hívők kételje és bizonytalansága eloszlott. Remény és bátorság öntött életet szívükbe, megvallották bűneiket, és elfordultak a világtól. Felkészülni az Úrral való találkozásra, ez volt a küzdő lelkek célja. Kitartóan imádkoztak, és fenntartás nélkül az Úrnak szentelték magukat. Miller így jellemezte ezt a munkát. Nincs nagy örömkitörés, mintha ezt arra az időre tartogatnák, amikor az egész menny és föld együtt fog örvendezni, kibeszélhetetlen és teljes dicsőségben. Nincs kiáltás. Ezt is akkorra őrzik, amikor az a mennyből hangzik. Nincsenek eltérő nézetek, mindenkinek egy a szíve és egy a lelke.

mozgalom egy másik résztvevője ezt a bizonyságot tette. A mozgalom azt eredményezte, hogy az emberek mindenütt alapos önvizsgálatot tartottak, és mélyen megalázták lelküket a magasságos menny istene előtt. Nem ragaszkodtak többi e világ dolgaihoz, kigyógyultak az ellenségeskedésből és gyűlölködésből. Megvallották hibáikat Isten előtt sírva, bűnbánó és megtört szívvel esdekeltek bocsánatért, és kérték, hogy fogadja el őket. Emberek úgy megalázkodtak, mint még soha. Ahogy Isten Jóel próféta által megparancsolta, az Úr nagy napjának küszöbén szívüket szaggatták meg, nem ruhájukat, és az Úrhoz fordultak böjtöléssel, sírással és kesergéssel. Miként Isten Zakariás által kijelentette, a kegyelem és könyörületesség lelke kiáradt Isten gyermekeire, arra tekintettek, akit átszegeztek, és nagy sírás volt az országban. Akik várták az Urat, megsanyargatták lelküket ő előtte. Az apostolok kora óta támadt nagy vallási megmozdulások közül egyik sem volt mentesebb az emberi hibáktól és sátáni mesterkedésektől, mint az 1844. évi őszi mozgalom.

Hetedik rész. A hívásra, imhol jő a vőlegény, jöjjetek elébe, a várakozók felkelének és elkészíték az ő lámpásaikat. Addig ismeretlen élénkséggel és érdeklődéssel adták Isten igéjét. Isten angyalokat küldött a mennyből, hogy felrázzák a csüggetteket, és felkészítsék őket az üzenet fogadására. A munka nem emberi bölcsességre és felkészültségre épült, hanem Isten hatalmára. Nem a legtehetségesebbek, hanem a legalázatosabbak és legáldozatkészebbek voltak azok, akik először hallották meg a hívást, és elsőként engedelmeskedtek. A gazdálkodók a mezőn hagyták terményeiket, a kézművesek letették szerszámaikat, és könnyek között örvendezve indultak el, hogy hirdessék az intő üzenetet. A munka korábbi vezetői az utolsók közt csatlakoztak ehhez a mozgalomhoz. Szinte minden egyház bezárta kapuit az üzenet előtt. Sokan azok közül, akik elfogadták az üzenetet, megszakították egyházukkal a kapcsolatot. Isten gondviselése folytán ez a meghívás egyesült a második angyal üzenetével, és súlyt adott a munkának. Az imhol jő a vőlegény üzenet nem annyira érvelés kérdése volt, jól lehet a Szentírás bizonyságtevése világos és perdöntő. Ezt az üzenetet valami kényszerítő erő kísérte, amely megindította az emberek szívét. Nem volt kételj sem kérdezgetés. Amikor Krisztus diadalmasan bevonult Jeruzsálembe, az ország minden részéről az ünnepre összegyülekező emberek az olajfák hegyére sereglettek, és amikor csatlakoztak a Jézust kísérő sokasághoz, megragadta őket annak az órának a varázsa, és hangjuktól hangosabb lett a kiáltás: áldott, aki jő az Úrnak nevében. Máté 21:9.

0: a Krisztusvárok összejöveteleire sereglő hitetlenek, akik közül egyesek kíváncsiságból, mások pusztán a gúnyolódás kedvéért jöttek, hasonlóképpen megérezték a meggyőző erőt, amely ezt az üzenetet kísérte, imhol jő a vőlegény. De a hit sem hiányzott. Az imára választhozó hit. Az a hit, amely előre látja a megjutalmazást. Mint a szomjas földre hulló záporeső, úgy szállt alá a kegyelem lelke a buzgó könyörgőkre. Akik azt remélték, hogy nem sokára szemtől szembe állnak megváltójukkal, olyan ünnepélyes boldogságot éreztek, amelyet nem lehetett szavakkal kifejezni. A Szentlélek meglágyító, megindító ereje megteremtette a szíveket, és áldása gazdagon áradt a hűséges hívőkre. Amikor a Krisztusvárok hite szerint közeledett az Úrral való találkozás ideje, vigyázva és komolysággal töltötték napjaikat. Reggelenként elsődleges kötelességüknek tartották, hogy meggyőződjenek arról, elfogadja-e Isten őket. Szívük szorosan összefonódott, és sokat imádkoztak egymással és egymásért. Isten jóváhagyásának bizonyossága fontosabb volt nekik, mint a mindennapi táplálék. És ha felhő borult lelkükre, nem nyugodtak addig, amíg el nem vonult. Amikor Isten irgalmas bocsánatáról megbizonyosodtak, vágyakoztak arra, hogy megláthassák azt, akit lelkük szeret. De ismét csalódtak. A várt idő elmúlt, és megváltójuk nem jelent meg. Jövetelét megingathatatlan bizonyossággal várták, és most azt érezték, amit Mária, amikor a megváltó sírját üresen találta, és könnyek között így kiáltott: elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették őt. János 20:13.
1: Krisztus zászlóvivői címmel egyháztörténeti sorozatunkat hallottuk.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Virágkarnevál Debrecenben, augusztus 18-a és 23-a között. Újra virágba borul Debrecen, az egyhetes programkavalkádon, az elmaradhatatlan virágkocsik és a hazai és külföldi tánccsoportok mellett komoly és könnyű zenei koncert, táncbemutató, táncház, beszélgetés, virágos programok és installációk, megszámlálhatatlan esemény és látványosság várja a látogatókat. A sok éves tradícióval rendelkező karnevál napjainkban lényegesen több, mint látványos virágkompozíciók és nemzetközi művészek, együttesek felvonulása. Egy héten át tartó színes programkavalkád, melyen számtalan látogató megtalálhatja a számára leginkább vonzó szórakozási lehetőséget. A virágkarnevál mára egy egész hetes fesztivállá nőtte ki magát, amelynek során a belvárosban és a nagyerdőn párhuzamosan zajló programok várják az érdeklődőket. A rendezvénysorozat minden korosztály és célcsoport számára gazdag, sokszínű és tartalmas élményeket kínál. Augusztus 20-a Szent István napját köszöntik Ópusztaszeren. Változatos, hagyományőrző programokkal köszönti Szent István napját ma az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. A közlemény szerint a park augusztus 20-ai programjai között, amelyek a 3D-s filmvetítés kivételével ingyenesek, a család minden tagja találhat kedvére való elfoglaltságot, miközben közelebb kerülhet a magyar népi kultúrához és történelmi örökségéhez. A vendégek kipróbálhatják az íjászatot a Nomád Parkban, részt vehetnek kemencés látványsütésen és kóstolón. A legkisebbeket népi játszóház, kézműves foglalkozások és jurtában kialakított gyermekkuckó várja. A programok között gyógynövény és teakóstoló, a dél-alföldi szélmalmokról szóló előadás, valamint a népi fafaragást bemutató rendezvény is szerepel. A nap egyik látványos eseménye a honfoglaláskori lovas bemutató lesz, amely a lovaspályán idézi meg a magyarok harci hagyományát. Ezer éves időutazás a Bencések Fesztiválján, Arcus Temporum Pannonhalmán, a hosszú étvégén. 5 koncert Bach és Kurtág műveivel Parti Nagy Lajos szép irodalmi iskolája, bepillantás a bencés szerzetesek világába és a főapátság rejtett tereibe, valamint kortárs képzőművészeti alkotások augusztus 21-e és 23-a között immár 22. alkalommal nyitja meg kapuit a Pannonhalmi Főapátság fesztiválja az Arcus Temporum. Egy 3 napos összművészeti utazás a zene, az irodalom, a spiritualitás és a képzőművészet világába. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Pénteken napos idő lesz, helyenként felhőképződéssel. Eső is eshet, délnyugati a szél, és 30-37 fok várható. Szombaton napos időre van kilátás, de felhőkkel. Néhol eshet eső. A nyugatias szél mellett 28-35 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Kedves hallgatóink! Elérkezett az új kenyér ünnepe. Gondolkodjunk együtt e szép nap összetevőiről. Az augusztus 20-ai ünnep kihagyhatatlan része a kenyéráldás. Az új kenyér vallásos tisztelete is a népi arató ünnephez kapcsolódik, azonban eredetileg nem augusztus 20-án, hanem a középkori Magyarországon július 15-én az apostolok oszlása emlékezetekor tartották. Az aratási felvonuláson a kalászkoszorút vívő lányokat a többiek lovaskocsin követték. Első útjuk a templomhoz vezetett, ahol hálaimát mondtak az aratás befejezésére.
1: A rendszerváltás után 1991-ben az országgyűlés a nemzeti ünnepek közül kiemelve állami ünneppé nyilvánította, melynek továbbra is fontos mozzanata maradt a kenyérszentelés. Napjainkban tehát augusztus 20-a ötvözi Szent István kultuszát, az államalapítás emlékét, valamint az aratás befejezésével az új kenyér ünneplését.

0: A kenyér történetéből. A bibliai lexikon szűkszavúan közelíti a tárgyat. A kenyér árpa és búzalisztből készített ennivaló, Izrael népének legfőbb tápláléka. Míg a szegényebb néprétegek általában árpalisztből sütöttek kenyeret, a gazdagabbak, valamint kultuszi használatra a finomabb búzalisztből. A kenyérsütés a házi asszony, illetve a szolgáló lány dolga volt, aki reggelente megsütötte az aznapra való kenyeret. Általában kelt kenyértésztából sütöttek, kovásztalan kenyeret csak kivételes esetben ettek. Kemencében vagy egy felforrósított lapos kövön sütötték. A kész, kerek kenyereket a közepükön lévő lyukon át egy rúdra fűzték fel, vagy kosarakban tárolták. Nem késsel szelték, hanem falatonként törték. Az áldozati kultuszban is fontos szerepet játszott a kenyér. Az egyiptomi menekülés emlékére kovásztalan kenyeret fogyasztottak a páska vacsorán, és kovásztalan volt minden, a kultuszban szereplő kenyér is.
1: Az első keresztjének megtartották a zsidóságtól átvett étkezési szokásokat. A kenyér az úrvacsorai étkezésnek állandó része volt, míg a borról ezt nem lehet minden időben elmondani. A szereztetési ígében előforduló artos kifejezés egyaránt jelenthet kovászos és kovásztalan kenyeret. Csak az utolsó vacsora vitatott időpontjának meghatározásából lehetne megmondani, hogy kovászos vagy kovásztalan kenyeret ettek-e. Mind a négy evangélium beszél arról, hogy Jézus néhány kenyérrel és hallal csodálatos módon megelégített 5000 embert a pusztában. Ezen túlmenően Máté és Márk még említést tesz 4000 ember csodálatos megelégítéséről is. A kutatók körében vitatott, hogy valóban két kenyérszaporítási csoda történt-e, vagy pedig az evangelisták megismétlik csupán ugyanazt az eseményt, eltérő elbeszélési szempontokat figyelembe véve. A szinoptikusoknál az 5000 és a 4000 ember megvendégelése messiási jel. A messiás pásztor megismétli a pusztai manna csodát. Ez a gondolat Márknál részleteződik és bővül azzal, hogy az 5000 ember megvendégelése izraeli, a 4000 jól lakatása pedig pogány környezetre utal. Ezzel Márk mintegy azt hangsúlyozza, hogy Jézus mind a zsidóknak, mind a pogányoknak megváltója. János illusztrálja és értelmezi a Márk által megszólaltatott gondolatot.

0: Kedves hallgatóink, az Ószövetségi Kenyértörténet szerves része a manna ismerete is. A manna a pusztában vándorló Izrael kenyere volt. Az egyiptomi szabadítás után, az ígéret földje felé haladva, Izrael zúgolódni kezdett Mózes és Áron ellen, mert nem volt kenyerük. Visszasírták Egyiptomot, mert ott jól lakásig ehettek húst és kenyeret. Isten meghallgatta a nép zúgolódását, s megígérte, hogy ad nekik húst, és a mennyből hullott kenyeret. Este fürjek lepték el a tábort, reggel pedig, mikor a harmat felszáradt, finom, szemcsés dolog maradt a földön, mint valami finom dara. Amikor az izraeliek meglátták, azt kérdezgették egymástól, manhú, azaz mi ez? A népi etimológia szerint ez a kérdés a manna szó eredete. A szó valóságos etimológiáját nem ismerjük. A nép kérdésére Mózes adta meg a választ, ez az a kenyér, amit az Úr adott.
1: E naptól kezdve, mindaddig, amíg meg nem érkeztek az ígéret földjére, a szombatok kivételével minden reggel hullatott Isten mannát a mennyből. Mindenki annyit szedhetett belőle, amennyire szüksége volt. A fejenkénti egy ómer, bő 3,5 liter, a szükségnek megfelelően megadott bő mérték volt. A mannát korán reggel kellett szedni, mert mikor a nap melegen sütött, elolvadt. Másnapra nem volt szabad eltenni belőle, mert megromlott. De a szombatra szedett és eltett manna éppen maradt. A manna olyan fehér volt, mint a koriandermag, s az illatos gyantacsepphez hasonlított. Íze olyan volt, mint a mézes kalácsé, olajos süteményé. Kézi malomban megőrölték, mozsárban megtörték, megfőzték és leplént készítettek belőle. Áron Mózes parancsára egy ómernyit egy edényben a bizonyság ládája elé helyezett, bizonyságul az eljövő nemzedéknek. Időnként a manna miatt is zúgolódott Izrael, hitvány eledelnek nevezte. Isten büntetésül mérges kígyókat bocsátott rájuk, s csak az menekült meg, aki feltekintett az Isten parancsára készített és póznára tűzött.

0: Tudta is Isten Izraelt, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden mással, ami az Úr szájából származik.
1: A pusztai vándorlást követő letelepedés után időkben Izrael hálával emlékezett a mannára. Csodának tekintette, mennyei gabonának, isteni kenyérnek, mennyei kenyérnek nevezte. Az intertestamentális kor bölcsesség irodalma Isten csodálatos ajándékának és az eljövendő eszkatológikus lakoma előízének tekinti. Jézus korában ezt Mózes isteni küldetése jelének tekintették. Az Új Szövetség szerint a manna jel. Az Ószövetség sok más jeléhez hasonlóan Jézus Krisztusra mutat. Benne ajándékozta az Atya az igazi mennyei kenyeret, amely életet ad a világnak. Akik a pusztai mannát ették, meghaltak, de aki ezt az igazi mennyei kenyeret eszi, él örökké. Pál apostol lelki eledelnek nevezi, s az úrvacsora misztériumát látja kiábrázolva benne. A megdicsőült Jézus Krisztus a győztesnek ad az elrejtett mannából, ami eszkatológikus lakomában a bárány mennyegzőjének vacsorájában való részesülést jelenti. Jézus mennyei kenyérnek, életkenyerének, élő kenyérnek nevezi magát.

0: Érdemes a biblikus teológiai szótár definícióját is fölidéznünk. A kenyér Isten ajándéka, az ember számára erőforrás. A létfenntartásnak annyira lényeges eszköze, hogy aki híjával van a kenyérnek, az mindennek híjával van. Éppen ezért abban az imádságban, amelyre Krisztus tanítja övéit, a kenyér foglalja egybe mindazokat az adományokat, amelyekre szükségünk van, mint mindennapi kenyér. Sőt, Krisztus a kenyeret használta legnagyobb ajándéka jelének. A mindennapi életben a helyzeteket sokszor jellemezzük a kenyér mienségével. Aki szenved, akit Isten látszólag elhagy, az a könnyek, a szorongás kenyerét eszi. Aki viszont derűs, az örömben eszi kenyerét. A bűnösről azt mondjuk, hogy a gonoszság vagy a hazugság kenyerét eszi, a lusta ember pedig a tétlenség kenyerét. Másrészt a kenyér nem csak a létfenntartás eszköze, arra is való, hogy megosszuk. Minden étkezés összejövetelt tételez fel, és közösséget is. Valakivel rendszeresen együtt enni a kenyeret, annyit jelent, mint meghitt barátságban lenni vele. A vendégszeretet kötelezettsége szent. Mindegyikünk kenyerét az Isten küldötte, úton járó embertárs kenyerévé teszi.
1: Különösen a számüzetés óta azt hangsúlyozták, hogy kenyerünket meg kell osztanunk az éhezővel. A zsidó pietás ebben találja meg a testvéri szeretet legjobb kifejeződését. Pál, amikor a korintusiaknak ajánlja a szentek javára végzendő gyűjtést, emlékezetükbe idézi, hogy minden adomány Isten

0: Istentől jön, kezdve a kenyéren. A keresztény egyházban a kenyértöretés. Végül az eukarisztikus szertartás jelenti a mindenki javára megtört kenyeret. Az Úr teste lesz maga az egyház egységének forrása. Isten, miután megteremtette az embert, és a vízözön után újból az ember tudomására hozza, mit szabad ennie, a bűnös ember kemény munka árán biztosíthatja magának azt, amire szüksége van. Arcod verejtékével eszed kenyeredet. Ezután már a kenyér bőségének vagy szűkének jel értéke lesz. A bőség Isten áldása, az ínség pedig a bűnért járó büntetés. Az embernek tehát alázatosan Istentől kell kérnie kenyeret, és bizalommal kell várnia. Ebben a tekintetben jellemzőek a kenyérszaporításról való elbeszélések. Az Elizeus által tett csoda jól kifejezi az isteni adomány túláradó bőségét. Enni fognak, és lesz maradék is.
1: Az alázatos bizalom az evangéliumi elbeszélések legelső tanulsága is. A 78. Zsoltár 25. verséből veszik át a formulát, mindnyájan ettek és jól laktak, és ezzel az erősek kenyerét idézzük föl, amellyel Isten a pusztában táplálta népét. Ugyanilyen gondolat összefüggésben Jézus arra szólította fel a tanítványait, hogy kérjék a mindennapi kenyeret, mint édes gyermekek, akik bizalommal várnak mindent mennyei atyuktól. A kenyér végül az eszkatológikus kor legnagyobb adománya, minden egyes embernek külön-külön és a választottaknak megígért messiási lakomán. Jézus étkezései, amelyeket övéivel költött el, az eszkatológikus lakomát jelezték előre, és főleg az eucharisztikus étkezést. Itt az a kenyér, amelyet Jézus tanítványainak ad, az ő teste, Isten igazi ajándéka. A papi törvényhozás nagy jelentőséget tulajdonít a kitett kenyereknek, amelyeket a templomban egy asztalon helyeztek el az italáldozatokhoz szolgáló edényekkel együtt. Talán annak a régi vallásos érzésnek a tükröződése, hogy az Istenségnek táplálékot kell felajánlani. Izrael számára, akinek Istene minden táplálékot elhárít, ezek a kenyerek az Isten és hívei közötti közösség jelképei lesznek. A papoknak kell elfogyasztaniuk őket. A zsengéből sütött kenyér a hetek ünnepén hozott felajánlás egy része volt. A bemutatás gesztusaként formula mutatja, hogy ez a kenyér az isteni adomány elismerését jelenti, mint minden zsenge liturgia. A zsenge kenyér természetesen a papot, Isten képviselőjét illeti. Az elismerés szándéka sugallja azt is, hogy Melkizedek papkirály kenyeret és bort ajánl föl a Teremtő Istennek.
0: A legrégibb törvénykódexek óta a kovásztalan kenyerek vele járnak az áldozatokkal, és Izrael táplálékául szolgálnak a tavaszi ünnep idején. A kovász ki volt zárva a kultuszhoz tartozó felajánlásokból. Talán a romlás szimbólumát látták benne. Minden esetre, amikor a kovásztalanok mezei ünnepét egyesítették a húsvét feláldozásával, akkor a kovász nélküli kenyér használatát összefüggésbe hozták az egyiptomi kivonulással. Arra a sietős indulásra kellett emlékeztetnie, amely lehetetlenné tette a tészta megkelesztését. A szertartás eredete talán a nomád életből származó szokás, amelyet a letelepült életben elhagytak. Később a megújulás eszméjét kapcsolták hozzá. A régi kovásznak el kell tűnnie. Pál föleleveníti ezt a képet, hogy a megkeresztelteket rávegye arra, hogy új emberként éljenek. A kenyér kultuszi használata az eukarisztiában éri el beteljesedését. Jézus, miután liturgikus gesztusokkal megszaporította a kenyeret, az utolsó vacsorán elrendeli annak a cselekedetének megújítását, amellyel a kenyeret feláldozott testévé és a hívek egységének szentségévé tette.
1: Ámosz próféta, amikor az Isten szava utáni éhezést hirdeti, a kenyeret a szóval hasonlítja össze. Később a messiási lakoma fölidézésében proféták és bölcsek arról a kenyérről beszélnek, amely Isten élő szavát, a személyes isteni bölcsességet jelöli. Jézus számára is a kenyér az isteni szót idézi, amelyből nap mint nap élnünk kell. Az eszkatológikus országban ehető kenyér megkívánására Jézus a meghívottakról szóló példabeszéddel válaszol. Ez elsősorban a házigazdának és üzenetének elfogadására céloz. Márk a kenyérszaporításról szóló első elbeszélést a tanítás összefüggésébe állítja be, és ezzel érzékelteti, hogy ezek a kenyerek egyszerre jelképezik Jézus szavát és nékünk adott testét. János szerint Jézus ennek a csodának az értelmet azzal az állításával adja, hogy ő az igazi kenyér. Először úgy mutatkozik be, mint az a szó, amelynek hinni kell. Mivel pedig ez a megtestesült szó áldozatként ajánlja fel magát, a hitbeli csatlakozással szükségképpen vele jár az, hogy az eucharisztikus szertartásban közösségbe lépünk ezzel az áldozattal. A hívő minden nap kéri Istenétől ezt a kenyeret, amely szükséges táplálék, és még anyagi mi voltában is Isten adománya. Ez az anyagi kenyér a hitnek egy magasabb szintjén jelentheti az isteni szót, sőt, magát a feláldozott, üdvözítő személyét is. Ő az igazi mennyei kenyér, az élet kenyere, az élő és éltető kenyér.

0: Kedves hallgatóink! Most Lázárné és Korka Katalin Igék, imák, képek című 5 évvel ezelőtti blogjából közöljük a következő írást, mintegy újra fölfedezve azt. Van-e még a kenyérnek becsülete és a szentségnek értéke? Államalapító Szent István királyunk emberi nagyságát, országépítő zsenialitását, valamint a keresztény hit iránti szilárd elköteleződését elevenítik meg az ünnepi beszédek. Mindezekhez a bibliai történetek a kenyérről, búzáról és kovászról úgy állnak előttünk, hogy erőteljes tanítást adnak számunkra a testi-lelki táplálékról, a mennyei atya szeretetéről, Krisztus valóságáról, a feltámadásról és az áldozatról, aminélkül nincs szolgálat, sem új élet. Itt van például József, akinek egyik álmában búzakévék hajlongtak. Később megfejtve a fáraó kínzó álmait, fejedelemmé tette egész Egyiptom földén, hogy majd Isten gondoskodó szeretetének eszközeként nyithassa meg a magtárakat az éhínség idején. Az Úr Jézus a búzaszemről tanít, ami a feltámadás és az áldozat kézzel fogható hétköznapi szemléltető eszköze. Bizony-bizony mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe és nem hal meg, egy maga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. János 12:24. Majd pedig önmagára, a vele való elengedhetetlen, éltető kapcsolatra utal. Én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. János 6:35 és 51. A mennyek országáról szóló példázatában is előkerül a kenyérsütés. A kovász szerény kicsi kezdetet mutat, de ahová Jézus igéje eljut, ott mélyben végben nő, átformáló erővel kezd hatni. Hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet fog az asszony, belekever 3 mérce lisztbe, míg végül az egész megkel. Máté 13:33.
1: Napjainkban 10 000-nyi honfitársunk üzenhadat a kenyérnek, mondván, egészségünk érdekében váltani kell. A fehér kenyér és foszlós kalács, a gyönyörű búzatáblák mára már elveszítették mély, élettel teli, az életszentségre is mutató értéküket. Nem most kezdődött ez, hanem akkor, amikor az ember elszakadt a földtől, magától értetődőnek vette, hogy a polcon, a péknél mindig van élelem. 2015-ben ökumenikus istentiszteleten voltunk együtt a katolikus templomban, mindkét felekezet a maga egyházi rendje szerint élhetett az úrvacsora szentségével is. Nagy királyunk emlékezete mellett a kenyér szentelés, kenyér áldás is megtörtént. Hálát adtunk azokért, akik szántottak, vetettek, arattak, szállítottak, őröltek, dagasztottak, sütöttek. A nemzeti szín szalaggal átkötött kenyerek egyike ott volt az oltáron. S mi a helyzet a szentséggel? Legyen elég most röviden néhány kérdés, ami személyes elmélyülést és őszinteséget kíván. Bibliai értelemben a szent az, ami az Istené. Szente az életem. Ez azt jelenti, Istené vagyok-e? Szentek-e a szavaim? Ez azt kérdezi tőlem, hogy Istené-e a szívem, a gondolatom, a beszédem? Szent-e a családom? Szent-e ez a nemzet? Vajon betölti-e az Istenhez való tartozás boldog és felelősségteljes tudata a szívünket? És kitölti-e mindazt, amire ő elküldött bennünket a világba, erre a földre, ide, hazánkba?

0: Elmélkedés a kenyérvilágnapja kapcsán. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. A Jézus tanította imádság a mi atyánknak ez a középső sora még a nem hívők számára is élő tudás. A kenyér kérdés igazságos és méltányos megoldásáért küzd az emberiség kezdettől fogva mind máig, hiszen a küzdelmek legfontosabb hajtó ereje éppen a mindennapi kenyér és a megszerzésével járó gondok, azaz a megélhetés, minél jobb színvonalon, minél biztonságosabban. Az ima által életünk olyan részét visszük Isten elé, amit leginkább el szoktunk hagyni. Éppen a mindennapi kenyér ezerféle gondja jelenti azt a kísértést, amivel észrevétlenül mammon uralma alá kerülünk. Pedig senki sem szolgálhat két úrnak, figyelmeztet Jézus a Máté 6.24-ben. Amikor Jézus magát az élet kenyerének nevezi, azt érzékelteti, hogy megvan a lehetősége annak, hogy az ő isteni élet ereje hozzánk áradjon, átszője és megszentelje életünk minden mozzanatát. Érdemes még egy kis szócskát tudósítanunk. Ez a mi a többes szám első személy, tehát az enyémmel együtt minden ember kenyerét is kérem, mert mindnyájan az emberiség családjának tagjai vagyunk. Ezt jelenti a 2001 óta tartott október 16-ai kenyérvilágnapja.
1: A kenyér tisztelete még a 21. század hétköznapjaiban is eleven. Például Isten áldása néven emlegetjük. Nem szabad rálépni. Ha leesik, meg kell csókolni, de legalább ráfújni. A megszegés előtt keresztet kell rá rajzolni, a karét végig kell enni. A kenyér az idők során a legfontosabb élelmiszerré lett, és jelentése az életfenntartás összes szükségletévé bővült. Gondoljunk a kenyérrel és sóval történő vendégfogadásra, a kenyere javát megevő idős emberre, vagy a szétváló kenyértörésére. Száznál is több szólásunk, közmondásunk foglalkozik vele. Néhány ezek közül: ki téged kővel dob meg, dobd vissza kenyérrel. Bor és kenyér nélkül a test nem fincározik. Hátán háza, kebelén kenyere. Kegyelem kenyérhez kevés fog is elég. Ősi, áhítatos magyar szokás az, hogy akinek az élete a földdel nőtt össze, az új termésből készült kenyér első darabját hálaáldozatul, megszentelésül leteszi az Úr asztalára. Szilágyi Domokos kedves szavaiból búcsúzunk, kedves hallgatóink! Azt kívánom, legyen a világ olyan, mint a búza közt a kék búzavirág.
0: Mindenkinek jusson bőven illatos, ropogósra sütött, foszlós, nagyanyó kenyér.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására is.

0: mit is jelent. Kedves hallgatóink, töprengjünk el egy-egy fogalom szellemi, érzelmi holdudvarának gazdag jelentéskörén. A többféle közelítés során mélyülhet önismeretünk, empátiakészségünk, tágulhat látókörünk. Kérjük, tartsanak velünk!
1: Kenyér. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, lelki kenyér az éhező szíveknek, asztal áldás mindenki asztalán. Reményik Sándor. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. A Jézus tanította imádság, a mi atyánknak ez a középső sora, még a nem hívők számára is élő tudás. A kenyérkérdés igazságos és méltányos megoldásáért küzd az emberiség kezdettől fogva mindmáig. Hiszen a küzdelmek legfontosabb hajtóereje éppen a mindennapi kenyér és a megszerzésével járó gondok, azaz a megélhetés, minél jobb színvonalon, minél biztonságosabban. Ehhez megfelelő tulajdon szükséges, kellő erő vagy hatalom. Földi létünknek mindaz a területe, amelyen a pénz hatalmát érezzük és hordozzuk szakadatlanul. Természetes, hogy a könyvek könyve, a Biblia is foglalkozik vele. Az ima által életünk olyan részét visszük Isten elé, amit a leginkább el szoktunk hagyni. Éppen a mindennapi kenyér ezerféle gondja jelenti azt a kísértést, amivel észrevétlenül mammon uralma alá kerülünk. Pedig senki sem szolgálhat két úrnak, figyelmeztet Jézus a Máté 6.24-ben. Amikor Jézus magát az élet kenyerének nevezi, azt érzékelteti, hogy megvan a lehetősége annak, hogy az ő isteni élet ereje hozzánk áradjon, átszője és megszentelje életünk minden mozzanatát. Érdemes még azt is tudatosítanunk, hogy többes szám első személyű a megszólalás. Tehát az enyémmel együtt minden ember kenyerét is kérem, mert mindnyájan az emberiség családjának tagjai vagyunk. Ezt jelzi a 2001 óta tartott október 16-ai Kenyér világnapja. Szilágyi Domokos így látja. Azt kívánom, legyen a világ olyan, mint a búza közt a kék búzavirág. Mindenkinek jusson bőven illatos fehér, ropogósra sütött, foszlós nagyanyó kenyér. A kenyér eredete mondákban, eposzokban, vallásos szövegekben megtalálható a mezopotámiai és asszír írásokban, megjelenik a fáraók sírjainak díszes falán, a görög frízek életképeiben, a latin neve Panis, Pán Isten nevét őrzi. A keresztény vallás különös tiszteletet is adott a kenyérnek. A hit szerint Jézus testét szimbolizálja az úrvacsorában. A mai kenyér alapjául szolgáló gabonafélék nem mindig voltak ismertek. 5-10 ezer éve többféle növényből készítették, az egyiptomiak például a lótuszvirág magterméséből. Úgy 5 ezer évvel ezelőtt Kínában, Tibetben már árpa kenyeret ettek. A búza termesztés bölcsője Eurázsia. A British Múzeum Egyiptom kiállításán 2 ezer éves búza kenyér látható. Hippokrátész már 17 féle kenyeret sorol föl dietetikájában. A mi kenyér szavunk is igen régi, ős magyarkori, őspermi időkből való. A lakosság nagy része maga készítette mind a kovásztalan lepénykenyeret, mind a keresztett fajtákat, bár a pék szakmáról már Krisztus előtt 500-ból ismerünk följegyzést. Az első dagasztógép 1787-ben jelent meg, 1810-ben pedig a nagybani gépi sütés. A kézi kenyérkészítés lebonyolítása 18-20 órát igényel. Általánosan déltájban áztatják az erjesztőanyagot, este szitálják a lisztet és kovászolnak, hajnali 2-3 körül dagasztanak. 5 órakor vetik be a kemencébe a kenyereket, és 2 órán át sütik. A házi kenyérkészítés megbecsült női munka. A hiedelem anyag meglehetősen egyöntetű egész Európában, és fővonásaiban régtől fogva nyomon követhető. A tilalmak egy része a sütés időpontját szabályozza, így például a pénteki kenyér kővé válik, sír a kemencében. Más része a sütést végzőre vonatkozik. A férfi nem süthet, illetve a készítés műveletére, a szemmelverést megelőzendő, a kovászolást nem láthatta idegen. A sütés minden fázisához kapcsolódott valamilyen mágikus kísérő cselekmény. A kenyér tisztelete még a 20. században is eleven. Például Isten áldása néven emlegetjük. Nem szabad rálépni. Ha leesik, meg kell csókolni, de legalább ráfújni. A megszegés előtt keresztet kell rárajzolni, a karét végig kell enni. A kenyér a család jólétét szimbolizálta, mint az újházba vitt kenyér. Gyógyító célokra szintén alkalmazták. A vihar elhárításához is szükség volt rá. A kenyér az idők során a legfontosabb élelmiszerré lett, és jelentése az életfenntartás összes szükségletévé bővült. Gondoljunk a kenyérrel és sóval történő vendégfogadásra, a kenyere javát megevő idős emberre, vagy a szétváló kenyértörésére. Száznál is több szólásunk, közmondásunk foglalkozik vele, néhány ezek közül: ki téged kővel dob meg, dob vissza kenyérrel, olyan, mint egy falat kenyér, kölcsönkenyér visszajár, a pap is kenyérért prédikál. Bor és kenyér nélkül a test nem fincározik, hátán háza, kebelén kenyere. Kegyelem kenyérhez kevés fog is elég. Nem kenyere a hazugság. Ki dolgozni nem szeret, nem érdemel kenyeret. Kinek kenyerét eszed, annak nótáját fújjad. Nem minden tarisznyába illik a kenyér. Nem tud magának kenyeret keresni. Általános kenyérfajtáink: fehér, félbarna, barna, ide kívánkoznak a petőfi sorok. Csak add elém, anyám, bármilyen barna is az a kenyér. Itthon sokkal jobb ízű én nekem a fekete, mint máshol a fehér. És van még búza, rozsos, rozs, többgabonás, búzacsirás, magos, korpás, szójás, krumplis, kukoricás, extrudált, no meg kétszer sült kenyér. Nálunk is kedvelt a lapos, kis kenyér, a pita. Eredetileg forró köveken sütötték. A gyermek örömébe visz, a hazatérőktől várt madár látta kenyér. Péter Erika így emlékszik. Nagyapám, minden nap oly izgatottan vártam. Tudta jól, hogy fölteszem a kérdést, van-e madár látta? Ez volt nekem akkor a királyi lakoma, mit a kérges tenyér nyújtott felém. Derda József emléke máig ható. Nagyokat harapván belőled, élvezlek ma is, piros paprikával telehintett zsíros kenyér. Augusztus 20-ai nemzeti ünnepünkön 1949 óta az új kenyér ünnepét is megtartjuk. 2011 óta Pécsett évente elkészítik a magyarok kenyerét. Hozzá a búzát az egész Kárpát-medencéből ajánlják föl, jelképezve a nemzet egységét. Ősi, áhítatos magyar szokás az, hogy akinek az élete a földdel nőtt össze, az új termésből készült kenyér első darabját hála áldozatul, megszentelésül leteszi az Úr asztalára. Reményik Sándor írta. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, lelki kenyér az éhező szíveknek. Asztal áldás mindenki asztalán. Benne van az újrakezdés magja, benne van a harchoz új erő, benne van az élet.

0: az én életem ma. Használjuk fel bölcsen a menny ajándékait.
1: Jézus nyomában járva, bölcs és értelmes szívet adtam neked. Királyok első könyve 3:12. Gondolatok az égéről. A fiatal Salamon király elfogadta atya Dávid választását. Minden földi vagyon helyett bölcs és értelmes szívet kért Istentől, értelme, tudása, uralkodásának dicsősége világcsoda volt. Uralkodásának első felében Salamon tisztelte az Úr nevét. A király bölcsessége és igazságossága bizonyságot tett minden nemzet előtt annak az Istennek a tulajdonságairól, akit Salamon szolgált. Izrael egy ideig a világ világossága volt, s bemutatta a Teremtő nagyságát. Salamon uralkodásának valódi dicsősége nem rendkívüli bölcsességében, mesés gazdagságában, nagy hatalmában rejlett, hanem abban a tiszteletben, amelyet Izrael Istene iránt tanúsított azáltal, hogy bölcsen használta fel a menny ajándékait. Megtérésünkkor elkezdődik a jellemünk átformálódásának munkája. Értelmi képességeink megerősödnek, mivel az Isten iránti engedelmességet választottuk. Isten gondolata és akarata lett az akaratunk, és ha állandóan Istenre tekintünk tanácsért, egyre bölcsebb döntésekre leszünk képesek. Aki feltétel nélkül alárendeli magát a Szentlélek vezetésének, minden téren fejlődni fog.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Partneri együttműködést ígér az egyháznak Tar Zoltán miniszteri látogatás a zsinati hivatalban. A református egyház zsinati hivatalában tett látogatást Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, ahol lelkipásztorok által írt kérdésekre adott választ, és találkozott Steinbach József püspökkel, a zsinat lelkészi elnökével. Tar Zoltán számára nem volt teljesen ismeretlen a helyszín, ahová érkezett, hiszen korábban zsinati tanácsosként szolgált az egyházban. Ezért Steinbach József nem csak miniszterként, de régi munkatársként is fogadta. Talán nem is meglepő, hogy a félórás tervezett baráti találkozójuk több mint egy órán át tartott. A püspök úgy jellemezte a beszélgetést, hogy a sürgető ügyeket tárgyalták meg. Például, hogy a Csillagpont Fesztivált tudják-e jövőre a Zánkai Erzsébet táborban tartani, vagy hogy az idei bárka táborokra kap-e támogatást idén az egyház. Utóbbiak rengeteg hátrányos helyzetű gyermeknek adnak egy életre szóló lelki, hitbeli feltöltődést. Tar Zoltán kérte, hogy írásban küldjék el neki a részleteket, mert ez egy fontos téma. Jordániában Krisztus megkeresztelkedésének 2000. jubileumára készülnek. Jordánia kormánya nemzeti bizottságot hozott létre Jézus megkeresztelkedésének 2030-ban esedékes 2000. évfordulójára készülve. Augusztus 10-én, hétfőn, Jafar Hassan miniszterelnök vezetésével megtartotta az első ülését a bizottság, amely felügyeli a rendkívül jelentős vallási és történelmi jubileum kapcsán rendezendő ünnepségeket. A Jafar Hassan elnökletével működő bizottság miniszterekből, vallási vezetőkből és különböző intézmények képviselőiből áll. Második Abdullah jordán király irányelveivel összhangban minden szükséges erőforrást mozgósítanak a jubileum méltó megrendezése érdekében. Többek között egy helyi múzeum és egy közeli zarándokfalu létrehozása is a tervek között szerepel. A bizottság az ünnepségek előkészítésének és felügyeletének nemzeti kapcsolattartó szerveként szolgál, és felelős az általános irányelvek szolgáltatásáért a nemzetközi ismeretterjesztő tevékenységek, valamint az évfordulóhoz kapcsolódó események tervezéséért. Magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban szeptember 6-án, vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Molnár Lilla lelkész szolgál. Lehetőség szerint a részvételi szándékot kérik jelezni a london@lutheran.hu e-mail címen. Az időjárásról: marad a sok napsütés. Pénteken napos idő lesz, helyenként felhőképződéssel. Eső is eshet, délnyugati a szél, és 30-37 fok várható. Szombaton napos időre van kilátás, de felhőkkel. Néhol eshet eső. A nyugati a szél mellett 28-35 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Keresd a virágot. Minden talajban megterem valamiféle virág. Minden napnak van valamilyen öröme. Neveld rá a szemedet, hogy meglássa azt. Vas Albert.

0: Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem.
1: József Attila, amit szívedbe rejtesz című versében így sóhajt föl. De úgy kell a boldogság, mint egy falat kenyér. Általában nélkülözhetetlen feltétele az életünknek a kenyér. A régiek szerint a jó kenyérhez három dolog szükséges. Kovász, szív és lélek. Ez kell ahhoz is, hogy életben maradjunk, sőt, hogy teljes emberi életet éljünk. Jézusnak mindig gondja volt az emberek kenyerére. A mi atyánkban a testi szükségeink közül ez az egyetlen, amiért külön könyörgett. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És mielőtt a mennyei kenyérről szóló részletes tanítását elmondta, jól tartott kenyérrel egy éhes sokaságot, és összeszedette velük a maradék darabokat, mert Jézus számára a kenyér szent volt, Isten ajándéka. Ősi, áhítatos honi szokás az, hogy a magyar ember, akinek az élete a földdel nőtt össze, az új termésből készült mindennapi kenyér első darabját hálaáldozatul leteszi az Úr asztalára. Az Úr adta a föld termőerejét, az esőt, a napsugarat, a termést, az eredményt, az áldást a munkára, és az ő kegyelméből válik az elfogyasztott kenyér újra munkává, akarattá, gondolattá, erővé, életté. Sajnos a kenyér szentségének a tudata ma elhalványulóban van. Sokan turkálunk a kenyérben, válogatunk, kidobjuk, és elfelejtjük azt, hogy 1 milliárd ember ma este is éhesen fog lefeküdni. A Biblia hangsúlyozza, hogy legyen mindannyiunknak fontos a másik ember kenyere is. Így nyíljon meg az ige kovászával a jóságra szívünk, lelkünk.
0: Hálás szívvel köszönöm, Jézusom, fontos igazságodat, hogy nem csak valós kenyérrel él az ember. Ahogyan a János 6.26-ban figyelmeztet, ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Isten. Köszönöm, hogy lelkem táplálékául nyújtod ígédet, hogy megtanulhatom belőle az Istennek való engedelmességet. Így a lelki táplálékomból nem hiányzik az élet kenyere, és az általa megerősödő lelki szervezetemnek fokozódik az ellenálló ereje a kísértések áradatával szemben. Hálás vagyok azért a tanításodért is, hogy nem az lesz igazán gazdag, aki valamit kér tőled, hanem aki téged akar. Mert teljes emberi életet csak az él, aki ugyanúgy törődik a lelkével, mint a testével. Élő Jézusom, ezt mondottad, én vagyok az életnek kenyere. Kifejezve ezzel a te nélkülözhetetlen voltodat, azt, hogy te életszükséglet vagy mindnyájunk számára. Ezért ajándékoztad a veled való örök kapcsolatot. aki eszi az ember fiának a testét, annak örök élete van, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Az úrvacsorában tested kenyerével ezáltal azonosulhatunk, válhatunk egyé veled. Így engedelmeskedve neked, megváltómnak, jóra vezető uramnak, újra és újra igent mondhatunk akaratodra, hiszen az mindig fontosabb, mint az én saját akaratom. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Mindenkit szeretettel köszöntök. A jelenések könyve tanulmányozása során egy nagyon nehéz részhez érkeztünk. Amikor készültem ezzel a témával, eszembe jutott az, hogy 1976-ban Bécsben hallgattam egy evangelizációs előadás sorozatot egy amerikai előadótól, Ronald Lenhoff-tól, és amikor közelített ehhez a témához, legszívesebben nem beszélne erről, de nem kerülheti ki, el kell, hogy mondja ezt a témát is, beszélni kell erről, mert benne van Isten igéjében, Isten igéje kötelezi őt, tudja azt, hogy sokan lesznek, akiket bántani fog, akik talán nem fogják jól érezni magukat, ezért szeretné, ha azok el se jönnének, mindenki gondolhatja azt, hogy nem fértek be, mert ugye általában egy előadáson sem voltak olyan sokan, mint ezen az előadáson. És én hiszem, hogy itt van ma is az Úr, és én arra kérem, hogy áldja meg ezt a témát, és adjon a szívekbe megértést, együtt gondolkodást Istennel, úgy, ahogy közölni akarja velünk az áldott igazságát.

első versétől olvasom az igét. És jöve egy a hét angyal közül, akiknél a hét pohár vala, és szóla velem, mondván nékem, jöv el, és megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatását, aki a sok vizen ül, akivel paráználkodnak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegettek a föld lakosai. És lélekben elvitt engem egy pusztába, és látik egy asszonyt ülni egy veres fenevadot, amely teljes vala káromlásnak neveivel, amelynek hét feje és 10 szarva van. Öltözött vala pedig az asszony bíborba és karlátba, és megékesítetett vala aranyjal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár, tele utálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával. És az ő homlokára egy név vala írva, titok, a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld utálatosságának anyja. És láttam, hogy az asszony részeg vala a szentek vérétől, és a Jézus bizonságtevőinek vérétől, és nagy csodálkozással csodálkozám, mikor láttam őt. És mondanékem az angyal, miért csodálkozol? Én megmondom néked ez asszonynak titkát, és a fenevadét, amely őt hordozza, amelynek 7 feje és 10 szarva vala. A fenevad, amelyet láttál, volt és nincs, és a mélységből jöjj fel, és megy a veszedelemre. És a föld lakosai csodálkoznak, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, e világ alapítása óta. Látván a fenevadat, amely vala és nincs, noha van. Itt az elme, amelyben van a bölcsesség, a hét fő, a hét hegy, amelyen az asszony ül. Király is 7 van, az 5 elesett, és az egyik van, a másik még el nem jött, és amikor eljő, kevés ideig kell annak megmaradni. A fenevad pedig, amely vala és nincs, az maga 8., és a 7 közül való, és a veszedelemre megy. A 10 szar pedig, amelyet láttál, 10 király, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok egy óráig a fenevaddal. Ezeknek egy a szándékuk, erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják. Ezek a bárány ellen viaskodnak, és a bárány meggyőzi őket, mert uraknak ura, és királyoknak királya, és az ő vele való hivatalosak és választottak, és hívek is. És mondanékem, a vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, népek, azok és sokaságok, és nemzetek, és nyelvek. És a 10 szarv, amelyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják, és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik tűzzel. Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják az ő birodalmukat a fenevadnak, míg len betelnek az Isten beszédei. És az asszony, amelyet láttál, a ma nagyváros, amelynek királysága van, a földnek királyságain. Azt olvassuk, hogy azoknak az angyaloknak az egyike szólítja meg János apostolt, akik a 7 utolsó csapással látogatják meg ezt a földet. Ebből következhet az is, hogy az esemény, vagyis a nagy paráznának a megítélése, az a kegyelmi idő lezárta után, tehát a 7 csapásnak az idején megy végbe. Előre szeretném bocsátani, hogy óvatosaknak kell lennünk a profécia magyarázattal, mert János maga is azt mondja, hogy csodálkozott, amikor látta ezeket, és bizonyos dolgokat nem értett az angyalnak.

Csak a válasz az volt, hogy miért csodálkozol, és azután jön a helyzetismertetés, majd eseményeknek profétikus felsorolása.

Valóban mi is azt mondjuk, hogy szívesebben nem beszélnénk erről, de visszaemlékszünk még az első előadásokra, amelyekben arról volt szó, hogy János apostolnak az Úr adja, kijelenti azt, ami bekövetkezik, és ugyanakkor azt a parancsot adta neki, hogy írja le, és vigye el a hét kis-ázsiai gyülekezetnek. Arról is szó volt, hogy a hét kis-ázsiai gyülekezeten keresztül hét korszakot szólít meg az Úr, vagyis a mindenkori emberiséget szólítja meg az Úr a prófétai igével, ami azt jelenti, hogy Isten szolgái kötelezve vannak Isten igéje által, hogy a prófétai igét közöljék. Óriási felelősséget helyez az ige hirdetőkre, hogy készek-e Isten üzenetét közölni, vagy nem. Azt mondja János apostolnak az Úr, hogy boldog, aki olvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket az igéket, és boldogok, akik megtartják, és hozzátesz azt is, mert az idő közel van. Majd a jelenések könyve végén, a záradékban olvassuk azt, hogy Isten egy nagyon komoly kijelentést tesz az ige hirdetőire, amikor azt mondja, ha valaki elvesz ebből, vagy hozzátesz, e könyvben megírt csapásokat vet Isten azokra. Tehát nagyon hűségeseknek kell lennünk az ige hirdetőknek az üzenet közlésére. Azt mondja, hogy sem elvenni, sem hozzátenni nem szabad. Azt kell mondani, amit Isten mond. Kezdjük annál a gondolatnál, amikor János apostol megdöbben azon, amit az angyal mutat neki, és azt mondja, hogy csodálkozzon. Az angyal válasz az, hogy ne csodálkozz. Itt olyan dolgokról van szó, amelyeket meg kell ismerni, amelyek be fognak következni. Majd később azt olvassuk, hogy az egész föld lakói csodálkoznak azon, amik történnek. Mi az, ami csodálatra méltó, vagy amin az ember el kell, hogy gondolkodjon, ami megdöbbenti az embert? Mik azok a dolgok, amik nem természetszerűek, hiszen általában azokon szoktunk csodálkozni, amik nem természetesek. Nem természetes az, hogy Isten szolgája olyan dolgokat cselekszik, ami nem egyezik meg Isten akaratával. És nem természetes az, amikor Isten egyháza, vagy magát Isten egyházának, Isten népének mondott közösség nem az Isten akarata szerint cselekszik. Visszaél szent tisztségével, visszaél azzal a megbízatással, amelyet Istentől kapott. És ebben a fejezetben valami ilyesmikről is szó van, amin kezdetben János apostol elcsodálkozik. Akkor, amikor Isten beszél egy közösségről, milyen közösség az, amelyikről itt szó van ebben a fejezetben? A fenevad, emberek közössége, intézmény, amelynek a célja az volna, hogy Isten bemutassa ebben a világban. Elcsodálkozásra ad okot, amikor a igével megbízottak nem a reájuk bízott feladatot teljesítik, nem az Isten igéjét hirdetik, hanem valami mást. És most olyan tényeket kell felsorolni, amikre érvényes, hogy ezek súlyosan érintenek sokakat, de nem térhetünk ki előlük.

2000-ben a Vatikán egy bejelentéssel lepte meg a világot. Az egész nyugat-európai protestantizmust egy kérdés izgatta, és így mondhatjuk, hogy háborította. És ez egy pápai dokumentum volt, aminek a neve Dominus Jézus, aminek a lényege az volt, hogy csak egy egyház van, és ez a katolikus egyház. A többi vallási közösség, de nem egyház. Abban az időben kiadtunk egy kis füzetet, miért csodálkozol, ebben összegyűjtöttük a nyugat-európai protestantizmus kemény, magvó kijelentéseit és reakcióját erre a pápai dokumentumra, és ezek közül csak néhány gondolatot említek. Az volt a protestantizmus hivatalos véleménye Európában, hogy a Vatikánnal, katolikus egyházzal való kapcsolat megszűnik, az ökumenikus mozgalom hajótörést szenvedett, és valami újat kell kezdeni. A mi véleményünk az volt, amit ebben a kis füzetben is írunk, hogy nem sokáig tart majd ez a vélemény, mert a prófécia egészen más irányzatról beszél. És valóban be is következett, mert 2,5 év múlva, 2003. május 28-a és június 1-e között Berlinben aláírták a berlini chartát az ökumenikus konferencián, amelynek aláírói között voltak katolikus egyház, református egyház, evangélikus egyház, baptista egyház, konstantinápolyi egyetemes patriarkátus, magyarországi exarchátusa és a magyarországi bolgár ortodox egyház. Aláírták a nyilatkozatot, a közös nyilatkozatot, közös szentmisén, úrvacsorán vettek részt katolikus és protestáns lelkészek. Annak ellenére, hogy ebben a kijelentésben, amit Vatikán tett, hogy nincs csak egyetlen egyház, és ez a katolikus egyház az egyedül üdvözítő anyaszent egyház. Ratzinger bíboros, a mai 16. Benedek pápa azt a kijelentést tette, hogy a megváltás csak a katolikus egyház által lehetséges. Megérthetjük a protestáns egyházak éles reakcióját, hiszen éppen ezek a kijelentések, vagy katolikus egyháznak ez az álláspontja volt az, amelyik a reformáció kirobbantásának a legfőbb oka volt. És mi történik? Mintha semmi nem történt volna. János apostol csodálkozik dolgokon, és azt mondja az angyal, ne csodálkozz. Lesznek még érdekesebb dolgok, amelyek csodálatra méltóak, amelyek megdöbbentőek. Amikor János apostolt megszólítja az angyal a 17. fejezet első versében, azt mondja, jöv el, és megmutatom néked a nagy paráznának károsztatását, aki sok vizen ül. Jöv el. Akkor szólítunk meg így valakit, amikor valami lényeges dolgot szeretnénk megmutatni. János apostolnak azt mondja, jöv el, jöjj közelebb, és megmutatok néked valamit. Megmutatom néked azt a folyamatot, amely valóban megdöbbentő.

A 17. fejezet, ha végigolvasok és megfigyeltük, két részre oszlik tulajdonképpen. Az első rész, az első 6 vers, amely egy helyzetleírás, majd a 7. verstől a fejezet végéig leírja az eseményeket, amelyek végbe mennek ennek az intézménynek az életében. Jövő, megmutatom néked. És mi az, ami ebben az első fejezetben János apostol elé tárul? Úgy próbáljuk beleélni magunkat az apostol helyzetébe. Az angyal olyan dolgokat mond neki, olyan jelzőket és főneveket használ, amiket eddig még nem. Hiszen eljutottunk a 16. fejezetig, és Isten angyalai még ilyen kemény kifejezéseket és ilyen súlyos, elmarasztaló jellemzéseket nem adtak, mint itt ebben a fejezetben. Figyeljük, hogy mikről van szó. Parázna, részegség, káromlás, tisztátalanság, veres fenevad, utálatosság, szentek vérétől való megrészegedés. Mi van akkor, ha Isten igéje így jellemez egy hatalmat vagy egy intézményt? Mikor jellemzi így? Az Úr nem vádol, nem rágalmaz senkit sem, különösen nem azokat, akik az ő népeinek, népének vallják magukat. De ha Isten igéje ilyen jelzőket használ, akkor fel kell tenni a kérdést, kell-e nékünk ezekről beszélni? Megkerülhetjük-e? De Isten igéje mondja. Hova helyezzük ezeket? Ezeket a jelzőket? Mi van akkor, ha Isten igéje valóban így jellemez egy intézményt? Igen, kell beszélni erről. Megkerülhetjük, meg lehet kerülni sok mindent, de felelősek vagyunk azért, hogy hogy bánunk a Istentől ránk bízott igével, üzenettel. Ezzel a hatalommal kapcsolatban valóban sok csodálnivaló van. A 8. versben azt olvassuk, hogy a föld lakói is csodálkoznak, akiknek neve nincs beírva az életkönyvébe. Itt különbséget tesz kétféle emberi magatartás között is, kétféle emberi csoport között. Azok csodálkoznak, az emberiségnek az a része, amelyik nincs beírva az életnek a könyvébe. Figyeljük meg, hogy ez a kijelentés is kötelez. Ott van egy teher, amit Isten ezzel reánk helyez. Melyik csoporthoz tartozónak valljuk magunkat? Azok vagyunk-e, akiknek a neve nincs beírva az életnek könyvébe, vagy azok, akiknek a neve be van írva az élet könyvébe? Akiknek neve nincs beírva az életkönyvébe, azok csodálkoznak. Azok számára megdöbbentő. Aki ismeri Isten akaratát, Isten igéjét, akiknek neve be van írva a mennyei könyvekbe, azok elfogadják Isten kijelentéseit, akkor is, ha bármilyen megdöbbentő az. Az ige paráznának nevezés ezt a kifejezést, ezt a jelzőt használja legtöbbször erre az intézményre. Ha olvassuk az Ószövetség lapjait, akkor láthatjuk, hogy az Ószövetség idején Izrael népét is gyakran nevezte az Úr paráznának, erkölcstelennek. Mit jelentett ez? Milyen paráznaságról volt itt szó? Az Istennel szembeni hűtlenségről. Ez az intézmény egész történelme során lelki paráznaságban élt. Mit jelent ez? Tehát az Istennel szembeni hűtlenség. Amikor engedetlenné válik az ember Istennel szemben, akkor a lelki paráznaság bűnébe esik. Megváltoztatták a 4. parancsolatot, a szombatot. Bevezették a képek és szobrok tiszteletét és imádatát. Tudjuk azt, hogy az Ószövetségben milyen súlyosan ítélte meg Isten ezt a magatartást. Például Illés idejében.
amikor a Teremtőisten helyett szobrokat, bálványképeket imádtak. Azután Krisztus közbenjárói szolgálata helyett a szentek közbenjárásának a tanát, az egyház bűnbocsátó hatalmát. Sik Sándornak van egy katolikus papköltőnek egy verse, amiben azt írja, hogy hogyan bocsáthatja meg a bűnömet az az ember, aki maga is bocsánatra kell, hogy számot tartson. Egy papköltő belátta ezt. De az egyház tanításában jelen van az egyház bűnbocsátó hatalma. Egyedül üdvözítő egyház. Csak a katolikus egyház által lehet üdvözölni.

Azután tudjuk, hogy jött a történelemben egy feszültség a középkori egyház életében, és ez volt a reformáció, amely robbantott az egyházban, amely sajnos nem sok idő múlva Istennek azt a megállapítását kell, hogy elhordozza, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy. És azután tovább jön a csodálkozásoknak sora, hogy újabb és újabb olyan szabályokat, olyan törvényeket hoz, amelyek ellentétesek Isten igéjével, és amelyek kimerítik a lelki paráznoságnak a bűnét. Hadd említsek néhányat. 1996. október 24-én II. János Pál üzent a pápai kollégiumnak, és ennek az üzenetnek a tartalma az volt, hogy az egyház a darwini evolúció tanítását megalapozottnak tekinti. Középkorban ezért mágia halál járt volna, és tudjuk, hogy a katolikus egyház nagyon sokáig nagyon keményen fellépett, csak Télard de Chardin-t említsen, és mások ellen, akik kacérkodtak az evolúció tanításával. És eljön az idő, ne csodálkozzunk, 1996. október 24-én. Ez egy neves dátum, amikor az egyház kijelenti azt, hogy elfogadja a darwini evolúciós elméletet. Azután nem sokkal később jön egy másik tétel. A pokolról szóló tanítás átértelmezése. Miért? Tudjuk, hogy a pokolról szóló középkori tanítás is biblia ellenes volt, és a purgatóriumról szóló tanítás. Az egyház belátta azt, hogy a modern ember nem tud megbarátkozni egy ilyen tanítással, és jött a másik oldal. A liberális szemlélet a pokollal kapcsolatban. Valamikor az volt, hogy aki meghalt és gonosz volt, a pokolba kerül, ma pedig lényegében nincs is pokol. Nem is lesz pokol. A pokol az egészen más. A pokol az, amikor az ember itt szembe kerül a lelki ismeretével. Miért csodálkozol ezekért? János nehezen tudta megérteni azt, amit látott, ahogy jellemzi az angyal ezt az intézményt. Majd egyre több olyan dolog következik, ami csodálkozásra készteti azokat az embereket, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvében. Az előbb említettem a berlini ökumenikus konferenciát. Mit gondolunk, Luther elment volna Berlinbe? Hisz ott olyan dolgok történtek, amik létrehozták a reformációt. Például a közös úrvacsorában és a gyónásban a katolikus egyháznak a bűnbocsátó hatalma, az egyedüli üdvözítő közösség. Nem tudom, talán jó volna megkérdezni azokat a protestáns vezetőket, akik elmentek, hogy hogy érezték magukat ott egy ilyen katolikus szentmisén, amikor éreztetve volt velük, hogy ők nem egyház. És a katolikus egyháztól függ az üdvösségük is.

Túrmezei Erzsébet a tételek kapuja előtt. Papírlapra írta, fakapura szögezte, 450 éve már. Ma Wittenbergben érckapu fogad, és Luther 95 tétele ércbe öntve vár. Csendben betűzgeted, a fakapó a tűz martaléka lett. A tételíró kéz elporlatt a vártemplom alatt, a kripta ölén. Az ércbetűk sora keményen hidegen szemedbe néz. Őszi nap vet rá bágyat sugarat. Késő zarándok, olvasd, örülj, így megmarad. Valamikor riadó volt, nem hideg ércbetű. Lázas tekintetű polgárok és diákok olvasták és vitatták, másolták, szájról szájra, kézről kézre adták. Nyomában kigyúltak az arcok, a szívek. Nem érckapun, nem papíron, szívekben élt, dobogott, lüktetett, mert erő volt, és evangélium. És amíg ragyog az ércbetűk sora, egyért sóhajtok. Későkor késő vándora, ne merevüljön szánkon és szívünkön az üzenet halott formákba, hideg ércbetűkbe. Legyen olyan élet erőtele, mint 450 éve Luther Márton hatalmas 95 tétele.

kell erről beszélni? Újból előjön ez a kérdés. Kell erről beszélni? Beszélhetünk úgy erről a hatalomról, hogy senki se értse, miről van szó. Ugye ismerjük a mellébeszélést. Lehet úgy is beszélni, hogy beszélünk, csak senki nem tudja, miről van szó. Aztán lehet úgy beszélni, hogy az emberek gyűlöletet érezzenek. Melyik a helyes? Van egy harmadik. Jeremiás próféta könyvében a 23. fejezet 28. versétől. A próféta, aki álomlátó, beszéljen álmot, akinél pedig az én igém van, beszélje az én igémet igazán. Mi köze van a polyvának a búzával, azt mondja az Úr. Nem olyan él az én igém, mint a tűz, azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó pöröly. Azért ime én a prófétákra támadok, azt mondja az Úr, akik az én beszédemet ellopják egyiket a másiktól. Ime én a prófétákra támadok, azt mondja az Úr, akik felemelik nyelvüket, és azt mondják, az Úr mondja. Ime én a prófétákra támadok, akik hazugálmokat prófétálnak, azt mondja az Úr, és beszélik azokat, és megcsalják az én népemet az ő hazugságaikkal és hizelkedéseikkel. Holott én nem küldtem őket, sem nem parancsoltam nékik, és használni sem használnak a népnek, azt mondja az Úr. Isten igéje megmondja a helyes magatartást. A próféta beszélje azt, amit az Úr elbízott. Akire az én igémet bíztam, beszélje az én igémet igazán. Még akkor is, hogyha ezek az igék kemény dolgokat közölnek. És gondoljuk el, hogy mit érezhetett János apostol, amikor hallja azokat a jelzőket, amiket az előbb felolvastunk. Amikor olyan jelzőket használ, amiket az angyal, amiket János apostol ki sem mondott volna. Úgy megterhelni embereket, emberi közösségeket, akik Isten igazságát képviselik, legalábbis ez a feladatuk. Mi a jellemző még erre a hatalomra? Azt olvasjuk az igében, hogy sok vízen ül. Népek fölött zsarnoki hatalmat gyakorol. A vizek népeket jelentenek, és azt mondja az angyal János apostolnak, hogy ez a hatalom a vizek fölött van, és zsarnoki hatalmat gyakorol. Nem csak az egyént befolyásolja, hanem a politikai hatalmakat is. Az egyházi hatalomnak az a célja, hogy erőt vegyen a politikai hatalmakon is, és befolyásolja őket, hogy az ő akaratukat cselekedjék. Veszélyes dolog az, amikor a politika akar felügyelni az ember lelkiismereti szabadságára a maga módján. Amikor a politika szabályozza az emberek vallásos életét. Azután azt olvassuk, hogy a föld lakosai megrészegedtek. Mitől részegedtek meg a föld lakosai? Az emberek követik a hamis tanításokat. A hamis tanításoktól eltompul az ember lelkiítélő képessége. És itt az Úr jelenések könyvében lelki részegségnek nevezi azt, amikor eltompul az emberek lelkiismerete és az igazság ismerete. És megrészegítette a népeket. A bor, amiről itt szó van, nem más, mint hamis tanítás. A veres szín a bűn jelképe. A fenevad a bibliai proféciák szerint politikai hatalmat jelképez általában, de itt egyházi hatalomról van szó. Azután káromlás nevei vannak az ő homlokán. Ez mit jelenthet? Az, hogy olyan névvel illeti magát, amely egyedül csak Istent illeti meg.
Csalhatatlanság. Sok minden, most ezeket nem soroljuk fel, hogy milyen jelzőkkel, milyen nevekkel nevezi magát, ami egyedül csak Istennek jár. Mint ahogy egyedül üdvözítő Jézus Krisztus. Nincs egyedül üdvözítő egyház. Nincs ember, aki megbocsáthatja az Istennel szemben elkövetett bűnöket, csak egyedül Krisztus, akiről azt mondja a zsidókhoz írott levél 8. fejezete, hogy fő dolog, hogy olyan főpapunk van, aki közben jár érettünk. Ez a fő dolog, hogy van egy főpapunk, és ez Jézus Krisztus. Azt mondja, azt olvasok itt, hogy a homlokán egy szó van, és ez a szó titok, tele miszticizmussal, tele homályos dolgokkal, amelyekkel megrészegíti az embereket.

A 8. verstől, illetve a 9. verstől a napjainkban lejátszódó eseményekről van szó, amelyeknek a magyarázatára vigyáznunk kell. Figyelembe kell venni azt, amit Péter apostol mond az ő levelében, az első fejezet 20. versében, hogy a prófétai ígéből egy szó sem támad saját magyarázatból. Mi nem akarunk belemenni olyan magyarázatokba, amelyekre még nem kaptunk Istentől kijelentést. Sajnos nagyon sokszor kísért az, hogy megmagyarázzunk olyan dolgokat, amelyeket nem értünk. Tanulnunk kell a Biblia két nagy alakjától, az Ószövetség és az Újszövetség két nagy apokaliptikus írójától, az egyik Dániel, akiről olvassuk, hogy amikor az utolsó látomását kapja Istentől, én pedig hallám ezt, de nem értém, és mondám, Uram, mi lesz ezeknek vége? És mondta az Úr, menj el, Dániel, mert be vannak zárva, és pecsételve beszédek a vég idejéig. Itt arról van szó, hogy Dániel kap egy látomást, és elmondja, hogy nem érti. És az Úrhoz megy, Uram, én ezt nem értem. És az Úr azt mondja, hogy nem is fogod megérteni. Majd a végidőben tudakozzák, és akkor megértik. A másik, amit János apostolnak mond az Úr a Jelenések könyve végén, hogy aki hozzátesz, vagy aki elvesz a profitálás beszédjéből, annak szembe kell nézni Isten ítéletével. Jó volna, hogyha mindazok, akik Isten igéjét hirdetik, mielőtt a profétai igéről egy szót is szólnának, ezt a két igét elolvasnák. Amit Dániel mondta, hogy Uram, én nem értem, és ugye ezt mondhatta az ő társainak is, akik szerették volna tudni azt, hogy Dániel milyen kijelentést kapott az Úrtól, ezt nem értem. A másik pedig, amit János apostolnak mond az Úr, hogy vigyázzunk se többet, se kevesebbet, csak azt, amit Isten mond. Micsoda alázatosság van ennek a két embernek a magatartásában. Még egy néhány gondolatot a fejezet végéből, a Jelenések könyve 17. fejezetéből. Olvassuk a 13. versben, hogy ezeknek egy a szándékuk már, mégpedig a 10 királynak, akikről Dániel proféta is beszél, most nem térünk ki erre, majd másik alkalommal. Ezeknek egy a szándékuk. Arról van szó, hogy meglepetésben lesz részünk. Világi és egyházi hatalmak szándékban egyesülnek. Ami hitünk szerint nem fog létrejönni világegyház, csak szándékban. De Isten megvalósítja az ő tervét, és ezeknek a szándékát keresztül húzza. Bevezetésben a 7 csapást hozó angyal egyike mutatja be Jánosnak ezeket az eseményeket, amikből arra következtethetünk, hogy a Jelenések 17. fejezetében leírt események egy része a 7 utolsó csapás idején, tehát a kegyelmidő lezáródása után fog teljesedni. És ezek az események itt vannak a szemünk előtt. Látjuk ezeket kirajzolódni, kibontakozni. De bármilyen félelmetes is az a jövő, ami itt a 17. fejezetben elénk tárul, van ennek egy csodálatos üzenete mindannyiunk számára, mindenki számára, aki elfogadja Isten üzenetét, aki alázatos szívvel elvállalja azt, amit Isten tőle kíván. És ez a 16. versben van, amikor
arról van szó, hogy a bárány ellen vihaskodnak. De a bárány legyőzi őket, mert ő az uraknak ura, és a vele való hivatalosak és választottak vele uralkodnak mindörökké. Őrizzük meg ennek a fejezetnek ezt az üzenetét. Bármilyen sötét is a kép, bármilyen félelmetes és sokak számára érthetetlen lesz az, ami bekövetkezik Jézus második eljövetele előtt. Van Istennek egy üzenete hozzánk, ebben a fejezetben is. Az, hogy a bárány, aki ellen hadakoznak, győzni fog. És mindazok győzni fognak, akik a bárány mellett állnak, akik hivatalosak a bárány vacsorájára, akik engedelmeskednek Istennek. A mindenható Isten segítsen bennünket, hogy akkor, amikor figyeljük ezeket a különös eseményeket, amik vannak és amik még bekövetkeznek, akkor, amikor megdöbbentő, meglepetést keltő eseményeket látunk, amelyen csodálkoznak a föld lakói, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, mi azok között lehessünk, akik előtt kitisztul a kép, és akik majd az utolsó küzdelemben a bárány mellett fognak harcolni, és ott lesznek a győzők között. Ez segítsen bennünket a mindenható Isten az ő kegyelme által. Amen.

Turmezei Erzsébet, október 31 után. Vitára senki sem jelentkezik, de a tételek világgá röpülnek, mint fészekhagyó madarak, már nyomtatott lapon suhannak most még latinul, holnap németül, azután mindenféle nyelven. S a wittenbergi szerzetes teológia tudós tanára döbbenve nézi röptüket. Istenem, Istenem, ha te játékot akarsz kezdeni szegény szolgáddal én velem, te magadért cseleked egyedül, s oltalmaz bele ne keverjem tulajdon bölcsességemet. A tételmadarak suhanó röptét megállítani többé nem lehet. Luther lázasan írni kezdi hát tételeinek magyarázatát. Az egyház reformációra szorul, és az nem csak a pápák dolga, hanem az egész nagyvilágé, de még inkább magáé, az istené. Mikor jön el, ő tudja egyedül. És mélyet sóhajt, bár ma kezdené, bár ma virradna boldog hajnala, nem sejti még, hogy amit várva vár, Isten már el is kezdte általa.

Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban Beethoven kórusműveiből készült összeállítást hallgathatnak.

Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Elhangzott műsorunkban Beethoven kórus műveiből készült összeállítást hallgathattak. A műsort készítette Sipos Lajos. Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

augusztus 20-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét Ezékiel könyvének 37. fejezetének 27. verséből olvasom. Közöttük lesz hajlékom, én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Az Újszövetségi ige János evangéliumának első fejezetének 12. verséből szól hozzánk. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. Az otthonosság érzése lep meg Ezékiel szavain keresztül. Isten az ő teremtményei között köztünk érzi jól magát, velünk vállal közösséget, hűtlenné vált gyermekeivel. Minden tévelgésből és hűtlenségből fakadó hibánk ellenére Isten kinyilvánítja mély, szenvedélyes ragaszkodását, a közelség iránti vágyódását. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a testélet igében, Jézus Krisztusban a lehető legmélyebbre süllyed azért, hogy minket felemeljen. Nem véletlenül döntött sorsunkról, hanem közöttünk lakozott. Szava nem külső nyomás, hanem mindent megújító evangélium, amely nekem is szól. Ez teszi igazán személyessé az Istennel való lakóközösségünket. Ahová ő belép, ott nem csupán díszvendég kíván lenni, hanem Úr és szerető Atya. Olyan, akit nem csak a szívünk tiszta szobájába vezetünk be, hanem életünk rejtett zugaiba is. Ő nem luxus ingatlant keres, ötcsillagos hotelszobát, hanem a rideg valóságot. Meg is kapja. A népe között szállást venni akaró Isten végtére is hontalanként érkezik a világba. Mégis ő készít nekünk otthont, mennyei hazát. Erre az ígéretre hívott meg mindannyiunkat, akik hiszünk benne. Ez pedig az ő valósága, örökké valósága. Imádkozzunk! Urunk! Államalapításunk ünnepén hálát adunk neked hazánkért, minden ajándékodért, amellyel gazdagítasz. Hálát adunk neked ígéretedért is, amellyel arra biztatsz, hogy a te örök országodat és annak igazságát keressük. Add igédet szívünkbe, hogy az vezessen minket a mennyei hazafelé ma és életünk minden napján. Ámen. Az áhítatot Bányai Tamás írta, alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Közöttük lesz hajlékom, én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Minden nap szabadítás. A mai ige Jób könyvéből, 5. fejezet, 19. vers. 6-szor is megment a nyomorúságból, 7-szer sem ér veszedelem. Gondolatok az igéről. Isten igazságát mondja itt. Lehet, hogy annyi a bajunk, hogy a hét minden napjára jut belőle, de Isten, aki 6 napon át munkálkodott, ma is munkálkodik értünk, amíg meg nem szabadít mind a 6-szor a nyomorúságból. De eljön számunkra a szombat, amikor vele és benne megnyugodhatunk. Ha a próbatételek gyorsan követik egymást, hitünk különösen nagy próbának van kitéve. Még fel sem ocsudunk az egyikből, már következik a másik. Majd ismét egy újabb, és szinte megtántorodunk alattuk. De ilyenkor gyors egymás utánban jön a szabadítás is, amely megerősít és megvidámít minket. Abban pedig biztosak lehetünk, hogyha az Úr akár 6 próbatételt is mér ki ránk, az egyel sem több, mint amennyi akaratával megegyezne. Előfordulhat viszont, hogy nincs pihenésünk, mert egymás után 7 baj következik ránk, és akkor a 7. sem ér veszedelem. Tombolhat a gonosz mellettünk, de legfeljebb csak kartávolságig jöhet felénk, és nem is érinthet minket. Forró lehelete megijeszthet, de a kisujját sem teheti ránk. Ezért felövezett derékkal szálljunk szembe a 6 vagy 7 nap bajával, és hagyjuk a félelmet azoknak, akiknek nincs atyuk, sem megváltójuk, sem megszentelőjük. Változatos programok várják ma is az érdeklődőket, Szent István király ünnepén, Pannonhalmán is. Első királyunk ünnepén, augusztus 20-án Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei lehessenek az itt élő hagyományoknak, lelkiségnek, kultúrának. A túzi Szent Márton tiszteletére emelt pannonhalmi monostor története szorosan összefonódik hazánk történelmével. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencés szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Egész nap ingyenes programok várják az érdeklődőket, lehetőséget adva a feltöltődésre. Új programok az idei nyitott porta napokon. A tiszántúli református egyházkerület idén újra szereplője lesz a nyitott porta napoknak. A rendezvénysorozat a vidéki Magyarországot népszerűsíti augusztus 22-e és október 4-e között 5 hétvégén keresztül az ország 19 térségében. A nyitó hétvégén lehet megismerkedni a szatmárberegi térséggel. A természeti, kulturális értékek mellett a helyi termékek és gasztronómiai élmények is középpontba kerülnek. Az időjárásról. Marad a sok napsütés. Pénteken napos idő lesz, helyenként felhőképződéssel. Eső is eshet, délnyugati a szél, és 30-37 fok várható. Szombaton napos időre van kilátás, de felhőkkel. Néhol eshet eső. A nyugatias szél mellett 28-35 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink, Örökkévaló Istenünknek adjunk hálát a mai nap oly sok áldásáért, ajándékáért. Kérjük őt, cselekedje, hogy jó munkája továbbra is történjék bennünk, a testi, szellemi gyarapodás mellett, és azon túl adjon mindnyájunknak lelkiekben való növekedést, erősödést. Adja ránk áldását, hogy ami elkezdődik itt, a láthatók világában, üdvösségünk munkálása, az céljához érjen a most még láthatatlan, de egykor bizonyosan befogadó országában.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Miképpen mutatkozhat meg a krisztusi értékrend egy nemegyházi iskolában? Hogyan beszél hozzánk Isten? Stanka Erika tanárnő, a Dudari Általános Iskola megbízott intézményvezetője, a Tési Evangélikus Gyülekezet kántora, lélekhangoló beszélgetésünk mai vendége. Műsorunkban hallhatják majd a MAG nevű gyülekezeti együttesét és a szintén általa vezetett, széllel bélelt együttesét.

0: Stanko Erikával beszélgetek, aki tanárként dolgozik, Dunántúlon él, Tésen lakik, a Tési Evangélikus Gyülekezetben szolgál kántorként is. Azt mondtad nekem a beszélgetés előtt, hogy sok témád van, sok mindenről tehetsz bizonyságot, mert Isten annyi mindent elvégzett az életedben. Mi az, amit elsősorban most, hogy szót kapsz, elmondanál?
1: De a legfontosabb, hogy Isten megragadta az életemet, és annyira csodálatos volt egész életemben megtapasztalni, hogy úgy tette a lábam alá az utat, hogy egyszerűen elő volt készítve, akárhogyha arra gondolok vissza, hogy konfirmandus koromban már megszólított, sőt előtte, tehát 10 éves koromban jött el az az időszak, hogy felébredt bennem a vágy, hogy én annyira szeretnék hittanra járni, hogy láttam az osztálytársaimat, hogy ők járnak, és elkészítette például azt, hogy abban az évben megérkezett a helyben lakó evangélikus lelkészünk, és beindult a hitoktatás. És aztán ennek kapcsán kerülhettem el Zánkára egy olyan konfirmandus táborba, ahol egy nyugdíjas tanítóbácsi foglalkozott velünk, Ás Gyula bácsi nevét talán sokan ismerhetik, és ott annyira kézzelfogható és gyereknyelven szólt az evangélium, hogy a mai napig nagyon sok mindenre emlékszek arról a hétről, és ott kezdett el szólítgatni engem Isten, és bebizonyítani az ő szeretetét. És aztán, ahogy a gimnazista éveim alatt kialakult az, hogy a zenélés felé komolyabban odafordultam, harmadikas gimnazista voltam, amikor beindult ott Várpalotán, ahova jártam gimnáziumba, az orgonatanszak, és aztán rá 2 évre megtudtam, hogy van egy egyházzeneszak a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán, és annyira egyenes volt az utam, hogy akkor én oda tovább tudok tanulni. És rögtön megállás nélkül az érettségi után tudtam oda tovább menni, úgyhogy akkor én már kántorként, állandó kántorként szolgálhattam a gyülekezetben 2-3 éve.
0: Tehát az élet utadnak az alakulásán látod, hogy Isten vezetett. Gyerekként viszont mi vonzott benne?
1: Gyerekként valahogy olyan természetes volt a családban, hogy én láttam az imádkozó nagyszüleimet, volt, amelyik Bibliát is olvasott rendszeresen, a nagymamámmal volt olyan közös beteg időszak, mikor rábíztak, hogy azzal kezdtük a napot, hogy kinyitottuk az énekeskönyvet, és vele énekeltük a reggeli énekeket, és valahogy olyan természetes volt nekem, hogy Isten létezik. Ez úgy soha nem volt kérdés, akkor még gyerekkoromban. Később aztán voltak ilyen időszakok, hogy volt, hogy elbizonytalanodtam valóban az ő létezését illetően, de gyermekkoromban ez a boldog ráhagyatkozásnak az élménye maradt meg bennem, hogy milyen jó, hogy van egy mennyei atyánk, és létezik Isten, akitől kérhetünk, akihez fordulhatunk. És néhány évvel ezelőtt már, tehát hívőként volt egy ilyen tapasztalatom, hogy sok mindenkivel beszélgettem baráti körben is, és az egyik barátom kiírta a Facebookra, hogy Isten már pedig nem létezik. És ahogy elolvastam ezeket a sorokat, így jöttek fel bennem a gondolatok, hogy mi van, hogyha tényleg nem igaz az egész? Mi van, hogyha tényleg nem létezik az Isten? És rögtön hozzáfordultam, hogy Uram, itt van ez a megállapítás, és látod, hogy megingatja a hitemet. Kérlek, hogy jelents ki magadat nekem. És ezzel így lefeküdtem, és másnap kint voltunk a kertben, mindig lehet valamit dolgozgatni, és egyszer csak leszállt a lábam elé egy szajkó. De olyan valószínűtlen közelségben, ahova az átlag szajkó nem száll le. És rögtön ez az ige jött föl bennem, hogy ami az ő istenségéből láthatatlan, az ő alkotásainak értelmes vizsgálata lévén bebizonyítható vagy tapasztalható. Kértem Istentől, hogy valamit mutasson magából, és ott volt ez a kis madár, és rögtön a Szentlélek fölébresztette ezt az igét a szívemben. Ilyen tapasztalatokat olyan jó elmondani mindenhol, hogy az Isten él, és válaszol, és nem vet el azért, mert mondjuk bizonytalan lesz a hitem, hanem akkora szeretettel tud ő megerősíteni, ebben olyan csodálatos volt ezt megtapasztalni.

0: Mennyire van szükség ehhez az embernek magának a nyitottságára, vagy hogy lépjen is Isten felé? Hogy ér el olyanokat Isten, akikben nincs ez a vágy, ami benned volt? Láttál ilyen példát a környezetedben, akit mégis el tudott érni, megmutatta neki Isten magát?
1: Most a fiatalokkal, a gyülekezeti fiatalokkal vagyunk úgy például, hogy úgy szeretnénk, ha egyről a kettőre jutnának, szeretnénk, ha közelednének Istenhez, és van, amikor éppen úgy látjuk az életüket, hogy távolodnak, hogy beszippantja őket a kortárs közösség, és olyan csodálatosan tanít ebben is Isten, hogy türelmesnek lenni feléjük, azzal a Jézusi türelemmel, ahogy ő maga is fordult az emberhez, mert nagyon sokszor azt látom, hogy én sokkal előbb szeretném, hogy a hitetlenül élő emberek hitre jussanak, és elmondunk egy bizonyságot, meghallgat egy ige hirdetést. Sokszor kiderült, hogy annak a másiknak ez nem jelentett semmit. Ugyanakkor eltelik egy kicsi idő, és akkor a fiataloktól is olyan jó hallani, amikor egy ifi mondjuk bizonyságot tesznek arról, hogy az ő számukra Jézus egy menedék, vagy egy biztos szikla. És amikor azt gondolom, hogy hát nem is érintette meg, nem is foglalkozott vele, nem is nyitotta ki a Bibliát, akkor mégis szinte váratlanul beszámolnak erről, hogy de nekik az Isten mit jelent. Lehet, hogy előfordul, hogy mondjuk már a palántán akarok gyümölcsöt keresni, pedig még az nem terem gyümölcsöt. Fontos ez, hogy Isten elé vinni ezeket az embereket, akiket ő a környezetünkbe ad, és tényleg szeretettel, türelemmel kivárni, ahogy majd az Isten munkálkodik bennük. Akkor is, hogyha sokszor azt látjuk, hogy valaki nagyon kemény, nem enged, nem hisz, de olyan sokszor hallottam már olyan bizonyságtételt, hogy ha tudtátok volna, hogy milyen harc túl bennem, annak ellenére, hogy én olyan bizonyságot tettem akkor, hogy engem az Isten nem érdekel, és nem ért meg, és nem is tudok vele mit kezdeni, a szájával ezt mondta, de belül megdúlt a harc, évek múltán aztán pedig beérett a gyümölcs.
0: Milyen eszközeid vannak tanárként arra, hogy hass a gyerekekre, hogy Isten szeretetét közvetítsd feléjük, vagy az evangéliumról beszélj direktebb módon is, de mégis ilyen finoman, tehát türelemmel?
1: Tudják rólam, hogy keresztény vagyok, sőt azt is tudják, hogy heti egyszer

érzésére, a reménységre, a bizalomra, mert én ezt az Istentől kapom, hanem kvázi emberi értékekként is tovább tudjuk adni. De volt már olyan tapasztalatom fiatal kamasszal, akinél rádöbbentünk, hogy az a pulóver bizony azért van lehúzva a karján, mert végig van vagdalva az alkarja. És amikor behívtam az igazgató irodába, hogy mi történt veled, mi okozza ezt, akkor egy olyan fajta kétségbeesésről számolt be ez a leányzó nekem, hogy ő most itt áll tovább tanulás előtt, és nem segítik a szülei semmiben, és ő most kétségbe van esve, hogy az egészet elrontotta, és teljesen rossz lesz a sorrend, és mi lesz, ha nem oda veszik fel, ahova ő igazán szeretne menni. És amikor beszélgettünk erről, hogy miért magadat bántod, akkor el tudtam neki mondani az evangéliumot, hogy nem kell saját magadat megsebezd, mert az Úr Jézus már elviselt ezeket a sebeket helyetted, és hogy az az ördög hazugsága a te életedben, hogy saját magadat kell, hogy tönkre tegyed. Nem tudom, hogy mennyit hallottál eddig Jézusról, de oda tudunk hozzáfordulni, és ő az, aki ki tud téged emelni ebből a gyötrelmes lelki állapotból. És azóta helyreállt ez a leányzó. Nem jutott hitre, de lelkileg egyensúlyra jutott. Arra is van példa, hogy együtt tudunk dicsőíteni hívő gyerekekkel, keresztény gyerekekkel karácsonykor. Az annyira adja magát a karácsony az iskolában is, hogy együtt tudjunk Isten dicsérő énekeket énekelni az énekkarban is. És volt egy fiú, aki valamelyik karácsonyi ének kapcsán elmondta, hogy most akkor hogy van ez, hogy ha szűz volt, és akkor mégis gyermeket szült. És olyan jó volt neki bizonyságot tenni, hát, hogy a karácsony legnagyobb csodája, hogy bizony, hogy szűz volt Mária, de hogy az ember teremtő Isten megtestesült, és emberré lett, hogy egészen átvegye a mi sorsunkat, és 100%-ig magára vette ezt az ember voltunkat. Álmos volt, elfáradt, éhes volt, és közösséget vállalt velünk, hogy nem távoli az Isten.

0: A Magyar Evangélikus Rádiómisszió műsorában Stanka Erika tanárnő, kántor a vendégünk. Milyen iskola, ahol tanítasz, és mit tanítasz a gyerekeknek?
1: Világi általános iskola, több hívő kolléganővel, akikért nagyon hálás vagyok. Ének egyházzene szakon végeztem, tehát énektanár vagyok, és informatikát tanítok még mellette. Bennem nincsenek vezetői ambíciók, nem is voltak sosem, de amikor 2018-ban nyugdíjba ment az igazgató helyettesünk, akkor kapacitáltak, hogy vállaljam el ezt a helyettesi posztot. És Isten elé vittem ezt a kérdést is, hogy Uram, te látod, hogy én szeretem végezni a dolgomat ott, ahol vagyok, nem szeretek embereket irányítani, nem szeretem beosztani az ő munkaidejüket, de mondd meg kérlek, hogy akarsz engem ezen a helyen látni. És imádkoztam ezért hetekig, nem kaptam rá igét, hogy akkor most igen, induljak el, vagy ne induljak el. És amikor behívott az akkori igazgató, akkor ugye a lelki szemeim előtt megjelent, mint egy ilyen patchwork, amiből hiányzik egy darab. Ilyen formán mutatta meg, hogy itt most támadt egy űr, vállald el ezt a feladatot. És utána jött a csavar rá egy évre, az akkori igazgatónk 2 éves igazgatói pályafutás után azt mondta, hogy ő neki ez nagyon sok. És ebből az következett, hogy hát a helyettes viszi tovább az iskolát. Na és akkor azt mondtam, hogy hát Uram, erről nem volt szó. Hogy én elvállalom és beállok a résre, és rá egy évre én viszem tovább az iskolát egyedül, mert a megbízott igazgató nem kap helyettest. És elmondtam ott értekezleten is, meg elmondtam a lelkésznőnknek is, hogy úgy érzem, mint aki csőbe húztak. És azt mondta erre, hogy hát akkor jó lenne kideríteni, hogy ki húzott csőbe. Mert ha az Úristen volt, akkor ő veled marad, úgyhogy nincsen hozzá képesítésed. Ahogy Isten elé vittem ezt a kérdést, és hogy

Jura, most akkor ez tőled van. És annyi igén keresztül megerősített, hogy nyugi, veled leszek. Nekem problémát jelent ezer ember elé kiállni és beszélni. És azért egy iskolaigazgató ezt nem spórolhatja meg magának, és olyan jó volt megtapasztalni, hogy az Isten erre készítesz, és megerősít, és nem kell nekem előre gondolkodnom már, hogy mi lesz egy hónap múlva, két hónap múlva. Kezdődött a pályafutásod, hogy elindult akkor ez a megbízott igazgatói státusz, ősszel csőtörés, ömlik a víz az udvaron. És akkor pillanatok alatt kellett dönteni. Imaházakba, gyülekezeti házba, ott Dudaron vittük ki a gyerekeket, és pillanatok alatt jöttek a szerelők, és így élhettük át, hogy akkor az a vízvezetékcső, amiért már esetleg évek óta könyörgünk, hogy fel kellene újítani, most akkor megújult. Akkor rá egy évre jött a COVID. Azt is meg kellett oldani, a digitális oktatást, hogy hogyan visszük ki a gyerekeknek, hogyan bírnak vele a kollégák. És nagyon hálás vagyok értük tényleg, hogy vannak nagyon talpra esett kollégáim, és ők ezt nagyon szépen átvették, de ebben is nagyon jó volt megtapasztalni az Isten erejét, hogy kirendelte a technikai feltételeket, kirendelte a bátorságot a szívembe. Voltak olyan gyerekek, akiknek a szülei nem tudták megoldani, hogy otthon maradjon a gyerek. Akkor ne rettegjek a betegségtől. Menjek be és legyek ezekkel a gyerekekkel. Vagy a pedagógus hiánynál, amit megtapasztaltam, hogy felmondott egy kollégina nyáron, magyar történelem szakos. Hát nem tudok hirtelen leakasztani magyar történelem szakos pedagógust a környékből, és Isten elé vittem ezt is, hogy Uram, adj nekünk szakos pedagógust. És történelem szakra jelentkezett valaki, aki óraadóként, hogy akkor ő ezt tudja vállalni, de a magyar szakra nem találtunk még senkit. És hirdettük, mindenféle fórumot megkerestem én is. És augusztus volt már, és még mindig nem volt pedagógusunk. Isten folyamatosan biztatott és bátorított igékkel. Két olyan biztató igét adott Isten akkor nyáron. Az első az volt, hogy kérjetek és adatik, keresetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik. Addig is kerestünk, de akkor még intenzívebben. És aztán jött egy következő ige, hogy amit imádságotokban kértek, higgyétek, hogy már megkaptátok. És akkor így félig, meddig hátra is döltem, hogy jó, Uram, köszönöm, akkor te már tudod, hogy ki lesz a mi magyar szakos pedagógusunk szeptembertől. Köszönöm, hogy nálad már megvan, és erre hittel ráállhatok. És akkor augusztus 20-a utáni valamelyik nap mondtam Istennek, hogy köszönöm, hogy megvan ez a pedagógus, de most már nagyon szeretném én is látni, hogyha megmutatnád nekem, hogy ki lesz. És az volt az ige aznap az útmutatóban, hogy csak próbára tesz benneteket Istenetek az Úr, hogy megtudja, mennyire szeretitek őt. És aznap délután írt rám a jelenlegi magyar szakos pedagógusunk, hogy tud segíteni. És így megtapasztalni, és így lerakni az Isten kezébe, hogy tulajdonképpen ő szerezte nekünk a hiányzó pedagógusokat, csodálatos volt.

0: Mi történik akkor, hogyha nem ilyen türelmes az ember, vagy még nem állja ki a próbát? Hogyan biztatnád, aki próbál hinni, de nincsenek még tapasztalatai akár Istennel, vagy nagyon nehéz neki ez az út így?
1: Én mindenkinek azt tudnám mondani, hogy a hit az egy ráhagyatkozás, és nem lehet ezt megspórolni, hogy saját magamat félreállítsam, és hagyjam az Isten munkálkodni. Tudom, hogy vannak olyan idők, amikor türelmetlenek vagyunk, és már nagyon itt lenne valaminek az ideje, és kénytelenek vagyunk valamit dönteni, mert az Isten úgy érezzük, hogy nem lépett. Az egyik kollégám mondta a múltkor Izsák és Izmael történetével kapcsolatban, hogy mit szüttyögött az Isten. Hát csoda, hogy Ábrahám lépett. De csak ezt tudom mondani, hogy elétárni az Isten elé mindent, ami nyomaszt, ami félelmet kelt, és kinyitni a Bibliát, hogy ő mit mond. Mert az Isten beszél. És ez akkora csoda, hogy itt hagyta nekünk az ő igéjét, bárkinek bármi kérdése van, akkor folyamatosan tárja elé a kéréseit, nyissa ki az igét, olvasson Bibliát, és figyelje a történéseket, mert valamikor az Isten nem úgy lép, ahogy mi elvárjuk. Merjünk változtatni, merjünk nyitottak lenni, és merjük abba az új helyzetben is várni, hogy Isten most mit lép és mifelé irányítja a mi életünket.
0: Az interneten látni nyomait annak, hogy a közösséged életében, tehát a településen, sőt, több településen átívelően is ott vagy mindenhol, ahol valakiért valamit tenni lehet, vagy valami jó dolog történik. A keresztény ember hogyan jó, ha részt vesz a környezete mindenféle tevékenységében?
1: Igen, aktív közösségi életet élek, ez kétségtelen. Ti is egy kis falu, természetesen mindenki ismer mindenkit, és tanít ebben az Úristen évről évre, vagy ahogy hagyom őt, hogy formáljon, amikor előjön egy szituáció, egy beszélgetés, akár az ABC-ben, akár a hivatalban, az emberek, ahogy megnyilvánulnak, akár Istent keresve, vagy vádolva, vagy egy haláleset kapcsán megérintve, jó ezekben a szituációkban ott lenni, és azzal a szeretettel bizonyságot tenni, ahogy én ezt az Úr Jézustól tanulom, és egyre inkább hangsúlyosabbá válik az én életemben is az, hogy nem ajtóstól rontani a házba, nem leosztani a hitetleneket, hanem valóban szeretettel, türelemmel, szelídséggel mondani feléjük az isteni verziót. Hogy az Isten hogyan lehet benne ezekben a helyzetekben, hogyan tud egy gyászban melléd állni, miért adta ő neked az életet, hogyan kéri majd ő tőled számon, hogyan akarja, hogy az idődet beoszd, és mik azok a fontos dolgok, amire ezt a földi életet kaptuk. És ugyanakkor fontos az is, hogy a keresztényektől megtapasztalják azt a világi emberek, hogy nem mint egy dohos templomnak a légköre, amit mi kiviszünk feléjük, hanem érezzék meg azt, hogy kereszténynek lenni a legnagyobb boldogság. Én a mindenható Istennel élhetem a napjaimat, hát ez nagyságrendekkel sokkal több annál, mint amikor valaki berendezkedik erre a néhány évtizedre, és ezt a néhány évtizedet próbálja kimaxolni valamilyen formában. Nagyon hálás vagyok, amikor Isten ad ilyen zicser helyzeteket, amiket volt, amikor sajnos kihagytam, és mindig hálás vagyok, amikor Isten ad a számba szavakat, hogy tudjak róla bizonyságot tenni. Hiszem azt, hogy hozzá tehetek valamit az életéhez azzal a Jézusi bizonysággal, amit ő ott akkor abban a percben rám bíz. Aztán majd az Istenem múlik, hogy mikor jön el az időpontja annak, hogy az ember átadja neki az életét.
0: Mik azok a fontos dolgok, amiért érdemes élni? Azt mondtad, hogy ez a kereszténység lényege, hogy valahogy sugározza, hogy tudja, hogy mi az életnek az értelme és a lényege.
1: A legfontosabb az, hogy hagyjuk, hogy ránk találjon az Isten, és megszólítsa az életünket, megújítsa, megtisztítson a bűneinktől. A következő az, hogy nem véletlenül hagy itt minket a megtérésünk után az Isten ezen a világon. Itt hagy, hogy világítsunk, és nincs fontosabb dolog, én azt gondolom, ebben a földi életben, mint az Isten országát építeni. Mert ő az egyetlen valóság, és minden róla kell, hogy szóljon. Tőle kaptuk az életet, és hozzá megyünk.

0: sok fiatallal és gyerekkel találkozol. Hogy tekintesz rájuk, és milyen bíztató üzenetet tudsz átadni, ha hallgatják szülők, nagyszülők vagy pedagógusok ezt a beszélgetést, hiszen mondhatni néha riasztó jelenségeket is látunk, öngyilkosságok számának növekedését, és egy félelmet a fiatalok életében. Mit tudsz erre mondani?
1: Nem könnyű. A gyerekekkel kapcsolatban is, meg a fiatalokkal kapcsolatban is azt látom, hogy az iskola azt nem tudja pótolni, amit a család nem adott meg. Hogy nem kapta meg azt az elfogadást, azt az érzelmi biztonságot, amit neki meg kellett volna idején kapni. Ez különféle viselkedési problémákban aztán később megjelenik. Volt olyan kisfiú a napokban, aki azt mondta, hogy neki a számítógép a családja. De aztán látjuk ennek a nyomait, ennek a szeretet hiánynak akár egy korai szexuális kapcsolatban. És én annyira azt látom a gyermekeink és a fiataljaink életében is, hogy nem keresnek más, csak az Isten szeretetét, de nem tudják megfogalmazni. És azt hallottam nemrégiben egy előadótól, hogy az Úr Jézus, mivel már nem él itt a Földön, mi viszont itt élünk, mi vagyunk az a találkozási pont, akiken keresztül megérezhetik a gyerekek is, és a fiatalok is az Isten szeretetét. Hívő felnőttként, pedagógusként, hitoktatóként ezzel a felelősséggel kell, hogy bemenjünk a gyerekek közé, hogy én képviselem az Isten szeretetét feléjük. Akkor is, amikor emberileg türelmetlen lennék velük, vagy indulatos. De én vagyok az, aki az Úr Jézus szeretetét közvetítem feléjük, és ezt soha nem szabad elfelejteni. Évek munkája ez, de meghálálják és formálódnak és alakítja őket az Isten, csak mi tartsunk ki ebben, hogy az Isten kezét fogva hirdessük nekik az evangéliumot, és ne a saját ítéletem alapján döntsem el, hogy most neked miért piros a hajad, miért van 8 piercing az orrodba, szádba, füledbe, miért mentél bele abba a kapcsolatba, tudhattad volna, hogy nem. Persze, de az atya is elengedte azt a tékozló fiút, szó nélkül. És azt mondta neki, hogy hát, kiadom a rádeső részt. És sokszor hagyni kell őket, hogy belemenjenek olyan dolgokba, fájó szívvel persze, ahol majd elérnek a disznóvájúig, de majd ott megfordulnak. Nem szabad a szájukba adni a válaszokat sem, hadd harcolják meg ők a maguk harcát. Egy dolgunk van, az Úr Jézus szeretetét közvetíteni feléjük, és az Isten világos és tiszta igéjét hirdeti nekik, hogy az Isten ezt mondja, nem nyomja le a torkodon, de ez az út vezet az üdvösségre. És persze biztatjuk őket mindig, hogy merjék az Istent választani, de nem tudunk helyettük dönteni.
0: Mi adott útmutatást, erőt neked, vagy hogyan szólt hozzád legutóbb Isten?
1: Ami markánsan a mostani szolgáló életem felé irányított, az egy 10 évvel ezelőtti ige volt, amikor különféle zsákutcák végén megállva kiáltottam az Istenhez, hogy látom, hogy ez az út nem megy tovább, akkor most mi legyen? És akkor azt az igét hozta elém Isten, hogy aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem. És akkor nekem például az egyedülállóság volt ez a kereszt, hogy én ezt nem akartam fölvenni magamra. És amikor mégis ki tudtam mondani az Istennek, hogy Uram, akkor áld meg ezt az egyedülálló állapotomat, és akkor én felveszem ezt a keresztet, akkor utána én megtapasztaltam azt, hogy vegyétek magatokra az én igámat, és ez könnyű. És egy olyan szabadságot adott ebben az Isten, és én annyira boldog vagyok ebben az állapotban, hogy látom, hogy az Isten engem erre teremtett. És nem köt az, hogy most nekem háztartást kell vezetnem, a gyerekeimmel mi van. Így tudott felszabadítani erre a szolgálatra, hogy a gyülekezet gyerekeivel tudok lenni, a gyülekezet fiataljaival, és nagyon hálás vagyok azért, hogy ezt megadta, és kerek egész teljes életem van. De ha a legutolsót kérdezed, az egy ifivel kapcsolatos ige volt, amikor a fiatalok megkerestek, hogy hát mi lenne a vasárnap este lenne az ifi. És nekem vasárnap 9-kor van egy Isten tiszteletem, 11-kor egy gyermek Isten tisztelet, 2-kor egy felnőtt Isten tisztelet. És hát a komfortzónámból egész erősen kimozdított ez a kérés. Mondtam nekik, messengeren írogattunk egymásnak, hogy megkérdezem a mindenhatót, mit szól a vasárnap estéhez. Még aznap este jött az ige, Mózest olvastam akkor éppen, hogy tartsatok szent gyülekezéseket a 7. napon. Hát mondtam, hogy jó, akkor erre még alszunk egyet. Ennyire gyorsan jött a válasz, és jó, meglátjuk. És aztán csak elvégezte bennem Isten azt, hogy írd meg azoknak a gyerekeknek, hogy jó lesz a vasárnap este 6 óra. És írtam nekik, befényképeztem az igét, és küldték a csodálkozó smiley-k az, hogy mi? Megkérdezed a mindenhatót, és a mindenható szólt, hogy tartsatok szent gyülekezéseket a hetedik napon. Hát mondtam, akkor nincs kérdés, találkozunk vasárnap este 6-kor.

Stanka Erika tanárnő, a Dudari Általános Iskola megbízott igazgatója, a Tési gyülekezet kántora volt mai vendégünk. Beszélgetésünket újra meghallgathatják az Evangélikus Missziói Központ online felületein. Webcímünk misszió.lutheran.hu. Műsorunk a Spotify-on lélekhangoló név alatt szerepel podcastként, illetve a YouTube-on is fent vagyunk Evangélikus Missziói Központ néven. Minket a műsorral kapcsolatban a következő e-mailen kereshetnek meg: evmis@lutheran.hu. Szeretettel kívánunk további jó rádiózást. Erős vár a mi Istenünk.

Testi-lelki jólétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jólétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat! Meghívott vendégünk, illetve pontosabban mi vagyunk a meghívott vendégek, Ópusztaszer, az Emlékpark. Műsorunknak aki bennünket tájékoztatni és navigálni fog a riport alatt, Kertész Péter úr, az Emlékparknak az ügyvezető igazgatója. Kertész Péter úr, egy pár mondatban bemutatkoznál a kedves hallgatóknak, hogy mióta vagy te igazgató, és mit a fő feladatod?
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Nekem nagyon szoros kapcsolatom van az Emlékparkkal, hiszen annak idején már egyetemista koromban, hiszen én néprajz és történelem szakon végeztem a Szegedi Tudományegyetemen, és már amikor felvételiztem, akkor Juhász Antal néprajzkutatónál felvételiztem, aki az Emlékpark egyik alapítója és építője, hiszen ő kapta a feladatot a 70-es években, hogy egy szabadtéri néprajzi múzeumot létesítsen ide az Emlékparkban, és hát én az egyetemi gyakorlataimat is itt töltöttem, úgyhogy azt is mondhatnám, hogy ifjúságom szabadidejének egy részét itt az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban töltöttem el. 2012 óta vezetem egyébként az Emlékparkot, ügyvezető igazgatóként, és hát az én feladatom magának az Emlékparkot üzemeltető KFT-nek a vezetése és az itt folyó munkák koordinálása, hiszen az Emlékpark ott egy non-profit KFT üzemelteti, az ONTE Nonprofit Kft., amely tulajdonképpen az itt lévő épületeket és a bennük található kiállításokat, valamint a programokat működteti. Az Emlékpark többségi állami tulajdonú társaság, gazdasági társaságként működik egyébként, és mi egy múzeális kiállítóhely vagyunk. Kevesen tudják, hogy a múzeumoknak több funkciója van, és több kategóriába sorolják. A múzeális kiállítóhely abban különbözik a múzeum intézményétől, hogy nekünk gyűjtési feladatunk és kutatási feladatunk elméletileg nincsen, tehát mi saját gyűjteménnyel nem rendelkezünk, nekünk nincsenek gyűjtemény raktáraink. Mi más múzeumok anyagaiból készítünk kiállításokat, amit aztán bemutatunk az ide érkező kedves látogatóknak. Természetesen rengeteg állandó kiállításunk is van, de évente legalább kettő időszaki kiállítással várjuk az ide érkező vendégeket.
0: Mielőtt a riportot megcsináltuk volna, előtte én kicsit ránéztem a weboldalukra, egy olyan 15, de lehet, hogy 20 évvel ezelőtt én voltam, amikor megmutatták először a nyilvánosság előtt a háború utáni feszti körképet, hát én csak ájultam és pislogtam, hogy mekkorát változott a Ópusztaszeri Emlékpark. Ha jól emlékszem, 40 féle helyszín van, amivel a rádióhallgatók, ha eljönnek egy hétvégi családi kirándulásra, akkor tudnak nézni 40 féle helyszínt, illetve ez városlegenda, vagy valóban úgy van, hogy van külön gyerekprogram kislányoknak, illetve kisfiúknak is, van skanzenjük. Tulajdonképpen milyen programokkal tudnak kedveskedni a rádióhallgatóknak a Ópusztaszeri Emlékpark?
1: Az idő kicsit halad, hiszen a körképet most már kicsit régebben adták át, mint 15 év, hiszen 1995-ben nyitották meg a rotunda épületet, amely tulajdonképpen a körkép bemutató épülete, illetve jelen pillanatban 13 állandó kiállítás található most benne, ugye három emeleten keresztül, de visszamennék egy picit az Emlékpark megalapításához. Ugye itt 1896-ig visszamehetnék, hiszen Göndös Benedek már akkor írt a kormánynak, hiszen ő a pusztaszeri főapát volt, és országgyűlési képviselő is, hogy itt emlékparkot kell létesíteni, hiszen 1896-ban itt avatták föl a honfoglalás és millenniumi ünnepségeinek egyik jelképes emlékművét, ugye Kalósede szobrászművész alkotta Árpád emlékművet. De egészen 1970-ig kellett várni, amíg tényleges építkezések megindultak. Elsősorban a szabadtéri népről, ez egy gyűjtemény indult el. Ezt akkoriban egy szabadidőparknak tervezték, nem feltétlenül történeti kiállító helynek, inkább egy szabadidőparknak, aminek a honfoglalás és a magyarság története az egyik fő attrakciója, és ezen az emlékhelye. Aztán később ez változott, hiszen ahogy haladtak elő a korral, mindig egy-egy ötlet felmerült, hogy hogyan is kéne bővíteni az emlékparkot, ezért egy picit eklektikus jellege van. Tehát ha valaki belép, akkor azt látja, mint hogyha valahova mindig lepottyantottak volna valamit. Ez valóban így is történt, és ennek az az oka, hogy mindig született egy-egy ötlet, és néha gyakran sajnos megfelelő koncepció nélkül kellett az emlékpark vezetésének ezt végrehajtani. Ez nyilván a tulajdonosoktól egy felüljövő, gyakran politikai nyomás is volt, főleg itt a 80-as évekről beszélek elsősorban, úgyhogy jelen pillanatban a következőképpen néz ki az emlékpark. 55 hektáron működünk, ebből vannak különböző szegmenseink, ilyen például a látogatóközpontunk. Ha valaki bejön, akkor egy vendégforgalmi kiszolgáló épületen kell keresztül haladnia, ami tulajdonképpen egy pénztár épület, de ott már vannak vizes blokkok, mosdók, turinformiroda van mellette, és ha belép a főkapun, akkor rögtön egy látogatóközpontba érkezik a kedves vendég. Ebben a látogatóközpontban van kávézónk, háromdimenziós mozivetítőtermünk, ahol az emlékpark történetét meséljük el, Szermonostor történetén keresztül egyébként, illetve egy Magyarország története háromdimenziós animációs filmben mutatjuk be, elsősorban az ifjúság számára, illetve a külföldiek számára, hiszen számos nyelven ez megtekinthető mindkét filmünk, tulajdonképpen a magyarság történetét és az emlékpark történetét, mint már említettem. A látogatóközpontunkban van egy ideiglenes kiállítóterünk is, ahova folyamatosan tervezünk évente legalább két kiállítást. Most a Zsibzsup Kender Zsupa, vagy a Kender ezer éve című kiállításunk tekinthető meg jelen pillanatban. És itt található a Trogmayer Otto konferencia termünk is. Trogmayer Otto régész professzorról annyit érdemes tudni, hogy ő volt ténylegesen az emlékparknak a létrehozója, tulajdonképpen az ő vezetésével alakult ki annak idején az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark jelen formája. A látogatóközponttól, ki tovább jövünk, ott a szoborkertünk található, itt számos történelmi szobrunk látható. A központjában természetesen a 1896-ban felállított Kallós Ede szobrászművész által megalkotott Árpád emlékmű áll, és ez az emlékpark központi eleme is. Ha kicsit tovább sétálnak a látogatók, akkor élnek el a múzeum épületünkben, ahol az állandó kiállításaink láthatók, ezek főleg történeti, régészeti és néprajzi kiállítás is látható itt, hiszen ha csak a szegedi paprika kiállításra gondolok, de egészen a honfoglalás kortól a millennium koráig utazhat az időben itt a kedves látogató, illetve csatlakoztunk az Egy a Természet vadászati világkiállításhoz is, a Csongrád-Csanád megyei vadászkamarával közösen létrehoztuk az úgynevezett vadászkiállításunkat, amely a rotunda épületünknek a tetejében látható, a tornyában helyezkedik el, de ugye itt látható a híres neves alkotás is, a Feszti körkép, amely Magyarország legnagyobb képzőművészeti alkotása. Van szabadtéri néprajzi gyűjteményünk is, amely a délalföldi népi építészetet mutatja be. Ez azért különleges, mert talán ez az egyetlen olyan falu múzeum, amely igazából a város, hiszen ugye elsősorban városi épületek láthatók benn, amelyben ugyanakkor ugye egy agrárnépesség lakott, ezek az alföldi mezővárosok tipikus építészetei, amely a paraszti építészetet tükrözi, a Makói háztól kezdve a Szegedi ház, Makói tanya, a Hódmezővásárhelyi olvasókör, de nem sorlom fel az egész skanzenünket, illetve van egy nomád parkunk, ahol ugye jurták vannak felállítva, és a nomád életbe pillanthatnak bele a kedves látogatók, hiszen hagyományőreink ott igyekeznek egy picit rekonstruálni, hogy hogyan is telhettek a honfoglaló magyarok hétköznapjai. Tehát, hogyha valaki oda bemegy, akkor ott szőhet, fonhat, megnézhet jurtákat, amely reményeink szerint ugye hitelesen van berendezve, hiszen mindig a régészeti kutatásokat veszük ebben alapul. és hát mi is dolgozunk, ugye, van a kollégák között egy szakmai csoport, amely tulajdonképpen az emlékpark munkájának a tudományos háttérmunkáját készíti elő, mert régész, néprajzos, történész, és természettudós van benne egyébként, hiszen van nekünk egy gyógynövénykertünk is. A gyógynövénykertünk és feldolgozónk, gyógynövényházunk úgy alakult ki, hogy sokat törtük a fejünket, hiszen itt látható az Alföld legnagyobb monostorának romjai, a Szer monostor romjai, és gondolkodtuk, hogy hogyan lehet jobban bevonni a látogató térbe. És mivel az itt élő Bence és szerzetesek ugye nem csak a lelki gyógyért, hanem testi gyógyért is hoztak az ide érkezőknek, és a régészeti ásatások során lehetett azonosítani azokat a gyógynövényeket, amikkel ők foglalkoztak, ezért létrehoztunk egy rekonstruált gyógynövénykertet egyébként, itt a Szentgáleni apátsággal együtt, ugye, és a pannonhalmi bencésekkel együtt közösen dolgozva, ezt megpróbáltuk ezt is hitelesen rekonstruálni, hiszen be tudták a régészek azonosítani azokat a növényeket, növénymagvakat, amelyeket annak idején itt használtak gyógyításra a szerzetesek, és egy 10 000 tőből álló gyógynövénykertünk van, és ez nagyon érdekes egyébként. Itt oktatásokat is szoktunk tartani, természetesen foglalkozások is vannak, hogyan lehet a gyógynövényekből teákat, főzeteket, forrázatokat készíteni. És hogyha tovább haladunk, akkor van egy lovaspályánk is egyébként, ahol honfogláskori lovas bemutatót tartanak a kollégák. Ez is megtekinthető, bár ide előzetes bejelentkezés szükséges mindig. És hát az emlékpark egy része, ugye fás és ligetes erdőből áll tulajdonképpen, ott nekünk egy irodalmi tanösvényünk van, amelyet játszótérnek is nevezhetünk, de azért ez több, mint játszótér, hiszen a gyermekek különböző akadálypályákon és mászókákon kell, hogy áthaladjanak, és mindig egy-egy irodalmi alkotás van, amely a feladatot kijelöli. Gondolok én arra, hogy van egy nagy mászókánk, amely vára stilizál, és ugye azt el kell foglalniuk, hogy Nyögte Mátyás Búshadát Bécsnek büszke vár.
0: Egészen fantasztikus. Van egy kis tavacskájuk, ha jók emléképei. Mit lehet tudni a kis tavacskáról, illetve a nyugdíjasok, a nagyon nyugdíjasok ezt a írdatlan nagy területet, a 40 helyszínt, ha jól emlékszem, muszáj nekik végiggyalogolni, vagy létezik valamilyen kis elektromos jármű, amit tudnak bérelni?
1: Kezdeném a tóval. A tó az egy tűzivíztároló, ugye Körtvétónak nevezzük, hiszen a Gesta Hungarorumból tudjuk, ugye Anonymus leírásaiból, hogy a Körtvétó mellett a Gyümölcsény erdőnél álltak meg honfoglaló őseink, tehát ezt a területet jelöli meg ennek, és hogy itt tartották meg az első országgyűlést, az első magyar országgyűlést, és mi ezért ezt a tűzivíztározót, amely egy szép tónak lett kialakítva, nevezzük el Körtvétónak. Most a tóval a legnagyobb kihívásaink vannak, hiszen az Alföld, a Dél-Alföld egy komoly sivatagosodáson megy keresztül. Borzasztó a csapadékvíz hiány, és itt tűnnek el ezek a kis tavacskák, hát mi igyekszünk ezt a megmenteni, hiszen ez nekünk nem csak azért kell, mert szép az emlékparknak, nagyon nagy a vízcsökkenés, úgyhogy mi ezt most igyekszünk rekultiválni. Igazából a tavat elkezdte benőni a nádas, elkezdett egy mocsarasodás, és hát különböző biológus szakemberek próbálnak ezen segíteni, bevalljuk őszintén, és próbáljuk újra táplálni is a vizet. Környékünkön már számos ilyen kis tó eltűnt sajnos. Nekünk is nagyon nagy a vízapadásunk, most ezt próbáljuk pótolni, ezt a vízapadást, hiszen nekünk ez a tó vigyáz tulajdonképpen a feszti körképre és az egész rotunda épületére, hiszen egy automata tűzoltó rendszer van ebbe az épületben. Egyébként ennek pont a napjainkban történik a felülvizsgálata, és tulajdonképpen a megfelelő karbantartása, pontosan a szárazság miatt nézzük, hogy mit is bír a rendszer. Hál' Istennek még a tóban van annyi víz, hogy ez el tudja látni ezt a feladatot, de ez nagy kihívások elé állít minket, és hát természetesen majd a fenntartó minisztériumunkat, hiszen ez komoly anyagi beruházás lesz, majd most készülnek erről egyébként a tanulmányok, hogy hogyan is lehet megmenteni. A másik kérdés pedig ugye az 55 hektáros területet azért bejárni. Ebből az 55 hektáros területből egyébként 22 hektár valóban a beépített kiállító terünk. A többi, amit már említettem, ugye inkább a természetvédelmi területhez tartozó kis erdőrész, hiszen az emlékpark a Kiskunsági Nemzeti Park területének része, és mi is Natura 2000 terület vagyunk, madárátvonulási hely egyébként. És igen, tehát itt elektromos kisautók bérlése, jelen pillanatban is van egy elektromos kisautó, amit lehet bérelni. Sajnos éppen a Covid előtt igyekeztünk volna ezeket lecserélni és megújítani, hiszen ezek előregettek sajnos. A gazdasági válság okán jelen pillanatban még ennek a forrás előteremtése folyik, de van egy-két elektromos kisautó, amit folyamatosan bütykölünk és működik, úgyhogy lehet bérelni azt is, igen.
0: Egészen fantasztikus. Nem a tárgykörhöz tartozik, előző riport alanyaimtól tudom, hogy Magyarországon, Alföldön leginkább, a vízhiány az okozza, hogy több víz folyik ki az országból, mint amennyi befolyik. De ez egy másik műsornak lenne a tartalmi része. Sétáljunk tovább itt a rotondában, és tud-e valami izgalmas dolgokat még mondani? Gyerekek, milyen programok vannak, gyerekprogramok, mielőtt odaérünk a Veszti körkép bejáratához?
1: Számos gyerekprogramunk van. Általában érdemes a honlapunkon tájékozódni, mielőtt valaki ideérkezik. Az emlékpark eleve egy gyerekbarát múzeum, muzeális kiállítóhely, családbarát kitüntetést is kaptunk már többször. Van lent egy baba-mama szobánk a körkép bejáratával kapcsolatban, ahol az ilyen csöpségeket akár el lehet altatni, tisztába lehet tenni, rendbe lehet tenni, és az anyukák is ki tudják magukat pihenni, hiszen fotelek, kis haltatóhinta és minden más található benne. Tehát a legkisebb néhány hónapos gyermektől egészen én azt gondolom, hogy a fiatal felnőttekig mindenkinek tudunk biztosítani megfelelő komfortérzetet is, és hát természetesen megfelelő programokat is. Számos múzeumpedagógiai foglalkozásunk van, amire viszont előzetesen be kell jelentkezni, és ezekkel a múzeumpedagógiai foglalkozásokkal akár egy személy is kérheti, kérhet akár tárlatvezetést is, egy személy is csoport is, és természetesen családok is kérhetik. Itt a legkisebbektől kezdve, tehát óvodáskorú gyermekektől kezdve egészen a középiskolásokig tudunk biztosítani megfelelő programokat. Ezeket általában főleg csoportok szokták kérni, hiszen a családok számára már az, hogy elindulnak és belejárják az emlékparkot, ehhez is kevés egy nap, de van nekünk az úgynevezett kalandos emlékhely programunk, amely a skanzenre fókuszál elsősorban, és ott mindig várjuk hétvégenként elsősorban, hiszen a családok elsősorban hétvégén érkeznek, várjuk különböző népi játszókkal és foglalkoztatókkal az ide érkező kedves családokat.
0: Közben besédáltunk egy fantasztikus helyre. Itt századfordulós ruhákban vannak öltözködve.
1: Ez tulajdonképpen ez a promenádunk, amit úgy nevezünk a Kisváros és Nagyváros promenád, ez a Veszti körkép megfestésének, tehát az 1800-as évek második felének az időszakát mutatja be. Ez két szegmensre oszlik, most ahogy mi most itt állunk, ez a Kisváros promenádunk. Ez például egy kis vidéki város, akár ha Szentes vagy Makót, tudnám minden sorolni, életét mutatja be, hogy a sétáló utcán tulajdonképpen milyen élet zajlott, de ez elsősorban viselettörténeti kiállítás. Ha tovább haladunk, akkor a Fesztiék kingyesi tanyáján találhatjuk magunkat, és az eredeti gerendákat is bemutatjuk, hiszen a Felvidéken kingyesen volt Feszti Árpádéknak egy tanyájuk, Ógyallán. Itt volt a műterme is, számos képét itt alkotott meg, és itt a kor hírességei összejártak egyébként, és tulajdonképpen ezek a gerendák, amik ide fel vannak függesztve, ezek egy ilyen kis vendégkönyvként is szolgáltak. Tehát itt, hogyha nézzük például Bársony Istvántól kezdve, itt kísérjük azokat a feliratokat a falra, Jókai Mór, Jankovics Marcell, országgyűlési képviselő, Tuba János, jogász országgyűlési, Lányi Géza, Pósa Lajos, Gárdonyi Géza, ezek mind kijártak, Dankó Pista, Bródi Sándor, Rákosi Viktor Sipulusz, ugye, ők mind kijártak a Feszti tanyára, és tulajdonképpen ezeken a gerendákon látható az ő kézírásaik. igazából, és ez egy picit, ez az interjúr a fesztiéknek ezt az életét mutatja be, amikor, és egy kis panoptikum jelleggel is látható. Itt lehet fotózkodni nyugodtan a látogatóknak, leülhetnek akár a székekre, és csinálhatnak kis fotókat, szelfiket ezekkel a bábukkal, a korabeli élet és a feszti baráti kör, a kingyesi baráti kör alakjait jelenítik meg. Itt például Bródi Sándor mellett haladunk el, mellette ő beszélget például feszti Árpád feleségével, ugye Jókai Rózával, de láthatjuk, ahol éppen Spányi Béláék dolgoznak a körképen, de ilyen kis jeleneteket próbálunk itt bemutatni, és hát itt audiogájdos, QR-kódos lehetőségek vannak, amit letölthetnek mobiltelefonra a látogatók. Egyébként van az Emlékparknak egy mobil applikációja, ahol ha az ideérkező látogató ezt letölti, akkor számos kiállításról olvashat érdekes dolgokat, de egy narrációs vezetést is kap az egész Emlékparkról egyébként. Tehát egy audiogájd, végig mennek az okostelefonnal, és egy-egy pontokon, hogyha elindítják, akkor egy kellemes hang fog nekik beszélni és gépi tárlatvezetést tartani, de aki nem szereti a modern, azt mondom, hogy a legmodernebb technikával, hanem szeret inkább emberi kontaktusokat létrehozni, ők kérhetnek személyes tárlatvezetést is természetesen.
0: Egészen fantasztikus. És most milyen helyre érkeztünk, hol vagyunk?
1: Ez a nagyvárosi itt, promenád, tehát a kisvárosi promenád ellentéte, ez azt próbálja bemutatni, hogy a korban, tehát a 19. század második felében, ugye, mint mondtam, egy viselettörténeti kiállítás kapcsán, és egy kis építésztörténeti kiállítás kapcsán, hogy például egy szegedi főutca, egy Kárász utcán milyen élet is lehetett abban az időszakban, amikor a feszti körképet festették, milyen hangulat.
0: Itt látunk egy fűzőboltot, egy fehér nemű készítőboltot, egy csizmadia volt az előbb kirakva, méterárú, tehát a századfordulón hogy néztek ki ezek a boltok, és milyen ruhába öltözködtek akkor a polgárok. És itt látok egy csendőrt is.
1: Így van, hát a csendőrség, sokan a csendőröket azt gondolják, hogy ez a 20. század második felének volt egy fegyveres testülete, pedig nem, hiszen a csendőrség már a 19. században is működött. Ugye rendfenntartó szerepeket látott el, volt nyomozati szerepük és felelősségük is, viszont ők, hogyha kinyomoztak bármilyen bűncselekményt, soha nem használtak sem fogdát, sem börtönt, hanem ők rögtön átszállították a hatóságoknak az elfogott bűnözőket. Az Emlékparknak egyik érdekessége, hogy az Augusta-Szeri Nemzeti Történeti Emlékpark skanzenjében található Magyarország egyetlen állandó csendőrkiállítása, amely közadakozásból épült, és tulajdonképpen ez a csendőrkiállítás a Magyar Királyi Csendőrsi Bajtás Közösség, Washington székhelyel működik egyébként ez a közösség, gyűjtéséből tudott kialakulni, és ennek Szakály Sándor történész professzor a kurátora, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezért is érdemes ide jönni, hogy egyetlen egy Magyarországon élő állandó csendőrkiállítást megnézzen a látogató, hiszen nagyon érdekes a csendőrség története.
0: És most megérkeztünk a pontfoglalás kiállításra.
1: A kiállításról mondanék néhány szót, hogy mi is alkotta meg ezt a kiállítást, mi is volt a koncepció. Ez Révész László, a Szegedi Tudományegyetem régész tanszékének professzora alkotta meg ezt a kiállítást, az ő koncepciója alapján épült föl. A lényege tulajdonképpen az, hogy egy picit a feszti körképpel párhuzamba állítsuk a honfoglalók valódi életét. Tudjuk, hogy a feszti körkép a romantika korában készült, ugye az 1800-as éve végén, ugye a millenniumra 1894-re készült el, és igazából egy romantikus szemléletet ad be, ahol még a korabeli régészet történettudomány nem volt teljesen tisztában a honfoglalókkal, ezért mind a viseletek, mind maguk a jelenetek azért nem történeti hitelességet mutatnak be. Ha ide belép a látogató, itt viszont egy történeti hitelességet lát, magáról, a honfoglalók életéről. Tehát itt láthatunk egy jurtát, aminek a váza van fölállítva például, és itt egy család, tehát az asszonyok állítják föl a jurtát, és a mögötte a képen láthatunk, hogy hogy nézhetett ki egy honfogláskori falu, egy település. Itt láthatunk ékszereket, ruhadíszeket, ezek eredeti ékszerek ásatásokról, sírokból kerülnek elő, láthatunk fegyvereket, karokat, láthatunk állatcsontokat egyébként, hogy milyen állatokat tartottak honfoglalóink. Nagyon kevesen tudják, hogy például elterjedt volt a teve, ezt egyébként a feszti körképen hitelesen ábrázolják, hiszen ott is láthatók tevecsontok, láthatunk mezőgazdasági eszközöket, korabeli sarlót, szőlőmetszőkést, ásópapucsot, láthatunk egy földbemélyített háznak a rekonstrukcióját, ahol a 10.-11. századi elejéig tulajdonképpen télen, a téli szálláson laktak ilyen földbemélyített házak, egészen az Árpád korban, itt láthatók különböző ékszerek, a híres bezdédi tarsolylemeznek, ugye egy nemes másolata van kiállítva, amely sokak szerint az első keresztény emlékünk, hiszen a közepén, a tarsolylemez közepén egy kereszt található. Úgyhogy mi igyekszünk a honfoglalás korról egy valós képet mutatni, és amikor ezt megnézik a kedves látogatók, össze tudják hasonlítani a feszti körképpel tulajdonképpen.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, akkor beléphetünk a feszti körképhez?
1: Igen, mehetünk a körképhez.
0: Egy-két érdekességet fogunk hallani még a feszti körképről. Alakok, akik itt vannak, a női alakok, ezek az eredeti ásatásokból előkerült ruházatok, és hát, akkora picik voltak az emberek?
1: Az ásatásokból ugye kevés ruházat kerül, némi foszlány, némi textilmaradvány előkerül, de az nagyon minimális, inkább a ruháknak az anyagát lehet megállapítani. Ebből egyébként a zsíp-zsup, kender-zsup kiállításunkban ilyet mutatunk be. Elsősorban a ruhadíszek elhelyezkedéséről, de hát nagyrészt ez a fantázia, hiszen modern párhuzamokat próbálnak hozni, nyilván egy keleti népcsoport, vagy kaftánba öltözött, és egy keleti párhuzamok alapján próbálják rekonstruálni a honfoglalók viseleteit, öltözeteit. Most már nagyon sokat tudunk erről, de azért még mindig azt gondolom, hogy inkább csak a fantáziánkra van bízva, hogy hogyan is nézhettek ki maguk a honfoglalók. És hát természetesen az emberek mérete azért nem volt ilyen nagy és magas, mint a napjainkban, hiszen azért a táplálkozás nagyon meghatározta ezt. A honfoglaló eleink azért kásaiteleket fogyasztottak, ugye ők egy nomád tejgazdaságot vittek. Nagyon érdekes az is, hogy a honfoglalás során először a só lelőhelyeket, a só bányákat foglalták el, főleg az erdélyi területeket. Ennek az volt az oka, hogy ugye az állattartáshoz, a nomád állattartáshoz és a bőrfeldolgozáshoz, a hústartósításhoz a só az elsődleges, ugye, ami kell.
0: Közben nagy ricsaj közepette mentünk, átjöttünk a bejárati aulán, ahol nagyon sok látogató volt, ez volt a háttérzaj. Beérkeztünk egy előtérbe, és mindjárt fölérünk a feszti körképhez.
1: Tehát visszatérve magához a körképekhez, tulajdonképpen Robert Breaker ír, festő volt az, aki ezt kitalálta, magát a műfajt, és ezt szabadalmaztatta is. Ezért minden körkép 15 méter magas és 120 méter hosszú volt, ő ezt levédette tulajdonképpen. Európában nagyon sok körkép volt, körkép létezett, és ezek tulajdonképpen utaztak. Ez volt a kor helyes háromdimenziós mozia. Nagyon érdekes, hogy Feszti Árpád, amikor a párizsi világkiállításon járt, akkor látott először körképet. Ő az özönvizet szerette volna lefesteni, megfesteni, hiszen a körkép műfajban, a történeti műfaj, az Napóleonnal kezd elindulni, hiszen előtte tájképeket festettek, főleg tájképeket mutattak be, és Napóleon volt az első, akinek a fejéből kipattan, hogy ezt propaganda célokra is lehetne használni, és a saját csatáit akarta megfestetni körkébe. Egyébként ez el is készült, festettek is ilyet, Festi ezt is látta, és ez így lette meg egyébként a körkép műfajának, de először az özönvizet szerette volna megfesteni, a bibliai özönvizet, hiszen akkor egy vallásos festői korszakát élte. Viszont apósa Jókai Mór rábeszélésére nekiállt élete legnagyobb fő művének, a Magyarok bejövetele című festménynek, amelyet most itt láthatunk, és meg is érkeztünk ide.
0: Így van, megérkeztünk a legfelső szintre. Tehát csoportos látogatás van. Most a csoport, akik itt voltak fönt, ők lemennek szépen, és fog feljönni a következő csoport, itt fél óránként van csoportváltás. Ahova is érkeztünk most meg?
1: Hát tulajdonképpen a Rotunda épületünkben található Magyarok bejövetele című körképhez, amely Festi Árpád és számos alkotótársa munkája. Ugye azért kötődik Festi Árpád nevéhez, hiszen ő vezette a munkákat, tehát Vágó Pál, Spányi Béla, Pálya Celesztin dolgoztak ezen a képen, hogy a teljesség igénye nélkül említem most csak a legnagyobb neveket, de hát dolgozott rajta például Festi Árpád felesége is, Jókai Róza, aki szintén festő volt, ő festette például a képre a halottakat.
0: Egészen fantasztikus. Itt átmegyünk a három dimenzióból a két dimenzió, vagy a két dimenzióból a három dimenzióba, ott szembe Árpád vezérünk látható?
1: Így van, pontosan, tehát a jelenetek ilyen snittekből állnak tulajdonképpen. Ennek is megvan a maga oka, hiszen a Festi körképen nem más láthatunk, mint Jókai Mór Levente című színdarabját tulajdonképpen megfestve. Ez a Levente színdarab, ez nem került soha bemutatásra, de ugye hát Jókai azért elég nagy hatást gyakorolt Festire, és ezt alapul véve, tehát amit láthatunk, ugye rögtön a fő jelenet Árpád és vezérei. Az érdekesség, hogy Festi magát festette meg Árpád vezér szerepében, ahogy a vezérek nézik a csatát, viszont apósa ott látható Jókai Móra legyőzött Latorc vezér alakjában egyébként, és hát felesége Jókai Róza nevelőapja kezét fogja éppen a képen, mint Latorc vezérnek a lánya. Ugye láthatjuk a fejedelem asszony jelenetét, ahogy a fejedelem asszony bevonul, ugye ökrös szekéren. Nagyon érdekes, hiszen szürke marhát vették alapul, azt gondolták, hogy ez volt a legeslegősibb magyar marha fajta, amely a honfoglalókkal együtt érkezett. Ugye ezt már tudjuk a régészeti leletekből, hogy a honfoglalókkal egy kis szarvú marha érkezik a Kárpát-medencébe, és itt az őstulókkal és minden egyéb más itt talált jószággal történt tenyésztés következtében alakul ki az a szívós fajta, amit ma magyar szürke marhának nevezünk, és ez már a 12. századra, 12.-13. századra elnyeri ezt a végleges alakját. Kitűnő húsjószág egyébként, és a legnagyobb előnye az, hogy lábon lehet elhajtani egészen Lengyelországig, vagy akár Dél-Olaszországig ezeket a marhákat ugye hajtották, az úgynevezett hajdúk, őket ismerjük a történelemből.
0: Világos, itt milyen csata jelenet? Éppen kik csépelnek itt?
1: Tulajdonképpen a csata jelenet nem másról szól, mint ahogy a honfoglaló magyarság lerohanja a Latorc vezér harcosait, ugye az itt talált szláv harcosokat. Nagyon érdekes az ábrázolás mód egyébként. Erről van egy történet, van egy anekdota, hogy amikor először kiállították Budapesten a körképet, akkor egy idős öreg úr nagyon hosszan sokáig nézegette a csata jelenetet, és a teremőrhöz fordulván azt mondta, hogy ő nagyon sok csatában részt vett már életében, és egy lovas csatának valóban ilyen a hangulata. Beírt a vendégkönyvben, és az aláírás nem más volt, mint Görgei Artúr. Úgyhogy az ő szájba tudjuk, hogy valóban egy lovas csata jelenet hitelesen van ábrázolva. A csata jelenetet egyébként Vágó Pál festette, ugye, akit a festő Petőfinek is neveztek, vagy a festő Petőfinek is mondtak, hiszen számos alkotás van, amely a 48-as csatákat jeleníti meg. Talán az is érdekes, hogyha jövünk, hogy itt látható...
0: Kérdésem, mondom, hogy ezt a bejegyzést a a látogatók meg tudják nézni, Görgei?
1: Nem, ezt nem tudják a látogatók megnézni, ez a vendégkönyv sajnos nincs a birtokunkban. Ez nálunk elsősorban anekdotaként él. De nagyon érdekes tulajdonképpen a helyszín, amit látunk, ahol ők megfestették, ahol a vázlatokat készítették, ugye ez Kenderesként van Munkács mellett egyébként, itt láthatjuk, hogyha megnézzük a Tátos asszony jelenetét, és hogyha egy hegyet látunk jobb oldalon, ez a Munkácsi Várhegy, amit látunk. Egyébként a helyszín már beazonosításra került. Popovics Béla történész és Popovics Lőrinc, az ő nevüket említeni, meg kárpátaljai nagyon jeles kollégák ők, és hát ők megtalálták azt a pontot, ahol a vázlat elkészült, Munkács mellett egyébként ott egy emlékmű is épült. És az az érdekes, hogy amit látunk, az a kis erdőírtás, az a mai napig létezik, és hátborzongató volt, mikor kimentem és láttam, hogy ez még mindig létezik a helyszínen. Tehát felismerhető egészen a Latorca, felismerhetők a hegyek, a dombok, tehát 100%-osan be tudjuk azonosítani, hol készültek el a körtét vázlatai.
0: Előre, itt ha egy füst felszáll, és egy karjait széttartó ember van, én arra asszociálok, hogy esetleg egy táltost látunk itt, és a körbe...
1: Egy táltos asszonyt látunk egyébként, és az érdekessége az, hogy a modell nem más volt, mint Jókai Róza Feszti Árpád felesége, ezért ha láthatjuk, hogy kecses kéztartás, egy kecses női kéztartást, hogyha látunk,

0: tulajdonképpen itt egy fehér lóáldozást láthatunk. Maga a jelenetnek az érdekessége az, hogyha szembefordulunk, akkor pont szembe az Árpád és vezérei jelenetet láthatjuk. Itt az eget érdemes megfigyelni. Feszti Árpád az égnek nagyon nagy jelentőséget adott minden munkájában. Ha megnézzük Árpád és vezérei fölött, az ég borús, sötét, viharfellegek vannak még. Ennek a jelképe nem más, mint hogy a magyarság még egy borús, sötét égbolt alatt van, bizonytalan a magyarság sorsa, nincs hazája, vándorol, most próbálj úlhazát foglalni, és hát a szembelévő jelent, hogyha megnézzük a fehér lóáldozást, ott már tiszta az ég, gyönyörűen süt a nap, száll föl a füst a szellemeknek, ugye üzenjük és köszönjük, hálát adunk, hiszen a magyarság új hazára talált, és ez az égbolt, hogyha nézzünk a távolba, egyre jobban tisztul, és ennek a jelképe pedig az, hogy a magyarság jövője biztosított, úgyhogy Feszti kitűnően ábrázolja ezt.
1: Fantasztikus, fantasztikus, fantasztikus, és a táltos asszony körül lévő, hogy úgy mondjam, hallgatóság és nézőseregből lehet-e még valamit tudni? Tehát vannak-e?
0: Hát ugye igriceket látunk, ahogy táncolnak. Az érdekesség az, hogy itt 19. századi népviseletben láthatunk honfoglalókat. Ugye ők nem tudták, tehát nem volt még akkor a régészet tudománya oly fejlett, hogy tudták volna. Ők azt gondolták, hogy a népviseleteink egészen régre nyúlnak vissza. Ma már tudjuk akár etnográfiából, viselettörténetből, vagy a régészetből, hogy ez nem így történt. Úgyhogy úgy népviseleteket láthatunk egyébként az itt lévő szereplőkön. Nagyon érdekes a bivajábrázolás egyébként. Egy háti bivajon ül egy figura egyébként. Ez is 19. századi kuzsok van rajta, hogyha megnézzük. Egy ilyen kis bunda. Viszont arra jól ráéreztek, hogy bivajok, azok már itt éltek a Kárpát-medencében, ha a szürke marha még ugye nem is, még akkor nem volt, nem létezett maga a fajta, mert itt, mint ahogy említettem, itt került kitenyésztésre, de a bivajok már az avarkorból itt voltak a Kárpát-medencébe. És ha majd tovább sétáljuk, hogy a tevéket is láthatjuk, amit már a honfoglalás kiállításban említettem, nagyon sok teve érkezett a honfoglaló magyarokkal ide a Kárpát-medencébe. Ott láthatók a tevék, hogyha szemben nézünk. A teve mellett láthatunk kettő kis pontot, két kis kutyát. Ennek az az érdekessége, hogy csak egy puli kutya szerepelt eredetileg a körképen. Amikor a restaurátorok, ugye egy lengyel restaurátorok, nemzetközi csoport restaurálta a körképet, akkor itt Augusta szere melléjük szegődött egy kis kóbor puli kutya. Mégis majd ez a kóbor puli kutya, ami a legjobb tudomásom szerint aztán Krakkóba folytatta tovább az életét, hiszen magukhoz fogadták, viszont azt gondolták, hogy ne árválkodjon az a szegény puli kutya ott egyedül a képen, ráfestették azt a puli kutyát a restaurátorok, akik itt hozzá szegődött. Ez nem károsítja a képet egyébként, hanem ez egy jó dolog, ettől él a kép és élővé válik.
1: Egészen fantasztikus. Az. Sétáljunk tovább, itt egy kőbányát látunk esetleg?
0: Ez nagyon érdekes, hiszen ez eredetileg nincs rajta a tájunk, ez a sziklás rész. Viszont kutattuk, hogy ez mi is lehet. Azt tudjuk, hogy a körképet kivitték a londoni világkiállításra, és amikor kint volt a körkép Londonban, akkor a Feszti családnak Budapest város fölmondta a szerződését, hiszen eredetileg a körkép palota a mai Szépművészeti Múzeum helyén volt. És építettek a Városligetbe egy új épületet a körképnek, viszont az egy picit nagyobbra sikeredett, és egy részt bele kellett oldani a körképben. Pósa Judit világított rá arra, Pósa Lajos leszármazottja, hogy Feszti Árpád nagyon sokat járt Pósa bácsi szőlőjébe, úgynevezett Eszrőnek hívták azt a helyet a felvidéken, ahol ez a szőlő volt, és hogy abból a szőlőből van egy kilátás, ami majdnem pontosan ugyanilyen, mint ez a táj, tehát nagy valószínűséggel, mikor Festinek az épület megnagyobbodása véget az új épület miatt bele kellett oldani a körkébe, valószínűleg Pósa Lajosnál borozgatva jutott az eszébe, hogy ezt tudja folytatni, ezt a tájat, és bele tudja illeszteni ezt a sziklás részt a körkében. Tehát ez az egyetlen, ami nem a munkács mellett készülhetett, hanem valószínűleg a felvidéken, gömörben készülhetett.
1: Az előbb említetted, hogy Budapesten volt kiállítva az eredeti Feszti körkép. 1945 az egy viharos időszaka volt kis hazánknak. Ez egy városlegenda, vagy igaz, 45-ben.

0: őrizetlenül volt a rotonda, és a nyolmagyar pesti emberek jelentős része kiment egy késsel, és kivágtak egy-egy darabot a képből, majd bekeretezték, és hazavitték.
1: Ugye ezt a viccet mondhatnám, hogy ugye ismerjük a sebb korosztály még, hogy nem osztogatnak, hanem fosztogatnak. Tehát van alapja, de ez nem így történt. Valóban ugye 1945-ben Budapest ostrom, akkor nem az volt az emberek legnagyobb problémája, hogy egyes művészeti alkotásokat védjenek. Valóban a körképpalota egy gyújtóbomba találatot kapott. Nagy valószínűséggel angol gépek, mikor bombázták Budapestet, akkor kapott egy gyújtóbomba találatot. És nagyon hosszú ideig volt, ugye félig leégett állapotban, ugye eső esett rá, stb. Nagyon rossz állapotban volt, és bizony kivágások is történtek, de mi ezt úgy tudjuk, hogy a szovjet kiskatonák vágták ki, pontosan a mesztelen hölgyeket, tehát a ruhátlan, fedetlen kemlő hölgyeket valóban kivágták a szovjet kiskatonák, és ezt magukkal vitték. Egyébként csak egy kis kulissza titok, a lengyel restaurátorok elárulták, hogy az itt dolgozó restaurátor hölgyek álltak modellt a most látható jelenetre.
0: Köszönjük! Lassan visszaérünk a körképnek a elejéhez, ahol feljöttünk, itt láthatunk egy romos épületet. Mi lehet tudni a kedves hallgatóknak erről a romos épületről?
1: Hát ez maga a körkép épületén egyébként, ez egy lányrablási jelenet látható. Ugye nagyon sokan föl szokták nekünk tenni a kérdést, hogy hát de ez milyen, hát a honfoglaló magyarok, hát nem bántottak itt senkit, és hát kérem szépen, a kornak a bevett szokása volt a lányrablás, a nőrablás, szintén úgy, hogy ezzel vérfrissítést hoztak tulajdonképpen, és ezt nem csak a honfoglaló magyarok üzték, hanem ezt mindenki a korban üzte, tulajdonképpen ezt láthatjuk mi itt, igazából, hogy a lerohant szlávok, ugye elfesztek át a szlávoknak a sorsa, hogy a nőket a honfoglaló magyarok viszont magukkal viszik, és a feleségnek, ugye ágyasnak és bármilyen másnak, amit a kor szokásaiban ugye benne volt, és hát ez teljesen általános volt. Hát még emlékszek általános iskolai olvasókönyvemből és a Szabírnők elrablása című olvasmányunkra, úgyhogy hát itt viszont a szlávnők elrablásait látható. De viszont talán érdekesebb a fejedelem asszonyról beszélni egy kicsit, hiszen ő nem más, mint Bazsó Lidi, egy ógyallai asszony, ő állt modellt egyébként a fejedelem asszonynak, és a történet érdekessége, hogy ő nem látta magát a körképen, csak életében egyszer, amikor rákos beteg lett, és Budapesten kellett, hogy kezeljék, és akkor elment, és akkor megtekintette talán magát egyetlen a körképen. De csak másik érdekességet is tudok mondani, a fejedelem asszony szekere mellett a bekötött félszemű alak Tula János országgyűlési képviselő, Komárom megye országgyűlési képviselője volt, Esztiéknek volt nagyon jó barátja egyébként. A fent kiállított Kinyesi gerendákon, amiről beszéltünk is, hát ő is hagyott ott egy kis kézjegyet és írást.
0: Egészen fantasztikus volt. Műsoridőnk lassan lejárt, de itt egy-két hallgató, illetve feszti körkép néző csatlakozott hozzánk. Fölteszem a kérdést, hogy van-e kérdése esetleg, amit föltesz a igazgató úrnak a látottak, illetve hallottakkal kapcsolatban?
2: Abszolút nem. Tökéletes magyarázat volt. Végig a teljes körképben teljes tökéletes magyarázatot adott arról nekem, aki én székely vagyok, már mint Erdélyben születtem, és sajnos ugye a magyar nevem miatt anno anyukám ugye román iskolában adott, és én ezekről a dolgokról nem tudtam. Az utóbbi években folyamatosan gyűjtök így információkat, úgyhogy nagyon köszönöm, és hálás vagyok ezekre a fontos, értékes információkért.
0: Visszaadom az igazgatónak egy mondatra a szót, egy búcsúzkodásról.
1: Nagyon örülök, hogy ilyen nagy az érdeklődés, egyébként ez látható is a feszti körkép iránt, és én csak arra szeretném megkérni a hallgatókat, hogy amikor ide érnek, ők valamiféle olyan történeti ábrázolást várnak, egy olyan történelmet, amely a legújabb történeti kutatásokba kapaszkodik. Ne ezt várjuk. Az 1800-as években sem a régészet, sem a történettudomány még nem állt ilyen magas fokon, mint napjainkban. Ezek a tudományágak akkor kezdtek elindulni, akkor kezdtek kiépülni. Ez egy romantikus történelem szemlélet, ahogy Festiék és a kortársai gondolták és látták. Csak egy példát mondhatok még, a honfoglalókon látható ruhák, azok török ruhák egyébként, egy középkori török ruhák, ez nem más van, tehát nem, láthatjuk, hogy nem olyan annak, mint amik mag gondolunk, hogy a honfoglalók lehetek, ez nem más, mint Festiék a legközelebbi párhuzamokat szerették volna, megkérdezte, hogy milyen lehetett egy keleti népnek tulajdonképpen a ruhá, és egy keleti népet vettek mintának, egy keleti nép történetét. Vagy ha megnézzük akár ott az íjász alakot, aki egy picit ért az íjakhoz és a reflex íjakhoz, ott láthatjuk egy a nyilazó alakot, ahogy kihúzza lovát, ezt ha jobban megnézzük, az íj fordítva van felajzva. Azt tudták, hogy hogy nézhetett ki a honfoglalóknak az íja, de azt nem tudták már, hogy hogy kell megfeszíteni, és feszítetlen állapotban szerepel a képe, mint hogyha úgy lőttek volna vele. De néhány ilyen érdekesség felfedezhető, ne azt gondolják, hogy a történelem megcsúfolása miatt ábrázolták egy Festiék, mert Festiék tulajdonképpen a kor történeti tudását az ő tudásukkal 100%-osan vitték a vászorra. Én azt gondolom, hogy ide érkezvén a nemzeti romantika hangulatát kell tekinteni, és azt vegyék át a kedves látogatók, és a körkép él. Valahogy a körképnek van egy olyan hatása egyébként, amely én azt gondolom mindenkire hat, és mindenkire rányomja a bélyegét, és valami varázslattal tölti el a magyar lelkeket.
0: Nagyon szépen köszönjük, akkor még egyszer egy búcsúzkodást köszönjük a hallgatótól, igazgató úr.
1: Köszönöm szépen, hogy szerepelhetem ebbe a kiváló műsorban, remélem ezt minél többször megtehetem, és remélem, hogy a hallgatókkal személyesen is tudok beszélgetni és találkozni itt a magyarság bölcsőjében, ópuszta szerem.
0: Ezt meg én ígérhetem meg, hogy vissza fogunk még ide térni, mert itt könyvtárnyi anyag van, amivel kell, hogy tájékoztassam a hallgatókat. Kedves hallgatóim, Isten áldja önöket, műsoridőnk lejárt, jövő héten találkozunk.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagy Pál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Gyuris Dániel.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: Apokalipszis most. Francis Ford Coppola, 1979.
1: Az amerikai hadsereg a vietnámi, kambodzsai dzsungel közepére küld egy századost, hogy likvidálja a dezertált és megőrült amerikai ezredest, és a folyón felfelé haladva, úszó és égő romok és véres hullák között lebegve kiderül, hogy mindenki őrült. Ők is, mi is.
0: A háború nem a győzelemről és a vereségről, még csak nem is a túlélésről szól, hanem arról, hogy az emberiség képes-e megőrizni a józan eszét.
2: A horror a horror. Valószínűleg nem.
0: Az egész életünket meghatározó filmélményben elérkezik az apokalipszis most. A hosszú folyót ellenséges őserdő veszi körül, az emberségünk és a civilizációnk pedig mindössze egy vékony filmréteget képez a borzalom fölött.
1: A filmem nem Vietnámról szól, hanem maga Vietnám. Coppolának a mondata. Ti melyik változatot láttátok? Kérdezem tőletek, mert ugye van egy a mozi változat, 1979, 147 perccel.
0: B felújítás, Redux 2001, 49 perccel hosszabb.
1: Mert 202 perces. Oké. Okay. És akkor van még valami...
0: A rendezői változat 2019, ez pedig csak 29 perccel.
1: 183 perces.
0: Mindegyiket látott.
2: Mindegyiket.
1: Mindenki látott.
0: Egymás jó. Után néztem meg a hárral.
2: Az kemény.
1: Van egy cimborám, aki nagyon meg akarta nézni, de hát akkoriban túlzottan bonyolult volt a magánélete, úgyhogy elkezdte ezt a filmet az egyik barátnővel, folytatta a másikkal, és befejezte egy harmadikkal.
2: Barátnő apokalipszis.
1: Igen.
0: De ezek rövid kapcsolatok lehettek?
1: Szerintem rövid kapcsolatok
2: voltak. Akár 147 percet is megél.
1: Igen. Hát nem, hát fölvitte, ajánlotta a lány nem ismerte, megnéztek egy epizódot, aztán utána elmentek csucsukálni.
0: Ez erkösztelen mindanivel elhatárolódunk.
1: A másik, hogy amikor elkezdjük nézni, akkor fölmerül a kérdés, hogy ez még mindig alapfilm. Mert hogy a Vietnám, tehát hogy most mi 50 körüliek vagyunk.
0: Micsoda.
1: És mi ezeken a filmeken nőttünk fel valamilyen értelemben. Nekünk a Vietnám ez a mitológiánknak a része, de nem vagyok benne biztos, hogy mondjuk egy mostani 20 évesnek annyira ez a része-e. És például a szarvasvadász, nem tudom mennyire nekem szereted.
2: Nagyon.
1: Én nekem nagy kedvencem, de Szabi például megmérte és langyosnak minősítette a szarvasvadász. Tehát, hogy a vietnámság, vagy ez a vietnám trauma, ez kérdés, hogy mennyire üt 2026-ban Magyarországon. Nekem van egy válaszom rá, de még nem akarom elmondani.
2: A szarvasvadászból is a rendező változat a legizgalmasabb természetesen, ahol a templomi jelenetet nagyon szépen elhúzva és hosszan mutatják, és ott igazán kiérlelődnek a kapcsolatok. Míg a szarvasvadász jobban ugye egy ilyen társadalmi film, abból a szempontból sokkal több ember van benne, és családok, nők, és így tovább, addig itt az apokalipszis mostban mondhatni, hogy jó rész csak férfiakat látunk ebben a történetben.
1: De ha lányokat látunk, akkor azok micsoda lányok?
0: De igen. A háború az egy időtlen téma, figyeljétek az átvezetést, most is dúl az ukrán-orosz háború, és Joseph Conrad, a lengyel író, a mai Ukrajna területén született.
1: Gyönyörű
0: Kiev
1: volt
0: mellett,
1: az átvezetés, de
0: és
1: hol született?
0: 1899-ben a Sötétség mélyén címmel írt egy történetet, aminek semmi köze Vietnámhoz, Kongóban játszódik, és belga kereskedőkről van szó.
2: Elefántcsont.
1: Mert hogy az írónk, ez a József Theodor Konrád Korzsenyovszki, ugye Bergyicsevben született, ez, na nem megyünk bele, hogy hol található, akkor éppen Oroszországhoz tartozott, szegény fő, egyébként tudtátok, hogy ennek a városnak a lakosságának 90%-a ukrán volt, vagy orosz? Zsidó. Nem érdekes, de ő lengyel, ők lengyelként azért tartották a frontot, de nagyon korán elvesztette apját, elvesztette anyját, stb. Elég durva idegrohamai voltak, és nagyon okos fiú létére azért utált tanulni, és elég hamar fogja magát Konrádunk, és először, mivel semmire se alkalmas így az életben, nagybátyja azt javasolja, hogy legyen francia tengerész, aztán pedig angol tengerész lesz belőle, bejárja az egész földet, az összes kontinenst, és a belga Kongó az egy picit erős élmény lesz számára.
2: Igen, itt viszont ebben a történetben ott a gyarmatosításnak az értelmét ugye keresik, vagy pontosabban az értelmetlenségét ugye hozzá föl, mi történik akkor, és itt jön megint az átkötés, hogy én is egy kicsit a mesterek nyomába lépjek, tehát hogy mi történik, ha a civilizáció kezei alól valaki függetlenít, vagy kiszabadul és függetleníti magát. Tehát mit ér az ember, ha nincs modern civilizáció.
1: Ez azért érdekes, mert ennek a nemzedéknek, a filmes nemzedéknek, ez mindenkinél ez előjön ez a téma. Tehát a Lucasnál is, a Spielbergnél is, tudunk még valakit? Scorsese-nél is, taxisofőr, vagy
0: eredetileg
1: párba, és
0: George
1: a többi.
0: Lucas-t akarták e film
1: zseniális. És sok éven keresztül dolgozik rajta Lucas, és aztán mégis a Csillagok háborúját választja.
0: Aki az eredeti regény megfilmesítésére kíváncsi, a Sötétség mélyén, az egy 94-es Nicholas Roeg filmet tekinthet meg, ahol nem kisebb színészek játszanak, mint Tim Ross, John Malkovich, a színész király, és Isaac de Bankole.
1: A címmel is kezdhetnénk valamit. Nem tudom, ti mennyire nyitott szemmel néztétek, vagy Szabi, te vasalgattál, esetleg nem tudom, mosogattál közben.
0: Aláhúzogattam a könyvet. Nem, ámulva, borzalommal a szememben néztem.
1: Értem, látod a feliratot? Nem.
0: Láttam, de mire gondolsz?
1: Hát ott a Kurznak a telepén, ott ki volt írva a falra, vagy nem tudom, már kőre, hogy apokalipszis most, és hogy ha jól tudom, akkor ez a hippiknél a Nirvana Now, lehet, hogy ők nem így ejtették, volt egy gombos kitűző, ezt én is a táskámra ki van ez rakva. Neked gondolom így keresztény teológusként mondjuk az van kiírva a táskádra, hogy térj meg most. Valami
0: igen,
1: ilyesmi,
0: vagy hogy ne az én életemben jöjjön el az apokalipszis. A apokalipszisról a szóló film az Apokalipto, fantasztikus film, zsányos. Ott ugye Amerika felfedezése előtti pillanatokat látjuk az őslakosok szemszögéből, itt pedig akkor megint a Jelenések könyvének ezt a teológiai kifejezését látjuk, tehát az amerikaiaknak elég gyakran jut eszébe a saját történelmükről a világ vége, ezek szerint. A háborúban, most itt akkor a vietnámi háborúban a világ végét látják, talán nem is abban az értelemben, hogy minden elpusztul, hanem abban az értelemben, hogy a civilizáció jege beszakad, és belehullunk egy ilyen darwini, állati túléléses pokolba.
2: Meg a sikeres Amerika szakad bele. Tehát ott hogy... megtört ott az amerikai eszme.
1: Hát eleve ez nagyon jó. Jó, amit mondasz. Nekem az jutott eszembe,
0: hogy... meg a belga eszmet érte.
1: És hát ezért dolgoznak, mindent megtesznek. De hogy itt a 70-es években, tehát megtörik sok minden Amerikában, egzisztenciálisan is megtörnek, meg itt van ez a férfi probléma. Nekem legeklatánsabban ezt mindig a Párbaj című film főhőse jeleníti meg, aki a kis szemveges, aktatáskás, inges, nyakkendős csávóból végén egy vademberként tudja csak legyőzni a kamiont, de hogy itt valami nagyon nagy baj van a férfiakkal amúgy is. A civilizációban is. Illetve Amerikának tök érdekes, mert hogy képes arra, hogy belülről megoldja, hogy legyen neki egy civilizációja, meg egy határvidéke. Neki nem is kéne elmenni messzire, a Western vagy a vadnyugat révén, de hát azért miért nem menjünk el messzire?
2: Talán azért, mert megszűnt a frontír, tehát a határvidék. És a határvidék egyre inkább olyan helyekre tolódik kifele.
0: Vietnámba.
2: Igen, amit ugye ők csak harmadik világként emlegetnek, holott pedig fantasztikus civilizációk szülőhelye az indokínai félsziget. Ezt láthatjuk is ugye a filmben, ugye Mer templom és így tovább. Tehát, hogy nagyon szép helyekre játszódik.
0: Átmennek Kambodzsába.
2: Átmennek Kambodzsába is természetesen, hisz Kurzezredesnek izgalmas, hogy is mondjam, bázisa van. Dzsungel közepén, de ettől függetlenül Amerika gyakorlatilag odáig terjeszti a határait, ameddig csak tudja, tehát kilép a saját kontinenséről, és maga az egy frontír szellemiség már csak háborúban jelenik meg, és ott és a férfi család nélkül már ott válik mondhatni valamilyen jellegű férfivé ezekben a harcokban, mint ahogy múltkor beszélgettünk Forrest Gumpról. Milyen érdekes, hogy a szerelmet otthon találja meg, idegenben viszont csak a harc és a háború és a gyilok marad.
0: Ez szép, még fokoznám a Tigris jelenettel, kiszállnak a csónakból, és ugye a folyó az még tekinthető valamelyes civilizációnak, részben az ő hajójuk miatt, részben meg a folyó melletti falvak miatt, de ott egy olyan helyen szállnak ki mangót keresve, egyébként mangó helyett valami egészen más találnak, egy Tigrist, ahol nincs jelen a civilizáció, gyönyörűek azok a felvételek, operatőr Vittorio Storaro, a vágó pedig Walter Murch, ahol ilyen törpeként vannak jelen a hatalmas fák között, és mutatják nekünk a nagy semmit, tehát mintha valami nézné őket, vagy hallgatná, vagy azt érzik, hogy megfigyelve vannak, és aztán hirtelen előjön egy tigris és lövöldözés.
1: Milyen jó, hogy nem látjuk a tiglist előtte, tehát nem érünk a Hitchcocki ideg borzolással, hanem, de amúgy is érezzük itt a dzsungelben, lehet, hogy azért nem kell itt előkészíteni, mert tudjuk mi jól, hogy ott veszély fenyegeti őket, és nem mangó lesz ebből.
0: Az utazás metaforája fölfele ezen a metaforikus folyón, az pont ezt jelenti, ugye civilizációval kezdődik, egy várossal.
1: Sőt, egy szobával kezdődik.
0: Egy szobával, és aztán mennek fölfelé a folyón, már egy másik országba is, és ott tényleg már csak a dzsungel van, és semmi államhatalom.
2: Illetve a tudatosságnak a különböző ugye fáklai, egyre inkább ugye hullanak lefele, és mondhatni, hogy maga Villard is, a századosunk, és egyre inkább öntudatára ébred, és egyre inkább megtalálja önmagát ebben az egész.
1: De milyen szép, hogy akkor ő megtalálja önmagát, a többiek meg elveszítik önmagukat, mert hogy a főhősön azért mindannyian elgondolkodunk, hogy nem teljesen hős figura, jóképű, de hát a réveteg buta tekintettel néz egy irányba, nem ő az, aki, tehát ő az, aki mindig közepes volt matekból.
2: Csodálkozva szemlélődő tag.
0: Martin Sheen játsza. Én valószínűleg nem fogok veled egyet érteni, Dani, de ezzel, hogy ő megtalálja önmagát, de akkor kezdjük el a nyitó
1: az jelenet. Az első jelenet részegen fetreng a, hát nem tudom, milyen ez a hotel szoban. Én nem egy ilyen hotelbe vágynék.
2: Hát nyilván ez egy a helyi viszonyokhoz képest egy olyan hely, ahol gyakorlatilag a delírium hosszú ideig kialakulhat.
1: És állítólag egyébként több olyan jelenet van a filmben, amit komolyan vettek, és hát nem tudom, ez melyik method actingnek számít, hogy tényleg akkor
2: legyünk...
1: Igen.
0: Arra és... gondolsz, hogy van egy másik film, a Sötétség mélyei, egy filmkészítő apokalipszise, Fex Bár és George Hickenlooper 91-ben rendezte, ahol végigjárják a gyártás folyamatát, és így, ahogy mondott, kábítószer használat, házasságtörés, tájfun, a rendező majdnem megőrül, és a saját vagyonának egy részét is beleöli a filmbe.
1: Hát úgy tudom, hogy öngyilkossági kísérlete is lesz Coppolának, hogy itt a Sheennek lesz egy agyvérzése, meg szívrohama. Is talán, meg még másoknak is.
0: Hát a Marlon Brando elhízva jelenik meg.
1: Meg nem készült fel. Igen, hát megesik az ember, az ilyesmi. De hogy indítsuk el a dorszal.
0: Tehát őnek egy fura, ő a dorszal is, de hogy a szobában az látszik, és akkor ezt fejtegessük, nem, Dani, hogy ő neki nincs értelme az életének, vagy akkor máshonnan kezdve ő neki fura hivatása van, ő egyébként titkos tényleg, szolga.
1: Több helyen azt írják, hogy ő bérgyilkos, de nem.
0: A megbízatása most.
2: Az. Gyakorlatilag egy katonai hírszerzési feladatba vonják be, ahol operatív feladatot kell vállalnia, de addig gyakorlatilag olyan helyzetben van, mint egy bábú, akit nem raktak fel a saktáblára még, egy várakozó álláspont. És mit csinál a várakozó? Nincs feladat, mit csinál a katona? Önmagát pusztítja. Ugye ezért kell neki folyamatosan feladatokat adni, mert különben az önpusztításnak, meg a bajkeverésnek a sorsára jut. De
1: miért nem
2: van,
1: ír közben mondjuk regényt?
2: Mert a kreativitást a feladat adja meg.
1: Aha.
0: Ez igaz, én még fokoznám, tehát ő kém, most nem akarom leszólni a kémeket, de azért annyit jelöljünk meg, hogy a fekete-fehér erkölcstan, amit hittanórán tanulunk, az hát sajátos fénytörést szenved, amikor az ember titkos szolgának áll, tehát minden másképp tűnik föl, és ő túl van egy nagy tapasztalaton, amin a társai nincsenek túl, illetve két nagy tapasztalaton, tehát ismeri a háborút, a háború borzalmait, és a film kulcsgondolata, ő már járt otthon. Tehát ő hazavágyott, hazament, járt otthon, és rájött, hogy már nem létezik az otthon. Azaz otthon már nem létezik, ott végig Vietnámra gondol, nincs az a szüzességét elvesztette, az erkölcsi szüzességét minden értelemben,
1: és nem lehet visszanyerni. Nem csak azt vesztette el, mert a francia sztoriból az derül ki, hogy nem csak azt vesztette el, és egy kis morfiumra van szükség ahhoz, hogy valami a férfiassága működjék. Én azért vitatkoznék azzal veled, Szabi, hogy egyrészt a, nem tudom, nekem a Casablanca hozza a filmekben azt, hogy itt már nem lehet fekete-fehérben gondolkodni. Szerintem van egy-két ilyen munka, a politikus is ilyen, az újságíró is, hogy talán nem fekete-fehérben gondolkodunk. Én amikor jártam diplomácia szakra, és ott egy évig nemzetközi kapcsolat szakra, és ott mondták, hogy az a különbség köztük meg a kémek között, hogy nekünk legális módon kell információt szerezni, de aztán ez nagyon sokszor azért ez képlékeny, és nem vetlen diplomatákat szoktak kiutasítani különböző országokból.
2: Jobb ilyen.
1: Igen.
0: Így van. Azért ez előjön még egy jelenetnél, mert ugye van, tehát öten utaznak a hajóban, és van ellentét közöttük. Lawrence Fishburne játsza, a 15 éves színész játsza a valószínűleg, nem tudom, 17 éves katonát, akit besoroztak, és az a katona az nincs túl e tapasztalatokon, és ez ott mutatkozik meg, hogy ők hát szétlőnek egy halászbárkát egy rossz mozdulat miatt, a kiskutyusáért nyúl egy kislány, és hogy még fokoz a szétlőtt család, anyuka túlél, de miatta meg kéne szakítani ezt a titkosszolgálati küldetést, ezért titkosszolga barátunk úgy dönt, hogy szitává lövi a haldokló nőt, és a többieket ez enyhén szólva meglepi. Tehát ők azon túl másképp néznek erre a
1: katonára. Jó, de ott az is benne van, hogy valószínűleg ő már csak haldoklona ez az anyuka.
2: Nem tudhatjuk. A lényeg az, hogy ez gyakorlatilag ez bűncselekmény. Hogy fegyvertelen civilnek a...
0: Őt nem az irgalom vezeti, ő nem akar időt vesztegetni, ez vezeti őt.
1: Oké, na nézzünk akkor jeleneteket szépen sorba. Igen. Volt itt a nyitó jelenet, ott még azért említsük meg, hogy a Dorsra egy ragyogó, erős montázzsal indítottuk el az egészet.
0: A Vég című szám.
2: Talán a legszebb alá.
1: Igen. És visszatér egyébként, talán ez a szám is, tehát igen, a Dorsnak ez a száma. Igen, igen, igen. És aztán ahogy...
0: Ajtók zenekar.
2: Igen.
1: És aztán ahogy megkapja a parancsot, kérdés, hogy akartok erről beszélni, hogy ki mindenki bukkan föl.
0: Harrison Ford.
1: Például.
0: Igen, de ez nem olyan fontos jelenet.
1: Oké, és akkor halljuk, egyrészt látunk képeket, újságcikkeket, illetve halljuk Kurtznak a hangját, ahogy és ilyen narrációvá válik. Ez fontos, hogy a filmben van narrátor, de nem mindig Kurtz, hanem van, amikor ő a narrátor. Elkezdenek a végére egyben mosódni ezek.
0: Katonai szlengben kap egy parancsot, angolul ez úgy van, hogy extreme prejudice, magyarul talán szélsőséges előítélettel, ezzel a módon kell kivégeznie a Kurtzot, ezt mondják neki.
1: És itt ugye az a fontos...
2: Büntető feladat.
1: Oké. Na most hát ez nyilván azért megütközés kelthetne bárkiben is, mert hogy nem egy sunyi, redvás, komcsi, sárga vietkongot kell kinyírni, akiket amúgy is öl, hanem egy amerikai hős tisztet. Tehát, hogyha, bocsánat, nekem kéne Görgei Artúrt likvidálni. Csak hogy érezzük ennek az egésznek az abszurditását.
2: Egy olyan szemét, aki hajlandó volt kétszer jelentkezni, és újra jelentkezni azért, hogy csak ejtőernyővel urhasson, és az elitbe kerülhessen, és azt végezzen el minden, idősebb kora ellenére is. Tehát egy olyan személy, aki hajlandó volt alázattal legnagyobb katonai feladatokban is részt venni, és ezt az alázatát és fegyelmét a legkülönböző módokon bizonyította. Mi történik akkor, amikor egy tökéletes katonából eldobható eszközzé válik valaki.
1: Tehát számomra ez sokkal inkább megütközés keltett, mint az a vietnámi nőnek a likvidálása.
2: Meg az intelligencia.
0: Ez vagy te.
2: Ez a legizgalmasabb benne, hogy onnantól kezdve, tehát Kurtz ezredes egyfajta olyan trófeaként jelenik meg, akinek a levadászása nem biztos, hogy a vadásznak az érdeme lesz, hanem lehet, hogy a Kurtz ezredes maga fogja ezt megengedni. És ez a nagy kérdés, hogy ki a vadász, és ki a vad ebben a történetben. Jaj, lehet, hogy ő hívja be a saját vadászát, hogy beteljesítse.
0: Ez már a is kérdés volt.
2: Hogy beteljesítse a nagy küldetés.
1: Igen, ez nem csak. Ez sok jelenetnél van, hogy eltűnődünk, hogy ha nem is ki nem kényszerített hiba van itt a háttérben, de hogy azért...
0: Hát ahogy meghalnak a hajón, arra gondolsz?
1: Arra gondolok,
0: egyik amikor... Egyik őket egy dárda találja el, a másik meg ilyen füstbombákkal mókázik.
1: Igen, és be van LSD-zve emberünk, aki valójában úgy tudom, be volt LSD-zve, tehát micsoda? Egyre vadabb emberré válik ez a lánc, vagy szörfös csóka, és ahogy ott füstöl, hát egyszer csak kapják oldalról a hogy mondják ezt a... Mi ez? Hogy mondják ezt? Tűz? Tűzet kapnak?
2: Hát tüzet kapnak,
1: ennyit.
2: Igen. Okay. Igen.
0: Barátságtalan.
2: Eléggé barátságtalan.
1: És simán lehet, hogyha amúgy is megkapták volna ezt a tüzet, de azért simán lehet, hogy fele annyi lövedék érkezett volna, hát, de ők azért messziről jelezték, hogy jövünk, érkezünk, tehát ott mindenki valószínűleg készen állva várja őket.
0: Házhoz mentek a pofonért.
1: És aztán én azzal folytatnám, amikor a 25. percben, kérdés melyik változatban, látjuk a tévéseket, így koppolát magát is, és akkor ott jön ez az alezredes, akit mondtál, igen, aki imád szörfözni.
2: Igen, ez is egy izgalmas rész az egésznek. Mi van azokkal, akik valójában már talán megőrültek?
1: De igen, igen, itt érezzük, hogy ez biztos, hogy kattant ez a csávó.
2: Ilyen emberre ott sokakkal már... találkozhatunk a modern világunkban is, vannak izgalmas ilyen személyek. Mondjuk, ha tömegközlekedéssel járunk, akkor bizonyára találkozhatunk ilyen személyekkel.
0: De politikusok között biztos nincs ilyen.
2: Én nem merek ilyen kijelentéseket manapság már tenni. De hát, hogy gondoljon bele, a személy, aki gyakorlatilag már megőrült, de még mindig végrehajtja a parancsokat.
1: És embereket vezet tömegével.
2: Igen, és nem is keveset, és gyönyörű zenéket.
1: Igen, ugye ez egy fontos jelent, hogy Wagnerre, Valkürök lovaglására.
2: Esztétikai ízléssel bíró személyről van szó, akinek ha bár művészeti érzéke van, és ízlése, a másik szempontból
1: az viszont... Etika az meg az esztétika szétcsúszod.
2: Itt igen, meg a morál. Ugye hát a morális tartalom az egy...
0: A történet egyik legjelentősebb jelenetének tartják ezt, vagy talán a legjelentősebbnek ezt a helikopter támadást, illetve itt hangzik el a csodás mondat, szeretem reggelenként a napalm illatát.
1: Hát nincs is annál jobb.
0: Nincs is annál jobb. Több valós katonát emlegetnek, én most egyet emelek ki, és ez George Patton tábornok, a tábornok címmel Franklin Schaffner 1970-ben filmet forgatott róla, fantasztikus film, és érdekes, na átkötés, ma az átkötések napja van, azt a filmet Francis Ford Coppola forgatókönyv írta Faragó László visszaemlékezései alapján.
1: Egyébként érdekes, mert esztétizálja az erőszakot, tehát mi is ott igen. lennénk ezen a helikopteren. Kicsit eszünkbe jut még a Lucas révén, hogy olyan, mintha az amerikaiak a Star Wars-nak a birodalmi katonái lennének abban a sisakban.
2: Vagy akár egy indián falunak a lemészárlása a vadnyugat legdicsőbb időszakában, akár mi beszélgettünk ugye kisnagy emberről nem olyan régen. Tehát, hogy ez egy hasonló jellegű támadás, ugye a lovasság szó szerint ugye az amerikaiaknál az helikopterre ült, tehát még mondjuk úgy, még az alakulat is timmel, tehát a modern Custer gyakorlatilag megérkezik a vietnámi partokhoz, és...
1: És akkor első pillanatok kezdve fölényben van, de amikor kis veszteségeket szenvednek, néhány helikoptert buknak, igen. akkor azért behozzák a vadászbombázókat, és igen. a legvégére és a gyógynapalmot.
2: Így van, és akkor szépen ott a pálmafák mögé kérem szépen permetezni, megmondja, hogy...
1: És mi láttuk az első jelenetben, hogy ott vannak a kisgyerekek, igen. tehát, hogy nem látjuk őket meghalni, de sejtjük.
0: Igen. Még fokozom az átesztétizálást, egyébként Robert Duvall játsza Kilgore, hogy a filmmel kapcsolatban fölmerült, hogy háború ellenes vagy háború párti. Nekem fura ez a kérdés, nyilván egy nagy háború ellenes filmről van szó, az egész mondani valója ez, de árnyalja a képet, hogy voltak azóta a történelemben konkrét amerikai bevetések, ahol lejátszott